0: kollégákkal, ugye, akik itt a környéken vagy az egész országban edzősködnek, mindenki azt tapasztalja, hogyha az a szakosztály vagy az az egyesület nem pont a városban van, akkor a várostól messzebb nagyon nehéz a gyerekeket oda vonzani.
1: De egy ilyen nyári tábor, most ne edzőtáborról, hanem mondjuk napközis táborról beszéljünk, az segít?
0: Igen, segít. Ugye itt is most mi jelen pillanatban 16 külsős gyermeket nyári táboroztatunk, és komoly célunk az, hogy megszeressék itt ezt a sportágat, és maradjanak. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy egy ilyen 16-18 fős nyári táborban egy 4-5 gyerek megmarad. Tehát ugye ezzel már léptünk egyet, mert az őszi munkát már úgy tudjuk elkezdeni velük, hogy már tudnak kajakozni.
1: Angyal Bence, válogatott sportoló. Mióta vagy válogatott sportoló?
2: Hát lassan szerintem 3 éve. Ugye kölyök válogatottban kezdtem, és most vagyok serdülő válogatott, és jövőre a cél ugye az ifjúsági válogatott, szóval 3 éve.
1: Most, amikor beszélgetünk, akkor nyár van és jó idő van, de azért beszélgettünk itt arról, hogy ez egy szabadtéri sport, az időjárás nagyban befolyásolja azért a körülményeket. Ezekkel mennyire tudsz megküzdeni?
2: Hát viszonylag jól, ugye télen általában erősítünk és futunk, az nem rossz így időjárás szempontból, és ugye időben kezdünk, szóval már egy februárban kint vagyunk vizen, február végén, szóval így be van osztva az időjárásnak megfelelő edzésekre az év.
1: Nyilván nem is ez lett volna a legfontosabb kérdés, amivel kezdjük ezt a beszélgetést, hanem leginkább az, hogy hogy kerültél te a kajak közelébe. Egyébként Dunaparti vagy vízparti gyerek vagy?
2: Hát én mindig is nagyon szerettem a vizet. Gyerekkoromban sokat jártunk a Dunapartra is, és egyszer láttam így a hirdetést, hogy itt battal lehet elkezdeni, és akkor lejöttünk, tetszett, és azóta csinálom már lassan 7 éve.
1: Battai vagy egyébként?
2: Battai vagyok, igen.
1: Úgy akkor egy picit egyszerűbb. Mi volt az, ami itt tartott? Mert hogy meglátsz egy hirdetést és lejössz, az egy dolog, de szerintem a sokkal fontosabb, hogy mi az, ami annyira vonzó, hogy aztán nem mondom, hogy az életedet is ráted, mert nagyon fiatal vagy még, de még az is lehet, hogy az életedet ráteszed, de mi volt az, ami itt tartott, és ami leginkább megtetszett benne?
2: Hát én kettőt mondanék, a közösség az itt nagyon erős, és nagyon tetszett így az összhang így mindenki között, és így az az életérzés, hogy lemész a vízre, és ott vagy a természetbe, és tényleg gyönyörű helyen is mész, és csak chilles.
1: Jó, de ez még nem jelenti azt, hogy ezt aztán te versenyszinten is komolyan szeretnéd venni, mert hogy ezt megcsinálod minden délután, az egy dolog, és az egy másik, hogy akkor ezt te versenyzőként is szeretnéd majd nagyon komolyan csinálni.
2: Hát igen, az első versenyem tartott így a verseny szerű kajakozásba. Nekem így annyira tetszett az, hogy tényleg összegyűlik a társaság, így a többi egyesület is, és így mindenki megmérkőzik egymással, és csak így az, hogy tényleg ez az életérzés, hogy így küzdünk, és mindenki csak a legjobbat akarja belerakni.
1: Tehát akkor az lehet mondani, hogy egy fordulópont volt az első verseny, és akkor onnantól el volt döntve a sorsod?
2: Mindenképp igen.
1: És ahogy haladsz előre, vagy ahogy idősödsz, akkor egyre inkább más célokat tűzöl ki, hogy legyen egy serdülő válogatott, ifi válogatott, aztán lehet majd minél merészebbeket, hiszen a magyar kajakkenu hagyományai azok azt, vagy arra predesztinálhatnak, hogy akár itt nagy céljaid is lehetnek.
2: Hát mindenképp így fokozatosan nekem is így tárult ki a világ, és egyre nagyobb célokat tűztem ki, hát először így az, hogy nyerjek meg egy kis versenyt, aztán, hogy az országos bajnokságot, tavaly az volt, hogy jussak ki az ORV-re, idén is az, és majd akkor esetleg lehet, hogy majd egy olimpiára is, de hát az még nem most lesz, de az is a hosszú távú cél.
1: Hát 4-8-12 év olyan fiatal vagy még, hogy a simán belefér. Egyébként beszéltünk itt a körülményekről, de azok a körülmények, hogy azért itt nagyon sok kiegészítő sportágban éppen egy konditerem mellett beszélgetünk, és éppen talán futni indulsz. Ezek mennyire tartoznak hozzá, nyilván hozzátartoznak a te szívedben, ez mennyire kötelező, és mennyire látod azt, hogy igenis ez kell ahhoz, hogy te sikeres legyél?
2: Én alapvetően szeretem csinálni így a kiegészítés részét is a kajaknak. Futni is szeretek, és mindenképpen kell hozzá, mert tényleg az állóképességet magában a kajakba nem fejleszted annyira, mint egy futása mellé pluszban. és tényleg ezek így összeállnak egy nagy egészszé, és úgy tudsz jól kajakozni, hogyha tényleg mellé is csinálod ezeket, akkor lesz egy gyors, és akkor lesz jó eredményed.
1: És két kajakedzés között nyilván elmész futni, az jó, de amikor mondjuk hónapokig nem szálltok vízre, csak szárazföldi edzések vannak, alapozás, erősítés, azt is bírod?
2: Azt is, hát az egy kicsit nehezebb így fejben, de abszolút így megvan a fejemben a cél, és tudom, hogy ez kell hozzá, szóval csinálom ezt is ugyanúgy, ugyanakkor erőbedobással, mint a kajakos részét.

0: a Sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízisport Egyesület volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Gondolták volna, hogy a pingpong a 19. század végén indult hódító útjára Angliából, mint a viktoriánus kori felsőbb osztályok szalonjátéka. Eredetileg a tenisz téli változatának szánták, melyet étkező szalonokban könyvekből rögtönzött hálóval, szivaros doboz fedelekkel és pezsgős dugóval játszottak. Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok, és a sporthely mai témája az asztali tenisz, irány zugló és a póta pingpong. Ez itt a sporthely, és velem szemben Póta Georgina, akit kinek kéne bemutatni, csak a rövid tényeket, ötszörös olimpikon, kétszeres Európa-bajnok, meg annyi cím, tulajdonosa, Bajnokok Ligája győztes, most legutóbb ugye a csapatbajnokságon egy ezüstérem az Erdérttel. Mi történt a hétvégén Pécsen?
1: Hát szerintem a csapat egyben volt, nagyon szerettük volna megnyerni, de egy olyan meccs elment, ami nagyon-nagyon szoros volt, az Anettának a Dóri elleni meccse, döntőszett 10-re kapott ki. Azt nagyon sajnálom, mert szerintem 3-1-re nyerhetett volna az Anetta. Az fontos lett volna, hogy megjön, és én bevallom, nem játszottam jól. Kicsit úgy éreztem, hogy szét vagyok esve fejben. Kikaptam a Leilától, aki persze egy nagyon jó játékos, de nem sokszor kaptam ki tőle életemben, és azt éreztem, hogy izgulok is. Az elmúlt, nem tudom, fél-egy évnek a stressze is egy

0: lépni, vagy mennyire volt ez a stressz oka?
1: Én szakmai vezető vagyok ennek a teremnek, tehát nem az enyém az épület, és ez egy fantasztikus lehetőségként éltem meg, hogy irányíthatom a Puta Pingpong csarnokot, és mindenképpen élni szerettem volna ezzel. Mert majdnem, most már több mint egy éve elkezdődött ez a projekt, ami azért is olyan vicces, mert most itt ülünk ebben a csarnokban, és én emlékszem, hogy itt lyukak voltak a falon, ami az egész összeomlott, tehát amikor először beléptem, és így megkértek, hogy akkor ezt majd felújítjuk, és szépé varázsoljuk, és ebből lesz majd egy pingpongterem, akkor így nyeltem egy nagyot, nem tudtam elképzelni, hogy ebből mi lesz és mikor, de szerintem ez egy hatalmas siker számomra, hogy ez tényleg megvalósult.
0: És egyébként talán egyszer még az emlékeimben, egy olyan ez már két év volt 2021-ben, amikor teljes magyar csapattal és csapatként magyar tagokkal még a Buda őrszíneiben ugye megnyertétek az Etto kupát, aztán ugye azután igazoltál az Erdélyhez, és csak a rendkedvért ugye épp a Buda őrstől kaptatok ki a döntőben. Azért ez egy régebb óta dédelgetett álmod volt, és hozzáteszem most, hogy ugye lezajlott a csapatban neki döntő, de amikor először beszélgettünk, akkor én éppen azt kérdeztem, hogy emellett a sok tenni miatt hogyan jut egyáltalán majd időd arra, amit tényleg igazán szeretsz, az asztali teniszre?
1: Én amondó vagyok, hogy ha valamit nagyon akar az embert, azért meg kell küzdeni, és pont így vagyok most vele, hogy én nem szeretném abba hagyni, mert imádok pingpongozni, jövőre is játszom Görögországban, Lengyelországban és az Erdélyt színeiben. Ezt folytatni szeretném mindenképpen. Én nem nagyon szeretek konditerembe járni, ezért nekem a pingpong a mozgás is. Most már itt van ez a fantasztikus csarnok, tehát tudok délelőttönként is ide szervezni partnereket, és tudok magamnak edzeni. És hát nekem tényleg minden álmom az volt, hogy a pingpongot egy kicsit felfuttassam. Szerintem ezt a közösségi felületeken is azért megmutattam, hogy nem csak a teremről szólt minden, hanem ebbe azért hatalmas energiát fektettem, hogy a pingpong népszerűsítése, és az volt a fókuszban. Most természetesen, amióta megnyílt, áthelyezem a csarnokra, de szerintem ez a kettő összetartozik, mert amit ide felépítettünk, az arról is szól, hogy a közösségi pingpongról, tehát itt nem a válogatott fog edzeni, mint a Marcibányi téren, hanem ez a terem mindenkinek szól, aki szereti, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek, különböző programokkal készülünk majd.
0: Eljutunk majd a Marcibányi térre is, és a kezdetekig, meg a legnagyobb sikerekhez talán egészen vissza 2007-2008-hoz, de akkor beszéljünk egy kicsit a teremről, hiszen ugye alattunk 12 asztal, a legjobb minőségű asztalok, a borítás. Kezdjük azzal, hogyha most kapásból ránézek, akkor 5-6 asztalon is pingpongoznak, ami nyilván jó, hiszen ez a cél, hogy minél többen mozogjanak, ugye minél egészségesebben éljenek, de mivel várjatok konkrétan akkor az ideérkezőket, és ha már említetted a különböző médiafelületeket, akkor hogyan tudnak egyáltalán ide foglalni az emberek?
1: Nagyon egyszerű, pótapingpong.hu. Lesz egyéni asztalfoglalás, csoportos órák felnőtteknek, gyerekeknek. Szerdánként az az én egyik kedvencem, egy ilyen verseny sorozatot szeretnénk, este 7-től 9-ig a King of the Table. Az én, amikor gyerekkoromban csak Lefölnek hívtam, most egy ilyen hangzatos nevet adtam neki, random beosztom az embereket, és akkor aki egy-egy szettet játszik mindenki, és ha nyersz, akkor az egyes asztal felé vándorolsz, ha meg veszítesz, akkor meg lejjebb kerülsz. Ez azért is jó szerintem, mert aki szeret versenyezni, aznak ez egy nagyon jó lehetőség, hogy 2 órán keresztül folyamatosan játszik. Mert én, amikor versenyeztem, nagyon idegesített, hogy 2 órát vártam, vagy egy fél napot, míg újra asztalhoz állok, be kellett melegítenem, kezdtem előről az egészet. Szóval ez tényleg ilyen 2 óra szettekről szól, és a végén pedig készülök egy ilyen koronával. Hát amit rendeltem interneten, az nem biztos, hogy a legjobb, de majd nézek, elmegyek valami kellékes boltba, és akkor meg szeretném koronázni, hogy ki lesz a nap királya vagy királynője. Pénteken pedig egy ilyen bulisabb, zenésebb programmal készülünk, az egy kötetlen játék, én inkább csapatoknak, csoportoknak, családoknak ajánlanám, fiataloknak, akik tényleg, ha tudnak, ha nem pingpongozni, teljesen mindegy, az lényeg az, hogy egy közösségi életet szeretnék idehozni a terembe.

0: ezen a galériás részen Póta Georginával, ez itt a sporthely, és ugye, hogyha letekintünk, akkor alattunk pingpongoznak a fiatalok, idősek, egyébként tényleg minden korosztály képviselteti most magát, és itt fönt egyébként, tudom, hogy most nyitottatok meg, nemrég múlt héten volt az ünnepélyes sajtótájékoztató, és ez az első úgymond próbahét, de azért itt fönt a galérián kényelmes székek, asztalok, itt egy gyereksarok, de azért, ahogy említetted is, még messze nincs kész ez a hely véglegesen. Mik a további tervek, hogyan tovább, hiszen említetted, hogy lesz majd egy büfétár, minden a kényelmet szolgálja.
1: Igen, egy olyan helyet szerettem volna, ahol mindenki jól érzi magát. Én, a kislányom 6 éves lesz, és ültem már földön, amíg ő órán volt, meg kényelmetlen padokon, és nekem ez nagyon fontos volt, amikor kialakítottuk a galériát, hogy egy gyereksorok is bekerüljön. Minimális játékokkal, hogy tényleg le tudják magukat foglalni, ide szeretnék majd legótáblákat is kirakni, rajzeszközöket, lapokat, esetleg ilyen pingpongos színezőt majd kinyomtatok, szeretném egy kicsit feldobni még a helyet, és egy büfét is szeretnénk nyitni, de úgy vagyok vele, hogy ha mindent egyszerre csinálunk, akkor az lehet, hogy káosz szül. Az volt a prioritás, hogy épüljön fel, utána pedig induljunk el, történjenek meg az első foglalások, és sikeresen kiküldjük a kódokat mindenkinek.
0: És ugye tőlem is a kódot kértitek először, de én bepofátlankodtam anélkül. Akkor egy icipicit kezdjünk el haladni visszafelé a múltban, hiszen ugye említettük azt, hogy korábban, illetve 2 évvel ezelőtt megnyertétek az Ettu kupát, ugye a Buda Ős tagjaként. Az mekkora siker volt a pályafutásodban, és akkor majd megyünk vissza az egészen nagy sikerek felé, de volt olyan szerencsém, hogy ott voltam, és teljes magyar csapatként, azért az ritkaság számomra, hogy nemzetközi kupát csak magyar pingpongosokkal nyerni egy magyar csapat.
1: Igen, ez egy, szerintem egy sikersztori volt Budaörsnek is és számomra is, mert én nem tudok olyan csapatról Európában, aki csak a saját nemzetiségével álljon ki, játékosaival. Mindenki összevásárolja kínaiakkal, jobb külföldiekkel, és mi úgy nyertük meg, hogy szintiszta a magyarokból állt a csapatunk. Szerintem ez egy fantasztikus érzés.
0: És egyébként, ha már a magyar asztali teniszről is beszélünk, ugye nemrégiben ért véget a csapat világbajnokság Londonban. Tényleg az a csapat is 17 és 16 éves lányokkal igenis helyt állt, még ha nem is jött össze 32 közéjutás. De azért a te idődben, vagy hát amikor még te voltál fiatal, ugye akkor azért volt még a párostársad egy Tóth Kriszta, előttetek volt egy Bátorfi Csilla, tehát azért voltak olyan nevek, akik nem megbántva a mai fiatalokat, nagyon-nagyon magasra tették a lécet. Hogy nézünk ki most, hiszen valóban vannak tehetséges fiataljaink, viszont azért a világbajnokság is megmutat, hogy a VB élmezőnyét és a világ élmezőnyét, mert most jelenleg messze vagyunk.
1: Szerintem egy kicsit átalakult, a VTT átvette egy a versenyszervezés rendezést az ITTF-től, és akkor a nyomás van a játékosokon és a szövetségen. Ezért is mondtam le, vagy léptem egy kicsit hátrébb a válogatottságtól, mert ezt a tempót nem lehet bírni, pláne család mellett. És akinek mondjuk nincs annyi pénze, vagy szövetségnek, vagy magánszemélyként ebbe ennyit belefektetni, nehéz lépést tartani a többi nemzettel, akik mondjuk 2 hetente elutaznak. A pingpong, hogyha jó szeretnél lenni, én úgy gondolom, nagyon sokat kell versenyezni, meccseket különböző játékosok ellen tanulni, edzeni, edzőtáborokba járni, én is voltam azért Kínában. Tehát ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy magas szintre eljussunk. Ezt úgy mondom, hogy a top 100-as játékos szinten szeretnénk kijátszani, akkor ezeket sajnos hozzá kell tenni. Nem elég az, hogy 5-6 órát edzünk egy nap.
0: Viszont itt ugye említetted, hogy nagyon sok közösségi esemény lesz, és értelemszerűen minél többen pingpongoznak, annál több tehetség feltűnhet, és nyilván én is emlékszem még gyerekkoromban, amikor azt elíteni szeztem pingpongoztam, az volt a cél, hogy nyerjünk. Tehát az ember szeret játszani és szeret nyerni. És ahogy említetted, te nagyon utáltad azt például, hogyha várni kellett. Tehát értelemszerűen, ha valaki sokat játszik, ott előbb-utóbb kijönnek a nagyon ügyesek, és még ha nem is a versenysport itt elsődlegesen a célotok, ahogy említetted is. De azért gondolom, nem lennél nagyon elkesedve, hogyha kitűnne vagy feltűnne egy-két olyan tehetség, akit igenis lehet egy olyan szintre emelni, hogy emelje a magyar asztali tenisznek a színvonalát.
1: Természetesen, tehát igen, azt el kell mondjam, hogy nem klubként fogunk üzemelni. Szeretnénk gyerekedzéseket, az keddenként 4 és 5 óra között lesz. Ebből a szempontból nem annyira jó a nyitás időpont, mert mindenki most táboroztat. Szeretnénk elérni a szülőket, a gyerekeket, akik szívesen jönnének játszani, és így szeptembertől egy bérletes rendszert majd bevezetni, addig egy kicsit felfuttatni a termet. Én nagyon örülnék neki, hogyha sok Póta Gina vagy sokkal jobb játékosok kinevelődnének itt, de az is a jövő zenéje, hogy hogy hogyan fogjuk őket továbbfejleszteni. Tehát most erre nincs kapacitásunk, hogy topjátékosokat kineveljünk, de azt is tudom, hogy akik ide jönnek, kicsik lesznek, vagy olyanok, akik lehet, hogy nem akarnak Európa bajnokok lenni, tehát lesz időnk ezt kitalálni azért 1-2-3 év alatt, hogy hogyan tovább, akik viszont arra törekszenek, hogy Európa bajnokok legyenek, vagy esetleg olimpikonok.

És ha már olimpia, már a pingpong a 20. század elejére gyors tempójú, hivatalos versenysporttá alakult, majd 1926-ban megalapították a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetséget, az első ötkarikás megjelenése 1988-ig kellett várni. Közben a honi sikerek sem maradtak el, a magyar a sporták történetének második legeredményesebb nemzete, amely a korai évtizedekben dominálta a világbajnokságokat több mint 70 aranyéremmel. Barna Viktor egyénében 5, összesen pedig 22 világbajnoki elsőséget szerzett, Mednyászki Mária 18-szoros világbajnoknak mondhatja magát. Pálos Péter révén paralimpiai aranyaknak is örülhettünk, és ki ne ismerné a 79-es aranycsapat tagjainak nevét. A Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor alkotta trió Fennyánban a verhetetlennek hit kínai csapatot verte a döntőben. A kínaiak térnyerése egyébként az 50-es évek végén kezdődött, és mára Kína gyakorlatilag az asztali tenisz egyeduralkodójává vált.

0: Ez itt a Sporthely, Póta Georginával, és nagyon is kellenek az olyan példaképek, mint ugye milyen te vagy. Viszont ugye visszatérve a magyar bajnoki rendszerre, azért elmondhatod, hogy a legjobb játékosaink most már többnyire külföldi klubokban próbálnak fejlődni és minél jobbak lenni. Mi kell ahhoz, hogy ismét mondjuk azokban a magasságokban emelkedjen a magyar asztali tenisz, mint mondjuk tényleg Bátorfi Csilla, Tóth Kriszta a te idődben, vagy ez tényleg ott volt egy-két olyan tehetségünk, akik kitűntek úgymond a semmiből, vagy pedig sok ilyen hely kell, ahol igenis ki lehet termelni ezeket a tehetségeket?
1: Szerintem nagyon fontos az alapok megtanítása, jól rögzüljenek a mozdulatok, és emellett a klub, hogy hol játszol. Én is akkor ugrottam nagyot, amikor kimentem 21-22 évesen Berlinbe játszani, 11 évet töltöttem, ott megtanultam védő ellen, szemcsés ellen, mert én bevallom, itthon nem voltak meg ezek a lehetőségek. Tehát konkrétan szerintem balkezes lány ellen se tudtam edzeni, csak jobbkezes, szoftos ellen, és pingpong annyira sokrétű és olyan színes, hogy ezért is mondtam az elején, hogy ez elengedhetetlen, hogy minél több meccset kell játszani ahhoz, hogy fejlődjünk.
0: És egyébként beszéltünk arról, hogy majd eljutunk a csúcsra visszamenőleg, hogy azt mondjuk 2007 és 2008 ott volt két olyan esemény, ahol egy arany, egy ezüst, egy-egy felbontásban. Ha arra gondolsz vissza, azért az már csak nem 20 éve volt. Mik az első emlékek?
1: Hú, igen, nem most volt.
2: Megint a fonákkal próbálkozik Lovas. Gyerünk, Petra, a magyar bajnokságot megnyerted idén Miskolcon, és most az Európa bajnokságot nyerheted meg Belgrádban a magyar válogatottnak. Igen, 10-7! 3 meccslabda! Palina adogatását visszaadja Lovas nagyon szépen, aztán megint jön az a játék, amivel megnyerjük az Európa-bajnokságot, mert hogy Palina hosszúra üti! Nagyon mérgesek az oroszok, nagyon boldogok a magyarok! Póta Georgina, Tóth Krisztina, Libén és Lovas Petra megnyeri az Európa-bajnokságot Belgrádban, hiszen 3-0-ra legyőzi az orosz válogatottat káprázatos teljesítménnyel.
3: A szövetségi kapitány Téglás Péter.
4: Mindhárom lány nagyon-nagyon jól játszott, és hát ugye megint a Gina csinált egy olyat, hogy nyert 3-0 az ellen az orosz védő ellen, aki ellen soha az életében nem nyert még. Utána Tóth Krisztin fejbe kiversenyzett egy olyan meccset, ami szintén hihetetlen, hát és a Petrát ugyanezt tudom mondani. Tehát minden lány fantasztikusan játszott. Az a titka ennek a társaságnak, hogy mi minden meccsre úgy megyünk oda, hogy nem számít, ha valaki rosszul játszik, mert borzasztó egységesek vagyunk. A Lovas Petra gyakorlatilag egy meccset se vesztett az EB-n, a Gina egy meccset vesztett az EB-n, a Kriszti is nagyon-nagyon jól játszott, tehát borzasztó egységesek voltunk, és azt gondolom, hogy ezért erős ez a válogatott.
3: Mellesleg 7 év után nyert újra együttesünk aranyat az Európa-bajnokságon. A Tóth-Póta női páros ezüst, a Tóth-Szmirnov vegyes páros, valamint a Póta-Pázsi vegyes páros pedig bronzérmet szerzett.
0: Így elevenítette fel a Magyar Rádió 2008 végén a márciusi belgrádi eseményeket. De vajon hogyan emlékszik rá vissza Póta Georgina?
1: Az Európa-bajnokságra mindig úgy mentünk ki, az edzőmmel beszéltük, hogy 2-3 érem kötelező, mert régen egy 2 hét alatt lejátszottuk a csapatot, az egyénit, a páros és a vegyes páros, tehát ez 4 versenyszám volt, és az volt a cél, hogy 2-3 éremmel jöjjünk haza, mert ha nem, akkor azért morcosak voltunk. Sőt, még én mindig edzés előtt bevettem egy rágót direkt, hogy az edzőmet idegesítsem, és feltűnően rágóztam, amikor körbefutás indul volt, és ilyen pénzbüntetés volt, hogy akkor adok 500 forintot, mert hogy megint rágóval jöttem be a terembe, és az volt a motiváció, hogy gyűjtötte az edző a pénzt, és akkor, amikor az EB-re elmentünk, akkor ott visszaszereztem, hogyha nyertem érmet, akkor visszaadta. De engem mindig kellett motiválni, és ez ilyen jópofa, játékos, tehát itt nem a pénzről szólt, hanem én húztam az edzőnek az agyát, ő pedig ezáltal tényleg adott egy olyan motivációt, hogy jó, hát akkor még egy plusz dolog, amit el kell érni, és hogyha nyerünk érmet, akkor azt is visszakapom.
0: Ugye ez már csak nem 20 éve volt, nem azt mondom, hogy 20 évet most menjünk előre, de ha már az edzőkről és az edzőségről beszéltünk, és nyilván még játszol, és mondtad, hogy még nagyon sokáig szeretnél versenyezni. Hol látod magad mondjuk 5-10 év volt, tehát ez az edzőség, a gyerekek, ugye említett, hogy nagyon sok gyereket fogtok ide vonzani, a gyerekek edzése, vagy egyáltalán mint példakép, mint edző, el tudod magad képzelni a jövőben?
1: Igen, el tudom. Természetesen félek tőle, mert én azért játékos voltam ez idáig. Van edzői papírom is, de szeretnék magam mellé olyan edzőket fölvenni, akinek több rutinja van, és én meg szépen lassan ellesem a praktikákat. Van egy 6 éves kislányom, úgy gondolom, hogy szépen nevelem, tehát bízom benne, hogy meg fogom oldani a gyerekedzéseket is, de hát az egy külön kihívás, hogy mindenkinek más problémája van, kérése a szülőkkel való kommunikáció. Tehát ez szerintem ez nem egyik pillanatról a másikra fog megtörténni, hogy én ebbe profi leszek, de törekedni fogok arra. Én úgy gondolom, hogy kedves vagyok mindenkivel, tehát mindent meg lehet velem beszélni, de emellett még fontos lesz, hogy határozottnak is kell lennem, mert különben nincsen fegyelem. Tehát ha valaki tényleg élsportoló akar lenni, de ha még nem is az élsportról beszélünk, akkor is egy határozottság kell lenni fog az órákon, mert ez azért az asztal szélén is, tehát ott a sarka, tehát azt nem engedhetem meg, hogy össze-vissza rohangáljanak a gyerekek. Érdekes lesz, én nagyon várom.
0: Ugye egy biztos, ez itt még mindig a sporthely Póta Georginával, a Póta Pingpong csarnokának ülünk a teraszán fönt a galérián, és hát egy biztos, a műsornak nézben az is a célja, hogy esetleg az adás hallatán, vagy az alás kapcsán minél többen kedvet kapjanak, hogy igenis eljöjjenek pingpongozni, hogy eljöjjenek mozogni, hogy eljöjjenek sportolni, hiszen ez lenne a cél, hogy minél több egészséges és boldog fiatalt neveljetek.
1: Igen, és szerintem még az is nagyon fontos, hogy korszerűsítsünk, tehát én azért örülök ennek a csarnoknak még jobban, mert ez egy szép, új, modern hely, és vettem adogatógépet, szereztünk be, reakciófejlesztő gépet. Tehát én úgy gondolom, hogy a mai világban ez elengedhetetlen, hogyha a péntek esti bulisabb este lesz, akkor berakunk zenét, fel van szerelve tévével a csarnok, tudjuk oldalt egy gombbal irányítani, és szetteket tudnak számolni a játékosok, és ezt folyamatosan fejlesztjük. Ez most csak a kiinduló pont, tehát ez ennél szerintem tényleg sokkal, de sokkal jobb lesz. Itt fönt ülünk a galérián, látjuk a nagy tévét, ott is lehet meccseket elemezni, tehát rengeteg lehetőség van, hogy hogyan tudjuk még ezt fokozni. Én csak azt mondom, hogy mindenki jöjjön pingpongozni, Angol utca 34.
0: Kedves hallgatók, ez volt már a sporthely, melyben a zuglói Póta Pingpong csarnokába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában az óbudai Aranypatkó lovardába látogatunk. Az Aranyhegyi út 18 alatt működő lovarda 1987 óta üzemel, és 96 óta a lovardán belül működik az Aranypatkó lovas egylet, melynek vezetője Partics Katalin. A magyar színekben junior világbajnok, csapatban felnőtt VB bronzérmes egykori kiváló öttusázó 2000-ben és 2004-ben görög színekben két olimpián szerepelt. Pályafutása végeztével sem szakadt el a sporttól, ám hétköznapjait ma már mai különleges helyszínünk irányítása tölti ki.
1: Ez nagyon sajátos ez a hely, mert a legtöbben, amikor először érkeznek, fel sem ismerik, hogy elmentek a lovarda mellett, mert annyira egy olyan úton helyezkedik el, ami folyamatosan lakóházakból áll, és akkor egyszer csak az utolsó lakóház az a lovarda egyben, és ezt követi egy hosszú mező, ami szerencsére még nincsen beépítve, és remélhetőleg nem is lesz, és a besorolásából adódóan ebben tényleg bízhatunk hosszú távon is, hogy a sportszülő közpark nem lesz talán beépítve. Tehát egy nagyon tényleg különleges a helynek az adottsága, vagy hát azért nem mondom, hogy kialakítása, mert ez inkább így kevésbé szándékosan alakult így, mint ahogy az élet hozta. Tehát van egy nagyon hosszú telek, és fölfele a telken hosszúkásan épültek az istállósorok, de hát nem egy ilyen konkrét terv alapján, hanem az előző tulajdonos, aki már meghalt sok-sok évvel ezelőtt, ő mindenféle állatot tartott itt, és mindig épített egy istállót, ami éppen eszébe jutott. És aztán később ennek a tulajdonosnak a párja alakította teljesen lovardává ezt az intézményt.
0: Innen most ugyan nem látható a fák és a bokrok és az épületek takarása van, de valóban hát tényleg Budapesten vagyunk, hiszen ha az ember körbenéz, akkor a Budai hegység, a távolban a Pilis, tehát tényleg gyönyörű helyen vagyunk, és egyébként hallható mögöttünk, itt mennek az autók, de egy picit akkor sétáljunk bejebb is, és hát most rád hagyatkozunk, mutassuk egy picit be ezt a helyet a hallgatóknak.
1: Van 39 boxunk, ami ugye azt jelenti, hogy egyesével laknak benne a lovak, és ezen kívül van félridegtartásos részünk is, ahol elválasztott karámokban 3-4 laknak együtt a lovacskák, és a boxok között is vannak teljesen hagyományos zárt boxok, illetve angol boxok is itt az udvarban. Itt az udvarban kialakítottunk, már attól kezdve, hogy én itt így elkezdtem tevékenykedni, lovasiskolát kialakítani, egy nagyon picike pályát, ami igazából egy kis termetű póni tud csak kényelmesen körbe sétálni, ügetni nem is, és itt kezdtük el csinálni a póniovi foglalkozásokat, és kint a mező felé látjuk a szép nagy szénakazlat, szalmát is látunk, fedeles lovardát is látunk, amely egy könnyű szerkezetes sátorból van, körkarám, amiben szabadidomító munkát tudunk végezni a lovakkal, illetve a kezdő kis lovasokat ott tudjuk először elengedni, tehát annak is több funkciója van. Amellett van egy olyan rámpa, amin a mozgásérülteket tudjuk felszállítani alulra. Látunk egy nagyon csúnya kék konténert, amire azért van szükség, mert ugye mindenféle szabályozás van arra, hogy hogyan kell a lótarágyát tárolni és elvitetni. És két nagy homokos pályánk van. Az egyik az egy dílovas négyszög, csak nem szabályos méretekkel, de ott a dílovas négyszögnek a betűit tudjuk felnőtteknek is tanítani, gyerekeknek is, mert mindegyikhez van egy kis ábra is, és a nagy pályán szoktunk ugróedzőseket tartani.
0: Jól látom, hogy most megérkeztünk Pegihez, illetve nem tudom, hogy ez valóban Pegi-e. Ben vagyunk tényleg az istállók között, mellettünk kacér, és ugye említetted, hogy az a kisméretű pálya, ahol egy póni csak körbe tud sétálni. Olvastam egy interjút veled, amikor azt mondtad, hogy nyilván volt öttusázóként, és a lovaglás volt az egyik, ha talán nem a legnagyobb kedvenced a szeretett sportágban. Akkor azt mondtad, hogy azért szerettél volna lovasiskolát nyitni, mert egész egyszerűen nem lehetett hol, nemhogy felnőttként, de gyerekként megtanulni ezt a sportágat, vagy egyáltalán csak lovagolni, és azt hiszem, hogy ez az első lépcsőfok.
1: Igen, azt vettem észre. Ugye úgy kerültem ide, hogy Molnár Tamás öttusa lovasedző itt tevékenykedett, azután, hogy eljött a válogatottól, és őt kerestem föl, miután átigazoltam Görögországba, hogy továbbra is itthon folytathassam az edzéseket, fölkészülve a 2004-es olimpiára. És hát akkor, amikor itt lovagolgattam, meg aztán az olimpia után megvettem az ő egyik lovát, azután láttam azt, hogy jön egy csomó picike gyerek, és annyira megható volt ez számomra, mert én viszonylag későn találkoztam a lovaglással, tehát 16 évesen jött az a lehetőség, hogyha a triatlon helyett öttusázni fogok, akkor ingyen lovagolhatok. Így kezdtem el lovagolni. Tehát ez a gyerekkori vonzalom hiába volt meg bennem, mert így semmi foganatja nem volt. És azt látni, hogy itt jönnek ezek a picike gyerekek, de el vannak küldve, mert hogy kicsi még hozzá, meg veszélyes, meg a gerince így úgy, meg mindenféle kifogások közepette nincs lehetőségük lovagolni. Ez annyira szomorú volt nekem, hogy aztán eltelik pár év, és lehet, hogy el is múlik belőle ez az ihlet, és akkor kimarad egy óriási nagy élmény lehetőség.

0: édesanyád szülei ugye görög származások, éppen ezért 2000-től görög színekben versenyeztél tusázóként. Ezt hogy élted meg egyébként akkor, hiszen ettől függetlenül végig Magyarországon éltél és itthon készültél a Honvédban? Milyen érzés mondjuk egy sikeres magyar junior versenyzőnek, akinek nyilván van görög kötődése, mondjuk az olimpián éppen a magyar himnuszt hallani, amikor ugye Vörös Zsuzsa nyert, és milyen érzés, nem mondom, hogy nem a hazádat képviselni, de egy második hazádat?
1: Hát igazából rossz érzéssel sosem töltött el az, hogy úgy halljak magyar himnuszt egy versenyen, hogy én nem vagyok a részese. Amikor én átigazoltam, 97-ben kerestek meg először a görögök, akkor még ugye nem is volt programon a női öttusa. A 98-ban dőlt el, hogy 2000-ben programon lesz, és az is, hogy 2004-ben Atén nyeri meg az olimpiát, tehát hogy akkor 2000-ben indulhatok egyáltalán olimpián, 2004-ben meg hazai pályán indulhatnék olimpián, ha görög lennék. Úgyhogy ezek voltak egy picikét ilyen döntő motivumok, illetve hát azért bevallom, persze, tehát már akkor bőven 20 akárhány éves voltam, 24-28 voltam az egyik, aztán a következő olimpián, tehát olyankor azért már gondolkodik az ember az egzisztenciális kérdéseken, főleg akkor, hogyha egy olyan sportot űz, amiben napi 6 órát kell edzeni, tehát más dolgozni mellette, karriert építeni, nem lehet elkezdeni igazából, és hát azért görög versenyzőként akkoriban még bőven-bőven jobban voltak értékelve anyagilag a sportolók, úgyhogy ez is egy szempont volt, illetve az is, hogy a magyar válogatott erős volt, és szerencsére én az erős tagok egyike voltam, tehát második számú olimpiai kerettagként igazoltam el Görögországba, de nagyon-nagyon sokat kellett válogató versenyeznünk ahhoz, hogy csapatba kerüljünk. A nemzetközi versenyekre kijutásért is külön kellett válogató versenyeznünk, és az átigazolásommal én ebből szépen kivontam magamat, és teljesen alanyi jogom, mint egyetlen görög női tusázó, aki nemzetközi porondon labdába rúghat, válogató versenyeken való elfáradás nélkül mentem a világkupákra és az olimpiai válogató versenyekre.
0: Az öttusa az már teljesen nem múlt, hosszú idő telt el azóta. Követed még az öttusát?
1: Követem valamennyire, nem vagyok teljesen napra kész. Gulyás Michelre végtelenül felnézek, zseniális versenyzőnek tartom. Én ott tettem pontot teljesen a végére a saját pályafutásomnak, hogy az öcsémmel indultunk a Masters versenyeken, és most szeptemberben Gyömrön volt az utolsó világbajnokság, ahol mi voltunk az utolsó lovasok, a legesleges, legutolsó lovasai az öttusa világnak.
0: Viszont aki esetleg azt talán mondja, hogy a kemény munka nélkül ért, de mindezt, hát aki dolgozott már lovardában és lovakkal, az pontosan tudja a koránkelést és a fizikai munkát, és bizony a lovakkal nagyon-nagyon sok munka van, és azért gyanítom, kanyarodjunk vissza most már az aranypatkó lovardához, hogy ezt a munkát nem egyedül végzed, és hát azért itt van munkátok vele bőven.
1: Igen, valahogy sose. Illetve nem igaz, ugye most itt a görög átigazolással kapcsolatosan pont arról vallottam, hogy sikerült egyszer a könnyebb utat választanom, de ezzel a lovardázással egy kicsit sem. Ez nagyon emberpróbáló, és tényleg elköteleződés és elhivatottság nélkül ezt nem lehet csinálni, szóval nagyon-nagyon sok olyan hajnal volt, amikor reggel 5-kor itt kezdtem, hogy utána még a többi dolgomat is el tudjam intézni, és akkor azért még este 8-kor is itt voltam. Szóval kemény, igen, ez kemény, és kollégák nélkül nem nagyon tudnám megcsinálni.
0: Említettünk most már ugye az istállókat, említettünk, hogy van egy kis sétáltató, de ugye azt is tudjuk, hogy egy lovaglás, mint olyan, az egy nagyon széles körű dolog, és ugye ha már az olimpiáról beszéltünk, most pontosan tudjuk, hogy a lovak kikerültek az olimpiai sportákból, de a lovaglás nem csak ennyiből áll. Az előző olimpián volt ismét magyar lovas militariban, nálatok elsősorban a dresszázs, vagyis a díjlovaglás, illetve a díjugratás az, ami dívik.
1: Ennyire nem mondanám speciálisnak a mi irányultságunkat. Igen, angol stílusban lovagoltatunk, ezen a szinten abszolút igaz. Westernben nem vagyunk jártasak, képzettek. Az angol stílusnak, a díjlovaglásnak és a díjugratásnak az alapjait igyekszünk átadni, mert az elhelyezkedésünkből adódóan jellemzően gyerekek jönnek hozzánk lovagolni, egészen picike gyerekek is, ugye, ami így életre hívta ezt az egész lovasiskolát.
0: Bocsánat, akkor ha már egészen pici gyerekek, mikortól vártok mondjuk akár először érkező gyerkőcüket, hogy kipróbálják a lovaglást?
1: Igen, ugye ez volt az, amit így észrevettem a saját kis lovas edzéseim elvégzése előtt után, hogy ezek a nagyon-nagyon picike gyerekek, akik még beszélni sem tudnak szinte, tehát ilyen 2 éves kor, vagy még kisebb, hogy őnekik találtuk ki a póniovi foglalkozást, ami egy abszolút képességfejlesztő kis hozzászoktató lovas foglalkozás, és hát van, aki odajön először erre a foglalkozásra 2 és 4 éves kor között, de igazából utána egyből átpártol már a lovasiskolába, ilyen negyed órás sétára, aztán fél óra órás futószáras foglalkozásra. A lovakat ugye azt szerint kell egy lovas iskolában összeválogatni, hogy mire alkalmasak. Hát azok az ilyen extra nyugodt pónik, akik boldogan sétálnak tényleg egy rossz mozdulat nélkül egész álló nap, azok azért ritkán alkalmasak, vagy mennek nagyobb teljesítményt nyújtva egy ugróversenyen. Úgyhogy a lovasiskolánknak igazából ott van a felső határa, hogy ugróedzést már nem tudunk tartani a lovasiskola keretein belül. Díjlovaglás teljesen alapjait meg tudjuk tanítani, és aki tovább akar lépni ezen a szinten, saját lóval, vagy félbértartott lóval ezt meg tudja tenni nálunk is. Tehát az edzők azok képesek rá, képzettek ezen a területen, a lovak képességei a korlátozottabbak.
0: Szakképzett edzők nélkül tehát mit sem ér egy lovasiskola, ám ami talán még ennél is fontosabb, az az elhivatottság. A lovasiskola egyik ilyen oktatója Tóth Melinda.
2: 27 éve kezdtem a lovaglást, saját lovaim is voltak, a jásságban éltünk 10 éven keresztül, a gyerekem is ott töltött az első 10 évét, úgyhogy 6 hónapos korában ő már saját lovon ült, benne is megmaradt, most már 18 éves, és ez egy abszolút egy életmód.
0: Ha az ember ránéz egy lóra, az nyugalmat és tekintélyt parancsol és sugároz. Hogy látod oktatóként, milyenek a mai gyerekek?
2: Akik ide járnak, azok nagyon nagy lelkesedéssel vetik bele magukat. Tehát ugye itt van disznó is, van nyúl is, macska is, ugye lovak, kutya is, tehát hogy tényleg olyan nagyon szeretik a természetet meg az állatokat, és én úgy gondolom, hogy fantasztikus dolog az, hogy nem csak egy ilyen fedett lovardában körbe-körbe menni, hanem itt tényleg egy ilyen hatalmas területen, friss levegőn, zöldövezetben, és szerintem az, hogy a budapesti gyerekeknek ez lehetőség adott, azt szerintem egy fantasztikus dolog.
0: És egyébként hogy érzed, kihasználják ezt a budapestiek, vagy tudnak róla? Tehát hogy néz ki most itt az élet, mennyire kell reklámot csinálni annak, hogy igenis a gyerekek jöjjenek ki a szabad ég alá és sportoljanak?
2: Hát a reklám meg a marketing az mindig mindenkinek kell, tehát ezt tudjuk jól. Szerencsére azért nagyon sokan járnak ide, másfél-két éves kortól. Persze az csak sét, hogy fogjuk a gyerekeket, de egészen volt már nálunk olyan, hogy egy 85 éves néni a születésnapjára ezt kapta, hogy felülhessen lóra, úgyhogy nagyon széles a skála korban. Mentálisan, vagy esetleg fizikailag egy kicsit hátrányosabb helyzetű gyermekekkel is foglalkozunk. Magyar nyelven is, angol nyelven is folyik, tehát hogy ez tényleg egy ilyen nagyon sokoldalú dolog. Az itt dolgozóknak, tehát a légkör, ez ami úgy mondom, hogy kollégák. Fantasztikus, nagyon-nagyon jó, és nagyon sok humort viszünk bele. Tehát, hogy nagyon sokat lelkizünk a lovasokkal is, egymással is, nagyon sokat nevetgélünk. Tehát, hogy az, hogy ez egy ilyen nagyon pozitív légkör, ez szerintem pótolhatatlan.

0: az oktatók, a lovasok és az egész lovarda életébe segít bepillantást nyerni Zinger Ildikó, az Aranypatkó adminisztrátora.
1: És én úgy hallottam egyébként Partics Katalint, hogy ez az adminisztrátor, ez jelent mindenest, jelent jobb kezet. Most már 10 éve együtt dolgoztok, hosszú utat jártatok meg együtt, hosszú idő telt el azóta, hogy együtt dolgoztok az Aranypatkó élén, illetve vezetésével. Mi mindennel jár ez, hiszen ugye ha azt mondjuk, hogy lovarda, az, hogy ez így működjön, ahhoz nem egy, nem két ember kell, nem sok, és ugye ti vezetitek gyakorlatilag ezt a csapatot.
2: Igen, ez nagyon összetett feladat, mert ugye minden munkahelyen, ami üzemel Magyarországon kell, egy fontos adminisztrációs rész a különböző kötelezettségek miatt, és mivel elég sok lovas jár ide, az ő beosztásukról, illetve a lovak beosztásáról is gondoskodni kell, illetve a kollégákat is össze kell fogni. Mert ugye lovaglás, ló és lovasoktató nélkül nem tud létrejönni.
1: Egy biztos, most már sokadik emberrel beszélgetek, és az, hogy itt mindenki mosolyog, és mindenki jól érzi magát, ez közös. Ennyit jelent a lovas terápia, még akár rátok nézve is?
2: Egyrészt szerintem ez fakad a Katiból, hogy nagyon kedvesen, aranyosan vezeti ezt a lovadát, tehát kevesen érezzük úgy, hogy kötelező dolgokat csinálunk, inkább egymásért, meg a lovasokért dolgozunk. Másrészt szerintem jó csapat jött össze. A harmadrészt a lovasok örömmel járnak ide, jól érzik itt magukat, és ez meg rajtunk is meglátszik. Az édesapám is lovasember volt, egész pici kora óta, mert a nagyapám is az volt, és igazából egészen haláláig a lovas színházban is szerepelt, úgyhogy a lovak szeretetét hozom onnan, az, hogy nem lettem lovas, hát ez egy másik kérdés.
1: Hogyan tovább, mik a távolati célok és mik a tervek, hiszen ugye az élet nem áll meg, és hát ti is haladtok a korral, most ugye terápiás lovaglás, parasportoknak és különböző sérülteknek is ugye lovagoltattok, de van itt lovas ovi, lovas iskolai táborok, tehát mi mindennel várjátok ide a hétköznapi embereket?
2: Nagyon szeretnénk fejleszteni a délelőtti lovaglást, hogy minél több iskola, óvoda jöhessen hozzánk, illetve a terápiás rész, de hát ugye ezt nagyrészt Kati csinálja. Az én nagy tervem, hogy továbbra is remélem egészen nyugdíjas koromig tudom ebben támogatni.
1: Miért pont az Aranypatkó lovarda?
2: Szerintem nagyon jó itt a légkör, jó itt lenni, mint ahogy majd lehet látni, hogy nyáron a nagylányok, akik már mondjuk nem táboroznak, mert kinőtték, attól függetlenül itt töltik a napjaikat. Aki idejön, az itt jól érzi magát. A szülők szokták mondani, hogy ide járnak pihenni. Kellemes a környezet, jó a légkör, mi más lehetne még?
1: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig az Aranypatkó lovardában vagyunk, Óbudán, és Partics Katalinnal beszélgetünk. Hogy néz ki egyébként itt a napi élet?
3: Karámozzuk a lovakat, az iskola lovakat nem annyira, ők csak hétfőn a lópihenő napján mennek ki karámba, ugye pihengetni, legelészni, a bértartott lovak járnak ki minden nap karámba. Egyesével karámozzuk őket a testépségük érdekében, illetve hát van olyan, hogy egy-két lovat összeszoktatunk, mert azért mégiscsak társas lény a ló, és jobban el vannak, hogyha közel lehetnek a másikhoz. Az iskola lovak pedig hát hétfő kivételével minden nap dolgoznak, úgyhogy ők nagyon boldogok, amikor bent lehetnek a kis kuckójukban, és pihengethetnek, meg ehetik a szénájukat. De egyébként a napirend az egy teljesen általános lovardai napirend, reggel 6-kor etetés, szénázás, abrakolás, utána kezdődik a trágyázás, bealmolás, delesetetés, közben ugye kikarámozás, bekarámozás, akkor délután egy pár óra kis szusszanás, és akkor este 6-kor újra etetés.
1: A lovas oviról már beszéltünk, aztán lesznek majd itt ugye nyakunkon a nyár lovas táborok is. Beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon komoly fizikai munkával jár, ha valaki lovagol és lovakkal foglalkozik, de azt hiszem, hogy többek között ezeknek a nyári táboroknak van egy másik fontos jelentősége is. Egyfajta rendre, rendszerre és egy elfogadásra tanítják azokat a gyerekeket, akik megismerkednek a lovaglással, hiszen itt nekik igenis nagyon komoly felelősségeik vannak.
3: Igen, ugye attól kezdve, hogy valaki ide beteszi a lábát, attól kezdve nagyon szigorúan vonatkoznak rá a szabályok. amik elsősorban az embereknek a testépségét igyekszik biztosítani, másrészt pedig a lovaknak a testépségét igyekszik biztosítani. A lovard ugye veszélyes üzem, tehát ezt aki nem tartja be, azt mondjuk ilyen még nagyon ritkán fordult elő, de megkérjük, hogy akkor menjen el. Szerencsére ezt könnyen meg is értik a gyerekek is, és ez egyszerűen abból a szimpla tényből következik, amiért általában a lovasterápia is hatékony tud lenni, mert hogy a ló a méretéből és a személyiségéből adódóan tiszteletet követel meg az embertől. Tehát az, amire ugye nagyon jól tudjuk használni a gyerekek oktatása során, tehát hogy a kötelességtudatot, a tiszteletet, az alázatot, odafigyelést ugye a lovakon keresztül nagyon-nagyon jól tudjuk tanítani, és egyszerűen azért, mert a gyerkőc érzi azt, hogy ha a lóval szemben nem azt csinálja, amit mondunk neki, akkor baj lehet. Nem félelemből, hanem egyszerűen megértésből.
1: Említetted, hogy sajnos a mai első vendéged, aki délután jött volna lovagolni, lemondta. Méghozzá egy mozgássérült fiatalemberről beszélünk, hiszen azért azt se hallgassuk, hogy aki akár ennek a műsornak a kapcsán most először kap kedvet ahhoz, hogy kijöhessen, ti szeretettel várjátok akár a mozgássérülteket is.
3: Igen, természetesen ezeken a területeken, tehát a fogyatékossági területeken vannak kontraindikációk, amiket nem hághatunk át, de azért a legtöbb sérültség mellett lehet lovagolni. Nálunk van gyógypedagógiai lovasterápia, illetve hipoterápia is, de ez a környezet annyira arra nem alkalmas, tehát ott sokkal nagyobb nyugalomra van szükség itt az út mellett, és a sok-sok gyerekkel a lovasiskolában kevésbé nyugalmas a környezet, illetve én nekem az egyik végzettségem a lovaskultúra oktató, és az után csináltam még meg a Fóti lovasterápiás központban a parasportoktatói képzést, tehát én igazából az összes sérültségi kategóriával foglalkozhatok, de nem mint terapeuta, hanem mint fogyatékos személyek szabadidő sporttevékenységének az oktatója. Az, amit például az említett fiatalemberrel csináltunk volna ma is, az a szeptember végi parasportországos bajnokságra készülés, és ami végtelenül fontos, hogy életminőségjavító. Tehát ő hétről hétre különlegesnek érzi tőle magát, hogy képes rá, hogy meg tudja csinálni, hogy versenyre tud menni, hogy együtt tud működni egy állattal. Szóval így vannak fotók is a versenyekről, minden évben el szoktunk menni, most már nem is tudom, talán 6. éve, erre a parasportországos bajnokságra ott is lehet fotókat látni őróla is, és a látássérült versenyzőimről is, és még sok mindenki másról, hogy érdemes tényleg megnézni, hogy micsoda örömet tud jelenteni.

0: láttuk az istállókat, láttuk a lovakat, láttuk az irodát és a belső helyiséget. Itt vagyunk egyébként Rudi mellett, éppen itt egy malac, ha jól látom, a tyúkolban.
1: Igen, a gyönyörű tyúkolunkat Rudi lakja éppen, mert a tyúkokat és a kacsákat elvitte a róka. Amúgy is, hogy ugye minél színesebb legyen a kis lovardánk, azért is szerettem volna egy ilyen baromfi udvart. Másrészt pedig azt gondolom, hogy annak is nagyon jó hatása van, hogyha a minket környező panel lakótelepekből ide látogató gyerekek látják azt, hogy akkor melyik állat melyikkel, melyikre mi a veszélyes. Ezt el szoktam mondani, hogy ez nem csak a mondókákban van így, hogy a róka elvitte a tyúkot, hanem ez a valóságban is így van sajnos. Most a nyári táborra, amik nem sokára kezdődnek, szeretném újra benépesíteni, de kecskét is szeretnék, hogy lerágja a gazt, és tyúkot is, hogy legyen megint friss tojásunk.
0: És egyébként valóban említetted a környező lakótelepeket, hát hogyha elnéztünk, éppen ezen morfolíroztunk, hogy azon ott Békás, illetve Mocsárdül, de egy biztos, itt vagyunk Óbudán, és tényleg 2 perc a város zajától, amennyire sportértéke van ennek a helynek, annyira van társadalmi és oktatási jelleg, hiszen amiket elmondtál, itt minden arról szól, hogy egy újabb felnövekvő generációt megtanítsatok elfogadni a természetet, és együttműködni vele, és talán kicsit mutassanak több tiszteletet, mint talán nagyon sokan.
1: Igen, ezt egyre fontosabbnak érzem az oktatásban, főleg a nagyvárosban élő gyerekek esetében. Nagyon sok csoport jön hozzánk szerencsére, iskolás óvodás csoportok, táborba is jönnek gyerekek, olyanok is, akik még egyáltalán nem is lovagoltak, de hát nagyon sokan viszonyogva érkeznek ide, befogják az orrukat, hogy jaj, büdös van, jaj, vigyázz, hova lépsz. Szóval hogy az a fajta tartás nagyon sokszor látszik a gyerekek megnyilvánulásaiban, ami arra utal, hogy nincs nagyon közeli kapcsolatuk a természethez.
0: A kedves hallgatókat nem tudjuk idehozni, csak virtuálisan, és azt az igazi lovarda érzést minden egyes zajával és illatával és minden egyes veletartozójával mindenki megismerheti, aki kijön ide az Aranypatkóba.
1: Ez így igaz, ugyanis a lovasiskolában nem csak gyerekeket, hanem kamaszokat és felnőtteket is várunk, illetve szeretnek is hozzánk járni szerencsére. Van kis társasági életünk is, szoktunk itt közös programokat szervezni. Vannak ugye stabil bértartóink, akik itt tartják a lovaikat, úgyhogy nagyon klassz kis csapat élet zajlik itt.

0: Remek hangulat, pezsgő klubélet várja tehát az ide látogatókat, és a szakmai munkában sem lehet komoly kivetnivaló. Erre enged legalábbis következtetni az a tény, hogy az egykori kiváló öttusázó, majd mesteredző Pávölgyi Miklós is idehozza unokáját lovagolni. 2001 és 2016 között a magyar öttus a szövetségi kapitányaként 18 világbajnoki arany fűződik nevéhez, és szeretett sportága büszke nagypapaként is a mai napig élete része, még ha az öttusából száműzték is a lovaglást.
1: Sajnos megszűnt, de egyszerűen nem lehetett ezt tovább vinni, mert azok a lovagási lehetőségek, amik korábban rendelkezésére álltak a különböző nemzeteknek, ezek általában katonai lovardák voltak, felszámolódtak, és így aztán lényegesen kevesebbet edzettek a öttusázók, míg nem, mert mi nekünk voltak saját lovaink. Ehhez képest aztán elkezdték a gyengébb pályákat építeni, akkor még kevesebbet edzettek. Úgyhogy a végén nem volt elég látványos, és nem volt olyan követelmény, ami igazán megemelte volna ezt a sportágat, vagy azon a szinten tartotta volna. És ugye bejött ez a OCR-nek nevezett akadálymászás, amit a gyerekek, főleg a fiatal gyerekek nagyon szeretnek, a lovaglással nem találkoztak. Az idősebbek azok nyilván lovagláspártiak, mert ennél szebb sport nincs, mint a lovaglás, és élvezetesebb sport sincs, de most már az ötösével, az OCR-rel megy, majd meglátjuk, mi lesz Los Angeles után, de szerintem csak romlani fog a helyzet az ötöse szempontjából.
2: Viszont a lovaglás az nem csak az öttusáról szól, hanem a lovakról, a lovaglásról és az egészséges életmódról. Boldog nagypapaként ezek szerint a lovaglástól nem szakadt el ilyen szempontból.
1: Nem, hát én nagyon szerettem lovagolni, hát most már azért élemedett koromról volt tekintettel nem kockáztatom meg a derekamat, de nagyon nagy élmény, és a gyereket is azért hoztuk ide, hogy megismerkedjen ebben a sporttal, mert az a véleményem, és ezt a maradék öttusázóknak is mondom, hogyha megvan a lehetőségük, annyira tanuljanak meg lovagolni, hogy el lehessen menni önállóan egy tereplovaglásra, nem kell profinak lenni, de egy jó átlagos lovastudás az, hogy úgy mondjam, az általános kondíciónál egy jelentős része lehet, és élményszerző.
2: És akkor nem is csak mint mondjuk egykori sikeres mesteredző és sportoló, hanem mint nagypapa, mint nagyszülő. Miért jó, hogyha a gyerekek lovagolnak?
1: A mi gyerekünkkel volt némi probléma, nem nagyon akart beszélni, de aztán megjött a hangja, itt most már nem lehet lelőni. És ez a lovaglás sokat segített neki, mert ugye csak-csak az van, hogy egy ilyen hatalmas állattal elbír, tehát azért növekszik az önbizalma, és emberekkel találkozik más közegbe, más társaságokba jár, ugye más lovas gyerekekkel is találkozik. Mindenképpen hasznos, egy kicsit más sport mellette járni az iskolával, úszni, meg tornázik, sok mindent csinál, de ezt nagyon szereti. Én azt gondolom, hogy manapság a szülők sokkal jobban forszírozzák, hogy a gyerek sportoljon, nem feltétlenül élsport irányba, de hogy mozogjon, az nagyon fontos. És hát az is jó, hogy a legtöbb iskolában van úszóoktatás, ahol megtanulnak úszni, hát az alapfontosságú az életben. Én azt gondolom, hogy az élsport lehet, hogy nehezebb helyzetben lesz a továbbiakban, mert ugye az egyetemi beiskolázások, meg a tanulás fontossága azért az meg minden családban jelen van, de maga az, hogy egy kisgyerek sportoljon, az élet fontos.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben az óbudai aranypatkó lovardába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! You were good.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában kivételesen visszatérünk egy korábbi helyszínünkre. Szinte napra pontosan egy éve egy apró baranyai városka felé vettük az irányt, hogy megfejtsük a kozármislenyi csodatitkát. A 2007 óta városi rangban lévő, nagyjából 7000 fős település csapatai ugyanis szárnyaltak, a tavaszi szezon megkezdése előtt a női kézlabdázók, a férfi labdarúgók és a kosarasok is vezették a tabellát. Visszatérésünk mégis keserédes, hiszen röviddel ezután a helyi sportélet talán legmeghatározóbb alakja, a Városi Sport Egyesület egykori elnöke, a létesítmények megálmodója, a futballklub tulajdonosa, Feleki Attila itt hagyott bennünket. Fájdalmasan korán, 54 éves korában. De amit megálmodott, azt megvalósította, majd tovább is adta, és most, március 6-án, a születésnapján örökre felkerült a neve szeretett városa sportközpontjának táblájára. A sportcsarnok előtti téren felavatták az Ámmer Gergő szobrászművész által készített bronzszobrát, igaz, hiánya így is hatalmas űrt hagy maga után. Feleki Attilára emlékezünk, és a következő szűk fél órában örökség előtt tisztelgünk, elsőként a város polgármesterével, Paul Mariettával.
1: Bízom benne, hogy méltóak tudunk lenni Attila örökségéhez, ahhoz, amit ő itt felépített, amit örökül hagyott ebben a városban. Talán a legjobban úgy tudjuk őt magunk között tartani, hogy éltetjük azokat a közösségi helyeket, amiket neki köszönhetünk. Hogy tele van mindig a csarnok, hogy tele van a stadion, hogy 250 utánpótlás gyerekünk van a focipályán és rúgja a bőrt nap mint nap. Most ez a feladatunk.
2: Hiszen ugye egy éve úgy mutattuk be Kozármislenyt, mint a sport városát, ugye NB2-ben az NB1 felé tartó labdarúgók, ugye most is 6. a csapat, azóta a kosarasok feljutottak, az NB1-be zöld csoportot is vezetik, NB1-be feljutottak a kézlabdások, tehát igazából semmi nem változott, vagy ha igen, akkor is csak a jó irányba.
1: Szerencsére az önkormányzat, a képviselőtestület is támogató abban az irányban, amit azt gondolok, hogy ki is kell szolgálnunk nekünk városvezetőként, önkormányzatként. Többféle módon próbáljuk segíteni ezt a lelkes és nagyon aktív közösséget. Van egy kézilabdapályánk, ami egy kültéri, az mellé építettünk a Kosárlabda Szövetséggel együtt 2 darab 3-3-as streetball pályát, az mellé most nyertünk meg egy pumpapálya projektet, egy újabb közösségi teret fogunk kialakítani, illetve tegnapi napon jelentettük be, hogy az Aktív Magyarország részvételével, segítségével megnyertünk egy jégpálya projektet is, úgyhogy a sportos város még több lehetőséget kap arra, hogy a tömegsportnak legyen egyre több helyszíne, színtere, ami a közösségi életet is fokozni fogja.
2: És nem mellesleg a mai naptól a kozármislenyi lakosok, illetve mindenki, aki itt szeretne sportolni, ezt a Feleki Attila sporttelepen teheti meg.
1: Ez hatalmas büszkeség a városunknak, hogy ezt a nevet viselheti. Ez a sportközpont, és ki lenne ennél méltóbb rá, mint Attila, akit így is minden nap látunk, ahogy elmegyünk a szobor előtt. Én látom, amikor felmegyek a stadionba, és hátranézek, és most is ott látom a mellvéden, mint egy kapitányt, hogy ott áll, és csak némán nézi, de látom, hogy néha szétdurranna, néha örül. Nagyon jó ember volt, és nagyon hiányzik nekünk.
0: Feleki Attila értéket teremtett, és pontosan tudja ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője, Sipos Jenő is.
3: Attila megérdemli, hogy emlékezzünk rá. Döbbenet volt már a halála is, hogy elment ebből a közösségből, ebből a sportközösségből. Tudom azt, hogy mennyire tisztelték és szerették itt a kozármislenyi szurkolók, hogy mennyit tett ő a csapatért, a közösségért. Egyrészt azért, hogy a sportéletben betöltött szerepe miatt, másrészt pedig az emberi nagysága miatt is megérdemli azt, hogy emlékezzenek rá, és mostantól ez a szobor is segít abba, hogy megőrizzük az emlékét. De számomra az is nagyon felemelő, hogy ennyien eljöttek erre a születésnapi szoboravatásra. Ez is azt jelzi, hogy amit ő végzett, az egy óriási munka volt, egy felelősségteljes munka volt, és nem hiába volt, bár korán eltávozott körülünk, de itt a szobor folyamatosan szemmel tartja a pályát, figyeli a mérkőzéseket, és erőt adhat a csapatnak, a szurkolóknak, és mindenkinek, aki kötődik a magyar sporthoz, a kozármislenyi csapathoz, és itt volt ezen a mai ünnepségen. Úgyhogy én meghatódva hallgattam a beszélgetéseket, illetve a beszédeket, találkoztam nagyon sok-sok sportemberrel, és mindenki csak a legjobbakat mondta Attiláról. Nagyon hiányzik ő ebből a sportközösségből, és természetesen Kozármislenyből is. Én azt mondhatom, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Labdarúgó közösség méltóan őrzi az emlékét, és amikor mód és lehetőség van idejönni a szoborhoz, akkor természetesen tisztelettel fejet hajtunk előtte, az ő emléke előtt.
2: És ugye egy vizionárius volt, és mondhatjuk azt, hogy illetve többször is említett azt, hogy volt, hát remélhetőleg nem csak volt, hanem van és lesz is, az ő munkássága a jelek szerint folytatódik, akár csak a Sport Kozár Michelinben.
3: Így van, én is úgy láttam, hogy nem volt hiába való, amit ő belefektetett munkaként, hiszen elindult egy fejlesztés először a pályával, és hogy hallottuk itt a korábbiakban, és én is megtapasztaltam, hogy nem is volt itt semmi a sportközpont előtt, és folyamatosan fejlődött, folyamatosan fejlődik, és még nincs vége ennek a fejlesztésnek, és azt hiszem, hogy az, hogy elindult, ez elsősorban Attilának köszönhető.
0: Feleki Attila azonban méltán támaszkodott kollégáira, és jó vezetőként megannyiszor méltatta segítőit, többek között a klubigazgatót, Magyar Márkot, akire bátran támaszkodhatott. És aki pontosan tudja, mekkora felelősséget örökölt a korábbi tulajdonos életművével.
2: Legutóbb, amikor a sporthelyben beszélgettünk, akkor beszámolhattál róla, hogy elkezdődtek a munkák lent a völgyben, és létrejön majd az a edzőpálya és a hozzátartozó különböző infrastruktúrák, amik még inkább előre fogják mozdítani a klubot. Nos, ezek a munkák lassan befejeződnek.
4: Valóban nagyon szépen fejlődik az infrastruktúránk, ugye erre a sajnálatos eseményre azért azt fel tudtuk fűzni, hogyha már egy sportközpontot szeretnénk elnevezni egy ilyen nagy emberről, egy számunkra ilyen fontos, és azt gondolom, hogy nem csak a megye, hanem gyakorlatilag a dél-dunántúli labdarúgás szempontjából egy ilyen fontos szeméről el szeretnénk nevezni egy sportközpontot, az bizony nézzen is úgy ki, ahogy az hozzáméltó. És ebbe azért annak örülünk, hogy a minisztérium is látott potenciált, és kaptunk hozzá támogatást. Természetesen azon kívül, hogy a tulajdonos uraink azok nagyon jó lobby tevékenységet végeztek, amelyenkor persze kell is, hiszen föl kell hívni a figyelmet arra, hogy milyen hátrányaink vagy lemaradásaink vannak adott esetben itt Kozár Michelinben. Tényleg azt kell elmondani, hogy sajnos itt láttak ilyen fals információk napvilágot. Nem a stadionhoz nyúlunk, ez tényleg, ahogy itt korábban a beszédekben is elhangzott, nem a focistáknak a kényelmét szeretnénk mi növelni, illetve pontosabban ez úgy igaz, hogy nem a felnőtt focistákét, hiszen az utánpótlás játékosokét. Az edzőpályánk, a műfüves pályánk állapota leromlott. Nagyon sok olyan kisebb, nagyobb fejlesztésre van szükségünk, amely nélkülözhetetlen egyrészt, ahogy említettem, a fiú és lány utánpótlás sportolóinknak, illetve a szurkolóink számára. Itt azért a büfé egységeink állapota eléggé erősen erodálódott, illetve a bejárati egység magával, a kapukkal, illetve a térrel. Tehát azt gondolom, hogy most lassan-lassan megérkezünk oda, amely nagyon sok nálunk az utóbbi években jóval gyengébben szereplő NB2-es, NB3-as klubbénál most már infrastruktúrába elérhetünk arra a szintre, ahol ők is vannak, és ez szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy azt a szakmai munkát tudja támogatni, amit mi nagyon nagy szívvel és lelkesedéssel csinálunk nap, mint nap.
2: Hiszen visszautalnék a saját mondatodra, hogy sikerült talán most már azokat a hátrányokat szemléltetni, ami miatt jöhet ez a támogatás. Én azt hiszem, hogy sokkal inkább lehet azokat az erényeket és lehet azokat az eredményeket szemléltetni, ami miatt igenis jó helyre ez a támogatás.
4: Igen, azt gondolom, hogy ezzel nem volt eddig se gond, mert és akkor megint visszautalok Feleki Attila, az olyan értékeket adott át nekünk, olyan iránymutatásokat nyújtott, amelyek mentén igyekszünk mi napról napra dolgozni. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a része rendben volt eddig is, de hát nyilván azért az a minimum kell a magába, az infrastruktúrába, ami a munkához szükséges, de ez nyilván nem kényelmesebbé fog minket tenni, hanem még éhesebbek leszünk tőle az új lehetőségek kapcsán, még inkább majd merészebbeket merünk álmodni, ami mégse az, hogy ez valami eltévejedéshez vezessen, hanem továbbra is tudjuk, hogy hol van a helyünk a magyar labdarúgás térképén, továbbra is alázattal fogjuk azt a munkát végezni kis költségvetéssel, ahol minél több fiatal vagy időnként eltévedt, akár idősebb ilyen középkorú sportrónak is egy olyan új lehetőséget ad, egy olyan kibontakozási lehetőséget, amivel még bőven értéket teremthető a magyar sportnak, a magyar labdarúgásnak.
2: Legutóbb a Kozár Michelini csodanyomában jártunk itt, és most is már mondtad azt, hogy szeretnétek tovább fejlődni. Nos, bármennyire nehezen indult a szezon a futballisták számára, jelenleg ismét hatodikak, és ugye akkor tavaly minden olyan kérdést elhessegettetek, hogy listavezetőként mennyire lehet nagy álom az NB1. Az előbb megint csak helyre tetted a kérdést azzal a válaszol, hogy pontosan tudjátok, hol van a helyetek a magyar futball térképén, tehát lehet hová fejlődni. Most már egy stabil, közvetlenül élmezőnybe tartozó NB2-es csapatnál, ha az ember kicsit gondolkodik, akkor azért pontosan látja, hogy hol lehetnek azok az álmok, és már mosolyogsz.
4: Igen, egyrészt azért mosolygok egyébként, mert Pinezics Mátéval, aki ugye nem csak játékosokat tudunk kinevelni, vagy szintet léptetni, egy edző tőlünk az NB1-es MTK-hoz került, vele beszéltünk arról, hogy 17 darab játékos ment el tőlünk nyáron, illetve érkezett a helyükre, tehát egy óriási fluktuáció volt, és azzal, hogy középmezőnyben voltunk télen, akkor azt mondtuk, hogy ez legalább akkora csoda, mint a tavalyi negyedik hely, illetve az, hogy mi ősszel elsők voltunk. Tényleg nagyon mély padlón voltunk, és gyakorlatilag mindenki elkönyvelte, hogy a Michelin lesz az egyik kieső, de megint azt láttam, hogy 20 olyan csillogó szemű, fiatal, ambiciózus srác van abban az öltözőben, aki többet akar. Nyilván a munkához azért idő kell, és azért el kell tennie pár hónapnak, míg ők szintet tudtak lépni, de azóta is folyamatosan lépegetik ezeket a szinteket. És nyilván, hogyha már Feleki Attiláról sokat beszélünk, akihez most megint vissza fog kötni, ő mondta ezt egyszer egy másik nagyon nagy futballvezető, Haraszti Zsolt kapcsán, hogy szerinted a Haraszti Zsoltnak hányszor mondhatták, hogy ennél már nincs fejbe a Paksnak, aztán meg utána kupagyőztes lett a Paksa. Tehát tényleg ez a szép a fociban és a sportban, hogy mindig lehet szintet lépni, mindig lehet még álmodozni. Nyilván emellett mondom, tudjuk, hogy hol van a realitás. Nem akarunk kibújni a bőrünkből, de persze kívánom azt, hogy ez mindig minél fényesebb legyen, és minimum egy NB2-es éremmel egyszer párosul.

0: Szoboravatón ott volt a labdarúgó klub legsikeresebb korábbi vezetőedzője, Márton Gábor is, aki ugyancsak nagyon sokat köszönhetett Feleki Attilának.
1: Az igazság az, hogy itt lettem először vezetőedző MB2-be. Addig én Barcson voltam másodedző, meg még játszottam, és akkor így szépen lassan átálltam a sötét oldalra. Ugye, és az Attiláék, hát nyilván, mint régi Pécs szurkolók még, amikor mi játszottunk, ugye kijártak a meccsekre, innen volt a kapcsolat. Nyilván így személyesen mi addig nem nagyon ismertük egymást, és akkor felkértek itt az első ilyen vezetőedzői posztra. Akkor még egy pár meccs után én távoztam, mert nem éreztem magam késznek, még visszamentem az utánpótlásba, de utána talán mondhatom, hogy a mai napig a Michelinnek a legnagyobb sikere az az volt, amikor egymás után szinte kétszer ezüstérmet szereztünk, igaz, hogy két csoport volt, de ha így visszaemlékszek jól, akkor ha összeraktuk volna két csoportot, akkor is hasonló helyen lettünk volna a pontszámok alapján. Úgyhogy igazából itt kezdődött a mi kapcsolatunk, aztán ugye itt a remek sikerek után, amit a csapata elértünk, átkerültem a Pécshez, majd aztán gyakorlatilag ott volt ügyvezető, aztán később úgy alakult, hogy utána még egyszer vissza kellett jönnöm, most ugye nem régen. Közben hát ugye én megjártam a hadakutyát, erre is voltam arra is, de amikor 23-ban utolsó helyen volt a csapat, akkor felkértek, hogy vállaljam el. Nem kis rizikó volt benne, de hál' Isten a végeredményt tudjuk, még hogyha osztályzóba is döbben maradt a csapat, azért nem kis bravúr volt a csapattól, mindenkitől, tőlük is. Hát nyilván ezek az emlékek, emellett nyilván volt főleg az első időszakban, amikor azért sokáig együtt voltunk, ilyen baráti viszony is kialakult. Meccsek után egy-egy ünneplés, egy-egy közös szórakozás, tehát ezek azt hiszem, hogy normális dolgok egy jó közösségben.
0: És úgy tűnik, hogy a szép emlékek maradtak és maradnak mindenkinek, és hát van is bőven szép emlék Kozár Michelinből és a Kozár Michelin labdarúgásból, hiszen gyakorlatilag folyamatosan ereje felett teljesít a Michelin, illetve ereje felett teljesít, hiszen úgy tűnik, hogy Attila vezetésre itt egy olyan kultúra alakult ki, hogy ott igenis az emberek genetikájában benne van a siker.
1: Ez egy nagyon, nagyon érdekes hely Kozár Michelin, szerintem egy ilyen békeszigete a magyar futballban, azért voltam egy-két helyen. Itt nyugodtan lehet dolgozni, ő is olyan volt egyébként, hogyha volt egy-két veresség, vagy több, nem nagyon, több hál' Isten azért nem nagyon volt, de akkor is nyugalom volt. A nézők, mint hogyha nem is magyarok lennének tényleg, tehát itt van, kialakult egy olyan közösség, ami nem bántják a csapatot, biztatják a csapatot, szurkolnak. Tehát azért mondom, ez egy ilyen nagyon, nagyon ilyen szempontból, igen, egy ilyen nagyon különleges hely, hogy egy olyan millió alakult itt ki olyan emberekkel, mind a lelátón, mind pedig a pályán, meg az öltözőben, ami hát egyértelműen az ő érdeme. Mert nyugalom volt, tehát nem volt állandó pánik hangulat egy-egy vereség után, tehát tényleg olyan hely volt, ahol az ember egy hosszabb távon is dolgozhatna, vagy dolgozna szívesen. Nyilván a korlátai megvannak ennek a klubnak, meg a helynek, tehát nyilván akinek, mint nekem is, azért nagyobb ambícióim is vannak, voltak, az ilyen szempontból ezért nincs itt az ember, de különben, ha ezen múlana, akkor nagyon békésen, nyugodtan lehetne dolgozni.
0: Nyugalmat, a biztonságot és a kiszámíthatóságot Feleki Attila halálát követően a továbbiakban az új többségi tulajdonos Kutyáncsányi Nyevrem, valamint az MTK többségében birtokló és résztulajdonosként Kozár Michelinben is szerepet vállaló Zakor Sándor hivatottak biztosítani. Velem szemben egy úriember, akinek kék-fehér vér folyik az ereiben, Zakor Sándor az MTK tulajdonosa, illetve most már ugye az a bizonyos kapcsolat az MTK és a Kozár Michelin között még szorosabb, hiszen a Kozár Michelinben is társtulajdonosként szerepet vállalt. Szomorú nap ez a mai, de gyönyörűen esőt a nap, és inkább örüljünk, hiszen egy fantasztikus ember 55. születésnapját ünnepeljük.
2: Igen, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy Attila nagyon hiányzott eredeti valójában erről a napról, azon kívül szinte minden tökéletes az időjárás, és azt gondolom, hogy az a tömeg, amik összegyűlt a szoboravatására, az is jelképezi, hogy mennyien szerették Attilát ebben a városban.
0: És azt hiszem, hogy megdicsérhetem az MTK-t már, ha szabad ilyet mondanom, hogy a lehető legjobb helyre nyúlt és a legjobb helyen kötött partnerségi megalapítás, hiszen egy fantasztikus kisváros, egy igazi sportváros csapatával működnek együtt, és azért ez oda-vissza nagyon jól működik, hiszen ugye mind a két csapatra igaz az, hogy rendszerben gondolkodnak, és ha csak visszatekintünk a bajnokságot, kifejezetten rosszul kezdte a Kozár Michelin, és most hatodik az MB2-ben.
2: Igen, a Michelin különleges helyzet, mert tavaly egy borzasztóan erős jó csapat. csapat volt, ami gyakorlatilag széthullott, nagyon sokan igazoltak el magasabb osztályba. Itt azért az Attila mindig egy nagyon szigorú költségvetést tartott, és akik ennél többre vágytak, és amiknek mi nem tudtuk megadni, annak nem álltunk az útjába, és ők elmentek más csapatokba. Viszont ez az új csapatnak idő kellett, amíg összeállt, ez megtörtént. Ősszel, vagy a téli szünetben nehéz volt azzal, hogy ugye gyakorlatilag pont Pirenzis Máté, a Kozár Mistrágyi érkezett hozzánk, tehát egy új edző érkezett, viszont az látszódik, hogy ugyanazon az úton mennek tovább, és nem csak az, hogy eredményes, hanem azt gondolom, hogy az NB2-ben egy kimondottan látványos jó focit játszanak. Erre törekszünk mi is az NB1-be, azért az egy nehezebb dió, borzasztóan erős lett ez az NB1. Azért azt kell mondanom, hogy az MLS, illetve a minisztérium szinte rólunk másolt a rendszerét, hiszen az a fiatal szabály, amit ők kötelezővé tettek, az nálunk már klub belső szabályzatként, kötelezőként korábban is megvolt. Most is túlteljesítjük a fiatal szabályt. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosan építjük a játékosokat. A Michelin-jával együttműködés is ennek egy példája, hiszen a michelini kitérő után több játékosunk is vagy az NB1-be, vagy külföldre került. Itt legutóbb például Kosznovszki már ugye a Championship-be távozott. Korábban Várkonyi Bence volt itt, ő pedig Zalaegerszeg játszik az ember, illetve az MTK-ba is vannak a játékosok, akik a Michelin-be megfordultak. De most is MTK-s, nagyon tehetséges fiatal játékosok alkotják a fiatal szabály kótába tartozó játékosokat Kozár Michelinbe.
0: A Kozár Michelin és az MTK együttműködésének köszönhetően Feleki Attila születésnapját az MTK legendák michelini legendái elleni gálamérkőzése zárta, és a közös kapcsolódási pont természetesen itt sem maradhatott el.
3: Meglepetés vendég az MTK legendák és a Kozár Michelin összecsapásán, de hát nem is volt olyan nagyon nagy meglepetés még korábban Pirenzis Máté, hogy itt van a kispad mellett, de most ismét itt vagy. Nyilván mindig jó ide visszajönni, gondolom.
4: Igen, abszolút. Tehát az, hogy ide visszajönni mindig jó, az egyértelmű. A kötelezettségeket ilyenkor letudta ugye az ember, ugye meg volt a heti edzés, meg volt a mai edzés. Hál' Istennek minden normálisan megcsináltunk, és mivel volt egy ilyen meghívás is, hogy a két klub, ugye Feleki Attila tulajdonosnak a szoboravatás sára tervezett egy ilyen gálamérkőzést, azért akár ezen apropón is, akár az Attilával miatt, tisztelet miatt is, meg hát tényleg amiatt, mert az ember itt azért nagyon sok és szép emléket őriz, úgyhogy nagyon-nagyon szívesen jöttem, érkeztem, vagyok itt.
3: Lehet ilyet kérdezni, hogy melyik oldalért, melyik kékfehér oldalért dobog a szíved?
4: Hát inkább akkor most úgy mondom, hogy kékfehérként dobog. Én már annak örülök nagyon, amikor ide megérkezik az ember, akkor lát ennyi mosolygós arcot, úgyhogy én szerintem itt ennek ez a lényege, hogy tényleg egy ilyen nagyon, nem csak hogy nagyon-nagyon jó mérkőzésre van kilátás, hanem nagyon jó hangulatú mérkőzésre van kilátás. Szerintem nem hibázok, hogyha azt mondom, hogy ezt a mai napot ezt mindenki nagyon-nagyon élvezni fogja.

0: Nos, Pinezics Mátinak igaza lett, csak a rendkedvéért a 2x30 perces mérkőzést, igen, kérem öreg fiúk, végül a kékfehérek nyerték 4-4-re. A közönség csodát látott, és akkor eredjünk ismét egy kicsit a michelini csoda nyomába. Idézzük fel Feleki Attila egyik utolsó interjúját, s így utólag, bizony, minden szónak súlya van. Jó szervezettség, jó tervezés, jó eredmények most már huzamosabb ideje. Ennek köszönhető a Kozár michelini csapat titka?
1: Én azt gondolom, hogy egy titok, azt nem lehet egy ilyen varázsgömbből előhozni, hogy egy darab kis elem, vagy három darab kis elem, amitől ez működik. Gyakorlatilag az volt a siker leténytemennyise, hogy minden egyes alkalommal kompenzáltunk. Egyszerűen sokkal gyengébb, rosszabb feltételeink, lehetőségeink voltak, de rengeteg energiát raktunk szerintem bele egy kis közösség abba, hogy mindig jobbat és többet szerettünk volna, és ez nem a rossz értelembe vett perfekcionizmus, hanem egyszerűen ilyen sikerorientáltak voltunk, és ez valahol hosszú távon természetesen értéket teremt, és ebből jó eredmények is jöttek ki. Muszáj ide beszúrnom, mert nagyon nehéz 10 év van én mögöttem és a Kozár michelini sport mögött, mert azért 10 éven keresztül itt az előző polgármester is vezető, és gyakorlatilag hát nem hogy támogatta, hanem inkább ellenszélben kellett, erős ellenszélben dolgoznunk, és ez egy nagyon üde és felüdítő érzés, hogy abból a méltatlan helyzetből most tényleg konstruktív együttműködésnek vagyunk a részesei. Ez nem csak pénzben kell megnyilvánulni, hiszen egy labdarúgó klubnak, egy NB2-es klubnak a költségvetése, az borzasztó összeg a város lehetőségeihez képest. A városnak ilyen esetben akár jelképesen, de valamilyen módon persze illik támogatni egy ilyen kezdeményezést, működést, de alapvetően az a szimbiózis, az a háttér segítség, amiben mi együtt tudunk gondolkodni, közösen tudunk iskolával, a képviselőtestülettel és itt a környező klubokkal gondolkodni. Szerintem az az, ami nekünk itt nagyon nagy érték. Lehet, hogy meglepek valakit, de soha nem voltunk felkészülve arra, hogy osztályt váltsunk. Tehát neki mentünk, és kompenzáltunk, és azt mondtuk, hogy nem érdekes, valahogy megcsináljuk, és ebből szerencsénk volt, vagy tényleg megvoltak azok a képességeink, amik a szándék vezérelt, és gyakorlatilag ebből sültek ki nagyon jó dolgok. Ma tudjuk és látjuk, ez objektív, és nem a véleményem, hogy nagyon sok megyeszékhely vagy nagyváros nagyon szívesen elcserélni ezt a pozíciót velünk, hiszen akár alacsonyabb osztályba tudnak futballozni. Úgyhogy egyszerűen legyünk hálásak minden olyan percért, amit mi egy kisváros ebben a másodosztályban, netán abban az élmezőnyben el tud tölteni, ez ajándék.
0: Viszont ha a csillagokat említette, lehet igenis a csillagos ég a határ?
1: Hát persze mindenkit csikál ez, és eljátszunk egy kicsit a gondolattal. Azt azért el kell mondjam, hogy tavaly ugye mi nem volt ennek realitása, de NB1-es klublicenszet adtunk be. Aki már látott ilyet, azt tudja, hogy ez borzasztó szigorú feltételrendszernek, pénzügyi monitornak és egyebeknek kell megfelelni, és mi azt abban a néhány csapatban voltunk, aki ezt elsőre megkapta, még minden NB1-es csapat sem kapta meg elsőre. Tehát feltételezem, hogy idén is meg tudnánk szerezni az ehhez szükséges klublicenszet. Természetesen az egy fájó pont, hogy biztos, hogy nem tudnánk itthon játszani, hiszen ez a feltételrendszer nem adott hozzá, tehát el kellene költöznünk, azért az egy fájó pont, hiszen egy csodálatos közönségünk van itthon. Na most, ha el kell játszani ez a gondolattal, én most azt mondom, hogy akkor kell a hidon átmenni, amikor odaérünk. Tehát ha egyszer ott leszünk, majd fogunk hozni egy döntést. De azért most a realitás az, hogy a jelenleg NB1-ből 2-3 kieső jelölt csapat, aki a tabela végén van, hát az nagyjából egy bolygóközi távolságra van a mi lehetőségeinkhez, úgyhogy azért ezt akkor jól át kell gondolni.
0: Beszéltünk a csillagokról, beszéltünk a kirakatról és az élcsapatról, de nyilván nincsen komoly élcsapat és nincsen komoly felnőtt csapat egy olyan utánpótlásbázis nélkül, amire lehet hosszú távon építeni. Hogy áll most a Kozár michelini ilyen szinten, hiszen ugye azért a város dinamikusan fejlődik, értelemszerűen egyre több a gyerek. Hogy állnak most gyerekfronton?
1: Hát köszönjük, ez az ország legfiatalabb városa, és rengeteg gyerek van helyben is, és a környékben is, ez egy fantasztikus dolog. Ha egy kis időugrást csinálhatok, akkor mi annak idején iskoligazgató asszonyja, illetve elődjeivel megállapodtunk arra, és a város finanszírozta, még mielőtt a kormány döntött volna a mindennapos testnevelésekről. Itt Kozár michelinben az iskolában már volt mindennapos testnevelés. Ennek vannak igazolt értékei, hiszen a kognitív képességeket is a mindennapi mozgás, a testnevelés nagyon jól javítja. Nem csak ez volt a célunk, mi egy kis szakmaiságot is szerettünk volna belevinni, és ez nagyon-nagyon sokáig ment. Egyszerűen forráshiány miatt egy kicsit ugyan elapadt, de mégis az iskolával a mai napig hihetetlen szoros együttműködésben tudunk dolgozni. Rengeteg kis ügyes gyerek kerül ki minden szakosztály terén, és gyakorlatilag, ha van egy objektív mutató, ugye a Magyar Labdarúgó Szövetségnek van egy ilyen rendszere, ami alapján az adott klubból NB1, NB2-be, netán válogatottba került játékosokat méri, pontozza, és egyébként még dotálja is ez alapján. Ebben mi az elmúlt 10 évben mindig nagyon jól szerepeltünk, messze nagy klubokat is megelőzve, tehát ez valahol igazolja ezt a munkát, hogy itt nagyon sok tehetség kerül ki. Hozzáteszem, egy Kozár Michelin méretű település és ennek a klubjának nem feltétlenül az a célja, hogy válogatott játékosokat termeljen ki, hanem az, hogy szerettesse meg ezt a játékot, valamelyiket, bármelyik sportágat, és minél nagyobb számban sportoljanak itt a városban. Ezért szerintem olyan közösségek tudnak kialakulni, hiszen elhozom a kisfiam, a kislányom, és hát ott barátságok alakulnak szülők, nagyszülők között, szomszédok, ismerősök között. Ez a kohézió, ez visszaköszön aztán a lelátón, és amiről szerintem mi abszolút elhíresültünk, az, hogy akár egy vesztes mérkőzés után itt a közönség megtapsolja felállva akár a játékosokat, mert tudják, hogy a mi lehetőségeinkhez képest akárhogy is szereplünk, az fantasztikus.
0: Alapvetően a labdarúgás egy cirkusz, és manapság ugye 21. században már üzlet. A nagyvilágban mindenképpen, Magyarországon talán még nem feltétlenül így működik üzleti alapon a dolog, viszont egyszerűen fantasztikus hallgatni, ahogy klub tulajdonosként ugye a saját szeretett csapatáról és a városról beszél. Azt mondta, hogy nincs titok, de hát szerintem ez az egésznek az alapja.
1: Igen, megkérdezték, hogy épül ez föl, hogy ilyen kohézió lesz, és azt válaszoltam a saját cégeimnél is, abban hiszek, hogy a vállalati kultúra valahogy föntről épül, példamutatásokon, azokon a kommunikációkon és annak az etikáján keresztül, amit föntről közvetít bármilyen vezetés, és ezt előbb-utóbb, hogyha ezt megfelelő kitartással és ügyesen csinálják, akkor ezt lent is magukénak érzik és vallják az emberek. Ez a sok építőkocka szerintem ez rakta össze ezt a kis kohéziót is, és azt a kohéziót, ami a város szurkolói vagy egyáltalán szimpatizánsai a lelátón is megmutatnak. Hát valahogy így kell elképzelni, de én nem tudnám elmondani, hogy mi itt a bölcsekköve, ez nagyon-nagyon sok kis apró építőkocka. Ugye egy kisvárosban talán annyiban könnyebb, hogy összefutunk, beszélgetünk ezekkel a szurkolókkal, nagyon sok az ismerős, és hát ez nyilván sokkal könnyebb, mint mondjuk egy nagyvárosba személytelenebbül ezt létrehozni. De hát az minket nem zavar, tehát mi ezt tesszük így, hogy mi jónak látjuk. Büszkék leszünk minden pillanatban a csapatra, és mi betartjuk azokat a kis íratlan szabályainkat, amiket gondolunk. Mi olyan játékosokat, olyan vezetőket és olyan kollégákat keresünk ide a klub köré, akik ebbe az öltözőbe illeszkednek. Nem keressük a csillagokat, inkább majd elérjük őket.

0: Nos, elérte sajnos a csillagokat, de immár nem, vagy nem csak onnan fentről figyeli az övéit. Bronzszobrának tekintete állandóan a gyepet fürkészi, és remélhetőleg legalább olyan büszkén figyeli az utódok munkáját, amilyen büszkén minden Kozár Mislenyi néz fel napfényben csillogó alakjára a Feleki Attila sportközpontban. Attila, nyugodj békében!
1: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Megkezdődött a második 5 perc, Kozma jön előre, kimegy Rosszkin megint a vonalra. Ez a legjobb megoldás. Kozma, Kozma, kiáltják a kis magyar tábor tagjai. A pontozók változatlanul 1-1-nél tartanak, tehát eldöntetlen a küzdelem a két versenyző között. Zivócki, Varjú és a többiek már állnak. Úgy biztatják Kozmát. Pisti, Pisti, Pisti. Csak így menjen tovább. Nem kell most már fogást elérni. Maradjon így, döntetlenre a harc. Nincs sok hátra a találkozóból. És egyelőre áll a küzdelem, ami azt jelenti, hogy Kozma Pista lenne az olimpiai bajnok. Kozma ott van a tények közepén. Rosszkin most megpróbál kifordulni előle, és vége, vége a mérkőzésnek. A magyar tábor tagjai felugrálnak. Döntetlen lehet, várjuk az eredményhirdetést. Igen, döntetlen, Kozma István nehéz súlyban megnyerte az olimpiai bajnokságot.
2: Kozma István 1964-es tókiói aranyérmével köszöntöm Önöket, ez itt a Sporthely. Ma a birkózás világába kalauzolom el Önöket, és az imént hallott Kozma Istvánról elnevezett Magyar Birkózó Akadémiára látogatunk. Tartsanak velem, Nyágúj Gergely vagyok, és akkor ismerkedjünk is meg mai házigazdánkkal.
3: Süle László vagyok, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány kurátora. Ugye a kurátor az, aki tulajdonképpen felelős az akadémia jogszerű működéséért, a gazdasági dolgokért, azért, hogy tulajdonképpen minden rendben működjön nálunk, és az alaphivatásunkat be tudjuk tölteni, hogy a hozzánk érkező gyerekeket minél magasabb szinten megtanítsuk a birkózás fortéjaira.
4: És ugye már itt is vagyunk Csepelen az akadémia, méghozzá a második emeleten, és hát velünk szemben egy nagyon-nagyon ikonikus és gyönyörű tabló. Mi is ez pontosan?
3: A Kedves Barátom című kiállításunknak a megnyitó tablója, ugye ami arról híres, hogy Kozma Istvánnak, akadémiánk névadójának volt egy japán barátja, akit Yamamoto Takaónak hívtak, sajnos most már nem él, 2009-ben elhunyt ő is, Kozma István pedig tudjuk, hogy 1970 óta nincsen velünk, de ez a barátság egy olyan legendás történet, amit mindenképpen szerettünk volna bemutatni az utókornak, a saját akadémistáinknak és minden sportszerető embernek. Arról híres ez a barátság, hogy ők egyetlen egyszer találkoztak életükben, 1964-ben Tokiói olimpián, ahol Yamamoto Takao önkéntesként kapott feladatokat a magyar birkózó válogatott mellett, és megismerkedett Kozma Istvánnal, a nagy fehér emberrel, ahogy később őt hívták a Yamamoto családjában, és hát ebből egy legendás barátság alakult ki, és mindenképpen szerettük volna, hogy ezt a kincset megosztjuk a sportszerető magyar közönséggel, mert olyan értékeket találtunk benne, amik egyszerűen fantasztikusak.
4: Akkor egy picit menjünk is bejebb, és nézzük meg mi is, illetve próbáljuk meg bemutatni a hallgatóknak.

0: Időközben elsétáltunk az olimpiai bajnokok falánál, egy picit majd később erről is, de itt vagyunk most már egy barátság története első tablójánál. Hát azért, ha körülnézünk, van 11 tabló, ugye a megnyitó tablóként 11 tabló itt bent, hatalmas kincs ez tényleg, és hatalmas nagy emlék.
1: Így van, az első két tablóban mutatjuk be a barátság főszereplőit, Kozma Istvánt és a Vamotó Takaót, az ő pályájukat, az elért eredményeiket. Ugye Kozma Istvánról tudni kell, hogy kétszeres olimpiai bajnok, mind a mai napig az egyetlen olyan birkózó, aki kétszer meg tudta nyerni az olimpiát kötött fogásban, nehézsúlyban, de mellette háromszoros világbajnok és egyszeres Európa bajnok is, tehát az úgynevezett Grand Slam-et is megcsinálta, ami csak nagyon kevés birkózónak sikerült. És a harmadik olimpiai bajnokságában csak a tragikus autóbalesete akadályozta meg 1970 áprilisában, mert 72-ben is esélyesként utazott volna ki az olimpiára.
0: Azért azt gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy dicsőség és egyben felelősség is, hiszen nem véletlenül és teljesen méltán viseli az akadémia is az ő nevét.
1: Így van, tehát amikor mi nevet választottunk, akkor nem volt kérdés, hogy őt választjuk, és azt gondolom, hogy az ő pályafutása amellett nagyon sikeres volt, egy nagyon színes egyéniséggel van dolgunk, és hogy a korabeli sajtótudósításokat, cikkeket én elolvastam nagyon sokat, ugyanis nagyon sok ilyen cikket kiküldtek Japánba Takaónak Magyarországról, és ezeket mind a mai napig megőrizte. Kozma Istvánról például kiderült így a kiállításon, hogy milyen roppant testi erővel bírt, többek között egy 180 kilós homokkal töltött bőrbábúval gyakorolt, mert a saját súlyában nem volt edzőpartnere, egyébként olyan 145 kiló körül ment fel a birkózószőnyegre. A kisebb edzőpartnereire hiába vigyázott, jellemzően megsérültek, nem bírták sokáig, és akkor csináltattak neki a válogatott vezetői egy bábút, amivel a dobásokat gyakorolta. Négy munkatárs vitte ezt a bábút az edzőterembe fel nagy fújtatva, és akkor Kozma István egy vicces, jóhumorú fiatalember volt, ő csak ezt mondta, hogy mi van, fiúk, meghoztátok a szerelmemet. A későbbiek folyamán azért kevésbé szerette ezt a bábút, mert nagyon sokszor kellett megdobnia, és ez a 180 kg az egy hatalmas súly.
0: És ha már erről a hatalmas homokzsákról beszéltünk, egy picit most kanyarodjunk ide a jelenbe is, hiszen azért most itt, ahol állunk az akadémián, azt hiszem, hogy már sokkal-sokkal jobbak a feltételek, mint hogy homokzsákokat dobáljanak a fiatalok.
1: Most is van még bábú, de pont ez egyik fontos küldetése a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiának, hogy azok a fiatalok, akik tehetségesek, eljönnek hozzánk képzésre, nevelésre, és egymással tudjanak edzeni, ugyanis a vidéki birkózó bázisokon nem feltétlenül vannak hasonló szintű edzőpartnerei különböző súlyban a fiataloknak, nálunk viszont összegyűjtve a legjobbakat, tudnak egymással úgy edzeni, hogy érik egymást ingerek, és hát tényleg nem csak egy bábúval tudnak szerepelni, hanem élő küzdelmek során is. Hozzá kell egyébként tennem, hogy vannak nagyon tehetséges, nehézsúlyú birkózóink is. Reméljük, valaki közülük majd Kozma nyomdokába lép, de a nehézsúlyú még most sem könnyű partnereket találni a legnehezebb birkózóknak.
0: De közben kijöttünk most már vissza a kiállításról, a folyosóra, ahol a Magyar Olimpiai Bajnokok fala van, de nagyon-nagyon sok itt az érdekesség. Itt rögtön mellettünk, mögöttünk Lőrinc Tamás 2020-as aláírt tókiói tablója, mint aranyérmes. Nem sok hely van már. Mi lesz, hogyha lesz újabb olimpiai bajnokunk, és remélhetőleg azért előbb-utóbb ismét lesz.
1: Amikor az akadémiát megépítettük, most már 6. éve folyik itt képzés a gyerekeinknek, akkor nagyon fontos volt az is, hogy ez a magyar birkózásnak egy olyan tere, mondhatnám azt, hogy szentélye legyen, ahol a nagy bajnokaink is méltó módon megkapják a nekik járó megemlékezést. Itt, ahol most állunk, a második emeleten, Galéria szinten, ez a Magyar Olimpiai Bajnokok arcképcsarnoka, és az összes olimpiai bajnokunk, büszkén mondhatom, hogy 19 olimpiai bajnokunk van, itt szerepel a portréja, mindegyikről vannak jó történeteink, amiket az ide látogatóknak el szoktunk mesélni, és hát igen, hogyha valaki olimpiai bajnoki címet szerez, akkor ide kikerül, legutóbb ez 2020-ban, illetve 21-ben volt valójában az olimpia. Tokióban Lőrinc Tamás ért el olimpiai bajnoki címet. Ugye sokat kellett várni, mert 2004-ben Athénban volt Majoros István előtte olimpiai bajnok. gondoltunk arra, hogy lesz olimpiai bajnok, tehát a Tamás helyét kihagytuk, és akkor még az szerepelt itt, hogy a jövő olimpiai bajnoka, és hát nagy örömünkre Lőnisz Tamás megnyerte az olimpiát, és azóta egyébként nálunk dolgozik, mint szakmai igazgató, amire szintén roppant büszkék vagyunk. De hogy a következő bajnokot hova fogjuk kitenni, de ezzel kapcsolatban nyilván még meg kell találnunk a megoldást, mert pont véget ért ennek a 19 remek férfiúnak a fényképei ugye a helyet elfoglalják, de meg fogjuk ezt is oldani. És amit még mondanék a páholyban, hogy emellett ugye van 19 páholyszékünk is, amiket, hogyha megnézzük a székeket, akkor azt láthatjuk, hogy egy résztábla van mindegyik székhez, és mindegyik széknél fölé van írva a bajnoknak a neve, és akkor így gyakorlatilag az első bajnoktól kezdve az utolsóig idősorrendben mindenkinek van egy széke. És az nálunk a szabály, hogy ebbe a székbe csak az olimpiai bajnok, vagy a leszármazottjai ülhetnek le, vagy akinek ő megengedi. Úgyhogy nagyon nagy becsbe tartjuk ezeket a székeket, és tulajdonképpen ezzel is emlékezünk a bajnokainkra.
0: De ugye, ha már a páholyról beszéltünk, egy picit nézzünk le is, hogy mi is van alattunk, hiszen azért itt még egy tisztességes lelátó, és ez pedig itt a főcsarnok. 6 különböző szőnyegen lehet ilyenkor edzésmódban használni ezt a csarnokot, és hát megint csak balra tekintve Kozma István képe a falon, a magyar címer, a piros fehér zöld birkózó logó, és hát velünk szemben egy újabb tablósorozat.
1: Így van, angol a Hall of Fame, magyarul a hírességek csarnoka is itt kapott helyet, amint a Magyar Birkózók Szövetsége elindított egy pár éve, ugye a nemzetközi példák alapján, és hát igazából ez az a tér, ahol méltó módon ennek a csarnoknak a tagjait is ki tudjuk állítani, és hát itt az arcképei lógnak fenn a falon, ezeknek a remek férfiaknak és hölgyeknek.
0: És ugye alattunk a lelátó, hányan tudnak itt helyet foglalni egész pontosan?
1: Nagyjából 500-an férnek be hozzánk, ha minden széken ülnek. Ez a csarnok alkalmas birkózóversenyek megrendezésére, rendszeresen teret is adunk birkózásnak, hiszen ez a fő hivatásunk, de mellette kulturális eseményeket is rendszeresen szoktunk tartani, vagy más sportesemények jönnek, sportágak és kibérlik tőlünk ezt a csarnokot, és mindenki nagyon elégedett a csarnok minőségével, ahogy kinéz, és tényleg, hogyha ugyanezt most a hallgatók nem látják, de hát egy nagyon szép csarnokunk van, ami természetes fényt is kap, tehát úgy van kialakítva a bevilágítás, hogy nap ugyan nem süt be, de a fény bejön.
0: Ha már arról beszélünk, hogy akadémia, akkor egy picit próbáljuk még meg összefogni, hogy itt ezen a csarnokon kívül mi az, ami ugye egy akadémia életét teljessé teszi létesítményileg.
1: Egyrészt azzal kell kezdenem, hogy ez egy államilag elismert sportakadémia, tehát ezt a státusz sikerült kivívnunk. Nyilván ez egy olyan finanszírozási lehetőséggel is párosul, hogy itt a legmagasabb szintű szakmai munkát és egyéb feltételeket meg tudjuk teremteni. Ezután is szeretném ezt megköszönni a magyar sportvezetésnek és a magyar kormánynak, hogy bizalmat szavazott nekünk. Tehát a költségvetésünk nem azzal kell foglalkozni, hogy hogyan tudjuk összeszedni a szükséges forrásokat, hanem elsősorban azzal, hogy hogyan tudjuk ezeket a lehető leghatékonyabban és jól ráfordítani a birkózásra és az akadémistákra. Tehát amellett, hogy egy nagyon magas szintű edzői gárda a birkózást oktatja és edzéseket tart az akadémistáinknak, ugye ők kapnak sportfelszerelést, gondoskodunk az étkezésükről, elsősorban azért, hogy egy olyan sportolók számára kitalált dietetikus szakemberek által figyelt, jóváhagyott, összeállított menüt kapjanak, ami segíti a fejlődésüket. Komoly sportrehabilitáció folyik nálunk, orvosok, gyógytornászok segítik a munkánkat, nemzetközi edzőtáborokba visszük őket. Tehát, hogy egy legmagasabb szintű olyan odafigyelést kapnak, és képzést, és egyébként nevelést is, mert erre is fontos szempont számunkra, hogy az iskolákban lehetőleg jól tanuljanak. Vannak nevelőtanárok mellettük, akiket vagy mi fizetünk, vagy kiegészítjük a fizetésüket, hogyha amúgy mondjuk az iskolának az alkalmazottja, vagy a kollégiumoknak. Tehát, hogy itt ezek a fiatalok kapnak egyfajta olyan nevelést, amiben nem csak az a célunk, hogy jó birkózók legyenek, és a legjobbak bajnokok, hanem az is, hogy jó magyar emberek, akik megállják a helyüket a civil életben is később, szeretik a birkózást, és büszkék arra, hogy magyarok.
0: Említettük már a kápolnát, illetve az alapkövet, oda tartunk, de ez sem egy mindennapi helyen van, és annyit segítünk, hogy nem kívül, hanem belül vagyunk még mindig az épületen, de hol is?
1: A földszinten vagyunk, a három szőnyeges edzőtermünkben, tehát igazából a Kimbában egyszerre 9 szőnyegen lehet birkózni, a fenti 6 szőnyegen, illetve lent van 3 szőnyeg még, ami szintén kihasznált. Mellettünk van még egy speciális erősítőterem, konditerem, ahol a birkózásra jellemző típusú eszközök vannak, itt jellemzően sok a guggolás, sok a felhúzás, tehát rúddal dolgoznak és súlyokkal. Itt vannak az öltözők, ugye az öltözők úgy vannak kitalálva, hogy két bejáratuk van, a utcai cipőbe bemennek az egyik bejáraton is, az edzőterembe pedig már birkózó cipőbe lépnek be, és hát körben nézünk, akkor különböző edzőeszközöket látunk, kerékpárt, futógépet, spinningkerékpárokat, fekvenyomópadokat is, de mellette például van egy korlát, ami szintén szoktak gyakorlatozni, és egyébként még ugrószekrények is, mert birkózók kevésbé ismert talán, de nem csak erősek, hanem nagyon ügyesek is, tehát különböző tornász gyakorlatokat is simán meg tudnak csinálni, ugrásokat is.
0: Végig sétáltunk a lenti edzőtermen, és ide is értünk a kápolnába. Minden igényt kielégít, minden tudom, amit egy kápolnának tudnia kell, de nem csak ezért beszélgetünk róla, hiszen van itt valami, ami nagyon fontos.
1: Így van, a mi akadémiánk azt fontosnak tartotta, hogy legyen egy kápolna is az épületbe, ahova bárki be tud jönni a sportolók közül, vagy akár az edzők közül, és hogyha szeretne a lelkével foglalkozni, vagy akár a Jóistenhez imádkozni, akkor ezt itt meg tudja tenni. Hát szerintem nagyon szép körülmények között, vagy megindító körülmények között. Kápolna ökumenikus, és egy ilyen modern stílusban készült el, de akárki járt nálunk vendég, mindenki nagyon dicsérte, hogy szép, ízléses, visszafogott, és egy felvidéki művésznek a Tűzzománc stáció sorozata díszíti még a kápolna falait, ami szintén modern felfogásban, de nagyon szépen készült el. Emellett itt van az alapkövünk, amit őrzünk az utókornak, ez egy átlátszó üveglap alatt látható. Ugye 18 márciusában került letételre, és azóta is itt van, és lehet, hogy majd 100 év múlva, ha kiveszik, akkor találnak benne érdekes emlékeket a 2018-as esztendőből.
0: Ugye szóba került, hogy egy felvidéki Tűzománc művész készítette a dekorációt, és ha már a felvidéket említjük, az előbb elsétáltunk a Kimba busza mellett is, amin az egy szőnyegen egy nyelven felirat motto áll, ennek is jelentősége, jelentése van.
1: Így van, a Magyar Birkózók Szövetsége egy fontos elmondata, amit mi is átvettünk, az egy szőnyegen egy nyelven azt jelképezi, hogy a kárpát-medencei magyar birkózók összetartoznak, még akkor is, hogyha esetleg a határ másik oldalára kerültek. És nagy büszkeséggel mondhatom el, hogy Magyar Kanizsán, ez már a határ szerb oldala, de magyarok lakta kisvároska, ott megépítettük, szintén a magyar kormány támogatásának köszönhetően a Vajdasági Birkózó Akadémiát, ahol ugyanolyan szakmai munka folyik, mint nálunk. A mi testvérakadémiánk, tulajdonképpen az akadémia a szakmai munkában mi segítjük, felügyeljük őket, és a finanszírozást is rajtunk keresztül kapják. És hát egy nagyon fontos intézménye a kinti magyarságnak, ami egy jó példa arra, hogy nem kell ahhoz a szülőföldről elköltözni, hogyha valaki birkózni szeretne, akkor ezt meg tudja tenni Magyar Kanizsán is a Vajdaságban nagyon jó körülmények között. A tervünk majd az, hogy lehetőleg minél több környező országból magyarok laknak, legyen ilyen birkózó akadémia.
0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Csepelen vagyunk, a Kozma István Birkózó Akadémián, és következő beszélgető partnerem most már...
2: Matthew Zevelin, én utánpótlás menedzser vagyok, ez a titulusom, de igazából én foglalkozom a gyermekeknek az iskoláztatásával, a kollégiumi ellátásával, bármi ügyes bajos problémájuk van nekik, én tartom a szülőkkel a kapcsolatot, a tanárokkal a kapcsolatot, igazából ilyen budapesti anyukájuk vagyok nekik.
0: Mert ugye akadémiáról beszélünk, és hát ez egy nagyon jó bevezető volt, hiszen akkor valóban ez az akadémia nem csak a budapestieké, még a Budapesten is vagyunk, hiszen az iskoláztatással és a kollégiumi elhelyezéssel is segítenek. Erről egy picit beszélgessünk, hiszen azért lehet, hogy, és remélem, hogy nagyon sok vidéki hallgatónak is ezáltal felcsillan a szeme.
2: Igen, az akadémistánknak azt mondom, hogy a 98% a vidéki, az a pár százalék, aki budapesti, az is azért lakik az akadémián, mert Budapesten egy messzebb kerületben él, és ezért sokkal egyszerűbb a reggeli edzésekre a bejárás, ha itt lakik a kollégiumban. A kollégium az az akadémiánktól durván egy olyan, hát olyan 10 kilométerre van, busszal, külön busszal szállítjuk a gyerekeket, és az iskolák is, azok is az akadémia környékén vannak.
0: És egyébként épp az előző hétvégén volt az újabb kiválasztó esemény. Nagyjából milyen létszámmal dolgoznak most? Hány gyerek van így évfolyamonként, vagy egyáltalán most az akadémián? Tehát hány olyan gyerek és fiatal birkózó van most itt, akinek esetleg az ügyes-bajos ügyeit intézni kell napi szinten?

0: már egyetemisták egyetemre járnak, és úgy érzem, hogy az akadémia sokkal többről szól, mint a sportról. Ezek a gyerekek tényleg kapnak egy jó edukációt, minden gyerekünk, aki eddig végzett középiskolában, egyetemre jár. Szerintem ez egy nagyon nagy szó, és szerintem is úgy gondolom, hogy életre szóló barátságok születnek ezen az akadémián.
1: És ugye Magyarország hajlamos mindent olimpiai sikerben mérni, sokkal fontosabb az, hogy minél több boldog, egészséges és rátermett fiatal kerüljön ki az ilyen akadémiákról.
0: Igen, én teljes mértékben egyetértek, természetesen a sport, hogy adjuk, ugye úgy nevezzük, hogy föladjuk a gyerekeket a válogatottnak, de ugye jöhet egy sérülés, jöhet egy pszichés dolog, vagy bármi az élet folyamán, ezek az emberek egészséges gyerekek lesznek, és ami nagyon fontos, hogy mindig a sport közelében fognak maradni, lesz egy jó testnevelő tanár, egy sportpszichológus, és ami nagyon fontos, hogy valószínűleg az ő gyerekeiket is fogják sportoltatni.
2: Lőrinc Tamással már találkozhattunk a Bajnokok falán. Az egykori olimpiai, világ és Európa bajnok kiválóság napjainkban az akadémia szakmai igazgatójaként dolgozik. De hogy mivel is telnek a hétköznapjai, arról halljuk őt.
1: Hatalmas a mosoly az arcodon, nem véletlenül, mert tényleg én azt hiszem, hogy ezen a helyen dolgozni, tényleg bejártuk most már a létesítmény Süll Lászlóval, pazar és tényleg abszolút minden adott, hogy a magyar birkózás a legjobb kezekben legyen és a legjobb úton fejlődhessen.
3: Előjáróban annyit, hogy ugye én is annó 2001-ben, 14 évesen kerültem Budapestre Ceglédről, akkor még ugye nem akadémiába, hanem dr. Hegedűs Csaba által megalapított és indított Mr. Tus birkózóiskolába, ami hát egy abszolút újdonság volt akkor a magyar birkózás világában, hiszen évtizedekre visszamenőleg egy úgynevezett központi felkészülésben versenyeznek és készülnek együtt az ország legjobb felnőtt birkózói, de azért ez az utánpótlás terén nem volt korábban, szóval ez egy nagy újítás volt a Magyar Birkózók Szövetségétől, ami én úgy gondolom elengedhetetlen volt ahhoz, hogy mi ki tudjunk teljesedni, és azokat az eredményeket elérjük, amiket elértünk, hiszen ugye mi is egy nagyon jó nevelőegyesületből, ugye én a Ceglédi VSC-ben kezdtem a birkózó pályafutásomat, ott kiváló alapokat kaptam, viszont ahhoz, hogy egy szintet tudjak lépni, kellett egy emelt edzésszám, ugye, és hát sokkal több edzőpartnerünk volt, hiszen Csaba bácsi akkor az egész országot körbejárta, és egy olyan felhívást tettek akkor közzé, hogy ez minden vidéki fiatal számára egy nagy lehetőség lehet. Nyilván nem ilyen köntösbe volt, nem ilyen háttérrel, de maga a stratégia és az elképzelés az ugyanez volt, hiszen abból a programból emeltük át ide is a stratégiát. Röviden talán annyi, hogy mi nem ugye önálló klubként működünk, mint a legtöbb akadémia, hanem úgynevezett képzőközpont vagyunk, ami annyit takar, hogy mindenki a saját egyesületében marad. Erre hatványozottan odafigyeltünk az elmúlt években és a jövőben is, hiszen fontos az a bizalom, amit mi kiépítünk az anya egyesületekkel, hogy lássák meg azt a lehetőséget, hogy van ott egy tehetséges gyerek, de vagy infrastruktúra, vagy edzőpartner hiányába már nem tudják továbbfejleszteni azt a gyereket, akkor legyen felénk egy olyan bizalom és egy olyan ösztönzés ennek a versenyzőnek és a családjának, hogy ránk bízzák ezt a fiatal fiút, vagy éppen lányt, és innentől mi vigyük tovább az ő képzésüket, de ne felejtsék el, hogy honnan jöttek, és hogy ki volt a nevelőedzőjük, és minden egyes itt eltöltött év alatt, mikor versenyez a Magyar Birkózók Szövetsége versenyrendszerébe, minden pontot, eredményt és dicsőséget ugyanúgy az anya egyesületnek visz. Természetesen mi is nagyon büszkék vagyunk rá, hogyha egy kimbás versenyző kivívja a válogatottságot, vagy éppen egy utánpótlás világversenyen szép eredményeket ér el, de én úgy gondolom, hogy ez egy közös munka, egy közös vállalás, ami egy nagyfokú bizalmon alapszik.
1: Ugye említettük már azt, hogy a múlt milyen dicső, és meg annyi, ugye 19 magyar birkózó olimpiai bajnokunk volt, a falon láttuk már a képeket, a képeiteket, és ugye mondhatom a tiédet is, viszont ugye pontosan tudjuk, hogy Magyarország sajnos nagyon olimpia központú, és hát ha ilyen szemüvegen keresztül nézzük, a dicső múlt után Párizs nem volt a legsikeresebb, és nem kerül be a birkózás magyar arany oldalaira, viszont elnézve itt az akadémiát, és tényleg látva a büszkeségeitek falát, azt hiszem, hogy a jövő az legalább olyan fényesnek tűnik, mint a múlt volt. Ugye ez most már az 5. évetek, hogy működik az akadémia. Kikre kellene most figyelni, vagy hogy azt mondtuk, hogy a múlt dicsőséges, a jövő remélhetőleg az lesz, milyen most a magyar birkózás jelene?
3: Hát igen, egy kicsit visszacsatolnék erre a párizsi olimpiára, hiszen ott lehettem a csapattal végig, a versenyeik alatt, a faluba is, úgyhogy egy kicsit a másik oldalról is tudtam szemlélni, hogy milyen egy olimpián kint lenni, és ezt gondolom mindenki tudja, még az is, aki nem jártas napi szinten a sportba, csak szereti és

0: követi, hogy egy olimpia az mindig egy teljesen más verseny, és igazából azt tud talán kiugró eredményeket elérni, vagy megnyerni egy olimpiát, aki nem teljesen ebbe a tudatba megy oda, hanem oda megy úgy, hogy ezt a versenyt meg akarja nyerni, és próbálja a háttérbe tenni az öt karikát, és azt a tényt, hogy ez 4 évente egyszer van, és azon az egy napon kell élete legjobb formájába versenyeznie. Ez mindig azért egy nagyon nehéz dolog minden sportolónak. És én úgy gondolom, hogy volt, hogy sőt többször, és talán ez a jellemző a magyar birkózásra, hogy olyan csapattal tudunk kvalifikálni és kimenni, akikben mindig benne van az eredmény. Az, hogy milyen színű lesz a végén az érem, azt nagyon nehéz megjósolni egy olimpián, de mindig egy erős és éremesélyes csapattal utazunk ki. Ez van, amikor sikerül, valamikor kevésbé. Én megmondom őszintén, hogy a mostani párizsi csapat is egy olyan csapat volt, ahol én külső szemlélőként nehezen tudtam azt elképzelni, hogy ez a csapat nem fog tudni ott érmet szerezni. Hát sajnos ez megtörtént, és itt megint megmutatkozott, hogy miben különbözik egy olimpia a többi világversenytől, aminek sajnos mi most szomorúbbik oldalán álltunk, de egy nagyon erős csapattal sikerült kvalifikálni, amiben volt 2 regnáló kvalifikációs világbajnok. Én úgy gondolom, ennél nagyobb eséllyel és magabiztossággal nem is vághattunk mi se, meg a versenyzők se bele ebbe a párizsi olimpiába. De sajnos ez így alakult, én úgy gondolom, hogy ők is ebből pontosan tanultak, és bízom benne, hogy lesz még esélyük javítani, hiszen nagyon sokat dolgoznak napi szinten. Ugye én már nem a szőnyegen, hanem a szőnyeg széléről követem őket, de a szövetségi kapitányt viszonylag jól ismerem a kötött fogásúaknál. És
1: ugye, mert hogy bocsánat közel, hogy a testvéred Lőrinc Viktorról van szó.
0: Így van, a Viktorról van szó, úgyhogy eddig is sokat beszéltünk, de most tényleg szinte napi szinten, hiszen hál' Istennek most az 5. évre több akadémistánk is csatlakozott a felnőtt válogatott kerethez, így sokat beszélgetünk az ő ottani teljesítményükről. Nagyon bízom benne, hogy a jövőben már arról is beszélhetünk, hogy innen az akadémiáról fognak majd kikerülni olimpikonok és éremesélyes versenyzők, de talán egy kicsit visszacsatolva az előző gondolatmenetre, hogy láttam a szőnyeg széléről, hogy mennyit dolgoznak és mennyit tesznek bele ebbe a munkába, és ugye Módos Péter, aki vezette őket a kötött fogásnál a párizsi olimpiára, gyerekkorom óta ismerem, egy szobában laktunk a kollégiumi években, együtt nőttünk fel, úgyhogy ott is egy nagyon jó és szoros kapcsolat volt, és a mai napig is az van, hiszen jelenleg az akadémiánk egyik edzője. Úgyhogy láttam, hogy mennyi munkát tesznek bele, és ez egy nagyon nagy fájdalom ilyenkor még nekünk is, amikor ez nem tud kiteljesedni, hiszen volt abba is részem, mikor ez nem így alakult, volt abba is részem, mikor nagyon közel voltam ahhoz, hogy meglegyen a hőn állított cél, de mégsem sikerült elérni, és abból is fel kell állni, és igyekszünk ezekbe segíteni a sportolóknak azzal a tapasztalattal, azzal megélt kudarcos vagy éppen sikerrel teli pillanatokkal, hogy ne adják fel, és menjenek tovább ezen az úton.
2: Csike András a fejére mutat, hogy ésszel, persze tudja, hogy ésszel kell csinálni, hát már 19 évesen Moszkvában már Európa bajnokságot nyert Tamást, Moszkvában oroszt vert, és Tokióban vere Kirgiszt, ez a nagy kérdés. Próbálja a Kirgiszt megforgatni, vagy nem, ne hagyd, hogy fölálljon, átnyalábolja. 2-1-re vezetünk, és ez a lényeg. És úgy látom, hogy a Kirgiszt talán lankad egy kicsit, 25 másodperc hátra van még. Vigyázz magadra! A Kirgiz már csak lögdő újra, már csak összecsapnak újra, már csak egymásra borulnak újra. Ki kacsint az órára Lőrinc Tamás, 15 másodperc, már nem szól bele senki. 10, számoljunk vissza. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olimpiai bajnok Lőrinc Tamás! Egy kétgyermekes ceglédi családapálma valósággá vált, és itt van, címvédő, most már olimpiai bajnok is, most már nem csak világ és Európa bajnok, most már belépett a klubba, a 6-ok klubjába, rajta kívül csak Kozma István, Varga János, Hegedűs Csaba, Kocsis Ferenc és Farkas Péter tartozik azok közé a magyar birkózásban, akik olimpiai világ és Európa bajnokok. És Lőrinc Tamás, olimpiai világ és Európa bajnok, de ami a legfontosabb most, hogy Tokióban olimpiai bajnoki címet nyert.

Tokióban kezdtünk, Tokióban zártunk, ám a két olimpiai aranyérem között eltelt csaknem 60 év. Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben a Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémiára látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágui Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Legyei 105-ös a pályafutása, végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergely vagyok. A Sporthely mai adásának témája ezúttal a jégkorong, házigazdánk pedig a Budapest Jégkorong Akadémia lesz. No de, menjünk vissza egészen a kezdetekig. 1927-ben megalakult a Magyar Jégkorong Szövetség, sőt, egy évvel később Magyarország már is részt vett a 28-as Szent Morici olimpián. Ugyanebben az évben Budapest Európa-bajnokságot rendezett, a mai generációk azonban joggal 2008-at tekintik a magyar jégkorong arany évének. A szapporói csoda azóta is felejthetetlen emlék sokunknak. Akárcsak a 2025-ös hőstett, az első A csoportban maradás a dániai Herningben, 2027-ben pedig a magyar hoki 100. születésnapját ünnepelheti. Az 1990-es években a honi hokisport rohamosan fejlődni kezdett, sokak szerint pedig napjainkban erőn felül teljesít, de vajon ez fenntartható? Az egyik kulcs kétségkívül az utánpótlás nevelésben rejlik, és ebben is élen jár a Budapest Jégkorong Akadémia. Irány a budapesti tüskecsarnok, ismerkedjünk meg először magával az akadémiával, aki pedig segít nekünk ebben, az a BIA sportigazgatója, Jászai Dávid.
1: 2021 nyarán, július környékén született meg a négy magyar államilag finanszírozott jégkorong sportakadémia, amelyikből az egyik a Budapest Jégkorong Akadémia volt. Ezt nevezhetjük igazából megalakulásunknak, bár ez maga a név tekintető úgy, hogy ez egy új név igazából, tehát a jégkorongban azért már régebb óta, főleg az a szakember gárda, aki ezt az egészet elindította, elég régóta benne volt, hogy szervezetileg újonnan alakultunk, viszont mint a szakember állomány, vagy a koncepció, vagy maga a szervezet, az már régebb időkre tud visszanyúlni MAC szempontjából. A Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Klub, akkori nevén MAC Budapest, ugye megalakulása, az 2014-re tehető vissza, az volt az első szezonja a csapatnak, ugye nyilván azóta itt is voltak névváltoztatások. A koncepciót is az volt, hogy a macos kiöregedő játékosok, vagy utánpotlásból kiöregedő játékosoknak egy olyan lehetőséget biztosítani, vagy akár a MAC szervezetében biztosítani egy olyan kifutási lehetőséget az utánpotláskorú játékosoknak, hogy házon belül előre tudjanak lépni, és ugye ennek kapcsán jött létre 2014-ben az akkor még MAC Budapest név futó felnőtt csapat, ami ugye azóta kiadás nélkül üzemel, most ugye éppen Budapest Jégkorong Akadémia HC néven. Az akadémia és a BIHC közötti kapcsolat igazából ezt úgy kell látni, hogy ha az egész egységet, az egész szakmai szervezetet nézzük, akkor ha azt akarjuk, hogy mindenki értse, tehát laikus emberek is értsék ezt, ne csak azok, akik benne van a jégkorongban, U8-tól U16-ig nevezik preakadémiának. Az akadémia alatt tevékenykedő utánpótlás klubokat, ez ugye nálunk a MAC Budapest Jégkorong Akadémia, illetve a Hoki Klub Budapest. U16-tól U21-es korosztályig létezik a Budapest Jégkorong Akadémia, ugye ez az előbb említett államilag támogató sportakadémia, és ugye ennek a kiteljesedése a Budapest Jégkorong Akadémia HC, ami igazából egy külön üzemeltetésű, mégis a szervezet részeként üzemelő felnőtt profi csapat.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit a Budapest Jégkorong Akadémia különböző korosztályairól. Ugye alapvetően egy akadémiának talán az lenne a célja, hogy kineveljen olyan tehetségeket, amelyre majd hosszú távon akár a magyar jégkorong élvonala és a válogatott is támaszkodhat, és azért nálatok tehetségből itt van bőven.
1: Igen, alapból a koncepció az állam részéről a sportakadémiáknál, de a jégkorong sportakadémiáknál biztosan, hogy mi a felnőtt válogatottban neveljünk játékosokat. Most, ha magunkról beszélek, akkor ez nekünk már így az elmúlt évek során, mi küldtünk saját nevelési játékost világbajnokságra, Farkas Roland személyében, és folyamatosan mutatkoznak be, volt akademista játékosaink a magyar felnőtt válogatott keretében, és reméljük ez a szám, ez nyilván évről évre növekszik, meg fognak tudni remélhetőleg ragadni hosszú távon volt nevelt játékosaink a magyar felnőtt válogatott, illetve ugyanez a szempont a korosztályos válogatottaknál. Tehát oda is próbálunk vagy úgy nevelni játékost, hogy megállják a helyüket nemzetközi szinten egy részről, más részről azt hozzá kell tenni, hogy a külföldre igazoló játékosaink száma az, ami egy nagyon meredek fejlődési görbét mutat igazából. 2022 óta ebből a három akadémiai korosztályunkból 41 játékos igazolt külföldre, nagy része ennek magasabb szintre, mint a magyar utánpótlás bajnokságok, és állják meg a helyüket ott. Tehát én azt gondolom, hogy ez hosszú távon mindenképpen a felnőtt és a korosztályos válogatottaknak a javára válhat.
0: Ha már a válogatottat említetted, a magyar jégkorongban ugye tavaly hatalmas sikerként éltük meg mindannyian, hogy elsőként a történelem során az A csoportban bemaradt a felnőtt válogatott. Egy ilyen jó eredmény mennyire jelent kirakatot, és mennyire jelenti mondjuk azt, hogy zörögnek az ajtón a gyerekek, hogy én most pedig el szeretnék kezdeni jégkorongozni.
1: Remélhetőleg ezek azok a sportsikerek, amik be tudják robbantani egy sportáknak, akár a utánpótlás játékosainak a számát pozitív irányba. Azt látni kell, hogy egyre többen jégkorongoznak Magyarországon, ugye egyre több csapat is van Magyarországon, ezáltal nyilván nekünk szakembereknek a feladatunk az, hogy a mennyiségből minőséget kovácsoljunk a nap végére. Minél több gyerekkel ismertetjük meg a sportágat, annál nagyobb lesz maga a jégkorong követettségi bázisa. Tehát ha most visszagondolok, én a Macban jégkorongoztam úgy 8-as koromtól kezdve, amíg abban nem hagytam a jégkorongot, 3 ferencvárosi éves kitérővel. Tehát ha visszagondolok az utánpótlás éveimre, a csapattársaimra, hogy mennyien maradtunk a jégkorongban, és nem csak játékosként. Van köztük edző, rengeteg edző, van köztük sportvezető, van köztük aki továbbra is a rendszeren belül van, tehát akár az akadémián, akár a Macban edzősködik, vagy bármilyen más területen, de a sportban, a jégkorongban tudott utána elhelyezkedni, ez is egyszerűen növeli magát a sportágat. Ez is lehet egy nagy hozadéka annak, hogyha a felnőtt válogatott Magyarország jégkorongjának a top terméke ilyen sikereket tud elérni, mint például az A csoportban maradás.
0: Nyilván kell hozzá minél több, minél jobb minőségű játékos, és hát azért, ha visszamegyünk egy kicsit az időben, nagyon-nagyon kellett az infrastruktúra fejlődése is, és azért mondjuk jó pár 10-20-30 évvel ezelőtt elenyésző számú fedett hokicsarnok volt Magyarországon, és most azért, amikor próbáltam a Magyar Jégkorong Szövetség oldalán megkeresni, hogy hány jégcsarnokunk van, azért több tucat. Ilyen ez egy viszonylag új építés, ugye a tüskecsarnok is az otthonotok, tényleg impozáns. Itt játssza az összes csapat a hazai bajnoki mérkőzését, itt ülünk most egyébként a lelátó, 4-kor kezdődik az első edzés, de tényleg azt hiszem, hogy öröm ilyen helyen jégkorongozni.
1: Abszolút, én úgy gondolom, hogy ez a tüskecsarnok számunkra egy tökéletes helyszín, egy tökéletes infrastruktúra, minden megtalálható itt a magas szintű napi munkához. Nyilván, amit megemlítettél mellette, hogy azért ez kicsit ilyen arany kalitkának is tűnik. Tehát nem egy óriási létesítményről beszélünk, viszont egy nagyon szépen kialakított és jó érzés az embernek betennie ide a lábát.
0: Beszéltünk arról, hogy rohamosan fejlődött a 80-as, 90-es, 2000-es évektől a csarnokok száma, beszéltünk arról, hogy rohamosan fejlődött a játékosok mennyiség, és azért azt gondolom, hogy a minősége is, de ha erről elmondjuk, hogy a magyar jégkorong rohamosan fejlődik, ha valami talán a leginkább és a legszembetűnőbben fejlődik, az éppen a női szakák, hiszen hogy még az előbb beszélgettünk, mielőtt bekapcsoltam a felvevőt, ugye azt mondtuk, hogy ha mondjuk 5-10 éve azt mondta volna valaki, hogy a lányom elmegy jégkorongozni, azt hát nem is kinevettük volna, nem hittük volna, vagy nem engedtük volna. Most meg ugye talán az egyik legdinamikusabban fejlődő szakág.
1: Ez így igaz, ugye a Budapesti Jégkorong Akadémián, ha már hazai pályáról beszélek, ugye a most jelen pillanatban zajló U18-as női A-csoportos világbajnokság, ahova hosszú időn jutottak vissza a lányok az előző évben, a B a 10 játékost ad ennek a csapatnak az A-csoportos világbajnokságra, ugyan a Magyarországon a 4 jégkorong akadémia közül mi foglalkoztatunk egyedül női szakágat is, ugye kifejezetten itt az utánpótlás korú akár 14-15 éves kortól egészen a fiatal felnőtt korú lányokig foglalkoztatunk játékosokat, kiegészítve egy-két légióssal és egy-két tapasztaltabb magyar játékossal. Ugye az osztrák bázisú LVHL sorozatban indulunk egy a ligához mérten nagyon fiatal csapattal. De ez is én úgy gondolom, hogy főleg az utánpótlás válogatott, később meg nyilván a felnőtt női válogatottnak egy óriási adalékot tud adni.
0: Próbáljunk meg egy picit akkor most ide csalogatni gyerekeket, embereket, tényleg fiatal játékosokat. Ne adj Isten, aki most az adás hallatán gondolná azt, hogy akkor én elvinném a gyermekemet, vagy olyan kipróbálom, szeretnék jégkorongozni, akkor annak mi a tendője?
1: Budapesten nagyon sok lehetőség van. Nyugodt szívvel tudom ajánlani a MAC Budapest Jégkorong Akadémiát, illetve a Hoki Klub Budapestet ennek elkezdésére. Itt vannak idézőjelben mondott gyors talpaló, ilyen ovis korcsolyázások a kis stadionba, illetve a Tüske sátornál, illetve ha valakinek kedve támad egyből jégkorongot elkezdeni a korcsolyázás előtt, mert erre is van lehetőség, ugyebár, tehát mindkét utánpótlás legalsó korosztálynál van egy ilyen totális kezdőknek, akik tényleg akkor lépnek először jégre oktatások, akkor nyugodtan keressék fel a MAC Budapest, illetve a Hoki Klub Budapest honlapját, és ott az elérhetőségeken pedig tudnak kontaktálni az adott klubbal és az adott lehetőségekről.
0: A Budapest Jégkorong Akadémia első korosztálya, és egyben a legsikeresebb is, az U16-os korosztály. Az utánpótlásban dolgozó szakemberek felelőssége azonban óriási, hisz nem is feltétlenül csak sikeres sportolókat, de felnőtteket kell neveljenek az ifjú emberpalántákból. Tudja ezt jól Majoros Barnabás, az U16-osok vezetőedzője is.
2: Látjuk a srácokat felnőni, az egy mindenképpen egy érdekes dolog, főleg ebben a korosztályban, ahol nagyon nagy a különbség köztük fizikálisan is, meg szellemileg is. Sokan döntések előtt is állnak, hogy sport vagy nem sport, hogy milyen iskolába tanuljanak tovább, ugye most is a felvételre készülnek, úgyhogy ezért edzést kihagyni vagy nem kihagyni. Ezt hogyan támogatjuk, mi hogyan tudunk nekik segíteni, akár itt a benti korrepetálással, akár hogy engedjük őket el az iskolába, vagy hogy az iskolai felvétel után, hogy tudnak is segíteni, ott tud egyenlegetni az utukat. Hát most azért, hogyha megnézzük a számokat, hogy tényleg hány utánpótláskorú játékosból, akár itthon, de akár világszerte lesz profi jégkorongozó, akkor ugye nagyon kevesen jutnak el erre a szintre. Tehát mi nem tudjuk őket csak egy irányba felkészíteni, mert a számok alapján nem mindenki jut el oda, és neki is kell, hogy legyen utána egy jövőképe. Bármennyire is szeretném azt mondani, hogy itt a hoki és csak ezzel foglalkozzál, hogy a lehető legjobb legyél benne, neki el kell menni a iskolába, nekünk is beszélgetni kell velük arról, hogy milyen második pályafutása lehet, hogyha a jégkorong nem jön össze. És ez egy nagyon nagy felelősség szerintem, főleg annak ellenére, hogy tényleg szeretnénk, hogy mindenki minél sikeresebb jégkorongozó is lehessen. Azáltal, hogy itt bekerülnek az akadémiai rendszerekbe, mind a négy helyen, ugye valamilyen szinten összesűrűsödik a tehetség. Tehát az edzések is nehezebbek, nagyobb kihívás, illetve a mérkőzések is egymás között nehezebbek, nagyobb kihívás. Gyakran találkozunk olyan játékossal, aki nem játszott még mondjuk ilyen szinten, nem találkozott ilyen ellenfelekkel, nem edzett még olyan körülmények között, mint amikor itt az akadémián először bejönnek a csarnokba. Ők is kapnak itt egy olyan behatást az akadémiáktól, amire nem biztos, hogy olyan módon reagálnak, hogy ő jégkorongozó akar lenni, vagy hogy ő ezért mindent meg akar tenni. És nyilván ez az U16-os korosztály, ez ennek még az előszele, itt még mindenki nagyon akar, mindenki nagyon menne, ezért is szeretnék nagyon külföldre menni, ahol aztán egyébként még nehezebb dolguk lehet. Itt ez még nem megy végbe, ez a folyamat nem teljesedik ki náluk, ilyenkor tehát csak azt látod, hogy ő megy és mindent meg akar tenni. És aztán ahogy idősödnek, úgy haladnak ezen az úton és válik el bennük, hogy ő mindent meg akar tenni a jégkorongért, vagy valami más irányba szeretne menni. De szerintem ez az, ami ezt a korosztályt így viszi előre. És mi vagyunk olyan szerencsések itt, hogy mindig olyan csoport alakult ki nálunk, aki hajszolja egymást előre, és a hétköznapokon is mindent megtettek azért, hogy tényleg legyen lehetőségük itthon is a legmagasabb szinten játszani, és ne agyisten eljutni külföldre, amire hál' Istennek sok példánk is van, hogy kik hova jutottak el, akik megtörik az utat majd a többieknek, reméljük. Úgyhogy ez a közösség, amit itt ki tudunk alakítani, azt gondolom, hogy ez az, ami sikeressé teszi az U16-os korosztályunkat.
0: És ha már hallottuk a mestert, halljunk két fiatalembert is, akik egybehangzó vélemények szerint a jövő nagy reménységei. Ez itt még mindig a Sporthely, még mindig a Budapest Jégkorong Akadémiánál vendégeskedünk a Tüske csarnokban, és velem szemben most már két fiatalember, két U16-os játékos, két U16-os válogatott játékos, akik éppen az edzésre készülnek. Kérlek, srácok, egy gyors bemutatkozást, és beszélgessünk egy jót, hogy mi lesz veletek pár éven belül.
3: Sziasztok, Keserű Kolos vagyok, az U16-os Budapesti Jégkorong Akadémia alkapitánya, illetve korosztás U16-os válogatott.
4: Sziasztok, Kis Csongor vagyok, U16 és U18-os Budapesti Jégkorong Akadémia játékosa, és az U16-os válogatott csapatkapitánya.
0: Ugye mind a ketten felfelé is játszotok, 16 évesen a 18-as csapatban is, ugye mindaz azt jelenti, hogy jók vagytok, tehát tényleg azért mentek fölfelé, mert megvan a tehetség.
4: Szeretném remélni, hogy ez tényleg így van. Feljátszani mindig egy öröm, és fejlődési lehetőséget ad továbbiakban.
0: Ugye azt mondtad, hogy te vagy a válogatott csapatkapitánya, azért ez hatalmas nagy felelősség, egy ilyen fiatal embernek ezt hogy viseled?
4: Próbálom megállni a helyemet, a mindent megtenni a csapatért, és jó vezető lenni.
0: Mik lehetnek a célok, hiszen ugye itt az akadémián mindent megkaptok, ami adott egy fejlődéshez és egy jó munka, az azért nyilván itt bele kell tenni azt a sok-sok munkát.
3: Így van, nyilván minden a jobb ligában, minden a jobb helyre, ahol minden intenzívabb a jégkorong eljutni és nagyobb sikereket elérni.
0: Mi lehet a cél, mik a célkitűzések?
3: Idénre biztos, hogy a bajnokság megnyerése az U16-os csapattal, illetve a lehető legtöbbet fejlődni mentálisan és gyorsulni a játékban, illetve hosszú távon nyilván profi pályafutásba befutni és minden jobb ligába bekerülni.
0: És azt ugye tudjátok, hogy milyen legendás játékosok dolgoznak a Budapesti Jégkorong Akadémiánál, edzőként például Ladányi Balázs, ugye az U21-es csapat edzője, tehát azért példaképek vannak jócskán.
4: Hát persze, van kitől tanulni, profik az edző, profik a kollégák, minden lehetőségünk megvan a fejlődésre.
0: De ha már példaképekről beszéltünk, jöjjön egy szapporói hős, a BIA U21-es csapatának vezetőedzője, Ladányi Balázs. Tudják a gyerekeid már, mint az utánpótlás csapatot, hogy ki volt Ladányi Balázs?
5: Nem szoktam saját példát hozni a csapatnál a karrieremből. Nem abból szeretnék megélni, és nem abból szeretném kivívni a tiszteletüket, hogyha tudják, hogy ki vagyok, hanem abból, amit csinálunk együtt, az út, amit mutatunk nekik, és ahogy foglalkozunk velük. Idei példát nem tudok mondani. Tavaly volt egy játékosom, egész szezonban együtt dolgoztunk, és a szezon zárásaképpen, amikor a levezető időszak volt, játszottunk egész pályára, ketté dobtuk a csapatokat, edzők is beálltak, és hogy ne kelljen túl sokat korcsolyázni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a profi világban a hátvédek nem korcsolyáznak sokat, de beálltam hátvédnek, mert hogy az olyan lazábbnak tűnik, és az is, és mindig hátvédet játszottam. Leült mellém a srác a nem is tudom hányadik edzés alatt, amikor éppen szusszantunk egy picit, és mondta, hogy Kodobá, ugye te hátvéd voltál? Hát mondom, persze, mi lettem volna? Azt mondja, jó, mert a XY azt mondta, hogy te csatár voltam. Dehogy is van, hátvéd voltam. És elhitte. Nem tudom, hogy minek köszönhető, de civil életben és akár a jégpályán is én teljesen jól el vagyok azzal, hogyha nem tudják, ki vagyok. Szeretek inkognitóba lenni, hogyha elmegyünk egy új baráti társaságba, vagy olyan társaságba keveredek, ahol nem ismernek. Én szeretek úgy elvegyülni, hogy nem tudják, ki vagyok, és nem kimondottan csak a hokiról kell beszélni, vagy nem attól vannak elájulva, hogy mit értünk el. Szeretnék hétköznapi ember is lenni.
0: Az 50 éves Ladányi Balázsról beszélgetünk. Ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy kezdődhet a B oldal a kazettán. Hogyha az A oldalra gondolsz, akkor mire vagy a legbüszkébb?
5: Nagyon nehéz kiemelni bármit is úgy, hogy mire vagyok a legbüszkébb. Van egy valamilyen karrierem, amire igazából lehetnék büszke. Van egy nagyon szuper és gyönyörű családom, amire megint csak nagyon büszke vagyok. A családomnál azt kapom meg, hogy a hoki az elsők, mindig a másodikak voltak és lesznek is, de ez ettől függetlenül nem igaz, mert a család az első, és utána minden, de ettől függetlenül kötelességtudat az megvan bennem. Hogyha a karrierre gondolunk, akkor értelemszerűen a legnagyobb győzelmek. Mindenki azt várja tőlem, hogy a szaporót mondjam, igen, az is köztük van, viszont nem mehetünk el amellett, hogy 96-ban nagyon fiatal csapattal Dunajvárosban az első csapatbajnoki aranyat vittük, tehát történelmi aranyat szereztünk a városnak, szerencsére utána csatlakoztak a kézilabdások, focisták. Kercso Árpád ehhez hozzásegített minket, mert a mesternek a nevét nem lehet kihagyni a dunajvárosi jégkorong életből. Azután igazából minden, amikor a C csoportból feljutottunk a B-be, a B-ből majdnem az A-ba, aztán végül nagy nehezen több ezüstéremmel a nyakunkban sikerült 2008-ban Szaporóban feljutni az A csoportba. Válogatott szintre az volt a legnagyobb siker, amit elértünk. Úgyhogy röviden ezt mondanám, és remélem, hogy nem hagytam ki semmit.
0: Danújvárosban kezdted a pályafutást, és ugye hatalmas siker volt akkor vidékiként, és egy olyan városban, ahol még nem volt csapatbajnoki cím aranyérmet szerezni. Azért abban az időben nagyon sok minden más volt. Ugye most itt a Budapesti Ékonomok Akadémia U21-es edzése előtt beszélgetünk. Az akadémián dolgozol most már ugye utánpótlás edzőként. Akkoriban sokkal inkább meg kellett küzdeni sok mindenért. Mennyiben volt más egyébként az a jégkorong mondjuk 20-30 évvel ezelőtt?
5: Minden szempontból teljesen más volt. Ha a körülményeket vesszük, akkor azért a körülményekbe bele kell vennünk azt, hogy miben játszottunk. Csak egy nagyon jó példa, és ezt nagyon szeretem, 43-as jelenleg a lábam, és én 41-es korcsába kezdtem 10 évesen. Mindenki el tudja képzelni, hogy mennyire volt komfortos a kezdés, és úgy utána az egész. Ahogy változik a világ, úgy változik a jégkorong is. Szerencsére jöttek fedett pályák először Fehérváron, azt a Dunaújvárosban, ami egy picit előrendítette a jégkorongot, mivel nem csak pár hónapig tudtunk edzeni, hanem annál sokkal tovább. Teljesen más volt a hozzáállása a játékosok abban az időben. Szerintem könnyebb volt megtalálni, vagyis hát lehet, hogy nem is nagyon kellett keresgélni a motivációt a gyerekekbe, mert jött magától. Kicsit úgy érzem, hogy el vagyunk kényelmesedve a fiatal oldalon. A gyerekek nem úgy nőttek föl, mi annak ide, hogy tegyük fel kemény világba, és ezért hiányzik belőlük valami kis spiritus. Ezt elég nehéz kihozni belőlük, valakiből nem is lehet kiverni, de meg kell próbálni legalább egy picit javítani rajta, mert az is előre visz. Ott nem volt appelláta. Ott nem volt olyan, hogy egy 5-0-ás vezetésnél elkényelmesedtünk, a mester addig ütötte korbáccsal a hátakat, ami volt olyan meccsünk, ami 50 fölötti volt. Ez talán a mai égkorunkban nagyon nagy hiányzik.
0: Az első A oldalról már beszéltünk, jön a B oldal. Mikor lennél elégedett, mik a tervek, mit vársz a B oldaltól, az életed második felétől?
5: Annak idején sem tűztem ki magamnak olyan célokat. Ez alap volt, hogy nyerjük meg a bajnokságot. Most is az van, hogy nem megyek ki úgy a cserepadra, hogy feltett kéz, hogy na, ezekkel nem fogunk nyerni. Annak idején elég messzire sikerült eljutni azzal a mentalitással, amit Kercsó Árpi bácsitól kaptunk, azzal a maximalizmussal, hogyha helyünkön vagyunk, és ki tudjuk hozni magunkból a maximumot, és emelt fővel tudunk bejönni a meccsek után, vagy akár a bajnokság végén a padról, és zárjuk le úgymond a szezont, vagy az évet, akkor én elégedett vagyok. És utána fog jönni az, hogy na, akkor nézzük meg, hogy az mire volt elég. Persze mindenki szeretne bajnokságot nyerni, mindenki szeretne följutni a csúcsra, meg kell nézni, hogy milyen kártyát osztanak az osztók, és abból kihozni a maximumot. Minél több gyereket juttatunk el oda, hogy ő boldog legyen azzal, amit elért, akkor én már boldog leszek.
0: Ez itt még mindig a Sporthely, no de tegyük át a székhelyünket a Tüskecsarnokból a Vasas Jégcentrumába, a Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Klub otthonába. Hisz az akadémia célja az, hogy termelje a tehetségeket akár az élvonal csapatainak, akár a magyar válogatottaknak. Egy ilyen tehetség a fiatalkora ellenére már Finnországot is megjel Zimányi Dániel, aki már rendszeres játék lehetőséget kap az Erste Ligában szereplő BNHC-ben is, gólokkal hálálva meg a bizalmat. Mert ahogy azt korábban már hallottuk, aki túl jó a saját korosztályban, annak bizony megadatik a feljátszás lehetősége.
4: Nem mondanám azt, hogy ez azért lenne, mert hogy én annyira jó lennék, egyszerűen ott nincs annyira akkora emberhiány, igazából nincs rám a szükség, hogyha kevés az ember, és éppen nekünk itt a felnőttben nincs meccsünk, akkor szoktam lemenni.
0: Megütöttek egyébként az orrodnál, vagy korong, mitől lett a sérülésed?
4: Egy eltévedt ütő megütötte igazából az orromat.
0: És rögtön kérdezted is a csapatról, hogy gyorsan varjuk össze, hogy mehessek vissza a jégre. Most már itt is ugye mellettem összedrótozva, illetve tényleg az a kellő szerénység is megvan, és az alázat, ami egy sikeres sportolóhoz mindenképpen kell. És hát talán ezek is akkor az oka, hogy tényleg a felnőtt csapatnál játszol egyre többet. Hol látod magad mondjuk 1-2-3-5 év múlva?
4: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Erre igazából úgy válaszolnék, hogy szeretnék szintet lépni egyértelműen, amennyire csak lehet, minél magasabb szinten hokizni 3-5 éven belül, de igazából tényleg csak az adott szezonra szeretnék koncentrálni, így nagyon hosszú távú, konkrét hosszú távú célom nincs, csak az, hogy szintet akarok lépni.
0: Azért is ülsz itt mellettem, mert az edzés előtt, illetve az edzés közben megkértem Emesét, hogy hozzon ide nekem egy játékost, aki majd a jövő sztárja lesz, és rád esett a választása.
4: Örülök, hogy rám esett a választás.
6: Célom az, hogy minél több jégidőt kapjak, szeretnék azért nyilván gólokat is lőni, pontokat szerezni, tehát nyilván az, hogy még csapaton belül is följebb tudjak lépni ebbe a szezonba. A playoffban a legjobbat el kell érni, amit csak tudom, akár bajnokok is lehetünk. Tehát én azt mondom erre, hogy playoffba be kell kerülni, onnan kezdődik az igazi szezon, ott meg kell tenni mindent.
0: Az Erste Ligában tavaly magyar bajnoki címet szerző BIHC vezetőedzője nem más, mint egy újabb szapporói hős, Kangyal Balázs, akit 2024. novemberében beiktattak a magyar jégkorong hírességek csarnokába.
7: Hogy tett az elmúlt másfél óra?
8: Köszönöm szépen, szokás szerint hidegbe, gyulladások lejjebb kerültek a szervezetbe. Az idegrendszer az öregedett megint egy picikét, de összességében, ahogy minden átlagos nap így a srácokkal, meg hát az elmúlt nem tudom, 40 évemről. Nyilván egy oldalról néha nehéz, másik oldalról meg végül hálás az ember, hogy ilyen élete lehet.
9: De ha már a stresszt említetted, azért az idegrendszer öregszik. Hol öregszik jobban az idegrendszer, vezetőedzőként, klubigazgatóként vagy játékosként?
8: Szerintem mindig, ahol a legnagyobb a felelősség, és a legnagyobb felelősséget azért az ember magára teszi. Tehát ahol a legjobban tudod magad feszíteni, az a legnehezebb része szerintem. Én azt mondanám, hogy az edzőség az első, utána a játékos, és utána a harmadik a sportvezető.
9: Azért egészen más volt játékos karrier végén elkezdeni az edzősködést, illetve először még, amikor 2009-ben a Budapest Stars, ahol klubigazgatóként kezdtél el dolgozni, akkor te már gondoltál a jövődre is, hiszen fontos volt az átmenet a játékos karrierből egy profi sportolás utáni életbe is.
8: Igen, abszolút, ugye akkor már volt edzői végzettségem, de akkor sportvezető voltam, én is játékos, ez egy elég furcsa megosztás volt, de viszonylag sikeres, mert első magyar csapatként nyertük a ligát, méghozzá külföldi játékos nélkül. És akkoriban nem volt légiós korlát, tehát például az Újpest akkor azt hiszem 14 légióssal játszott. És akkor a döntőt pont az Újpesten játszottuk. Sok klassz dolgot tanultam itt is, kár, hogy ez a történet megszakadt, de viszont nekem akkor indult, amikor itt ez véget ért, akkor indult a maccos pályafutásom. Ott meg viszont, mint edző, debütálhattam a Majoros Gergővel és Marton Tiborral, aki már ugye régebb óta csinálta ott a dolgokat és a gyerekekkel foglalkozott, úgyhogy jó átmenetet kaptam a jó Istentől játékosból átcsekkolni a sportvezetőségre, és akkor ebből is meg volt a tapasztalat, és ebből is sok mindent lehetett meríteni. Azért mondom, mindig hálával gondolok vissza, hogy valahogy a jó Isten, lehet, hogy gyerekkoromban kevesebbet fogta a kezemet, de azért sokat kárpótolt, ahogy egyre idősebb lettem.
9: Már kétszeres bajnok csapat a BIA, tavaly éppen egy olyan, mondhatjuk azt, hogy meglepetés bajnoki cím volt, amit talán nem sokan vártak.
8: Igen, hát mi úgy vártuk, de különben igen, hogy nálunk tavaly rekord külföldi számmal játszottunk, nem külföldi játékossal negatív értelemben, tehát 3-4 játékos játszott tavaly nálunk. Egész évben olyan csapatok ellen, ahol volt 12 is. Ferencvárost vertük az elődöntőbe, ott azt hiszem akkor éppen 9 játszott, de 14-en voltak a keretben, és azt hiszem 17-en fordultak meg egész év alatt a klubnál. Tehát ezek azért nagy dolgok, és büszkeséggel töltik el az ember, de ez ugyanúgy történelem, mint bármi, mint egy rosszabb szezon, vagy az idei szezon, ami azért jobban akadozik, de ki tudja, azért még lesz a vége, és mindig hiszek abba, hogy lehet fejlődni. Bajnoki címek azok meg mindig kötődnek valakihez, én csapatsportban vagyok, sokszoros bajnok, meg vezető edzőként nyertem pár utánpótlás bajnokságot, meg most már felnőtt bajnokságot is, meg kupát, meg mindenféle dolgot, de összességében azt nem én nyertem, hanem azt mindig mi nyertük. Szapporót is mi nyertük, nem Kangyal Balázs nyerte. Ennek ez a szépsége, hogy csapatsportban tudsz bajnok lenni, mert azt nem egyedül kell feldolgozni és megélt, hanem valakikkel, és azért az én olvasatom, az ember az társas lény, úgyhogy mindig jobb valakivel valamit elérni, mint teljesen egyedül. Ebben a pillanatban most vagyok, arra abszolút büszke vagyok, és nyilván a büszke vagyok, akkor hálás is vagyok a jó Istennek, hogy abban a közegben, olyan pozícióban, minden, ahol most vagyok, hogy az életem ott tart, 56 évesen most, ahol tart.
0: Hogy a BIHC, a Budapest Jégkorong Akadémia, vagy éppen a Magyar Jégkorong hová tart, az még a jövő zenéje, de a hazai és itthon dolgozó külföldi szakértőgárda egészen biztosan ezután is mindent megtesz majd azért, hogy legyen még sok-sok szappórunk, vagy éppen herningünk. Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Budapest Jégkorong Akadémiára látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, Nyágúi Gergelyt hallották. Várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A Sporthely mai házigazdája a Budafoki Labdarúgó Klub, amelyről úgy tartják, hogy a délbudai sport talán utolsó fellegvára. Olyan legendás labdarúgók nevelkedtek, illetve fordultak meg itt, mint Zakariás József, Csordás Lajos, Mezei György, Verebes József, Vizi Sándor, Eszterházi Márton, Jakab János, a teljesség igénye nélkül. A klub eddig két alkalommal szerepelt az NB1-ben, jelenleg a másodosztályban játszik. Legnagyobb sikerekként 2023-ban bejutott a Magyar Kupa döntőjébe. A Promontor utcában járva megismerhetjük picit a hátteret, tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok. Jakab János a klub tiszteletbeli elnöke, de azért önről úgy beszélnek, hogy a klub lelke, és lehet, hogy nem is létezne, hogyha ön nem tartaná kézben a dolgokat. Ez a dolog, feltételezem, hogy kölcsönös, tehát, hogy a klub függ öntől, és lehet, hogy nem ez a legjobb szóhasználat, de egy picit azért ön is függ a klubtól.
1: De én függök a klubtól, az biztos. Játékosként is függtem, meg 10 évvel ezelőtt, amikor leültem Vizi Sándor barátom, aki ugyanúgy a budafoki csapat színeibe játszott a 70-es években, mint én, valamint Dobes Gyula bácsi, valami régi legendás játékosunkkal, edzőnkkel, elnökünkkel, országgyűlési képviselővel, polgármesterrel, akkor eldöntöttük, hogy a Budafokot visszahozzuk a profi szintére, ami egy nagy vállalkozás volt, még talán én is egy picit szívtam a fogam, de megtörtént az, hogy a Budapest első osztályra az NB1-ig eljutottunk, és ez olyan érték az ember életében, hogyha egy ilyen sikert ér el azzal az 50 emberrel, akivel összefogott, hogy az élete végéig tartó élmény.
0: Az ötlet honnan jött, vagy honnan merült fel ismét, hogy a Budafokot visszahozzák az élvonalba? Mert azért ennek a klubnak hatalmas hagyományai vannak, akár Zakariás József, Verebes József, Mezei György, és itt nem szeretnék belemenni a felsorolásba, mert nyilván nagyon sok mindenkit kihagynék, de akkor hogy jött az ötlet, amikor 10 évvel ezelőtt leültek?
1: Jött egy ausztrál magyar, 56 után született magyar, a szülei 56-ban mentek ki, Bélteki Róbert úr, és egy Suzuki kupán beszélgettünk vele, és kérdezte, hogy nincs-e valami kis klub, amit ő vállalhatna itt támogatóként. Ez volt a kezdőlépés, akkor megkérdeztem az imént említett országgyűlési képviselőket, Németh Zsoltot, Karsai Ferenc polgármester, Dobes Gyula bácsi, aki mindennek a lelke volt, 60 évet töltött el a klubnál, Vizi Sándor barátom, aki ma is az elnök a klubnak, jó magam, és idehoztam a Bélteki urat, és ő elkezdte támogatni a Blasz 1-es csapatot. Aztán eljutottunk oda, ahova NB1-ig, meg a Magyar Kupa döntőig. Tehát ez egy ilyen álomszerű dolog volt. De a budafoki közeg nagyon nem akart senkit befogadni, mert itt jelentkező volt, de ilyen fél évig, 3 hónapig voltak itt, és aztán befejezték a ténykedésüket. Ez pedig 10 éve kezdődött, ez a 11. Bélteki úr 6-7 évig támogatta a klubot, sajnos az ausztrál tulajdonos társai nem engedték további támogatást, nagy köszönettel tartozunk neki, nélküle nem jutottunk volna ide, de most a helyi

0: csapatot csináljunk. Dajka Laci volt az első edző, és elkezdtünk menetelni fölfelé. NB3, NB2, NB1, ugye említett Magyar Kupa döntő.
1: Budafoki Fricska, vagy Budafok Vasas a Magyar Kupa elődöntőben 3-0. Nem volt kérdés a mai mérkőzésen. A története során másodszor Magyar Kupa elődöntőbe jutó Budafok lefaciszta az első osztályú ellenfelét.
0: A kis klubból újra oda került a Budafok, ahova való. 80 évet töltött el a magyar második élvonalba. Oda való egyelőre a csapat, oda a középmezőnybe, vagy egy picit előbbre, és ezen dolgozunk, harcolunk, küzdünk a társaimmal. Egy évre vállaltam a dolgot, ez a 11.
2: Amikor a csapatépítésről beszél, és hogy játékosokból kellett ugye összeállítani ezt a csapatot, akkor a játékosok kiválasztásánál mi volt a fő szempont? Előfeltétel volt akár, hogy legyen bármiféle budafoki kötődés?
0: Hát most is az. Igen. A mostani csapatban már a keretben 4-5 budafoki játékos van, ami az első időkben elképzelhetetlen volt, hogy ide beépítsünk egy budafoki utánpótlásban játékos. Most pedig már ott tartunk, hogy 4-5 játékosunk, 2-3 kezdő, és a 25-ös keretben 5 játékosunk van, feltétlen szükséges. Nálunk a szertáros, a masszőr, a sportklub elnöke, mindenkinek van valami budafoki kötődése, ezt tartanánk is. Most már 410 gyerekkel dolgozunk, nagyon szépen dolgozik az utánpótlás, ez az alapja mindennek. Ahol múlt nincs, ott jövő sincs, ahol jelen nincs, ott meg pláne nem lesz jövő. Úgyhogy mi erre adunk, hogy budafoki kötődése legyen úgy általában a vezetésnek, a játékos keretnek, még az orvos is, meg a masszőr is budafoki.
2: A jövőre mindjárt visszatérünk, de azt említette, hogy ugye az ausztrál támogatók 6-7 évig itt voltak, az ő távozásuk, az mit jelentett a klubnak?
0: Azt jelentett, hogy ez egy hongkongi illetőségi óriási cég, szállodák, mindenféle építményeknek a tulajdonosai, parkolóházaknak, London, Varsó, egész Európa. És ők nem kedvelik a futballt. A Bélteki úr szerette, ő európai gyökerű ember, magyar és délvidéki származású, és ő imádta az európai futballt ott kint is, Ausztráliába. Viszont a hongkongiak megmondták a szemünkben, meglátogattak bennünket, azt mondta, hogy nagyon szimpatikusak vagyunk, de ők nem szeretik a futballt.
2: Hogyha már itt a másodosztályról beszélünk, meg a korábbi első osztályú szereplésről, Magyar Kupa döntőről, akkor itt Budafokon mindig cél az, hogy összejöjjön az NB1, vagy van egy másfajta célkitűzés, és lehet, hogy hosszabb távú építkezés és célok vannak?
0: Hosszabb távú az, hogy neveljünk játékosokat. Most itt a 10 év alatt megfordult körülbelül 40-50 olyan játékos, aki kölcsön került ide hozzánk, magasabb kluboktól, magasabb szintű kluboktól, Fradi, Felcsút, stb. Hadd ne soroljam. Most körülbelül ezekből 30 játszik NB1-be stabilan. Tehát itt az egy vagy két eltöltött év után megpróbáljuk a családias körön kívül a magyar futball előmenetelét is segíteni azzal, hogy beépítjük az NB2-es csapatba ezeket a játékosokat, játszanak egy évet, és azonnal tudják az NB1-es keretbe használni. Most néztem egy tévés meccset, Zalaegerszeg valakivel játszott, 7 játékos volt a két csapatba, a kezdőbe, nagyon büszke vagyok erre, és ez a cél is a mai napig is, és a budafoki gyerekeket szeretném. Most már egyre jobban állunk ezen a téren, nagyon jó a szakmai stáb az utánpótlásnál, úgyhogy a fő cél az, hogy budafoki csapat legyen, ne csak úgy, hogy Budafok néven, hanem 6-7 budafoki gyerek játszom.
2: Tehát akkor nem kimondott cél az, hogy ismét NB1-es legyen a klub, a csapat?
0: Nem adjuk föl se, de az ember normálisan gondolkodik, ahhoz kell egy biztos háttér. Hát, ha egyszer lesz egy olyan szponzor, támogató, aki ezt tudja támogatni és szeretné támogatni, én sose adom fel, a társaim se. A labda gömbölyű, szokták mondani, nagyon mindennapi szóhasználat ez. Én sose adom föl. Most is olyan csapatunk volt, aki akár az első háromba is végezhetett volna, de ez a

0: Főleg az MB2 életveszélyes. Tehát itt nem lehet kiszámítani, ugye említem a két nagy csapatot, a Honvédot, a Vasast. Most jön a Kecskemét. Ez megint élethalál harcet, és mire észreveszik magukat a 10. fordulóban addigra, elkezdenek killódni, mert azt hiszik, hogy ők föntről lejönnek. Nem. A Budafok egy olyan csapat, aki mindenkire veszélyes, az is lesz, ezért neveljük őket, meg erre neveljük őket, nem adjuk föl még az NB1-et se, mert ez a budafoki közeg. Imádják a futballt, én ezt 50 éve érzem, amikor itt játszottam, itt 90 percig megy a szurkolás, sose bántják a csapatot, és nagyon az ő érdekükben is azt szeretném, hogy egyszer megeljön ez az időszak.
1: Hogyha már ezt említi, hogy nagyon szeretik itt a futballt, akkor még mielőtt bekapcsoltuk a felvevőt, akkor itt beszéltünk Zakariás emléktornáról is. Erről mit lehet tudni?
0: Hát a Zakariás Józsi bácsi, én több szálon kötődök hozzá. Amikor ő Afrikából hazajött, akkor én az NB3-as Erdértbe játszottam, és ő lett az edzőnk. Azt hittük, hogy csoda történt, hogy az aranycsapatnak az egyik tagja az edzőnk, és Józsi bácsival ott barátkoztunk össze, egy csodálatos ember, és mikor én visszajöttem Budafokra, akkor a társaimmal együtt eldöntöttük, hogy róla még semmi nincs elnevezve. Megindítottuk ezt 5 éve, most már a stadion, a szálloda, ez a nemzetközi torna, róla lett elnevezve. Ez a legminimálisabb, amit melszobra a csarnok előtt, és most a 3. éve történik ez a dolog. De hadd legyek büszke azért a Józsi bácsira annyiban, hogy azért 1952-ben egy budafoki gyerek olimpiai bajnok lett, valamint még egy, a Csordás Lajos bácsi szintén, és a Sebes Guszti bácsi, a szövetségi kapitány, ő is budafoki. És van még olimpiai bajnokunk, aki később itt játszott, a Noskó Ernő, valamint olimpiai ezüstérmesünk Tóth Kálmán, és a megtetszett említeni a beszélgetés közben, azért volt itt egy Mezei György, Verebes József, Mésző Kálmán, Dobes Gyula, hadd ne soroljam a óriási edzőket és futballistákat, valamint azért innen ment el az Eszterházi Marci, akit nem kell bemutatni, Tóth Bálint, jó magam, Tatabányára, úgyhogy sorolhatná, akit nem soroltam föl elnézés időhiányába talán. De még tudnék százat mondani.
2: Ugye a házi gól király, 9 gólja van az NB1-ben. Kovács tehát, megvan a 10. Szappanos nagyon érezte, hogy melyik irányba kell mennie. Bizony még beleért Szappanos, de nagyon erős volt és nagyon jól helyezett a lövés.
1: Kovács Dávid csapatkapitány, és itt Jakab Jánosnak volt egy olyan kijelentése, hogy azért is jó Budafokon focizni, mert hogy itt sosem bántják a csapatot, itt mindig támogató a közeg. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy te itt vagy?
3: Így van, tehát hogyha most visszaemlékszem az elmúlt 10 évre, nagyon ritkán volt, hogy egy-egy szó, vagy egy-egy olyan megnyilvánulás volt, ami a csapat kárára ment volna. Tényleg a szurkolóink lejönnek, több száz kilométert utaznak, és akkor is, hogyha nem úgy áll a csapat, akkor is bíztatnak minket. Szóval abszolút itt maga a szurkolói közeg, illetve az egész budafoki közeg egy optimista és pozitív, mondhatni, család.
1: Ahogy itt sétáltam be a pálya mellett, nyilván az nem meglepő, hogy madárcsicsergés van, és nyáron napsütés egy focipálya mellett, de az talán egy picit ritkább, hogy családi házak között van egy ilyen focipálya, és már ez alapvetően megad egy hangulatot, vagy ezt csak én látom így kívülállóként?
3: Így van azért, hogyha megnézzük az NB1-es kluboknál, vagy most már az NB2-es kluboknál is rengeteg helyen van, hogy inkább a nem kertes házak veszik körbe, hanem nagyobb irodaházak, vagy más csarnokok, de abszolút ez egy ilyen kis gyöngy, lehet ezt így mondani, megvan a saját kis hangulata, és tényleg nagyon jó helyen van szerintem, úgyhogy ez egy igazi különleges stadion.
1: Ugye azt mondtad, hogy 10 éve itt vagy már Budafokon. Nyilván a szakmai munka és a szakmai célok befolyásolják egy labdarúgónál, hogy tervezi a jövőjét. Az, hogy volt a csapat NB1-ben, hogy Magyar Kupa döntőt játszott, azonban most nem elsősorban az a cél, hogy mindenképpen jussatok fel, ez megfelelő célkitűzés neked, és sokkal többet számít a múlt, a hagyományok, vagy te is egyetértesz ezzel, hogy nem biztos, hogy az legyen az első cél, vagy az a legfontosabb, hogy ismét NB1-ben játsz és játszatok?
3: Szerintem a legfontosabb egy játékosnak, hogy jól érezze magát ott, ahol van. Ugye mi, amikor így ide kerültünk így páram, még 2015-ben, akkor egy teljesen más közegből jöttünk, és ott elindult egy folyamat, egy út, és szépen évről évre építkeztünk, és ha nem is azt mondanám, hogy a cél az az, hogy az NB1-be visszajutás, vagy még egy ilyen Magyar Kupa döntő, de azért ott van az emberben az sportolóként, hogy igyekszik mindig a legtöbbet nyújtani és a legmagasabb elérni. De én inkább azt mondanám, hogy az, hogy itt szakmailag nézzük, vagy nem, én mindig is úgy tartottam, hogy egy játékos életében nagyon fontos az, hogy ahol van, jól érezze magát, mert akkor fogja úgymond a maximális teljesítményt leadni hétről hétre, vagy hónapról hónapra.
1: Te csapatkapitányként te a társaidnak is ezt próbálod átadni, hogy a jó hangulat, a támogató közeg az legalább annyira fontos, mint a szakmai előrelépés?
3: Abszolút, de azért vannak olyan pillanatok, amikor egy kicsit szigorúbbnak kell lennem. Tudom, hogy ez nem, tehát azért nehéz ez, mert minden játékos más, tehát meg kell találni velük azt a hangot, amikor még elfogadják, és ne úgy vegyék, hogy én sértegetni akarom őket, csak azt akarom, hogy többek legyenek, hogy még jobb helyre tudjanak menni, akár külföldre. Inkább az én szerepem ilyen szempontból az, hogy próbáljam meg az én tapasztalataimat átadni, hogy mitől lehetnek jobbak. Én ebben nagyon, nagyon sokszor beszélgetek velük, így ez főleg amikor ide kerülnek játékosok, mert fontosnak tartom, hogy az idősebbekre én is hallgattam, próbáltam megfogadni az ő tanácsokat, és vannak olyan dolgok, amit utána később tudtam kamatoztatni a futballpályán, meg a civil életbe is. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy ez a folyamatos fejlődés, tanulás, ez meglegyen a játékos, most tényleg érezze jól magát. Én ezt szoktam nekik mondani, hogy lehet, hogy egy hét rosszul sikerül, vagy egy hónap, de törekedjenek arra, hogy amikor majd egyszer nagyon távoli jövőbe abba adják a labdarúgást, akkor úgy emlékezzenek vissza, hogy megtettem mindent, és elértem a céljaimat.
1: Azért visszagondolva az NB1-ben való szereplésre, meg arra a Magyar Kupa döntőre, ez olyan lezárt történet és egy szép emlék, vagy azért még egy picit a mai napig motiváció?
3: Inkább a motiváció, tehát nagyon szép volt, hogy feljutottunk, hogy Magyar Kupa döntőbe szerepeltünk, de azért titkon legbelül még mindig vágyom az NB1-re, és ez akkor lenne igazán szép, hogyha Budafokkal sikerülne, akár ebbe az évbe, vagy nem tudom még mennyi van bennem, de valamikor sikerülne, úgyhogy az lenne igazából a legszebb.

0: Mésző Géza, a Budafok vezető edzője. Most már nem abban a helyiségben beszélgetünk, ahol tettem azt Jakab Jánossal és Kovács Dáviddal, viszont annak a helyiségnek a bejáratánál még mindig ott van édesapád képe. Nem tudom, hogy nap mint nap jársz-e arra, és szembesülsz ezzel.
1: Természetesen, és hát ez egy nagyon-nagyon jó érzés nekem, és amikor a Budafok felkeresett, megkerestek, hogy legyek az edzőjük, akkor egyből az ugrott be, hogy hát milyen nagy dolog az, hogy ahol az apu is hát sikereket ért el, így nekem is lesz lehetőségem itt dolgozni, és remélhetőleg akár ugyanolyan sikereket elérni, amit ő elért abban a 70-es évek közepén. És én ezt gyerekként átéltem, és itt voltam, és hát nagyon-nagyon jó mindig ezekre visszagondolni, és tulajdonképpen itt lenni, mert egy nagyon szépen megújuló sporttelepről van szó, szép stadionnal, úgyhogy abszolút ideális körülmények vannak arra, hogy jól lehessen dolgozni.
0: Egy picit akkor volt olyan is benne, hogy hazatértél?
1: Igen, ezt éreztem, hogy ugye két klub van, ahol dolgoztam edzőként, és ugye a Vasas, ami játékosként is, ugye ott lettem saját nevelésű játékos Illoszky Rudi bácsinál, az azért abszolút a szívem csücske, de aztán a Újpestet annyira megszerettem, hogyha kérdezik, hogy te most ki vagy igazából, most Vasasos vagy Újpest, szinte nem tudok választani, az a Vasas mellett teszi le a voksot, úgymond azért, mert hogy ott játékos is voltam, és Újpesten pedig úgymond idézőjelben csak edző, viszont ott három érjám is volt, és ezek a klubok mellett a Budafok a harmadik, de egyértelműen, hogy hogyan otthonosan haza. Hát ugye az édesanyámmal és a bátyámmal jártunk mindig ki a hazai meccsekre, két hetente, és hát tényleg olyan nagyon-nagyon a sajátunknak éreztük akkor is gyerekként, és hát most pedig ugyanúgy azt éreztem, hogy egy picit igen, én itt nem vagyok egy idegen test, és hazatértem egy picit, ha lehet ilyet mondani.
0: Akkor egy picit azért beszéljünk erről a vezetőedzői szerepről, mert itt azért pár beszélgetésen már túl vagyok, és itt azt mondták azért nagy részben, hogy ennek a Budafoknak az elsődleges célja nem a feljutás, hanem inkább az, hogy fiatalokat neveljenek arra, hogy elmenjenek akár nagyobb csapatokba, élvonalba játszani. Egy vezetőedző hogy tud így nekiállni a történetnek? Neked lehet, hogy egy picit mégiscsak más céljaid vannak?
1: Talán az én esetemben szerencsésnek mondható, hogy van egy foci sulim, amit Újvári Gáborral együtt alapítottam 2010-ben, ez a Mésző foci suli, és tudok egy picit akár tulajdonosi fejjel is gondolkodni, és ráadásul most ezek a gyerekek kezdenek most pont abba a korba lenni, akik nálunk kezdtek annak idején, hogy akár első, illetve másodosztályú klubokban is tudnak már játszani. Tehát ilyen szempontból ez a fajta a felnőtt focihoz való szoktatás, és hogy ez legyen a célja a klubnak is, és akár nekem is, hogy büszke lehessek egy-két év múlva, hogy innen van fölfelé lépkedés, legyen az egy NB1-es, vagy akár külföld, vagy akár utána a korosztályos válogatott. Most például van Vasvári Zoltán az U21-es válogatott tagja. Tehát, hogy van innen is, és az elmúlt években is azért a klub, az egyesület ezt igazolta, hogy innen azért egy jó pár játékos tudott egyet úgymond dobbantani és fölfelé menni. Én amellett, hogy persze, hogy szeretném, hogy egy jó kis olyan ütőképes csapat legyen, és az én edzői filozófiámat lehessen látni a pályán. Hál' Istennek ez Filkor Attila és a kollégáim, akik benne vannak az edzői stábban, azok hasonlóképpen gondolkodnak a futballról, mint én. Tehát, hogy ez nagyon azonos és közös dolgot tudunk tulajdonképpen kitenni a csapat által a pályára. Úgyhogy vannak egyéni célok is, úgymond nekem is, hogy szeretném megmutatni, hogy az én még jó edző vagyok, és hogy értek hozzá, meg hogy jó csapatomban olyan játékot játszik a Budafok, ami abszolút nézhető és látványos is, de persze eredményes is. Ugyanakkor meg büszkék kell, hogy legyünk majd a fél szezonkor is, meg a szezon végén majd, hogy ezek a játékosok, ezek kitűntek, és akár nagyobb klubokhoz, vagy a magasabb célokért tudnak majd játszani a következő szezonokban.
0: Az is elhangzott itt a korábbi beszélgetésekben, hogy itt nem csak a pálya környékén és a szakmai stábban jó és családias a hangulat, hanem a szurkolók is olyanok, hogy nem bántják a csapatot akkor sem, hogyha kikapnak a játékosok, tehát hogy itt még a szurkolók is támogatólag állnak a csapathoz, és ez is nyilván nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy itt lehessen jól és nyugodt körülmények között dolgozni.
1: Igen, ez nekem is nagyon tetszik, megmondom őszintén, mert persze, hogy nagyon élveztem az Újpesten ugye az elmúlt évben, hogy ott is fölkértek egy ilyen tűzoltásszerű dologra, és ezt nagyon élveztem, mert az Újpestnek a közege, ami ott az első időszakommal is 2005-ben megcsapott, hogy micsoda szurkolótábora van, de ott azért valóban van nyomás, és itt pedig, itt teljesen más, és én ezt most élvezem. Hát amikor én belefeledkeztem és a foci sulimmal foglalkoztam, amikor még nem volt Újpest, akkor nagyon élveztem, hogy meccselhetek akár a különböző korosztályokkal is. Hát, hogy én nagyon szerettem ezt a teljesen az edzőségnek és minden szépségét kiélvezve. És itt most Budafokon viszont jött ez a felkérés, azért én meg a felnőtt focihoz nagyon szerettek benne lenni, és ezért is mondtam örömmel igent. Úgyhogy nekem ez most nagyon, nagyon ideális. Nem tudom, mit hoz majd még a jövő, de hogy én most nagyon jól érzem magam, és ezt a jó érzésemet, büszkeségemet szeretném a játékosoknak is átadni, hogy ők is érezzék úgy, hogy egy olyan klubban lehetnek játékosok, ami már komoly múlta tekint vissza, és olyan vezetők, akik élnek, halnak, ha csak Jakab János nevét említem, hogy ő ezt szívvel csinálja, és imádja ezt a klubot. Tehát ezt a fajta hovatartozást és imádatot, a foci iránti alázatot, ezt nagyon kell a játékosoknak is átérezni, ezt minden nap súlykolom szinte nekik, és remélhetőleg olyan lesz a csapat, amilyen az edző, ahogy szokták mondani, úgyhogy valahogy én ezt így érzem, és így gondolom.

0: Annó András, szertáros és mindenes. A szertáros, ő az, aki mindenkivel kapcsolatban van, aki mindent tud és mindenkit ismer, ugye?
1: Hát az ég mindenkivel persze, mert ez másképp nem is működik, és jó viszonyban kell mindenkivel lenni, az nagyon fontos.
0: De az azért nem olyan egyszerű mindenkivel jobban lenni.
1: Egyáltalán nem, de hát azért megoldható. Hála Istennek nincs ilyen probléma.
0: Mióta csinálja, mióta van itt?
1: Hát én a Budafokon 1988 óta datálható, ide az öreg fiúba jöttem focizni, aztán az évek úgy hozta össze, hogy kapcsolattartó vagyok a Blasszal és a tulajdonképpen az MLS-szel is, és képviselője vagyok még most, még a mai napig az öreg fiúknak, ami ugyan már nincs, most már Old Boys néven megyünk, és ekkörül, amikor nyugdíjas lettem, akkor itt munkát vállaltam fent a pályán a pályakorbantartásnál, és 2008-2019-es évadban a Jakab úrék megkerestek, hogy vállalnám-e a szertárosságot. Tehát egyben 88 óta, ha nem is napi, de most már igen, de akkor, amikor csak az öreg fiúkkal foglalkoztam, akkor nem napi, de teljes mértékben itt voltam majdnem mindig.
0: Akárhogy számolom, az 37 év. Sorry. Itt azért sokat beszéltünk arról, hogy van egyfajta hangulata ennek a budafoki klubnak. Ez nagyon sokat számít abban, hogy ön még mindig itt van?
1: Persze, hát az ember ott szeret lenni, ahol jó érzi magát. Persze, hát ez van egy sajátos hangulata. Ez nem egy olyan túl nagy kerület, majdnem mindenki tud egymástól mindent. Persze, hát ez másképp nem is lehet csinálni, hogyha nem érezném jó magam, már régen nem csinálnám ezt.
0: És a mostani fiataloknak szokott mesélni a régi időkről, mondjuk a 80-as, 90-es évekről, vagy nem tudom, hogy a mostani fiatalok hogy állnak a klubhoz, a klub hagyományaihoz, a történelemhez egyáltalán kíváncsiak rá, mert azért gondolom, hogy rengeteg nagy történet kapcsolódik önhöz is, és volt részese is, vagy szemtanúja akár.
1: A sztori az mindig van, meg általában a mai fiatal srácokkal kevesebb szó hangzik el a magá a klubról, nem is azért, mert nem érdeklődnek, inkább a régi, úgynevezett régi életől, hiszen én 75. éves vagyok, tehát van bőven rálátásom az életre is, és azáltal, hogy 88 óta kapcsolatban vagyok a klubbal is, hát mesélni az ember tud. Hát attól függ, hogy vevő rá a fiatal, vagy nem vevő, de mindig szóba kerülnek dolgok, és meg is hallgatnak. Van sztorizás, mert az van bőven, és a másik az, hogy az érdeklődési kör ki mire érdeklődik. Nincs az, hogy nem tudok, vagy nem akarok elmondani régi dolgokat, ha érdekli őket.
0: A Sporthely mai házigazdája a Budafoki Labdarúgó Klub volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Perelmesét hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovic! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 3 perc a pontos idő, kezdődik a mai Sport reggel. Szeretettel köszöntünk mindenkit a szerkesztő Bigfalvi Tamás nevében, Bene Ferenc és Szabó Szilvia. Szia Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek, szia Szilvi!
1: Hát tegnap nagy üzem volt ugye a nemzetközi kupa csapataink részéről, hiszen mind a 4 magyar csapat pályára lépett. Voltak olyan meccsek, amik egy időben zajlattak, úgyhogy nem is nagyon lehetett élőben nézni mind a kettőt, vagy hát így kapcsolgatva. És majdnem úgy ülünk itt, hogy azt mondhattuk, hogy a 4 csapatból mind a 4 tovább jutott. A Paks is nagyon közel volt, és azért itt a műsor előtt beszélgettük, hogy nagyon-nagyon szimpatikusan játszott Bognár György együttese, és az a bátor hozzáállás, ami őt jellemzi, az megint megmutatkozott.
2: Igen, pontosan így van, és ha belegondolunk, hogy Pakson 2-0-ra vezetett a Panathinaikosz, amikor gyakorlatilag megfordult az egész párosításnak a képe, és ha nincs az a bizonyos periódus, amikor egy picit megilletődött volt a Paks, picit szerencséje is volt a Panathinaikosznak, de ugye 1-2-ről indultak, és mentek ugye Görögországba, és pont arról beszéltünk itt ugye Nemzeti Sportrádió keretein belül is, meg a folyosókon, különböző kávésarkokban, hogy ha valamelyik magyar csapat képes fesztelenül, tele önbizalommal, minden mindegy alapon, és tényleg jó futballt, jó támadó futballt nyújtva, akár meglepni a görög ellenfelét, akkor tényleg az a Paks. Tehát benne volt ebbe a találkozóban, hogy esetleg a görögök nagyon-nagyon koncentráltak lesznek, jól jönnek ki a fordulópontokból, mondjuk kihasználják a Paks gyengeségeit, és lesz egy sok gólos hazai győzelem, de bőven benne volt az is, hogy a Paks tovább jut, vagy tényleg nüanszokon múlik, és hát szerencsére ez az utóbbi forgatókönyv jött létre, sajnálom, hogy nem tudott legalább egy hosszabbításig eljutni a Paks, mert tudod, van az a futball szabály, amikor, és ez egy picit pszichológia is, hogy azt hiszed, hogy eldőlt az első találkozón, és úgy érezted, hogy jobb vagy, és egy sorozatterhelésből bejön egy ilyen, már tovább jutottunk, most görög fejjel gondolkodva, de kényszeredetten, szükséges, rossz ez a találkozó, jó, ezt úgyis megnyertük már, majd oldják meg a többiek, és a pályán 3-4 játékos így gondolja, nagyon-nagyon könnyen bajba kerülhet egy csapat, és azt láttam, nyilván a Ferencváros találkozóját követtem nyomon jobban, de azért igyekeztem, hogy említettet kapcsolgatni, és nagyon-nagyon közel volt a Paks, tehát rendkívül
1: hát kétszer is vezetett, ugye?
2: Így van, kétszer is vezetett, fiatal magyar játékosok szerezték a gólokat, domináns futballt nyújtott, ugye Pap révén 2 közeli fejesük is volt szöglet után, tehát gyakorlatilag pont úgy kezdődött a találkozó, ahogy a legmerészebb álmainkba kezdődhetett volna, akár 3-0 is lehetett volna. Igen, nagyon-nagyon hamar, és nagyon-nagyon közel állt hozzá a Paks. Nyilván aztán sajnos 2-1-es vezetésnél, amikor igazán nagy problémában voltak a görögök, akkor olyan nyomást helyeztek a Paksra, amit hát sajnos a Paksnak nem a védekezés az elsődleges fegyvere és a legerősebb oldala, azt nem tudta megoldani sajnos a Paks. És a nagy nyomás az góllá érett, de tényleg úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk a Paks.
1: Mondtad ezt a pszichológia szót, és meg a fiatalokat, és az, hogy Bognár György itt hétről hétre ugye színmagyar csapatot küld a pályára. Ezek a fiatal játékosok, gyerekek, még mondhatjuk azt, hiszen van 19 éves is, ugye Győrfi Milán 19 éves, tehát ehhez kell az edző személye, hogy így tudja őket fanatizálni, és lehet, hogy pont ez a fiatal korosztály az, ami nem rezel be, mert lehet, hogy az idősebb játékos azt mondja, úristen, a Panathinaikosz stadionjában, azt hiszem 22 000 néző volt, tehát messze nem volt teltház, de azért gondolom, hogy csak félelmetes volt az a környezet, de hogy nem rettentek meg, hát akkor a gólokat rúgtak, hogy tényleg nem az, hogy véletlenül vezetett a Paks, hanem teljesen megérdemelten, nem?
2: Igen, nagyon-nagyon sok pozitív, és nagyon-nagyon sok érték volt ebben a tegnapi Paksban, tehát azért Pető, Horvát, Lapu Andor, hát fél éve gyakorlatilag a kieső Budafokba játszott, tehát elképesztő különbségek és elképesztő hullámhegyeket élnek meg ezek a játékosok, és tényleg ugye általában említett Győrfi is, akkor én még Vas Gábort is fiatalnak tekintem, bár azért komoly rutinja van, ő már nemzetközi találkozókon is túl van, És ugye hát ott van Szalai József, aki ugye a Vasas Mezőkövesd után most a Paksban vitézkedik.
1: A Fradi ellen duplázott, ugye?
2: Így van, és nagyon szép gólokat szerzett. Szóval itt vannak ezek a feltörekvő fiatal játékosok, és ahogy említetted, Bognár György szerepe tényleg kulcs ebben a szituációban, hiszen ő az a típusú játékos, illetve a játékos párti edző, aki nagyon-nagyon jól tud a játékos fejével gondolkodni. Tehát iszonyatosan jól látja a labdarúgást, nagyon-nagyon jól olvas a mérkőzések periódusaiban, nagyon jó ütemekbe cserél, és megtalálja a játékosoknak a legmegfelelőbb posztját. Tehát ő elsősorban a játékos pályafutása, és most már ugye az edzői tapasztalatai alapján nagyon-nagyon jól tudja a mérkőzést befolyásolni a döntéseivel, és ő az a típusú edző, akivel úgy gondolom, hogy a játékosról le tudja kellőképpen venni a terhet és a nyomást és a felelősséget, és biztos voltam benne, hogy tényleg egyfajta ilyen fesztelen, felszabadult játéka lesz a Paksnak, hogy ebben nyilván Bognár György stílusában meg egész egyszerűen azt nem lehet megcsinálni, hogy egy nagyon-nagyon komoly, alázatos és mindent elsöprő támadó játékod van, de ugyanakkor egy nagyon szigorú és beton védekezésed. Szóval a kettő együtt nagyon-nagyon ritkán működik, leginkább soha, és azt sajnos tudni lehetett, hogy ez a Paks bekelni nem fogja tudni ezt a találkozót, tehát nem lesz olyan, hogy mondjuk 10 emberrel a hátukat súrolja a háló, és lehozzák mondjuk az adott periódus nullára.
1: Hát de nem is ez volt a cél? Tehát az, hogy két csatár becserélte a hajrában, az nem
2: pontosan
1: azt jelezte, hogy ő visszaállna védekezni, sőt, ő azt mondta, úgy nyilatkozott, hogy meg akarták rúgni a harmadik gólt, hogy ne a hosszabbításban dőljön el a párharc.
2: Pontosan, tehát ez a lényeg, és ez volt az egyetlen lehetséges stratégia ahhoz, hogy a Paks tovább jusson. Tehát nagyon-nagyon sajnálom őket, de igenis, kettő rúgott gól után 2-1-es paksi vezetésnél bizony benne volt a lehetőség egy harmadik gólra, és abban az esetben óriási problémája lett volna a Panathinaikosznak. Mindent elárul, és megint csak pszichológia, hogy hogyan kezdte a Panathinaikosz a mérkőzést, a játékosok testbeszéde, a ritmusa, a labdasebesség, amit produkáltak, egy langyos edzőmeccs jellege volt a találkozónak hazai oldalról. A Paks meglepte őket, és 2-1-es Paks vezetésnél az egyenlítő gólnál a gól öröme a Panathinaikosz játékosainak. Tehát mintha a Bajnokok Ligája döntőbe jutottak volna. És ez látszik, ebből is látszik, ez annak a következménye, hogy nagyon-nagyon érezték a kést a torkukon, idézőjelben teszem természetesen. Nagyon-nagyon érezték, megcsapta őket a kiesés szele, úgyhogy hát némi szerencsével, de talán azt mondom, hogy a két mérkőzés alapján főleg sajnos az első itthoni találkozó miatt azért megérdemelten jut tovább a Panathinaikosz. Kár azért az első, hát olyan 50-55-60 percért, ami a két találkozót jellemezte.
1: Még egy pillanatra visszatérnék Bognár Györgyhöz, tehát ugye el tudom képzelni, hogy kialakít egy taktikát, elmondja a játékosoknak, hogy a Ferencváros elleni bajnoki mit kellene tenni. Nyernek 4-2-re, tehát az abszolút bravúr, hogy a játékosok ilyenkor teljesen tűzbe mennek érte, és megbíznak benne, és látják azt, hogy amit a mester kitalált, az működik, és akkor bárki ellen lehet keresni valunk, tehát lehet őket így fanatizálni?
2: Nagyjából el tudom képzelni, hiszen sajnos nem dolgoztam Bognár Györgyel sem játékosként, sem edző kollégaként, de nyilván azért beszélgettünk sokszor, meccseltünk egymás ellen váltakozó sikerrel, de tehát úgy ismerem az edzői filozófiát, ismerem a habitusát. Én biztos vagyok benne, hogy szóval játékosként el tudom képzelni, amikor mondjuk készülődik egy játékos a Athén ikonikus stadionjába, és ugye úgy morajlik a tömeg, és a folyoson készülődsz, és akkor Bognár György oda megy hozzád, és azt mondja, hogy figyelj, ne szórakozzál, hát ezek is csak emberek, menjél neki, csináld, ne foglalkozzál vele, kérd el a labdát, cselezzél, bátor legyen, nem érdekel, nem sikerül, és adja azt a fajta bátorítást, ezt a fajta önbizalmat.
1: Leveszi a nyomást róluk,
2: hát
1: ugye?
2: Egyrészt leveszi a nyomást, másrészt ő is ez a fajta vagány. Tehát ő játékosként is az volt, hogy hát emlékszem, amikor tényleg az olasz válogatott érkezett a Népstadionba Magyarországra, az az olasz válogatott 90-es VB után, amelyik elkápráztatta a nézőket, és tényleg csak hajszán hiány nem lett világbajnok, és Bognár György úgy cselezgetett Donadoniék, Baréziék, Ferrik, Badzsok között, hogy az valami elképesztő volt, és ez a fajta mentalitás jellemzi edzőként is, és nyilván ez a fajta mentalitás az, amit átad a játékosainak. Aztán persze természetesen tűpontos meglátása is vannak a pályán belül a mérkőzés folyamatának alakulásában.
1: Bánki Dodit hívjuk majd természetesen 8 óra 40 perctől, és a Fradit jól kibeszéljük, de azért tőled is néhány szót azért kérnék. Ahogy a Panathinaikosra azt mondtad, hogy ellazáskodták és biztosra vették, hogy ők az esélyesek, ugyanezt el lehet mondani a Twentéről, nem? Tehát a kinti meccsen, az első meccsen Úgy mentek ki a pályára, jó, úgy is meg lesz. Jól kezdtek, de aztán a Fradi ugye meglepte őket, és ő nyerni tudott. Tehát érezted ezt a hát elbizakodottságot, és ugye nem voltak túl szimpatikusak, mikor tegnap kiderült, hogy kiesnek, nem nagyon tudták elviselni. Megszorongatták a Fradit, főleg ember hátrány után, de szóval, hogy a hollandoknál is ezt láttuk, nem?
2: Én az első mérkőzéssel kapcsolatban egy picit vitatkoznék, mert egy egészen más szituáció, tehát a Panathinaikos nyer Pakson, és úgy jön a visszavágó hazai pályán, ahol azért azért nem nagyon szokott kikapni a Panathinaikos sem Görögországban, sem még nemzetközi szinten se, azért ott egy picit talán érthető a görögöknek a, hát hogy mondjam, felsőbbrendűség érzése, bár ilyet nem szabad a labdarúgásban, semmilyen csapatsportban nem szabad lenézni az ellenfelet, és tisztelni kell, mert nagyon-nagyon hamar visszajut a futball, vagy akár az adott sportág. Viszont a Twente azért nem nézhette le a Ferencvárost, hiszen megfelelő nemzetközi rutinnal rendelkezik, a Fradi azért Európában már megfelelő hírnévre tett szert, tehát, és én nem is éreztem abban a találkozóban, hogy lassú ritmusban vagy lekezelően futballozna a Twente. Egész egyszerűen az első mérkőzésen Hollandiában volt ugyan két olyan körülbelül olyan 15 perces periódusa a hollandoknak, amikor egyértelműen rákényszerítették az akaratát a Fradira, egyértelműen nagyobb ritmusban és pontosabban futballoztak. Hát őszintén megvalva, és ez a mostani mérkőzésre is vonatkozik, bár rövidebb periódusokon keresztül, de hol Dibusz Dénes, hol egy becsúszó láb, hol a két belső védőn feláldozó képessége vagy készsége, illetve az egész csapatnak a játéka által tudták semlegesíteni és úgymond megúszni ezeket a periódusokat. Kontrajátékban meg nagyon erős ez a Fradi. Tehát rendelkezik olyan sebességgel megáldott játékosokkal, most már Lenny Joseph is egyre inkább nemzetközi szinten is jól teljesít, tényleg Zakariasen nagyon-nagyon megtalálta az összhangot, Borbély Balázsa, Kanikovszki, Korbu, nagyszerű középpályás játékot nyújtanak, és igazából most már tényleg az utolsó mondat az út első mérkőzésről, ott nagyon hatékonyan és jól futballozott a Fradi, nyilván lehetett volna egy-két gólos hazai győzelem is, de akár 2-3 góla nyerhetett volna a Fradi is, tehát én úgy gondolom, ez reális volt az a győzelem, viszont az itthoni mérkőzés mindenki tudta, hogy kőkemény lesz. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és talán bármilyen profánul hangzik, talán jobb is, hogy nem 3-1-re nyert a Fradi Hollandiában, mert ezáltal sokkal, de sokkal élesebbek voltak, és sokkal inkább magasabb fordulatszámon kezdték a találkozót. És hát valljuk meg őszintén, arra számítottunk, hogy nagy holland nyomás lesz, és egy nagyon koncentrált Fradi,
1: amelyik
2: a kontrajáték által jobb lehetőségekhez nyílhat, mint egy 0-0-ról kezdődő találkozón. De pont nem ez történt, hanem egy még az elképzelthez képest is sokkal egységesebb és koncentráltabb Ferencváros láthatunk, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy hát ha nem is döntötték el egyértelműen a találkozó vagy a továbbjutást, de ahogy kezdték a mérkőzést, az tényleg minden képzeletet felülmúlt, és kifejezetten jobbnak tűnt számomra a hazai csapat, mint a holland ellenfele, és ezt abba a periódusban is említeném, amikor hát volt Romance-nek ez a kiállítása. Ami nagyon-nagyon érdekes a futballnak a fejlődése, és nem biztos, hogy baj, hogy így van, de a 80-as években egy ilyet mondjuk azt mondom, hogy lefújnak, de még sárgalap biztos, hogy nincsen, aztán a 90-es években mondjuk sárgalap van, és valószínűleg egy pici kakaskodás, vagy 2000-es években, és ez nyilván a VAR korszaknak egy új hozadéka, hogy kiállítás történt. Ezt akkor is ezt mondanám, hogyha a holland részről történt volna. Nyilván a boka feletti szabálytalanságokat egyértelműen piros lappal tolerálják, úgymond mostanában, és én is úgy gondolom, hogy a sérülés veszélyt ki kell venni a labdarúgásból, tehát meg kell óvni a játékosokat. De nem éreztem Rommens mozdulatán a rossz indulatot. Tehát van, amikor láthatóan düböl, vagy esetleg indulatból szabálytalankodik így egy játékos, ez egy rossz ütemű becsúszás, vagy belépés volt. Ez a külön pehje, hogy picit magasra sikerült. A jelenlegi szabályok szerint jogos a kiállítás, de valójában, ha nem vizsgálta volna a VAR, ott a hollandok részéről se volt semmilyen olyan reakció, ami ezt váltotta volna ki.
1: Igen, és mindenki kiemelte a nyilatkozatában, hogy a 36. percben volt a kiállítás, addig remekül játszott a Fradi, szinte hibátlanul. Nyilván az ott megfogta a csapatot, de hát szerencsére meg lett a továbbjutás, de az az ember hátrány ott hosszú percekig, hosszú ideig az azért embert próbáló volt.
2: Pontosan így van, és ahogy Borbély Balázs is nyilatkozta, hogy a kiállításig nagyon jól játszottunk, igen, és ez teljes mértékben fedi a valóságot, tehát én mindig azért próbálom pszichológiailag is figyelni a játékosok testbeszédét, és ugye nyilván ilyenkor az ember élvezi a futballt, meg látványosságra tör, nem különösebben elemzem, de azért nem bújik ki az ember az edzői mi voltából. Érezni lehetett, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel a hollandok. Tehát úgy képzelték, hogy ők szerzik az első gólt, és a Ferencvárosra helyezik a nyomást, és pontosan szöges ellentétje történt. És ami a 11-est megelőző szituációban pedig olyan futball kombinációkat és olyan játékkapcsolatokat mutatott be a Fradi, hogy az azt üzente az ellenfélnek is, hogy hú, itt egyrészt nem sok szanszunk van, ha ezek így játszanak, másrészt egyáltalán nem félnek tőlünk, harmadrészt nem, hogy nyomás nincs rajtuk, hanem rendkívüli önbizalommal is futballoznak. Igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly pszichés üzenet is volt, és átment, hiszen a hollandok testbeszédén látszott a kétségbeesés, a tanácstalanság, és egymást várták a segítséget, de nem igazán láttam egyetlen egy olyan vezéregyéniséget se a pályán Twente részéről, aki esetleg ki tudta volna húzni ebből őket. Na de visszatérve a kiállítás utáni periódusra, és Borbély Balázs is ezt nyilatkozta, hogy utána hiába irányították addig a játékot, azért nyilván egy másfajta játékra kényszerültek az ember hátrány által, és a végére valljuk meg őszintén elfáradtak. De azért azt se felejtsük el, hogy hát egyrészt a jó csapatvédekezésnek és Lenny Joseph egyéni hát kvalitásának és virtuozitásának köszönhetően azért emberhátrányban is gólt szerzett a Fradi, ami óriási plusz lélektani előnyt jelentett.
1: És milyen gólt? Csodás.
2: Igen,
1: volt.
2: Igen. És ami érdekes, hogy Lenny Josephre mondjuk a tavalyi évben, vagy talán másfél évvel ezelőtt az volt a jellemző, hogy érezni lehetett, hogy egy rendkívül sebessége megáldott játékos, nagyon gyors a hosszú távú futásokban, és azért van benne dinamika rövid távon is, de úgy kifejezetten bátortalan volt, keveset vállalt, egyelőre az összjátékból se vette úgy ki a részét, kifejezetten kicsit olyan idegen testnek tűnt a Fradiban, de szépen lassan hónapról hónapra és fél évről fél évre egyre hatékonyabban és jobban futballozott, míg nem tavaly már egyértelműen kulcsemberré vált, és szerintem a világbajnokság is nagyon-nagyon jót tett az önbizalmának. Hát most a következő probléma az, hogy világbajnokságon is jól szerepelt, azóta nemzetközi kupában is teljesít, nehéz lesz szerintem megtartani a Fradinak. Na de 2-0 után érdekesen alakult a mérkőzés, mert nem egészen jellemző a hollandokra, de egyértelműen átálltak egyfajta nagyon-nagyon direkt játékra, és gyakorlatilag 3-4 190 centi magas érkező támadóval ostromolták a Fradi 16-osát. Itt történt talán az egyetlen apró porszem a gépezetben, amikor egy érdekes dolog volt, és egy picit visszakanyarodnék, hogy amikor olvastam a kezdőcsapatokat, a kezdőszállítást, akkor láttam, hogy ugye Kadu is a pályán van, ugye a szokásos Rommens, Korbuk, Alikowski középpálya, az teljesen stabil, és várható volt, hogy megszűri a holland támadásokat, de érdekes volt, hogy nem Yusuf Dele kezdett, hanem oda-oda, aki végül is egy baloldal középpályás, de inkább balhátvéd, tehát egy védekező típusú játékos, és nagyon-nagyon jó bevált Borbély Balázs húzása, hiszen a kiállítás után, ha esetleg Yusuf kezdett volna, akkor nem biztos, hogy csere nélkül meg lehetett volna oldani ezt a 4-4-1-es játékot, amire átálltak. Viszont amikor meg 2-0-ra vezetett a Ferencváros, akkor oda-oda helyett bejött Yusuf végül, és azt én egy picit, hát úgymond bátor és tökös cserének minősítettem otthon élőben, de azért ugyanakkor aggódtam amiatt, hogy vajon a védekezési része meg fog-e valósulni, és hát sajnos nem is valósult meg kellőképpen, hiszen ugye azt tudtuk, hogy nagyon sok magas támadóval érkezik a kapu előtt a Twente, és ebben van veszély, de ennek az egyik elhárítási módja, hogy már a beadó játékos nyomás alá helyezi a Fradi, és el se jutnak a beadások a 16-osra. Na, ezt nem tudta megoldani Yusuf. Viszont annyiból talán egy használható ötlet volt, hogy a kontratámadásokra viszont két komoly gyors támadóval tudott volna a Fradi érkezni, de ez nem valósult meg. Viszont a saját apró, idézőjelben téve hibáját, vagy akár kimondva hibáját nagyon hamar korrigálta Borbély Balázs, és ugye a következő csere által pedig stabilizálta ezt az egészet, amikor Zahori bejött, viszont akkor már Lenny Joseph jött le, és ráadásul belső védőként akkor meg már egy 5-3-1-es játékra állt át a Fradi, szóval Borbi Bás nagyon-nagyon hamar korrigálta ezt a hibáját, én is úgy éreztem, hogy ott talán egy picit az arányokat indokolatlanul a támadás felé mozdított el.
1: Na hát meglátjuk majd, hogy mire megy a Ferencváros, mert ugye már előre tekintünk, és a lengyel Górnik Zsabzse, remélem jól mondom, csapata vár rá, de majd ezt is Bánki Dodival kibeszéljük. Beszéljünk még pár szót azért a másik két magyar csapatról, a Debrecen 0-0-ás döntetlennel zárt a Pjunik Jereván otthonában, míg a Győr 1-1-es döntetlent ért el a luxemburgi Bissen ellen, de mindkét csapatunk szintén tovább jutást harcolt ki. Az a két találkozó talán nem volt olyan látványos, de hát a célját elérte a foglalkozás, ugye szokták mondani, tehát a

0: Ő talán valamelyes pótolhatja, de hát a fiatalsága révén azért ő még rutintalan, nem szabad egyértelműen ilyen nyomást helyezni rá. Bádolni szerintem nem fogja ezt megoldani, és hát a legjobb igazolása egyértelműen a Debrecennek az Andrejev a kapuban. Uh-huh. Tehát én meggyőződésem, hogyha a Punic rendelkezik legalább egy minőségi támadóval, vagy a Debrecenben nem Andrejev a kapus, akkor nem jut tovább valaki. Uh-huh. A Győrrel kapcsolatban pedig az első mérkőzésen láttunk egy nagyon összefogott, nagyon összeszedett, koncentrált Etót, aki egy, hát nem akarom nyilván az ellenfelet minősíteni, de szerintem körülbelül egy másodosztályú magyar csapattal egyenrangú luxemburgi legénység volt, mind szervezettséget, mind egyéni kvalitás tekintetében. És hát a hazai mérkőzésre 30. perctől emberelőnyben lévő Győr gyakorlatilag teljesen ritmustalanul, nagyon-nagyon nem működve, és azt látom, hogy valahogy mintha mentálisan, lelkileg nem lenne rendben ez a csapat. Én nagyon, nagyon...
1: De az még nem csak mondjuk az új edző és a csapat összeszokatlanságára utal.
0: Igen, lehet, hogy erre utal, csak nem látom benne a abszolút a kémiát. Tehát nem, már sokadik olyan mérkőzést látom az Eto részéről, és ide tartozott a Vasas elleni döntetlen is, ahol az ellenfél jobban akarja a győzelmet, az ellenfél sokkal inkább csapatként viselkedik a pályán, rosszak az egyéni testbeszédek, nem működik a csapatjáték, felelőtlenségeket csinálnak a játékosok. Én nem látom, hogy Juárezt eltalálták volna edzőként ennél a csapatnál. Arról nem is beszélve, hogy több mint 4000 néző kimegy. Én ilyenkor nyilván nem várok csodát. Egy 6-2-es idegenbeli győzelem után nem számítok egy 5-0-as szemegyőnyököt.
1: Azért egy hazai győzelem azért az elvárható lett
0: volna. Minimálisan elvárható lett volna, ráadásul ezzel megfejebb, hogy 30 percben ember előnyben vannak. Szóval én akármennyire is továbbjutás van, és akármennyire szurkolok az Etónak továbbra is nemzetközi kupába, én ezt egy, hát kimerem mondani, egy kicsit szégyennek érzem ezt hazai pályán.
1: Tehát ott milyen érdekes, hogy 4 döntetlen született, és 4 teljesen más mérkőzés, ugye teljesen így más van. Dolgokat mondtál. Szurkolunk tehát a magyar csapatoknak, amíg állva maradt csapatoknak, a Paksnak pedig szívből gratulálunk. Hamarosan folytatjuk a Sportreggelt Bene Ferenccel és Szabó Szilviával, 7 órától pedig vendégeink érkeznek, a Fallabda Európa-bajnokságról fogunk beszélgetni.
2: Ez a Sportreggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Főként napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig minden szomszédos országból biztosított. Nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, ha leáll a paksi atomerőmű, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. Erősödött a magyar gazdaság, a második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye, az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Változik az országos jégkármérséklő rendszer működése, jelentette be az agrárminiszter. Póna Szabolcs elmondta, a megyék többségében szüneteltetik az úgynevezett jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagy része ellenzi annak alkalmazását. Hozzátette, országosan a gazdálkodók több mint 66%-a szerint le kell állítani a jégkármérséklőket. Több dunántúli megyében azonban az érintett termelők többsége bízik a rendszerben, ezért ott a további használat mellett döntöttek. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri, bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül hosszú távú bérfejlesztési programot dolgoznak ki, valamint felülvizsgálják a juttatások rendszerét. Délig lehet nevezni a holnapi Balaton átúszásra. A Révfülöp és Balatonboglár közötti megmérettetést eredetileg július 18-án rendezték volna, de az erős szél miatt kétszer is elhalasztották. A visszalépésekkel kisebb lett a mezőny, ezért újra mindhárom távra lehet jelentkezni.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópálya komáromi terelt szakaszán a főváros felé vezető oldalon a 89-es kilométernél egy személyautó az árokba hajtott, a külső sávot lezárták, jelenleg 8-10 kilométeres a torlódás. Aztán az 55-ös főúton Szeged határában a Bajai úton a 2-es kilométernél két autó összeütközött. A főútat lezárták, a forgalmat eltereli a rendőrség. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Mindenütt derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sport Krónika.
3: 4-ből 3 magyar labdarúgó csapat tovább jutott tegnap a nemzetközi kupák selejtezőjében. A férfi kardválogatott a negyedik, míg a női tőrcsapat az 5. helyen végzett a VB-n. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják. A Ferencváros közel egy órán keresztül emberhátrányban játszva 2-2-es döntetlent ért el a holland Twente ellen a Grupa Arénában, és 4-3-as összesítéssel bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének harmadik körébe, ahol a lengyel Górnik Zabrze lesz majd az ellenfele. Borbé Balázs, a Ferencváros vezetőedzője, így értékelte a tegnap esti mérkőzést követően. Farkas Márton a riporter.
4: Én úgy gondolom, hogy a kiállításig nagyon-nagyon jól játszottunk, tényleg szervezetten, agresszíven, önbizalommal, kellő önbizalommal gólt is tudtunk rúgni, úgyhogy nagyon-nagyon jól működött az egész, amit elterveztünk. És még azt is merem mondani, hogy a kiállítás után az első kapott gólig is kontrollálni tudtuk a mérkőzést egy emberrel kevesebben a pályán. Nyilván a végére elfáradtunk, de hát ezen nem is lehet csodálkozni. Meleg volt a vége, de hál' Istennek be tudtuk húzni, és tovább jutottunk, nagyon örülünk.
5: Ebben a párharcban a Fradi 5-ször talált kaput, abból 4 gólt szerzett. Ez lehet, hogy picit ilyen nehezen megragadható, de mit árul el erről a mostani Fradiról, a karakterről, az erényekről?
4: Örülök ennek, hogy ennyire hatékonyak voltunk, de nyilván, hogy nem játszunk 60 percet emberhátrányban, akkor valószínűleg a lövések száma, vagy a kaput eltaláló lövések száma is egészen más. Örülök, hogy megvan a megfelelő önbizalmunk, a tapasztalatunk, hogy ilyen mérkőzéseket játszani tudjunk, és sikeresen tudjuk lehozni. Bízom benne, hogy tovább is ilyen szinten tudunk majd teljesíteni.
3: A konferencia liga selejtezőjében pedig 3 magyar csapat volt tegnap érdekelt. A Győr hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi Bissen ellen, de a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikerének köszönhetően így is magabiztosan jutott tovább, és ott lesz a harmadik fordulóban a Debrecen is, miután gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jereván otthonában, így 1-0-ás összesítéssel bizonyult jobbnak. A következő körben a Győr a lett Riga, a Debrecen pedig a dán Köbenhavne együttesével csap majd össze. A győriek kapusa Megyeri Balázs Cingerkotka Henriettának összegzett a továbbjutás után.
6: A továbbjutás sima volt az első meccsnek köszönhetően, de a játék az még nagyon döcögős. Úgy gondolom, hogy ez még nagyon a szezon elejé forma. Kinn is igazából annyival voltunk jobbak az ellenfélnél, hogy nagyon sok helyzetet kihasználtunk és góllal fejeztünk be. Van még meló a csapatban, az biztos.
7: A kapuból te hogy láttad, hogy ember előnyben miért csupán 1 gólt tudott szerezni a Győr?
6: Igen, ezzel már meggyűlt a bajunk a hétvégén is a Vasas ellen, ugye, ott is nagyon sokat voltunk emberelőnyben, ott se tudtuk igazán ezt előnyünkre váltani, talán még azt is lehet mondani a hétvégén mindenképpen, meg talán most is egy kicsit jobban megzavarodtunk, amikor emberelőnyben voltunk, sokkal jobban néztünk ki, amikor létszámazonosan voltunk a pályán. Nem tudom, még egyelőre keresjük az okokat, vissza fogjuk nézni, át fogjuk beszélni, ki fogjuk elemezni, és menni kell tovább. Hétvégén újra bajnoki van. Ugye erőltetett menetben vagyunk, úgyhogy talán ez is egy kicsit így nehezebb, hogy ugye úgy építkezünk egy új edzővel, hogy azért tényleg nem sok időnk van. Igazából meccsből megyünk, regenerálunk, játszunk. Úgyhogy így jó formán csak a meccseken tudunk úgymond automatizmusokat kiépíteni.
3: Közel volt a bravúrhoz a Paks, szintén a konferencialiga selejtezőinek második fordulójában, miután 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikos vendégeként. A tolnai együttes a 85. percig még hosszabbításra állt Athénban, a görögök azonban végül egyenlíteni tudtak, a Paks pedig így 4-3-as összesítéssel kiesett. Negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a hongkongi világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rapp Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta 4-3 győzelem után az elődöntőben a franciáktól 45-40-re, a bronzmérkőzésen pedig a románoktól 45-39-re kapott ki. A női tőrcsapat pedig az 5. lett a VB záró napján. A Vándor Róbert kormányozta Eresemért elsőként célba az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás versenyen Balatonfüreden. A már 3-szoros győztes Vándor Róbert 2021 után állhatott újra a dobogó legfelső fokára Európa legnagyobb tókerülő versenyén. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Megvan! Ez a Nemzeti Sportrádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sport reggel, a stúdióban Szabó Szilvia és Benne Ferenc. 2025 után Borbély András ismét kijutott a Hungarian Darts Trophy-ra, erről és sok másról beszélgetett vele Szabó Bence.
2: 2025 után ismételten kijutottál a Hungarian Darts Trophy-ra, itt fogsz majd játszani az MVN-ba Magyarországon. Milyen volt ez az út, hogyan várod, illetve milyen érzések vannak benned így a kijutás kapcsán?
3: Igen, hát köszönöm szépen először is. Hát az út sosem könnyű ide, még akkor sem, hogyha az eredményeket nézve simának tűnő eredményeim voltak a selejtezőn, de ez a játék közben ez abszolút nem így érződött, hiszen nyilván mindenki tudja, hogy miért játszunk, szóval attól függetlenül is ezek nehéz meccsek voltak, és hát természetesen nagyon várom, hogy ismét a magyar közönség előtt játszhassak.
2: Egyébként én azt érzem legalábbis, ugye többször versenyre járóként, hogy azért ennek már megképződött egyfajta kultúrája Magyarországon, hogyha ez az időszak, ez a szeptember környéki időszak, akkor már nagyon sokan várják azt, hogy a legnagyobb sztárokat és persze a magyar játékosokat is láthassák a színpadon.
3: Én is így gondolom, mert összehasonlítva azt, hogy amikor 2022-ben először, és amikor tavaly 2025-ben másodszor játszottam a Hungarian Darts Trophy, mennyivel több néző jött ki szurkolni, ahhoz képest, tehát számomra is ez egyértelműen látszik, hogy az érdeklődés az folyamatosan évről évre nagyobb.
2: Na, a kijutásod kapcsán milyen visszajelzések érkeztek hozzád?
3: Sok üzenetet olvastam, sok akár hozzászólásokat is, és nyilván ezek nagyon, nagyon jól esnek, és remélhetőleg, hogy ez majd a színpadon a játékommal viszonozni is tudom majd.
2: Ugye az előző évben volt egy nagyon emlékezetes meccsed Woodhouse ellen, ez te hol helyezted el magadban így utólag, most már egy év távlatából visszatekintve, ez a pályafutásodban hol helyezkedik el?
3: Hát én azt gondolom, hogy ez volt a legjobb meccsem, amit akár színpadon, akár máshol játszottam, és nyilván, ha összehasonlítjuk a körülményeket, tehát dobtam már ennél nagyobb átlagot, de a körülményeket, ha ahhoz mérjük, akkor magasan ez volt a legjobb meccsem eddig a pályafutásom során.
2: Hát igen, ugye nagyon emlékezetes, hogy azért ez egy 6-4-es meccs volt, 170-es kiszállóval, azért ott a magyar része a csarnoknak ott felrobbant, amikor ezeket csináltad. De a többi, a 2022-es, illetve még a Münchenben is voltál 2025-ben, ezek milyen emlékek benned?
3: Mindegyik nagyon jó emlékként maradt meg bennem, attól függetlenül is, hogy vereséggel zárultak azok, ugye nagyobb arányú vereséggel is, mert én azt vettem észre, hogy ahogy egyre többször, ugye háromszor voltam eddig European Touron, és minden alkalommal jobban éreztem magam ott a színpadon, és felszabadultabb tudtam lenni, és remélhetőleg ez idére még inkább így lesz, és akkor ismét bármi megtörténhet, úgy gondolom.
2: A korral mennyire jön ez? Mert ugye most is azért elég fiatal vagy, de amikor 2022-ben odaálltál, akkor voltál 17 éves talán, hogyha jól emlékszem?
3: Így van, hát a verseny előtt két nappal töltöttem be a 17 éves kort. Hát biztos, hogy a kor is számít, mert nyilván az, hogy a évek során akár más versenyekről is tudtam tapasztalatot gyűjteni, amiket akár ott is fel tudok használni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy elég komplex dolog, igen.
2: Hogyha összegészében nézzük a te évedet, az eltervezett dolgokat, ez a European Tour állomás, ez hol szokott elhelyezkedni nálad azokban a célokban, amiket szeretnél elérni? Mennyire magas polcon van ez?
3: Hát ez mindenféleképpen a úgymond a top 3, ami úgy célom az évben, az abban mindenféleképpen benne van. Idére nekem a legfőbb célom az a WDF világbajnokságra való kijutás volt, ami most már úgy néz ki, hogy össze fog jönni, és ez volt a második, hogy ismét a Hungarian Darts Trophy játszassak, úgyhogy mindenképpen nagyon magasan helyezkedik lesz számomra.
2: Hát akkor most már így rákérdezek, és mi a harmadik?
3: A harmadik az ugye igazából ez egy úgymondva üti egymást, az a PDC világbajnokság, ugye mivel ha oda kijutok, akkor a WDF világbajnokságán nem játszhatok, ezért került az a harmadik helyre, de az lenne egyébként.
2: Tehát, hogyha nem tudom, mikor zárul majd ennek a Lakeside-i világbajnokságra való kvalifikációnak az időpontja, tehát annak függvénye akkor, hogyha az hamarabb lezárul, akkor nem indulsz majd el ezen a PDC-s selejtezőn?
3: Pilis is elejtezőn mindenféleképpen indulok, attól függetlenül is, hogy hol állok a VDF ranglistán. A VDF ranglista, ha jól tudom, októberbe zárul, de most erről nem vernék mérget, de mindenféleképpen el fogok indulni a PDC selejtezőn is, amennyiben ugye a top 8-ban benne leszek, ami most már úgy néz ki, hogy benne leszek, de igen, tehát mindenképpen indulok.
2: És hogyha a kettő közül kellene választanod ilyen tekintetben, akkor megmérettetnéd magadat, úgymond egy ilyen PDC színpadon, hogyha esetleg összejönne? Vagy nem tudom, nálad ilyen tekintetben hogyan szokott menni az építkezés? Mert ugye vannak különféle hozzáállások a darts játékosok tekintetében, hogy vannak, akik szeretnének minél nagyobb színpadon játszani, és vannak olyanok, akik alapvetően szeretnek lépésről lépésre haladni. De ebben a kategóriában akkor inkább ez az utóbbi vagy?
3: Hát természetesen az állam a PDC, mint mindenkinek, nekem is, de viszont a Lakeside-i világbajnokság, én ugye azért ragaszkodok ahhoz nagyon, azért szerettem volna ismét ott játszani, mert én 2023-ban ifjúsági világbajnokságon játszottam ott már egy elődöntőt, ahol ugye kikaptam egy elég nagy előnyből, és számomra ez egy rossz emlékként maradt meg, és mindenképp szerettem volna felnőttként visszakerülni oda, hogy ismét, tehát hogy tudjam ott magamnak bizonyítani, hogy tudok jól játszani ott is, és lényegében emiatt ez az első számú célom idén.
2: De hogyha úgy összességében nézzük, akkor eddig az év az eléggé jól sikerültnek látszik, ugye, mert ott a ranglistán is olyan pozícióban helyezkedsz el, ami kijutást érhet, illetve kijutottál ide a magyar versenyre is.
3: Így van, egyelőre tényleg minden úgy alakul, ahogy azt én is megálmodtam magamba, úgyhogy reméljük, hogy minden így is marad, és összejönnek ezek a dolgok.
2: Akkor beszéljünk egy kicsit erről a magyar versenyről. Hogyan készülsz most már? Most már kevesebb lassan, mint egy hónap, vagy nem? Pont egy hónap a kezdésig. Hogyan áll, vagy hogyan néz ki most az előtted álló időszak?
3: Hát természetesen edzéssel fog telni, illetve versenyzéssel. Külön fajta, úgymond módszerrel nem készülök, én ugyanúgy készülök mindig minden versenyre, azzal, ami eddig is úgymond bevált, úgyhogy ezt tudom mondani, hogy sok edzéssel és versenyzéssel.
2: Ugye nem tudjuk még az ellenfeleknek a listáját, de mondjuk van olyan, akit úgy szívesen szeretnél ellene játszani, vagy adott esetben abban gondolkodnál, hogy jó lenne egy olyan meccset játszani elsőre, ami igenis hozható, és tovább jutás is meg lehet belőle.
3: Hát nekem mindig is volt egy, úgymond egy, hát mondhatni álmom, hogy egyszer a Michael van Gerwen ellen játszak, ugye azt ugye tudni kell, hogy ő kiemelt, tehát vele nem játszhatok az első körben, csak akkor, ha én nyerek az első meccsemen. Úgyhogy így őt tudnám mondani, ha mondani kéne valakit, de ugye az még egy lépés az első kör először.
2: És mondjuk adott esetben személyes tapasztalatokat vele kapcsolatban már gyűjtöttél, találkoztatok?
3: Vele még nem, ugyanis ugye amikor én játszottam eddig European Touron, akkor ő ugyanúgy kiemelt volt minden alkalommal, tehát így mondhatni nem volt, tehát ő ugye másnap ment csak a melegíteni, én meg ugye aznap, másnap meg ugye már nem kellett, mert ugye nem voltam játékban, szóval nem, még.
2: Fel van adva a feladat, ahogy akkor oda kerülje szombatra is, a szombati játéknapon is majd színpadra lépje.
3: Hát így van, a feladat az adott, és reméljük, hogy ez meg is valósul, majd én mindent meg fogok tenni, az biztos.
2: Ugye rajtad kívül még van három magyar játékos, hogyan figyeled akár ezeket a tendenciákat évről évre? Azért egy-egy jobb eredmény azért leszokott esni a magyar játékosoktól. Szerinted mennyit kell majd arra várni adott esetben, hogy két magyar játékos is tovább tudjon jutni?
3: Azt gondolom, hogy az esély és a lehetőség az minden évben adott, hiszen minden magyar játékos, aki oda kerül, azért kerül oda, mert jó játékos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez bármikor megtörténhet, akár kettő, akár több is. Ez sok mindentől függ, nyilván az adott napi formától, nyilván az ellenfél játékától. Úgyhogy azt gondolom, hogy esély az mindig van rá, de eznek elég sok faktora és tényezője van, ami ebben közre tud játszani.
2: De mondjuk összefoglaló jelleggel azért azt kijelenthetjük, hogy zárkóztunk az elmúlt pár évben a nagy élmezőnyhöz, úgymond, akiket a decemberben szoktunk látni a tévében.
3: Én azt gondolom, hogy igen, mert akár abban is mérhető ez, hogy most már a kelet-európai selejtezőkről is jutnak ki magyar játékosok minden évben több alkalommal is, ami azért a régebben nem volt egy jellemző dolog. Ugye láthatjuk, hogy már a PDC világbajnokságon is kapott magyar játékos helyet, ez is szerintem egy visszaigazolás a PDC-től, hogy a magyar darts fejlődik és ennek teret adnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen évről évre közelebb kerülünk, és ezt jó látni természetesen.
2: A te távlati céljaidban mikor fogalmazódhat meg az, hogy szeretnél PDC színpadon állni? Mármint a világbajnokságra gondolok alapvetően.
3: Igazából a tavaly is ugye a Szuperligában a rájátszásban játszottam a kiutásért, ugye ott az elődöntőben kaptam ki, nagy valószínűséggel idén is a rájátszásban benne leszek, úgyhogy természetesen szeretnék akár idén kijutni és szerepelni, de ha nem sikerül, és marad ugye a légszári világbajnokság, én akkor sem leszek csalódott.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Borbé András Szabó Bencével beszélgetett a Hungarian Darts Trophy-ra való kijutásáról.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Milán Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen

0: a Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 4 perc a pontos idő, szép jó reggelt mindenkinek, folytatódik a mai Sportreggel Bene Ferenccel és Szabó Szilviával. Vendégeink érkeztek, ahogy már ígértük, fallabdázni fogunk a következő órában. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a már visszatérő Magyar Squash Szövetség főtitkárt, Kékesi Zsuzsannát. Szia Zsuzsi, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Jó reggelt!
1: És most nem versenyzőt hoztál magaddal, hanem főbírót, Mannheim Martint is nagy szeretettel köszöntjük, sziasztok!
3: Jó reggelt kívánok én is!
1: Lesz időnk mindenről beszélgetni, de a beszélgetésünk legfőbb apropója az, hogy augusztus 19 és 22 között Budapest adhat otthont az egyéni squash Európa bajnokságnak, és ahogy a hírekben lehet olvasni, 20 éve nem fordult elő ilyesmi, és Zsuzsi, ahogy egy interjúban már elárultad, azon a bizonyos 20 évvel ezelőtti Európa bajnokságon te részt vettél.
4: Azt, hogy milyen eredménnyel, azt hagyjuk is, mert a meglepetés az nagyobb volt. Annyit tudnék erről beszélni, hogy inkább elkezdem, és akkor majd félbevágtok, vagy közbevágtok.
1: De a lényeg, hogy akkor játékos voltál,
4: így van,
1: ugye?
4: Így van, akkor még játékos voltam. Sose voltam a legjobb, de azért igyekeztem ott a top 5-be lenni, és hát mivel a rendező ország mindig több játékost nevezhet, ezért nem volt kérdés, hogy...
1: Hát de nem csak ezért fértél be a mezőnybe, biztos.
4: Nem, viszonylag ügyes volt.
1: Na, hát erről van szó.
4: És az, hogy most rendezzük, az, én nem hiszek a véletlenekben. Akkor Elbert Gábor volt talán az elnökünk, de előtte a főtitkár, és nekem ő egy nagyon jó példa volt a Tábornok utcában, a négypályás klubban, és mellette akkor még Szimacsarnoknak hívták, ott volt az üvegpálya, és mondtam, hogy úristen, hát ez tök jó, hát csináljunk ilyet. De ahhoz, hogy egy világversenyt, vagy egy európai nagy nemzetközi versenyt megrendezünk, legalább egy 8-10 pályás központra van szükség. Na most ilyen Magyarországon nincs, és az egyéni EB az egyetlen, amit 5 pályán meg lehet valósítani. Na most 5 pályánk sincs, de van 4, és mellette egy Ormai László csarnok, úgyhogy Lengyelországban most már második alkalommal hozatjuk az mobil üvegpályát, a Sokortot, egy nagyon szuper csapat fogja építeni, úgyhogy 2 hétig itt lesz, mert utána nyomban egy 30 ezer dolláros nemzetközi versenyt is rendezünk. És hogy miért most van EB, én amikor főtitkár lettem lassan 3 éve, én akkor eldöntöttem, hogy én szeretnék. És hát ez azért egy hosszabb egyeztetés, és amikor az ESF nekünk ítélte tavaly ilyenkor, megpályáztuk a sportintézetnél kiemelt eseményt, ők is rábulintottak, az elnökségnek sem volt ellenvetése, de hogy ezzel ennyi munka van.
1: Nem gondoltátok?
4: Hát úgy voltam már egy csomó EB-n, de mint résztvevő.
1: Azt hittem azt fogod mondani, hogy egy jó pár ilyen úgynevezett PSA versenyt rendeztetek már nagy sikerrel.
4: Is,
1: gondolom, hogy azért ez volt a beugró, meg volt egy bizalom, kellett sportdiplomácia, tehát azért ezt nem csak úgy adják, ezt a rendezési jogot.
4: Igen, itt van egy olyan apróság, aztán nyugodtan lőjetek le, sokat tudok erről beszélni, hogy itt a nagy előny annak, hogy én nemzetközi versenyző is voltam, és amikor betöltöttem a 35-öt, nem rég, akkor a master mezőnybe az európai élvonalba voltam, sokáig vezettem a ranglistát, a korosok ranglistáját, így nagyon jó kapcsolatokat építettem ki. Tehát, hogy alapvető volt a bizalom, hogyha Zsuzsi valamit kitalál, akkor az jó lesz.
1: Viszont ezek a sikeres rendezésű versenyek, meg gondolom a szakmai hitelességet is megadták,
4: hogyne,
1: ugye?
4: Hogyne, igen.
1: Ezt hogy kell elképzelni? Nyílt Európa-bajnokság, hány rendező, ország vagy város jelentkezik? Népszerű-e ez? Vagy úgy vannak vele, hogy jaj, de jó, hogy Budapest jelentkezett és odaadják?
4: Miután főtitkár lettem, egy hónappal később Bukarestben volt egy ilyen első és egyelőre utolsó alkalmú fejtágító, think tanknek hívták, az ESF, az Európai Squash Szövetség csinálta, és ott oda jött hozzám a Világszövetség főtitkára, hogy hát ő úgy szereti Budapestet, hogy ő úgy, és olyan jókat hallott róla, és hogy ő hú, hát hogy csináljunk valamit. Hát mondom, jó, csak a Covid-ba bezárt a legtöbb klub, hogy. Tehát már ott, ha nem is egy külső nyomást kaptam, de igazából megerősítettek abban, hogy mi egy nagyon klassz sportnemzet vagyunk, és nem csak a squash, hanem bármi. Tehát, hogy nagyon jó a magyar sportdiplomácia kifelé. És ez látszik. Tehát a mi kis sportágunkban is, aztán ugye olimpiai sportág is lett, és igen, tehát meg kellett pályáznom, hogy hány pályázó volt, azt nem tudom, de nem volt kérdés, hogy jöttek egy bejárásra, kiválasztották, melyik legyen a helyszín, és onnantól kedvesek, mert azt mondják, hogy minden támogatást megkapnak, de hát mindent mi intézünk.
1: Martin, hogy érint téged ez, hogy egyén Európa-bajnokság lesz? Ugye azt lehet tudni, hogy te főbíróként fogod segíteni a munkát, vagy veszel részt. A te munkád mi lesz pontosan?
2: Hát nagyon nagy büszkeség, hogy egyből a főbírói pozíciómat egy Európa-bajnoksággal tudom kezdeni.
1: Mert majd beszélünk erről, ugye júliusban lettél főbíró, tehát nagyon friss a dolog.
2: Igen, egészen friss. Szóval ez egy hatalmas nagy büszkeség a magyar fallabdának, hogy egy Európa-bajnokságot tudunk rendezni ismét. Pontosítanék, én a főbírója leszek a magyar bíróknak. Én őket fogom koordinálni az Európa-bajnokság alatt. Lesz ott egy másik főbíró, aki az egészet átkarolja. Nagyon várom már ezt a szerepet is, szóval készülünk rá.
3: És ez hogy néz ki, hogy gyakorlatilag ez ugyanúgy, mint egy csapatsportból vezető edző, hogy azt az öt főbíró, az öt különböző személyiség előtte összeálltok, megbeszélitek a stratégiát, vagy figyeled a napi tevékenységüket, és utána vagy egyáltalán te válogatod ki őket, vagy hozzád rendelik ezt az öt másik bírót, tehát ez hogy működik úgy az emberi mélységében?
2: Őket még nem én válogattam ki, őket készen kaptam, szóval őket így megkaptam, de egy jó kis csapat állt össze, szóval bízom bennük, és mindent megteszünk, hogy a legjobban tudjanak bíráskodni. Mindenkinek ugyanaz a VSO3-as végzettsége van, szóval mindenki ugyanazt a tudást birtokolja. Elméletileg.
3: És ez elsősorban emberileg kell összekovácsolni ezt a kis csapatot, vagy kőkeményen szakmailag a legapróbb részletekbe elemzitek a mérkőzéseket?
2: Ez egyénileg folyik az elemzés minden egyes mérkőzés után, vagy blokkok után. Általában ilyen blokkokra van felosztva a bíráskodás ezeken a Európa-bajnokságokon, hogy mondjuk bíráskodsz két meccset, utána pihensz kettőt. A két meccs után külön hív az értékelőd, megbeszélitek azt az adott két meccset. Itt egyénileg folyik a fejlesztés. Minden este összeülünk természetesen, videót elemzünk, megbeszéljük azokat a kritikus helyzeteket, megbeszéljük, hogy ki volt azon a napon, akire jobban kell odafigyelni másnap. Szóval ezért így egyénileg is és csoportban is dolgozunk.
3: Látok, van már videóbíró, mint a többi sportban?
2: Így van, van, így van. Ezen az EB-n videóbírót is fogunk használni.
3: Ez egy új kihívás.
4: De először.
3: Ezért ez érdekes, hogy igen, a gyermekbetegségek kijönnek
2: el. De nagyon gyors lett ez a sport, sőt.
3: Amúgy csak ott lassú.
2: Nem, de most már olyan szinten vannak a játékosok, hogy nyilván mi is hibázunk, szóval
1: ezt akartam kérdezni, bocsáss meg, hogyha egy hallgató most figyel minket, és még nem látott mondjuk fallabda mérkőzést, úgy kell elképzelni a bíró vagy játékvezető, mit szoktatok mondani, bíró?
4: Mind a kettő.
1: Mint mondjuk a teniszben, hogy a kétséges pontoknál kell döntést hozni, vagy azért vannak olyan szituációk egy mérkőzésen, amikor bizony a bírónak kell eldöntenie, hogy éppen mi történt?
2: A fallabdánál ugye speciálisabb az eset, mivel ez egy vannak kontaktok, szóval itt azért vannak szabályok, vannak ítéleteket, amiket nekünk döntenünk kell. Közbeszólunk esetleg, hogy állj, stop, hogy megállítjuk a mérkőzést.
1: Tehát mondjuk, hogyha szabálytalanul ütközik az egyik
3: játékos. Vagy nem lép ki a másik elől.
2: Igen, ugye a let's stroke szabályait alkalmazzuk, szóval összetettebb, mint egy nem akarom megsérteni.
1: Tenisz? Mert ott nincs testi kontaktus.
3: Hát meg a salakon legalább nyomot hagy a labdal.
2: Semmilyen nyom.
1: Egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy a vesztes az soha nem szereti a bírót, hát a győztes azért ki van vele békülve. Ez nem túl jó arány, nem? Hát elvégzed a munkádat, és tudod, hogy fele részben úgysem lesz jó, amit csináltál.
3: Hát nem, mert nálunk a fociba sokszor a győztes is szidja a játékot.
1: Jó, oké, picit jobb. Úgyhogy ezt például te hogyan tudod kezelni, hogy ott van egy mondjuk dühös vesztes, és esetleg rajtad vagy a játékvezető, vagy a bírón szeretné levezetni az indulatait?
2: ez mondhatni mindennapos?
1: Tényleg.
2: Szóval egy idő után belerázódik ebbe az ember.
4: Hogy ez 22 évesen.
1: Igen, igen. Ilyen nyugodt természettel, hát ez hozzá. Tehát tisztában kellenetek, hogy ez, vagy tudomásul kell venni, hogy ez így van.
2: Igen, és azért ez egy szűk réteg. Szóval ismerjük a játékosoknak a habitusát, ismerjük a játékosokat. Úgy megyünk már oda az adott mérkőzésre akár, hogy tisztázzuk a felekkel, hogy szeretnénk egy sportszerű játékot, nem szeretnénk, hogy ugyanaz legyen, mint akár múltkor. Szóval már lefektetjük.
1: És például a bírók egymás között beszélnek, hogy persze. Az a holland fiú, az figyelj, mert...
2: Persze, pontosan ezért vannak az esti meetingek, esti összejövetelek, hogy ezeket megbeszéljük ilyen események során.
3: És itt is vannak, gondolom, azért bizonyos szinten szurkolók a mérkőzéseken, pláne EB szinten.
2: Főleg edzők.
3: Igen, és akkor nem csak a játékossal szemben kell, hanem akár szülőkkel, edzőkkel, szurkolókkal szemben konfrontálódni, mert itt még azt se lehet mondani, hogy egy stadion, hanem itt azért elég közel vannak a nézők is.
2: Igen, és ugye nem is alakult ki talán ennél a sportnál az a, mint a tenisznél, ez a nagy csönd labdamenetek közben. Mm. Itt azért sokkal nagyobb, úgymond, a hangzavar.
3: Még labdamenet közben is?
2: Itt szokott lenni.
4: Hát meg párhuzamosan mennek a meccsek, igen, a szomszédos pályán. Ja,
2: nem a center pályán játszik.
4: A center pályán ott csönd van, tehát ha kijöttök a Marcibányi térre, akkor ott tényleg vágni lehet a csöndet.
1: És neked például van olyan feladatod, hogyha az egyik magyar bírót vehemensen szígyja mondjuk egy játékos vagy az edzője, hogy akkor te képviseled az ő érdekeit, és te lépsz fel az ő nevében vagy védelmében?
2: Először is neki kell megoldania ezt a problémát, de segítségül hívhat engem akár, vagy az Európa-bajnokságnak a főbíróját.
3: Vagy a biztonsági őröket.
2: Igen, szerencsére ez nem az a sport, szóval
3: jó,
2: ilyenek nem
1: még ne adjunk ötleteket.
2: De igen, onnan mi lépünk.
1: Zsuzsi, említetted, hogy Martin még csak mindössze 22 éves, most lett főbíró, és ahogy lehetett olvasni, olyan... renoméja van, vagy annyira szeretik, hogy volt olyan pályázó, aki amikor azt hallotta, hogy ő pályázik, akkor visszavonta a saját indítványát, pályázatát?
4: Igen, és ráadásul úgy, hogy automatikusan felajánlott, hogyha Martinnak bármilyen segítségre van szüksége, akkor áll rendelkezésre. És ebből nem egy volt, és nem kettő. Tehát, hogy sok ilyen volt. 25 és 70 év közötti kollégák hívtak fel. Tehát ezt, hogy ilyen komolyan vesszük ezt a játékvezetést, ez nem akarok 3 évvel ezelőttre visszakanyarodni, amióta itt vagyok, de akkor, és erre lehet, hogy a Martin is emlékszik, akkor Török Berkes Zoltánt sikerült visszacsábítani, ő volt az első igazi nemzetközi főbírónk, de aztán ő ment squasholni, meg magánélet, meg nem tudom, tehát minden más csinált, tehát kimaradt azért egy jó 10 év, és őt vissza tudtuk csábítani, de ő mondta, hogy ő maximum 2 évig szeretne maradni, amíg megalapozza ezt. Tehát addig nem volt, ez a VSO, ez a World Squash Official, valamint, tök mindegy, nem vagyok bíró, nem kell tudnom, csak gyűjtem a papírokat, és tehát nem volt nemzetközi bírónk, ez egy 0-5-ig tartó kategória, és a 3-as az már bőven jó. És most vannak 6-an, 7-en, és évről évre növekszik az létszám.
2: És én kapok e-maileket, hogy szeretnének ők is VSO 3-at minimum szerezni, szóval...
4: Igen, tehát hogy az előző főbíró ezt úgy megalapozta, vagy megágyazta, hogy most már van egy 36 fős stabil bírói keretünk, akinek mondjuk az 1-6 oda legalább nemzetközi minősítéssel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy elinduljon játékvezetőként akár az EB-n, vagy a Martina, hogy volt U15-17 talán Prágába, igen. Tehát ő már bizonyított, és akkor így fogják hívni.
1: És a szövetségnek van egy főbírója, minden nemzetnél ez a tendencia, hogy egy.
4: Igen.
1: Tehát egy főbírónak mindig kell lennie.
4: A csehek nagyon érdekesek, mert ott a főbíró, a főtitkár, és a nemzetközi főbíró egybeten. Vannak még ilyen kisek.
1: Egy személyben? Igen.
3: Ja, hát. Fői van.
4: Tehát van még hova fejlődni.
3: Azt mondd meg nekem, Martin, hogy azt mivel lehet kivívni azt a fajta tekintélyt, hogy valaki 22 évesen főbíró jelölt lesz, és amikor ezt a többi meghallja, a 70 évestől a 30 évesig mindenki visszalép. Tehát ez a fajta sportdiplomácia van mögötted, vagy ez egy tudás, egy karizma, egy karakter, vagy az elmúlt évek tapasztalata alapján?
1: De hogyha kellemetlen magadat dicsérni, lehet, hogy majd Zsuzsi átveszi.
2: Igen, szóval dicsérni, szegezzük le, szóval Nem tudom.
4: Van a Martinnak egy olyan kisugárzása, lehet, hogy most már itt is látjátok, ami egy ilyen stabil, nyugodt, megbízható. Hétfőn beszéltük meg, hogy ma itt leszünk 6:50-kor is itt vagy. Tehát, hogy ez egy olyan valami, és a játékosok is elfogadják, mert van egy elég stabil szkvas tudása azzal, hogy ő junior korában válogatott volt, meg többszörös országos bajnok, nemzetközi szintéren is játszott. Tehát itt megint vissza, sokan mondják azt, hogy bármelyik sportba. Nem kell jó játékvezetőnek lenni ahhoz, hogy te előtte élsportoló legyél, vagy nem kell jó edzőnek lenni ahhoz, hogy te élsportoló legyél.
1: De segít. Van előtt.
4: Ne, igen. Uh-huh. Nagyon sokat segít. Saját bőrömön is tapasztalom, szerintem a Martin
2: sokkal
4: is.
2: Sokkal könnyebb úgy.
4: De a Martint elfogadják a U13-as játékosok is, meg a 40 pluszosok is pont emiatt, mert hogy már azért tehát valamennyire ért hozzá.
1: Persze. Feri, futballban is előny, hogyha egy játékvezető korábban aktív labdarúgó volt,
3: van,
1: nem?
3: Így van, pontosan, és ez nekem nagy fájdalmam, tényleg csak zárójelben, hogy ma már gyakorlatilag az UEFA-nak meg a FIFA-nak a törekvései ellehetetlenítik ezt, hiszen régebben, akik 30 felett abbahagyták a labdarúgást, és akkor kezdtek a játékvezetősködni, azokból nagyon-nagyon komolyan sok karriert, nagy karriert tudtak befutni, és a játékosok számára a tekintélye sokkal nagyobb volt.
1: És most meghúznak egy életkor?
3: Ma már, ha 32-3 évesen kezdesz el játékvezetőként dolgozni, akkor nagyon-nagyon hamar vége a 45-6 éves korba vége a pályafutásodnak. Tehát egész egyszerűen nem tudsz eljutni olyan magasságokba. Tehát ma már 20-22 éves játékvezetők vezetnek komoly felnőtt szinten, annak érdekében, hogy a karrierjét megalapozhassa, viszont ezáltal nincs játékos múltja, és nem ismeri azokat a apró pici csibészségeket, amiket a
2: pályafutás alatt.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy az teljesen más szemmel nézitek, nem?
2: Igen, mert ismerem azokat, amiket mondjuk azokat mi is
3: trükköket
2: megcsináltunk.
3: Igen, pontosan.
2: Juniorba, és felismerem náluk is azokat.
1: Ismerem a módszereidet, mondhatod nekik.
3: Hát van, hogy egy 20-22 éves játékvezetőt, hát hogy mondjam, megkajáltat egy 33-4 éves tapasztalt játékos. És ha ezen túl lenne egy játékvezető a játékos karrierje által, akkor már ezekkel nem esne bele.
1: Meddig lehet ezt a főbíróskodást csinálni? Tehát nálatok van ilyen életkorbeli limit?
4: Ő nem mondta, hogy 2 évig szeretne, úgyhogy remélem.
1: De hogy a szövetség nem húzott meg egy vonalat.
4: Nincs, nálunk nem kell szaladgálni. Tehát nálunk úgy van a játékvezető, hogy jó esetben, ha van lelátó, akkor látni kell, megbeszélni, tudni. Az angol nyelvismerete az előny, határozottan 5 mondatot, tehát hogy nagyjából felismerni a helyzetet. Most már ugye egyedül, mert régebben úgy volt, hogy volt 3 játékvezető, és ilyen táblákat mutogattak, hogy lehet stroke, meg no lehet. Akkor volt, hogy jegyző, meg játékvezető ül egymás mellett. Most minden meccsre egyet, ha segíts ki, ha rosszul mondom, de
2: igen,
4: egy...
2: most ezt preferálják, az egy bíróságot.
4: Igen, és akkor ő ül egy helybe, tény, hogy 60 percig
2: nagyon,
4: határozott.
2: Nagyon fárasztó, mert hát egy pillanatra se tudok elnézni, vagy...
3: Igen.
2: Lenézni, vagy bármi, mert jön
1: hihetetlen is. Hihetetlen gyorsak a labdamenetek.
2: Igen, nekem is ugyanannyi időm van pihenni a két szett között, mint a játékosoknak. Nekem mondjuk még kevesebb, mert nekem adminisztratív dolgaim vannak a szett szünetbe, de ugyanennyi időm van pihenni.
1: Lehet, hogy egy butaságot kérdezek. Kézilabdában tudom, de valószínűleg minden fizikai sportban, ugye a játékvezetőknek is ilyen futótesztet kell teljesíteni. Nálatok van ilyen? Vagy,
2: futóteszt nincsen. De folyamatos képzés van nálunk is. Uh-huh. Mint hazai színekben, mint nemzetközi pályán.
3: Bármennyire is próbált korlátozni, egy rövidke 50-60 éves karrier áll előtte, hiszen 22 éves.
1: Akkor még sokszor jössz hozzánk a rádióban, biztos. Jó, tehát ahogy beszéltük, augusztus 19-én kezdődik ez az Európa-bajnokság. Gondolom, hogy ahogy fogynak a napok, a ti adrenalin szintetek egyre magasabb lesz. Hány munkatársatok dolgozik most azon, hogy sikeres legyen ez az EB?
4: Ezt azért tudom, mert az esemény végén van, mi úgy hívjuk, hogy Players Party, de igazából ez egy gála rendezvény.
1: Már a vacsorát meg kellett rendelni, nem?
4: Pontosan tegnap írtam a szerződést.
3: Erre nem kapunk meg hívást a partira.
4: De kaptok majd. Van az a plusz. És úgy néz ki, hogy vagyunk, van egy magyar, mert mindig egy nevet kell leadni, ő egy elnökségi tag kollégánk, aki a nemzetközi kapcsolatokért felelős teljesen társadalmi munkában, hát ő azért fél éve már öregedett egy pár évet, lett pár ránca. Neki ő kapott egy segítőt, aki közben az elnökségbe is elég közel került, és hát vagyok én, aki ugye mindent ellenjegyzek, meg mindent aláírok, meg mindent kitalálok. Tehát mi vagyunk főleg hárman, mellettünk van nagyon szorosan még egy öt ember, akik akár a helyszín, akár a ez meg azzal, zenével, mindenfélével foglalkoznak. Tehát nagyjából én úgy számolom, hogy 8. Van a magyar bírók ők 5-en, a nemzetközi bírók 6-an, és van még a nemzetközi delegált

0: határoz. Jó, sok. Igen. Az Európa-bajnokságért meg nem jár pénz jutalom. Úgyhogy itt viszont női és férfi is van, tehát a lényeg az az, hogy 100 fölötti, tehát hogy 264-es táblánk lesz, és a tavalyi Európa-bajnok is itt lesz, a női, a férfi, a tavalyi világjátékok győztes, ugye ott a Farkas Balázs második lett Kínába, tehát akár vissza is vághat neki.
1: Így legyen.
0: Úgyhogy kevesen vagyunk, de maga a létszám is viszonylag kicsi.
1: Azt hittem tényleg, hogy egy valamilyen 100-200 fős csapatot fogsz mondani.
0: Dehogy, ha nagyon szigorú vagyok, és a munkaórákat nézem, akkor 4 vagyunk, akik ezzel sokat dolgozunk.
1: És akkor említetted, hogy lesz a Marcibányi téri csarnok, ugye ott lesz 4 pálya, és mellette ez a bizonyos üvegpálya, amit béreltek, és Lengyelországból érkezik. Ez egy ilyen monumentális dolog, ez egyben jön, vagy ott majd összeszerelik, tehát ott még azért lesz teendő?
0: Kamionnal jön, igen. 2 a 24-es PSR-ra már, meg előtte is volt egy ilyen bemutató mérkőzés, arra béreltük, úgyhogy a Marcibányi tér kis utcáin viszonylag ügyesen kanyarog már a kamion. Jó, hogy beszélünk róla, mert behajtási engedélyt kell intéznem. Kamionnal érkezik, és pont ezért ugye 19-én kezdődik a verseny. De nekünk
1: egyben van ez a
0: pálya? Lapokban, tehát sókort.
1: Lapra szeret hallad a pálya, hallod, Feri?
2: És ez hol lesz kiállítva az 5. pálya?
1: Ormai.
0: Ott, az Ormai László.
2: Az asztali
0: így van, azt kibéreljük az NSÜ-től erre.
2: És hol férnek be a lapok?
0: A hátsó kap.
2: Azért, mert én a bejáraton én alig fértem be.
0: Na, van egy hátsó bejárat, nem sokkal nagyobb.
2: Ja, azt nem láttam, jó.
0: Még trélert kell oda szereznünk, ami majd leemeli. Úgyhogy már 15-én elkezdik építeni, elvileg 2 nap fölépíteni és 2 nap lebontani. Na most ők, mivel sietnek, 1 nap alatt lebontják, de 4 napot kérnek az építésre, vagy 3 és felett, mert új parkettát kapunk, meg új matricázást, de szerintem ugyanolyan lesz, mint eddig, és ilyen gyönyörű, hát tényleg örülök, ha arra jártok, ingyenes a belépés, meg amúgy is gyertek, hogy ilyen nagyon szuper a hangulata, hogy sötét van, csak az üvegpálya van megvilágítva föntről, és ez a légy pisszenését, semmi, tehát hogy ilyen nagyon jó, ráadásul 6 kamerával fogjuk élőbe közvetíteni, megy a videóbíró, tehát egy nagyon, hát ez 20 éve még nem volt, de gondoltam, igen, hogy felhívom Elbert Gábort, hogy mégis hogy kell egy elvét rendezni, de mondom, azóta eltelt 20 év.
1: Kicsit másképp. Falabda Európa bajnokságra készült, tehát Budapest, ennek a részleteit fogjuk még egy kicsit boncolgatni a hírek után. Kékesi Zsuzsanna és Manhely Martin a vendégünk. Maradjatok velünk!
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: 4-ből 3 kupacsapatunk tovább jutott, délig lehet nevezni a Balatonátúszásra, főként napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: 2-2-es döntetlent játszott a Ferencváros hazai pályán a Twente ellen. Ezzel tovább jutott a labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körébe. Az FTC a 36. perctől emberhátrányban játszott. Ennek ellenére 4-3-as összesítéssel tovább jutott. Gól nélküli döntetlent játszott, ezzel 1-0-es összesítéssel tovább jutott a Debrecen a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. Az örmény Pjunik Jereván vendégeként. A debreceniek ellenfele a következő körben a dán Köbenhavn együttese lesz. Az Eto FC is döntetlent játszott, a luxemburgi Arted Bissen elleni 1-1 pedig szintén továbbjutást ért. Köszönhetően a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikernek. A győriek ellenfele a Riga lesz a harmadik selejtező körben, a Paks viszont búcsúzott a konferencialigától. Aténban 2-2-es döntetlenre végzett a tolnai együttes, így 4-3-as összesítéssel a Panathinaikosz jutott tovább. Felkészülési mérkőzésen megszerezte első gólját Tóth Alex a Bournemouth csapatában. A magyar válogatott középpályás a német Augsburg ellen volt eredményes. A Bournemouth 5-2-re nyert az Ausztriában játszott meccsen. Az Európai Labdarúgó Szövetség tagországai megállapodtak abban, hogy bojkottálnák a Nemzetközi Szövetség rendezvényeit, amennyiben a FIFA magántőke bevonásával értékesíteni az égisszel a zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét. A csütörtöki sürgős online ülésen 55 tagország vett részt. Negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rab Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta négyes. 3 győzelem után az elődöntőben a franciáktól 45-40-re, a bronzmérkőzésen pedig a románoktól 45-39-re kapott ki. A női tőrcsapat pedig az 5. lett a VB-n. A Pásztor Flóra, Kondrick Kata, Pap Jászmin, Lukkovics Dóra összeállítású együttes a helyosztón előbb az oroszokat, majd a kanadaiakat győzte le.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan, várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma. Az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Létvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az elfelvételében. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Délig lehet nevezni a holnapi Balatonátúszásra. A Révfülöp és Balatonboglár közötti megmérettetést eredetileg július 18-án rendezték volna, de az erős szél miatt kétszer is elhalasztották. A visszalépésekkel kisebb lett a mezőny, ezért újra mindhárom távra lehet jelentkezni.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópálya komáromi terelt szakaszán a főváros felé vezető oldalon a 89-es kilométernél korábban egy személyautó az árokba hajtott. A helyszínelést befejezték, A sávzárás is megszűnt, a több kilométeres torlódás feloszlóban van. Aztán erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, így az M3-as bevezető szakaszán, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharasztinál. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Mindenütt derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatjuk a Sport Reggelt, Bene Ferenccel ülünk itt a stúdióban, de két vendégünk is itt maradt velünk, Kékesi Zsuzsannával, a Magyar Falabda Szövetség főtitkárával és Mannheim Martin főbíróval beszélgetünk a közelgő budapesti Európa-bajnokságról, és szerintem sokakat érdekel az. Egyrészt mondjuk el, hogy gondolom nagy öröm, és a sportág helyzetében is jelentős javulást okozott az, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián olimpiai sportág lett a fallabda, vagy lesz. És ehhez kapcsolódna a kérdésem, hogy ez a bizonyos budapesti Európa-bajnokság kvalifikációs verseny-e, vagy van-e bármilyen olyan jelentősége, ami segíthet kijutni az olimpiára?
2: Ha tőlem kérdezed,
1: igen.
2: Amikor én beadtam a pályázatot, akkor még igen úgy volt. Kicsit változott a Világszövetségnek a kommunikációja, hogy most a IOC-val való egyeztetések, vagy a saját döntésük, vagy a kettő együtt, ezt soha nem fogjuk megtudni. De nem teljesen az történt, amit gondoltunk, mert akkor még az előzetes, ugye 23 őszéről beszélünk, amikor olimpiai sportág lett a squash. Az volt az elképzelés, hogy a kontinens viadalok mindenképp beleszámítanak a kvótába. Hát és azért ez egy nagy löket volt, hogy jó, akkor rendezünk egyéni ebét. Ugye felnőtt korosztályról van szó. De idén tavaszra, tél végére lett végleges, várhatóan végleges a kvótarendszer, ami egy alapvetően elég szép, meg jól felépített valami, de pont ez az egyéni EB, ez hiányzik belőle, amiért viszont mégiscsak 120 játékos nevezett, ami nagyon nagy számnak számít, hogy a világranglista pont az megint csak egy feltétel lesz, ez a PSA ranking a olimpiai kvóta szerzésbe, mert jövő április 19-én a top 100-as játékosok közül, aki nemzetenként kettőt a szövetség nevez, az Isztambulba a European Games-en szerezhet kvótát. Tehát ez egy nagyon nagy ugrás, és ami még gyönyörű ebbe, hogy a squashban nyáron is egy picit ilyen uborka szezon van, és ez most a szezon nyitó, mert június körül, júliusban van a zárás, tehát úgy indíthatnak sokan egy szezont, hogy már egy csomó pontot szereznek. Tehát igen, vagyis hogy nem kvótaszerző, de igen, nagyon fontos, mert hogy világranglista pont jár érte.
1: És akkor mondhatjuk a mezőny tagjaira, hogy az elit jön, tehát abszolút. Európa krémje?
2: Abszolút. Tehát, hogy de ha majd, ugye én nem szeretek előrénni a medve bőrére, tehát akkor, amikor megjelennek és pályára lépnek, mert azért lehet sérülés, baleset, betegség, de hogy a tavaly előtti Európa bajnok első 3-4-5, persze, hogy itt van, és hát még egy csomó másik. És ami nagyon szép még szerintem, hogy rendező ország jogán most nem 3-4, hanem 12 játékos nevezhettem, meg van felezve, tehát 6 fiú, 6 lány, de így lehetőséget tudunk biztosítani a tapasztaltabbaknak és a kevésbé, tehát a friss sportolóknak is.
1: Martin, te mint korábbi játékos, mint főbíró, érzel változást annak tudatában, hogy olimpiai sportág lett a fallabda? Tehát többen kezdtek el játszani, most nem azt mondom, hogy az lebeg a szemük előtt, hogy kijutni egy olimpiára, mert nyilván aki most kezdi, az még talán erre esélytelen, de hogy hozott-e valami élénkülést ebben a sportágban?
3: Mindenképp ismertebb lett a sportágunk, és bízom benne, hogy miután látják majd a tévében az olimpián, még ismertebb lesz ez a sport. Saját szememmel azt látom klubokban, hogy a hobbi sportolók száma növekedett. Azok, akik ki szeretnék próbálni, vagy akár tényleg egy munka után lemennek, és kellemesen elfáradnak, mert azért el lehet fáradni ebbe a sportba. Nekik a számuk jelentősen megnőtt.
4: Kik a legesélyesebbek, vagy kik a nagyhatalmak squashban?
3: Egyiptom.
2: Egyiptom. Most már Egyiptom, igen. Egyiptom, Pakisztán, India.
4: És ennek kulturális alapjai vannak, vagy miért? Nem tippeltem gazdasági. Volna. Gazdasági.
2: Anglia, Franciaország volt, vagy hát Anglia volt ugye az első.
3: Most is ott vannak azért.
2: Igen, csak hát ugye Egyiptom angol gyarmat, és most nem tudom mi a sport nézett Egyiptomba, de volt egy idő, egy 10-15 éve kb., amikor nagyon sok pénzt tolt bele az állam, mert az elnök gyerekei szerettek squasholni, tehát nagyon sok squash pálya épült, És én tavaly voltam egyiptomi szkvasolóknál látogatóban, Kairóban, és kérdeztem, hogy akkor ti itt ilyen szupersztárak vagytok, hogy sétáltok az utcán. Hát most, ha megbeszélünk egy-két mondatot erről a PSR versenyünkről, ott a 24-es főtáblán 6 egyiptomi van, és csak 3 magyar. És akkor mondja a srác, hogy dehogy, a focisták a sztárok. Tehát, hogy Egyiptomban hiába vannak sokan, hát ott egy U13-as hétvégi versenyen 100-as főtábla van, mi örülünk.
3: És nagyon komoly szinten.
2: És nagyon komoly szinten, igen. Tehát mi örülünk, ha össze tudunk egy...
5: És ők jól is játszanak egyébként?
3: Nagyon. Vagy ne? Nagyon.
4: Na, most megleptetek, ma azt hittem, hogy mi skandináv országok.
3: Nagyon. Például egy klubban egy sima recepciós. Igen. És nagyon komoly tudással rendelkezik.
5: Egyébként kiből lesz jó falladnázó? Gyors láb kell hozzá, dinamika, nem tudom, az ütő technikája jó legyen, csukló, szóval mi adja meg a jó szkvassos?
3: Ezeknek az ötvözete nyilván, de most már annyira felgyorsult ez a sport, hogy azt szokták mondani, egy jó láb munka, egy gyorsaság meg tud verni egy jó technikát. Szóval minden esetre az, hogy mennyire vagy robbanékony, mennyire vagy kitartó ebben a sportban. Nagyon fontos az, hogy kitartó legyél, hisz folyamatos edzések mennek, és te mondjuk nagy Isten lesérülsz, vagy egy picit pihenni szeretnél, azt nem teheted meg, mert a többiek ugyanúgy fognak edzeni, és sajnos el fognak menni melletted.
4: És kiknek javasoljátok ezt a sportot? Mert én megmondom, szintén én a tenisz szerelmese vagyok, és próbáltam szkassolni, és mondta, eleve úgy kezdték 30 fokba, hogy be kell melegíteni a labdát. Gyerekek, nincs elég meleg, és akkor elkezdtük, én jöttem a hatalmas széles tenyereseimmel, meg a széles mozdulataimmal, és azt mondja, vége a pontnak. Tehát mire megmozdultam addigra már. Tehát iszonyatos, nekem is azért viszonylag gyors a lábam teniszhez képest, de hát ez elképesztő. Szóval tényleg a csukló mozdulat gyorsasága, sok apró lépések, falról is jön a labda, szóval tényleg nagyon összetett, és nagyon-nagyon izgalmas, érdekes, csak én leragadtam a tenisznél, és nem tudtam átkonvertálni magamat.
3: Igen, nehéz akár a teniszből átjönni, sokkal gyorsabb ugye ez a sportág, de vannak szerencsére már olyan labdák, olyan eszközök akár, amivel megkönnyítjük a játékot, akár nem kell órákig melegíteni a labdát egy amatőr párosnak is, és akkor is fog tudni pattani. Igen, sokkal kisebb a labda.
2: Én a teniszből jövök, tehát hogy
4: tényleg? Neki, aha.
2: Ah, mondjuk ez ilyen túlzás, mert gyerek az MTK-ba teniszeztem még a 90-es éveken.
5: Mégis a tenisz technikája van benne a kezedben, gondolom.
2: Volt. Hát
4: azért.
2: És nekem a egyértelmű marasztalók az volt, hogy mindig ugyanolyan idő van. Tehát, hogy reggel 6-ra megyek, vagy este 8-ra, nem süt a szemembe a nap, nem fúj a szél, nem esik az eső, a hőmérséklet is ugyanaz. És volt egy ilyen férfi magazin a 2000-es évek elén, ahol egy kupont ki lehetett vágni, valami amatőr squash verseny volt a Marciványi téren. Hát én hárman voltunk lányok, hát ilyen nem mondom, pedig emlékszem az újság nevére, nem is tudom, hogy kerültem oda. És a klubvezető mondta, hogy Zsuzsanna, egész ügyes, csak meg kéne tanulni squasholni. Tehát én is, ahogy mondod, üvegtől falig repültem, pattogtam, mindennek nekimentem, és aztán sikerült. De ez, hogy meg van egy ilyen nagyon alap mérőszámunk, hogy a legrövidebb idő alatt a legtöbb kalóriát a squashban lehet elégetni. Tehát akinek van munka után 45 perce, és Angliában biztos, de lehet, hogy több országban is már nem a 60, hanem a 45 percre mennek rá a pályabérlésnél, ott nagyon gyorsan meg lehet a szívet meg az érrendszer dolgoztatni.
5: Na de, bocsáss, meg pont ezt kérdezem.
4: Na de akkor igen. Bocsánat, csak hogy így összerakjam marketing szempontból, tehát akkor, akkor a Zsuzsanna karrierjét egy akciós kuponnak köszönheti.
5: Sokan különféle okokból vásárolnak férfi magazint, ő a squash kupon miatt. Hát jó, akkor ezt is megtudtuk. Nem, nekem viccen kívül az jutott eszembe, hogy akkor ez nem sérülés veszélyes? Tehát ez azért túl gyors ahhoz, hogy valaki, most elnézést, kicsit túlsúllyal, de úgy gondolja, hogy én most leugrom a haverokkal squasholni, anélkül, hogy mondjuk mindennapi edzésben lenne.
3: Nyilván például szakembert ajánlanék mellé mindenképp, szóval egy edzővel kezdj el, aki akár túlsúlyos, vagy bármilyen sérülése van, vagy olyan nehezítések uh-huh. vannak az életében, ami nem csak így leugrik.
5: Vagy tényleg nem mozog, igen.
3: Igen, igen. Úgyhogy mindenképp nagyon sok edző van Magyarországon szerencsére, és jó szakemberekkel lehet kipróbálni ezt a sportot, úgyhogy mindenképp azt ajánlom.
5: Ugye itt sokszor beszélgetünk arról, hogy egy sportnak milyen a jövője olimpiai részvétel szempontjából, és mindig előjön ez a közvetíthetőség. Tehát, hogyha a squash nézzük, az kellően gyors, kellően fordulatos, kellően izgalmas, szerintem jól is lehet közvetíteni, de említette Zsuzsi, hogy azért itt bizony jövőre meg fogják szavaztatni, hogy maradjon-e esetleg a 28-as olimpia után is a programban.
2: Nem csak a squash, az összes sportágat, tehát ilyenkor az IOC felülvizsgálja, hogy mi marad, mi nem. Van egy elég szerintem egyértelmű kritériumrendszer, hogy melyik sportágak alkalmasak vagy megfelelők olimpiai sportnak, és a squash igazából mindennek megfelel. Kicsi a hely igénye, bárhol felállítható. Hát az, ami a Central Station New York vagy a Gízai piramisoknál, tehát ilyen nagyon látványosan lehet squasht élőben is nézni, közvetíteni, több kamerával visszajátszható, mert rövid ideig tart, nem másfél órás egy meccs, hanem 30 kötőjel vagy 20 kötőjel egy óra. De futottunk már, persze. Tehát, hogy tervezhető, nálunk ugyanannyi a nők férfiak aránya, ugyanannyi pénzdíjat kapnak, tehát, hogy nálunk ez a equality is teljesen megvan. Az, hogy mi lesz a döntés, arra sajnos még nincs ráhatásom, de jövő ilyenkor beszélünk, lehet, hogy jó lesz.
5: Hát reméljük, hogy jó lesz. Érkezett egy hallgatói SMS, a padel csökkentette a squash népszerűségét?
2: Szerintem a Martin erre az előbb válaszolt, hogy nem konkurencia, tehát, hogy a padel, most nagyon sok padelpálya van, és ahogy már külön beszélgettünk róla, a Martin is és én is értjük a padelt, meg ismerjük, meg játsszuk is, meg nekem a családom is, a Martin meg egész ügyes. Úgyhogy mi szeretjük az ütősportokat, tehát nekünk nem konkurencia, és ahogy a Martin mondta, hogy nőtt az amatőr létszám, mi most ugye kim voltunk az EFOT-on 4 napig, és 1 perc szabad idő nem volt a kis mini műtyűr squash pályán.
5: Igen, nyitottak voltak a fiatalok. Igen,
2: nem összehasonlítható, tehát most a uszonyúszást sem fogom a műugrással összehasonlítani.
4: Én szurkolok nagyon a fallabdának, hiszen én alapjában teniszezem, és az összes partneremet elcsábított a padel, úgyhogy én egyszemélyes antipadel társaságnak vagyok az egyszemélyes tagja, és én nagyon-nagyon remélem.
3: Várunk a squash
4: pályán. Jó, rendben.
5: Na, köszönöm. De hogy az EB-hez még csináljunk egy kis kedvet, hogyha hallgat minket bárki. Jól gondolom-e, hogy azért a legfőbb esélyes Farkas Balázs vagy Takács Benedek lehet. Szóval a magyar esélyekről beszéljetek egy kicsit, ugye Balázsról már említette Zsuzsi, hogy a világjátékokon, ami akkor még a nem olimpiai sportágok seregszemléje Igen. volt, az Európa bajnok fiútól kapott ki a döntőben, és most mind a ketten itt lesznek.
2: Így van. Ráadásul tavaly az Európa bajnokságon Balú az 5. lett, tehát ott is, ha sima matekot nézünk, akkor egy vesztett mérkőzése volt, ahogy a világjátékokon is, egy hét eltéréssel, úgyhogy remélem a Balú készül, és a kiemelést, a sorsolást, ezt még nem látjuk, mert erre nincs ráhatásunk, ezt az Európai Szövetség csinálja. Tehát mi annyiban tudunk egy picit irányítani, hogy a magyar érdekeltségű mérkőzések a 6 kamerával közvetített üvegpályán legyenek. De azt, hogy kivel fog játszani, fogalmunk sincs. Takács Beniről pedig ő holnap száll fel egy repülőre és megy Mumbaiba, mert egyetemista VB kezdődik hétfőn. Takács Beni és Sáli Barni képviselik hazánkat egyéni sportágban, mert ott is lehetne csapat, de azért nem tudunk egy csapatot, meg szóba se került összehozni. Úgyhogy szerintem a Takács Beninek ez a jövő hétfőtől csütörtökig tartó indiai verseny egy elég jó igazolás, felmérés, gyakorlás lesz. Igen, hiszen 2 hét múlva már nagyon képbe kell lennie.
5: Hogyha itt az EB után beszélgetnénk, akkor mikor mondanátok el, akár szervezési oldalról, akár főbíróként, hogy sikeres volt ez a rendezvény?
2: Ha nem jön panasz?
5: De tehát gond nélkül lebonyolódik minden.
2: Igen, ne, nagyon, nagyon korán, mondjuk én szeretem az ilyen extremitást, tehát ez, hogy augusztusban, amikor mindenki a Balaton meg a tengerparton napozgat, mi gőzerővel fogunk reggeltől estig egy légkondis helyiségben szaladgálni, ügyeket intézve, de igen, én akkor, hogyha az ESF átadja, mert elvileg már most tudom, hogy fogunk kapni egy ilyen rendezői plakettet, és ha ezt ott a díjátadón 22-én
5: hát, átadja. Hogy már most tudod, tehát elbízzátok magatokat, ez így nem jó.
2: Beírtak, hogy küldik, azért remélem, hogy oda is adják.
4: Hát nagy meglepetés lesz.
5: Hát akkor gratulálunk. Gratulálunk, hogy sikeres ebét rendeztetek.
2: De csak akkor adják oda, ha sikeres. Tehát, majd
4: még az ő stúdió az M1-esen van.
5: Várjál, ha nem sikeres, nem adják oda. Hallom.
2: Nem adják oda. Igen, úgyhogy meg nekem már most az egy visszaigazolás, hogy a Világszövetségnek az elnökével, ő egy hölgy, meg a főtitkár pedig egy úriember, mind a kettő többször rám ír és hív, hogy hát ők nagyon örülnek, hogy végre van EB, mert hogy ők bármilyen világversenyt is idehoznának, csak hát ahhoz kellett egy 8-10 pályás létesítmény, ami elvileg folyamatban van, Oszkó Péter elnök úrral ezen dolgozunk, de amit mi szeretnénk ma, az nem biztos, hogy
5: holnapra. De hogyha tényleg akkor lesz egy nagyon népszerű, nagyon sikeres Európa-bajnokság, akkor azzal már tudtok lobbizni, hogy esetleg egy olyan pályarendszer vagy klub létesüljön.
2: Igen, nem szeretném Martinba folytani a szót, de amióta én ugye itt vagyok, azóta rendeztünk a Hungarian Junior Open a 19 év alattiak nemzetközi, vagy hát európai, de jönnek Indiából, Pakisztánból, az USA-ból, mindenhonnan gyerekek. Minden évben, most az elmúlt 4 évről beszélek, 140 fővel rendeztük a Master, az a 35 és a 90 év közöttiek versenye, oda is minden évben 100 fölöttiek. Ugye a PSR most már 3. éve rendezzük, úgyhogy 24-es a főtábla, de 70-en vannak várólistán. Tehát a 24-es főtáblára 16 országból jönnek a sportolók, az EB-re 25 országból, tehát hogy szerintem jól csináljuk, és ezt remélem beképzeltség nélkül lehet hallani, mert ha nem csinálnánk, jól nem jönnének. És most már ugye sokat, minden évben sok nemzetközi versenyt csinálunk, és ugye mindegyikbe ott vagyok. Martinnak ez lesz az első.
5: Martin, szóval neked mi lenne a siker? Lehet-e ezt így mérni?
3: Nehéz, de mindenképp a tovább lépés lehetősége, vagy a fejlődés lehetősége nekem az már siker, hogyha tényleg egy úgy tudom akár a kis csoportomat levezényelni, úgy tudjuk, hogy problémamentesen vagy akár. Ugye nagyon fontos, hogy ők is kapnak majd, van akinek ez az első nemzetközi bíráskodása. Bízom benne, hogy ő is kiváló minősítést fog kapni a főbírótól, vagy akik ugye értékelik őket.
5: Egyébként milyen kritériumok vannak? Ugye említetted, hogy PSA versenyeket már többet is rendeztetek. Van egy szintlépés, amikor az Európai Szövetség sok-sok pontban előírja azt, hogy milyennek kell lennie egy Európa-bajnokságnak?
2: Igen. Minden versenynél van egy ilyen alaplista, és hát ugye csak ezért tudunk, ahogy említettem, EB-t rendezni, mert az első az a pályaszám. És ugye nekünk 4, meg az, hogy az Ormai ott van a Marcibányi téren kibérelhető állapotban, ezért tudunk egy EB-t rendezni, de már egy U15-17 EB-t se tudnék. Nem igaz, mert 2 klubba meg tudnám rendezni, pont amit említettem, ez a Hungarian Junior Open, a 140 embert nem tudok berakni egy 4 pályás klubra, tehát ott is az elmúlt 3 évben ilyen transferbuszokkal szállítjuk a Rózsadombi Szkvas Klub és a Marcibányi tér között a sportolókat, de ez nagyon, hiába egy 3 napos esemény, ez nagyon fárasztó a játékosnak is, nekünk is, hogy ki, hol, mikor lép pályára. Úgyhogy talán a szkvasnak a családiassága miatt is, vagy amit már ugye korábban beszéltünk, hogy jók a diplomáciai kapcsolatok, és én tényleg kifejezetten jó kapcsolatot ápolok, de szerintem az összes szövetséggel, Európával, mindenkivel. Meg hogy így ismernek minket, meg tudják, hogy jó az, amit csinálunk.
5: Ha most ez egy garancia.
2: Persze, tehát ha én most megpályáznék mert lenne lehetőség egy kvalifikációs versenyre még 28 májusra, de kéne egy hat pálya.
5: Tehát, addig még van idő. Hát, ha hallgatnak bennünket az életékesek.
4: És ugye megvan ez a kritérium, ez a bizonyos öt pálya, de emellett mondjuk a versenyzőknek edzés lehetőséget nem kell biztosítani?
2: De azt is előző nap. Tehát, hogy ezek, azért nagyon sok apróság van. Én nyáron gondolkodtam ezen, hogy csinálok egy ilyen vlogot, hogy mit csinál a főtitkár, és például ebben ez is, hogy úristen, gondolni kell arra, hogy 19-én kezdődik a verseny, 18-án már meglegyenek a szlotok, de akkor az üveg csak 5-re készül el, akkor az csak de nincs idő vlogot csinálni.
5: Még annyit hadd kérdezzünk, hogy mi az esély arra, és mikor derül ki, hogy magyar versenyző, magyar fallabdázó lesz-e a 2028-as Los Angeles-i olimpián?
2: Van az Európai Korszövetség oldalán ilyen Road to Istanbul nevű oldal, amit nagyon jó, mert frissítenek, vagy frissít magát a PSA ranking alapján. És ugye az, hogy kijusson valaki az olimpiára, ahhoz egy csomó mindent teljesíteni kell. Ezt majd egyszer behívjuk a szövetségi kapitány Krajcsák Márkot, és majd ő részletesen elmondja, de a lényeg az, hogy Farkas Balázsnak van esélye. És hát reméljük ez stabilan meg is marad, de hát ahogy beszéltünk róla, azért az egy sérülékeny sport, tehát még bármi történhet, de a legjobb esélye jelenleg Farkas Balázsnak van. A hölgyek között Csukpuhannát nem említettük meg, aki pedig 9. lett a világjátékokon tavaly, ami azt jelenti, hogy szintén csak egyet vesztett a későbbi győztestől, úgyhogy ha ő most végzett Amerikába az egyetemen, ő is indul majd az EB-n, nem tudom, hogy készül a nyáron, remélem jól. Nem kiabálok el, meg nem mondok semmit, de én nem bánnám, ha a hölgyek között is azért lenne, aki akár Hanna, akár Csókási Gabi, akár Kismáté Csenge, akinek még a Road to Istanbulban lenne beleszólása.
5: Mi sem bánnánk, szerintem, nem Feri? Te sem bánnád. Köszönjük szépen, elrepült az idő. Szerintem nagyon izgalmas sportág ez a fallabda, úgyhogy aki csak teheti, menjen ki. Augusztus 19-től 22-ig Marcibányi téri csarnok, illetve az Ormai csarnok, nincsen belépő, a hőkupula elől klimatizált csarnokba szerintem érdemes bemenni. Kékesi Zsuzsánának és Manhely Martinnak nagyon szépen köszönjük, és sikeres rendezést kívánunk nektek, és várunk majd legközelebb is ide a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Köszönjük szépen!
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Itt van, utána jött.
2: Vagyom, örökség. Hol van? Sehol.
1: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
3: Filmek Jókai Mór regényeiből.
1: Nőr megyek a váróhoz.
3: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
4: A boldogsághoz mindenkinek jussa van.
3: Vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sport reggel, a stúdióban Szabó Szilvia és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Kamler János gondolataival.
6: Mozgató, rugó, Kamler János jegyzete. Vezérszerepet kaphat a pályán, és várják is tőle, hogy szervezze a játékot. Többek között ezt mondta a 6-szoros Beck BL győztes, 20-szoros angol élvonalbeli bajnok, Liverpoolban futballozó világhírű fiáról Szoboszlai Zsolt a lapunknak adott interjújában a csapat eddigi két nyári felkészülési mérkőzését látva. Tegyük most félre, hogy a mostani edzőmeccsekhez hasonlóan élesben is csapatkapitány lesz, és ha igen, hányadik számú, mert van ennél fontosabb rész jelenleg Dominik pályafutásában. Talán a legfontosabb. Vezérszerep, játékszervezés. E két szó hallatán a futball történelem legnagyobbjai jutnak eszembe. Pelé hatása az egyébként klasszis csapattársaira a 70-es világbajnokságon, Johan Cruyffé a 74-esen, vagy éppen Lionel Messi a 2022-esen és az idején, amelyeken azért egy átlagos labdarúgó legalábbis kétségbe esett volna az ő helyében, amikor a himnusz hallgatása közben oldalra pillantva látja, kikkel is kell együtt futballoznia. Aztán ugye mégis mi történt? A magyar válogatott csapatkapitánya még nem szerepelt világbajnokságon, nemhogy VB döntőkben. Ettől függetlenül valami különleges hatása, ha úgy tetszik, kisugárzása bizonyosan van. Olyasmi, mint amire anno a 93-szoros spanyol válogatott Európa-bajnok és BL győztes Jordi Alba utalt, ha Messi pályán van a Barcelonában, magabiztosabbak vagyunk és jobban is játszunk. Szerintem ez történik most a Liverpoolban. Univerzális, több poszton is kiemelkedő teljesítmény nyújtó gazella mozgású, a különböző játékhelyzeteket, vagy éppen kialakulóban lévő szituációkat villámgyorsan felismerő futballista 8-as számú mezben, aki gólokat lő, gólpasszokat ad, és egy egész csapatot képes irányítani a pályán nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, sőt, rugó technikája révén. Aki mellett játszva kínos is tud lenni, ha nem az elvárt szinten teljesítés. Szoboszlai Dominik, Isten mentse a sérülésektől, október 25-én még csak 26 éves lesz. Meggyőződésem, hogy a tőle eddig látottaknál is több van benne. Nem tudom, mi a terve vele Andoni Iraolának, a Liverpool nyáron kinevezett vezetőedzőjének, de hát, ha nem pazarolja el magyar légiósa energiáját és tudását azzal, hogy jobb hátvédként szerepelteti, akár van más a posztra, akár nincs. Akkor már inkább csatár, még inkább persze irányító középpályás. De leginkább hagyja kibontakozni, mert így elérkezhet az idő, hogy a kezdő sípszó előtti pillanatokban körülnézve, vezértípusú, a játékot jól szervező labdarúgókat lát maga körül. Igaz, nem feltétlenül a Liverpoolban.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 4-ből 3 magyar labdarúgó csapat tovább jutott tegnap a nemzetközi kupák selejtezőjében. A férfi kard válogatott a 4., míg a női tőrcsapat az 5. helyen végzett a VB-n. Az RSM nyerte az idei kékszalag vitorlás versenyt. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Tegnap 4 magyar labdarúgó csapat is pályára lépett valamelyik európai kupasorozat selejtezőjében. Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, így összegzett a mérkőzések után.
2: 4 csapatunk volt érdekelt a kupákban, 3 a konferencialigában, a Ferencváros pedig az Európa Ligában, és 4-ből 3 tovább jutott. A Debrecen a Pjunik Jerevánnal 0-0-ás mérkőzést játszott, arra lehetett számítani, hogy kevés gól, vagy egyáltalán nem esik gól a találkozón. A Debrecen jól menedzselte a mérkőzést, a végén volt a Pjuniknak egy pár lehetősége, de a 2 meccs alapján teljesen megérdemelten jutott tovább a Debrecen 1-0-ás összesítéssel. A dán Köbenhávnal játszik a következő fordulóban. A Győr a luxemburgi Bissent fogadta a kinti 6-2-es mérkőzés után, 1-0-ra vezetett itthon a Bissen, több helyen változtatott a mexikói mester a győrieknél, de a Bissen megszerezte a vezetést, volt egy kiállítás az első félidőben, a győriek egyenlítettek, nyerhettek volna, de 1-1 lett, a továbbjutás nem forgott veszélybe, a győriek a Rigával fognak játszani, ez egy lett csapat. A Paks Athénban óriási bravúrt vitt végre a Paks, 2-szer is tudott vezetni Athénban 1-0-ra és 2-1-re, a végeredmény 2-2 lett, nagyon dicséretes helytállás, hát több mint 100 milliós költségvetése van a Panathinaikosznak, tehát egy nagyon komoly csapatról beszélünk. A Paks összesítésben 4-3-as összesítéssel esett ki ebből a párharcból, de le a kalappal előttük. Fantasztikus, hogy fölvállalták a játékot a kinti athéni mérkőzésen is, és a Ferencváros pedig az Európa Ligában fogadta a Twente csapatát. Az első negyed órában a Fradi nagyon jól kezdett, a Twente érthetetlen módon hátrányban volt, és mégis nagyon defenzíven játszott. Ezt a Fradi ki is használta, egyből egy 11-est összehoztak Lenny Joseph vezérletével, és Zakariasen buktatták, a 11-est Rámakers vártott a gólra. Majd amikor itt is ivószünetet rendelt el a játékvezető, utána egy kicsit magához tért a Twente. Rommens egy teljesen indiferens helyen szabálytalanságot követett el a térfél közepén oldalt. 1-ből piros lapot kapott, ez a 36. percben volt. Akkor próbált a Twente váltani, de a szünet előtt nem tudott, és a második félidőben Lenny Joseph egyéni alakításával végigvitte a labdát a saját térfeléről. Egyedül volt 3 védővel szembe, de így is megcsinálta, hogy betolta magának, és a blokkoló védő láb alatt a rövid alsó sarokba vágta a Ferencváros második gólját, 2-0. Itt nagyon úgy nézett ki, hogy eldőlt a továbbjutás, de Lenny Joseph elfáradt, őt le kellett cserélni, bejött Yusuf. Ő is egy nagyon gyors játékos, de Lenny Joseph fantasztikusan játszott a kinti mérkőzésen is ezen is. És itt a Fradi egy kicsit el is fáradt, ugye az ember hátrányba, egy védőt hozott be Zohoré személyében Borbély Balázs, és egyre másra jöttek a beadások a hollandok részéről, és egy fejesgóllal előbb Wenkhorst, majd egy újabb fejesgóllal 2-2 egalizálta a meccset a 87. percben a holland csapat. Ekkor a levegőbe lógott az, hogy akár még hosszabbítás is lehet egy olyan meccsen, ami már többször megnyert a Ferencváros. Jöttek a beadások, hál' Istennek hárította a Fradi, 4 perc hosszabbítás, akkor 2 rossz beadást is eszközölt a holland csapat, ami nagyon jól jött a Ferencvárosnak. A végén ki tudott harcolni még egy szögletet a Fradi, amivel ott tartotta a labdát a holland kapu előtt, majd nagy nehézségek árán, de végül is 2-2-vel zárult a meccs, így összesítésben 4-3-mal a Ferencváros tovább jutott.
1: Vukovics Lászlót hallották. A Ferencváros, tehát a holland Twente együttesét búcsúztatta és bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének 3. körébe, ahol a lengyel Gornik Zabrze lesz majd az ellenfele. Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője, így értékelt a tegnap esti mérkőzést követően Farkas Márton, a riporter.
3: Én úgy gondolom, hogy a kiállításig nagyon-nagyon jól játszottunk, tényleg szervezetten, agresszíven, önbizalommal, kellő önbizalommal gólt is tudtunk rúgni, úgyhogy nagyon-nagyon jól működött az egész, amit elterveztünk. És még azt is merem mondani, hogy a kiállítás után az első kapott gólig is kontrollálni tudtuk a mérkőzést egy emberre kevesebben a pályán. Nyilván a végére elfáradtunk, de ezen nem is lehet csodálkozni. Meleg volt a vége, de hál' Istennek be tudtuk húzni, és tovább jutottunk, nagyon örülünk.
4: Ebben a párharcban a Fradi 5-ször talált kaput, abból 4 gólt szerzett. Ez lehet, hogy picit ilyen nehezen megragadható, de mit árul el erről a mostani Fradiról, a karakterről, az erényekről?
3: Örülök ennek, hogy ennyire hatékonyak voltunk, de nyilván, hogy nem játszunk 60 percet ember hátrányban, akkor valószínűleg a lövések száma, vagy a kaput eltaláló lövések száma is egészen más. Örülök, hogy megvan a megfelelő önbizalmunk, a tapasztalatunk, hogy ilyen mérkőzéseket játszani tudjunk, és sikeresen tudjuk lehozni. Bízom benne, hogy tovább is ilyen szinten tudunk majd teljesíteni.
4: Edzőként abból mekkora erőt tudsz meríteni, hogy a csapat ilyen gyorsan tudott adaptálódni az elképzeléseidhez, egy másfajta játékrendszerhez, picit másfajta felfogáshoz?
3: Örülök neki nagyon, tényleg az első perctől fogva nagyon nyitottak voltak, rengeteget dolgoztunk, tényleg nem egész két hónapja vagyunk együtt, de egész jól működik. Na nyilván az európai mérkőzésekről van szó, mert ott volt egyelőre több meccs, de nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a teljesítményt, ezt a szintet át tudjuk vinni a magyar bajnokságban is.
1: A konferencialiga selejtezőjében pedig, tehát tegnap három magyar csapat volt érdekelt. A Győr hazai pályán több mint egy órát emberelőnyben futballozva egy-egyes döntetlent játszott a luxemburgi Bissen ellen, de a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikerének köszönhetően így is magabiztosan jutott tovább. Az Eto következő ellenfele a lett Liga együttese lesz majd. Megyeri Balást, a győriek kapusát, Cingerkocka Herjetta kérdezte a továbbjutás után.
5: A továbbjutás sima volt az első meccsnek köszönhetően, de a játék az még nagyon döcögös. Úgy gondolom, hogy ez még nagyon mondhatjuk úgy, hogy a szezon elejé forma. Kinn is igazából annyival voltunk jobbak az ellenfélnél, hogy nagyon sok helyzetet kihasználtunk és góllal fejeztünk be. Van még meló a csapatban, az biztos.
6: A kapuból te hogy láttad, hogy ember előnyben miért csupán egy gólt tudott szerezni a Győr?
5: Igen, ezzel már meggyűlt a bajunk a hétvégén is a Vasas ellen, ugye ott is nagyon sokat voltunk ember előnyben, ott se tudtuk igazán ezt előnyünkre váltani, talán még azt is lehet mondani a hétvégén mindenképpen, meg talán most is egy kicsit jobban megzavarodtunk, amikor ember előnyben voltunk, sokkal jobban néztünk ki, amikor létszámazonosan voltunk a pályán. Nem tudom, még egyelőre keresjük az okokat, vissza fogjuk nézni, át fogjuk beszélni, ki fogjuk elemezni, és menni kell tovább. Hétvégén újra bajnoki van. Ugye erőltetett menetben vagyunk, úgyhogy talán ez is egy kicsit így nehezebb, hogy ugye úgy építkezünk egy új edzővel, hogy azért tényleg nem sok időnk van. Igazából meccsből megyünk, regenerálunk, játszunk. Úgyhogy így jó formán csak a meccseken tudunk úgymond automatizmusokat kiépíteni.
1: És ott lesz a konferencialiga selejtezőinek harmadik fordulójában a Debrecen is. A magyar csapat gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jereván otthonában, így 1-0-ás összesítéssel jutott tovább. A DVEC a következő körben a 16-szoros dán bajnok Köbenhavn együttesével csap majd össze. A Pjunik elleni párharc tehát csak egy gólt hozott. Azt a gólt még múlt héten az első mérkőzésen Cibla Flórián szerezte, akit a tegnapi továbbjutás után Fazekas Máté ért el telefonon.
7: Nagyon küzdöttünk. Meg volt a lehetőség a másik gól megszerzésére, de ugyanúgy meg volt az ellenfélnek is az esélye, hogy megszerezze az egyenlítő gólt, de jól láttuk a sarat, és sikerült tovább jutunk.
8: Mit gondolsz, mennyit jelentett mentálisan, hogy az első mérkőzésre megszerzett előnnyel érkeztetek Örményországba?
7: Azt gondolom, hogy jó érzés volt, hiszen előnyben várhattuk a visszavágót, és úgy jöttünk Jerevánba, hogy tovább szeretnénk mindenféleképpen jutni.
8: 0-0 lett a végeredmény, így a végsőig koncentrálnotok kellett, hogy megőrizzétek az előnyt. A hajrában mennyire kellett fejben is higgadtnak maradnotok?
7: Azt gondolom, nagyon higgadtak maradtunk fejben is a hajrában, és ennek köszönhető is, hogy tovább jutottunk. Még van hova fejlődnünk, de azt gondolom, hogy sikerülni fog a kövessük a mesterutasítási.
8: Pontosan mire gondoltál? Mi az, amiben szerinted fejlődnie kell a csapatnak akár a következő mérkőzésén?
7: Azt gondolom, hogy nyugodtabbnak kell lenni labdával, és döntéshozatalokba jobbakat választani, nem elkapkodni.
1: Szintén a labdarúgó konferencialiga selejtezőinek második fordulójában közel volt a bravúrhoz a Paks, amely 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikosz vendégeként. A Tolnai együttes a 85. percben még hosszabbításra állt Athénban. A görögök azonban végül egyenlíteni tudtak, a Paks pedig így 4-3-as összesítéssel kiesett.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rab Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta 4-es, 3 győzelem után az elődöntőben a franciáktól, a bronzmérkőzésen pedig a románoktól kapott ki, a női tőrcsapat pedig az 5. lett a VB zárónapján. Az RSM nyerte az éjszakában nyúló idei kékszalag vitorlás versenyt, és ezzel a Balaton kerülő viadalon megszakadta 50-50 négy éves győzelmi sorozata. A Vándor Róbert kormányozta hajó 13 óra 27 perces idővel győzött, ezzel 2020 és 2021 után harmadik alkalommal nyerte meg Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenyét. A kormányos Vándor Róbert Ridabics Pálnak nyilatkozott a célba érkezés után.
9: Hogyan éli meg az ember azt, hogy megnyeri a kék szalagot?
10: Nagyon jó érzés, már nagyon vártunk rá, utoljára 20-21-ben sikerült kettőt nyernünk, utána volt egy nagy kihagyás, tulajdonképpen nem jött össze, igazából nem nekünk fújt a szél, most végre sikerült megint, úgyhogy nagyon jó érzés.
9: A taktika, a technika, az ember, mi volt az, ami most mégiscsak győzelemre sikerült, hogy vigye a hajótokat?
10: Hát itt most minden számított, nagyon sokat dolgoztunk a hajóval 2021 óta, sok technikai újítást csináltunk rajta, a csapat is nagyon sokat fejlődött, nagyon megtanultuk vinni ezt a hajót, úgyhogy igazából minden kellett, most kellett az, hogy mindenki ott legyen fejben, ne adjuk föl, mert nagy hátrányba kerültünk a keszthelyi bója után. Végig bíztunk benne, hogy valahogy kikavarodunk, eddig is minden bójánál sikerült elsőnek beérkeznünk. Bíztunk egy kicsit abba, hogy megtaláljuk azokat a sávokat, ami majd jó lesz nekünk.
9: Ez volt most a legfontosabb? Keresni kellett most nagyon azokat az apró kis fuvallatokat, nem is víz közelben, hanem akár jóval a víz fölött?
10: Igen, igen. Sokszor nem a partnál, hanem beljebb fújt a szél egy kicsit. Úgyhogy nagyon fontos volt, hogy jó helyre pozícionáljuk magunkat.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Sportkrónika végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. Hamarosan híreket hallhatnak itt a Nemzeti Sportrádióban, majd folytatódik a Sportreggel műsora. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: kérdések, beszélgetések.
1: Ami a magyar sportban történik,
0: az nálunk hallható.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
0: A Bali

0: igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az ötödik évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Tovább jutott a Fradi az Európa Ligában, teljesen leállhat a paksi atomerőmű, folytatódik a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
3: A Ferencváros közel egy órán keresztül emberhátrányban játszva, 2-2-es döntetlent ért el a holland Twente ellen a Groupama Arénában, és 4-3-as összesítéssel bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének harmadik körébe, ahol a lengyel Gornyik Zsebzse lesz majd az ellenfele. A Konferencia Liga selejtezőjében pedig három magyar csapat volt tegnap érdekelt. A Győr hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi Bissen ellen, de a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikerének köszönhetően így is magabiztosan jutott tovább, és ott lesz a harmadik fordulóban a Debrecen is, miután gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jereván otthonában. Így 1-0-es összesítéssel bizonyult jobbnak. A következő körben a Győr, a lett Riga, a Debrecen pedig a dán Köbenhavn együttesével csap majd össze. Szintén a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában közel volt a bravúrhoz a Paks, amely 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikos vendégeként. A tolnai együttes a 85. percig még hosszabbításra állt Athénban. A görögök azonban végül egyenlíteni tudtak, a Paks pedig így 4-3-as összesítéssel kiesett. Negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rapp Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta négyes. Három győzelem után az elődöntőben a franciáktól, a bronzmérkőzésen pedig a románoktól kapott ki. A női törcsapat pedig az ötödik lett a VB zárónapján. Az RSM nyerte az éjszakába nyúló idei kék szalag vitorlás versenyt, és ezzel a Balaton kerülő viadalon megszakadt a 50-50 négy éves győzelmi sorozata. A Vándor Róbert kormányozta hajó 13 óra 27 perces idővel győzött. Ezzel 2020 és 21 után harmadik alkalommal győzött Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenyén. A 50-50-nek pedig ezúttal be kellett érnie a harmadik helyjel.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig szükség esetén minden szomszédos országból biztosított. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma. Az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi bringapályát jövő csütörtökön és pénteken. A 2400 méter hosszú hullámokkal és kanyarokkal teli pályát kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok négyüléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres álmos hegy tetejére, ahonnan 9 különböző útvonalon indulhatnak el. Várják a kutyás gazdikat is, ők a sárga mancs nevű ösvényen hűsölhetnek a fák árnyékában.
2: Közlekedés.
3: Az M1-esen Budapest felé Tatabányánál egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az átterelt sávon. A 49-es kilométernél lépésben lehet haladni a jármű mellett, ezért Budapest irányába már több mint 10 kilométeres torlódás van. Aki teheti, az 1-es főút felé kerülhet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Mindenütt derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 39 perckor folytatódik a mai Sportreggel, a stúdióban továbbra is Bene Ferenc és Szabó Szilvia, és a vonalban az elmaradhatatlan és biztosan jókedvű Bánki József, Bánki Dodi. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt, Dodi!
1: Hát nagyon örültél, különösen a gólnál, úgy láttuk a televíziós közvetítésben, biztos szóltak neked, Dodi, hogy azért mutattak téged. Azt hiszem, Lenny Joseph gólja után mutattak, ugye?
2: Igen, és még Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyéspüspök is fölhívott, hogy látott.
1: A mindenit.
2: De én nem láttam, nem hallottam, mert olyan boldog voltam. Aki kim volt ezen a meccsen, ezt nem fogja elfelejteni. Olyan frenetikus hangulat és egy olyan remek tradi volt egységben, ami a legszebb időket idézte fel. Fantasztikus este volt. Azt hiszem, ez felettetetlen volt mindenkinek, aki kim volt a stadionban. Uh-huh. És nagyon nagyot küzdött a csapat.
1: Abszolút. Mi arról beszélgettünk Ferivel, és hát itt a nyilatkozatokban is többen kiemelték, hogy a 36. percig, ugye, amikor 11 a 11 ellen játszott, parádés teljesítmény nyújtott a Fradi. Nyilván utána is csak sokkal nehezebb dolguk volt. Ez ott a helyszínen is érződött, hogy teljesen megváltozott a játékképe?
2: Hát hogy ne, de meglepő volt a Fradinak a bátor játéka, a magas letámadása, a labdaszerzésekkel, az összjátékkal, a kezdeményezőkészséggel, és pontosan azért volt meglepő, mert hátrányban volt a Fente, amely mindent megpróbált, mindent bedobtak, tehát a hangulati elemeket is. Ten Hag kiment a Fente tábor elé 40 perccel a meccs előtt, bíztatta őket, a játékosok is. Hát de aztán a Fradi tábor megdörrent, és
1: kőkövön nem maradt.
2: Hát fantasztikus. Ott kim volt egyébként a női kézilabda csapatunk is, Jesper Jensen vezetésével, és egy kicsit kapta kizelítőt, hogy mi vár rájuk majd az Elegyúz arénában.
1: Igen.
2: De ami nagyon fontos volt, hogy taktikailag is, fizikálisan is nagyon felkészült volt a Fradi, és a kiállításig abszolút dominált és irányította a meccset. Utána is, ugye az utolsó negyed órára fogyott el a szufla, ott nagyon veszélyes volt a történet, ráadásul télekről jöttek a beadások, a Van den Rom edző becserélte az összes szélsőjét, tehát Venegorov Hesselinket is, Lammers már a szünetbe bejött, tehát már amit lehetett, mindent elkövettek, de nagyon, nagyon jól tartotta magát. A vége azért meleg lett, mert záporoztak befelé az oldalról a beadások, de valahogy kihúztuk, és én úgy érzem, hogy a két meccs alapján abszolút jogos a továbbítás.
1: Bocsánat, Feribe, még belefolytam egy kicsit a szót, csak olyan fontos, amit mondtál, Dodi, hogy a kézilabda csapat érezze, hogy mi vár rájuk, de ezt annyiszor hangsúlyozzák, hogy amikor idejön egy sportoló a Ferencvároshoz igazol, és elsősorban külföldi, aki még ugye nem tudja, hogy mi lengi körül ezt a klubot, hogy igenis tudja meg, hogy mi az, hogy fradizmus. Tehát biztos, hogy valami megváltozik olyankor, amikor látja, hogy úristen, egyrészt mennyi a támogatottsága, mennyi a szurkolótábor, illetve hogy milyen érzelmek törnek elő a szurkolókból egy-egy győzelem esetén.
2: Ez pontosan így van, és a Szelek Gyula arénában jóval kisebb mértékben, ugye 1200 fő befogadására alkalmas, de egy aréna, egy pokol ott is, és ezt a lányok tudják, és jó volt velük találkozni már a meccs előtt Pulverkettivel, Hásvarvi Júcsival, és látszik rajtuk, hogy nagyon-nagyon szeretik a klubot, és az újaknak meg ez ízelítő volt, ahogy te is mondod, Szilvi, nagyon fontos, hogy átérezzük. Nem véletlen, hogy amikor igazol a Fradi, gyakran a klubelnök, Kubatov Gábor, meg Hajnal Tamás fotigazgató körbevezeti őket a stadionba, vagy a Népligeti edzőközpontba, hogy érezzék, hogy hova jönnek. Igen. De ez a hangulat akkor még nincs, de egy ilyen meccse valaki kimegy, hát egy életre beszippantja. az nem, egy semleges ilyenre beesik, és nem lesz radista, akkor ott valami mentális probléma van.
3: Beszéljünk az első gólról, Dodi, mert nekem az nagyon tetszett, és nem, ugye nyilván nem a 11-esre gondolok, bár
2: meg
3: az
2: a
3: is...
2: a második is Ferike.
3: Az is igaz, de azt az egyéni bravúr miatt. De hogy igen. Ugye Rámákesz rúgta a 11-es, mondjuk belső védőként ez ritka, tehát ezt tegyük hozzá, az csak zárójelbe, de amilyen akcióval ezt a Ferencváros, ezt a gyakorlatilag középpárról indulva, ezt a jobboldali bontást teljesen lenullázva gyakorlatilag a Twente védelmét, egész a 16-oson belülig jutott ugye Zakariasen, tehát egészen elképesztő akció volt, és játékkapcsolatok alakultak ki, és egy pár szóban beszéljünk Zakariasenről, aki újjászületett Borbé Balázs érkezésével.
2: Ne csak pár szóban, hanem egyszerűen fejet kell hajtani előtte, amekkora szíve van, és megvalósította azt a légióst, aki a klasszikus Fradi szíve rendelkezik. Ennél az első gólnál is, egyébként ezt már gyakorolták a bemelegítésnél is Jóskával, Józsefkel. Hát ez a Fradi támogatott
1: Jóskának. Igen.
2: És ezt a kényszerítő nagyon szépen beállt az ellenfél elé, és a végén, a 93. percben, amikor már hulla fáradt volt mindenki, olyan szinten küzdött meg a labdáért, és kivitte, de már nem volt ereje, és fölélődte. Nagyon fontos, de mellette nagyon-nagyon jól játszott Korbu is. Bárint Korbu, akit mondhat bárki bármit, magyar szabály ide vagy ide, a szégyen gyalázat, hogy Csángó magyarként nem tartozik a magyar játékosok közé, tehát a magyar szabály nem vonatkozik rá. És tovább menve, Mariano Gomez és Rémékez, amit futballozott két középső védőként, az félelmetes volt, de a két szélső átít, Kádu meg Osvát is, hatalmas munkát végeztem, nem véletlen, hogy Kádu így elfáradt, de visszatérve Zakariasenre, minden tiszteletet megérdemel, és ha már itt tartunk, most az ír Odovda is ott volt előttünk, majdnem minden párharcát megnyerte, és nagyon-nagyon fontos szereplője volt ennek a tegnapnak, de már kit föl lehet csorolni, mert Lenin Józsefnek a gólya az meg egy egyéni bravúra, ahogy a Ferike is mondja.
3: Hát igen, beszéljünk akkor arról is, ugye egy középes labdaszerzés után, és én Lenny Józsefben ezt a fejlődést látom, hogy egyrészt az elmúlt év is a Ferencvárosnál, meg a világbajnokság is nagyon jót tett neki, hiszen azért emlékszem, hogy mondjuk egy másfél évvel ezelőtt ebből a szituációból mondjuk egy bedobást csinált volna, vagy megtartja a labdát és ad egy oldalpaszt, de most gyakorlatilag 50-60 méteres cselsorozattal egy csodálatosan szép gólt tudott rúgni, és meggyőződésem, hogy tudatosan rúgta el a rövid oldalt, és tudatosan igen. A védő lábai között rúgta el. Ez nem véletlen igen. Volt.
2: Igen, szerintem is bemutatta, elég közel voltunk, tehát bemutatta a hosszút, de ahogy megfutotta az ellenfelét, az már rajta, az fantasztikus volt. Bemutatta a hosszú sarkot, és visszahúzta a rövidre, nagyon-nagyon szép gól volt, de emlékezzünk rá, hogy rémékezett hasonlóan, ő is az első meccseken kifejezetten ügyetlen, rossz megoldásokat mutatott. Tehát az első meccsekben nem szabad kiindulni, tehát nem szabad azonnal lerántani a leplet, meg kritizálni a játékot. Zakariasen ugyanilyen volt, tehát emlékez 5 évvel ezelőtt, hogy én mondtam, hogy Jézus Máriám. Aztán most egyik legfontosabb régiósunk, egy igazi csapatember. És hát sokat jelent Lenny Józsefnek az a szeretet, amivel a szurkolótábor is körbeveszi, meg amikor ment hazafelé, és látta az MVM Dome-nak a területén, ott az épület tetején a képét, és azt, hogy szép volt fiúk, köszönjük a szurkolást, hát szerintem feldobja őt is, de lehetett látni azt az ünneplést a gólnál, ahogy ő meg a tábor együtt örvendezett, de a játék az nagyon, nagyon fontos volt, és ez a második gól, ez döntő jelentőségű volt.
1: Nem akarok ünneprontó lenni, Dodi, de szerinted Lenny József ért nem jönnek kérők? Nem kell attól félni, hogy esetleg a Fradi eladja, vagy távozik?
2: Ha mindenkiben felmerül ez, persze. Hát a legkurensebb poszton van, hát vadásznak az ilyen csatárokra, de benne van a levegőben. Hát én nagyon remélem, hogy nem. Ő is, meg hát remélem visszatér majd Navi Keita is.
1: Ő sérült még mindig? Őt nagyon sokan hiányolják, ugye?
2: Hát, hogy ne. Hát az utolsó meccsen a Vojvodina ellen, a szabályon 3-0-nál egy nagyon felesleges szabálytalanságot követett el, amiért kapott tiszta linkre egy sárgalapot, és bele is sérült. Tehát remélhetőleg hamarosan visszatér, mert ő nagyon fontos játékos, de amit Romance a piros lapig, meg Kanikovszki játszott a középpályán, az prima volt, az kifogástalan volt. Előttük Zakariasen, Korbu, Odovda, tehát megtalálta a csapatát Borbé Balázs, és meggyőződésem, ugye a szavaiból is ez jött ki, hogy 9-et nem fog rotálni. a Vasas ellen, ugye, ahogy Pakson tette.
3: Uh-huh. Igen, ez egy fontos tanuló mérkőzés volt, hiszen meggyőződésem, hogy ennyit nem lehet, hiszen nem tud összeszokni a csapat, és azok a játékkapcsolatok, amik megvoltak tegnap, azok a bajnoki mérkőzésen korán sem. Úgyhogy ezen változtatni kell. Erről mi a véleményed, illetve hogy milyen esélyeket látsz a Górnik Zsámzsa ellen?
2: Rónia, hát a lengyel futball erős, jó, és hát egy tradicionális csapat. Én, ha jól emlékszem, az egyik legjobb, hanem a legjobb Bonyek mellett, az egyik legjobb játékosa, Dubánszki is a klub játékosa volt, meg Sármák is, de most Podolszkiról szólt minden, mert ő ott akarta befejezni a pályafutását 41 évesen, de azt hiszem megnyerték a kupát, többségi tulajdonos lett, de egy tradicionális jó csapat, nagyon, nagyon kemény meccs lesz, és az első meccs azt hiszem itt lesz, ha minden igaz, az Ülői úton, hogy jó lenne előnnyel kimenni Lengyelországba. Hát, legyünk reálisak, három esélyes, de nagyon nagy dolog, hogy a Fradi eljutott, és nagyon szép eredmény lenne kiérteni a Górnik Zsámzsát.
1: Nem tudom, mennyire nézted a Fradival, ugye egy időben játszott a Paks a Panathinaikos otthonában, és hát nem azt mondom, hogy kevésen múlt a bravúr, de azt bátran kimerem jelenteni, hogy megérdemelte volna a Paks a továbbjutás. Nagyon bátran játszottak a fiatalok elsősorban, ugye kétszer is vezettek, és hát egy gólon múlt. Nyilván nagy fölényben játszottak a görögök, lehetett látni a statisztikákból, a közvetítésből, de mit gondolsz Bognár György munkájáról és arról, ami Pakson zajlik?
2: Semmi meglepőt nem éreztem, sőt, komolyan mondom, éreztem azt, hogy bátran fognak játszani, már az első meccsen is ezt éreztem. Uh-huh. Sokkal jobb csapat a Pana. Ezt pontosan tudja mindenki, de itt látszik, hogy milyen tökös ez Bognár Gyuri, hogy milyen bátran neki mentek ennek a Panathinaikosnak, és a 85. percig hosszabbításra álltak, úgyhogy Aténban. Hát fantasztikus, és milyenem, és ez szeretem benne. Ez a Bognár Gyuri. Nem ki akarta húzni a hosszabbítással, hanem támadókat, csatárokat küldött be, hogy legyen meg a továbbjutás. Hát ezt nem csak ez őt csinálta volna meg, és ez a Haraszti Zsolt, Bognár Gyuri féle Paks, ez a fiatal magyar csapat, ez nagyon, nagyon bátrak, nagyon szenvedélyesek, és nagyon-nagyon jó futballt játszanak. Le a kalap alatt, egyetlen magyar csapat, amíg kiesett, de a legbátrabb futballt mutatták be a Fradi mellett, úgyhogy le a kalap alatt, nagyon-nagyon csak elismerés hangján szólhatok a Gyuriékról.
3: Egyre inkább körvonalazódik, hogy talán a Paks lehet a Fradinak a legnagyobb kihívása, vagy kihívója az idei bajnokságban. Ezt hogy látod?
2: Hát azzal még várjunk, mert még hosszú volt. Az Eto még nem egyenesedett ki, ott még az öltöző nincs teljesen rendben. A Loki nagyon fontos továbbjutás, nagyon örvendetes, hogy sikerült továbbjutni. A Debrecennel is lehet számolni. Az Újpestre kíváncsi vagyok, gondolom te még inkább Ferikhez.
3: Igen.
2: De én számolok a Lizákkal is, úgyhogy szerintem még korai a legnagyobb kihívóról beszélni, de tény, hogy a Fradinak ezt a bajnokságot meg kéne nyerni.
3: Igen, hát vasárnap Újpest-Debrecen azért ott egy újpesti győzelemmel akármi lehet. Viszont az is érdekes, ha már szóba került a Győri Eto, hogy én is azt látom, hogy, és ezt elsősorban a játékosok testbeszédére alapozom, hogy mintha valami nem stimmelne az Etónál, vagy a fejekben, vagy az öltözőben, vagy a spanyol, vagy a mexikói edzőt nem fogadták el, de ez számomra, ez is nagyon nagy meglepetés, és nagyon-nagyon elrontotta a tegnapi kupanapnak a megítélését a részemről, hogy a Győri Eto, hát mondjuk ki azért, ez nagyon nagy blamás ez ellen a luxemburgi csapat ellen a hazai döntetlen, annak ellen, hogy a továbbjutás már eldönt idegenbe, hiszen több mint 60 percig emberölönybe játszottak, tehát a Győrni valami nem stimmel.
2: Nem, én is így érzem. És az, hogy nincs meg az öltöző amellett, én mint a kondicionálisan sem lenne azon a szinten a csapat, mint a Borbé Balázsnál, és azért a szurkoló nem lüke. Tehát azért az a húha gyenge, azért az nem véletlenül hangzott fel, mert tényleg az volt, és egy 11-esből sikerült csak egyenlíteni. A Győr ennél sokkal jobb csapat. Mondjuk kint nagyon jól játszottak, tehát ott az egy nagyon, nagyon magabiztos győzelem volt. Ki kell egyenesedni itt, mert ez a csapat, nagyon, nagyon sok fiatal játékos van. Rengeteg fiatal, és ez a magyar futball érdeke is, hogy ki egyenesedjen az Eto, mert abból a válogatott is profitálhat.
1: Vasárnap ugye a Fradi a Vasast fogadja, gondolom ott leszel, Dodi, ezen kívül milyen sportos vonatkozása lesz a hétvégédnek?
2: Hát Fradi öreg fiúk, hát menjünk. szombaton elindulunk reggel, és kétszer is Győr-Sopron megyébe lépünk pályára, Egyházasfalun meg Rába-Csécsénybe, aztán rohanunk vissza, mert másnap Fradi Vasas van, és hát a Vasas nagyon veszélyes csapat, mert van egy nagyon jó edzőjük, erős Gabi személyében, aki a régi angyalföldi stílust hozta vissza, bátor támadó futball van, a labdaszerzés után nagyon gyorsan mennek át támadásban, nagyon tehetséges, nagyon jó edző Gabi. Nem véletlen, hogy két csapatot is folyózott az MB2-ből a Barcikát, meg a Vasast is, úgyhogy én egy nagyon nehéz meccsre számítok a Fradi részéről. Érdemes lesz kimenni, mert ez egy veszélyes ellenfél lesz a Vasas, de a Fradinak nyernie kell. És kíváncsi vagyok, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy Balázs, aki Borvéban az, akinek már biztos vagyok benne, hogy ezen a meccsen jár az agya, hogy hány helyen fog változtatni. Biztos vagyok benne, hogy 9 helyen nem.
1: Azért
2: mint a Paks ellen.
1: Igen. Azért az öreg fiúk meccsen figyeljetek a hidratációs szünetre. Tombol a meleg, hőkupola van, úgyhogy nagyon meleg lesz, Dodi. Nem tudom, hogy bírjátok ezt az óriási
3: Nem szokott ilyen gond lenni.
1: Tessék?
3: Nem szokott ilyen gond lenni.
1: Jó. Hány hidratációs szünet van egy fél időben, áruld el?
2: Itt azért megszorozzuk kettővel, de mindig mondom Fischer Palinak, hogy ő találta ki ezt az ivószünetet. De Jenő bácsi, én az Alnoki Jenő bácsi, ugye én azért nem a futómennyiségemről voltam híres, így biztos azt mondaná, hogy a sétáló focit meg én találtam ki. De a hidratációs szünet az lesz 4 darab, és a 126 éves történetében a Fradi öreg fiúk a harmadik időt soha nem vesztette el, úgyhogy szerintem a szombati meccseken is lesz hidratáció majd a végén, de aztán... De ez is csak mértékkel egyébként, mert ennek is kultúrája van.
1: Abszolút.
2: Egyébként a régi nagyok Albert Flóriánéktól, sőt, Csetvai Laci bácsiéktól is, hogy azért mértékel, de legyen meg a derű, meg a hangulat. Hát ezért lett a könyvem címe Tapszténs a Ferencváros.
1: Igen, és mondtad, hogy kultúrája van, én emlékszem, hogy húzódásra, szakadásra, nem tudom, ficamra a szódavíz az mindig... Jó módszer volt, nem? Tehát futott be a gyúró, emlékszem, a hideg szódavizet, hitte is az hatott.
2: Amikor bajnoki címet nyert a Fradi, Bodnár József van a szakál beszenévre hallgatunk masszőr, akkor hosszú lépéseket tett bele a kulacsokba. Hát mindenki feltrengett a meccse az utolsó edzőmeccsek végén. A poén volt a szurkolóknak, meg Campari Juice, szegényi pocsfejének egy Campari Juice. Tehát ez is a folklór része
1: igen,
2: volt.
1: Igen, igen. A legjobb gyógyír, hosszú lépés.
2: Igen.
1: Bánki Józsefnek, Dodinak nagyon szépen köszönjük, és tényleg viccen kívül nagyon figyeljetek, mert nagyon meleg lesz, és mindazoknak a kedves nézőknek, és szurkolóknak is ezt ajánljuk, akik majd benneteket követnek az öreg fiúk meccsen. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, szép hétvégét, Dodi.
2: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek.
3: Szia, Dodi.
1: Mi pedig folytatjuk hamarosan a sportreggelt, hamarosan Kemény Dénest hívjuk majd.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
3: Megvan! 15-13!
2: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Az utolsó órájához érkezett a Sportreggel, a stúdióban továbbra is Bene Ferenc és Szabó Szilvia, és állandó pénteki szakértőnk Kemény Dénes, korábbi szövetségi kapitánya. Szia Dénes, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Egy kis labdarúgással is szeretnénk veled beszélgetni, de időrendben haladva kezdjük azért vízilabdával, hiszen az elmúlt napokban véget ért Sydneyben a világkupa szuperdöntő, ugye a női válogatottunk a 7. helyen zárt, a fiúk ezüstérmesek lettek, miután a döntőben alul maradtak a görögökkel szemben. Cseh Sándor, a női szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy hát nem szabad csak az eredményt nézni, mert abból nem lehet kiindulni. Elmondható-e ez a fiúkról is, hogy bármilyen eredmény született, nem csupán csak azt kell nézni, hogy ezüstérem, hanem azért nyilván több volt ebben a tornában.
2: Nem szeretném megcáfolni az előző pénteken elmondottakat, miszerint azért ez mindenképpen egy olyan hiánypótlás volt, a nagy esemény az januárban volt az Európa bajnokság fiúknak, lányoknak, hogy nyáron is legyen valamilyen válogatott lehetőség, és ezért az ausztrálok erre ugye nyilván nagy örömmel ráugrottak, mert ott azért elég ritka. A világeseményük megszervezték, és minden csapat egy kicsit kísérletezett. Megnézzük az összeállításokat, mindenhol hiányoztak fontos játékosok, elsősorban a férfi vonalon. Lányoknál kevésbé tudom megítélni, de a magyar csapat az egyértelműen fiatalított, tehát az azt jelenti, hogy a magyar csapat is információkat akar gyűjteni a saját játékosairól. A mérkőzések, ahogy egy ilyen olimpia VB szintű világverseny lenni szoktak, szorosak, egy-egy gól különbség van, úgy mondjam, lehetne fordítva is. Most ugye a lányok úgy nem kerültek a legjobb négybe, hogy a későbbi döntő spanyoloktól kaptak ki egy góllal, ehhez képest pedig a fiúk úgy vesztették a döntőt egy góllal, hogy az elődöntőt meg egy góllal nyerték. Uh-huh. Tehát itt bárhol alakulhatott volna másképp, lehetett volna, hogy a lányok játszanak döntőt, és a fiúk szerepelnek gyengébben. Tehát azt gondolom, a Zsoltan már beszéltem, a férfi csapat, ugye szövetségi kapitánya Varga Zsolt, hogy ezt a helyén kell kezelni, minél több információt, és a Zsolt is másról se beszél, csak a következő két évről. Uh-huh. És a csapatról, tehát nagyon-nagyon jól kezelte. Nem azzal foglalkozott, hogy ez most ezüst, vagy bronz, vagy arany, hanem azokkal a dolgokkal, amik ebből az egész eseményből lejöttek. Ez nem azt jelenti nyilván, hogy abban az 1 óra 15 percben, vagy 1 óra 20 percben, amikor a mérkőzés tart, az ember nem győzni akar, ezt már korábban is mondtam, egy szakszervezeti üdülő pingpong bajnokságán is fontos az eredmény, nem hogy egy ilyen eseményen, de összességében az egészet úgy kell látni, hogy ez mindenképpen szerintem mindkét csapatnak a jövő budapesti VB, és a VB-t követő Los Angeles-i olimpia miatt 100%-ig, hogy nagyon hasznos volt.
3: Fiatal edzőként minden egyes vereségbe szinte belehaltam, és abba akartam hagyni az egészet. Uh-huh. És aztán ugye a tapasztalat is azt mondatta, meg a tapasztaltabb idősebb edzők is azt mondták, hogy alapjában a vereség az azért jó, mert abból lehet igazán tanulni és tapasztalatokat levonni. Tehát minden vereségben valójában van pozitívum is?
2: Hát azért nem mindegy, hogy mennyi az a vereség.
3: Hát ez igaz.
2: Tehát mondjuk én nekem jól jöttek, pláne hogyha nem volt súlyos következménye, tehát nem egy negyeddöntő vagy elődöntő.
3: Hát és nagyon kevésben volt része.
2: Így van, de az viszont segített, mert egy kicsit mindenkit visszatett a rajtvonalra, egy kicsit mindenkivel átgondoltatta, hogy tényleg 24 órán keresztül készül az aranyéremre, vagy csak az edzés meg a mérkőzés közben. És a többi, és a többi. Tehát az mindenképpen jót tett, hogyha egyszer-egyszer volt egy figyelmeztető. Hallottam olyan edzőt is, aki egy világversenycsoport meccsén törekedett arra, hogy egyszer kikapjanak, úgy kicsit üvöltöztesen az öltözőbe.
1: Tehát bocsáss meg, Dénes, Gergely István készített Kásás Tamással egy interjút, és abban azt mondta, hogy egyszer te, ha jól emlékszem, New Yorkban pezsgőt bontottál egy vereség után.
2: Igen, de az egy másfél éves veretlenséget zárt le, és ott a vereség után összetört csapat bejött a szobámba, és rettenetesen összehúzódva ilyen egy méter magasan jöttek a fiúk, és akkor láttam, hogy itt nincs mit a vereséget követően lelkizni, és akkor azt mondtam, hogy hát gratulálok a másfél éves veretlenséghez, úgyhogy este a vacsora után meghívok mindenkit egy pohár italra, csak az ellenfél vezetői nem értették, hogy mit ünnepelünk. De az tény, hogy utána megvertek megint mindenkit. Tehát azt gondolom, hogy hát ezt úgy ügyesen kell érezni a játékosok pillanatnyi lelki állapotát. De visszatérve tényleg, igazad van Feri, a vereség az egy segítség lehet, de hát a gyakori vereség az pedig már nyilván elgondolkoztat, akkor komolyabban alá kell menni a dolgoknak.
1: Említetted már ugye, hogy 2027-ben hazai rendezésű világbajnokság lesz, ugye olimpia előtt egy évvel. Ez nem, hát nem úgy kérdezem, hogy hátráltató, vagy nem zavaró-e, hogy nyilván nem mondhatja azt egy kapitány, hogy jó, itt most minden mindegy, az olimpia lesz a fő cél, hiszen hazai pályán nyilván lesz egy elvárás. Szóval mennyire nehezíti ez meg a férfi és a női szövetségi kapitány dolgát?
2: Most ennek megint két oldala van, és nem akarok kibújni az igen vagy a nem elől. De egyfelől én mindig azt vallottam a játékosaimnak, és én is így gondoltam, hogy egy évvel egy olimpia előtt már nem lehet firkálgatni, aztán meg szép dolgozatot írni. Tehát az olimpiát megelőző évben már azért illik az embernek a voksat lerakni arra, hogy én szeretném azt, vagy nagyon akarom azt az aranyat következő évben. Ez azt jelenti, hogy jól kell szerepelni. Ugyanakkor tényleg van egy olyan lelki segítség, amit azzal, hogy mi rendezzük a 27-es VB-t, megadtunk már most az esélyes ellenfeleknek, miszerint Budapesten ki lehet kapni. Tehát, hogyha kikap a horvát, a szerb, az olasz, a spanyol, a görög csapat tőlünk Pesten, a fiúknál, lányoknál, az USA, spanyol, holland, most nem kezdem sorolni, olasz muskák. Ha ezek kikapnak Pesten, ők ettől nem fognak megzuhanni, mert azt mondják, hogy ez egy jó eredmény volt, hogy mit tudom én, dobogóra kerültek, vagy első négybe kerültek, és teljes önbizalommal fognak készülni Los Angelesre. Nekünk ugyanakkor egy esetleges nem győzelem megadhat egy lelki kérdést, hogy képes leszek egy év múlva semleges pályán nyerni, hogyha idehaza nem sikerült. Úgyhogy ebben az értelemben nagyon jól mondod, ez nem szerencsés. Jobb lett volna, hogyha mondjuk ez a világbajnokság nem most van Budapesten, hanem két évvel ezelőtt lett volna, ami egyébként Szingapurban volt, akkor kevésbé van ilyen szintű jelentősége.
1: Most egyébként vége lett a világkupának, most kapnak pihenőt a fiúk, és akkor a klubban kezdik majd el a munkát? Tehát Varga Zsolt mikor találkozik, vagy Cseh Sándorra a keret tagjaival legközelebb?
2: Annyit tudok, hogy a fiúknak szeptemberben lesz a Magyar Kupa, de a legjobb csapatok, és így nyilván a legjobb csapatok adják a válogatottakat, csak később kapcsolódnak be. Úgyhogy ezt most már nem is a Zsolt dönti el, hanem a klubedzők, ahogy a játékosok szerződött munkavállalók, hogy így mondjam. Ennél fogva gondolom 2-3 hét pihenőt azért érdemes adni nekik, és hogyha tényleg később kapcsolódnak be, akkor egy két és fél hét felkészüléssel már azért a következő akadályokat fogják tudni venni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a négyes döntő az már mindenképpen jó lesz a Magyar Kupában, szeptember második fele, és a Zsolt, hogy decemberig vagy decembertől hogy fog tudni találkozni a csapata, erről nem volt szó, de egy néhány hét múlva már lehet, hogy többet fog tudni, mert amikor vége van így a Zsolt nyaralásának is, meg az enyémnek is, akkor nyilván azért találkozunk, és meg szoktuk beszélni, vagy el szoktam mondani, mit, hogy gondol. Én tanácsot nem adok, arra nagyon vigyázok, viszont azért véleményem van.
1: Akkor sikeres egyeztetést kívánunk, és majd, amit lehet tudni, azt lehet, hogy megkérdezzük tőle. Dénes, egy kicsit ugorjunk labdarúgásra. Érdekes volt az a hír, nem az, hogy Jürgen Klopp lett a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, inkább az, amit a sajtótájékoztatóján mondott. Oda szúrt azért az újságíróknak is, a szurkolóknak is, és kifejezte nem tetszését, hogy a világbajnokság alatt Julian Nagelsmannt, az elődjét sokszor ilyen elvtelen vagy méltatlan kritika érte, és egy kicsit úgy leszögezte, hogy ő nem nagyon szeretne, vagy nem nagyon tűr ilyesmit. Szóval mit gondolsz erről? Nyilván nem voltál soha ilyen helyzetben, de megtehetted volna-e, hogy valami hasonlót mondasz? Szóval erről az egész jelenségről mit gondolsz?
2: Azt érzékelem ezzel kapcsolatosan, hogy egyfelől egy jó kollega, tehát ezzel gyakorlatilag megvédte az ilyen kritikák miatt több problémával küzdő elődjét, mert nem elég, hogy ott vannak az ellenfelek, nem elég, hogy ott vannak a csapaton belül esetleges kérdések, még azzal is kell foglalkozni, ami kívülről jön. Én ezt megmondom, úgy kezeltem az első időszakban, mindenképp az első olimpiai ciklusban, hogy miután nagyon fontos volt, hogy minden energiámmal a játékosaim felkészülését, érdekeit, eredményességét szolgáljam, egyáltalán nem olvastam semmiféle megjegyzést, újságcikkeket, ilyesmit. Volt egy sajtófigyelőm, azért, hogy azért tisztában legyek, hogy nagyjából körülbelül mi a helyzet, de nem olvastam el semmit. Sajtófigyelőm az édesapám volt, azt mondta, hogy ennek visszaköszönhetsz, annak nem. Itt le volt a dolog zárva, de nem adtam meg azt a szívességet, hogy én energiát fordítsak olyanra, ami nem fog hozni eredményességet. Én minden energiám a játékosságra és a mérkőzésekre koncentráltam, és ez így ment. Ennek az az egy hátulütője van, hogy sikeres vagy, eredményes, de ha nem olvastad el a mindenféle, úgy mondjam, indokolatlan vagy információ nélküli kritikákat, akkor sajnos a dicséretet se olvashatod el, mert ez így igazságos. Ennél fogva jöttek az eredmények, és nem tudtam sajnos tisztában lenni, hogy milyen jó vagyok, mármint a papíron betűket olvasva, mert továbbra is a sajtófigyelőm foglalkozott ezzel. Legfeljebb azt kérdezte meg, hogy pörkölt legyen este, vagy rántott hús, ebből gondoltam, hogy nagy probléma nincs.
1: Sajtófigyelőd nem mondta azt, hogy jó vagy, Dénes.
2: Hát azt mondta akkor sem, amikor nem volt igaz.
1: Igen.
2: Tehát az igazából nekem sok információt nem adott.
1: Egyébként...
2: Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt át kell lépni. Tudom, hogy nagyon nehéz, mert most már ha telefon föl akarsz valakit hívni, szembe jönnek a hírek akkor is, hogyha nem a telefonkönyvet nyitottad ki.
1: Kritika és kritika között volt különbség a te esetedben? Tehát volt, ami rossz indulatú volt, az volt bántó, vagy te hogyan osztályoztál, ami eljutott hozzád azok között?
2: Hát volt olyan kritika, ami a harmadik olimpia aranyat követően került elém, mert a környezet nem vigyázott arra, hogy ne olvassam. Az a kritika, az egy, hogy is mondjam, egy olyan személyes indítatású hosszú esszé volt, ahol én tisztában lévén a háttér személyi kapcsolatokkal úgy gondoltam, hogy ezt nyugodtan megmutathatták volna előzőleg is nekem, mert igazából nem vettem volna komolyan, mert ez majdnem olyan, mint hogyha egy családtag mondta volna el úgy a véleményét valakiről, ami a saját családján belül negatívan jött le. Tehát meg tudtam volna érteni, és nem okozott volna katarzist, hogyha korábban olvasom, de voltak ilyenek. Most ezeket nyilván az ember átlépi. Az lehetett volna zavaró, de ilyen meg nem volt soha, vagy intelligensek voltak, vagy ravaszak, hogyha mondjuk a játékosaim irányából olvasok olyan megjegyzést, amit egymás között kellett volna megbeszéljünk, az nyilván nem tetszett volna. Én nagyon vigyáztam, nem tudom, Feri, te hogy vagy ezzel, hogy mérkőzést követően nem, hogy nem kritizáltam nyilvánosan rossz teljesítmény nyújtó játékost, nem is dicsértem. Te megdicsérsz 13 vízilabdásból 3-at, 4-et, mert jól játszottak, teljes mértékben indokolt lenne, automatikusan 8-9-et meg nem említettél meg. És én inkább úgy összességében beszéltem csak a csapat teljesítményéről, mert a kiemelkedő teljesítményt egyébként is láttam mindenki, nem kellett róla külön nekem személyesen megemlékezek. És erre nagyon vigyáztam, és ezzel segítettem azt, hogy a csapategység megmaradjon. Hát nagyon nehéz kialakítani, ha végre van, akkor ne rontsd el.
3: Igen, ez nagyon köszönöm, ebben megerősítettél, mert én is inkább általánosságban dicsértem a csapat teljesítményt, mert igazából akár kritika vagy konkrét dicséretet én inkább a videóelemzések alapján objektivizálva próbáltam. Tehát, hogy bizonyos jelenetekben te most ezt jól csináltad, vagy te most kevésbé, és akkor is igyekeztem kihangsúlyozni, hogy az a pozíciónak és a posztnak szól, nem csak feltétlen az egyénnek.
2: Igen, és azért nyilván a becsukott ajtó mögött zajlik.
3: Így van, pontosan. Így van.
1: És Dénes említetted, hogy a kritikákat nem nagyon olvastad. Hány olyan ember volt, mondjuk édesapádon kívül, akinek a véleményére adtál, és megkérdezted mondjuk egy-egy meccs után, egy-egy torna után?
2: Mindenkit meghallgattam, de a végén mindenféle döntést én nekem kellett meghozzak. Egy időszak volt, hogy senkit nem hallgattam, meg a csapatjelölés. Mert azt vettem észre, hogy miután a csapatjelölés következményét én viselem, tehát én kiválasztom a 20-as keretből a 13-at, aki megy a világversenybe, majd meg lesz az eredmény, hogyha én a legjobb barátom, aki kiváló szakember, őszinte és szívből jövő tanácsát meghallgatom, de nem egyezik az én meggyőződésemmel, és megváltoztatja az én meggyőződésemet, majd ezüst vagy bronzérem lesz, akkor én azt soha meg nem bocsájtanám magamnak, hogy miért hallgattam másra. Erre azt tudom mondani, hogy a Kássár Zoli, amikor a kapitány lettem, azt tanácsolta, Denikém, hogyha rám hallgatsz, akkor nem hallgat senki. Tehát igazából miután, én nagyon vigyázok arra, hogy a Zsolt meg vagy a Nyéki Balázsra szoktam szintén egyeztetni, hogy ne adjak tanácsot, csak a kérdőjeleknél a pozitív-negatív oldalát felsorolom, a B verziónak is felsorolom, de döntésbe nem szólok bele.
1: Igen, hát ez a nehéz, hogy a felelősség az a tiéd. És hogyha valaki más miatt hozol egy másik döntést, akkor utána esetleg megbánod, és azt mondod, hogy jaj, miért hallgattam rá.
2: Mondok egy pozitív esetet, hogy nyerünk, és akkor belenézzük a tükörbe, hogy ezt nem én nyertem, hanem a tanácsadó. Tehát ugyanúgy nem jó. Tehát igazából ténylegesen ez egy személyes szakma, a házasság volt ilyen korábban.
3: És esetleg egy-egy ilyen súlyos döntésben mondjuk a közvetlen kollégáktól se kérdezted ki a véleményt? A stábon belül?
2: Nagyon érdekes, mert mindenkit meghallgattam, de például, most mondok egy nagyon eklatáns példát, kapusedző, kapusokról pozitív negatívumokat elmondott, de hogy a háromból kérjen a kettő, azt nem mondta. Uh-huh. És azt azért hagyta rám, mert ugyanígy gondolkodott, tehát az én felelősségem kell, hogy legyen, beteszem az általa javasolt kettő kapusból azt, aki a padon ül, ugye a másik a vízben van, majd nem változik meg a meccs, akkor az ő felelőssége lenne mondjuk egy világversenyen az érem színe. Hát azért ezt ő nem vállalhatta, most kis túlzása nem volt benne a fizetésébe. Tehát,
1: és amikor kapust cseréltél az olimpiai elődöntőben, az a te döntés?
2: Abszolút.
1: A te döntésed volt.
2: Persze, igen. De és nem is kapus szakmai döntés volt, hanem egy másfajta, egy kicsit valamit kellett csinálni, hogy megváltozzon a menet.
3: Igen.
2: Tehát a becsületes vereségnél jobb a strici győzelem. Tehát és ezzel az történt, amit egyébként reméltem, de nem okvetlenül kell, hogy történjen, csak hogy egyébként bejött most nagy a szám, az történt, amit terveztem, hogy egy kicsit megzavart az ellen.
1: Igen.
3: És egy valamit kérdeznék még, hogy mondjuk két kapus közül, ha el kell dönteni, hogy melyik kezdjen, abból megkérdezed esetleg a közvetlen előtte játszó védőket? Mert mondjuk ez labdarúgásban van, aki azt mondja, hogy nem, és ő dönti el, de van, aki mondjuk megkérdezi a belső védőket, akik egy közvetlen, hát egy kis egységet alkotnak a kapussal. Hogy melyik kapussal szeretnek jobban együtt játszani?
2: Én a kapitányi időszakomban egyetlen egyszer kérdeztem személy ügyben a játékosaimat, mégpedig nem akármilyen szoba volt. Egy szobában lakott a Benedek Tibi és a Kársás Tamás. És voltak a válogatási időszakban, tehát a felkészülés közben olyan viszonylag mindenki számára evidens komoly kérdőjelek, tehát nagyon hasonló teljesítményt nyújtottak két olyan poszton is játékosok, ahol egyel több volt, mint amennyi majd a kell a világversenyre. És akkor mondtam, hogy bejövök majd a vacsora után, addig gondolkozzatok, mi a véleményetek erről. És amikor beléptem a szobába várva a segítséget, akkor nagy mosolyjal ott álltak. Úgy döntöttünk, hogy gyöngyd el egyedül, úgyis mindig jól döntöttél.
1: Az ilyen segítők, azok áldások.
2: Hát az áldás, az embernek nem kell ellenség, hogy én a barátom. Tehát, és ezt azért nem érted akárki mondta, hanem a csapat két nagyon fontos meghatározó játékos.
1: Világos.
2: Úgyhogy hát... ténylegesen nem lehet más nyakába rakni ilyeneket. Gondolj bele, hogyha a védők, a te esetedet, amit kérdeztél, védők véleményt nyilvánítanak, és te meg kikapunk, akkor ők hogy alszanak, érted?
1: Akkor Feri őket hibáztatja.
3: Nem, én ezt...
2: Neked könnyebb, ha ők mondták.
3: Nem, én ezt nem így döntöttem, csak ismerek ilyen megoldást, meg olyan megoldást is.
1: Na hát meglátjuk, hogy Jürgen Klopp vajon majd hogy dönt, és kire hallgat, minden esetre ő elmondta, hogy mit nem szeretne hallani. Kemény Dénesnek nagyon szépen köszönjük, hogy ma is beszélhettünk. Dénes, jövő héten pénteken újra hívunk. Nagyon szép hétvégét
3: nagyon
1: kívánunk neked.
3: Nagyon köszönjük, mester. Szép hétvégét.
2: Sziasztok.
1: Kemény Dénesnek köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk a Sportreggelt. Ez a Sportreggel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Elhunyt Franco Baresi, legendás olasz labdarúgó, takarékoskodni kell a vízzel és az árammal, folytatódik a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: 66 éves korában elhunyt a világbajnok és háromszoros bekgyőztes Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója. Haláláról a klubja számolt be, annak okát azonban nem közölte. A kiváló középhátvéd profi pályafutása során klubszinten kizárólag a Milán színeiben lépett pályára. Összesen 719 mérkőzésen szerepelt a milánói együttesben, amelynek csapatkapitánya is volt. Baresi 81 meccsen játszott az olasz válogatottban, és tagja volt az 1982-ben világbajnok csapatnak. Klubjával 1989-ben, 90-ben és 94-ben nyert beket, illetve BL-t, az olasz bajnokságban pedig 6-szor bizonyult a legjobbnak a Milánnal.

0: A Ferencváros közel egy órán keresztül emberhátrányban játszva 2-2-es döntetlen tért el a holland Twente ellen a Groupama arénában. És 4-3-as összesítéssel bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének harmadik körébe, ahol a lengyel Górnyik Zabrze lesz majd az ellenfele. A Konferencia Liga selejtezőjében pedig 3 magyar csapat volt tegnap érdekelt. A Győr hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi Bissen ellen, de a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikerének köszönhetően így is magabiztosan jutott tovább. És ott lesz a harmadik fordulóban a Debrecen is, miután gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jereván otthonában, így 1-0-es összesítéssel bizonyult jobbnak. A következő körben a Győr, a Lett Riga, a Debrecen pedig a Dán Köbenhavn együttesével csap majd össze. Szintén a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában közel volt a bravúrhoz a Paks, amely 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikos vendégeként. A tolnai együttes a 85. percig még hosszabbításra állt Athénban. A görögök azonban végül egyenlíteni tudtak, a Paks pedig így is 4-3-as összesítéssel kiesett. Az RSM nyerte az éjszakában nyúló idei kék szalagvitorlás versenyt, és ezzel a Balaton kerülő viadalon megszakadt a 50-50 4 éves győzelmi sorozata. A Vándor Róbert kormányozta hajó 13 óra 27 perces idővel győzött. Ezzel 2020 és 21 után harmadik alkalommal győzött Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenyén. A 50-50-nek pedig ezúttal be kell érnie a harmadik helyjel.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes, a kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivógutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig minden szomszédos országból biztosított. Nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágítást, ha leáll a paksi atomerőmű, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítás nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. Nőtt az új lakások száma az első fél évben, június végéig csak nem 6300 új lakás épült országszerte. 22%-kal több, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Budapesten és a vidéki városokban volt a legnagyobb arányú a bővülés. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az elfelvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki.
1: Közlekedés.
0: Az M1-esen Budapest felé Tatabányánál egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az átterelt sávon. A 49-es kilométernél lépésben lehet elhaladni a jármű mellett, ezért Budapest irányába már több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki, aki teheti, az 1-es főút felé kerüljön. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Mindenütt derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Az utolsó perceihez értünk a mai Sportreggelnek. Bene Ferenc és Szabó Szilvia ébresztette ma önöket, és elég változatos műsorunk volt, nem, Feri? Megtudhattuk, hogy a fallabdázók milyen Európa-bajnokságra készülnek.
2: Bánki Dodival kemény...
1: Igen, Bánki Dodi természetesen örömmel vette a Fradi továbbjutását, Kemény Dénessel, Jürgen Kloppról és a vízilabda sportról is beszélgettünk, és hát te sem búcsúzol el ma végleg, hiszen jössz vissza este 20 órától. A Puskás Akadémia Kisvárda NB1-es bajnoki mérkőzést közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, te leszel a szakértő. Így ugye van. Ez lesz a második forduló első meccse. Az első fordulóban mennyire lepett meg téged a Puskás Akadémia? Ugye Debrecenben tudtak nyerni 2 góllal.
2: Igen, a Puskás Akadémiával kapcsolatban azért vegyesek a megítélések és vegyesek a vélemények, tehát igyekeztem monitorozni a közvéleményt mind szurkolói, mind szakmai oldalról, és azért hát egyet ne felejtsünk el, hogy ugye többen lesajnálták a Puskás Akadémiát, egyértelmű kieső jelöltként beszélnek velük kapcsolatban, és nyilván a tavalyi csapathoz képest jócskán meggyengültek, a célokhoz képest, a tavalyi vagy tavaly előtti célokhoz képest nyilván jócskán visszavett a célkitűzéseket tekintve, de azért azt ne felejtsük el, hogy itt több fiatal mellett azért megmaradtak a rutinos játékosok, tehát van Lukács Dániel, van Szojszáló, van Szolnoki, van Golla, van Haratyunyán, tehát itt azért kezd kialakulni egy rutinos mag, kiegészítve fiatal játékosokkal, ami azért már láttunk ebből példát, hogy egy jó kombót alakíthat ki. A következő kérdésem az egyértelműen Németh András szerepe, aki nagyszerű, általa rég nem nyújtott teljesítményt láthattunk.
1: Igen,
2: tőle.
1: Viszont te azt mondtad, hogy ez csak az első forduló volt, hosszú távú következtetés ne vonjunk le, de azért mégis úgy bizakodva várod az ő teljesítményét?
2: Igen, mindkét állításoddal egyetértek, tehát Németh András már nagyon-nagyon korán berobbant a köztudatban, nagyon korán kikerült külföldre, nagyon korán válogatott lett, és az kétségtelen, vitathatatlan tény, hogy képességei alapján ő adott esetben akár a magyar labdarúgó A válogatottnak is egy húzó embere lehetne, de az a minimum, hogy NB1-ben azért egy 15-20 gólos csatárként tekintenénk rá. Na most így kezdte egyértelműen a szezont, de azért a múltban is tapasztalható volt nála óriási kilengések, tehát én igazából edzőként én azokat a játékosokat szeretem, akik rendszeresen mindig hoznak egy nagyon-nagyon komoly magas szintű átlagot, és abból a kilengések csak fölfele történnek, tehát mindig lehet rá számítani, és mindig meghozza a maga szintjét, de nem él meg hullámvölgyeket.
1: De ez
2: hát
1: nem,
2: ez Németh Andrásra nem vonatkozik.
1: De ez nem automatikusan nő az életkorral? Tehát minél rutinosabb, vagy annál stabilabb a teljesítményed?
2: Nem jellemző? De az igaz, hogy fiatal játékosokra inkább jellemző ez a fajta kilengés, és ez tolerálható is, de azért valljuk meg őszintén, András tekintetében azért ő már több mint 23 éves labdarúgóról beszélünk, tehát 24. életévében van. Nem nevezném már kifejezetten a fiatal kategóriának, természetesen még akár 10-15 éves profi felfutás előtt áll, de én nagyon-nagyon szeretném, hogyha kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtana, jönnének a gólok, gólpasszok, később aztán bekerül újra a válogatottba, és tényleg azt a fajta hát karriert tudna végigvinni, azt élné meg, amire számítottunk volna mondjuk 3-4 évvel ezelőtt vele kapcsolatban.
1: Ugye a műsorban még beszélgettünk a Paks teljesítményéről, a Panathinaikos ellen, vagy akár még a Fradi elleni győzelemről is. Az nagy szó, hogy mondjuk Marco Rossinak ajánlanát, hogy menjen Paks meccsre, és a magyar fiatalokat nézze meg, mert érdemes?
2: Hát én úgy gondolom, Marco Rossi ezt pontosan így teszi, hiszen nagyon sokszor szoktam vele találkozni NB1-es mérkőzéseken, vagy a különböző stábtagjaival, tehát az, hogy az alválogatott stábja megfelelően monitorozza a magyar bajnokságot, az teljes mértékben így van, úgyhogy Marco Rossi nem szorul erre rá, és pontosan tudja, hogy azért van ebben a paksi játékosokban fejlődési potenciál, de azért nyilván azt ne felejtsük el, hogy a válogatott mindig a top szintet képvisel. Tehát egy-egy kiugró teljesítmény után én nem szeretem, amikor valakit a válogatottba követelnek, mint ahogy az sem, amikor valaki egy-egy gyengébb teljesítmény után kikövetelik onnan. Tehát én úgy gondolom, hogy stabilitásra van szükség, és azt Marco Rossi mindenféleképpen hozza a csapatnál.
1: Na hát ezt kívánjuk, hogy a magyar játékosok, de hát természetesen a légiósok is minél stabilabb teljesítmény nyújtsanak, akár a hazai bajnokságban, akár a nemzetközi kupában. Lassan végéhez ér a sport reggel. Szerintem, akik hallhattak minket, vagy hallgattak bennünket, sok-sok új információval lettek gazdagabbak. Búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás, a hangtechnikus Bredák József és a társ műsorvezető Bene Ferenc nevében, a műsorvezető Szabó Szilvia. Hallgassanak bennünket továbbra is, hiszen hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot kívánunk mindenkinek.
2: Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Fél évszázad. Óriási idő egy ember életében. Fél évszázad. Emlékszik valaki, milyen volt 1976-ban, amikor dúskalásszal jő a sárguló nyár? Ám szerintem egy valamire mindenki emlékszik a fél évszázaddal ezelőtti nyárból azok közül, akik már tudattuknál voltak, a montreali olimpiára, melynek utolsó előtti napja éppen 50 éve volt, és most fél évszázad elteltével erről lesz szó a következő két órában. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 1976. július 17-én kezdődött, és holnap lesz 50 éve, hogy véget ért a 21. nyári olimpia. Mielőtt a magyarokkal foglalkoznánk, egy-két érdekesség a fél évszázaddal ezelőtti eseményről. Politikai okokból 22 afrikai ország bojkottálta a játékokat, 16 ezer rendőr gondoskodott a biztonságról. Az olimpián Kanada 5 ezüst és 6 bronzérmet szerzett, aranyérmet azonban egyet sem. 1976-ig nem volt rá példa, hogy a nyári olimpiák történetében a rendező ország ne nyerjen aranyérmet. Úszásban 21 világrekord született. A sportág dinamikus fejlődésére jellemző, hogy 12 úszószámban a müncheni olimpia aranyérmesei győztes időeredményükkel Montrealban a döntőbe sem tudtak volna kerülni. A 15 éves Nadia Comaneci 5 nap alatt 7-szer kapott maximális 10 pontot gyakorlatára. A román tornászt az olimpián 3 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet nyert. Az olimpia legeredményesebb úszónője, Cornelia Ender, 4 arany és 1 ezüstérmet nyert. Egyéni bajnoki címei közül 2-t, a 100 méter pillangóúszást és a 200 méter gyorsúszást úgy nyerte meg, hogy a két szám döntője között nem telt el 30 perc sem. A német úszónő az utóbbi számban világcsúcsot úszva diadalmaskodott. Az olimpián 178 sportoló képviselte Magyarországot. A megnyitó ünnepségen a magyar zászlót Kamuti Jenő tőröző vitte. A legeredményesebb magyar sportoló Tordasi Ildikó vívó 1 arany és 1 bronzérmet nyert. A magyar sportolók egyébként 22 érmet, 4 arany, 5 ezüst és 13 bronzérmet nyertek. Magyarország a montreali olimpia előtt utoljára az 1924 évi nyári olimpiai játékokon nyert 5-nél kevesebb bajnoki címet. A magyar csapat 14 sportágban, illetve szakágban összesen 163 olimpiai pontot szerzett. Ez egyébként 63 ponttal kevesebb, mint az előző 1972 évi nyári olimpiai játékokon elért eredmény. Vagyis nem volt sikeres az olimpia nekünk, de azért a hősök tette nem homályosulhat el. Előzetesen két kuriózum róluk. 1948-ban Londonban Német Imre kalapácsvetésben szerzett aranyérmet, fia Német Miklós itt Montrealban gerelyhajtásban óriási világcsúccsal győzött. 1952-ben és 1956-ban nyert aranyérmet ifjabb Szívós István édesapja. A fia ezen az olimpián követte édesapját az olimpiai bajnokok halhatatlanságának útján. A játékokat ezúttal már a helyszínről közvetítette a Magyar Rádió és a Magyar Televízió. Utóbbi első alkalommal színesben, ez óriási szó volt, egyébként nagyon kevés háztartásban volt akkor színes televízió. Na és akkor Montreal bajnokai. Magyar Zoltán nyert tornában, lólengésben, a második aranyérmet Tordas Ildikó szerezte vívásban, törben, a harmadikat Német Miklós atléta gerelyhajtásban, és a negyedik aranyérmet a férfi vízilabda válogatott szerezte Gyarmati Dezső szövetségi kapitány és Kárpáti György edző vezetésével betűrendben az aranyos emberek Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Kerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Három Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és ifjabb Szívós István. Az első aranyérmet Magyar Zoltán nyerte Montrealban, aki egyébként esélyesként ment, és akinek ez volt az első olimpiai aranyérme.
4: Zoli már fönnáll a dobogón, egymás kezét fogjuk, miközben beszélünk, csak sikerüljön és romány. Jaj! Zoli fölemelte a kezét magasba, a vezetőbíró megadta a jelt, ég a zöld lámpa, és a magyar versenyző Magyar Zoltán elindult útjára. Az első két kör ragyogóan sikerült. Megvan, megvan az, a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre. A gyakorlat nehezedik részét már láthatjuk, lát. Ez volt a Fradi figura, és már az egylábas munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábas munkái. Óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat még egy, és megvan!
5: Megvan! Megvan! Megvan! Megvan! Megvan!
4: Bízunk megvan! Benne, hogy hát úgy ér
5: csodálatos volt! Csodálatos! A tapsvihar itt a fórumban a legnagyobb! A kilengés óriási futat a tapsviharban!
4: Elsőnek Gordán Dezső gratulált neki, keresjük Víglapit, úgy látszik, hogy a szigorú biztonsági őrök nem engedték be csak egy edzőt. Én bízom benne,
5: én azt hiszem, hogy csupa mosoly mellettem, a kollégák mutatják magasba az ujjukat. Megvan tehát az a gyakorlat, amivel azt hiszem, a pontozó bírák is aranyéremmel honorálják ezt a sok-sok esztendős munkát.
4: És most várjuk. 9,9!
5: Nem bravo, lehet elvenni! Bravo, Zoli! Megvan Magyar Zoli! Éljen Magyar Zoli! Éljen Víglati!
4: Sikerült a győzelem! Olimpiai bajnok, lólengésbe 28 év után magyar tornász, Magyar Zoltán.
5: És Pataki Ferenc után tehát ismét olimpiai bajnokot ünnepelhet a magyar sport és a magyar tornasport. Ünnepélyes eredményhirdetéskor magyar olimpiai bajnokot ünnepelhetünk. Kétszeresen magyar, hiszen Magyar Zoltánnak hívják. És most egy kis történet, egy kis előtörténet. Urvári Sándor átadja talán Víglászlónak majd a mikrofon és a helyet, hiszen szeretném elmondani, hogyan is jutott el ez a 22 esztendős fiatalember az olimpiai bajnoki aranyéremig. A Teleki utcai iskolában Harmat József tanár úr fedezte fel, mint gyermektornást adta át Víglászlónak. Éppen akkor végzett Víglászló a TFN, és a központi sportiskola női edzője volt hivatalosan, de közben a Ferencváros iskolájában egy csoportot vett át. Ebbe került magyar, hány éves volt akkoriban Víglászló, és mennyi Magyar Zoli?
6: 12 éves volt, és én pedig 23 éves.
5: Ifjú korában azonban Zoli többen megelőzték. Nem ért el nagy eredményeket.
6: Saját csoportjában sem tartozott az első közé, hiszen az első csapatba, ami az én kezem alatt versenyzett, az első csapatba nem tudott bekerülni Zoli, csak hetedik ember volt mindig.
5: És de ki a magyarázat? Mi a titok kitja?
6: Nagyobb állóképessége van, és nagyobb munkábírása van Zolinak, mint talán az összes többi tornászomnak volt annak idején.
5: A fordulat München előtt következett be. Az alig 18 éves Zolit már az esélyesek között emlegették, de ott az olimpián Münchenben nagyon erős gyakorlatát elrontott.
6: Nem tudott fináléba kerülni.
5: Volt némi elkeseredés, de aztán újra munkához látott a Víg Magyar kettős. A magyar vándor mellé
4: hosszú, gyötrelmes munkával egy új elemet építettek ebben, a magyar orsót.
6: Az orsót körülbelül másfél évvel ezelőtt építettük be a gyakorlatba. Előzőleg is már hosszú éveken keresztül próbálkoztunk vele, de nem tudtuk hol elhelyezni a lovon. És később jutottunk arra, hogy arra a megállapodásra, hogy itt a gyakorlat legelején lesz a legjobb hely.
4: Még néhány pillanat, és szólítják a mi olimpiai bajnokunkat, aki sok-sok esztendő kemény munkáját tekintve abba, hogy valóban elérje élete vágyát, élete álmát az olimpiai. És a verítéket megérő maradta a mai este egyik legnagyobb kapcsolatban a fórumcsarnokban, és gondolom a televíziók világa mindenütt, és azt mondják, Magyar Zoltán, Andrész, első Magyar Zoltán és Szalámi Árpád, a Vörös Vászorról neveti az érmet, az aranyérmet, most a tépfogás. Milyen boldogság lehet ott állni és kezet szorítani. Legalább 100 újságíró, egy fél tucat rádióriporter karmaiból ragadtam ki Magyar Zoltán, és egy kedves kanadai rendőr, Jacques Laliberté kísérte fel ide a rádió mikrofonjához, annál is inkább, mert feleségét Erzsikének hívják, természetesen magyar. Nos tehát Zoli, itt ül a mikrofonnál, a győztes nyilatkozatát hallják, kedves hallgatóink, hajnali 3:30 magyar idő szerint.
7: Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyernem ezt az olimpiát. Nagyon sokat dolgoztam érte, és nagyon ideges voltam ezzel a verseny előtt, de szerencsére sikerült.
4: Hogy érezted, miközben a gyakorlatot végrehajtottad? Meg lesz?
7: Ilyen rossz érzésem belülről még életemben nem volt. Nagyon küzdöttem a gyakorlat közben, és hát nagyon ki voltam idegileg.
4: De a magyar orsó sikerült.
7: Igen, sikerült.
4: És most két magyar elem van már a nemzetközi tornasportban. A magyar vándor és a magyar orsó.
7: Igen.
4: És egy ilyen fiatal fiú, milyen boldogsággal tölt el mindez?
7: Hát ez iszonyú boldogság, ezt nem lehet elmondani.
4: És mit üzesz haza?
7: Mindenkinek. Sok boldogságot is üdvözlöm mindenkit.
4: És
7: egész Ferencvárost.
4: És a szülőt?
7: És a szüleimet természetesen.
4: És van még valaki, aki sokszor csókoltat?
7: Igen.
4: Jó, az bizonyára tudja, hogy...
7: Igen.
3: Magyar Zoltán után egy nappal 1976. július 24-én Tordas Ildikó szerezte a második montreáli aranyunkat.
8: A női törővás egyéni olimpiai bajnoki címét eldöntő hatos döntőben a körmérkőzés után holtversenybe került Tordas Ildikó és az olasz Collino állt fel a pástra.
9: Föláll Collino és Tordas Ildikó, megkezdődhet tehát a mindent eldöntő csörte a két kitűnő versenyző között. A tegnapi és a mai versenynapon Tordasi 23, Collino 22 asszót vívott, Tordasi pedig beviszi, berobbantja az első találatot Collino ellen, 1-0-ra tehát a mi kis tűzgolyónk vezet innen Óbudáról. És ismét ő lendül előre, Collino föltartja fegyverét, és ezúttal nem tudja megelőzni Tordasi Ildikót. A döntőben 5-1-re győzött az olasz kislány Tordasi ellen, most tehát van miért visszavágni Tordasi Ildikónak. 1-0 vezet, és ő hajtja, űzi az ellenfelet, kényszeríti, hogy hagyja el a pástot. A mérkőzés vezető az argentin ájt vezényel, és így 2 méteres vonalra kerül az olasz. Aztán megint egy kis húzakodás, most viszont az olasz táborban örömmámor, egyenlített Collino.
10: Riposzt joga volt, ez feladta a labdát Tordasi, és Collino nem mulasztotta el, hogy lecsapja. 1-1. Tordasi jön előre, beleszúr, közbe támad Collino. Nem értékelhető a találata, bármilyen lámpa is ég, és a rajtra megint Tordasi jön előre, hajt, rohan, és egy lámpás húz, kap, ezt nem akarom elhinni, nem hiszek a szememnek. Föladta megint, beleesett a kitörésbe, elment, aztán hátra nézett, a lámpára nézte, hogy na mi újság, és már is nála gyulladt meg a piros lámpa.
9: Ennél a szituációnál a közelharc után az olasz kislány került ki győztesen, ő volt a szemfülesebb, a gyorsabb, ott viszont egyenlíteni tudott Tordasi, mert ezután ő a gyorsabb. 2-2 továbbra is Tordasi és Collino csörtéjében az állás. Tordasi lendül előre állandóan, és most is a test-test elleni harcban a második szándék bejött Tordasinál, 3-2-re vezet.
10: Hogy egészen pontosan írjuk le a találatot, egy kizáró föltartót úgy oda kent Collino vállára, nagyon jól állt neki egyébként, és most már nála egy-egy lámpásig. Rettenetesen soros a mérkőzés. Két teljesen egyforma képességű vívónő egymással szemben, 3-3.
9: Úgy érzem, hogy csak töltenek, illetve csak lőnek, és nem töltenek, éve most is. Tordasi lépés előre, kitörés, 4-3 Ildi javára.
10: életedből. Egyetlen tusra az olimpiai bajnoki címtől Tordasi Schwarzenberger Ildikó. És nézzük, mi lesz. Ő jön előre. Colino átveszi a támadását. Colino rohan és két egyforma érvénytelen találatot szúrnak. Egyenesítik a pengéjüket, a közönség fészkelődik, nem fér a bőrében, föláll, leül, csitítgatják egymást, egy hosszú egyenes támadást Tordasitól, amely érvénytelen. A közbetámadás úgy szintén érvénytelen, leállítják őket, farkasszemet néznek, összezsugorodik, egész robbanni készül Tordasi, jön előre, kiszúrja magát és nem éri el. Egy érvénytelen riposzt Tordasinál. 4-3.
9: A nyugalom szobra rejtő Ildikó is izgul, idejön egészen a pár szélére, és onnan figyeli, hogyan lendül előre. Tordasi üldi, és hogyan kap találatot. Tordasi lendül előre, nem éri el, megtorton a visszaszúrásban támadás. Jó, és utána már Tordasi hiába talál. 4-4, egyetlen találaton múlik tehát az olimpiai bajnoki cím sorsa. És kérem, Kamuti Jenő lehúzza a cipőjét, azzal kalapálja ki Tordasi Ildi sisaknyát, tehát amolyan pszichológus megoldás mozdulat ez Jenő részéről. 4-4-nél, amikor pattanásig feszülnek az idegek, 4-4-nél, amikor minden borotva élen táncol, 4-4-nél, amikor egyetlen találat dönti el, hogy ki az olimpiai bajnok, Collino Olaszországból vagy Tordasi Ildikó Magyarországról, akkor valami baj történik Tordasi Ildi maszkjával, talán meg is sérül, hiszen most oda rohannak többen hozzá, a fegyverezek
10: nem
9: beszaladhatott, nem tudom, megtörli minden esetre a erejtékező omlokát. A maszkot pedig előbb Kamuti Jenő cipővel próbálja kikalapálni, kiigazítani, kiegyengetni, derül a közönség, derülnek a versenyzők, derül a magyar tábor, ahol már senki nem tud ülni, mindenki fölpattan áll, és úgy rohan körbe, és sétál űzött vapként leföl, sétál, mit sétál, szinte szaladgál Collino, Tordasi pedig nyugodtan áll a pást végén. 4-4, Tordasi megkezdi végtelen táncát, ugrálását, pattog a páson, emelkedik és visszaér, ütögeti az ellenfél fegyverét. Collino egy kitöréssel próbálkozik, aztán megiramodik lefelé, hátrafelé Tordasi elől, mert Tordasi megindul előre. Nincs találat, marad a 4-4, egyetlen találat, olyan ez, mint az öt tusa, de akkor egyetlen találaton, és most a zsűri elnöktől függ minden.
10: Nem mer dönteni, egyszerűen nem mer dönteni. Együttes találat volt, az olaszok természetesen úgy látták, hogy az olaszlánynak volt joga, a magyarok természetesen, és mi is úgy láttuk, hogy Tordasinak volt igaza.
9: 4-4 Tordasinál a kezdeményezés lehetősége. Joga, a
10: szépenkező
9: összekap,
10: megvan az arany
9: a győzele.
10: Tordasi olimpiai bajnok. És kérem, bent van a pászon egész Magyarország. Fendesi Csabától kezdve Somodi Lajos végét, a népsort mondhatnánk, az apró termetű Tordasi Ildikó eltűnik az ember gyűrűben. Nem is látni, nem is találni, csak szegények kis levegőt kapjon, most dobják föl, és csak kapják el. Tordasi Ildi, aki alacsony termete ellenére ragyogó vívó, gyors, szellemes, lendületes, mondtam már, hogy a férfiakéval vetekszik tudása, küzdeni tudásáról és szívosságáról is közismert. Ez a Tordasi Ildi a holtversenyt eldöntő csördében 5-4-re győzni tudott.
9: Pattogó induló szavaira bevonul a három győztes, vagy egy győztes és a két helyezett. A sort jelen a Bielóba vezeti, aki a harmadik helyen végzett az olimpián középen. A legalacsonyabb termetű, a mezőny legalacsonyabb termetű vívója, de a legjobb vívója áll Tordasi Ildikó, jobbján pedig a szintén sútár és szép Collino.
10: Itt kérem, hallgassák!
9: Tehát első Ildikó Schwarzenberger, mi nálunk Tordasi Ildikó Magyarország.
10: Most akasztják ebben a pillanatban az aranyérmet Ildikó nyakába, forró kézszorítás, üdvözlések, meghajol, és biztos szív.
9: Ez a tapsikot már a nemes ellenfélnek, Collinónak szól, aki holtversenyre tudta kényszeríteni Tordasi Ildit, és végül Mária Consolata Collino megkapja az ezüstérmet. És következik a harmadik helyezettnek a kihirdetése, Jelena Bielova, 1968 olimpiai bajnoka, és rövidesen felcsendül majd a magyar himnusz. Köszönöm szépen!

0: Gratulálok, Ildikó! Mikor érezte először, hogy megnyeri az olimpiai bajnokságot?
1: Talán amikor átszakadt a sisakom, egy kis pihenőre volt szükségem.
0: Na és mi történt akkor? Látom, most már nincs raktapasz a homlokán.
1: Nincs.
0: Sebb sincs, úgyhogy ez a kis egy centis.
1: Igen.
2: Itt az idő, itt a lehetőség, hogy üzenj adásban haza, és mindazoknak, akiknek valami mondandód van.
1: Hát nagyon köszönöm azt, hogy mindenki szurkolt értünk, és lehetővé tették ezt a nyugodt felkészülést egész évben a Sportszövetség. Otthon meg sok puszit küldök mindenkinek. Most nagyon boldog vagyok, nem tudok mást mondani.
3: Az 50 évvel ezelőtt utolsó előtti napjához érkezett montreali olimpián az első magyar aranyat Magyar Zoltán nyerte, a másodikat Tordas Ildikó. Az első papírforma volt, a második kissé meglepőd, bár vívó mindig hozhat hazánknak olimpiai bajnoki címet. A harmadik viszont nagy meglepetés volt. Egy kevésbé ismert sportoló őrületes világcsúcsot dobott a gerellyel 1976. július 26-án. Idézzük az 50 évvel ezelőtt Kanadából az éterbe kiáltott mondatokat.
4: Szűcs Ferenc, azt hiszem nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Németh Miklós első robása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a gerely, és most zúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Németh mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Németh Miklós, Németh Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben. Most még egyszer nézzük újra innen a képernyőről, hogy micsoda dobás. Óriási erő, nagyó berántás, és repül, száll, száll, száll, és még mindig száll a gerely. És abban a pillanatban, amikor az íve meghajlik és levágódik oda a zöldjepre, elképett fölhördülés itt a lelátón, ilyet még nem láttak, mondják a kanadaiak, és ennek a csodálatos dobásnak az eredménye most mindjárt ott lesz kint, pontosan még egyszer, 94 méter 58 centiméter. Hát igen, sokáig, nagyon sokáig emlékezni fogunk erre a rohamra, erre a dobásra, erre a szédületesen nagy új világcsúcsra. Jól emlékszem, 1948. június 29-ét írtunk, szombat volt, délután 3:30, Londonban voltunk, esett az eső, amikor Németh Imre a jugoszláv Gubián és az amerikai Bennett ellen hívott nagy csatát. Az óriások küzdelme volt ez, a mellettük vékonynak tűnő, alig 100 kilós német ellen, és mégis a magyar kalapácsvető, az akkori világcsúcstartó győzött, mert benne volt a legnagyobb akaraterő. Soha nem felejtem el, milyen boldogan követtem szóval a pörgést, a ketrecben, a repülő kalapács útját, és azt, hogy a szerszám 56 méter felett esett le, és megvolt az olimpiai bajnokság. Riporteri munkámban a legnagyobb öröm, amiért érdemes néha oly sok keserűséget is lenyelni, hogy közel 3 évtizeddel London és az apa Németh Imre győzelme után a fiú olimpiai diadalánál is kezemben a mikrofon. Jól emlékszem arra is, hogy Imre üzenete 25 esztendeje a Fillér utcába szólt, és arra is, hogy milyen szeretettel beszélt az akkor még csak 2 éves Miklós fiáról. A fiúról, aki az apa után 28 esztendővel olimpiai bajnok, és ez már a második családi ünnepség ma, a Szívós család és a Német család, az aranyérmes dinasztia, és akárcsak akkor a Fillér utcába szólt az üzenet, most ugyanoda megint csak a Fillér utcába szól, hiszen ugyanott lakik Németh Imre a régi lakásban. Hát igen, örülünk, sportolók. Megszólalt a fanfár, Németh Miklós áll most ott középütt, következik tehát az ünnepélyes eredményhirdetés a gerelyhajításban. Ott állnak tehát a győztesek a dobogónál, és ott áll középütt Németh Miklós. Most mondják... Miklós, Németh! Németh Miklós neki tapsol most a hatalmas stadion, a zsúfolt lelátó és Németh Miklós a dobogó legmagasabb fogán. Dr. Csanádi Árpád, a NOP tagja, a Magyar Testnevelési és Sporthivatal elnökhelyettese adja át az aranyérmet. Németh Miklós megfordul, erre tekint, arra tekint, integet, boldog, 94 méter, 58 centiméteres új szédületes világcsúccsal tehát a magyar versenyző 1976 olimpiai bajnoka és a nagy ellenfél. A kedves rokon a Pinci Tonen a második helyezett. 87 méter 92 centiméterrel. A román versenyző megeleje, aki 87 méter 16 centiméterre repítette ki gerejét. És most, kedves hallgatóink, amikor a győztes és a két helyezett megkapta az arany, az ezüst és a bronzérmet, jön az olimpiai bajnok, még néhány lépés, és aztán itt áll a mikrofon előtt. Szívből gratulálok, drága Miklós. Ez az első mondat, ez mindig a legnehezebb.
2: Ki vagyok már ülve.
4: Teljesen megértem. Azt hiszem, ez a legendelibb, amit mondhattál. Mit éreztél az első dobás előtt? Volt-e benned valami olyan érzés, hogy itt most meg lesz a győzelem?
2: Győzelemre sosem mertem gondolni. Hát jól éreztem magamat. Azt utólag bevallhatom. De azt, hogy elmerjem kirabálni a győzelmet, azt erre nem mertem volna vállalkozni.
4: Még az első dobás után sem?
2: Nos, úgy kívántam, hogy vége legyen már versenynek. Ezelőtt két órája, hogy ez nem igaz.
4: A verseny alatt figyeltük innen fentről, edződdel Kurtkák Erkelyel együtt. Bejósolta, hogy kiadod a másodikat, meg a harmadikat.
2: Mint ahogy szokott is lenni, ha valaki jó eredményt ér el, különösen egy ilyen, egy olimpián. Úgy leengedtem, hogy nem is voltam képes szinte fogni a gerejt. De utána azért már csak a többiek kedvéért is, hogy ne mondják azt, hogy sportszerűtlen vagyok. Hát próbáltam még a lehetőségeket képest egy elfogadható eredményt elérni.
4: És pedig nagyon jó eredmény, hiszen jót dobtál kétszer is még a világcsúcs után. Világcsúcs, ízlelgeted-e vajon ezeket a szép szavakat? Világcsúcsot dobott Németh Miklós. Hiszted-e vajon?
2: Most egyszer nagyon mélyen hittem. Volt egy rádióriport azelőtt, egy talán 3-4 héttel, és megkérdezték tőlem, hogy mi az álmom, hogy mi az álmom inkább azt, hogy megnyerem az olimpiát, vagy azt, hogy világcsúcsot dobja. Mind a kettő.
4: Mind a kettő. És bejött, mind a kettő. Megjött a világcsúcs, és megvan az olimpiai aranyére. Mit van nálad az érem?
2: Nincs, sajnos.
4: Odaadtad Gergelynek?
2: Ott van a Sputmistánál, akinek tényleg nagyon sokat köszönhetek. Végig nagyon bátorított, és...
4: Kinek?
2: Smut Pistának, a gyúromnak.
4: Aha, neki adtad oda. Persze, hát ő végig kísérte már hányadik olimpiára.
2: Hát, Zöstóban már harmadik, és sok bal szerencse is. Szerencsétlenség után végül is, hát...
4: Itt van Pista is, majd ő is ide jön.
2: Belém gyúrta azt, ami kellett.
4: Mondd, nem féltél-e vajon attól, hogy 14 grammal könnyebb lesz majd a gereje?
2: Itt nem volt ilyen probléma. Hát mindenki egyforma gerejjel dobott, és ha nem tízszer ellenőrizték a gerejeket, akkor egyszer sem.
4: Na hát ezzel csak rémának szántam. Emlékszel, a közönség talán nem tudja, idézd fel, miről is volt szó.
2: Hát egyszer volt egy nagyon kellemetlen élményem, hogy életem előtt dobtam 90 méter fölött, és az utánmérésnél könnyebb volt a gerej.
4: 14 grammal.
2: Igen.
4: Na de hát ez már régen a múlté. Sokat beszéltem arról, és talán megengedett, ha neked is most itt elmondom, hogy 28 évvel ezelőtt, amikor te 2 éves voltál Londonban, egy szombati délutánon 3:30-kor édesapád győzelmét közvetítettem. Azt a pillanatot, amikor fölállt a győzelmi dobogóra, és felküzdött a rázózta a magyar himnusz, és nagyon boldog vagyok, hogy a fiú győzelmén is ott lehettem, és akkor is a Pillér utcába, és most is a Pillér utcába száll a győzelmét. Édesapád bizonyára nagyon várja édesanyával együtt.
2: Csak annyit üzenek, hogy megvan.
4: Ennyi az egész.
2: Így van, mert úgy bocsájtottak el, hogy meg kell, hogy legyen. Én akkor még nem hittem, de úgy látszik, megvan.
4: Mondd, Miklós, mikor gondoltál először arra, hogy talán sikerül édesapád gyomdokaiba lépni?
2: Nem gondoltam soha.
4: Nem?
2: Nem.
4: És apád hitte abban, hogy egyszer a fiából olimpiai bajnok?
2: Hogy látszik itt, mert ő volt az, aki ezt mondta nekem.
4: Tehát ő volt a legfőbb bátorító. De neked van egy kisfiad, ugye?
5: Nos, lányom van, és hogyha bátorításról lehet beszélnem, akkor tényleg a feleségemet kell megemlítenem. Biztos hal talán engem. Meg a lányomat.
4: És fiú, nem lesz a közeljövőben?
5: Nos, hát ez nem csak rajta múlik. Nem tudok erről nyilatkozni, mert...
4: Hogy ne halljon ki minden... a dinasztia, menjen tovább, szálljon tovább, ez az olimpiai
5: sok
4: hagyomány.
5: Minden történik. Nagyon
4: na
5: sok
4: jó, Miklós, hiszen ezt nem komoly a kérdésnek szánta, de ki is majd a családi tanács dönti el. Volt-e már sajtóértekező?
5: Nem, mert előbb kicsiptetek el, és jöttek ide szinte. Nem is érte a lábam a földet, úgyhogy valószínű, hogy vissza kell mennem.
4: Értem, biztos. Gyenes Andrásnak most is sikerült. Bizonyára nem volt könnyű dolga átkozni a kordonon.
5: Egyben, mi régen ismerjük egyébként már egymást. Már külön gyerekkorunk óta voltunk, vagy 10 évesek. És úgy látszik, a korai ismerettség ezt megragadta is.
4: Meg a régi barátság.
5: Így van.
4: Hát, mi lesz a ma esti programban?
5: Hát azt hiszem első lesz, hogy fölhívom a családot, telefonom.
4: Kedves család, tehát tessék várni a telefont, bár szívesen innen is üzenhetsz, de azt hiszem jobb a személyes beszélgetés. És biztosra veszem, hogy valami nagy-nagy ünnepi vacsorával várnak ma odabent is. Nagyon nagy lesz az öröm a magyar táborban, hiszen az első hét bizonyára benned is olyan érzéseket keltett, hogy most kell megmutatni, most kell egy kicsit földobni a magyar sportolókat, a gárdát.
5: Én úgy érzem, hogy azt, amit körülbelül elvárnak tőlünk, meg fogjuk hozni. Szerintem egy kis letörtséget okozott az első napok kudarcak telítettsége, de hogyha lehet az otthoniakat vigasztalni, én azt mondhatom, hogy mindenki a végsőkig el van tökélve, hogy a legjobbat nyújtsa.
4: És hogy amikor hazatérünk, mindenki elégedett legyen azzal a teljesítménnyel, amelyet a magyar sportolók nyújtottak itt a 21. nyári olimpiai játékokon. És hogy az elégedettség hulláma most magasabbra csap, abban nagy szerepet játszott a mai nap a vízilabdázók aranyérme, és Németh Miklós fényes diadala, új világcsúcsa, olimpiai bajnoksága. Miklós, nagyon köszönöm, hogy elsőnek idejöttél a Magyar Rádió mikrofonjához. A régi családi barátság is kötelez.
5: Természetesen. Látszik, te vagy az első mindig, aki meginterjú.
4: Hát csak így legyen még a következő új 30 esztendőben. Még egyszer köszönöm, és közben akkor kedves barátodat, segítőtársadat, Smuts Pistát kérjük ide a mikrofon elé, és menj te, állj oda most a nemzetközi sajtó kérdései elé. Biztos nagyon sok és nagyon izgalmas kérdésekkel majd választhatunk. És Pista, aki belegyúrta az olimpiai aranyérmet Németh Miklósba, most fölveszi a kagylót, közben persze a kollégák intenek, jöjjön le, érthető, hiszen közben folyik a 10 000 méteres síkutás, mindjárt azt is figyeljük. De Pista, te vajon, amikor együtt voltál Miklóssal, érezted-e, hogy benne van a győzelem lehetősége? Mi volt az a pszichológiai ráhatás, amivel segítetted az edző felelősségteljes és nehéz munkáját, amivel támogattad Kulcsár Gergelyt, ehhez a győzelemhez vezetted el a te munkáddal is, Németh Miklós?
6: Végtelenül boldog vagyok, hogy néhány szót szólhatok Miklósnak a szenzációs olimpiai győzelméhez. Én mindig a legjobb barátja vagyok, de nem csak nekem, hanem mindegyiknek. Nekem mindig az izmok beszélnek, de Miklósnál ezen az olimpián csodálatos dolgok történtek, maga biztos lesz, elhitte azt, amit már annyit mondtak nekik a vezetőedzőtől kezdve a szűkebb és tágabb barátai, hogy bízzon önmagába, és az egész kép együtt áll, és elhitte azt, amire képes, avval a csodálatos technikájával, és az alagomi adottságaival, és hogy ezek után senki nem tudta tőle elvenni az olimpia aranyérmét. Én részemről azt mondtam neki utoljára, mikor miatt bement még a versenyre, hogy váltsa valóra az edzőjének, a Kulcsár Gergelynek az álmát, ami neki soha nem sikerült, és kövesse édesapjának a jó példáját, aki Londonban olimpiai bajnokságot nyert. Ezt megmondtam már otthon nekik a családi körbe is, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt most a rádióban is közölhetem.
4: Köszönöm szépen, formás, kerek nyilatkozat volt, és még egyszer neked is tiszta szívből gratulálunk. Te is aranyérmet érdemel.
3: Ez volt a harmadik magyar arany története az 50 évvel ezelőtti montreali olimpián, és szerzője Németh Miklós percek alatt egy ország kedvence lett. Még a Merkur is azzal tisztelget

0: Egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Elhunyt Franco Baresi legendás olasz labdarúgó, változhat a posták nyitvatartása, folytatódik a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: 66 éves korában elhunyt a világbajnok és háromszoros bekgyőztes Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója. Haláláról a klubja számolt be, annak okát azonban nem közölte. A kiváló középhátvéd pályafutása során klubszinten kizárólag a Milán színeiben lépett pályára. Összesen 719 mérkőzésen szerepelt a milánói együttesben, amelynek csapatkapitánya is volt. Baresi 81 meccsen játszott az olasz válogatottban, és tagja volt az 1982-ben világbajnok csapatnak. Klubjával háromszor nyert beket, illetve BL-t, az olasz bajnokságban pedig 6-szor bizonyult a legjobbnak a Milánnál. A Ferencváros közel egy órán keresztül emberhátrányban játszva 2-2-es döntetlent ért el a holland Twente ellen a Groupama Arénában, és 4-3-as összesítéssel bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik körébe, ahol a lengyel Gornyi Zabrze lesz majd az ellenfele. A Konferencia Liga selejtezőjében pedig három magyar csapat volt tegnap érdekelt. A Győr hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi Bissen ellen. De a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikerének köszönhetően így is magabiztosan jutott tovább, és ott lesz a harmadik fordulóban a Debrecen is, miután gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jereván otthonában, így 1-0-es összesítéssel bizonyult jobbnak. A következő körben a Győr, a Lett Riga, a Debrecen pedig a Dán Köbenhavn együttesével csap majd össze. Szintén a labdarúgó konferencia liga selejtezőinek második fordulójában közel volt a Braburhoz a Paks, amely 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikos vendégeként. A tolnai együttes a 85. percig még hosszabbításra állt Athénban. A görögök azonban végül egyenlíteni tudtak, a Paks pedig így 4-3-as összesítéssel kiesett. Az RSM nyerte az éjszakába nyúló idei kék szalagvitorlás versenyt, és ezzel a Balaton kerülő viadalon megszakadt a 50-50 négy éves győzelmi sorozata. A Vándor Róbert kormányozta hajó 13 óra 27 perces idővel győzött. Ezzel 2020 és 21 után harmadik alkalommal győzött Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenyén. A 50-50-nek pedig ezúttal be kellett érnie a harmadik helyjel.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás, a paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. A medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek. A Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, ami lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyi délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak. Kapnak hűtött vizet és naptejet, munka közben pedig klimatizált helyen pihenhetnek. A nem légkondicionált posták délben bezárnak. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia Budapesten. Az akció második hetében több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Emellett ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Hétfőtől ismét fizetni kell a parkolásért Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400 Egész napra 3000 forint.

0: forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek.
1: Közlekedés.
0: Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán szemetet szednek a külső sávon. A 125-ös kilométernél közel 2 kilométeren torlódik a forgalom. Aztán szintén az M1-esen azonban Budapest felé kigyulladt egy autó a Hegyeshalmi határátkelőtől 2 kilométerre. A 171-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás egészen az országhatárig tart. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Mindenütt süt a nap, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másút mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Az 50 évvel ezelőtt utolsó előtti napjához érkezett montreáli olimpián az első magyar aranyat Magyar Zoltán nyerte tornában, a másodikat Tordas Ildikó vívásban, a harmadikat Németh Miklós gerelyhajtásban. Németh Miklós 1976. július 26-án lett olimpiai bajnok, és aznap vívta az aranyérem szempontjából egyik nagyon-nagyon fontos meccsét a vízilabda válogatott Romániával. De mielőtt ezt a találkozót idéznénk, elemenítsük fel, hogy milyen volt 1976-ban az olimpián a vízilabda torna lebonyolítása. 12 csapat részvételével zajlottak a küzdelmek, ezt a 12 csapatot 3-4-es csoportba sorolták, és mindegyik csoportba az első két helyezett ment tovább, azonban az egymás elleni eredményeket nem vitték magukkal. A csoportban Magyarország 1976. július 18-án 7-6-ra verte meg Ausztráliát, vagyis nem volt túlzottan nagy arány a győzelem, mint ahogy egy nappal később, július 19-én sem, ekkor Magyarország 4-2-re verte Kanadát. Egyébként mindkét találkozón csapatunk legeredményesebb játékosa Faragó Tamás volt, mindkét találkozón 3-3 gólt szerzett a klasszis. Aztán 1976. július 20-án már meggyőző volt a magyar válogatott, ugyanis 4-0 arányban tudta legyőzni az NSK csapatát, azonban az NSK-val együtt ment tovább a legjobb hat közé, ugyanis a legjobb hat között körmérkőzést rendeztek, vagyis nem volt klasszikus döntő, de még csak elődöntő sem, hanem a körmérkőzés végeredménye alapján hirdettek olimpiai bajnokot, de mint mondtam, az eredményeket a csapatok nem vitték magukkal, így aztán mindenki tiszta lappal indult a döntőkörben. Itt 1976. július 22-én Magyarország 6-5-re verte Olaszországot, a 6 gólunkból Faragó Tamás 4-et szerzett. Aztán a következő találkozóján ismételten megverte az NSK-t, vagyis a Német Szövetségi Köztársaságot. Ez a mérkőzés július 23-án volt, Magyarország, NSK 5-3. Ezt követően július 24-én Magyarország 5-3-ra verte Hollandiát, akárcsak az NSK-t. Ezen a találkozón is az 5 gólunkból 4-et Faragó Tamás szerzett, aki bomba formában volt. És ekkor érkeztünk el 1976. július 26-ához, és pontosan tudtuk, hogy ha Romániát legyőzzük, mivel a többi eredmény úgy alakult, akkor már szinte biztos, hogy megvan az olimpiai bajnoki cím a magyar vízilabda válogatottnak. Az 1976. július 26-i Románia elleni mérkőzésből megmaradt néhány hangfoszlány, ezt hallhatják most.
4: Megint kellene az a gól, ami két gólra növelni előnyünket. Ez a gól az, amiért most izgulunk, szurkolunk. Bejtett labda, ott van, Faragó, szívós, szívós, sipszó, újra visszajön, megint szívós, nem, tovább a labda, csapó, csapó, nem tud lőni, elnyomják, lőj, lőj, most lő, gól, gól, gól! Csapó kétszer elnyomja a román játékos, csapó nem hagyja annyiban, ki kerül a szorító ölelésből, a játékvezető engedi, jobb kezén a labda, megnézi a sarkot, és aztán becsúsztatja, nem nagy lövéssel, de a gólvonalon túlra pöcköli cseles góllal. Az ideg megnyugtató 9. gól. 9-7 arányban vezet Magyarország, kedves fiúk, ott álltok közvetlenül az olimpiai bajnokság küszöbén. Az aranyérem, most az aranyérem, most itt születőben van a 3. magyar aranyérem, és 1964 óta újabb magyar olimpiai vízilabda bajnokság előttünk. Kérem, szurkoljuk együtt, ezt az egy percet, mindössze egy percre állunk. És a románok támadnak, beejtett labda, mellé megy a labda, mellé megy a labda, egy perc, 59 másodperc, 45 másodpercünk van arra, hogy tartsuk a labdát, 45 másodpercünk, hogy a miénk legyen, és aztán már nem marad csak 15 másodpercük a románoknak, nem eladni gyerekek a labdát, 1964, ez volt az utolsó magyar olimpiai vízilabda bajnokság esztendeje. 1976, 12 évvel később, annak a nagyszerű duónak irányításával, amely kiharcolta, és lehúzzák, lenyomják most Csapót a kapu előterében. Visszamegy a labdáért, ő végezhet el szabaddobást. 9-7 az eredmény, és megint a miénk a labda, újabb szabaddobás a miénk javára. Sárosi elől, újra Csapó, és a játékvezető most ellökést lát. 30 másodperc, bent középít a labda, Slavej lő, a kapufáról Slavej lő, másodszor, és bent van a hálóban a labda, Slavej második lövése, berepült a jobb kapufa mellé, 9-8 az eredmény, 21 másodperc a hátralévő idő, a miénk a labda, gyerekek, most már a miénk a győzelem, szívós kezén, onnan tovább előre, Csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, Csapói, és most vége! Megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a 3. magyar aranyérem. Gratulálunk, tiszta szívből gratulálunk a magyar fiúknak, akik ott bent a medencében összeborulnak, kedves hallgatóink. És puszi jobbról, puszi balról, Szívós, Faragó, Sárosi, Sudár, a fiatalok és idősebbek, egy generáció. 1954-es születésű a legfiatalabb, 1945-ös születésű a legidősebb játékos ebben a magyar csapatban, amely tehát, kedves hallgatóink, pontveszteség nélkül, 8 ponttal és pontveszteség nélkül áll a torna élén, és most már behozhatatlan előnnyel vezet.
3: 1976. július 26-án tehát a magyar vízilabda válogatott egy hatalmas mérkőzésen 9-8-ra legyőzte Románia csapatát, majd egy nappal később július 27-én egy már semmiről nem döntő találkozón 5-5-5 játszott Jugoszláviával, így aztán veretlenül nyerte meg az olimpiát. Magyarország végzett az élen 9 ponttal, Olaszország lett az ezüstérmes 6 ponttal, szintén 6 pontja volt a bronzérmes Hollandiának, negyedik lett Románia 5 ponttal, 5. Jugoszlávia 3-mal, és a 6. helyen végzett az NSK csapata, mindössze 1 pontot gyűjtve. Hát így lett aranyérmes 1976-ban a montreali olimpián a férfi vízilabda válogatottunk, és akkor említsük meg betűrendben, hogy kik voltak a csapatnak a tagjai. Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Három Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és Szívós István. 1976. július 27-én játszotta tehát az utolsó mérkőzését a póló válogatott, és az ezt követő 5 olimpián mindössze 1 bronzérem jött össze ebben a sikersportunkban. Ezért is várta mindenki sikerre éhesen a 2000-es olimpiát, amelynek döntője előtt pont 3 hónappal egy rendhagyó műsorba invitálta Lantos Gábor, az egy évszázad olimpiai aranyérmesei című sorozat szerkesztője, a montreali hősöket. 80 vettek részt a közös nosztalgiázáson vele és Török Lászlóval, és mivel más jellegű elfoglaltsága miatt nem tudott ott lenni a csapat egyik ásza, Csapó Gábor, vele külön beszélgetés is készült a műsor elején. Tehát egy 2000-ben készült adás következik, melyben 24 évvel az olimpiai diadal után emlékeztek a montreali vízihősök.
4: Bejtett labda, ott van, Faragó, Szívós, Sipszó, újra visszajön, megint Szívós, nem, tovább a labda, Csapó, nem tud lőni, elnyomják, lőj, most lő, gól!
5: Csapót kétszer elnyomták. A magyar vízilabda válogatott olimpiai bajnoki címet szerzett Montreában az 1976-os olimpián. Csapó Gábor.
6: Meglehetősen simán nyertük az olimpiát. Hozzá kell tegyem, hogy azért elég hosszú szünet volt akkor is, mert ugye 64-ben nyert előtte a magyar vízilabda válogatott Tokióban. Tehát a magyar vízilabdának azt mindig tudomásul kell venni, ami ugye egy esetben rossz, más esetben jó, hogy mindig nyerni kell. Tehát az az elvárás, hogy első legyen. Mi erre abszolút fel voltunk készítve, mert nagyon jó edzőink voltak, hihetetlen jó játékosok gyűltek össze, és nem csak, hogy hihetetlen jó játékosok voltak abban a csapatban, hanem nagyon értelmes gyerekek gyűltünk össze, hála az Istennek. Maga az olimpia az irreálisan könnyű volt, mert ugyan volt egy olasz mérkőzés, amit nehezen nyertünk, mert nem játszottunk jól, de azért nyertünk. A többi mérkőzés az abszolút sima volt, és ehhez párosult még az, hogy a szovjet csapat nem tudta döntőbe jutni, mert a selejtezőben kikapott a hollandtól, és döntetlen játszott a románnal. Tehát, ha így utólag belegondolok, azt mondanám, talán, hogy egy ilyen gyenge Európa-bajnoksági izgalommal nyert olimpia volt. Jó, erre a Gyarmati Dezső bácsi ugye azt mondja, hogy mi voltunk minden idők legjobb csapata, mert hogy ennyire simán nyertük az olimpiát. Lehet, hát én azt nem tudom, meg nem tudom összehasonlítani az 1932-es győzelmet a 76-ossal. Ez a Dezső bácsi véleménye.
7: De ez azt is jelenti, hogy egy pillanatig nem fordult meg a fejükben, hogy kikaphatnak, hogy elveszíthetik az aranyérmet?
6: Nem, úgy is mentünk ki, hogy a szovjet csapattal kell majd, ugye akkor még más szisztémában van, hatos döntő volt, ugye körbejátszás volt, de azért a szovjet nem volt már olyan jó, mint a 73-as szovjet csapat, vagy 72-es, ugye akit 73-ban azért legyőztünk, és ott is világbajnokok voltunk. Nem nagyon fordult ez meg a fejünkben, hogy vereséget szenvedhetünk. Szóval azért voltak már olyan jelek az előző évekből, hogy több csapat megkeresett minket, hogy ne verjük meg annyira őket. Nem ajánlott föl semmit, mondjuk például a románokkal mi nagyon jó kapcsolatban voltunk, a hollandok imádtak minket, fölnéztek ránk. Végül semmilyen megállapodás nem történt, de hát most az, hogy tudat alatt befolyásolt, hogy mondjuk a hollandot azt hiszem csak 6-2-re vertük, hát ez lehetséges. Szóval az egész vízilabda társadalom belenyugodott abba, hogy mi jobbak vagyunk.
7: Nagyon mostoha körülmények között laktak Montreálban, tudtak pihenni?
6: Nem, heten voltunk egy szobában, Kvaragó, Korkai, Sudár, Gerendás, Kenész Gyuri, én, és erre volt egy fürdőszoba. Erre föltenném a kérdést, hogyha mondjuk nem vízilabdázók, tehát nem vízes sportokat csináltunk volna, aki hát minden nap délelőtt délután vízben van, tehát nem a nagyon kell fürödni, de mondjuk egy kajakkenunál, vagy egy kézilabdánál, vagy szóval azért az borzasztó lehetett.
7: Zavaró volt ez egyébként?
6: Nem, egész este röhögtünk mindig, arra emlékszem.
7: Min?
6: Kenész Gyurinak a történetein, mert a Kenész Gyuriban két Moldova veszett el, tehát a kőbányai történetek, és azok jöttek, és az ember csak hallgatta, és ezzel mulattattuk az időt. Hogy mennyire így van, hogy amint lejátszottuk az utolsó meccset, és megnyertük az olimpiát, ez egy pici szoba volt, ez lehetett egy 5x6-as vagy 5x8-as szoba, amiben mondom heten voltunk, hogy utána már olyan rendetlenség alakult, hogy egyszerűen csapásokon kellett bemenni, ahol egyáltalán be lehetett menni, ugye, mert akkor már mindenki elengedte magát, ide ment, oda ment. Míg a meccsek tartottak, addig azért viszonylagosan normális körülmények voltak a szobán belül, már fiatal emberekhez képest.
7: Én azt hiszem, hogy abból a csapatból Faragó Tamás és ön, akiket folyton együtt emlegettek és emlegetnek a mai napig. Legendás az a barátság?
6: Igen, mi mindig nagyjából egy szobában voltunk, egy csapatban játszottunk a Vasasban. Rusorán Peti volt az edzőnk, végül is a Rusorán találta ki, hogy mi együtt játszunk, mert a Tamás az BVSC-s volt, én Dózsás voltam, és ez egy érdekházasságnak indult, és aztán nagyon jó barátság is alakult ki belőle, sok-sok rigójával, sok-sok veszekedéssel, nem, már olyan sok veszekedés nem volt.
7: Mi volt Faragó legrosszabb rigójája?
6: Legrosszabb, hogyha nem értem haza időben, akkor nem tudott elaludni, mert már rossz házasság szintén volt a dolog.
4: 7 arányban vezet Magyarország, kedves fiúk, ott álltok közvetlenül az olimpiai bajnokság küszöbén. Az aranyérem, most az aranyérem...
5: Következzen most az, akiben két Moldova veszett el. Kenész György.
8: Csak jó tudok mondani mindenkiről, mert is nem arról szólt a történet, hogy most valaki bejött, és akkor na most te ügyes vagy jó fiú vagy. Itt bizonyítani kellett. Tehát aki tudott bizonyítani, az befogadták. Aki nem tudott, az jött helyette a a másik. Nagyon sok jó játékos volt akkor. Hát még legalább 10 játékos fel tudnék sorolni, aki kikejutott volna az olimpiára. Csak hát jelen volt szerencsém. Én nem éreztem semmiféle nyomást. Én ugye 20 éves voltam akkor, én abszolút ide nekem az oroszlán. Tehát abszolút tele önbizalommal. Én olyan játékosokkal játszottam együtt világéletemben, mint a klubban, a Vasasban, a Faragóval, a Csapóval együtt. Vagy a junior vágoszban, a Horkaival, a Sudár Attilával, a Gerendással. Hogy én hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy mi nyerünk, mert jók vagyunk. Tehát nálunk csak az számított, hogy nyerünk. Meg se fordult a fejükbe, hogy kikaphatunk. Volt előtte például egy München, ahol ugye ezüstéren volt, ahol egy játékvezető azt se tette például a csapatot. Az a csapat helyzet volna már Münchenbe is, csak hát mint mondom, a vízilabdában sok mindennek kell passzolni ahhoz, hogy valaki nyerje. Volt egy Boszfor olimpia, amin szintén lehetett volna nyerni, csak nem jött össze a dolog, mert a csapat esélyes volt, és volt 84-ben egy olyan elmaradt olimpia, Los Angeles, ahol mi voltunk egyértelműen a magasan a legesélyesebbek, ugyanis abban az évben minden nemzetközi tornán mindenkit megvertünk, tehát még az oroszokat is, akik ugye akkor ugye eléggé fel voltak spanolva. Nagyon nagy csanszot vettek el tőlünk akkor sajnos, hogy
9: nem helyette tudtunk. Mehettek Kubába.
8: Hát igen, mentünk Kubába, de hát az már olyan volt, hogy ott már mindenki leeresztett meg. Az már nem volt igaz, nem volt egy igazi dolog.
9: De nem fogja irigyelni a maiakat, ha netán megszakítják ezt a hagyományt?
8: Hát én nagyon örülnék, hogyha ez sikerülne. A fiúknak nagyon szorítok, személy szerint is, de én azt hiszem, hogy az egész magyar vízilabda társadalom egytől együtt mindenki nagyon várja a sikert. És én nagyon komoly pénzt is tennék rá, ha lehetne, hogy megnyeri ez a csapat.
4: Közben szívós küzdés birkózik a labdáért, visszahúz, a mi kezünkön marad a labda ugyan, de szívós kiállított a játékvezető, és lehúzzák, lenyomják most Csapót a kapu előterében.
5: A mai adás azért rendkívüli, mert eddig az elmúlt 22 alkalommal megszokhatták, hogy olimpiai bajnokaink külön-külön szépen egymás után Chopin zenéje között szólalnak meg. A változás talán már a köhögésből is lehetett hallani annyi, hogy nem kevesebb, mint ha jól számolom, 7 olimpiai bajnok ül itt a 4-es stúdióban, az 1976-os vízilabda válogatott tagjai. A telefonvonalban Svájcból pedig a csapatnak a kapusa, és hát itt van Török László is, aki akkor ugyan még nem közvetítette a csapat menetelését, hiszen talán a budapesti olimpiai stábban dolgozott.
10: Még abban sem.
5: Ja, még abban sem.
10: Ja, de tényleg most jut eszembe, de...
11: Ki fizeti a Cservenek telefonszámláját?
10: Nem, Cservenják fizeti, ő nem tudja még, de...
12: Új bankkontót nyitok, jól van.
10: Na, hát, ez így van rendjén.
5: Laci, azt javaslom, hogy akkor fölváltva mutassuk be az urakat. Melletted az egyik aktív edző, a mai napig aktív edző.
10: Az egyetlen aktív edző,
5: így van. Gerendás György.
10: Mellette dr. Konrád Ferenc, aki a csapat gólvágója volt, és utána te azt mondtad, hogy Cservenyák Tibi a kapus, hát én mindig úgy mondom, hogy két kapus, hiszen mellette ül még Molnár Endre, és ugye Tibivel együtt védtek ezen az olimpián, az 1976-os olimpián.
5: Hát ha már ugye említettünk itt edzőt, én nem állom meg, hogy Horkai Jönjön, nem mondjam el, és Szívós Istvánról, a fiatalabbikról, hogy mind a ketten voltak edzők, hát Horkai pedig a legutóbbi olimpián, mint szövetségi kapitány vezette egészen a 4. helyig a csapatot. Kit hagytunk még ki?
10: Sárosi László doktort, aki viszont soha nem volt edző. Ezt itt pillanatok alatt a srácok maguk között is mondták, hogy azért néz ki ilyen jól, azért ilyen kisimult, mert ő nem edzősködött. És Sudár Attila, te mennyi időt voltál edző, Attila?
13: Az OSZ-ben voltam kb. A 3 hétig, és Anzióban voltam egy szezont edző.
12: Na jó, de hát azért ne hagyjatok már ki, 6 évig svájci válogatott szövetségi kapitány voltam, az semmi.
14: És mit értél el? Na ezt mi is
13: értél? Igen, elértél valamit, mert egész 20 éves pályafutásod alatt nem tudták kijutni Szófiába, és a svájci csapattal sikerült. Ezt nem esélted. Ugye ott játszottatok?
12: Így, hogy mondod, Szófiába játszottam, Európa bajnoki selejtező.
13: Na látod.
12: Nagyon nagy élmény volt.
10: Te is, mi lett a meccs vége? Arról is mesélj be.
12: Kérlek szépen, nem az volt a lényeg, hanem hogy az összes svájcnak vízumot kellett Bulgáriába venni, és nekem nem kellett. Nagyon büszke voltam erre akkor.
10: Én még mindig kérdezem, Tibi, mi volt az eredmény?
12: Az eredményről ne beszéljünk most, a vízumról beszéljünk.
5: Mikor ültetek ti együtt utoljára így le, mondjuk 7-8-an, netán 11-en?
11: Mária Nosztrán legutoljára ölte.
12: 1998. október 9-én a régi Siposban.
10: Húha, tényleg a te születésnapodon, látod?
11: Na megint előre dömi a magát. Utána is találkoztunk még.
10: Akkor jöttetek tényleg így utoljára össze, és akkor viszont az olimpiai bajnok csapat volt. Én mondhatom azt, hogy így nem nagyon szoktatok összejönni, Szisza?
15: De ennyien nem. Ketten, hárman, hát itt a öreg fiúkkal, akik játszanak, azok gyakrabban össze. Tehát, hogy héten egyszer-kétszer találkozunk, akik játszanak, akik nem, azokkal nem.
16: A nagyon öreg fiúkkal nem találkozunk.
5: Pista, te hogy emlékszel vissza erre az összejövetelre?
14: Néha-néha ilyen születésnapok. Ugye megtiszteltek a gyerekek, hogy az 50. születésnapom, amikor most már 2 éve volt, ugye összejöttünk, és hát most már a fiatalok is közelednek, úgyhogy gondolom, hogy lassan ilyen alkalommal fogunk találkozni.
5: Többször.
14: Reméljük.
10: Pagodában, amikor összefutottunk, akkor pillanatokon belül ott folytattátok a beszélgetést, ahol Hajdanában megszakadt. Például én kitűnően hallottam, hogyha segítesz a mikrofonnal, hogy Sárosi Laci mindenre mindig nagyon jól emlékszik. Szóval...
13: Tulajdonképpen a találkozásoknak nagy részt ti riporterek vagytok a elindítói, illetve a provokálói, mert sokszor azért találkoztunk már itt stúdióban is. És tulajdonképpen fel is használjuk ezt az alkalmat, mert remélhetőleg most már 1-2-3 hónap múlva már nem minket fogtok hívni, hanem azt az új csapatot, amelyik esetleg Sydneybe megnyeri az olimpiát, úgyhogy most még egy pár hónapot kihasználjuk.
10: Te reménykedtek ebbe tényleg? Szóval az ember mindig úgy, hogy önző azért egy kicsit. Mindig azt mondja, hogy jó az, hogy összejövünk, jó az, hogy a mi glóriánkat csiszolják, azt suvickolják tovább. Szeretnétek, hogyha most már nem a tiéteket, Ferko?
14: Nyilván szeretnénk. Egyébként már az utolsó 2 olimpián is reális esélye volt, hogy az a csapat nyerjen, amelyik kint volt, főleg a atlantain, és ott végül is sajnos nem sikerült nekik, de már nagyon várjuk tulajdonképpen, hogy felváltsa valaki minket abba a posztba, hogy az utolsó olimpiai bajnokok vagyunk vízilabdába.
5: Valami párhuzam azért van a mostani meg a 70-es évekbeli válogatott között, mondjuk az, hogy ez a 76-os olimpiai győzelem a csúcsok csúcsa volt, tehát azért ezt megelőzően volt világbajnokság, volt Európa-bajnokság, ugyanúgy, ahogy a keményféle együttes ugye nyert világkupát, nyert Európa-bajnokságot, tehát hosszú volt az út Montrealig, de mindenképpen győzelmekkel kikövezve, ugyanúgy, mint most keményéknek, igaz?
11: Igen. Ez igaz.
10: Jó riportalany vagy, szóval.
11: Hallgassuk meg a Lán Cservenyákot, mit szól ehhez?
12: Én nagyon szépen hallgatom, nagyon szépen értékelitek itt a dolgokat. Valóban én is nagyon-nagyon bízom, és nem lehet ilyeneket mondani, hogy hány százalék, meg 90, meg 95, vagy 80, de ezek a fiúk most föl fognak minket váltani. Ezek a fiúk nagyszerűen együtt vannak. Én előttem az utolsó Európa-bajnoki utolsó negyed, utolsó percei előttem vannak, ahogy az a Kásás Tamásot leadta még az utolsó pillanatban, és a labdát itt minden ki tudja, mikor mit kell csinálnia, meg tanultak nyerni.
10: Ti, tehát ez a csapat, ez soha nem tojt be, hiszen 73-tól kezdve volt egy olyan menetelés, ami párját ritkító.
16: Most 73-ban én még a Fradiba ültem a kispadon, tehát gőzöm nem volt, hogy betojtak-e vagy nem. A tévén láttam, hogy nem tojtak be. Én csak azt tudom mondani, amikor én bekerültem, tehát én mégis fixen 76-ban kerültem be, és akkor már nem volt olyan, hogy betojtunk volna, vagy betojtak volna.
10: Fívós doktor például, hogy tényleg nem volt az, hogy összecsináltátok magatokat? Tehát mindig volt ez a magabiztosság ebben a csapatban?
14: Azért nem mondhatnám, azért nekünk is voltak olyan versenyeink, ahol amik esetleg nem nyertünk, vagy még szerencsével. Én még egy dolgot mondanék, hogy korban meg kell érni.
5: 12 év telt el 64 és 76 között, amit most itt Pista mondott, hogy ennek a csapatnak nem volt túlságosan nagy a hátizsák Montrealban, hiszen ugye volt 2 olimpia, nem volt újabb győzelem Mexikóban és Münchenben, volt ez a nagy menetelés, és mindenki kimondva, kimondatlanul tényleg azt várta, hogy én olvastam, hogy itt hát meg kell nyerni, igaz?
15: Én fiatalon kerültem be, én örültem, hogy bekerültem, tehát abban a csapatban sokkal nehezebb volt bekerülni, mint megnyerni az olimpiát, szóval.
5: Nem volt ez a várakozás? Ez nem nyomta agyon? Hát végül is persze nem.
15: Engem egyáltalán nem.
10: Te így ezt Sudár Attilát hallották a hallgatók. Hogy volt ide fiatalnak bekerülni ebbe a csapatba? Hiszen Gerendás Gyuri is mondta, hogy öröm volt ebbe a csapatba bekerülni egyáltalán. Be lehetett férni a nagy mogulok közé?
15: Hát itt olyan játékosok voltak, akiket az ember csak csodált, úgyhogy amikor én majdnem azt mondom, hogy véletlen, hogy be tudtam kerülni. És
17: Mi az, hogy véletlen? Miért?
15: Nem, hát az utolsó pillanatban engem már előtte kiraktak, és utolsó pillanatban kerültem be, úgy gyakorlatilag az első szűkítés után engem nem raktak be, majd jött egy ilyen 3 napra lementem Balatonra, utána visszajöttem, és az OSC játszott a válogatott ellen, amikor nem hátul játszottam, hanem elől felszabadultam, úgymond szórakozva, és hát elég jól ment a játék.
11: Ez a csapat azért 76 előtt, 72-ben második lett, úgyhogy elvették tőle az aranyérmet. 73-ban világbajnokságot nyert, majd Európa-bajnokságot nyert, úgyhogy volt ennek előzménye már az olimpiának, és volt egy elég komoly rutinna is ennek a csapatnak. Már győzelmi rutinja is, tehát nem teljesen.
18: Tehát akkor ez nem volt tehertétel? Tehát, hogy az olimpia...
11: Olimpia mindenképp tehertétel, mellette majd, hogy ugyanez a csapat már 2-t elvesztett. Tehát az egyiket egy harmadik helyet, Mexikóba, utána 72-ben egy második hely, de viszont volt egy dafke is bennünk, hogy most már még egyszer nem énekelhetik ki a sajtot a szánkból, mint 72-ben. Tehát úgy állt hozzá az egész csapat, már az olimpia előtti mérkőzéseken végigvertünk itt mindenkit, ahol csak elindultunk, végigvert ez a csapat minden ellenfelet, tehát volt egy komoly önbizalma a társaság.
18: És a fiatalokat hogy fogadták?
11: Elfogadtuk. Főleg, hogyha jól játszottak.
17: Visszafogott vagy azért, szóval a fogalmazásban. Dr. Konrád Ferenc?
14: Hát, annyiban szeretném javítani az egészet, hogy 68-ban elvben a mostani játékrendszer szerint simán nyertük volna az olimpiát. Mi egyetlen egy vereséggel voltunk harmadikok, Hugo 2 zakóval tulajdonképpen megnyerték az olimpiát, és úgy jutottak be a döntőbe, hogy a japánok ellen 33 góllal kellett nyerni. Hát ezt nem igazán reális körülmények között érték el, és gyakorlatilag az NDK esett ki. És végül is már akkor simán nyerhettük volna olimpiát. Az oroszokat megvertük, akik előttünk végeztek, olaszokat, akik megverték a jugokat, megvertük, úgyhogy ott már nyerhettünk volna, és az egy elég jó, szintén nagyon jó összetételi csapat volt, ott is volt egy jó pár öregebb, és a Pista, Laci, Bandi meg én voltunk a fiatalabbak abban a csapatban.
17: És ez azért régen volt.
16: Hát nagyon régen, az nagyon régen.
14: Gerendás még nem született meg akkor, és kezi csókolomot köszönt, mikor lementünk az uszodába. Úgyhogy látod, tényleg rég volt.
11: Tibor, látod, nálad is van egy jobban emlékező ember.
12: Én nincs, semmire nem emlékszem.
11: Feri minden perfekt teljesen.
12: Öregem, 31-0-ra kellett nyernie, biztos tudja.
4: És megint a miénk a labda, újabb szabaddobás a miénk javára. Sárosi elől, újra csapó, és a játékvezető most ellökést lát. 30 másodperc. Ember előnyben a románok, és a támadásukat most vezeti Raducanu, bent középít a labda. Slavej lő, a kapufáról Slavej lő, másodszor. És bent van a hálóban a labda. Slavej, második, lövése, berepül.
16: Kimegyünk, és az olimpiát megnyerjük. Tehát egész egyszerűen valahogy...
18: De így is indultak el, bocsánat?
16: Hát szóval így indultunk el, és mondjuk nekünk meg olyan volt, hogy bekerülünk ide, és itt nem lehet más, mint siker, mert az a csapat már pontosan megélt úgy, hogy az megnyert.
18: Gerendás György mondta azt, hogy ugye úgy ment ki ez az együttes, hogy megnyeri az olimpiát, hogy meg kell nyernie. Ezt alátámasztotta Szívós István azt, hogy ez egy olyan torna volt, nagyon ritka az olimpiák történetében, hogy a magyar csapat utolsó mérkőzésén úgy szállt vízbe, hogy teljesen mindegy, mi az eredmény, olimpiai bajnok.
19: Ez egy csodálatos érzés. Épp a pagodában azt beszéltük, hogy valaki nem tudta, hogy kivel játszottuk a döntőt. Aztán valaki nem tudta, hogy milyen eredmény volt, és akkor volt egy megjegyzés.
17: Ki volt
19: hogy...
17: az?
19: Hát hittem... aztán volt, aki azt mondta, hogy jó, hogy le tudtuk játszani a döntőt, mert hát lényegében az olasz mérkőzés után ugye másnap még egy románnal kellett játszani, és képzelj egy olyan dolgot, hogy végre egy csapat megnézi az olimpiát, mindenkinek nagyon tűtőzhetni kellett magát.
18: Hát mikor volt az ünneplés tulajdonképpen? Az utolsó meccs előtt, vagy azért után?
19: Szerintem az olasz mérkőzés után, ha visszaemlékezem, egyfolytában hazaérkezésig ünnepség volt. Tehát nem tudom, hogy a román mérkőzés az teljesen kiesett. Én egy momentumra nem emlékszem, de azt hiszem, hogy senki nem.
18: Ki emlékszik a román meccsből valamit?
19: Tibor emlékszel?
14: Tibor emlékszik, mert megitta a viszkimet, amire a Dezső engem kapott el.
17: Tibor, tényleg emlékszel?
12: semmifajta viszki, semmifajta ilyenre, semmifajta románokra nem emlékszünk. Nincsen ilyen, nincsen, nem volt ilyen. Na nem, szóval, de tényleg valóban az az érzés, amit a Pista most mondott, ez valóban igaz, hogy egy utolsó, amikor ezen az olasz mérkőzésen, ahol ugye megnyertük, mondhatjuk így az olimpiát, az olasz mérkőzésen, ahol azért mondjuk meg, ott volt ez a Sudár Attila, aki fantasztikusat játszott, vagy a Gerendás Gyuriék is, úgyhogy ott megnyertük, hogy utána a román mérkőzésen ugye még egyszer nyernünk kellett, tehát az már...
20: Nem engedhette meg magának ez az együttes, hogy ne nyerjen?
21: Nem, de eszünkbe se jutott. De nem csak azt, hát most mondom, egy olyan példát, játszottunk Németországba egy tornát előtt, még olimpia előtt. Azzal melegítettünk, ugye reggel volt a meccs, kint szabadban játszottunk, pont a oroszokkal játszottunk, hogy hát akkor nagy csaták voltak, és azzal melegítettünk, hogy leálltunk focizni a fűbe. Most a medence szén. És akkor már szóltak, hogy már az oroszok már lövöldöznek kapura, 5 perc a kezdődik. Már csak 5 perc beugrottunk a medencébe, elkezdtünk labdázni, és megvertük az oroszokat. Utána, amikor Olaszországban játszottam, sokat voltam őt a Gianni de Magistris, és mesélte, hogy hát ők ezt kész, nézték a part, és egyszerűen már megint ott, hogy ezek a rohadt magyarok már megint kitaláltak valamit, ez meg megint valami új. Teljesen kész, hogy ez valami tudatos, nem tudom milyen szisztéma, amit mi csinálunk, és már megint, és mindenki nézte, hogy mi mit csinálnak a magyarok, mert hogy a fenébe lehet, hogy nyernek. Szóval az egész olyan volt, hogy amit a Gyuri is mondta, nem az volt, hogy nekünk nagy volt a nyomás, hogy nyerni kell, hanem abszolút természetes volt, hogy mi nyerünk. És ez egy óriási különbség.
15: Sőt, a spanyol edző, Brasco, amikor én Szirakúzában voltam, akkor elmesélte, hogy ők is kipróbálták ezt a bemelegítést, de nekik nem jött be. Ez komolyan.
17: Te tulajdonképpen...
11: Ők könnyen fiesztáztak már a román meccsen. A kapusok meg szívtak, érted? Mindenki fiesztázott. Kivédett. Tibor, kivédett a román meccs?
12: Kettőt én.
11: Na, én igazság. 50%. Ők fiesztáznak, nekünk meg dolgozni kell.
12: Úgy, ahogy mondod, Endre.
22: Hát de mielőtt mi megmerjük a többi meccset.
23: Kivettétek a hálóból a labdát.
17: Egyet mondjatok meg nekem, hogy ezt mindig meg is kérdezem újból és újból, mert nem hiszem el. Hogy hogyan fenébe lehet az, hogy itt két kapussal állandóan szórakoznak a többiek. Két kapus világszínvonalon védett. És mégis barátok tudtatok maradni.
11: Tiborral gondolod?
12: Hát én arra gondolom.
11: Vagy a játékosok. Ők persze, hogy szórakoznak. Hát ők voltak túlnyomó többségben voltak. Mi csak ketten voltunk kapusok. A Tiborral nagyon jól kijöttünk. Legalábbis remélem. Szólj közben, ha nem így volt.
12: Te vagy az idősebb, te mondjad.
11: Nagyon jól kijöttünk vele, mert kiegészítettük egymást. Tehát rájöttünk mind a ketten arra, hogy egy világversenyen végigvédeni egy kapus ugyanazon szinten nem valószínű, hogy tud elfárad idegileg, fizikailag. És általában mindig az volt, hogy aki jobb formában volt az adott pillanatban, az került a döntő mérkőzéseken, a középpontban.
17: Te Bandi, én ezt elhiszem, de most így utólag itt az asztalnál Tibor kint Svájcban, ezt elhiszem. Na de azért akkor, Isten, hogy vette tudomásul, amikor azt mondta neked Gyarmati, hogy most például Tibor véd? Ezt nem kaptál agyvérzést?
11: Nem, komolyan így volt, mert általában olyan nyomás nehezedett, most nem hülyeskedek, de tényleg így volt, általában a kapusokra egy ilyen világverseny olyan nyomás nehezedett, már előtte is. Soha nem volt védelem. Hogy majdhogy nem megkönnyebbülés volt, amikor egy-egy mérkőzést kihagyhatott az ember, de tényleg így van válogatott szinten. Szóval soha nem volt ez, hogy rivalizál.
20: Tibor?
12: Na most ennek van egy emberi háttere is, egy emberi oldala is. Ahhoz, hogy ezt Molnár Endre így mondhassa, ez valóban egy olyan emberi magas tulajdonságainak kell lennie, hogy tényleg az Endre így fogalmaz, ő nem mondta azt, hogy ma mi a fenének nem én védek, miért nem én védek, és ugyanígy voltam én is, mi különben egyébként számoltuk, hogy ki hányat ült a kispadon. Én nem tudom hányszor voltam válogatott, de minimum 100-szor ültem kispadon is. És az Endre mögött ülni, az már maga számomra legalábbis egy olyan érzés volt, hogy én tudom, hogy ott bent egy világklasszis, az korának legjobb, világon a legjobb kapusa véd, és hogyha én ott mögötte még beálltam, azért, mert ő elfáradt, azért, mert egy olyan mérkőzésen, esetleg egy jugón, ahol rám volt szükség, én álltam be, én is hoztam a teljesítményemet, és így azt hiszem, hogy ez volt az, hogy ketten kiegészítettük egymást. Voltak már Dezső bácsinak, voltak ilyen filozófiái, hogy jugók ellen ki, az oroszok ellen kivédjen, és a többi. Ez nem mindig jött össze, de hát azért ez, aztán mi aztán úgy szépen azt eldöntöttük az emberével.
11: Tibor, köszönöm szépen. Meg vagyok 60.
10: Te azon igaz, hogy látom a könnyet a szemébe.
12: Most ez egy kicsit olyan, hogy a viccesen hangzik, de én valóban így érzem, hogy Endrének az emberi méltósága is, az emberi tulajdonságai is olyan predesztinálják arra, hogy ez a kettősség, vagy kétkapus, vagy rivalitás, vagy én nem is tudom már, miket mondanak, vagy miket hogynak. Emlékezzünk vissza 2000-et, amikor a Sárosi Laci hozzászólt a születésnapomon, és azt mondta, hogy a 70-es évek egyik legjobb kapusa. Kitört a röhögés, mert még mindig azt mondtátok, hogy na most mi lesz, szétlövés lesz, ki volt a jobb. Én egyértelműen megmondom, Endre volt a jobb kapus, és kész. Endre volt a jobb kapus, én ugyanolyan jó kapus voltam, de Endre volt a jobb kapus.
11: De te voltál a leggyorsabb kapus a világon.
12: Az voltam, az köszönöm, még a mai napig is.
11: Igen, és te játszottál is válogatottba.
12: Gólt lőttem.
11: Köszönöm. Hol lőtték gólt, a fiúk nem tudják, én tudom.
12: Napista, hol lőttem?
11: Én szerintem az osztrákok ellen Barcelonában.
12: Pontosan, jól emlékszel, és kijátszottunk valahol Barcelona mellett.
11: Szabadelben játszottuk, fantasztikus labdákat kaptál, és elúsztál, és belőttél egy labdát.
12: Tessék, két gólt lőttem az osztrákok hálójába, azóta is pipák rám az osztrákok. Igen,
11: az az egyetlen hely, ahol rivalizálunk a kapusok a mezőnyben, mert most az öreg fiúk csapatában minden kapus mezőnyben játszik. De én úgy igazoltam csak oda annak idején, hogy megmondtam, hogy a 4 méteresen belülre én nem megyek. Tehát eleve kizárt az, hogy a kapuba álljak. Na most a mérkőzéseken általában az.
12: Na most nem azért nem tudsz saját 4 méteresedre, azért, mert nem tudsz visszaúszni.
23: Azért, ha kapnak piros sapkát, hogy megkülönböztessék őket a normális játékosoktól, nem jöhettek ki a félpályán túl, mert nem találnak vissza, nem dobhatták a félpályán túl a labdát, mert nem látták az ebbet. Hát ezek voltak a aranyszabályok.
20: Sorjáznak a történetek. Azt mondta Gerendás, hogy hagyjuk már a kapusokat. És volt itt egy fél szava szintén Gerendás Györgynek, hogy ők nem csináltak be. Tehát ugye ezt mondtad, Gyuri? Ugye?
16: Igen, azt hiszem, igen.
20: Soha? Utazni kellett mondjuk Montreálba, szívóssal együtt a repülőn?
16: Inkább visszafelé voltak gondok. A vámon, az volt az egyedül, amikor olyan becsinálós volt a hangulat, de odafele nem volt.
20: Pista, te tényleg a csomagtartóba kapaszkodtál?
0: Hát a repülés az borzalmas dolog. Hát nem nagyon szerettem, a mai napig sem nagyon szeretek, hogyha megyek, szóval rengeteget mentünk, és...
12: Pista!
0: Tessék!
12: Hogy emlékszel vissza a vasutasztrák Olaszországba, Ancona, Milánóba, amikor ugye a fák között repültünk egy ilyen 20 személyes géppel?
0: Rémálom.
11: Amit Anconában föl.
0: Rémálom.
13: És a Besenyei vezettem, a Besenyei Péter.
0: Nem, szóval az igazság az, hogy nagyon sokat utaztunk.
20: Hát rengeteget, mert ahogy olvastam, bocsánat, hogy közbevágok, nem volt elég, hogy még elmentek Montreálba. Előtte jártak mondjuk Kubában, edzőtáborban, jártak úgynevezett, ezt talán török jobban tudja, hogy hívták azt a tornát?
10: Canamex torna,
20: igen, amit ugye szintén a tengeren túl rendeztek, jártak Dél-Amerikában, szóval kellett azért repülni.
0: Hát rengeteget mentünk, sokat repültünk, ekkor az ember leizzadt, és számoltam a napokat, hogy mikor érünk már haza, mert tehát ez egy borzalmas, ez a kint tartózkodás. Ugye nyerni kellett, a nyerésnek nyilvánvaló meg volt az előnye a vámon, úgyhogy szép idők voltak.
13: És hát a hajó sem jobb.
10: Na most tulajdonképpen a vámot itt ketten is említettétek. Én hallottam egy olyan történetet, hogy valamelyikötök azt mondta, talán tudom is, hogy ki, de nem mondom a nevét, hogy amikor jöttök visszafele, hogyha ez a repülő lezuhan, akkor itt a cápák egy évig farmert fognak zabálni.
16: Több, mint egy évvel volt.
10: Mondd, egy olimpiai bajnoknak nem volt, hogy mondjam, szabad kijárása akár több évre való farmerral is?
16: Nem, ez úgy volt, megmondom, egy ilyen hallgatólagos dolog volt, hogy az olimpiáról megjöve, akkor tulajdonképpen egy szabad vám volt. Hivatalosan nem, tehát le kell adni a vámpapírt, és akkor
20: de tulajdonképpen
16: nem néztek meg minket.
20: Ez volt az aranyép, így igaz.
16: És akkor be tudtunk hozni valamit, ami tulajdonképpen valamilyen szinten egy ilyen kompenzáció volt, hiszen akkor, ha jól emlékszem, hivatalosan kaptunk 50 000 forintot kaptunk fejenként az olimpiáját. Tehát
20: 76-ban.
16: Igen, 76-ban. Tehát mondjuk az is akkor egy Trabantnak az ár volt, ha visszaemlékszünk. Tehát most azt mondom, hogy nagyon nagy dolog volt, de valahol ez egy ilyen kompenzáció volt. Ez még annak a rendszernek volt ezek a felemás dolgai, mint a sportállás. Ez inkább most, hogy mondjam, tehát nem ez volt azért a jellemző, de de hát ez is itt volt a sportban.
17: Említettétek az aranygépet, ez egy körkérdés, próbáljunk gyorsan csinálni, de Isten igazából szinte biztos vagyok benne, hogy mit válaszoltok rá, legfeljebb Cservenyák Tibinél nem vagyok egészen biztos benne. Hol van az aranyérem most éppen nálad?
20: Gerendás György.
16: Szüleimnél a Vitheimben.
20: Korrát Ferenc.
23: Otthon a vitrínben.
20: Horkai György.
1: Nekem nagyon hosszú ideig a szüleimnél volt, de most már otthon van nálam, vitrínben.
20: Szívós István, fiatalom.
2: Az egy az elején érdekes dolog, ma törtek a vitrínből, és kérném szépen azért a Molnár Bandi segítségével kaptam vissza.
20: De meg lett?
2: Igen, de mert...
3: Nehogy az
11: Ez még hova került?
23: Kiderült, hogy maffia vezér a Molnár.
11: De ez rosszul jött ki, Pics.
2: Nem is szeretném.
17: Tudnék, a következő dolog történt, a banditól elkértem, és a rendőrségnek odaadtam, tudnék, ebből 14 darab van az országban. 14 darab. Ugye, és
16: a bandi... Miért van 14? 11 volt.
17: 11 és 3, illetve 10, a Németh Miklós, tehát 14 ilyen...
20: Ja úgy, hogy Montreáli.
17: Ja, értem. Montreáli.
20: Hát Tordas Ildikó, Németh Miklós.
17: Hozzám betörtek, és a banditól elkértem, a rendőrségnek odaadtam. A rendőrség kiadta a körzet, és egy hét múlva, vagy 10 nap múlva elkaptak egy bandát. Ahol nekem a láncot azt eltüntették, maga az érem az meglett, és hát így mostan a vitrínben van.
20: Sárosi László?
7: Otthon van, de most akarok venni vitrínt.
20: 24 év után.
17: Cservenyák Tibor van az utoljára. Neked most Svájcban van, Magyarországon van, egyáltalán hol van?
24: 4 darab érmen van. Amit Svájcban ide kihoztam, itt van előttem. Itt van a Jadran kupa, a világbajnoki, az Európa bajnoki és a montreáli arany. Ez a 4 van itt nálam.
3: Többi?
24: A többi az, jól emlékszem, Magyarországon valamelyik lakásba. Adok már nektek is valamit a szátokba, egy kicsit, na így legyetek na.
20: Mennyiben változtatta meg az életeteket az, hogy a 76-os olimpián ez az együttes meg tudta nyerni az olimpiai bajnokságot? Mennyiben változott, ha egyáltalán változott az élet? Gerendás György először.
16: Hú, hát nem tudom, nekem nem változott, mert én tulajdonképpen akkor nagyon fiatal voltam, és én tulajdonképpen így nőttem már fel utána. Nem nőttem fel, hanem nekem ez megadatott.
17: 20 évesen olimpiai bajnok voltál, utána viszont nem.
16: Hát nyertünk azért utána is, meg én is nyertem, tehát, de ez egy olyan dolog volt, tehát én úgy mondom, hogy szerencsés voltam, mert nekem ez az egész az életemet határozta meg.
17: Dr. Konrád Ferenc.
23: Én is majdnem tudtam azt, amit a Gyuri, mert 64-ben már majdnem ott voltam, és akkor én is tudnám, hogy milyen 19 vagy 20 évesen olimpiai bajnoknak lenni. Hát én 31 éves koromban tudtam meg, gyakorlatilag én utána válogatott szinten abba is hagytam. Még egy pár évig játszogattam az OSC-be, de én már akkor az egyetemen dolgoztam benne az orvosi egyetemen, és azóta is ott dolgozom, tehát nekem semmiben nem változott utána a helyzetem.
20: Molnár.
11: Én is szintén 31 voltam 76-ban, ha jól számolom. Igen, egy kicsit fiatalabb vagyok a Ferinél. De igazából olyan régóta vártuk ezt a sikert, és a második, harmadik helyeket leszámítva elég sikertelen volt a szereplésünk. Tehát nagyon vártuk a sikert. Annyiban változott meg, hogy sokkal ismertebbé váltunk. Megismertek, bárhova ment az ember névről, arcról megismerték.
3: Most még?
11: Hát most már nem annyira, de hát mondjuk nem is hiányzik, de akkor viszont abban a helyzetben nagyon sok ajtó megnyílott. Tehát könnyebbé vált az élet, legalábbis én úgy éreztem.
20: Sárosi
7: lesz? Egyértelmű, nincs próbája, tehát nem tudom, mi lett volna akkor, hogyha nem nyerünk olimpiát. Az biztos, hogy sok minden könnyebb, tehát ez egy bizonyos népszerűséget ad, sőt, hát a mi olimpiai aranyérmünk az már egy ilyen kicsit ilyen historikus érem, ez a magyar vízilabda, ez egy kicsit ilyen történelmi esemény is.
20: Nem csak azért, hanem gondolom azért is, mert csapatsportágokban egyáltalán azóta nem tudtak a magyarok olimpiát nyerni.
7: Igen, és ez egy ilyen hegemónia a magyar vízilabda története, és ennek mindenki, ez olyan, mint az öttusa vagy a vívás, tehát egy kicsit a sajátjának érzi, ezért még népszerűbbek voltunk talán, és ennek mindenki egyértelműen örült, és így népszerűek is lettünk. Kétségtelen, hogy ez az élet minden területén előny. Úgyhogy az valószínű, hogy ezt aztán különbözőképpen lehet kihasználni, és különbözőképpen lehet élni vele. ki jobban, ki kevésbé jól. Az én életemet annyiból nem változtatta meg, vagy legalábbis nem túlzottan befolyásolt, hogy én az olimpia után abba hagytam, és egész más területen kezdtem dolgozni. Ugyanott is egy belépő volt, de mondjuk én a sportban nem hasznosítottam, vagy nem kamatoztattam mindezt a tapasztalatot, amit esetleg egy ilyen életpályával lehet.
3: István, Sziós István.
19: Hát nézd, mivel nagyon sok időt töltöttünk az úszodába, és ha már egy ilyen sportágat választottunk, amelynek van egy tradíciója, ugye, és ha lemész az úszodába, akkor a kisgyerekek is mindenki olimpiai bajnok akar lenni, ez mint a brazil labdarúgás, a magyar vízilabda. És azt hiszem, hogy egy olimpiai bajnokságot elérni, az egy, az életnek egy bizonyos részének a csúcs. Úgyhogy ez kinek nagyon hamar sikerült, kinek később, itten a, ebből a garnitúrából, utána olimpiai bajnokként hazajönni, az mindenképpen mindenhol, azt hiszem, nem csak Magyarországon, hanem amióta a sport adott országok megfelelőképpen viszonyulnak ehhez, és azt hiszem, ez egy óriási megtiszteltetés volt, hogy reprezentáltunk, nyertünk, sikereket értünk el, sikeres emberek lettünk, népszerű emberek lettünk, és ki az az ember, aki gyakorlatilag ezt nem szereti, hogy nyer és népszerű, és úgy érzem, hogy gyakorlatilag ez a garnitúra, ez tényleg olyan csodálatos volt, amely talán egy nagyon-nagyon ritkán jön.
5: Cservenyák Tibor.
24: Most már mindenki mondta, de én még egy szót. A státuszunk, lett egy státuszunk, olimpiai bajnokok. Ez a státusz, ez a mai napig él. Valakinek többé vagy kevésbé megváltoztatta az életét, de ez a státusz, ez mai napig, ha ebben a kis Svájcban, vagy valahol fölmerül, hogy te sportoltál valamit, és akkor ugye hozzájön. A Tibor az egy émálige, ahogy itt mondják, vagy ex-olimpiai bajnok.
17: Tovább Sudárat.
15: Én ugyanazt tudom mondani, mint a Gerendás, hogy gyakorlatilag nagyon örültünk, bekerültünk, tényleg csodálatos volt, fel se fogta az ember, de azért egyet ne felejtsünk el, hogy utána Los Angelesbe tőlünk elvettek egy lehetőséget, ami akkor én szerintem ez a csapat, ha legalább olyan jó volt, ha nem jobb volt, mint Montrealban, amikor mi megnyertük az olimpiát, és ehelyett mi Kubába mentünk egy barátság versenyre, szóval azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy tőlünk elvettek egy olimpiai aranyérmet.
17: Dr. Horkai György.
21: Én sok érdekes dolgot hallottam, és tulajdonképpen soha nem beszéltünk erről, és mennyivel másképp élték meg az akkor úgynevezett már idősebbek, meg mi a fiatalabbak. Szóval most, hogy belegondolunk a dolgokba, igazából akkor föl se fogtuk. Hát mi egy korosztály vagyunk, a Gerendás, Sudán meg én. Én már 2 éve hamarabb ott voltam a válogatottban, abszolút természetes volt, ugye volt egy európai aranyérem, utána egy elvesztett VB döntő, de amiről beszéltünk, hogy abszolút természetes volt, de nem fogtuk föl. Tehát nekünk ez egy olyan természetes dolog volt, élveztük az előnyeit, mert természetesen voltak előnyei, és én igazából akkor döbbentem, nekem 2 ilyen élményem volt, egyszer a gyerekeimmel elővetőjének, egy bőröndbe voltak az összes érmeim, meg nem, és valahol költözködtünk, és a gyerekem, hogy nézzük, mik vannak benne, és elkezdtem nézegetni, hogy olimpiai aranyérem, meg bronzérem, meg
17: nem mondod, hogy az is bőröndbe volt az olimpiai aranyérem.
21: Ott volt, igen.
3: Veszel vitrint.
21: Hát van az. De nem, és állati érzék, ott ültem a földön, és akkor nézegető az érmek, és akkor egy állati furcsa érzés volt, hogy akkor döbbentem, hogy ez tulajdonképpen egy állati nagy dolog, amit csináltunk. Másodszor pedig pont a Szívós Pista születésnapján, amikor ott voltunk együtt az a csapat, és volt egy vetítés, amit aztán a gyerekei csináltak, amit én soha nem láttam, azt a felvételt, amikor, ami az olimpiáról volt, hogy meg is jelent ez a felvétel, és amikor az olimpián átvettük az érmeket, meg összefoglaló a mérkőzésben, én soha nem láttam ezeket a jeleneteket. Állati jó érzés van, nekem mondom.
17: Te is, amikor Atlantában te vezetted a válogatottat, akkor már föl tudtad mérni azt, hogy úristen, nekem ebből van egy aranyérmem, amit most nem sikerült megszerezni.
21: De én azt mondom, hogy amikor megnyertük a világkupát előtte,
17: igen,
21: szóval az nekem sokkal nagyobb élmény volt, mint most, mint amikor mi nyertünk. Tehát az borzasztó, hogy mind edzőként, meg ugyanaz, de ahogy én hallom, tulajdonképpen majdnem, hogy semmi más, mint az, hogy az ember mennyivel idősebb, amikor megnyom, hogy fiatalon vagy van, már bizonyos pofonok után meg tapasztaltam, mert itt, amit elmondtak a fiúk, az idősebb, az ugyanaz, tehát ma már egészen másképp gondolkodik az ember, akkor ez természetes dolog volt nekünk. De hát mindenféleképpen bizonyos, hogy megváltozza az embernek az életét, mert azért az, hogy a Tibor is elmondta, és ez valóban így van, hogy ez valahol ad egy státuszt is.
6: Nagyon érdekes ez a vízilabda társadalom egyébként. Egymásra
4: rakódnak az eredmények, mert annak idején, amikor mi elkezdtünk vízilabdázni, volt előttünk nagyon jó csapat, olimpiai bajnok csapat, tehát annak a hatása érződött rajtunk. Azért kezdte valaki vízilabdázni, mert látott egy olimpiai bajnokságot, ahol a vízilabda csapat olimpiai bajnok lett. Tetszett neki, lement az uszodába, elkezdett vízilabdázni, azt a sikert el akarta érni. Most ugyanez a helyzet, szerintem az a csapat, aki most olimpián szerepelni fog, nagy része talán lehet, hogy annak a hatására kezdett vízilabdázni, hogy volt előtte egy 70-es évek olimpiai bajnok, illetve világ és Európa bajnok vízilabda csapata. Tehát így épül egymásra mindig a korosztályok vízilabdába is, ezért van itt tradíciója.
24: A nagyon kedves körkérdésetekre, hadd mondjak el itt egy svájci példát. Egy novemberi esős napon a Szolotón főutcáján sétáltam, és szembe jött velem a polgármester a 10 éves gyerekével. Mondom, rossz idő, csúnya, locspocs, november. Üdvözöljük egymást a polgármesterrel, és a polgármester odaszól a kisfiának, hogy tudod ki ez a bácsi? Azt mondja a kisfiú, nem. Ez egy olimpiai bajnok. És erre a kisfiú így rám nézett, és azt mondta, én ezt nem hiszem el. Tudnélik, ezt akartam mondani, hogy ő neki a képzeletében egy olimpiai bajnok, az valahol a piedesztán, a televízióban, itt-ott amott, de az, hogy a novemberi esős napon a Szolotóni utcán megy egy, ő ezt nem tud elképzelni. Hát ezt akartam azzal mondani, ez a bizonyos státusz, ez a bizonyos, nem kiváltság, mert ezt a szót azért nem lehet, szokatlan, na.
5: Jól nézhettél ki, Tibi, akkor.
6: Nagyon jól nézhettél ki.
24: Képzeld el, a 10-es azt mondta, nem. Én akkor át nagyon jót nevettem, jó pofa volt, úgyhogy tényleg, valóban vidám volt.
5: Végül mennyit adott?
8: Mennyit dobott a kalapba?
20: Uraim, Isten tartsa meg jó szokásukat, hogy ilyen vidámak, és még nagyon sok összejövetelt kívánok a többiekkel együtt is. Nekünk itt most lejárt az időnk, bár tényleg hallgatnám még reggelig. Azt kívánhatom-e, és akár akkor egyszerre válaszolhat mindenki, tehát Cservenyák Tibor Svájcból, és itt a hét meghívott vendégünk, hogy nagyon sokáig emlékezzünk erre a 76-os aranycsapatra, de 2000. október 1-én váltsa föl ezt az aranycsapatot egy másik. Mondhatjuk ezt?
24: Így van. Egyértelműen.
9: Köszönöm, hogy voltatok.
25: A magyar csapatot most már csak 20-21, 21 pontosan, 21 másodperc választja el, már csak 19,2, már 17,6, már 15,0, és itt tovább számolhatok. A miénk a labda, gyerekek, most már a miénk a győzelem. Szívós kezén, onnan tovább előre, Csapóé, Csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, Csapóé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb arany.
26: Ez volt az 1976-os csúcsra érés pillanata, és a beszélgetés után pont 3 hónappal valóra vált a 76-osok kórusa, 2000-ben újra aranyérmes lett a vízilabda válogatott, de ez egy másik történet, egy másik műsornak a témája lesz.
27: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
28: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
29: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
30: És szerintem zseniális ez a szöveg.
31: Ez überelhetetlen.
28: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
31: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
29: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
28: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
27: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
32: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
27: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Budapesten az FM 105.9-en.
26: Holnap lesz 50 éve, fél évszázada, hogy véget ért a montreali olimpia. A magyar sportolók ezen 22 érmet szereztek, 4 aranyat, 5 ezüstöt és 13 bronzot. Magyarország 14 sportágban összesen 163 olimpiai pontot szerzett. Egyébként a pont táblázatot a Szovjetunió nyerte 790 ponttal, második lett a Német Demokratikus Köztársaság 636-tal, harmadik az Egyesült Államok 609-el, negyedik helyen végzett a ponttáblázaton a Német Szövetségi Köztársaság, ötödik Lengyelország, hatodik Románia, hetedik Japán, nyolcadik Bulgária, kilencedik lett Magyarország, és csak tizedik a házigazda Kanada, és olyan országok voltak Magyarország mögött, mint Olaszország, Nagy-Britannia, Kuba, Csehszlovákia, Franciaország, Finnország, Jugoszlávia, Svédország, Ausztrália, hogy csak a legnagyobb sport nagyhatalmakat említsem. Az 1992-ben készült Ötkarikás töredékek című műsor egyébként ennek az olimpiának állított emléket. Még egyszer, 34 évvel ezelőtti műsor következik az 1976-os montreali olimpiáról.
1: 1976. Mao Tse-tung halála után letartóztatták özvegyét, továbbá 3 vezető politikust. Ez volt Kínában a négyek bandája. Indira Gandhi Indiában teljes hatalmat kapott. Jimmy Carter lett az Egyesült

0: Montrealban a mexikói és müncheni példán okulva, jóformán minden sportolót, vezetőt, szakembert, újságírót őriztek. A zaklatás fogalmát kimerítő biztonsági intézkedésekkel az incidenseknek sikerült elejét venni. 25 többnyire afrikai állam viszont visszalépett a küzdelmektől, tiltakozásul a fajüldöző dél-afrikaiakkal kapcsolatot tartó új-zélandiak részvétele ellen. Ennek ellenére a kis román tornászlány Nadia Comaneci 7-szer is 10 pontot kapott gyakorlatára, a szovjet tornász Andrianov és két kiváló úszó, az NDK-beli Cornelia Ender és az amerikai John Neighbor 4-4 aranyérmet szerzett, a lengyel férfi röplabdázók drámai 146 perces küzdelemben győztek, Montgomery a világon először 50 másodperc alatt úszta a 100 métert, egy bizonyos Edwin Moses nevű fiatalember szedte a legszaporábban a lábait a gátak felett.
1: Edwin Moses az elsőnek fordult a célegyenesbe, Kaszkú mögötte lemaradva. Második e pillanatban Gavrilenko, nem, e pillanatban jön fel a második helyre Bratanov, a bulgár. És nagyszerűen jön Mózes, most már 10 méter a célig, és e pillanatban első ő, második a bolgár fiú, és harmadik a szovjet Gavrilenko. Paszku lemaradva, óriási, szenzációs időd is, 47-65 egyébként az idő, a világrekorder, aki tula, nem lehetett itt, de 47-65, amit látok az időt, amit látom az időt kiírva az eredményjelző táblán, és ez jobb, mert 47-82, aki buja, az olimpiai bajnoki cím védőjének világrekordja, azt mondhatom, hogy méltó kezekbe került az olimpiai bajnoki cím.

0: Előfordul az, hogy csak végigmegy az utcán, és még így 10-12 év távlatából is megismerik, tudják, hogy ez az ember Magyar Zoltán?
1: Azt hiszem már nem. Nagyon-nagyon-nagyon sport őrültnek kell lenni ahhoz, hogy megismernek, illetve hát a kerületembe ismernek ott, ahol az emberekkel olyan abszolút kontaktusban vagyok, de máshol nem. Szóval azért megváltozott. A sport az olyan, hogy mindig a naprakészség az, ami érdekli az embereket.
0: Számított valaha valamit az ön életében, hogy sportol és tudták is, hogy sportol és hogy olimpiai bajnok? Segített az valaha?
1: Nézze, engem akik ismertek, akkor azt tudták, hogy én soha életemben nem használtam ki ezt. Sőt, engem a fény az különösen zavart, tehát soha nem voltam egy olyan versenyző, aki ezt propagálta, állandóan rájátszott erre. Ha valaki nagyon diszkréten és finoman és udvariasan ezt éreztette velem, hogy ő felismert, az nekem jól esett.
0: Hiányzik-e a torna? Hiányzik-e az a fajta siker, amit megkóstolt ott Montrealban és amit Moszkvában is megkóstolt?
1: Nagyon érdekes, hogy nem. Nagyon elégedett vagyok most, nagyon szeretem, amit csinálok. Azt meg kell mondanom, hogy életem legszebb időszaka az a torna időszaka volt. Az utolsó egy-két év, vagy akár három évet is mondhatom, hogy a legnehezebb időszakom is az volt.
0: Emlékszem arra, hogy annak idején úgy vonult vissza, hogy azt nyilatkozta valahol, hogy hát már nincsen olyan ízülete szinte, ami ne fájna, vagy nincsen olyan porcikája, ami ne fájna. Maradt valami vissza?
1: A hétköznapi mozgásban abszolút nem. Amint bármit csinálok, tehát elkezdek gimnasztikázni, egy kicsit megterhelem magam, elkezdek futni, akkor jönnek elő a dolgok.
0: Ugye mi a furcsa, hogy az utóbbi időben sok olimpiai bajnokkal beszéltem, és ön az első, akit borzasztó nehezen tudtam elérni azért, mert oda-haza nincsen telefonja. Szóval egy olimpiai bajnoknak nincsen telefonja? Ezt nem sikerült kiharcolnia?
1: Hát nézd, ez még egy dolog, hogy nincs egy olimpiai bajnoknak. Hát a másik rosszabb az, hogy egy körzeti állatorvosnak sem volt telefonja. Tehát itt a praxisomnál is fogva is egy tulajdonképpen egy visszavetett engem. Hát én már mindenkihez fordultam, úgyhogy sajnos ezt nem tudtam elintézni.
2: Magyar Zoltán elindult útjára, az első két kör ragyogóan sikerült.

0: szabad, megvan az, a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre, a gyakorlat nehezedik részét már láthatjuk, lát. Ez volt a fadi figura, amit az imént már beharangozott Tepesi kollégám, és már az egylábas munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábas munkái, óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat még egy, és megvan! Bízunk benne, hogy úgy ér sikerült! 9,9!
1: Nem lehet elvenni! Bravo Zoli! Megvan Magyar Zoli! Ilyen Magyar Zoli! Ilyen Víglaki! Sikerült a győzelem!
2: Ez nem mindennapi.
3: Theophilo Stevens nevét említenem kell, a nehézsúlyú ökölvívójét, aki akkor nyerte második olimpiai aranyát, aztán begyűjtött még egyet Moszkvában, sőt a kubaiak úgy emlegetik, hogy ő négyszeres olimpiai aranyérmes. Persze ebben jó adag túlzás is van, de magam ott voltam 84-ben a barátságjátékoknak titulált amolyan szocialista olimpián, amikor természetesen ő győzött, igazi ellenfél nem volt a súlycsoportjában, és akkor kiáltották ki a karibiak, hogy ő bizony már négyszeres olimpiai bajnok, pedig mecsoda különbség. Aztán itt van Nadja Comăneci. Ez a 15 esztendős, legalábbis akkor ennyi volt, kislány ámulatba ejtette az egész világot. 3 aranyérmet söpört be a kanadai városból, és természetesen megalapozta saját hírnevét, meg hogyha kell, akkor még veretesebbé tette a Károlyi házaspárét. Nézem a sportlexikon idővágó passzusát, azt mondja, mióta visszavonult, azóta hazájában az utánpótlás neveléssel foglalkozik. Hát azóta bizony már egy kicsit hazát váltott, nem is olyan kicsit, nagyot fordult a világkereke. A legnagyobb egyéniség azonban Irena Szevinszka, vagy ha úgy jobban tetszik, Irena Kirsenstein. Ő, aki akkor 30 esztendős volt, a lengyel futónő, aki megnyerte a 400 méteres síkfutást. De ami ennél sokkal, de sokkal érdekesebb és izgalmasabb, hogy ez már a 4. olimpiája volt, hiszen 64-ben, 68-ban, 72-ben ugyancsak ott volt a világsportolóinak legnagyobb játékán. Egyetlen egy alkalom nem volt, hogy érem nélkül üres kézzel kelljen hazatérnie. És 1976-ban, aztán talán élete legjobb formájában, immár édesanyaként világcsúccsal győzött 400-on. Számomra 1976-ban, Montrealban ő volt a király. Bocsánat, a királynő.

0: Így írták, így mondták.
1: Száműzik a nemzetközi úszóversenyekről a szemérmetlen fürdőruhákat. A Nemzetközi Úszószövetség a FINA kongresszusán most olyan határozatot hoztak, amely megköveteli, hogy a nők úszóruhái ne legyenek átlátszóak. Az 1973 óta használt szuperfinom dresszek ugyanis leplezetlenül megmutatják a fiatal lányok bájait, s ez különösen akkor volt szembetűnő, amikor a reflektorok tüzében a tévékamerák dolgoztak.
2: A fiúknál ennek nem volt jelentősége. Egyébként a 26 úszódöntő közül 21-ben világcsúcsot úszott az aranyérmes. Reménykedtünk egy éremben mi is, a 400 méteres vegyesúszásban, ahol a Darnyék előtti korszak legnagyobb magyar vegyesúszóklasszisa Hargitay András állt a rajtkőre.
3: Harmadik jelen pillanatban még mindig Andris sikerül-e tartani ezt a bronzérmes helyezést. Megint volt nagy előretörés. A négyes pályán Rottnecker átteki a vezetést, és úgy tűnik, hogy Recker lesz a győztes. Most már jó, féltekhoz, annál is több az előnye. Andris vigyázz, Szirnok közelít, és Szirnok most már megelőzi Andris. Ebből a van első összeke, második címe ki, és szinte egyszerre ütött be a célba Szirnok és Hargitay, de a harmadik hely, és ezzel a dobogós helyezés a szovjet versenyzői Andrej Szirnok és Hargitay András végre is neki a negyedik hely jutott.
2: Az úszodai főlátványosság mindig a 100 méteres gyorsúszás.
4: Túllépi a Montgomery 100 gyorsan az 50 másodperces áramhatárt.
3: Káprázatos, amilyen könnyedséggel Montgomery úszik, már csak 25 méter, új világcsúcs, csak legyen belül, ezért szurkolok az 50 másodpercen, csak legyen belül, és mellette Jack Babasov a második helyezett. Most már csak az utolsó méterek, Montgomery, most az első, második, Jack Babasov, és harmadik, 49, fantasztikus! Emberek, mit szóltok mindenhez? 50 másodpercen belül az első úszó az emberiség történetében a világon, az első, igen, Jim Montgomery.
0: Így írták, így mondták.
1: Az olimpiai létesítmények építése két esztendő alatt összesen 11 halálos áldozatot követelt. A nyitó ünnepségre Montreal tiszteletre méltó gondoskodással mind a 11 áldozat családját meghívta. Megoldhatatlan feladat elé állította a kompjútereket Nadia Comăneci, román tornásznő csodálatos gyakorlata a felemás korláton. A kompjúterek ugyanis, amelyek egyébként híven tükrözik az olimpiai versenyek eredményeit, ezúttal nem tudták kimutatni a román tornásznő 10 pontos teljesítményét. A számítógépeket kezelő tisztviselőknek kellett elmagyarázniuk, hogy az olimpia előtt a technikusok azt az utasítást kapták, hogy a kompjútereket ne programozzák be a 10 pontos eredmény kimutatására, mert ilyen úgysem fog előfordulni.
5: És fölkap a felső karfára, újabb egy szaltó előre a felső karfán, kirüjet, lekap az alsó karfára, kelepforgás előre, fölszaltó, villámgyors átkapás az alsó karfára, majd újabb billenés kézállásba, félfordulata az alsó karfára lelendül, egy szabad kelet kézállásba, még egy szabad kelet kézállásba, rábükézés, alugrás, előreszaltó, félfordulattal és zúgat kapsz, és megjelenik a pontszám, 10 pontot kapott újra.

0: Így mondták.
1: Július 20-án este hirdettek eredményt a Karlovy Vary Nemzetközi Fesztiválon. Erről tehát még nem adhatunk hírt. Most csupán a fesztivál két eseményéről számolunk be. Az Árvácska bemutatója után a film főszereplőjét, a kis Cinkóci Zsuzsát a fesztiválnak talán leghosszabb tapsa köszöntötte. Januárban még több száz hollywoodi sztár ünnepelte 103. születésnapján a magyar származású világhírű filmszakembert Cukor Adolfot, aki 16 éves korában vándorolt ki hazájából Amerikába, és ott néhány évtized múlva a filmgyártás egyik vezető embere lett. A minap elérkezett hozzánk halálának híre is. Cukornak hallatlan érzéke volt a színész kiválasztáshoz. Olyan világhírességeket indított útjukra, mint Marlene Dietrich, Cary Grant, Dorothy Lamour, Bing Crosby, Bob Hope, Paula Negri, Maurice Chevalier, Claudette Colbert, Clara Bow, Carola Lombard, Clive Brook, Harold Lloyd.
2: 12 éve már erre készültem, és hogy ott volt a lehetőség, hát szerettem volna megfogni a győzelmet.
3: Azt mondják a hozzáértők meg, akik akkor ott voltak, hogy valahogy Tordas Ildikó, mintha egy picit kilógott volna a többiek közül, szóval öntől nem várták az elsőséget.
2: Hát ezt nem írom alá, mivel a budapesti VB-n ugyan egy tussal estem ki, tehát nem voltam a hatos döntő résztvevője, de az előző két évben, tehát 74-ben és 73-ban az aranyér vívtam holt versenyt a világbajnokságokon, úgyhogy én magamtól vártam ezt az eredményt. Az egyen Szőcs Bertalan tanácsát próbáltam követni. Pár órával előttem nyert Magyar Zoltán, tehát addig nem volt aranyérem, és már nagyon izgatott volt a magyar tábor, hogy egyáltalán valaki már szerezzen érmet. Én ott a teremben tudtam meg, hogy előttem pár perccel vagy órával nyert Magyar Zoltán.
4: Tordasi pedig beviszi, berobbantja az első találatot Pollino ellen, 1-0-ra tehát a mi kis tűzgolyónk vezet innen Óbudáról, és ismét ő lendül előre. Pollino föltartja fegyverét, és ezúttal nem tudja megelőzni Tordasi Ildikót.
2: Élem a napi életemet, tehát létminimumon mozgok magyarul.
3: Egy olimpiai bajnoknak ilyen a megítéltetése?
2: Hát sajnos, aki Szöul előtt nyert olimpiát, az, szerintem az összes olimpiai bajnok, aki esetleg nem volt vagyonos ember, az ugyanígy szenved, mert az olimpiai bajnokok sajnos a létminimum környékén tengetik az életüket.
3: Mit tetszett kapni egyébként annak idején a győzelemért?
2: 100 000 forintot kaptam úgy, hogy abból 70-et ért az aranyérem, és a bronzérmet, amit a csapattal vívtunk ki, az 30 000 forintot ért, és a szem a videóton egy televíziót adott a legjobb magyar sportolónak, amit én nyertem el. Színes tévét mondtak, de fekete-fehér lett, de szóval kaptam egy szép tévét.
3: Ha újra kezdhetné, ugyanígy és ugyanezt tenni? Tehát ugyanígy vívó lenne, női törvívó?
2: Hát valószínű női törvívó, de én nekem mindig volt egy dédelgetett álmom akkor a női öttusa, mert az édesapám ugye az öttusázóknak, a balcomón a töröknek volt a gyúrója, és én nagyon szerettem az öttusát, de akkor még nem volt női öttusa, ezért lettem vívó.
4: 4-4 Tordasinál a kezdeményezés lehetősége. Joga, a két
5: megvan,
4: összekap,
5: megvan az aranyérem!
4: Tordasi olimpiai bajnok!

0: Én mindig egy nagy ígéret voltam, már 11 néhány éves koromtól, és az ígéreteket igazán nem sikerült beváltanom a korábbi időben. Egyszerűen azért, mert valahol mindig hibáztam. Nagyon ideje volt már valamit letenni az asztalra, mert akkor az embernek el kellett dönteni, hogy most akkor tovább folytatja-e ez a kilátástalannak tűnő küzdelmet, vagy tényleg elér már egy olyan eredményt, ami saját magán számára is, hát hogy mondjam, jutalom, tehát ami megelégedéssel tölt el.
1: Németh Miklós.
0: Hát nekem három ilyen kulcsom van, mondjuk ezt már az országra gondolva, Kanada, Montreal és az olimpia. Ez bármikor eszembe jut, hogy bármilyen vonatkozásban felmerül. Mondhatom, ez mindig egy nagyon jó érzés kelt bennem. Azóta sem voltam Montrealban, úgyhogy épp itt lenne már az ideje, hogy elmenjek. Már csak azért is, mert hát a lányaimnak meg akarnám mutatni, hogy hát egyrészt én hol nyertem, és hogyha véletlen útba ejtenénk a londoni Wembley stadiont, ahol apám nyert, tehát ez egy elég jó kis olimpiai kirándulás lenne.
2: Németh Miklós első robása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a gerej, és most zúg az aréna.
0: Azt természetesen meg kell mondjam, hogy, és meg vagyok győződve, hogy ez így van, hogy aki olimpiára készül, semmiféleképpen nem elsősorban anyagi dolgokra gondol, amikor azt mondja, hogy ez egy olyan befektetés lesz, mert hogyha nyerek, és hogy ezzel meg tudom alapozni magamat egész életemre. Hogyha ez véletlenül így sikerül, az természetesen egy nagyon-nagyon jó dolog, és én bízom benne, hogy akik most nyernek, meg fogják tudni ezt tenni, de alapvetően én azért úgy érzem, hogy bennünk, még mindig bennünk van a sportolóban az a nagy amatőrizmus, ami azt jelenti, hogy becsvágy. Az én időmben váltottam, hogy az atlétika, a nemzetközi atlétikai világ a burkolt amatőrizmusból egy kicsikét nyíltabbá, mondjuk így a kicsit a profizmus felé. Módon volt a 2-3 vagy 4 évig úgy versenyezni, hogy gyakorlatilag minden versenyen én pénzt kaptam. Ez jelentett egy olyan anyagi alapot természetesen, amellyel ugyan későn fejeztem be a sportpályafutásomat, de mégsem indultam a nulláról.
2: 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény. Nézzük újra innen a képernyőről, hogy micsoda dobás. Óriási erő, nagyó berántás, és repül, száll, száll, száll, és még mindig száll a gerej. És abban a pillanatban, amikor az íve meghajlik és levágódik oda a zöldjepre, elképett fölhördülés itt a lelátón. Ilyet még nem láttak.

0: 76 óta, ez nagyon hosszú idő, a mindenit. Megszereztem a jogi diplomát, közben voltam Angliában nyelviskolában, aztán csináltam egy film főszerepet, aztán egy film alszerepet.
1: Melyik filmek voltak ezek?
0: A Kibeszéli szerelemről és egy tévéjáték a Sándor Palinak.
2: Dr. Csapó Gábor.
0: Kim voltam 6 évig Olaszországban, voltam kint 2-szer gólkirály, de az, hogy az ember mondjuk magyar bajnokságot nyer vízilabdában, számomra mindig többet ért, mint egy Európa bajnokság talán.
1: Ügyvédként sohasem dolgoztál?
0: Csak ismerősöknek.
1: Miért kellett ez a jogi diploma?
0: Mindenképpen akartam tovább tanulni. Cum laude végeztem, kis szorgalmas voltam én azért nagyjából.
1: Abban a korszakban, amikor te vízilabdáztál, kilógott az a sorból, aki nem volt doktor. A mai játékosoknál ez nincs ilyen magas arányban jelen.
0: Kevesebben engedhetik meg azért az uszodában is maguknak, hogy egyetemre járjanak. Én úgy jártam egyetemre, 26 ezer forintos fizetésem volt a Vasasban, szóval horribilis pénzt kerestem. Na most ez per pillanat nem megoldható. A kérdés pejoratív részében sajnos azért van valami, hogy a gyerekeket nem annyira érdekli a továbbtanulás, mint az előző garnitúrámat, tehát az én garnitúrámat.
1: Mit jelentett az életedben az, hogy olimpiai bajnok lettél?
0: Ugye objektív előnyöket is élveztem ezzel kapcsolatban, de saját magamon belül nem olyan különlegesen zavart meg, szóval nem hiszem, hogy mondjuk az, hogy márványtáblában van vés az ember, meg az furcsa, de különben nem. Különben nem, szóval én meg most én 4 éves koromtól kezdve olimpiai bajnok akartam lenni, inkább nagy ürességet okozott. Szóval konkrétan utána, amikor megnyertük, ott benne voltam a csempész korszakomban, végül is az olimpiai győzelem után már a csempészés sem érdekelt igaziból. Szóval tényleg egy olyan kietlen érzés volt az emberben, ami tartott körülbelül egy olyan hónapig. Már lementünk Szolnokra edzőtáborozni a Vasassal, és akkor ott egyik pillanatra a másikra elmúlt. Elkezdtem a vízilabdát, újra játszottam, újra élveztem. Én halálbiztos voltam abban, hogy olimpiát nyerünk. Szóval végül is, amikor megnyertük, nem volt olyan nagy bennem az öröm, mert végül is egy olyan dolog történt, amire abszolút föl voltam készülve, hogy megnyerjük. És 76-ig, ugyebár már 73-ban nyertünk egy VB-t, 74-ben egy Európa-bajnokságot. Számomra nem jelentett többet mondjuk, mint az Európa-bajnokság vagy a világbajnokság. Normális dolog volt, mert a legjobb játékosok voltunk, a legjobb csapat, a legjobb edző, gyerünk, nyerni kell, és nyertünk.
3: Rejtett labda, ott van, Faragó, szívós, Sipszó, újra visszajön, megint szívós, nem, tovább a labda, Csapó, nem tud lőni, elnyomják, lőj, most lő, gól! Csapó 2-szer elnyomja a román játékos, Csapó nem hagyja annyiban, 9-7 arányban vezet Magyarország, kedves fiúk, ott álltok közvetlenül az olimpiai bajnokság küszöbén, szívós kezén, onnan tovább előre, Csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, Csapóé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a harmadik magyar aranyérem.

0: Montreal sem maradt nagy bukások és váratlan sikerek nélkül. A maratoni futásban például mindenki a címvédő amerikai Shorter és a Zatopek babéraira törő finn Virén küzdelmét várta. 42 kilométer futás után viszont egy fehér trikós futó érkezett elsőként a stadionba. A jegyzett füzetek legmélyén bukkantak rá, már aki rábukkant a nevére. Waldemar Cirpinski az NDK-ból. Az amerikai Stones fantasztikus világcsúcsot ugrott az olimpia előtt, de hát az amerikai magasugróknak nem mindig sikerült az olimpia. A lengyel Jacek Fsolát nem zavarta az eső, Stonesnak pedig nem maradt más, mint kifogásokat keresni. A nyugatnémet Kolbe minden evezős versenyt megnyert Montreal előtt. A kanadai evezős pályán is vezetett, aztán egyszerre csak szakállas finn kapcsolt viharsebességre, s Kolbénak sem maradt más, mint hogy gratuláljon legyőzőjének, Pertti Karppinennek. A magyar esélyek közül is valóra váltatlan maradt többek között az úszó Hargitai Andrásé, vagy a kajakos Stanics Zoltáné.
1: Végülis másodiknak lenni szerintem megalázóbb dolog, mint harmadiknak vagy negyediknek, mert a harmadiknak már esélye nem volt a győzelemre. A negyedikre ne is beszéljünk, nyugodt el tud lavírozni a tömegbe, vagy el tud tűnni. Míg a másodikra mindenki úgy érzel, mint a legyőzetre. Akkor mentünk a repülőn, akkor sem volt biztos, hogy indulok. Hát a szakmán belül mindenki tudja, hogy nagyon viharos volt az előző időszak.
2: Csak az az év.
1: Többek között a Gézával, ott a Gézával tisztáztam ezeket a dolgokat. A Géza ott korrekt. Ő nyer egy olimpia aranyérmet, én nyerek egy olimpia aranyérmet, és két aranyérmet több lett volna nekünk. A NDK-ban volt egy olyan helyzet, amikor a Géza úgy gondolta, hogy neki mindent lehet, tehát elég el volt szakadva a valóságtól akkor. És hát ő úgy gondolta, hogy egy letölt boros üveggel Pél Jóskát jobb ellátást tudja bírni abba az ügyben, hogy ő induljon két számot vagy három számot, ő Isten tudja mennyit akart indulni. Ezt mondom, hogy a Gézával lerendeztem ezt a dolgot, ő is tudja, hogy mit vesztett, én is tudom, hogy mit vesztettem. És akkor nekem ami nagyon nagy fájdalmam volt, hogy végül is az előző évben egy csomó világbajnokot lukra tettek. Tehát vagy ki se jutott, vagy nem is indult. Teljesen nyeretlen két évesek indultak. És egyedül a Géza, aki én szerintem akkor, mint mondtam, nem tudta, nem volt a földön, nem a valóságban ért. Lőtőle valami oknál fogva tartottak. És nem merték azt mondani nekem, például jó öreg, készülj nyugodtan, te fogsz indulni. Hát hadd nem mondjam, hogy nem kis tétről volt szó, szóval kezdjük nyugodtan az erkölcsivel, mert az volt a lényeg, mert az ember nem gondol az anyagiakra, és ráadásul a Géza nem volt korrekt, ezért nem nyert olimpiai bajnokságot, ő azzal foglalkozott nap, mint nap jött, hogy egy olyan versennyel fogjuk eldönteni, egy utolsó időrömmel is el fogjuk eldönteni, ki fog 500 méteren menni.
3: Egy vonalban pontosabban Stanics, Helm és Viba, és amikor lassan közelednek a táv feléhez, most már szabad szemmel is elég jól lehet látni, ki lehet venni a versenyzőket. Stanics, mintha egy árnyalattal mögé szorult volna a túlsó oldalon félelmetes iramban jövő Román Dibának. Nézzük, tudja tartani a versenyt, tudja tartani az iramot vele. Diba, mellette a szovjet Lizunov. Lizunov most befogja e pillanatban, de Diba halad az élen. Stanics talán a második, vagy inkább a harmadik e pillanatban.
1: Hogyha idegileg rendben vagyok, tehát a Géza nem csinálja a húzásait, akkor két olimpiai éremmel több lett volna a kajakenő sportnak. És ami nagyon-nagyon bánt, nem is magammal kapcsolatban, például itt van az olimpiai bajnokoknak van egy ilyen, hogy klubja. Hogy oda bekerült olyan például, aki vízilabdás, aki bevásárolta magát a csapatba, olimpiai bajnok, nem nagy sportember. De ott van egy Wikman Tamás, aki, mit tudom, 9-es világbajnok, 3 olimpián volt minden. Annak öreg, mit keres itt? Ha oda akar menni, akkor megkérdik, tehát az én húzma a révát, itt az ég van, itt a krém van. Nekem egy szerencsém van vagy volt, hogy az én nevem azt tanít. Ha én Kis vagy Kovács lettem volna, akkor abban a pillanatban én úgy eltűntem volna a szürke tömegben. Végül is, hogyha most is valakivel beszélek, vagy valami, az arcomról nem ismernek fel, a hangomról nem ismernek fel, de ha bemutatkozom a minden, akkor valahonnan ismerem. Uh-huh. És akkor én mindig szoktam mondani, hogy persze én valamikor tekéztem, ha az nem, akkor mondom, akkor elkezdjük, hogy akkor folytassuk, akkor labdarúgó voltam. Hát akkor azt már jobban elhiszik. El is beszélgetünk a labdarúgérményekre, sokan, nagyon sokan láttak a stadionban focizni, meg egyéb dolgok. Ez az ilyen dolog, de én igyekszem mindig így felfogni erről a dolog, de volt majd annak nekbeadtam, hogy zongorista vagyok.
3: És Stanics elkezdi a hajráját, megnyitja a hajráját, csökken az előnye Dibának, de Menendez, figyeljünk Menendezre, ő is félelmetesen begyújtja a rakétákat. csak. E pillanatban első Szarics Zoli. Első Szarics Zoli e pillanatban. Nézzük most. Diba megelőzte. Diba megelőzi. Diba az első helyen. Aidekár elkapják. Diba az első. Második szerintem Szarics Zoltán.
2: Az 1992-ben készült Ötkarikás töredékek című műsor Montrealról szóló részét ismételtük meg annak apropóján, hogy holnap lesz napra pontosan fél évszázada, hogy véget ért a kanadai városban a 21. nyári olimpia. Remélem, hogy azok is örömmel hallgatták az elmúlt két órát, akik annak idején végig szurkolták a magyar idő szerint többnyire éjszakai olimpiát, és azok is, akik akkor még nem is éltek. Hát ebben a reményben köszöni meg a figyelmet a Visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is a szerkesztői műsorvezető Edvi László.
4: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
5: Ez volt a Visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Bácskai Sára, aki furcsa kimondani, de korábban rövidpályás gyorskocsmajázó volt, és valamikor idén májusban vonult vissza. De ha én jól emlékszem, akkor ez a gyorskocsmajás pályafutás kézilabdásként indult, ha minden igaz.
9: Abszolút, abszolút. Még talán 8 évesen, igen, 10 évesen váltottam át a gyorskocsára, de abban a két évben mindent is kipróbáltam. De igen, kézilabda volt még akkor a picikoromban a szerelmem.
8: És volt egy időszak, amikor párhuzamosan ment a kettő, és eljött egy pillanat, amikor dönteni kellett. Igen. Miért döntöttél a kori mellett?
9: Rájöttem azt, hogy én egyedül szeretném képviselni magamat a sportban, és csak is magamért vállalni a felelősséget. Erre választottam egy olyan sportot, ahol szintén van amúgy csapatsport, de ez ugye akkor még nem tudatosult bennem, de ez volt a fő motivációm, meg egy olyan különleges sport volt még akkor, hogy így nem nagyon sokan hallottak róla, és ez is nagyon így tetszett.
8: Nem tartottál attól, hogy itt azért nagyon komoly sérülések is lehetnek. Tudom, hogy a kézilabdában is előfordul, de azért ekkora sebességgel ennyi ember ilyen szűk pályán neki a palánknak egymást föllökik, korcsolják, összeakadnak, szóval hogy benne van azért a baj.
9: Abszolút. Nem tudom, hogy ez így hogy alakult ki, de hogy én sose féltem úgy igazán. Nem volt bennem egy félsz, amikor bemegyek gyorsan a kanyarba, hogy most, hogyha elesek, akkor mi lesz, vagy nem is tudom, amikor picik voltunk, akkor mi megtanultuk azt, hogy hogyan kell elesni, és erre amúgy a mai napig büszke vagyok, hogyha egy nagyobb versenyen elestem, akkor mindig is próbáltam úgy reagálni. Tehát eszembe se jutott a félelem, csak az, hogy hogyan oldjam meg azt az adott szituációt, így egy erre nem is tudok úgy válaszolni, hogy milyen érzések voltak így bennem akkor, mert nem volt.
8: A legnagyobb sikereidet olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon és természetesen a magyar bajnokságban érted el, és érdekes, hogy világbajnoki ezüstérmes vagy 3000 méteres női váltóban, pont említetted, hogy ez is csapatmunka. Mennyire csapatmunka? Mert valami elképesztő logisztika működik ebben a rövidpályás gyors korcsolya váltóban, hogy mikor kijön be a pályára, kit hogyan tól meg, hogyan kell majd taktikázni, hogy melyik körben váltsunk, melyikben nem.
9: Abszolút, nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk, tehát tényleg minden egyes ezred másodperc számított, minden nap változtunk a lányokkal, ami nekünk szerintem segített, az, hogy nagyon-nagyon jól kapcsolódtunk. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy ennyire számít, most az évek alatt megtanultam, de nagyon számít az, hogy mennyire dolgozunk harmóniában, mennyire van jó kedvünk, lányok vagyunk, tehát, hogy most értsd jól, de tényleg mindenkinek máskor van a jó kedve, a boldogsága, és ezt összeegyeztetni egy futamon belül, szerintem az, amikor ez megtörtént, az tényleg egy olyan nap volt, máskülönben meg mi négyen így együtt nagyon-nagyon jól mozogtunk, öten, bocsánat. Az egy nagyon jó pár év volt.
8: Az volt az az időszak, amikor a magyar sport legnagyobb sikerei születtek téli olimpián. Előtte soha még aranyérmet nem nyertek magyar sportolók téli játékokon. Milyen volt a Liu testvérekkel együtt edzőtáborozni, együtt lakni a hotelben, utazni, versenyezni?
9: Igazából nagyon inspiráló volt, mert hogy olyan attitűdöt képviseltek, ami szerintem mindannyiunkat motivált, és egy olyan közeg, egy olyan szféra volt, amiben akkor edzeni amúgy nagyon jó volt. És tényleg szerintem ez hajtott mindannyiunkat így a siker felé. Ugye akkor, amikor a fiúk megnyerték az olimpiát, mi akkor negyedikek lettünk, és én arra nagyon-nagyon büszke vagyok, mert tényleg abban minden benne volt, és az egész csapat, ahogy ott voltunk, fiúk, lányok, nem tudom, egy nagyon harmonikus csapat volt szerintem akkoriban.
8: Bániti Ákossal beszélgettem azután, hogy ők országot, állampolgárságot váltottak, és azt mondta, hogy bár mélyütés ez a magyar rövidpályás gyorskorcsolyának, de van még annyi tehetség a tarsolyban, hogy föl lehet ebből állni, és ahogy nézem az eredményeket az utóbbi időben, úgy is tűnik, hogy nem szűnt meg, nem hogy nem szűnt meg a rövidpályás gyorskorcsolya, hanem próbál egyre eredményesebb lenni.
9: Ez így van, és én is hiszek abban, hogy azért, mert ők elmentek, az nem jelenti azt, hogy nekünk nincs lehetőség, ezt nagyon próbáltuk kihasználni. Én személyemből adódóan nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna az elmúlt 8 év akár, így visszamenőleg, de próbáltuk kihozni belőle a legjobbat, és abban tényleg hiszek, hogy nagyon-nagyon sok tehetség van közöttünk, és ezt remélem, hogy a jövőben azért ezt jobban is ki tudjuk majd használni.
8: És aztán eljött a pillanat, sok-sok érem, sőt, hát van olyan, hogy 7. EB érem is megvolt egyszer csak. Után, amikor azt írtad, idén május végén, 2026. május 28-án, nem is tudom, hogyan kezdjem, vagy mit szokás ilyenkor mondani, egy szóban kimondom, vége. Azért nagyon hosszú út lehetett, ami eddig a bejegyzésig, illetve magáig az elhatározásig vezetett.
9: Hú, igen. Az elmúlt hónapokat úgy éltem meg, mint hogyha évek lettek volna. Én fizikailag, biológiailag még nem érzem azt, hogy amúgy teljesen vége lenne, de mentálisan elértem egy olyan pontot, ahol már úgy gondoltam, hogy magamat kell válasszam, és ezért jutottam erre a döntésre amúgy, ami a mai napig még egy kicsit nehéz, de még próbálom ezt így feldolgozni.
8: Azt írtad is, hogy a gyász időszak el fog húzódni.
9: Igen, ez még mindig folyamatosan is húzódik, vannak sokkal jobb napok már, mert itt igazából egy identitást kell eltemesek, ha lehet így fogalmazni. Hiába próbáltam mondogatni magamnak, hogy azért, mert én sportoló vagyok, attól még nem ezt feltétlenül csak is az életem, de ezt nehéz bemagyarázni, amikor tényleg minden nap azért kelsz fel egy célért, és picikorodtól kezdve ezért dolgozol. Úgyhogy ebből a buborékból kikerülni, igen.
8: Nem érezted magad fölöslegesnek mondjuk május 29-től napjainkig? Tehát, hogy minek kelek föl, nem kell edzésre menni. Ilyenkor talán nyaranta Cagliariba, vagy nem tudom, hová szokott utazni a rövidpályás gyorskorcsolya válogatott edzőtáborba. Már ott kéne lenni, nem kell megszakadni. Tehát, hogy az ember ilyenkor úgy érzi, hogy valahogy kikerült egy ilyen légüres térbe, nem?
9: Amúgy nagyon feltem ettől, de nagyon megkönnyebbültem, és innen tudtam, hogy ez most jelenleg ez egy jó döntés volt, mert amikor hallottam, hogy a többiek mennek táborozni, gyomorgörcsöm lett, hogyha nekem is most oda kéne mennem. Itt erre értem, hogy már egy kicsit így kiégtem, hogy én nem tudnék visszaállni most ugyanabba a mókuskerékbe mindennel együtt, amit az élsport tartogat. Úgyhogy amúgy üresnek nem éreztem magam, de ezen nagyon sokat dolgoztam mentálisan, hogy akkor is értékesnek érezzem magamat, ha egyszer vége a sportnak. Nem biztos, hogy a hozzátartozóim ezt mondanák, tehát, hogy azért ők végigkövetik a mindennapjaimat, de, De ez is egy más kaland, és próbálom folyamatosan megtalálni a pozitívumot és az új célokat igazából.
8: Én úgy emlékszem rád versenyző korodból, hogy nem te voltál az, aki a legtöbb interjút adja, nem te voltál a legharsányabb. Még azt is mondhatnám, hogy én egy kicsit ilyen befelé fordulónak ismertelek meg téged.
9: Abszolút ilyen voltam mindig is. Az, hogy most próbálom ezt megváltoztatni, az annak is köszönhető, mert hogy ezáltal nagyon sokszor nem mondtam ki, hogyha a problémákkal küzdködök, és szerintem ez nem feltétlenül a jó irány, mert hogy segítséget kérni és beszélni a dolgokról az igenis kell és szükséges, és nagyon sokszor jól jött volna a pályafutásom során, és ez nem jelenti azt, hogy nem voltak ott az emberek, csak egyszerűen igen, befele fordultam, és úgy voltam meg amúgy a többieknek is, hogy jó, Sáriában magában, biztos nem tudom, igen, szóval, hogy ez ilyen volt, de most már szerintem ez egyáltalán nem jelenik meg.
8: Bácskai Sárával beszélgetünk, aki korábban rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, most viszont írt egy könyvet. Ez a Fecseg a lelkem című könyv, amelynek részleteit én már jó ideje próbálom összecsipegetni a Facebook, illetve Instagram oldaladról, és valahogy úgy éreztem, hogy te olyan kapukat próbálsz most megnyitni, részben az emberek felé, részben pedig magadban, amik eddig vagy zárva voltak, és nem volt kulcsod, vagy volt kulcsod, de nem találtad.
9: Igen, köszönöm kérdésedet, ez nagyon fontos, mert olyan témákat boncolgattam az elmúlt hetekben, ami a könyvben is megjelenik. Nem ebben a formában, de fontos szerintem ezekről beszélni, főleg, hogy ilyen sportolóként, meg minden ember szenved ilyesmi dolgokkal, de 3 éve amúgy elkezdtem egy ilyen érzelmi naplót csinálni, és feljegyezni a saját érzéseimet, hogy hogyan akkor még kijelentettem, hogy én a 2026-os olimpia egyik nagy esélyese vagyok, és ezt amúgy nagyon-nagyon szégyeltem sokáig, mert hogy ugye kisértettem az olimpiára, de úgy voltam vele, hogy basszus, fel kell vállalni, mert ez motivált minden reggel, és az, hogy ez nem jött össze, az nem jelenti azt, hogy kudarc vagyok. És ugye ezeket az érzéseket folyamatosan leírtam. Nyilván magánéletem, család, minden ugyanúgy közrejátszik nagyon sok mindenben, és ezt most összefogtam egy könyv formájában. Úgyhogy ezt lehet majd abba elolvasni.
8: Nem tartasz attól, hogy túlzottan kiadod magad?
9: Nagyon. Nagyon. Nagyon sokat is gondolkoztam ezen. Kicsit van egy olyan védekező mechanizmusom a fejemben, hogy amíg nem történik meg, addig nem is nagyon tudom elképzelni, és majd ha megtörténik, akkor majd úgy vagyok vele, majd akkor foglalkozok ezzel a problémával. Szóval, hogy inkább beleugrok a mély vízbe, aztán majd jön, ami jön. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, de jelenleg ez.
8: Nyilván kapsz visszajelzéseket is, sőt, hát nyilvánosan is hozzászólnak a posztjaidhoz, hogy hajrá, meg mindenféle egyebek, biztos privátban is érkeznek ilyen dolgok. Hogy érzed 100%-os arányban? Inkább tetszik az embereknek ez a fajta kitárulkozás, vagy megriadnak tőle, vagy ellenszembessé tesz téged?
9: Ez egy jó kérdés. Igazából az lenne a célom, hogy ne befolyásoljon az, hogy amúgy ez másokban hogyan csapódik le egy kicsit, mert ettől függetlenül ugyanúgy szeretnék ezekről a dolgokról beszélni, és mindenki úgy kapcsolódik ehhez, most hogyan fogalmazok, attól függ, hogy milyen élethelyzetben vannak. Tehát valaki be fogja tudni fogadni, valaki nem fogja tudni befogadni. És minél több emberhez elér, egy ilyen, nem tudom, kicsit az is a célom, hogy egy kis közösséget ezzel létrehozni, hogy igenis beszéljünk az érzésünkről, igenis nem vagyunk egyedül. És most már a TikTokon is próbáltam ezt így elkezdeni, egy új közeget elérni, mert hogy a Facebookon és az Instagramon már picikorom óta nagyon-nagyon sok ember ismer, és nagyon jó sok visszajelzést kaptam, és ezt köszönöm nekik, mert amúgy jó visszajelzést kapni, mert nehéz úgy így megnyílni, hogy amúgy ötletem sincs, hogy ez hogyan csapódik le. Szóval nyilván fontos, de próbálok ezeken túllépni.
8: Talán ez kicsit példamutatás is lehet azoknak, akik introvertáltak, és nem mernek mondjuk segítségért fordulni kézenfekvő emberekhez, akik ott vannak körülöttük, nem?
9: Abszolút. Reménykedem ebben. Most ha megkérdezed az ismerésem közül, hogy 3 éve azt mondja valaki, hogy most én ezeket fogom csinálni, kinevetnek, mert hogy annyira ellene voltam ennek az egésznek, de rájöttem, hogy változik a világ, és vele változnom kell nekem is, úgyhogy.
8: Nézzünk egy újabb bejegyzést, ez július elején született. Azt írott, hogy lelkességem valahogy elmaradt az idei Pride hónapról, hogy bánom-e, inkább csak szégyellem. Mindig is szerettem volna tenni valamit a közösségért, és mégsem tettem semmit soha. Érdekes ez az egész orientációs téma. Soha nem tudom megmondani, mit kellene mondanom. Mert nekem mindig természetes volt, hogy meleg vagyok. Ez a fajta állapot, ez a fajta irányultság, ez mikor vált világossá számodra? Hány éves korodban?
9: 14.
8: Az egy ilyen gimnázium eleje?
9: Igen, igen, igen. Gimnázium első osztálya. Hú, te rég is volt már amúgy. Most muszáj
8: 13
9: csak...
8: éve, nem?
9: Igen, igen. De az, hogy most erről tudunk beszélni, az számomra nem is tudom, hogyan fejezzem ki az örömet, de ez számomra hihetetlen. Akkor 14 évesen sose gondoltam, nem is tudtam, hogy milyen út áll előttem, de azért volt egy jó pár nehéz év ezzel az egésszel.
8: Titkolni kellett?
9: Abszolút, abszolút. Nem tudom, hogy kellett-e, én titkoltam, mert azt éreztem, hogy titkolni kell. De rá egy 4 évre talán akkor volt az, hogy publikusan is elkezdtem felvállalni, mert rájöttem, hogy igazából nem érdekel.
8: Egyik videós bejegyzésedben azt írod, hogy ezek a beszélgetések az aktuális társaddal általában az autóban zajlanak, mert ott ugye nem hall senki, nem lát senki, de hát 14 éves korában az embernek még nincs autója.
9: Ez jogos kérdés. De akkor nem is beszéltem erről igazából. Tehát akkor én 3 éven keresztül olyan titokban éltem, és ezáltal nagyon-nagyon olyan sok dolog kialakult sajnos, amivel utána megküzdöttem, mert hogy igazából az egész életemet titkoltam. Tehát az identitás, a párkapcsolatom, minden, nem tudtam senkinek beszélni róla. Amikor megett a doksim, ezt ki is használtam, és akkor ezt a módszert nagyon-nagyon örömmel alkalmaztam.
8: De azért ez érdekes, hogy egy ilyen kemény, külsőre keménynek tűnő sportoló, aki löbdösődik az olimpiai döntőben, a világbajnokság érmeiért harcol, ugyanakkor pedig egy olyan ember, aki bizonyos dolgokat nem mer elmondani a környezetének. Ez így... bizonyos helyen erős, bizonyos helyen gyenge. Vagy nem is a gyengeség talán a jó szó, nem?
9: Lehet így is fogalmazni, de inkább azt mondom, hogy félsz. Tehát a félelem az, ami jobban irányít, nem is az, hogy a gyengeség, mert... Hú, igen, igen. Amúgy erről is nagyon sokat írok a könyvben, így, hogy amit látnak a pályán, az teljesen más ember, mint amikor én hazamegyek rögtön edzés után. És akkor ott funkcionálok úgy, hogy én egy meleg ember vagyok, akit amúgy még nem feltétlen fogadnak el, vagy tehát, hogy titkolni is kell. Tehát ez egy nagyon nehéz volt. Ettől függetlenül a pályán is szenvedtem nyilván, mert hogy ott is feltem, hogy kiderül, vagy bármi ilyesmi, ez így megjelenik, ez nem vett rám jó fényt.
8: Még egy érdekes videódra emlékszem, és ez nagyon jellemző rád, hogy futsz a Dunaparton, és azt mondod, hogy megtaláltad a legjobb ellenfeledet, ami egy hajó. Mert hogy, hát gondolom azért mondtad, mert a hajó nem megy olyan gyorsan.
9: Igen, nagyon lassan ment, igen.
8: Még akár le is tudod hagyni. Ez jellemző rád, ez a mentalitás?
9: A lassúság?
8: Nem. Hogy lebecsülöd magad?
9: Szerintem igen. Abszolút. Ma már kevésbé, de azért ez is végigkövette eléggé a pályafutásomat szerintem. Hogyha már nagyon sokkal korábban elkezdtem volna ezzel úgy foglalkozni, hogy tudom azt, hogy minket változtatni, már 15 éves koromban mondták, amúgy már a csapattársaim is, hogy fejben. Tehát, hogy én fejben nem hiszem el azt, hogy mire vagyok képes, és akkor csak legyintettem, hogy nem tudják, miről beszélnek. Most 27 éves fejjel ezt most már megértettem, de lehet, hogy ez már egy kicsit késő így.
8: Bácska és Árával beszélgetünk, korábbi rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki írt egy könyvet, és olyan dolgok is megjelennek a könyvben, amelyek a sebezhetőséget, illetve az elérhetetlen célokat hozzák szóba. Ugyanakkor pedig találtam olyan bejegyzésedet, amely arról szól, hogy táplálkozási zavaraid voltak, vannak. Most már úgy fogalmazó, hogy nem nagyon engedett be őket az ajtón, de ezek miben nyilvánultak meg?
9: Akkor?
8: Akkor igen.
9: Az a baj, ha most elárulom, akkor nem lesz már új dolog a könyvben. De ettől függetlenül...
8: Megszpoilerezzünk.
9: Jó, beszéltek róla egy kicsit, volt egy-két év, amikor nagyon-nagyon nehéz volt, ez a 2018-as olimpia előtt volt. Nem akarok hibáztatni senkit, mert igazából most már nincs értelme, meg megbocsátottam igazából mindenkinek, aki segített erre az útra rátérni, hogy hogyan ne legyen jó kapcsolatom az étellel, de egy olyan rendszerben voltunk, ahol csak a teljesítmény számított, és egy olyan kultúra jött be hozzánk, ahol ez nem is volt elfogadott, mármint olyan edzésmódszer, úgyhogy nem magyar volt az edzőnk.
8: Kínai.
9: És kínai, igen. És ő nagyon-nagyon szerette ezt, hogy sokat mozogjunk úgy, hogy is fogyjunk is, amit amúgy megértek így utólag, de a módszerek nem olyanok voltak, amik engem segítettek volna, meg én mindig is nagyon érzékeny ember voltam, tehát, hogy szerintem aki, ha most nekem mondanak egy mondatot, és a másik is azt a mondatot kapja, ő csak tovább sétel, meg elkezdek sírni. Tehát, hogy akkor ez ilyen, valószínűleg ez összefügg azzal, hogy az orientál, tehát azok az évek voltak, ahol nagyon-nagyon sok minden összecsapódott, vagy összekapcsolódott, és akkor alakult ez ki eléggé, hogy folyamatosan mértem magamat, igen, és ez így tovább ment.
8: Az nem lehet, hogy az én képed volt rossz? Tehát, hogy te kövérnek gondoltad magad, és valójában nem is voltál az, csak miután állandóan azzal nyomtak, hogy fogyjál, ezért egy kicsit úgy rosszul mérted fel magadat kívülről, nem?
9: Abszolút. Amúgy tényleg felszedtem egy pár kilót, mert hormonális, a tinédzser voltam, akkor serdültem, kivették mindkét mandulámat, és egy hét alatt feljött 5 kiló, tehát, hogy nem azt mondom, hogy nem volt alapja a dolognak, de amúgy is genetikailag én egy, hát most olyan fogalmazzak, nem azt mondom, hogy teltebb női személy vagyok, de nem feltétlenül gyorskorcsijára volt kitalálva az alkatom, és ezért szemet szúrt, nyilván az edzőnénének is. De amúgy abban az egy évben 10 kilót lefogytam. Tehát az olimpiára már úgy mentem ki, hogy bombatestem volt, hogyha lehet így fogalmazni, és én ott az volt, a januárban volt egy EB. Ott szereztem meg életem első egyéni érmét, és én azt az érmet mindig is ennek tulajdonítottam, hogy az elmúlt egy évben én mindent megtettem azért, hogy itt legyek, hogy kijussunk az olimpiára, és ez az érem nem is feltétlenül annak szólt, hogy én fizikailag tényleg ott voltam annyira erősen, de az, hogy mentálisan már megküzdöttem azt az egy évet, és ez nagyon kedves a szívemnek.
8: Erről külön is beszéltél, ha jól emlékszem, akkor azt írtad, hogy Dresdában volt ez, nem? Hogy nagyon megéltem azt a hétvégét. Na én arra kíváncsi lennék, amikor Báskai Sári megél egy hétvégét.
9: Mármint akkor az 18-ban, az már jó rég volt, meg azóta nagyon-nagyon sok hétvége volt. Igazából nem is nagyon emlékszem, csak arra hogy én borzasztóan nyugodt voltam, és boldog, és úgy éreztem, hogy ezt most tényleg megérdemlem, és nem feltétlenül érdekelt az, hogy a döntőben szerencsém volt. De az, hogy a döntőhöz eljutottam, az tényleg egy olyan mentális erő volt, hogy kiharcoltam magamnak, és olyan embereket vertem meg, akik amúgy ma például benne vannak a top 5-be is. Sajnos oda már nem jutottam el, de akkor még ott voltam, és az, hogy a döntőben szerencsém volt, azt ennek tudtam be, hogy nem érdekel.
8: Erről beszéljünk, erről a döntőben szerencsém volt helyzetről, mert többször előfordul, hogy véget ér egy verseny, valaki beér elsőként, van, aki másodikként, van, aki harmadikként, majd elkezdődik egy soha véget nem érőnek tűnő videózás, és az az ember, aki adott esetben első helyen ért be, lehet, hogy nem is lesz díjazva, mert kizárják, és a másodikból lesz az első, és aki nem volt dobogós, mert negyedik helyen ér be, bronzérmet fog kapni. Na, ezt hogy élted meg?
9: Nagyon nehéz volt. Igazából azok a három-négy perc konkrétan óráknak tűntek. Úgyhogy nyilván izgalmasan vártam, folyamatosan néztem a kijelzőt, nem tudtam, hogy most akkor ünnepelhetek, de közben nem, nyilván nem akartam, inkább csak el akartam engedni, és akkor jó, inkább besétálok az öltözőben, mert most miért pont én? De végül mégis így alakult, úgyhogy jöltem neki.
8: Mondtál még egy dolgot, kérdezték tőled egyszer, hogy van-e sportolói példaképed, és akkor azt mondtad, hogy saját magamnak vagyok a példaképe.
9: Ez így van. Én nagyon sokáig amúgy Ariana Fontánát jelöltem meg, mikor még pici voltam, és meg kellett jelennem egy embert. Ezt az elmúlt években nagyon sokat gondolkodtam, és nem tudom, igazából miért ne lehetnék én? Annyit dolgoztam, folyamatosan meg dolgozok a mai napig a mentalitásomon, hogy hogy miért kell mondjak valaki mást, hiszen én magamért dolgozom, és minden nap magamon dolgozom, ezért gondoltam azt, hogy én vagyok saját magam példaképe.
8: Újabb bejegyzés, már olyan csupasz vagyok ezen az éteren, hogy fáj, a sebezhetőségem az elérhetetlen polcokat súrolja, miért is csinálom ezt magammal? Itt ugye arra célzol, hogy hát ez már július 8-ai bejegyzés, hogy addig a pillanatig már elég sok mindent megosztottál az emberekkel, és azt kérdezed kicsit magadtól, hogy mire jó ez, de közben pedig szerintem érzed, hogy csak ez a jó.
9: Érzem, abszolút, de nyilván nekem is kell a visszajelzés, emberben vagyok, és szerintem ez a poszt, most így visszagondolok, pszichológiai biztos olyan volt egy kicsit, hogy miért is csinálom ezt, mert hogy lehet, hogy kapok lájkokat és egy-két kommentet, de az lehet, hogy nem elég. De akkor mi az elég, és akkor miért is csinálom ezt, hogy kinek akarok jó, csak magam? Szóval, hogy igen, ez nagyon sok kérdés feljött ezáltal a fejemben. Igen, mert addigra már kijött jó pár poszt, és nagyon sok mindent elárultam magamról, ami folyamatosan megkérdeznem, hogy amúgy ez most miért is kell.
8: Amikor elkezdted ezt a naplót, nevezhetjük naplónak,
9: abszolút,
8: írni, akkor volt valami cél, akár ez a könyv is, ami most megjelenik majd, vagy pedig egyszerűen rögzíteni szeretted volna, hogy adott napokon mi történt, azért, hogy majd aztán nagymama korodban például, ha még lesz, akkor laptop.
9: Igen.
8: Csak eszembe jut, hogy van, aki CD-kre írta a dolgokat, és már CD-játszó se nagyon van, audiokazetta meg végképp, hogy időskorodban majd elővesz, és milyen jó lesz majd nézni, hogy nyertem Tilburgban, hogy nyertem Dresdában, hogy utaztam Kínába. Mi volt a cél?
9: Igazából nem ez volt a motiváció, az volt a motivációm, a könyvnek a megléte, az már évekkel ezelőtt megfogalmazódott így a fejemben. Nem tudtam, hogy hogyan fog ez kinézni, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy mi van, ha csak papírra vetem így az érzésémet, aztán lesz, ami lesz. Tehát akkor még nem gondoltam bele, másrészt meg azért akartam levésni, mert hogy nagyon sokszor egyedül éreztem magamat, és úgy voltam vele, hogyha az út során ezeket valahogy valamilyen formában, valamikor megjelentetem, és ha már egy ember azt érzi, hogy basszus, nem vagyok egyedül, akkor nekem az már megérte. Másfelől most már, hogyha visszanézem, saját magamat gyógyítottam meg nagyon-nagyon sok dologban. Hát az elmúlt hónapokban 10 000-szer átolvastam az összes érzésemet az elmúlt 3 évben, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt visszaolvasnom, mi volt az egész életemben, hogy létrejön ez a könyv. Nagyon sokszor sírtam, nagyon sokszor boldog voltam, ilyen hullámvasult az egész. Úgyhogy szerintem ez egy olyan folyamat is volt, és konkrétan nagyon sokat gyógyultam belőle, és megértettem a saját érzéseimet. Amúgy ezt nagyon ajánlom, most már egy utólag. Nem tudom, nem tudatosan kezdtem el, de most már nagyon örülök neki, hogy elkezdtem.
8: Az írásaidból arra következtetek, hogy nagyon vágyod a szeretetet. Egyszer írtál is olyat, hogy ki kell-e érdemelni a szeretetet. Talán itt is van, hogy és ha igen, mit kell tennem ezért, hogy érdemes legyek a szeretetre. Hogy ebből a szempontból fejlődött az életed? Tehát amióta tudatosan éled az életedet kifelé, azóta érzed, hogy többen szeretnek, jobban szeretnek, mások szeretnek, olyanok szeretnek, akiket nem szerettek.
9: Igen, azt kellett megtanulnom, hogy csak azért, mert én szeretek valahogy, az nem jelenti azt, hogy mások ugyanúgy fognak szeretni. És ez nem jelenti azt, hogy az a szeretet, amit én kapok, az nem jelent semmit, vagy nem jó. És mire erre rájöttem, hogy máshogy szeretünk, így sokkal jobban azt érzem, hogy szeretnek az emberek, és nem fogom magamat lenyomni így a mélybe, hogy jaj, hogy engem senki se szeret, nem sajnáltatom már magamat, ha lehet így fogalmazni, meg én is most már nagyon szeretem magamat, kifejezetten, és így sokkal könnyebb az élet is.
8: Török László, aki legendás sportriporter volt a Magyar Rádióban, egyszer azt mondta, hogy huncut az, akit mindenki szeret. És szerintem ebben azért van valami, tehát azért nem árt, hogyha van az embernek, hát ha nem is ellensége, de körülötte olyan, aki nem feltétlenül szereti. Fecseg a lelkem, ez lett a címe ennek a könyvnek, végre értelmet nyert, azt írtad egy későbbi bejegyzésben, és beszélsz képekről is. Vannak a könyvben képek?
9: Nincs. Nincsenek képek. Gondolkoztam rajta, de úgy voltam vele, hogy elárulom azt, hogy ez az egész egy dialógus lesz. Szóval nem csak, mint egy napló. És hogy a dialógusból kialakul egy, amit tényleg nem akarok spoilerezni, de hogy maga a szavakkal, az érzésekkel nagyon sok önirónia van benne, nagyon sok

0: jöttél, leülsz az emberekkel, elbeszélgetsz, utat nyitsz nekik, ajtókat nyitsz nekik, átviszed őket azokon a folyókon, amelyeken csak akkor kelünk át, ha odaérünk?
1: De, és pont most reggel, igazából egész tegnap a weboldalamat csináltam, és most hivatalon is ki tudom jelent, hogy amúgy pont pár órája lett hivatalos is, ahol nekem az lenne a célom, hogy én heti hírleveleket szeretnék írni, leveleket, és én nem tanítani, meg szeretnék. Én 27 éves nő vagyok, akinek még nagyon sok van, ami még tanulhat, és én azt gondolom, hogy mindannyian tudunk egymástól tanulni és kapcsolódni, és nem ez lenne a lényeg, hogy csak egy olyan közösséget létrehozni, ahol őszintén beszélhetünk, és én tanulok tőle, ők tanulnak valamit tőlem, és akkor ez így kialakul. Nekem inkább ez lenne a cél, hogy nem az, hogy én megosztom, hogy ez is ez volt, és akkor én így segítek neked. Én nem segíteni akarok, én jelen lenni, és az, hogy ez erről tudjunk beszélni.
0: Sokat változtál az elmúlt években?
1: Nagyon. Nem is évek, hónapok.
0: Bácskai Sára, köszönjük szépen. Búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor, műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan jönnek a hírek, majd a Nemzeti Sport Krónika következik.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sport Rádió portré műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Nagy Ádám visszatért a Ferencvároshoz. Magyar parancsnoka lett a NATO egyik hadosztályának, folytatódik a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
3: A Ferencváros közel egy órán keresztül emberhátrányban játszva 2-2-es döntetlent ért el a holland Twente ellen a Groupama Arénában. És 4-3-as összesítéssel bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének harmadik körébe, ahol a lengyel Gornik Zsebrze lesz majd az ellenfele. A Ferencvároshoz kapcsolódó friss hír, hogy a magyar csapat szerződtette az olasz harmadosztályba kiesett Speciától Nagy Ádámot. A 31 éves 88-szoros válogatott játékos 10 év után tér vissza a zöldfehérekhez. Távozása után az előző 10 évben a Bologna, a Bristol City, a Pisa és a Spezia labdarúgója is volt. A konferencialiga selejtezőjében pedig 3 magyar csapat volt érdekelt tegnap. A Győr hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi Bissen ellen, de a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikerének köszönhetően így is magabiztosan jutott tovább, és ott lesz a harmadik fordulóban a Debrecen is. Miután gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunyik Jereván otthonában, így 1-0-es összesítéssel bizonyult jobbnak. Szintén a labdarúgó konferencialiga selejtezőjének második fordulójában közel volt a Bravúrhoz a Paks, amely 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikos vendégeként. A tolnai együttes a 85. percben még hosszabbításra állt Athénban, a görögök azonban végül egyenlíteni tudtak, a Paks pedig így 4-3-as összesítéssel kiesett. 66 éves korában elhunyt a világbajnok és háromszoros bekgyőztes Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója. Haláláról a klub számolt be, annak okát azonban nem közölte. A kiváló középhátvéd pályafutása során klubszinten kizárólag a Milán színeiben lépett pályára. Összesen 719 mérkőzésen szerepelt a milánói együttesben, amelynek csapatkapitánya is volt. Baresi 81 meccsen játszott az olasz válogatottban, és tagja volt az 1982-ben világbajnok csapatnak. Klubjával 3-szor nyert beket, illetve BL-t, az olasz bajnokságban pedig 6-szor bizonyult a legjobbnak a Milánnal.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: A ma esti próbaüzem után holnaptól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű.

0: Jelentette be a miniszterelnök Szász Halombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Magyar Péter nagyon jó hírnek nevezte az újraindulást. A kormányfő emlékeztetett, hogy a jelenlegi helyzetben különösen hiányzik a hálózatból az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit a gáztüzelésű erőmű teljes kapacitásnál biztosít. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence több településén. Tahitótfalu, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Lányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó, Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan csökkentsék a vízfogyasztást. Tilos a locsolás, a medencék feltöltése, az autómosás, a nagyobb vállalkozásokat pedig kötelezték a fogyasztásuk csökkentésére. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén ma reggelre. A honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segíti a vízpótlást. A fennakadást az okozta, hogy tegnap éjszaka a figyelmeztetés ellenére 2-szeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén. A környéken jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvízellátást. Magyar parancsnoka van mától a NATO közép-európai több nemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott nemzetközi fegyveres testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás-átvételi ünnepségen elmondta, elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett.
1: Közlekedés.
0: Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblát telepítenek, a 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, és közel 2 kilométeres torlódás alakult ki. Aztán az erős teherforgalom miatt szakaszosan torlódik az M1-es Budapest felé vezető oldala. Az átterelt szakasz előtt Tatánál, illetve a 40-es kilométernél Óbarok és Bicske között kifejezetten lassú a haladás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Mindenütt süt a nap, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másút mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Négyből három magyar labdarúgó csapat továbbjutott tegnap a nemzetközi kupák selejtezőjében. Nagy Ádám visszatért a Ferencvároshoz, elhunyt Franco Baresi. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Tegnap négy magyar labdarúgó csapat is pályára lépett valamelyik európai kupasorozat selejtezőjében. Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, így összegzett a mérkőzések után.
2: Négy csapatunk volt érdekelt a kupákban, három a konferencialigában, a Ferencváros pedig az Európa Ligában, és négyből három tovább jutott. A Debrecen a Pjunik Jerevánnal 0-0-ás mérkőzést játszott, arra lehetett számítani, hogy kevés gól, vagy egyáltalán nem esik gól a találkozón. A Debrecen jól menedzselte a mérkőzést, a végén volt a Pjuniknak egy pár lehetősége, de a két meccs alapján teljesen megérdemelten jutott tovább a Debrecen 1-0-ás összesítéssel. A dán Köbenhavnnal játszik a következő fordulóban. A Győr a luxemburgi Bissent fogadta a kinti 6-2-es mérkőzés után, 1-0-ra vezetett itthon a Bissen, több helyen változtatott a mexikói mester a győrieknél, de a Bissen megszerezte a vezetést, volt egy kiállítás az első félidőben, a győriek egyenlítettek, nyerhettek volna, de 1-1 lett, a továbbjutás nem forgott veszélybe, a győriek a Rigával fognak játszani, ez egy lett csapat. A Paks Athénban óriási bravúrt vitt végre a Paks, kétszer is tudott vezetni Athénban 1-0-ra és 2-1-re, a végeredmény 2-2 lett, nagyon dicséretes helytállás, hát több mint 100 milliós költségvetése van a Panathinaikosznak, tehát egy nagyon komoly csapatról beszélünk. A Paks összesítésben 4-3-as összesítéssel esett ki ebből a párharcból, de le a kalappal előttük. Fantasztikus, hogy fölvállalták a játékot a kinti athéni mérkőzésen is. És a Ferencváros pedig az Európa Ligában fogadta a Twente csapatát. Az első negyed órában a Fradi nagyon jól kezdett, a Twente érthetetlen módon hátrányban volt, és mégis nagyon defenzíven játszott. Ezt a Fradi ki is használta, egyből egy 11-est összehoztak Lenny József vezérletével, és Zakariasen buktatták, a 11-est Rámakers vártott a gólra. Majd amikor itt is ivószünetet rendelt el a játékvezető, utána egy kicsit magához tért a Twente. Rommens egy teljesen indiferens helyen szabálytalanságot követett el a térfél közepén oldalt. Egyből piros lapot kapott, ez a 36. percben volt. Akkor próbált a Twente váltani, de a szünet előtt nem tudott. És a második félidőben Lenny József egyéni alakításával végigvitte a labdát a saját térfeléről. Egyedül volt három védővel szembe, de így is megcsinálta, hogy betolta magának, és a blokkoló védő láb alatt a rövid alsó sarokba vágta a Ferencváros második gólját, 2-0. Itt nagyon úgy nézett ki, hogy eldőlt a továbbjutás, de Lenny József elfáradt, őt le kellett cserélni, bejött Yusuf. Ő is egy nagyon gyors játékos, de Lenny József fantasztikusan játszott a kinti mérkőzésen is ezen is. És itt a Fradi egy kicsit el is fáradt, ugye az ember hátrányba, egy védőt hozott be Zohoré személyében Borbély Balázs, és egyre másra jöttek a beadások a hollandok részéről, és egy fejes góllal előbb Wenkhorst, majd egy újabb fejes góllal 2-2 regalizálta a meccset a 87. percben a holland csapat. Ekkor a levegőbe lógott az, hogy akár még hosszabbítás is lehet egy olyan meccsen, ami már többször megnyert a Ferencváros. Jöttek a beadások, hál' Istennek hárította a Fradi, 4 perc hosszabbítás, akkor 2 rossz beadást is eszközölt a holland csapat, ami nagyon jól jött a Ferencvárosnak. A végén ki tudott harcolni még egy szögletet a Fradi, amivel ott tartotta a labdát a holland kapu előtt, majd nagy nehézségek árán, de végül is 2-2-vel zárult a meccs, így összesítésben 4-3-mal a Ferencváros továbbjutott.
1: Vukovics Lászlót hallották. A Ferencváros tehát a holland Twente együttesét búcsúztatta és bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének harmadik körébe, ahol a lengyel gornik Zabrze lesz majd az ellenfele. A Ferencvároshoz kapcsolódó friss hír, hogy a magyar csapat szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves 88-szoros válogatott játékos 10 év után tér vissza a zöldfehérekhez. Távozása után többek között a Bologna és a Bristol City játékosa is volt. Legutóbb az olasz másodosztályú Spíciában játszott, amellyel kiesett a harmadosztályba. Visszatérve az FTC tegnap esti mérkőzéséhez, hallgassuk meg a vezetőedzőt, Borbély Balást, Farkas Márton a riporter.
3: Én úgy gondolom, hogy a kiállításig nagyon-nagyon jól játszottunk. Tényleg szervezetten, agresszíven, önbizalommal, kellő bizalommal gólt is tudtunk rúgni, úgyhogy nagyon-nagyon jól működött az egész, amit elterveztünk. És még azt is merem mondani, hogy a kiállítás után az első kapott gólig is kontrollálni tudtuk a mérkőzést egy emberrel kevesebben a pályán. Nyilván a végére elfáradtunk, de hát ezen nem is lehet csodálkozni. Meleg volt a vége, de hál' Istennek be tudtuk húzni, és tovább jutottunk, nagyon örülünk.
4: Ebben a párharcban a Fradi 5-ször talált kaput, abból 4 gólt szerzett. Ez lehet, hogy picit ilyen nehezen megragadható, de mit árul el erről a mostani Fradiról, a karakterről, az erényekről?
3: Örülök ennek, hogy ennyire hatékonyak voltunk, de nyilván, hogy nem játszunk 60 percet ember hátrányban, akkor valószínűleg a lövések száma, vagy a kaput eltaláló lövések száma is egészen más. Örülök, hogy megvan a megfelelő önbizalmunk, a tapasztalatunk, hogy ilyen mérkőzéseket játszani tudjunk, és sikeresen tudjuk lehozni. Bízom benne, hogy tovább is ilyen szinten tudunk majd teljesíteni.
4: Edzőként abból mekkora erőt tudsz meríteni, hogy a csapat ilyen gyorsan tudott adaptálódni az elképzeléseidhez, másfajta játékrendszerhez, picit másfajta felfogáshoz?
3: Örülök neki nagyon, tényleg az első perctől fogva nagyon nyitottak voltak, rengeteget dolgoztunk, tényleg nem egész két hónapja vagyunk együtt, de egész jól működik. Na nyilván az európai mérkőzésekről van szó, mert ott volt egyelőre több meccs, de nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a teljesítményt, ezt a szintet át tudjuk vinni a magyar bajnokságba is.
1: A konferencialiga selejtezőjében pedig három magyar csapat volt érdekelt tegnap. A Győr hazai pályán több mint egy órát emberelőnyben futballozva 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi Bissen ellen, de a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikerének köszönhetően így is magabiztosan jutott tovább. Az Eto következő ellenfele lett, Riga együttese lesz majd. Megyeri Balázst, a győriek kapusát, Cingerkocka Henrietta kérdezte a továbbjutás után.
5: A továbbjutás sima volt az első meccsnek köszönhetően, de a játék az még nagyon döcögős. Úgy gondolom, hogy ez még nagyon mondhatjuk úgy, hogy a szezon elejé forma. Kinn is igazából annyival voltunk jobbak az ellenfélnél, hogy nagyon sok helyzetet kihasználtunk és góllal fejeztünk be. Van még meló a csapatban, az biztos.
6: A kapuból te hogy láttad, hogy ember előnyben miért csupán egy gólt tudott szerezni a Győr?
5: Igen, ezzel már meggyűlt a bajunk a hétvégén is a Vasas ellen, ugye ott is nagyon sokat voltunk ember előnyben, ott se tudtuk igazán ezt előnyünkre váltani, talán még azt is lehet mondani a hétvégén mindenképpen, meg talán most is egy kicsit jobban megzavarodtunk, amikor ember előnyben voltunk, sokkal jobban néztünk ki, amikor létszámazonosan voltunk a pályán. Nem tudom, még egyelőre keresjük az okokat, vissza fogjuk nézni, át fogjuk beszélni, ki fogjuk elemezni, és menni kell tovább. Hétvégén újra bajnoki van, ugye erőltetett menetben vagyunk, úgyhogy talán ez is egy kicsit így nehezebb, hogy ugye úgy építkezünk egy új edzővel, hogy azért tényleg nem sok időnk van, igazából meccsből megyünk, regenerálunk, játszunk, úgyhogy így jó formán csak a meccseken tudunk úgymond automatizmusokat kiépíteni.
1: És ott lesz a konferencialiga selejtezőinek harmadik fordulójában a Debrecen is. A magyar csapat gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jereván otthonában, így 1-0-ás összesítéssel jutott tovább. A DVEC a következő körben a 16-szoros dán bajnok Köbenhavn együttesével csap majd össze. A Pjunik elleni párharc tehát csak egy gólt hozott, azt a gólt még múlt héten az első mérkőzésen Cibla Flórián szerezte, akit a tegnapi meccs után Fazekas Máté ért el telefonon.
7: Nagyot küzdöttünk, meg volt a lehetőség a másik gól megszerzésére, de ugyanúgy meg volt az ellenfélnek is az esélye, hogy megszerezze az egyenlítő gólt, de jól láttuk a sarat, és sikerült tovább jutunk.
8: Mit gondolsz, mennyit jelentett mentálisan, hogy az első mérkőzésen megszerzett előnnyel érkezett a Körményországba?
7: Azt gondolom, hogy jó érzés volt, hiszen előnybe várhattuk a visszavágót, és úgy jöttünk Jerevánba, hogy tovább szeretnénk mindenféleképpen jutni.
8: 0-0 lett a végeredmény, így a végsőgig koncentrálnotok kellett, hogy megőrizzétek az előnyt. A hajrában mennyire kellett fejben is higgadtnak maradnotok?
7: Azt gondolom, nagyon higgadtak maradtunk fejben is a hajrában, és ennek köszönhető is, hogy tovább jutottunk. Még van hova fejlődnünk, de azt gondolom, hogy sikerülni fog, ha kövessük a mesterutasítását.
8: Pontosan mire gondoltál, mi az, amiben szerinted fejlődnie kell a csapatnak akár a következő mérkőzésén?
7: Azt gondolom, hogy nyugodtabbnak kell lenni labdával, és döntéshozatalokba jobbakat választani, nem elkapkodni.
1: Szintén a konferencialiga selejtezőinek második fordulójában közel volt a bravúrhoz a Paks, amely 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikosz vendégeként. A tolnai együttes a 85. percben még hosszabbításra állt Athénban, a görögök azonban végül egyenlíteni tudtak, a Paks pedig így 4-3-as összesítéssel kiesett.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Számára is meglepetés volt, hogy ennyire eredményesen tudott vívni egyéniben és csapatban is a VB-n. Többek között erről beszélt ma hazaérkezése után Battai Sugár, aki a női karcsapat tagjaként arany, egyéniben pedig bronzérmet szerzett a tegnap befejeződött hongkongi vívó világbajnokságon. Battai Sugárral a budapesti repülőtéren Kohári Zsombor beszélgetett.
9: Természetesen tudtam, hogy képes vagyok egyéniben, és csapatban is képesek vagyunk érmet szerezni. Az, hogy az milyen színű, az tulajdonképpen bármi lehet, mert nagyon nyanszukon műlik már egy ilyen versenyen. De azért ez nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy ennyire eredményesen és ennyire stabilan tudtam vívni egyéniben és csapatban is, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre. Azért, hogyha azt mondták volna, hogy 2 éremmel jövök haza, azt egyértelműen aláírom.
10: Hogyan sikerült egyébként jól időzíteni a formát, hogy egyéniben és csapatban is kijöjjön a lépés?
9: Nagyon profin készültünk az előtte lévő edzőtáborokban, fel volt építve tudatosan, hogy mikor mennyi vívásra van szükségünk. Én is már elég jól ismerem, van elég nagy rutinom így a felnőtt versenyzésben is magamat, hogy mégis mennyi terhelésre van szükségem így közvetlen akár a versenyek előtt. Úgyhogy ez egyértelműen a fizikai felkészülésen a kondiedzőmmel, a vívóedzőmmel, Dávid Lászlóval ezek ki voltak találva, és ők szakértelmükkel ezt így ki tudták időzíteni.
1: Az RSM nyerte az éjszakában nyúló idei kékszalag vitorlás versenyt, és ezzel a Balaton kerülő viadalon megszakadt a 50-50 négy éves győzelmi sorozata. A Vándor Róbert kormányozta hajó 13 óra 27 perces idővel győzött. Ezzel 2020 és 21 után harmadik alkalommal nyerte meg Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenyét. A kormányos Vándor Róbert Ridavics Pálnak nyilatkozott a célba érkezést követően.
11: Hogyan éli meg az ember azt, hogy megnyeri a kék szalagot?
12: Nagyon jó érzés, már nagyon vártunk rá, utoljára 20-21-ben sikerült 2-t nyernünk, utána volt egy nagy kihagyás, tulajdonképpen nem jött össze, igazából nem nekünk fújt a szél, most végre sikerült megint, úgyhogy nagyon jó érzés.
11: A taktika, a technika, az ember, mi volt az, ami most mégiscsak győzelemre sikerült, hogy vigye a hajótokat?
12: Hát itt most minden számított, nagyon sokat dolgoztunk a hajóval 2021 óta, sok technikai újítást csináltunk rajta, a csapat is nagyon sokat fejlődött, nagyon megtanultuk vinni ezt a hajót, úgyhogy igazából minden kellett, most kellett az, hogy mindenki ott legyen fejben, ne adjuk föl, mert nagy hátrányba kerültünk a keszthelyi bója után. Végig bíztunk benne, hogy valahogy kikavarodunk, eddig is minden bójánál sikerült elsőnek beérkeznünk. Bíztunk egy kicsit abba, hogy megtaláljuk azokat a sávokat, ami majd jó lesz nekünk.
11: Ez volt most a legfontosabb? Keresni kellett most nagyon azokat az apró kis fuvallatokat, nem is víz közelben, hanem akár jóval a víz fölött?
12: Igen, igen. Sokszor nem a partnál, hanem beljebb fújt a szél egy kicsit. Úgyhogy nagyon fontos volt, hogy jó helyre pozícionáljuk magunkat.
1: 66 éves korában elhunyt a világbajnok és háromszoros PEG győztes Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója. Haláláról klubja számolt be, annak okát azonban nem közölte. A kiváló középhátvéd klubszinten kizárólag a Milán színeiben lépett pályára. Összesen 719 mérkőzésen szerepelt a milánói együttesben, amelynek csapatkapitánya is volt. Baresi 81 meccsen játszott az olasz válogatottban, és tagja volt az 1982-ben világbajnok csapatnak. Klubjával 3-szor nyert beket, illetve BL-t, az olasz bajnokságban pedig 6-szor bizonyult a legjobbnak a Milánnal. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Sportkrónika végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, újra jelentkezik a Gurulj be lassítva is podcast a megszokott klasszikus felállásban, mondjuk úgy, hogy a nyári szünetet követően, bár azért volt dolgunk bőven ebben az időszakban is, Hajdú B. István visszatért az Amerikai Egyesült Államokból, sőt, hát már hallhattuk tegnap is a ferencvárosi mérkőzésen, azt megelőzően vízilabda összecsapásokon, és jó magam Berkesi Judit beszélgetünk. Azért utaltam vissza a világbajnokságra, mert mégiscsak, hogy most visszatértél, Pisti, 5-7? Után.
3: Ha inkább 6.
2: Inkább 6 hét után azért kíváncsiak vagyunk a személyes benyomásaidra, illetve azért vannak még utózöngék mind a mai napig. Például ugye a FIFA most jelentette be, hogy vizsgálódnak az argentin játékosok, vagy éppen stábtagok viselkedése miatt, sőt, egész pontosan bántalmazással vádolják például Paredes-t, Molinát, vagy éppen Roberto Ayala másodedzőt. Emellett ugye az is friss hír, hogy ugyanúgy a FIFA tervezi, hogy esetleg befektetőket von be a rendezvényeire, amely az UEFA-nak már nem tetszik. Na mindegy, szóval azért még mindig van miről beszélni a világbajnokság kapcsán, de kíváncsi vagyok, hogy te személyes megélésed milyen. Mennyire szólt ez a torna a futballról, amiről szeretjük, ha szól egy világbajnokság?
4: Én azt gondolom, hogy a futball főszerepet játszott azért az életünkben. Június 11-től július 19-ig. A FIFA számára és a világ számára abból a szempontból ez egy tökéletes világbajnokság volt, hogy a legjobb csapatok játszottak a végén, ugye az első 4 helyezettje a világranglistának, akik különágra kerültek, bejutottak a legjobb 4 közé. Egy álomdöntő jött létre tulajdonképpen, hisz az Európa bajnok játszott a Copa America győztessel, tehát Dél-Amerika legjobbjával. Az, hogy a sztárok fáradtan mozognak, az erre a VB-re nem volt jellemző, mert Haalandtól kezdve Messin át, Mbappéig, Vinicius Juniorig, Harry Kane-ig, akitől az ember a nagy futballt látja évközben, azt megkapta a világbajnokságon is, emellett nem tudom, ki tudta, hogy létezik olyan kapus, hogy Vozinha például, egyáltalán, hogy mire képes a zöldfoki köztársaság, ugye a világbajnokság legszebb góliát is egy zöldfoki köztársaságbeli balhátvéd szerezte López Cabral személyében, aki ugye az argentinoknak rúgott egy gólt. Emellett viszont azt kell mondanom, és nagyon óvatosan bánnék a szavakkal, mert azt gondolom, hogy mindenkinek az életében van egy világbajnokság, az első, amikor úgy beleszeret a futballba, ami aztán tart valószínűleg örök életéig. Nekem ez a 78-as, 82-es, 86-os világbajnokság, ezt a hármat tudom mondani, amikor ezen nőttem föl, amikor a magyar válogatott még ott volt ezeken a világbajnokságokon, egyébként óriási a különbség, hogy ott vagy, vagy nem vagy ott. Ezt ugye igazából nem tudjuk megtapasztalni, mert 40 éve nem vagyunk ott, de hogy viselkednek szurkolók egy VB-n, az egészen más. Megint csak egy zárójel, rengeteg olyan szurkolóval találkoztam az Egyesült Államok különböző stadionjaiban, akiknek a csapatuk nem volt érdekelt. Tehát találkoztam egy örmény fiúval a reptéren, aki azt mondta, hogy egyetlen egy meccsre tudott jegyet venni, arra kijött. Voltak kint magyarok, akik New Yorkban tudtak egy mérkőzést elcsípni. Elég sok olasz volt. Nyilván ők még azt hitték, elég sok olasz televíziós és újságíró is volt. Nyilván ők az akkreditációkat megcsinálták még talán a pótselejtező előtt. A dél-amerikaiak abszolút szurkoltak egész Dél-Amerikának. Tehát egy Paraguay továbbjutása Németország ellen, az azt jelentette, hogy ott Bostonban pacsisztak a kolumbiai, meg az argentin szurkolók is a paraguayiakkal.
2: Bocsánat, és ez a képernyőn is átjött, hogy a dél-amerikaiak nagy számban érkeztek, elsősorban az Egyesült Államokban.
4: Igen, és ellen nagy számban is élnek az Egyesült Államokban.
2: És élnek is ott, és ünnepeltek a stadionon belül, és azon kívül is.
4: Ugyanakkor meg egy picit, és ez nyilván egy közvetítő riporternek nagyon-nagyon nehéz, hiszen akinek ez az első VB-je, az joggal szeretett bele ebbe a futballba, mert csodálatos dolgokat is láttunk. De egy picit azért nem az én focim. Tehát én nekem az, hogy a VAR úgy dolgozik, ahogy. Hogy egy labdába épített chip egy horvát hajszálat érzékel, ami miatt nem egyenlít ki Horvátország, de nem érzékeli, amikor a norvég-angolon hozzáér a kábelhez. Ugyanaz a labda. Egyébként ez a horvát meccs volt abból a szempontból, ez a hajszál számomra a döntő, hogy amire kitaláltak egy szabályt, a lesre. Hát ugyan milyen előny származik abból, ha egy hajszála valakinek hozzáér a labdához, zárójel bezárva, és senki nem azzal foglalkozik, hogy milyen gólt fejeltek a portugálok, és a világ egyik legdrágább védője Guardiol mellett, hogy lehetett a Stramosnak befejelnie.
2: A lebonyolítás, az, hogy ennyi csapat volt, ennyi mérkőzés
4: aztán
2: volt,
4: természetesen
2: utólag, hogy
4: folytatom. Aztán természetesen, ami a legfelháborítóbb, nyilván az egész világnak, kivéve az Egyesült Államokat, az a Balogun eset. Tehát, hogy egy játékost kiállítanak, automatikus eltiltást kap, és a rendező, az egyik rendező ország elnöke és a FIFA elnöke megbeszélik, hogy létezik egy olyan cikkely, amely szerint ezt fel lehet függeszteni egy évre. Tehát ez elképzelhetetlen, de egyébként ahogyan az iráni válogatott ezen a tornán szerepelt, ahogy nem engedtek be játékvezetőt, ugye afrikai játékvezetőt az Egyesült Államokba bíráskodni, visszatérve arra, hogy kérdezte a lebonyolítás, ugye 104 mérkőzést rendeztek. Szerintem nagyon-nagyon kevés ember van Magyarországon, aki mind a 104 mérkőzésnek az eredményét el tudja mondani. Beleértve azokat is, akik kim voltak, vagy ezzel foglalkoznak. Maradtak olyan mérkőzésekről emlékek, amikről nem gondoltuk volna, hogy azok jó meccsek lesznek, és okoztak csalódást olyan mérkőzésekről, amikről azt hittük, hogy jó mérkőzések lesznek. Én azt gondolom, hogy ennyi idő alatt ennyi meccset befogadni képtelenség. Tehát én azt hiszem, hogy az egészséges, a napi két mérkőzés, esetleg egy harmadik vagy negyedik a csoportkör utolsó fordulójában, arról nem beszélve, hogy ami miatt a csapatok szenvedtek, hogy nagyon sokszor ugye délben egy órakor kellett játszani, nem egyszer óriási hőségben, nem egyszer ugyan fedett körülmények között, de ha meg nem akkor játszanak, akkor európai idő szerint éjjel vagy hajnalban kerül sor arra a mérkőzésekre. Ettől független azt gondolom, miután az Egyesült Államok a szervezésben, bármilyen szervezésben, ami sportesemény, legalábbis a nézőtér megtöltésében mindig az élen jár, ugye gyakorlatilag teltházzal zajlottak olyan meccsek, tehát az, hogy 60-70 ezer ember van a Kongó-Üzbegisztán mérkőzésen, azért ezt kevesen gondolták volna, pedig így volt, és nyilvánvaló, hogy óriási üzleti siker volt a világbajnokság, amit ugye a FIFA meg is próbál elsősorban Infantino már a következő VB-re vagy VB-kre is átmenteni, igen erős európai ellenállással. Ettől független nekem nincs kétségem a felől, hogy a következő világbajnokságot 64 csapattal fogják megrendezni, főleg úgy, hogy 3+3 országban játszanak majd, hiszen ugye Argentina, Uruguay és Paraguay is kap mérkőzéseket, mielőtt Spanyolország, Portugália és Marokkó átvenni a rendezést. Hogy ebben milyen szerepe lehet Magyarországnak, vagy lesz-e több európai csapat, és ha igen, annyival több lesz-e, hogy mi beférünk-e, azt nem tudjuk, és nyilván, ha kim vagyunk, azok az országok, akik most kerültek ki, ennek a 48 csapatnak hála, azok valószínűleg áldják ezt, és valljuk be őszintén, hogy nem a 12 leggyengébb nem jutott be a legjobb 32 közé, és voltak, noha a vége azért nagyjából papírforma volt, voltak azért nagy meglepetések is. Tehát a világbajnokság iránti érdeklődés az Egyesült Államokban ott végig fönnmaradt, függetlenül attól, hogy az amerikai sportok nagy része az zajlott, tehát baseball mérkőzések, vagy éppen amerikai női kosárlabda meccsek voltak, sőt a VB elődöntő és a döntő között már az MLS, az amerikai profi labdarúgó bajnokság is újraindult.
2: Két kérdés még röviden ehhez kapcsolódóan. Egy, lett volna helyünk ezen a világbajnokságon a magyar válogatottnak? Például zöldfoki köztársaságot említetted, amelyet egyébként sokszor szóba hoztunk, hogy nekik sikerült a kijutásnak, de ők nem szenvedtek vereséget a két döntőstől egyébként végül, tehát elképesztő az ő történetük. Kettő, Lesztek-e még a következő világbajnokságokon ilyen történetek, ilyen legendák, akik közül azért úgy tűnik, hogy a többségnek ez volt az utolsó világbajnoksága. Gondolok Cristiano Ronaldóra, Messire vagy éppen Modricra. Hiszen azt gondolom, hogy ők legalább annyira érdekessé teszik ezek a legendás személyiségek, ezek a sportemberek, ezeket a nagy versenyeket, akár a világbajnokságot.
4: Nyilvánvaló, hogy valaki a pályafutása végén lesz legenda. Tehát amikor 2006-ban játszottak ezek az úri emberek, akkor senki nem gondolta, vagy nem volt benne biztos, hogy még 20 évvel később is játszanak, 6. VB-jükön néhányan, és tényleg legendákká válnak. Ugye Messi az elmúlt 2 világbajnokságán egy arany és egy ezüstérem, úgyhogy 2014-ben is egy ezüstérem. Ronaldo is nyert Nemzetek Ligáját, Európa-bajnokságot, Modric a horvát válogatottal VB-érmet. Tehát lehet, hogy akik most először játszottak világbajnokságon, azok 3-4 VB múlva ugyanilyen legendák lesznek. Tehát nem tudjuk, hogy Kubarsira nem mint legendára fogunk emlékezni, nem tudom, 4 VB-vel később, amikor lehet, hogy még 2 megnyernek a spanyolok, és 3-szoros világbajnok lesz. Most csak a hasamra ütöttem. Nyilván azok a játékosok hiányozni fognak, ezek közül a nagy sztárok közül egyébként javarésze jól is játszott ezen a VB-n. Tehát talán Cristiano Ronaldo közelítette meg a legkevésbé saját magát, de neki is volt egy jó mérkőzése, de mondom, a többiek azok kifejezetten kitettek magukért. Azt én meg nem szeretem, hogy ott lett volna helyünk vagy sem, hiszen nem jutottunk ki. Igazából az a csapat, amelyiktől mi kikaptunk egy számunkra sorsdöntő mérkőzésen, már az sem jutott ki. Tehát az ír válogatott sem volt ott a világbajnokságon. Természetesen azt gondolom, hogy egy Magyarország Curaçao mérkőzés semleges pályán többet nyernénk meg, mint amennyit vesztenénk el, és tudnék még mondani 5-6 ilyen országot, de nem voltunk ott. Ráadásul voltak olyan európai országok, gondolok itt mondjuk a skótokra, akiket az EB-n ugye megvertünk és megelőztünk, vagy a csehekre, akik szinte nyom nélkül tűntek el.
2: Különösen a csehek egyébként.
4: Noha erős európai országoknak tűntek, és voltak olyan országok, ugye Olaszország, Dánia, Szerbia, akik ki sem jutottak, és ők szintén azt érezhetik, hogy a játék tudásuk alapján ott lenne ők. Én azt gondolom, ha lenne, nyilván ez az, ami nem lesz, hogy több mint 200 ország egy nyílt selejtezőt játszani, és a legjobb 64 jusson ki, abban a 64-ben érzésem szerint talán be tudnánk férni. Az európai 16-ba nem tudtunk beférni. Ugye a 64-et említem már tudat alatt, mert a következő VB szerintem annyiból áll, de azt gondolom, aki leült megnézni a VB-t, annak ez a világbajnokság azért csalódást nem tudott okozni, leszámítva azt gondolom változatlanul a bíráskodás, illetve a videóbíró rendszer használata az hagy maga mögött kívánni valót. És
2: hát
4: az, hogy a világ...
2: döntő, azért a döntő, mint mérkőzés.
4: Hát a döntő se volt jó.
2: Igen.
4: De az viszont, hogy egy világbajnokság után pár héttel derül ki, hogy egy meccsen, nevezetesen az Argentina-Svájc találkozón nem lehetett volna kiállítani egy játékost, akinek a kiállítása,
2: Embolót,
4: aki a kiállítása döntően befolyásolta azért a mérkőzés végeredményét, ilyen nem
2: volt
4: hiszem.
2: Volt ilyen az EB-n, ott Kukurejánál, ott a német-spanyolon, hogy azt mondták utólag 3-4 hónappal, hogy igazából az kezezés, és azért 11-es.
4: Hát igen, de az, hogy az 11-es, és ott berúgják, nem rúgják, az nem ugyanaz, mint az, hogy egy szabályt rosszul alkalmaz. Tehát ami nem történhetett volna meg. Tehát ha valaki a FIFA-nál vagy a Varszobában a szabályt olvas, akkor bármennyire is igazságosnak tűnik Emboló kiállítása, mert valóban műesés volt, és valóban az megér egy sárgalapot, nem lehetett volna azt szankcionálni, miután argentin szabálytalanságnak látta a játékvezető. De hát ezzel kapcsolatban ugye nagyon sok, egy amerikai újságíró kérdezte tőlem, amikor fölmerült ez az bizonyos Balogun eset, és akkor ezzel a világbajnokságot részemről talán le is zárnám, hogy de hát nem volt igazságos ez az ítélet, és megkérdeztem tőle, hogy el tudja azt képzelni, hogy a Super Bowl döntője, vagy egy NBA döntő előtt fölbívja az NBA komisszáriát, az amerikai elnök, és azt mondja, hogy ez a játékos, aki el van tiltva, az mégis játszon. Hát ez elképzelhetetlen. Ez csak a FIFA-val képzelhető el. Mindegy, megtörtént, ettől függetlenül erre a világbajnokságra úgy fogunk azt hiszem emlékezni, hogy a legjobb csapat megnyerte, egyetlen gólt kapva, rengeteg külön díjat elvíve, és valóban a világ bajnoka, egyetlen csapatot, a Zöldfoki Köztársaságot nem tudott legyőzni, azt a csapatot, amelyben egyébként játszott egy magyar bajnokságban szereplő játékos is, ugye Duarte személyében. Ennyi közünk azért volt a VB-hez.
2: Meg de ugye, a Josephet gondoltam, hogy Joseph, átkötök.
4: És ráadásul Bembouali is, ők igen. Még azt veszük, gólt is szereztek be, Joseph. Na hát ez megint egy nagy kérdés, hogy mi öngól, mi nem öngól, tehát ne is menjünk bele. Azért mondom, hogy ez talán már nem, tehát ez nem az a foci, amiben én 82-ben vagy 78-ben beleszerettem, de meg tudom érteni, ebbe valaki beleszeret, és nem tud azért olyan lenni, hogy ne szeressen ki belőle az ember, és azt gondolom, én az elmúlt két világbajnokságon ott voltam, a 2018-ason és a 22-esen is, hogy mindent egybevetve, főleg a végét drámaibb volt, látványosabb volt, és talán több mérkőzésre emlékszünk, mint a 4 évvel vagy a 8 évvel ezelőtti VB-ről.
2: Na, térjünk rá akkor a magyar klubcsapatokra, és elsősorban a nemzetközi kupákban érdekelt 4 együttese. 4-ből 3 csapatunk tovább jutott, az Európa Ligában a Ferencváros és a Konferencia Liga második fordulójából pedig a Debrecen és az Eto lépett tovább, és nem volt messze ettől egyébként a Paks együttesem sem. Mennyire lehetünk így elégedettek, hogyha összességében nézzük a magyar klubcsapatok eddigi teljesítményét, látva például azt, hogy ugye tudjuk, hogy a paksiaknál csak magyar játékos van, de éppen az Etónál vagy a Debrecen is 6 magyar volt a kezdőben a tegnapi mérkőzéseken.
4: Nyilván a teljesítményt és az eredményt külön kell választani. Tehát a 4 csapatból tegnap az egyik legjobb teljesítményt a Paks nyújtotta, amelyik kiesett. A Panathinaikosszal szemben könnyen lehet, hogy másik 3 csapatból is legalább 2 kiesett volna a Panathinaikosszal, szóval ezt nem tudjuk meg. Ami a Győrt illeti, én azt gondolom a mindenkori magyar bajnoknak, és ez legyen, ugye az elmúlt években a Ferencváros volt, most a Győr, szinte kötelessége legalább a Konferencia Liga főtáblájára oda kerülni. Elmondom, hogy miért. Megszámolva a dolgokat. A Bajnokok Ligája főtábláján élből ott van 11 bajnokcsapat, és 5-en a bajnoki ágról oda kerülnek. Tehát 16 európai bajnok minimum játszik a Bajnokok Ligájában. További 5 az Európa Ligában, a kieséses és a leeséses rendszer alapján, és további 5 a Konferencia Ligában. Ez összesen 26 bajnokcsapat. A magyar bajnoknak ebben a 26-ban benne kell lennie. Ugye a Ferencváros, amikor 2023-ban kikapott a Klaksviktól, és kiesett a feröeri ellenféllel szemben, utána simán bejutott a Konferencia Liga főtáblájára, és ott remekül is szerepelt. A Győr esetében én azt gondolom, hogy ez ugyancsak megtörténhet. Nyilván, ha egy luxemburgi csapatot emberelőnyben itthon nem tudsz megverni, nem csoda, ha kifütyül a saját közönséget. Tehát ezért mondom, hogy a teljesítmény gyenge volt.
2: De hogy vissza, az első mérkőzés
4: simán hozta. És a visszagondolok, hogy itt hétről hétre játszanak meccseket. Visszagondolok 2002-re, amikor a Zalaegerszeg az NK Zágráb nevű csapat ellen idegenben az otthoni 1-0 után 2-0-as vesztésre állt, úgyhogy sansza nem volt, majd a 87. percben kapott egy 11-est, egy ilyen véleményes 11-est, amit Urbán Flórián belőtt, 2-1, idegenben lőtt több góllal, tovább jutott a Zete, és egy héttel később megvert a Manchester United-et. Tehát ekkora formajavulást, illetve hogy milyen ellenfél ellen hogy játszol, erre minden csapat képes, tehát én hiszem azt, hogy a Győr a Rigánál jobb csapat, és tovább fog jutni, és az azt követő körből sem, hiszen ott már kiemeltként játszik majd a Győr, sem kaphat olyan nehéz ellenfelet, ami megoldhatatlan lenne. Például kaphatná újra a Vikingurt is adott esetben, ha a Vikingur is kiesik. A Ferencváros esete más, mert a Ferencváros a legkeményebb módon az Európa Ligából próbál az Európa Ligában maradni, és én azt gondolom, mind a Vojvodina, mind pedig a Twente azért egy nagyon rangos ellenfél volt. A Fradi egészen kiválóan játszott 11-11 ellen, sőt, én azt gondolom 75 percig, amikor egy picit már kezdett elfogyni a koncentráció és a fizikai erő, sansza nem volt a holland bajnokság 4. helyezettjének.
2: Úgyhogy kint is nyerni.
4: Úgyhogy kint is a Ferencváros nyert,
2: azért ott alapozta meg.
4: Úgy nyert 2-1-re kint is, hogy legalább annyi gól helyzete volt, mint az ellenfélnek. Tehát ez egy teljesen reális győzelem volt, egy picit én azt gondolom, az első meccs előtt is, és most a második előtt is, amikor még annyira sem indokolta, egy picit nagyképűen játszottak, vagy nagyképpen viselkedtek a hollandok, tehát én azt gondolom, hogy ők el sem tudták képzelni, hogy ők kétszer is kikapjanak. Lenny Joseph nagyszerűen játszott, de nem csak ő, az egész ferencvárosi csapat. Úgy, hogy elment 8-10 játékos ebből a Fradiból, abból néhányan alapemberek, ráadásul az egyik legjobb formában játszó Keita megint nem tudott játszani, sem most, sem az előző mérkőzésen. Ugye a Fradinak most jön egy lengyel ellenfél, a Gornyik Zsabzse, egy olyan csapat, ahol nincsenek világsztárok. Tehát az első számú kapus a Gornyik Zsabzsének egy német kapus, akit a német harmadosztályból igazoltak. Igazából a legnevesebb játékosa az Európa bajnokságon játszó Janzsa, aki a szlovén válogatott balhátvédje, aki játszott a magyar-szlovén meccsen. Ennek ellenére egy lengyel csapat mindig rakkol, mindig nagy iramban játszik, fizikálisan jól játszik. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy a Ferencváros nyilvánvalóan hétvégi Vasas elleni bajnoki megint nagyon komoly rotáció lesz a csapatban. Mit tud kezdeni egy olyan csapattal, amelyik ellen előnyt kell szerezni, tehát nem idegenben kezd a Fradi, hanem otthon. És aztán jön a sorsdöntő visszavágó, amelyet ugye, ha sikerrel vesz meg a Ferencváros, akkor egészen biztos, hogy valamelyik kupában ott szerepel, és a kettő közé beesik egy Real Madrid elleni gála mérkőzés, ahol megint csak azt tudom mondani, hogy kíváncsi vagyok, hogy milyen Fradi fogott kezdeni egy szerdai és egy csütörtöki, egy következő csütörtöki tétmeccs között egy olyan Real Madrid ellen, ahol azért még mondjuk Bellingham meg Mbappék nem fognak játszani, de Viniciusok, Valverdék már játszhatnak a világbajnokságról visszatérve. Nyilván a közönségnek az látványos lesz, a Ferencváros számára talán a két lengyelek elleni mérkőzés szakmailag fontosabb, de nyilván a Real Madrid egy olyan név, amely bevonzotta már most ugye a közönséget, és a Ferencváros is, hogyha kiveri a Gornyik Zsabzsét, utána kiemelt lenne a playoff kör sorsásán, ugyan azt a sorsást már megtartják majd most hétfőn, tehát én azt gondolom, hogy a Twente-nél nehezebb ellenfelek nem jönnek, ez azonban nem azt jelenti, hogy automatikusan a Fradi bejut az Európa Liga vagy a Konferencia Liga főtáblájára, és szólni kell ugye a kupacsapatok esetében a Debrecenről, amely két meccsen azért nem kapott gólt. Kétségtelen.
2: Ismerős volt a stadion.
4: Igen.
2: Jereványból a Pilnyik otthona.
4: Igen, kétségtelen. Meg is nyerhette volna a visszavágót a Debrecen, el is veszthette volna jobb játékkel a Kopenhága ellen, de még egyszer mondom, javulni egyik hétről a másikra is nagyon.
2: És azért Cibla Flórián gólja döntött így ezt a párharcot nézve. Hogyha nézzük a Paksot, ott is fiatal gólszerzők voltak.
4: Igen, és ha már gólokat nézzük, ugye
2: amilyen... Györfi Milán, bocsánat, 19, Pető Milán 21 évesen a Panathinaikos ellen, azért azt gondolom, hogy ilyen szemmel is érdemes nézni ezeket a nemzetközi meccseket.
4: Persze, és ilyen szemmel is érdemes, ugye elindult a magyar bajnokság, és hát amilyen gólt Urblik lőtt a Győrnek a Vasas színeiben, az a VB három legszebb gólja között ott lett volna, az a világbajnokságon születik, ahol több mint 300 gól esett egyébként, de szenzációsan eltalálta azt a labdát. Ugye nyilván elindult a magyar bajnokság, és voltak benne magyaros dolgok. Tehát az, hogy a Honvédban a kapus és az egyik középpályás között 26 év a különbség, életkorbeli különbség a 43 éves és a 16 és fél éves között, az egészen döbbenetes. Nem tudom, hogy a magyar fociban volt-e ilyen. Az, hogy a Nyíregyháza a fiatal szabály tartása miatt hátrányban kapust cserél és behoz egy fiatal kapust az Újpest ellen, majd megfordítja a mérkőzést, ez nyilván megint csak sakkozás a szabályokkal, ahogyan az kell, hogy bizonyos támogatástól egy csapat ne essen el. Illetve azt gondolom, hogy az első forduló nyertese, és nyilvánvalóan a tabellát is vezeti, az az MTK, amely három góllal megverte az Zalaegerszeget, amely évről évre egyre több és több játékosát teszi piacképessé, és nőnek a helyükre újak, és most már nem arról van szó, hogy a nagy veteránok, mint a Bognár Istvánék húzzák az MTK-t, hanem nagyon tudatosan igazolva, vagy nagyon tudatosan fiatal játékosokat beépítve, miközben ugye az előző idényben is Kosznovszkijék, Molnár Rajmundék elmentek, és most is jó néhány MTK játékos igen komoly pénzért külföldre tudott igazolni.
2: Nekik itt a balanszt kell megtalálni az eredményesség és az ilyen értelemben való játékos politika között, mert azt gondolom, hogy az a jó, hogyha megvan az arány ebben, hiszen azért a tavalyi szezonban voltak nehezebb időszakaik, de igen, izgalmas lesz, hogy most milyen erőviszonyok lesznek a bajnokságban, azért sok magyarral, sok fiatal játékossal én kíváncsian várom, akár a Ferencváros, akár a még versenyben lévő klubcsapatoknál is az a kérdés, hogy ezt a kettős terhelést hogy bírja és hogy menedzseli, és ebben még belejön a sokat emlegetett fiatal ajánlás, amely ugye az előző szezont is meghatározta. Hogy látod a Ferencvárost ennek kapcsán? És egy mondatot még hadd mondjak el, azért Rámákersz milyen fejlődést mutat a Fradiban, amióta ide érkezett, de ugyanez igaz Lenni Josephre, aki elképesztő formában tért vissza a VB-ről, de már azt megelőzően is fölfelé ívelő pályát mutatott, tehát egy játékosnak is mennyi lehetősége van még egy csapaton belül jobbá és jobbá válni.
4: Igen, hát azért tegyük azt hozzá, hogy a Ferencváros új edzővel vágott neki, Borbé Balázssal. Abszolút új játékrendszerrel. Tehát az, hogy nem három védő játszik, hanem négy, az azért nagyon-nagyon nem mindegy. És ezt a Fradi az edzőtáborban kiválóan begyakorolta, és miközben nagyon egységes és látható, hogy mit szeretne játszani, az előző szezonhoz képest elképesztő, hogy mennyivel jobban játszik mondjuk Zakariasen, mert mondjuk Gomez meg Rámákersz már jól játszott az előző idény végén is. De azért Joseph is most még jobb. Zakariasen még jobb. Korbu még jobb.
2: Kejta most ott van. Ha ott van, akkor
4: de meccs és meccs között. Osvátból gyakorlatilag majdnem bohócot csináltak az első mérkőzésen. Ugyanaz a játékos a visszavágón talán egyszer, ha ki tudta cselezni. És ez mindenképpen a felkészülés, a felkészítés és az odaadásnak a mintaképe. Az más kérdés, hogy nyilván, ha 9 embert kicserél a Ferencváros, akkor az nem biztos, hogy egy Paks ellen elég, és még az sem biztos, hogy egy Vasas ellen a hétvégén elég lesz, márpedig, hogy 6-7 csere kell, hogy legyen a Ferencvárosban, a hétvégi bajnoki előtt, az szintén biztos, és akkor ott van a Puskás Akadémia, ahonnan szintén sokan eltávoztak, erre elmentek Debrecenbe, és simán rugott 2 gólt az a német András, aki életében nem rugott felnőtt tétmérkőzésen 2 gólt, és úgy várta mindenki már, hogy na, egy jó adottságú magyar center, aki a magyar válogatottban is játszhat, elkezd eredményesen futballozni, most megérkezett, de hát egy fordulón vagyunk csak túl.
2: És arra még egy adalék, ugye ma most a Puskás Akadémia Kisvárdát fogja fogadni a második forduló nyitányán, amelyet este az M4 Sporton közvetítünk, hogy a 2 gólpassz pedig Lukács Dániel jegyezte, tehát azért ő is kiemelkedő teljesítményt tudott nyújtani az első fordulóban, kíváncsian várjuk a második forduló történéseit, illetve a nemzetközi kupaporondon még életben lévő magyar csapatok további

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Ma a hegyi és terepfutás került terítékre. A stúdióban üdvözlöm Szabó Ágotát, U20-as EB ezüstérmes hegyi futót, és Berendi Antalt, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökét. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
3: Hello, szia!
4: Szia, és köszönjük szépen a megtisztelő meghívást.
2: Ez beszélgetésünk egyik fő apropója, hogy június elején a szlovéniai Kamnikban rendezett hegyi futó Európa-bajnokság U20-as mezőnyében. Ágotta egy fantasztikus versenyzéssel ezüstérmet szereztél az Up and Down ugye versenyszámban. Hát elevenítsük fel picit ezt a versenynapot, milyen emlékek, élmények maradtak meg benned erről a kiváló sikerről.
3: Utólag nagyon vegyes érzések vannak még bennem, még magam sem hiszem egyébként, mert nem ilyen céllal mentem oda ki. Nagyon örültem, hogy kijutottam oda, és hogy megszereztem a kvalifikációt a Szentgáli OB-n még áprilisba, és nekem már ez így magában nagy megtiszteltetés volt, hogy képviselhettem Magyarországot, és igazándiból aznap reggel én úgy álltam oda, hogy lesz, ami lesz, és tényleg megpróbálom magamból kihozni a legtöbbet, de nem voltak ilyen álmaim, hogy én majd ott fogok állni a dobogó bármelyik fokán. Előzgettem az embereket fölfele a várba, az nagy élmény volt, nekem az nagyon tetszett, és lefele megpróbáltam minél jobban nyomni, de hát lefelében még bizonytalan vagyok, mert kicsit azért féltem magamat. Amikor beértem a városba, Tóni nagyon óvégatott, hogy menjek, és nem tudtam, hogy hol állok helyezésileg, és amikor beértem, így mondják nekem, meg hozzák oda a magyar zászlót, az még mai napig így hihetetlen számomra.
2: Mondtad, hogy nem ilyen célokkal mentél ki, akkor semmilyen ilyen konkrét elvárás nem volt magaddal szemben a EB előtt?
3: Konkrétan nem voltak ilyen álmai, mert nem szeretem beleélni magamat, hogy ott állok, elképzelem, ott állok a dobogót felső fokán, és hogy megnyertem, mert hogyha esetleg nem jön össze, vagy csalódás ér, akkor nehezebb feldolgoznom a kudarcot. Én helyt akartam állni, és sérülésmentesen megúszni.
2: Tóni, téged mennyire lepett meg ez az eredmény, és miért mondható ez tulajdonképpen sporták történeti sikernek?
4: Hát, hogy Ágota is említette, nagyon megdöbbentem, de valószínűleg őszintén számoltunk vele, hogy

0: Ágot elő lesz, mert azt ugye Ágot elhallgatta egy picit, hogy az uphill versenyen bejött 8. helyen, ugye ez a csütörtöki napon, tehát nagyon az élmezőnybe, nagyon szépen befutott ugye az első versenyszámban Ágota, és nagyon közel volt ott is a dobogóhoz, úgy, hogy gyakorlatilag még a célt sem látták ugye a versenyzők, mert képzeltek el, hogy ködbe volt egy felhőben volt maga a cél, és ítélet idő volt, tehát ilyen 10 fok körüli hőmérséklet, zógó eső, és utána beszélgettünk is Ágotával sokat, hogy mi várható, melyik áll hozzá közelebb az uphill, tehát a vertikál, csak fölfele, vagy pedig az up and down, majd kiderül, és hát kiderült. A céltól voltam az up and down versenyen egy olyan 4-500 méterre, és akkor megláttam Ágotát második helyen, hát őszinte leszek, a 16. éve csináljuk a közösen sokat magammal a hegyi futást, és földbe gyökerett a lábam, és önkívületi állapotban próbáltam segíteni, vagy utána futni, de hát az nem volt könnyű utána futni se. A 3. helyezett kislány nagyon jött. Furcsa volt kimondani, hogy gyerünk, mert meg lesz a második hely. Számomra ez elképesztő hatalmas érzés volt, tehát nehéz szakba önteni, be van őszintén. És a célban Ágotát látni ugye magyar zászlóval, elképesztő látvány volt. Beszéltem ott Utkowski Edével, aki az Európai Atlétikai Szövetségben dolgozik, és a hegyi futásért is felelős többek között, ő ott egyik szervező. És akkor is kérdeztem is Edétől, hogy mikor lesz a díjátadás, mert erre soha nem készültünk, tehát ezt nem néztük meg a programban bevaló őszintén, tehát minket magyarokat soha nem érintett, úgyhogy, de ez egy fantasztikus siker volt. Úgyhogy,
1: és ugye ebben az 20-as korosztályban akkor nem is volt még korábban hasonló?
0: Hát nem csak a 20-as, a felnőtt korosztályban sem volt, nem volt még hasonló. Annyiban egy picit kiegészteném, hogy tavaly ugye Juhász Dorottya az U18-as úgynevezett Youth Cupon világbajnokságon, szinte hegyi futásban, az egy zárt korosztály 16-17 évesek között, ő második lett, de gyermekbajnokságon ez egy sokkal nagyobb, de sokkal több ország vesz részt rajta, sokkal komolyabban veszik, és ez egy fantasztikus siker, hogy a Atlétikai Szövetség rendezi a versenyt, úgyhogy beszélve ott a szervezőkkel már nagyon komolyan veszik egy futást, és a magasabb szinten valósan, mint a mezei futó EB is, tehát bízom a szakágnak a jövőbeli felemelkedésében.
1: Mit jelent számodra ez az EB ezüstérem Ágota?
2: Most érettségiztem idén, szóval nagyon sok továbbtanulási pontot, valamint egy nagyon nagy büszkeséget és önbizalmat adott a továbbiakban, meg látni azt, hogy a szüleim mennyire örülnek, meg az edzők mennyire támogatnak, meg ugye az ide vezető úton is számtalan ember támogatta a munkámat, és nagyon hálás vagyok nekik, mind a szüleimnek, a családomnak, a testvéremnek, az edzőknek, a szövetségi kapitánynak, a sportmasszörnek, szóval tényleg, akik így hozzájárultak így a munkámhoz, az edzéseimhez, nagyon hálás vagyok, mert nélkülük nagyon nehéz lett volna megcsinálnom ezt.
1: Ugye up and down versenyszámban, vagy kategóriában az ezüst, és akkor a vertikálban egy szintén figyelemre méltó 8. hely. Egy picit avasd be minket abba, hogy mi a különbség a kettő között, vagy hát tulajdonképpen még milyen kategóriák, versenyszámok vannak egy ilyen elbén.
2: A vertikál az egy felfutás tulajdonképpen, hogy egy kijelölt útvonalon csak felfutunk. Itt ez esetben 1200 méter szintről futottunk föl 1600 fölé, és ugye ott már, ahogy Tóni is említette, nagy volt a köd, meg az eső, meg tényleg ítéletidő volt. Az olyan szinten volt kemény, hogy nagyon köves volt, meg figyelni kellett, hogy hova lépünk, hogy ne csúszson ki a lábunk alól a talaj, ne csúszunk le. Az is kemény volt, de hamar vége lett, ez egy rövidebb táv egyébként, és ugye itt viszonylag rövid táv alatt teszünk meg nagyon sok szintet, tehát ugye 3,8 volt, és több mint 400 méter szinttel. Az up and down, ott meg ugye, hát felfutottunk a várba, ugye Kamnyik településén, és majd utána szépen így kacskaringózva lejöttünk egy ilyen single track nevezetű útvonalon, tehát ahol annyira keskeny, hogy csak egy ember fél el, tehát előzni nagyon nehéz, és az olyan szinten ugye, hogy a lefelékbe is lehet itt technikázni, hogy jobban megnyomjuk, hogy egy kicsit előrébb kerüljünk, hogyha netán lemaradnánk, vagy ilyenek. Szóval ez a különbség.
1: Mi kell ahhoz, hogy valakiből egy nagyon jó hegyi és telefutó olyan?
0: Hát először is, hogy Ágota ugye tájfutó is, sőt, elsősorban tájfutó, mellette ugye atléta is, hegyi futó is. Valószínűleg gyerekkorokban is már szerette a természetet, hegyeket, sokan így kezdik, hogy kirándulnak, leigazolnak egy atlétika egyesülethez, és akkor szerencsésen vagy megtalálják a tájfutást, és szeretnék magukat kipróbálni több szakágba. Tehát valaki a pályaatlétikát is csinálja, párhuzamosan ugye Ágita is csinálja, és akkor mellette a hegyi futást, amikor ugye belefér a pályaatlétikai felkészülésben. Tehát például idén is két atléta, Juhász Dorottya és a Mireide Gergő is indult egyikőjük Kamnyikban, lett top 20-as, egyébként U20-ban a Gergő, a Dorottya is indult a Youth Cup-on is idén, tehát a U18-as világbajnokságon, és mind a ketten kvalifikálták magukat az idei U18-as pályaatlétikai Európa-bajnoksága is rétiben. Egyre többen vannak, akik a pályaatlétika mellett, utca mellett hegyet is kipróbálják, és megszeretik, mert gyönyörű hegyekre jutunk el szerintem.
1: Igen, ezt az előbb is ugye már Ágota, ahogy elkezdett mesélni, már rögtön kiderült belőle, hogy igazából impozáns és nagyon színes környezetben zajlanak ezek a versenyek.
2: Kamnyik települése is, én nem gondoltam volna, hogy ennyire szép. Az emberek is, a helyi emberekkel néhány szót beszélgettem, és nagyon barátságosak voltak, befogadóak voltak, meg jó volt a közeg, a természet, az idő is nagyon szerencsénk volt. Igaz, az első nap, tehát a vertikálon annyira nem volt jó időnk, de hál' Istennek a vasárnapi futásra már szép időnk volt, és így nem nehezített az időjárás a futást, így tényleg ki tudtuk magunkat futni.
1: De egyébként verseny közben mennyire van neked időd, vagy lehetőséged így nézelődni, kicsit magadba szívni a környezetet?
2: Őszintén semennyire, mert mind a kettőnél nagyon vigyáztam a lábamra, meg nagyon a lábam elé néztem, meg az útvonalat, hogy merre kell menni, szóval így utólag néztem, meg így utólag néztem körül, megnéztem vissza a felvételeket, hogy úristen, milyen gyönyörű helyeken jártam. Sajnos ez hozzájár ahhoz, hogyha nagyon kell figyelni, meg hogyha új helyen vagyunk, akkor nem nagyon tudunk nézelődni, de talán utólag. Meg vissza lehet menni oda, tehát...
1: Tóni már egy picit beavatott minket az előbb abba, ugye, hogy azért több területen is elég szép eredményeket érsz el. Hogyan alakult a te atléta pályafutásod, és hogyan ment el ebbe az irányba?
2: 11 évesen elkezdtem tájfutni a testvéremet követve, Gödöllőn, a Gödöllői Egyesületnél. Ugye a tájfutás az térképpel való tájékozódás, úgymond offroadon, nem útvonalat követve, hanem pontokat kell keresni, és meg kell fogni. Ez egy kicsit ugye komplexebb, de nagyon széles körű, és a korosztály is tényleg kisgyerektől, amíg tud menni az ember, addig tudja csinálni ezt a sportot. Nagyon nagy szellemi és fizikai megerőltetés egyébként, de jó agytorna is mellette. Szóval ott 11 évesen kezdtem el, olyan 14-15 évesen kezdtem el így fejlődni abban a sportban, de mindig voltak kudarcaim, meg nem úgy ment, meg féltem, hogy eltévedek, és ez így mindig blokkolt, szóval nem voltak úgy sikereim. És aztán így csapatban egyre jobbak lettünk, amikor így csapatba beraktak, ilyen 3-4 fős csapatváltóba, és tavaly májusban kerestem meg Gödöllőn Gadanesz Györgyöt azzal, hogy szeretnék indulni az 5000 méteres úszas magyar bajnokságon, ugye az pályabajnokság, atlétika pályabajnokság, és elkezdtem atletizálni ezzel. Ott megnyertem azt a versenyszámot, és utána jöttek a következő versenyek, hogy akkor erre-arra. Ott is helytáltam nagyon szépen, csináltam az atlétikát, de tudtam, hogy nekem a pályaversenyek nem adnak annyit így sem lelkileg, sem így, nem is tudom, fejlődési szinten, hogy nekem ott lenne a helyem, meg nem nagyon élveztem. A tájfutásból adódóan találtam egy versenyt a Magyar Atlétikai Szövetségnek a honlapján idén, hogy lesz Szentgálon ez az OB, ami kvalifikációs verseny az Európa bajnokságra, és én ezt kitűztem célul, hogy én ezt szeretném elérni. Sikerült ugye ott helytállnom, arra nagyon sokat készültem. A tájfutásból adódóan sok tapasztalatom van terepen.
1: A helyteles az mit jelentett?
2: Megnyertem.
1: Igen. Tehát, hogy... Igen, és tulajdonképpen ez nem korosztályos bajnokság.
2: De, ez korosztályos volt, de hogy itt úgy volt, hogy U20-as volt, meg ugye voltak az elitek, ugye ők már a felnőttek, de nekünk volt 7 kilométeres a pályánk, nekik meg egy fél maratont kellett futni. Ott sikeresen megnyertem, ezzel kvalifikáltam magam az Európa-bajnokságra, és ott kezdtem el még komolyabban, ugye többet, még többet terepen futni, de tulajdonképpen így idén éveleje óta határoztam el így a terepfutás mellett, hogy így azt szeretném jobban csinálni, azt jobban élvezem, a természetet nem olyan monoton, ahogy Tóni már említette, ugye 10.000 méteres OB-n, hát ott az a 25 kör a pályán azért az elég unalmas volt, meg nagyon meleg is volt, szóval az ott rendesen kimerített.
3: Ez a Jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsora. Budai Zoltán beszélget az U20-as EB ezüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökével. Hegyi futás, terepfutás, Tóni, mi a különbség a kettő között? Van-e egyáltalán olyan nagy különbség a kettő között?
0: Hát ezen sokan polemizáltak már szerintem. A műsor előtt itt beszéltünk mi is hárman, hogy mi lehet a különbség. A terepfutást annak mondják, hogy ahol nincsen magas szintemelkedés, tehát egy síkabb területen zajlik, de én véleményem szerint a mezei futás is a terepfutáshoz köthető. Ezen sokan vitatkoznak, nem tudom, míg a hegyi futásban azért már komoly szintemelkedéseket küzdenek le a versenyzők, tehát hogy Ágota is említette, gyakorlatilag a felnőtt férfiak és nők, például Kamnyikban 400 méterről indultak, és 1660 méterre futottak be a célba, tehát 9 kilométer alatt 1200 méter szintemelkedés volt a férfiaknak és a nőknek, és Ágotáig gyakorlatilag a pálya utolsó harmadát futották le, tehát addig legnehezebb részét futották Ágotáig, tehát U20, de rövidebb, de azért egy nagyon kőkemény távot futottak le Ágotáig.
1: Beszélgettünk ugye most már utánpótlás sikerekről, mondhatom több eszembe, hiszen ugye Juhász Dorottyát is említettük tavalyról, előbb is beszéltél ugye fiatalokról, akik kiváló helyezéseket értek el. Hogy állunk jelenleg az utánpótlással?
0: Hát ugye Juhász Dorottya révén még ugye U20-as, idénis ugye U18-as hegyfutó világbajnokságon indult. Most idén sajnos nem sikerült neki úgy, mint tavaly, de én bízom benne, hogy ugye még van 2 éve ebbe a korosztályba, és bízom benne, hogy jövőre esetleg a világbajnokságon, vagy azt követően az EB-n még tisztes helytállást, akár még egy szép eredményt is el tud érni. És említsük meg talán a felnőtteket is, idén például Dalos Máté a kamnyiki hegyifutó EB-n az uphill versenyszámban 20. lett. Tehát egy férfi elit számban, ahol teli van profikkal, minden idők legjobb magyar eredményét érte el felnőtt korosztályban, nagyon sűrű, nagyon erős mezőnyben, szerintem egy hatalmas teljesítmény volt, az értékeli, aki ebben a szakágban benne van, de én azt gondolom, hogy a 20. helyet nem kell megmagyarázni, ahol angolok, németek, olaszok, spanyolok.
1: És hát ugye feltételezem egyébként, hogy sok mindenkinek ez egy ilyen kiegészítő sportág, mondhatom így, hiszen azért lehet, hogy a pályaatlétikában is sokan jönnek, nem?
0: Is, igazából. Például a Máté esetében, Dalos Máté esetében már rá specializálódott egy futásra. Egyébként ő is atléta is volt, tájfutó is, de most már szerintem célirányosan a hegyi futásra készül, és ugye hazai körülmények között készülnek a fiatalok és a még fiatalabbak, úgyhogy nem könnyű fölvenni a Pireneusokban edző, az Alpokban készülő versenyzőkkel a versenyt, de hát hála Istennek sikerül, és egyre inkább ott vagyunk, és fönn vagyunk a térképen, tehát csapatban is voltak top 10-es helyezéseink, ami szerintem kiemelkedő, illetve U20-ban Ágota mellett is volt a fiatal Gergő is, aki top 20-ba bekerült, illetve Dalos Máté 20. lett, bízom a sikeres folytatásban.
1: Hogyan találnak rá a fiatalok a hegyi és terepfutásra?
0: Hát így, ahogy Ágota is tulajdonképpen a Magyar Atlétikai Szövetségen keresztül, van egy válogatási rendszerünk, amit igyekszünk már januárban kommunikálni a szövetség honlapján, illetve a hegyifutás.hu portálon, és ezen keresztül van egy standard versenyeink, tehát a Vedac Veszprém rendezi a Szent Gáli, az imént említett Szent Gáli hegyifutó OB-t, valamint Ágota szerény elhallgatta, hogy talán volt később a BSI rendezésében a Kékes hegyifutó országos bajnokság is. Ott ugye 2 versenyszám van, van ugye a beton, tehát aszfalton való felfutás, és van a 4. vagy 5. éve rendezik meg a terepen is a versenyt, ami egyben most már országos bajnokság is, tehát ott 11,5 kilométer, és ha jól emlékszem, 800 méter szintemelkedéssel, pozitív szintemelkedéssel, és ott maga biztosan nyert Ágota is ezt a versenyt, már felnőttek között, tehát ott csak felnőtt korosztály volt, és ott maga biztosan nyert. Tehát ez a 2 verseny jó alapot képez. Tehát nekünk a BSI például egy nagyon jó pozitív dolog, hogy ott nagyon sokan indulnak, és ezáltal is én bízom benne, hogy egyre többen megismerik a magyar hegyi futást, vagy a hegyi futó válogatottat, és a klubok is szeretettel várják a fiatalokat.
1: Hogyan és mennyit lehet edzeni egy ilyen hatalmas szintemelkedésekkel teli megméretésekre?
2: Hát szerintem meg, ahogy így telnek az évek, mondhatni öregedek, úgy így jobban, egyre jobban rájövök, hogy az edzés mellett a pihenés és regeneráció is ugyanolyan fontos, szóval nagyon sok szintet ugye itt az országban nem lehet, de vannak azért durva terepek, tehát a Mátrában is találunk azért olyan helyeket, ahol lehet gyakorolni erre. Meg kell találni a megfelelő edzőt, aki segít, és aki írja az edzéstervet személyre szabottan, mert az nagyon fontos, hogy szerintem egy kisebb közösség, de ott egy odafigyelő edző legyen, aki úgy írja az edzéstervet, hogy személyre szabottan tudja, hogy annak az adott egyénnek mi a célja, mert nem lehet egy emberre ráhúzni az edzéstervet, mert abból csak káosz lesz, mert mindenki más szeretne, meg mindenkinek más a jó, minden egyén teljesen más, hogy reagál minden szervezet. És hát ugye, ahogy említettem, a pihenés is nagyon fontos, mert az alvás és a pihenőnapokon regenerálódik az izom, az izomzat, és ezáltal a következő nehezebb napokat majd jobban fogjuk bírni. Nem égünk ki olyan hamar, pihentebbek leszünk meg, hát mást is kell csinálni.
1: Hát így van. Ki vagy kik azok a edzők, szakemberek, akik segítik a te munkádat, fejlődésedet?
2: Hát ugye a tájfutásba jöttem, ott ifjabb kis György volt, valamint Dobai Zsolt, de ő inkább a technikáért felelt, olyan értelem, vagy a tájékozódásra fókuszált. Atlétikából Gadanez György, és nem olyan régiben elkezdtem egy közös munkát Szabó Sándorral. Ő jelenleg külföldön tartózkodik, mert külföldön él, úgymond így online írja az edzéstervet nekem személyre szabottan, és ugye hát Berendi Antal a szövetségi kapitány támogatja folyamatosan a munkámat.
1: Milyen adottságokra, tulajdonságokra van szüksége egy fiatal atlétának ahhoz, hogy hegyi és terepfutásban kiemelkedő eredményeket érjen el? Mondjuk ezt úgy is kérdezhetném, hogy Ágotának milyen tulajdonságai és adottságai vannak, hiszen ő kiemelkedő eredményt ért el emlékében.
0: Hát én szerintem olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy a keménység a legfontosabb, tehát aki a kemény terepet is jól bírja.
2: Akarat.
0: Igen, keménység, akarat.
2: Kitartás.
0: Meg gyakorlatilag szerintem még a lefele futást, amit Ágot elmített, hogy az egy nagyon komoly része a hegyi futásnak. Ilyen elővételezés tulajdonság talán, mint a csapatsportágon az, hogy lássa az ember, hogy hova lép. Tehát ott azért tényleg sziklák, kövek, gyökerek, és ugye Ágota is említette, hogy félt, hogy elesik, stb. Tehát sajnos vannak sérülések, tehát egy bukaficam, ilyesmi előfordul. Most a Kamnyikban is előfordult egy magyar sárcnál, egy kisebb sérülés sajnos. Tehát ezek együttes hatása kell ahhoz, hogy valaki nagyon jó hegyi futó legyen. Igazából atlétikát, ha valaki elkezd atlétizálni, futni, illetve a tájfutást, ezeknek az elejéből sok szakágban kipróbálja magát, ez egyik a hegyi futás. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség a fiatalok számára, hogy megmértessék magukat a külföldi versenyeken. Tehát jövőre például a világbajnokság Dél-Afrikában lesz, úgyhogy az egy érdekes dolog lesz, az egy külön műsor lehetne.
2: Ezt kiegészíteném, hogy szerintem a kitartás meg az akarat is nagyon fontos, mármint szüleim szerint engem csak ez visz előre, tehát nem feltétlenül. Meg hát az edzettség, de az ugye mellékes, mert az a kitartáshoz tartozik, hogy mennyire kitartóan edz az egyén, és mennyire céltudatos, mert az is fontos, hogy ismerje magát, hogy mit bír el.
1: A nagyon kitartó és rendkívüli akarattal rendelkező sportolókra szokták azt sokszor mondani, hogy szeret szenvedni. Igaz ez rád is?
2: Fanatikusak, igen, az ilyen céltudatos sportolók, szenvedni nem szeretek, de hogyha van egy sérülésem, vagy egy nem annyira komoly sérülésem, akkor is csinálom az edzést, és nem biztos, hogy kéne, mert lehet, hogy azzal csak ártok, de van bennem egy olyan én, hogy csinálni kell, mert akkor nem lesz eredmény, de ugyanúgy pihenni kell. Tehát az egy jelzés, hogy elfáradtam, és most meg kell álljak, szóval erre idővel rájön az ember.
1: Az előbbi gondolatmenetről jutott eszembe, hogy sokan azt gondolnánk, hogy hú, hát fölfelé kell futni, az mennyire emberpróbáló is megerőltető, de ugye lefelé is kell futni, és mondjuk elég, aki csak mondjuk túrázni jár, az is tudja, hogy azért lefelé olyan könnyű közlekedni a dombon, meg a hegyen, ugye? mire kell figyelni mondjuk lefelé jövetkor?
2: Hát a lefelébe is, például itt Kamnyik esetében ugye a kövekre kellett figyelni, meg ugye előtte nap esett az eső, és nagyon sáros, csúszós volt, tehát hogy nekem is volt, hogy így megcsúszott alattam a talaj, tehát bármennyire is profi cipője van, vagy valakinek, nem az fogja segíteni, mert óhatatlanul kicsúszik. Meg az, hogy hogyan vegyük be a kanyarokat, hogy kisebb ívbe vagy nagyobb ívbe vegyük be, hogyan tudjuk mi úgy irányítani magunkat, hogy tényleg a legjobb legyen, és ne előzzenek be minket, meg ne korlátozzuk mondjuk, hogyha a másik előzni szeretne, azért ne álljunk be elé, mert az nem fair szerintem.
0: Igen, mondjuk egy pályaatlétikában vagy utcán, ugye gyakorlatilag a talajt nem kell figyelni, tehát idézőjelben vakon lehet futni, haladni. Itt nagyon kell koncentrálni fejben, tehát tényleg akár a vetélytársakra figyelni, akkor egy szikla, egy fatörzs, kidőlt faág, akkor fényviszonyok is változnak, tehát például Ágat elmentette, hogy át kellett futni egy várfalon, várfal alatt kapun, és ott is megváltoznak a fényviszonyok, tehát az erdőből ki erdőbe, be most 30 fok van, bemész egy picit hűvösebb, csúszik, éles kanyar, tehát single track, ahol csak egy ember fél el, tehát reggelig tudnánk sorolni szerintem Ágotával, hogy milyen apró trükkök vannak, és figyelni kell, de sok-sok gyakorlással, meg a rutinnal jön meg az illetőnek a hegyi futásban.
1: Ágot, említetted, hogy az EB ezüstérem azért jókora önbizalommal szolgált neked, és megerősített az eddigi munkádról. Hogy látod, mi lehet a következő lépcsőfok a pályafutásodban? Milyen célok, hogy tervek vezérelnek a jövőt illetően?
2: Hát őszintén most nincsenek céljaim, mert nekem ez egy hatalmas löket volt, de így valahogy nem is vágyok most így jelenleg a versenyzésre. Továbbra is csinálom az edzéseket kitartóan, de úgymond egy pihenő időszakban vagyok benne. Majd ősszel, hogyha lesznek versenyek, amit az edzők így javasolnak, majd arra fogok készülni, meg hát majd jövőre majd ilyen komolyabb terepfutó versenyeket is megpróbálnék, meg hát ugyanúgy szeretném kvalifikálni magam nagyobb ilyen versenyekre, és aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul.
1: A hegyi és terepfutó bizottságnak milyen céljai vannak a közeljövőt, vagy akár távoli jövőt illetően? Feltételezem, hogy az utánpótlás bázis szélesítése az mindig egy prioritás.
0: Hát a létszámbővítés az mindig is prioritás volt, illetve hogy minél több klubot vonjuk be egy futás vérkeringésébe. Ezért is csináljuk évről évre, hogy van két stabil verseny, a Vedac Veszprém rendezésében a Szent Gáli OB, illetve a Budapesti Sportiroda rendezésében a Kékes Hegyifutó Országos Bajnokság, hogy lássák transzparensen, hogy mire készüljenek a versenyzők, és akkor az éppen aktuális Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra kvalifikál a verseny. Jövőre speciális helyzet lesz, ugye Dél-Afrika nem ez egyszerű, meg az utazás is nyilván anyagi vonzata is van, nem kevés sajnos, úgyhogy a szövetség támogat minket, mindig lehetne több a támogatás persze, de ennek is örülünk, de bízunk benne, hogy a fiatalokat és a még fiatalabbakat tudjuk támogatni, és a szakáknak szerintem van jövője. Gyulai Mártonnal beszéltünk, a World Athletics-ben dolgozó Gyulai Mártonnal, a spanyolországi hegyifutó világbajnokságon, és ő azt említette, hogy a World Athletics egyre inkább komolyabban veszi a hegyi és terepfutást. Egyre több pénzt tol bele, és egyre inkább fel akarja emelni a hegyi és terepfutást. Például a világbajnok az 5000 dollárt kap, az első helyezett kap pénzdíjat. Tehát, és ahol megjelenik a pénz, ugye, ott egyre magasabb teljesítmények sarkalja a versenyzőket, egyre profibbá válik a maga a szakág. Úgyhogy én bízom benne, hogy Magyarországon is egyre többen válasszák ezt a szakágat pályaatlétika mellett, vagy akár párhuzamosan, vagy a tájfutással párhuzamosan, ahogy Ágota említette, és én bízom benne, hogy egyre több fiatal és egyre több klub fog bekapcsolódni egy futásban.
1: Igen, és hát ugye egy másik ösztönző erő lehet az, hogy mint ahogy említettétek is említetted, hogy milyen helyekre lehet eljutni akár egy válogatottal, ugye magyar színeket képviselve. Ugye talán itt nem annyira sűrű a mező, kisebb a konkurencia, ugye a kevesebb induló miatt, hogy valaki ott legyen egy ilyen világversenyen fiatalként, és eljusson akár jövőre Dél-Afrikába.
0: Jó felvetés egyébként, amikor elkezdtük csinálni, akkor gyakorlatilag lasszóval fogtuk az embereket, kis túlzásra, hogy gyere ki egy világbajnokságra. De most már ott tartunk szerencsére, hogy elég komoly, tehát válogató versenyen már megküzdenek a fiatalok és a felnőttek is a csapatba kerülése, ami szerintem egy nagyon jó dolog, tehát van konkurencia. De meglátjuk, hogy Dél-Afrikában ki fogja kvalifikálni magát. más oldal az anyagi része, úgyhogy én bízom benne, hogy ki tudunk menni egy jó kis csapattal. Ha egy példát mondhatnék, 2019-ben Argentinában voltunk egy futóvilágbajnokságon, tehát az ember eljutottunk Dél-Amerikába, és szerintem tök jó dolog volt, és ott képzelhettük Magyarországot. Szerintem ez is fontos, hogy ott legyünk a sok nagy nemzet mögött, mellett, és ott legyünk az adott Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon. Ugye idén például ugye a Kamnyiki hegyifutó EB, és ugye az U18-as hegyifutó világbajnokság mellett volt még Senior Masters hegyifutó VB is, ahol ott is szép eredményeket értünk el, tehát egészen U18-tól figyelünk a felnőtteken, U20-ason keresztül a Seniorok Masters korosztályra is, úgyhogy én bízom benne, hogy széles palettában minél több atlétát, tájfutót, utcai futót be tudunk vonzani.
1: Terepen, hegyen, pályán, mindenhol nagyon sok sikert kívánok még nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önök az utánpótlás.hu magazin műsorát hallották, Budai Zoltán beszélgetett az U20-as EB ezüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és telefutó bizottságának elnökével. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
3: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 33. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke, Lőrinc Tamás, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban.
7: Szia, köszönjük a meghívást.
8: Köszönjük.
6: Másodszor vagy itt a Karfiol Fül magazinban, az első vendég is te voltál, és most a 33. is. Péntek óta, két hete péntek óta az idei Polyák Imre Varga János Kozma István emlékverseny második felét már az Magyar Birkózók Szövetsége elnökeként követted, és akkor javultak is a magyar csapat eredményei. Ugye végül egy arany, egy ezüst és 4 bronzéremmel zárt a magyar válogatott. Ebben már benne van a te kezed is?
7: Mennyi minden változott az előző beszélgetésünk óta, igen, gyorsan változnak a dolgok. Hát erős lenne ezt kifejezni, ha bár én azért jeleztem a hozzám közel álló szövetségkapitányoknak, hogy innentől már nem csak azokért a dolgokért küzdötök, amik nagyon fontosak, hanem már innentől kezdve értem is, úgyhogy egy picit még tettem a vállukra. De hát hál' Istennek kikerekedett a végére, hiszen 6 éremmel zártuk ezt az irgalmatlanul erős ranking versenyt, ahol olimpiai bajnokok, olimpiai érmesek, világbajnokok vettek részt, és hát mondhatom, hogy nem igazán egyik szakák se ide hegyezte ki a csúcsformát, hanem tényleg kőkemény felkészülésből jöttek a kötött fogásúak, ugye Amerikában magaslaton edzőtáboroztak, szóval ez tényleg csak egy ilyen megálló volt itt az idei világbajnokság és az U23-as világbajnokság előtt. Hát ehhez képest láttunk azért nagyon szép dolgokat, nagyon pozitív eredményeket, nagyon stabil birkózás, úgyhogy nagyon-nagyon elégedett voltam a csapattal.
6: Máshogy nézted már magát a versenyt? Mondjuk az első 3 napját és a második 3 napot, 2-3 napot?
7: Abszolút nem néztem máshogy, ugyanolyan kőkemény kritikával, nem, hát tehát azért nem volt még olyan rég, mikor én is a szőnyegen küzdöttem, úgyhogy még élnek bennem az emlékek, hogy vannak jobb versenyek, vannak kevésbé jó versenyek, van ami jobban sikerül itt igazából, minden egyes hét, minden egyes ilyen állomás azért van, hogy az év végén a lehető legerősebb és legjobban felkészült csapattal tudjuk képviselni Magyarországot a világbajnokságon, hiszen az lesz az utolsó olyan nagy megmérettetés, aminek még nincsen tétje úgymond az olimpiai kvalifikáció részéről, de hát azért csak egy világbajnokság, ugye egy ilyen sportolónak a top 1-be vagy 2-be van az a cél, hogy világbajnoki címet szerezzen, úgyhogy egy nagyon fontos állomás lesz, és hát itt már azért látjuk az erőket, hogy nagyjából hova tudjuk sorolni bizonyos súlycsoportokba a versenyzőinket, hiszen januárban megkezdődik egy teljesen új kvalifikációs rendszer, amiben hát nem sok tapasztalatunk van, nem volt ilyen még a nemzetközi birkózásban. Annyi a szerencse, hogy szoktam mondani, hogy ehhez másnak sincs ebbe tapasztalata, úgyhogy aki leggyorsabban aklimatizálódik, az tud majd eredményes tenni. Nyilván ez egy összetett dolog lesz, hiszen majd pontokat kell számolni, továbbra is a világbajnokságra egyenes úton lehet kijutni, úgyhogy csak a legjobb formából oda kéne érkezni, de közben most elengedni ezeket a kvalifikációs versenyeket, ahol pontokat lehet gyűjteni, viszont minden nemzetből két versenyző indulhat, hát ezt csak képzeljük el, hogy itt milyen mezőnyök lesznek. Úgyhogy sok a kérdője lesz, majd menet közben fogjuk látni, és akkor lesznek úgy gondolom a lehető legjobb szakmai döntések meghozva, ami ahhoz kell, hogy minél több kvótát szerezzünk.
8: Egy kicsit modellezte is akkor ez a verseny végül is, mert ugye mondott, hogy több ember indulhat egy nemzettől, tehát most nyilván most arról beszélgetünk, hogy oroszok, irániak, mit tudom én, japánok, akárkik, tehát akik eszeveszett jók, azoknak valószínűleg eszeveszett jó két versenyzőjük is van. Sajnos. Van egy-két csúcsoport, ahol nekünk is, de nyilván van, ahol esetleg egy se, de az biztos, hogy mondjuk egy ilyen ranking, az egy ilyen gyakorlatilag kvalifikációs versenyt is, hát hogy mondjam, modellez, igen.
6: Beszélünk majd még a jövőről, de picit kanyarodjunk vissza az elnök választási folyamatra. Mennyire számítottál arra, hogy ennyire komoly támogatásod lesz elnök jelöltként, és aztán az elnök választáson is?
7: Hát nehéz kérdés. Igazából amióta ugye abbahagytam az élsportot, azóta az akadémia szakmai igazgatójaként dolgozok, így azért kapcsolatban vagyok nagyon sok egyesülettel. Ugye tavaly csináltunk egy nagy országjárást is, pont azért, hogy egy kicsit a szülőkhöz is közelebb vigyük azt a programot és azt a gondolkodásmódot, amit mi az akadémián képviselünk, úgyhogy azért volt egy képem az egyesületekről, de nyilván egy nagyon pozitív visszajelzés volt számomra, hogy tényleg egy emberként mögém álltak, és látták, vagy látják bennem azt, hogy alkalmas vagyok arra a feladatra, hogy képviseljem a magyar birkózást az egyik legmagasabb szinten. Ez egy nagyon pozitív visszacsatolás nekem, és emellett egy nagy felelősség is, tehát ezt a feladatot úgy kell ellátni, hogy nem igazán van arra lehetőség, hogy hibázzunk, vagy rossz döntéseket hozzunk, vagy nem megfelelő szinten képviseljük az érdekeinket, már csak azért sem, mert, mint ahogy az előbb mondtam, két évvel az olimpia előtt felgyorsulnak az események, és nagyon fontos az, hogy az egyesületeknek a stabilitása is meglegyen, továbbá a válogatottnak is minden lehetőséget meg tudjunk ahhoz adni, hogy a lehető legtöbb kvalifikációt és a legjobb csapattal tudjunk kimenni Los Angelesbe.
8: Nyilván nem szorul rá, Tomi, hogy így szembe vagy fülbe dicsérjem, nem is tudom, hogy kell ezt mondani. Ugye nagy bajnokok, legendák, hála jó Istennek vannak bőven a magyar birkózásban, különböző generációkban. Mondjuk olyan nincs, aki 15 év alatt 15 világversenysérmet szerzett, de csak zárója bezárva. De pont ez a lényege ennek az iszonyatos bizalomnak, hogy amikor a szakmai meg a az emberi kvalitás összeér, mert különben nem lett volna ilyen elsőprő a támogatottság. Tehát ez nem véletlen. Tehát ez most tényleg nem azért mondom, mert nekem az elnökkel ilyen gazsulánom kéne. Jól jön az időnként, de most talán nem ezért mondom, hanem egyébként, ha jobban belegondolunk, az élet semmilyen területén nincsen ilyen jellegű nagy támogatottság, hogyha egyébként nincsenek meg ez az emberi és szakmai háttér, és hát ugye itt nem is arról volt szó, hogy fölül jött, vagy oldalról jött valaki, hanem hát a magyar birkóz a családból, tehát annak az egyik kiemelkedőbb tagja, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogyha fele olyan jó elnök lesz Tomi, mint amilyen versenyző volt, akkor szerintem a magyar birkózás elég jól járt vele.
6: Az egyértelmű volt, hogy indulsz a posztert?
7: Elég gyorsan zajlottak ott is az események. Nyilván ezt, ahogy korábban nyilatkoztam is, azért az ambícióim között szerepelt ez majd egyszer. Aztán az élet úgy hozta, hogy az egyszer ez most jött el. Így természetesen voltak előtte egyeztetések, de úgy gondoltam, hogy ha az élet így hozta, akkor nekem ezt meg kell lépnem magamért is, és a magyar birkózásért is, hiszen azért ez az egység, ami mögöttem áll, ez azért nagyban annak is köszönhető, hogy az elmúlt években egy olyan rend volt a magyar birkózásban, ami egy olyan működés volt, ami az egyesületek felé is nagyon pozitív volt, a versenyzőknek is megvoltak azok a lehetőségek, hogy fejlődjenek, és hát az elmúlt 5 évben az akadémia mellett azért beleláttam a magyar birkózás munkájába, több szakmai program elindításánál ott voltam, részt vettem benne, szóval láttam belülről, hogy az a csapat, akikkel én is a továbbiakban kívánok dolgozni, hogy mennyi mindent tett a magyar birkózásért az elmúlt években, hogy ott tényleg szinte minden ott dolgozó embernek ez az élete, vagy évtizedek óta van ott, vagy a birkózásból jött, vagy egy olyan fiatal, aki tele ambícióval akarja jobbá tenni ezt a sportágat, úgyhogy ez nagyban az ő érdemük is, ez az egység, ami beállt mögém.
6: Mivel telnek most a napok? Átadás, átvétel?
7: Így van, abszolút megkezdtem felvenni a fonalat, ami azért nem nulláról indul, hál' Istennek, de azért vannak olyan területek, amik számomra is újak, úgyhogy szépen folyamatosan elkezdem átlátni azt a rendszert, amiben a magyar birkózás van, és amivel együtt dolgozik. Nyilván azért vannak kérdések a jövővel kapcsolatban, de én pozitívan látom. Nyilván nekünk tennünk kell, ami a mi feladat, a versenyzőknek tenni kell, ami az ő feladatuk, és mutatni azt, hogy nálunk egy erős rendszer van, egy egységes birkózó család, és tovább vinni azt az eredményességet, ami az előző éveket képviselte.
6: Említetted, hogy volt elnöki ambíciót korábban, de picit gyorsan történt itt az egész változás. Mennyire voltak konkrét vízióid már korábban az elnökségeddel kapcsolatban, és hogy állsz most ehhez, mi az, amit megtartanál a jelenlegi működésből, és folytatnál, és van esetleg olyan, amin változtatnál?
7: Hát, ahogy mondtam, korábban voltak olyan, vagy meg vannak is olyan szakmai programok, amikben én is részt vettem itt, ha egyet szeretnék kiemelni, vagy kiemelnék, akkor azok az edzői programok, amiket nagyon hasznosnak látok. Továbbá az a támogatási rendszer, hogy közel 50%-ot továbbadunk az egyesületeknek, amiknek 40%-a edzői programokon és béreken keresztül történik, és 60% a műhely támogatás. Nyilván ez a tervem a jövőben is, hiszen ennek van egy olyan komoly kritériumrendszere, ami azt hivatott megvalósítani, hogy a lehető legjobb legyen ezeknek az összegeknek a felhasználása. Ezt az egyesületek is már értik és tesznek is érte, hiszen nem csak a számok terén kell hozniuk az elvárásokat, hanem a minőségbe is kell előre lépnünk. Nyilván ezeket a kritériumrendszereket lehet még a közeljövőben finomítani, de szerintem egy nagyon jó rendszer alakult ki. Továbbá beszéltem itt korábban, vagy talán nyilatkoztam is róla, hogy gondolkoztunk regionális központok létrehozásán, ami még még így az akadémiai éveim alatt fogalmazódott meg bennem, látva azokat a gyerekeket, akik becsatlakoznak 14 éves kortól az akadémiai programjába. Én úgy gondolom, és ez szerintem elvárás is tőlünk, hogy ezt a központosított rendszert ezt tovább vigyük, mind utánpótlás, mind felnőtt szinten, hiszen így tudjuk a legtöbbet kihozni a versenyzőinkből, így tudjuk a legtöbb szakmai támogatást megadni, meg talán így tudjuk a legjobban benne tartani őket a birkózásba. De talán ezzel ezzel a regionális központ megalakításával egy kicsit még mélyebbre le tudnánk nyúlni itt az U15-ös korosztály alá is, ahol egy kicsit talán arra ösztönöznénk az egyesületeket, hogy egy kicsit jobban összedolgozzanak, talán többször találkozzanak ezek a versenyzők éves szinten. Ez még abszolút egy nagyon nyers dolog a fejembe, de nagyon elszánt vagyok, hogy ezt kidolgozzuk, hiszen ebben látok sok potenciált, ez nagyon sok sportágban eredményesen működik. Nyilván ezeket is meg kell vizsgálnunk, szeretnék egyeztetni azokkal a szövetségekkel, ahol már kialakult rendszerek vannak, és hát ennek fényében szeretném, ha mi is be tudnánk indítani a sajátunkat.
8: Ha megengeditek, akkor egy párhuzamot vonnék egy társsportággal, az ökölvívással, ahol egy pár évtizedet újságíróként elég mélyen benne voltam én is, és azt láttam, hogy ott pont ez az általad említett edzőképzés volt, amit a Kokóék, Bazsai Karcsiék, Erdei Zsolték kirepülése után Nagy Jani, Kótai Misi, nem volt akkor a hangsúly. És egy nagyon mély gödörbe került az ökölves, mert olyan van, hogy egy világverseny, ahogy mondtad, is nem úgy sikerül. De ha megvan egy szakmai háttér, egy szakmai edzőképzés, akkor a következő az viszont automatikusan jól fog sikerülni, és megvan tehát megvan a lehetőség annak a színvonal folytatásának, és a Bunyónak volt egy nagy, most már én úgy látom, hogy újra jönnek fölfele az olimpia, akár az olimpiai eredményességbe, egyebekbe, de nagyon az évtizedekben mérhető háttér, illetve egy aktualitás, Szántó Imre öcsi bácsi most hunyt el, most volt a temetése nemrég, aki járt a Kimban, emlékszel talán te is, Tomi.
7: Én is ott voltam.
8: Pár éve ott voltál te is, Bacsa Péterrel fogadtuk őt, és elájult. Tehát ő azért sok mindent látott, amit nem szerencsére nem
7: szó szerint.
8: Konkrétan így van. De azt mondta, hogy ez fantasztikus, ez a szakmai, még azt is mondta, hogy intellektuális háttér, hogy a birkozók milyen jól csinálják, milyen okosan. Mindegy, nem magunkat kell dicsérni, de a lényeg az, hogy ez nagyon fontos, amit Tomi mond, hogy ezeket nem kell lehúzni a budim elnézést, hanem nyilván, ha ezt kívülről így látják, tehát nem mi dicsérjük magunkat, hanem valaki, aki évtizedeket töltött egy másik hasonló sportágba, és azt mondja, hogy ez jó, akkor szerintem ez jó, és akkor ezt tartsuk is meg.
6: Ha már szóba került a Kimba, mi lesz az akadémiával, amelynek eddig szakmai igazgatója voltál?
7: Igen, hát ugye most, hogy elnöknek választottak, így összeférhetetlenség miatt nem tudok az akadémián tovább maradni, viszont ameddig nem látjuk a jövő évet, vagy az esetleges változásokat, addig társadalmi munkába segíteném az ottani folyamatokat is, ahogy viszont kialakul az, hogy milyen formában fog tovább működni, mert én abban nagyon bízok, és nagyon remélem, hogy ez a rendszer tovább fog menni, hiszen ez az egyik fő bástyája a magyar birkózásnak, ez az utánpótlás központ, ami nem egy egyesületként, hanem egy képző központként működik, amire több helyről és dicséretet kaptunk, hogy így életbe tudjuk tartani a vidéki műhelyeket, hogy nem eligazoljuk a versenyzőket, hanem plusz lehetőségeket, plusz szakmai képzést nyújtva nekik, neveljük őket azért, hogy aztán az eredményeket, a dicsőséget a nevelőegyesületbe, a szülővárosába vigye, és mellette ugye a magyar birkózásnak. Én úgy gondolom, hogy egy olyan sportágban, ahol nem több 10 000 vagy akár 100 000 versenyzővel rendelkezünk, ezt nagyon nehéz máshogy menedzselni, és én úgy gondolom, hogy ez a legjobb módja ennek. De nyilván hozhat a jövő változásokat, ahogy ezt látni fogjuk, és látjuk a jövő év irányokat, úgy fogjuk a megfelelő embert kiválasztani erre a pozícióra, addig viszont ugyanazzal lendülettel dolgozunk tovább. Ugye most közel 20 új versenyző fog szeptembertől csatlakozni az akadémiára, ott a legfontosabb lesz az ő mindennapjaik elindítása, beintegrálása, és hát a többieknek, akik ugye ott vannak, és most az utánpótlás világversenyekre készülnek a magyar válogatottakkal, azoknak pedig a továbbfejlesztése a fő cél.
6: Hogy tekintesz vissza egyébként a Kimben eltöltött évekre? Hiányozni fog az ottani munka?
7: Én nagyon szerettem minden egyes percét, úgyhogy a szemem mindenképpen rajtuk lesz a továbbiakban, és biztos, hogy sűrű meg fogok ott fordulni, hiszen én úgy gondolom, hogy az az elmúlt 5 év, amit ott felépítettünk közösen a szakmai stábbal, a vezetőséggel, az mindenképpen példaértékű. Ez azért eredményekben is megmutatkozik, de talán fontosabb az elhivatottság, amit minden ott dolgozó ember megértett, és ami szerint végzi ott a mindennapjait, az tényleg egy olyan környezet, ami abszolút inspirálja az embert. Én nagyon sokat tanultam abban az elmúlt 5 évben. Hál' Istennek nagyon jó mentoraim is voltak ezen a téren, de nagyon sokat tanultam saját magamról is. Ott váltam igazán sportvezetővé. Láttam az edzőknek a mindennapjait, a nehézségeit. Ugye a gyerekeknél viszont azt láttam, hogy ugyanazokon mennek keresztül, mint amin én annak idején 14-15 évesen felkerülni vidékről a nagyvárosba, ott beleilleszkedni egy olyan közösségbe, egy olyan munkába, ami hál' Istennek tényleg az bizonyított, hogy mindenki egy irányba húz. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok az ott eltöltött éveimre, büszke vagyok arra a csapatra, ami ott kialakult, és én bízom benne, hogy a folytatás is ugyanilyen lesz.
6: És bízunk abban, hogy ezek a gyerekek is úgy fogják folytatni, ahogy aztán te folytattad.
7: Így van.
8: Igen, azt nem ártani, és nagyon fontosat mondott Tomi megint, hogy amikor bele van egy valamilyen belejező képességed, vagy belegondolsz, hogy annak idején te mit csináltál akkor, mert nem, senki se hibátlan, ahogy mondod, hogy most tanultál bele a sportvezetésbe, mert embereket kell irányítanod, eddig magadat kellett kvázi irányítanod, igaz? Tehát a versenyzőként aztán hirtelen sorsokról kell döntened. És ha nem gondolsz bele abba, hogy akkor, amikor te ebbe a szakaszba voltál az életednek, akkor milyen volt, és te mit hibáztál, és esetleg mit lehet már segítene. Tehát nagyon sokan abban hibába esnek, hogy azt mondják, hogy hát akkor tehát főnökként ismerszik meg igazán az ember, de szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy akár a gyerekek, akár az edzők, akár bárkinek a helyzetében belegondolom, meg nem azt mondom, hogy megbocsátasz állandóan, vagy nem kér számon, hanem azt, hogy ők is emberek, ők is hibáznak, neked az a legfontosabb, hogy többet ilyet ne tegyenek.
6: Ezek a tapasztalatok, meg akár a Kimben eltöltött évek elnökként is gondolom hasznosak lesznek.
7: Én ezt mindig mondtam, hogy ahogy egy birkózó sincs sose kész, mindig lehet hozzátenni, mindig lehet finomítani, mindig lehet új dolgokat megtanulni. Én így élem a mindennapjaimat, és tehát sokszor azért nehéz volt annak idején 35 évesen beülni az iskolapadba újra, de ezeket meg kell lépni, hiszen ezekkel csak többek vagyunk. Én erre ösztönzöm a munkatársakat és az edzőket is. Az akadémián kivétel nélkül mindenki a testnevelési egyetemen végzett, vagy éppen most oda jár, szakedzőnek tanul. Tehát ez egy alapelvárás a részünkről. Igyekszem ezzel példát mutatni én is, hogy fejlesztem magam a mindennapokban, úgyhogy sosincs vége a tanulásnak, mindig lehet egy kicsit jobban csinálni a dolgokat.
6: Szó esett itt már dicséretről korábban a adás alatt, és hogyha minden igaz, akkor az új sportért felelős államtitkár is ezeket a szavakat mondta, hogy nálatok szerencsére rendben van minden. Valóban így van?
7: Hát az szerintem túlzás, hogy minden rendben van, de volt már kötetlen beszélgetésünk államtitkár úrral, ilyen véletlen találkozásokban, úgyhogy hivatalos egyeztetés még nem történt korábban sem, és hát a választás óta se, ha bár azóta nem túl sok nap telt el, de szeretnénk ezt minél hamarabb megejteni. Viszont nagyon jól látja a magyar sport helyzetét, főleg a birkózás. Látja a szövetség munkáját, érti, hogy az akadémiánk miért így működik, és miért ragaszkodunk ehhez, hogy így tudjuk életbe tartani a magyar birkózást. Én ezeket a rövid beszélgetéseket pozitívnak értékeltem, nyilván kell majd nekünk is változtatni, hiszen jobban kell nyitnunk nekünk is a piac felé, jobban eladhatóvá kell tennünk a sportágunkat, ezen azért dolgozunk már az elmúlt elmúlt években is, hiszen azon nem tudunk változtatni, hogy több gyerek szülessen, ha bár én kivettem a részemet ebből a feladatból, úgy gondolom, két gyerkőccsel, de ezen szerintem mi nagyon többet nem tudunk tenni, viszont azon dolgozunk szinte minden nap, hogy a social media felületeken megjelenjünk, hogy emészthető tartalmakat gyártsunk olyan embereknek is, akik nem értik, nem találkoztak a birkózással. Az esetleges kialakult sztereotípiákat lebontsuk egy-egy vicces videóval, vagy egy-egy olyan jelenettel, ami megfogja az embereket. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen is nagyot léptünk előre. Van egy fantasztikus média csapatunk, akik birkózók is voltak, akik értik is a birkózást, akik értik azt, hogy milyen tartalmakat kell ahhoz gyártani, hogy eljussunk az emberekhez. Továbbá vannak olyan programjaink, amikkel kicsit közelebb hozzuk a birkózást a gyerekekhez, ilyen a grundbirkózó program. Úgyhogy ezen a területen továbbra is nagyon kell erősíteni, hiszen nagyon, vagy hát egyre kevesebb az a gyerek, akiket elérhetnek a sportágak. A sportágak egyre többek, egyre nagyobb harcok vannak a gyerekekért már az óvodai időszakban, és ezt végigkövettem én mind a két gyerekemen. Úgyhogy készen kell állnunk arra, hiszen nagyon kell az, hogy minél több gyerekkel megismertessük ezt a sportágat, és hova tovább, tehát az se egy hátrány, hogyha abból a gyerekből nem lesz birkózó, vagy éppen nem marad meg a birkózásba, de az első években megtanul úgy esni, megtanítjuk, vagy fejlesztjük úgy a mozgás koordinációját, hogy egy egészséges életre való gyerek legyen, hiszen ha te sétálsz az utcán, már nem nagyon látsz gyerekeket kint focizni a pályán, vagy éppen fára mászni, kergetni egymást, vagy stb. Tehát ez látszik azokon a gyerekeken, akik bejönnek az edzőterembe. Szerintem ez más sportágban is így van, úgyhogy ezzel a dologgal is foglalkozni kell. Én úgy gondolom, ebbe is léptünk előre egy jó nagyot, hiszen nagyon sok fiatal edző jár a testnevelési egyetemre. Ha jól tudom, most 55-en végzik olyan birkózók, akik a birkózásból jöttek, és szakedzői végzettséget fognak szerezni, és hát ennek a jó együttműködésnek köszönhetően a testnevelési egyetemmel egyre több fiatal tudunk integrálni, motiválni, hogy tanuljon, és hát egy ilyen átképzéses rendszerrel, ugye testnevelő tanári diplomát is tudnak szerezni, és ez lesz majd a jövőben szerintem az egyik nagy erőnk, hogyha olyan testnevelő tanárok lesznek az iskolákban minél többen, akik a birkózásból jöttek, és ők esetlegesen tudják úgy terelni az arra érdemes gyerekeket, hogy megismerjék a birkózást, eljöjjenek, kipróbálják, úgyhogy minden területen igyekszünk ott lenni és fejlődni. Én nagyon bízom benne, hogy ez majd a számunkban is mutatkozni fog a jövőben.
6: Az elnöki választásodkor bejelentetted, hogy jövőre 2027-ben itt lesz Budapesten az Európa-bajnokság. Ezzel most hogy állunk? Van-e időpont, helyszín, kormánygarancia?
7: Hát ezzel úgy állunk, hogy az elmúlt években ugye Bacsa Péter, aki a Nemzetközi Birkózó Bizottság bürójának a tagja, azért nagyon sokat dolgozott azért az elmúlt időszakban is, és a jövőben is fog, hogy ilyen események kerüljenek Magyarországra, mint mondjuk ez a ranking series verseny volt. Én azért voltam az elmúlt 5 évben, előtte meg hagyjuk, hogy hány világversenyen, de tényleg ilyen szervezést, ilyen minden, tehát minden olyan olajozottan történt, maga a csarnok, maga a hotelek, tehát minden nagyon-nagyon magas szintű, ezt azért a Nemzetközi Birkózó Szövetség is értékeli, és azért, ha pályázunk világversenyre, azért ezeket a dolgokat mérlegelni szokták, úgyhogy Péter sokat dolgozott azért, hogy az Európa-bajnokság ide kerüljön. Ez úgy gondolom, hogy ismét egy lépcsőfok azok felé, a dolgok felé, amiket korábban említettem, hiszen kell, hogy legyen itthon olyan esemény, amire ki tudnak jönni az emberek szurkolni, amit a médiában is el tudunk helyezni, kell egy olyan rendezés, amibe jó a Magyar Birkózó Szövetség, és hát kellenek olyan eredmények is, amit utána a zsigáék és a média csapat el tud juttatni minden egyes háztartásba, úgyhogy nekik nagyon sok munkájuk van ebbe. Egyelőre az UVV-től ugye megkapta kaptuk a rendezésre a jogot, majd ezután lesz még úgy gondolom, hogy egyeztetés a sportvezetéssel, hogy ez megrendezésre is kerüljön.
8: Nagyon fontos, hogy hazai világverseny legyen, tehát amit mondtál, hogy nekünk népszerűvé tennünk, illetve a birkózást a média minden szegletébe, közösségi médiában is. Bacsa Petivel mindig mondta, hogy nekünk nehéz dolgunk van legalábbis vele szemben, mert ő mindig mondja, hogy még ennél is lehet jobban. Tehát most a Tomi megnyeri az aranyérmet, akkor oké, kösz, és akkor megnyerte. Annál a feljebb már nincsen. Nálunk már mindig van feljebb. Sajnos ezt Péter mindig említi is, de ehhez nagyon fontos a hazai világverseny, tehát ezt akartam csak elmondani, hogy szignifikáns a különbség egy külföldi, akár világbajnokságról van szó, de mondjuk egy hazai EB, az biztos, hogy sokkal inkább megmozgatja a nem csak a birkózókat, hanem a birkózáson kívüli közvélemény, sportszerető közvéleményt is, bármilyen hazai verseny.
6: Mit tenne elégedetté az elnöki munkád során? Vannak el kitűzött célok? Nyilván az olimpia az, ami a fő minden sportágban, olimpiai sportágban, de vannak-e bármi konkrétumok megfogalmazva?
7: Hát én úgy gondolom, hogy ha ez az egység, ami mögöttem áll, meg lesz 5 év múlva is, akkor úgy gondolom, hogy jól végeztük a munkánkat, hiszen mindaz, amit az előző közel, nem is tudom, 30 percben itt említettem, felsoroltam, akkor minden működik, és afelé haladunk, azok felé, a célok felé, amit itt korábban megfogalmaztunk. Nyilván a sportág csúcsa az olimpia. Egy sportág minőségét és működését sok egyéb kritérium mellett, de talán legjobban az olimpiai szereplés határozza meg, az olimpiaérmek száma, úgyhogy az az egyik legfontosabb része a munkánknak, de ugyanennyire fontos az utánpótlás, hogy az utánpótlás száma, a minőség.

0: Nagyjából szerintem mindent említettünk. Több birkózót szeretnénk, több érmet szeretnénk, nagy népszerűséget szeretnénk, úgyhogy ezen dolgozunk mi minden nap, hogy ezekbe tudjunk előrelépni.
1: Mondhatom azt, hogyha az elnök mondjuk gyakorlatilag a legnépszerűbb birkózó manapság Magyarországon, akkor mondjuk ez egy jó hogy mondjam, kiindulási alap.
2: Sok sikert és jó munkát kívánunk.
0: Köszönjük szépen.
2: És köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk. Lőrinc Tamás, az MBS elnöke volt a vendégünk, és itt volt velünk Deák Zsigmond is, a Média Bizottság elnöke. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, 2 hét múlva folytatjuk, viszonthallásra.
3: Ez volt a Karfiol Füll, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Nagy Ádám visszatér a Ferencvároshoz, ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, folytatódik a kánikula. Enyhülés jövő héten várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
5: A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves, 88-szoros válogatott játékos bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a Ferencváros első csapatában, ahol 41 mérkőzésen játszott, egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 104-72-re győzött a Toronto vendégeként az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban. A magyar játékos 21,5 percet töltött a pályán, ez alatt 12 pontot dobott és 5 lepattanót szerzett. A Minnesota 24 győzelemmel és 6 vereséggel a nyugati főcsoport élén áll. Pétervári Molnár Bendegúz időeredménnyel a férfi egypár elődöntőjébe jutott az evezősök Varézében zajló Európa-bajnokságán, miután mai előfutamában a 3. helyen zárt. A női egypárban Gadányi Zoltána viszont 4. lett futamában, így nem sikerült elődöntőbe jutnia. Tamás Bence az EB 3. magyar indulójának előfutamát pedig ezekben a percekben rendezik, férfi könnyű súlyú egypárban. 66 éves korában elhunyt a világbajnok és 3-szoros BEC győztes Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója. A kiváló középhátvéd pályafutása során klubszinten kizárólag a Milan színeiben lépett pályára. Összesen 719 mérkőzésen szerepelt a milánói együttesben, amelynek csapatkapitánya is volt.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Holnaptól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű a ma esti próbaüzem után, jelentette be a miniszterelnök Szász Halombattán. Magyar Péter közölte, a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, ezzel helyreállhat a csaknem 400 megawattos termelő kapacitás. Úgy fogalmazott, az ország az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb energiahelyzetével néz szembe. A miniszterelnök közölte, a paksi atomerőmű blokkjait csak akkor lehet újraindítani, ha a vízszint a leállási küszöb fölé emelkedik, de erre, mint mondta, a következő hetekben nincs reális esély. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni a paksi leállás miatt, közölte a Euronews uniós hírcsatorna kérdésére a bizottság illetékes szóvivője. A brüsszeli testület szorosan figyelemmel kíséri az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon. Jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok, közölte az uniós szóvivő. A rendkívüli helyzetre még a korábbiaknál is igyekeztek jobban felkészülni a vízközművállalatok. Erről is beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, sok helyen a lakosság a figyelmeztetés ellenére sem kapcsolta ki az öntöző berendezéseket, vagy továbbra is tölti a medencét. Azt kérte, hogy a következő napokban mindenki kerülje a kertek locsolását, a medencék feltöltését, ezzel segítve a zavartalan vízellátását.

0: látást. Kapkodással és felkészületlenséggel vádolja a kormányt a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János egy Facebook videóban arról beszélt, hogy a kormánynak előre kellett volna látnia a helyzetet, hiszen hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul. A frakció vezető egyúttal felszólította a Tisza kormányt, hogy hagyjon fel a Facebook kormányzással, és hozza meg a szükséges intézkedéseket. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szüntette meg a személyszállítást, a Lázár János vezette korábbi közlekedési minisztérium. Közlekedés. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán portáblát telepítenek ki. A 75-ös kilométernél mintegy 2 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra. Időjárás. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb holnap az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a 3 pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a 3 pontos kosárlabda magazin. A mikrofonok mögött pedig Korsós Kristóf és Hamzó Gottfried.
4: Kellemes péntek délután mindenkinek. Szia, Gotti!
3: Na hát, heti adásunk első témáját Böröndi Vivien szolgáltatja. A Sopron Basket eddigi kiválósága, 3x3-as válogatott oszlopos tagja, ugyanis hétfőn, illetve hétfőn érkezett a hír, hogy aláírta Livornói olasz csapathoz, úgyhogy az új szezont már ott kezdi meg, és itt is van velünk a vonalban Böröndi Vivien. Szia, üdvözlünk!
4: Szia, Vivi!
5: Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
3: No, mesélj nekünk akkor erről a szerződésről, hogy került képbe épp a Livornó, miért döntöttél mellettük, hogy kötöttél ott ki?
5: Igazából nem titok, mindig is érdekelt, hogy milyen lehet egy légiós élet, és idén a szezon vége fele érkezett ez a lehetőségem, hogy a Toszkán Livornói csapat megkeresett, hogy szeretnék, hogy a játékosok legyek, és igazából nagyon tetszett minden feltétel, nem beszélve arról, hogy egy gyönyörű szép helyen található ez a kisváros, ugye Olaszországban, Toszkánában. Nagyon motiváló az is, hogy milyen célokat tűztek ki maguk elé, ami nem más, hogy ugye tudni kell az, hogy csak az olasz bajnokságban fogunk versenyezni a közi szezonban, de nagyon motivál az, hogy egy olyan nemes eredményhez adhatom a nevemet, hogy fel szeretne jutni a csapat az Európa kupába. Úgyhogy így is tervezték egyébként, és szedték össze a játékosokat, ennek megfelelően olyan keretet alakítottak ki, hogy simán a középmezőnybe érjen a csapatunk, úgyhogy ez nagyon motiváló, hogy ilyenhez adhatom a nevemet. Ez egy újfajta célkitűzés, és egy új fejezet lesz majd az életemben, úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt a következő idényt.
4: Ambiciózus tehát a csapat, ahogy hallhattuk, de még egy picit nálad maradva, ugye az, hogy külföldön viszonylag sok időt töltesz egy évben, az szerintem nem áll távol tőled. Egyrészt a klubcsapattal is utazgattatok, nyilván 3x3-as eseményekre is, viszont tényleg ez, hogy azért hosszabb távra kiköltözni külföldre, az mennyire egy olyan élmény, ami akár még számodra is meglepetéseket tartogathat itt az első hetekben, hónapokban.
5: Igen, abszolút. Tabdi a barátnőmmel mindig azon nevetünk, hogy mi abszolút egy ilyen mediterrán lelkű lányok vagyunk, úgyhogy nem fog mondjuk távol állni tőlem szerintem ez az életvitel, ami majd kint várhat. Nem tudom pontosan, de igen, és igazatok van, tehát hogy azért Nyaranta 3-3-mal, amikor versenyzünk, járunk, volt olyan nyár, amikor minden héten más országba utaztunk, tehát alig voltunk itthon, úgyhogy igazából hozzászoktunk ehhez a nem itthon léthez, úgyhogy szerintem nem lesz újdonság, nyilván Livorno nem olyan hely, ahonnan fogom magam és hazaugrok egy napra, de nincs is olyan távol, úgyhogy meg hát a mai világban már minden megoldható, nyilván idő kérdése, illetve szabad idő kérdése, de hogyha azt vesszük, igazából a következő idényben a válogatott szünetre hazajövök, karácsonyra hazajövök, nem tudom, hogy most a következő évben, naptári évben lesz-e ott február környéken megint válogatott szünet. Tehát azért nem azt jelenti, hogy most 9 hónapra fixen elutazom, és nem leszek itthon. Úgyhogy várom, nagyon, nagyon izgatott vagyok.
3: Jó, hát mondjuk tényleg abban igazad van, hogy egyébként, ha az ember elkezdi a légiós karrierét, akkor nyilván nem feltétlenül mondjuk egy igen. távoli Oroszországba, vagy Törökországba, igen. hát akkor Toszkánában azért igen, el lehet tölteni az időt.
5: Vagy éppen ugye az amerikai játékosok, akik itt légióskodnak, az sem olyan, hogy haza reppenek egy hétvégére, uh-huh. úgyhogy azért olyan távol nem leszek, ezt mondtam is anyáéknak, mert jövő hét vasárnap utazok ugye ki, és akkor ők már mondták, hogy úristen, az már nagyon közel van, az már jövő hét.
4: Hát ez inkább egy olyan eset, nem, amikor nekik kell hozzád kiutazniuk inkább.
5: Hát nehogy azt ígyétek már itt mit terv van, hogy minden hónapban jönnek.
4: Na tessék, éreztem én, tudtam én.
5: Kellemest a hasznosan.
3: Egyébként, ha így megemlítetted a játékosokat, meg a játékos keretet, ugye ez egy újonc gárda, akik egyébként nemrég kapták meg azt a végleges döntést, hogy indulhatnak a legmagasabb osztályban, és melletted egyébként még 6 másik játékost is bejelentettek most a napokban. Egyébként mennyit tudsz így a csapattársakról, az edzői gárdáról, meg így az egész projektről, amikor tárgyaltatok, akkor uh-huh. mibe avattak be?
5: Uh-huh. Nagyon szimpatikus volt már az elején, hogy tudni kell Livorno városáról és a lakosairól, hogy hatalmas kosárlabda fanatizmus van. Ugye a városban van még egy másodosztályú fiúcsapat, akiknek mondták, hogy így a meccsein ilyen 5000 ember szokott kimenni. No. Ugye tényleg ez arra tanúbizonyságot, hogy nagyon-nagyon kedvelik az emberek ott a kosárlabdát, de kíváncsi vagyok majd, hogy most a mi meccseinken hányan lesznek, és mekkora lesz az érdeklődés. Úgyhogy nagyon profi a klub, úgy hallottam, a fiúknál végképp, illetve van egy magyar lány, aki olasz másodosztályban pont ellenük játszott, a Juhász Angi, őt kérdeztem meg, hogy mit tud erről a klubra, és mondta, hogy az egész másodosztályban ő nekik volt az, akinek így kimondott kosárlabda játékképük volt, és profibnak tűnő csapat volt, és már akkor tudták, hogy szeretnének első osztályba, hogyha lehetőségük nyílik versenyezni. Úgyhogy így azért körbe informálódtam, nyilván mielőtt aláírtam, és szerettem volna minél több infót megtudni róluk. Ugye első körben beszéltem videózásban az edzőmmel is, ő mondta, hogy konkrétan tényleg szabad kezet kapok a pályán, hogy az én játéktudásommal és tapasztalataimmal ez abszolút belefér, és azt szeretné, hogy én legyek az egyik vezére a csapatnak. Elmondta, hogy van 2 doktor, van fiziós, egyéni képzések, erőléti edző, már mindenkivel felvettem a kapcsolatot, úgyhogy folyamatosan szerintem a stábból 5-6 ember bombáz egész nyáron az infókkal, meg kérdezhetek tőlük bármit. Úgyhogy nagyon-nagyon pozitív, mert most az egész olyan barátságosak és segítőkészek, és nagyon várják már, hogy menjek, ez abszolút pozitívum, és ilyen jó érzéssel tölt el, hogy várom már tényleg, hogy kín legyek, és találkozok velük személyesen is.
4: Hát ez nagyon jól is hangzik így, ahogy meséled. Nekem még egy olyan összetett kérdésem lenne azzal kapcsolatban, hogy az időzítés, hogy miért most. Nyilván az egyik fele az, hogy mondjuk mikor keresnek meg egy játékos, de a másik az, én ezen gondolkoztam, hogy a Sopronnal azért itt az elmúlt években szerintem amit szerettél volna, azt elérted, idén magyar kupa győzelem, tavaly bajnoki cím, és egy kicsit ezt is feszegetném, hogy mondjuk Sopronból mennyivel könnyebb esetleg külföldre szerződni. Nekem az jutott eszembe itt nemrég, hogy ugye pár év, amikor az Euroligát megnyerte a Sopron, akkor ott Cukordalma, Vargasára is külföldre igazolt, tehát hogy van-e esetleg egy ilyen húzó neve a soproni csapatnak, ami akár neked is segíthet ebben?
5: Persze, abszolút, tehát azért a Sopron Basket az európai porondon, én úgy gondolom, eléggé ismert és top klub és csapat. Nekem nyilván a Sopron nevelő egyesületem, úgyhogy én ebbe a profizmusba nevelkedtem és szocializálottam, úgyhogy igazatok van, hogyha egy klub meghallja, hogy egy Sopron, mondjuk egy Sopron Basket játékos szeretnének vagy néznek, az én úgy gondolom, hogy mindenképp egy pluszpont, mivel nem kell magyarázni, hogy miért. Szerintem. A kérdésekre válasz, hogy miért most. Néha egy-két éve is már volt lehetőségem, lett volna lehetőségem kimenni külföldre, hogyha jobban ráfekszünk az ügynökömmel a témára, de úgy igazán most érzem magam totálisan teljesen késznek arra, hogy igenis kipróbáljam magam, mert a pályán is van annyi tapasztalatom, van annyi önbizalmam, úgyhogy úgy gondolom, hogy úgy teljességgel most értem meg erre a lépésre, és szerintem jól döntöttem, mert tényleg olyankor kell meglépni ezt a külföldi lehetőséget, külföldre szerződést, amikor a játékos már teljes egészében készen áll erre, mind mentálisan, mind fizikailag, akárhogy. Úgyhogy abszolút ez úgy gondolom, hogy jó időzítés volt, és lekopogom, remélem jól is döntöttem, de szerintem nem lesz gond, úgy érzem.
3: Kristóf, hogyha már így rád nézek, azért ilyen szempontból egyébként érdekes szezonnak nézünk elébe már, ami a magyar bajnokságot illeti, mert azért tényleg nagyon komoly átrendeződés zajlik, mind a férfi, mind a női fronton, és rengeteg női játékosunk állt most így hirtelen ezen a nyáron légiósnak.
4: Na pihenj, átveszem a szót. amúgy pont jó is, hogy ezt felvetetted, mert még ez jutott eszembe, amit megkérdeztem volna, hogy van-e most valami, hát nem is tudom, ilyen külföldre igazolási hullám, ugye említetted Pabdiát, ő is Franciaország, Vargalis, Olaszország, azt hiszem, ha jól emlékszem, szóval most hogy ez így egyszerre történt meg veletek?
3: A csillagok együttállása.
5: Tudjátok, mi az érdekes most, hogy a 3-3 VB-n szerepeltünk azzal a négyessel, és mind a négyen, Kisvirág, Lelik, Réka, mindenki külföldre igazol, Dia meg én, úgyhogy meg Aliz, ugye, nem tudom, hogy ez minek köszönhető, szerintem ez csak egy ilyen véletlen egybeesés, hogy mindenki most van úgy, hogy kipróbál, vagy hát, hogy szeretne külföldön szerepelni, nyilván Aliznak, nekem meg Diának az első, vagy meg a na igen, hármunknak az első idény, mondjuk Virágnak, meg Rékának már nem az első, úgyhogy nem tudok erre most úgy kielégítő választ adni. Ez most így alakult. Én úgy gondolom, hogy az tök jó, hogy magyar játékosoknak van lehetősége külföldön bizonyítani, ez is azt eredményezi, hogy azért a magyar kosarabda tart valahol, úgyhogy én mindenképp ennek a számlájára írom. Ez egy pozitív dolog.
3: Na, akkor végére még egy nagyon fontos kérdés maradt, aki követ téged a közösségi médiában, az tudja, hogy Pabdiával országos barátnők vagytok. Hogy tudtok majd így sok időt együtt tölteni, ahogy ezt eddig szoktátok?
4: Mi lesz a megoldás?
3: Így van, hiszen azért Lyon-Livorno távolság, megnéztem, majdnem 700 kilométer.
5: Igen. Hát mindenkinek ez az első kérdése. Így látván, hogy mind a ketten külön országban, külön bajnokságban fogunk pattogtatni. Hazudok, az volt az első, hogy megnéztük, hogy kocsival mennyi óra. Még mielőtt én Lyonba szerződtem, mert a Diának, vagy mint hogy mielőtt Livornóba szerződtem a Diának, ugye akkor már megvolt egy ideje a Lyon. És akkor bármilyen megkeresésem jött, már néztük, hogy akkor hogy lehet A-ból B-be eljutni, hogy tud majd ő meg én egymáshoz, hogy tudunk majd menni. De mindenkit megnyugtatok, kocsival sincs annyira messze, viszont géppel közvetlen járat egy-két óra alatt ott lehet lenni, akár nálam Pizába vagy Firenzébe leszel, úgyhogy kimegyek érte bárhova a reptérre. Mindenki megnyugodhat, és így ezzel ki fogjuk bírni szerintem, mert most beszéltük, hogy augusztusban még jó idő van, meg nyári szezon, addig biztos, hogy ha úgy lesz ideje, át fog hozzám repenni, egy kicsit strandolni jönni. Úgyhogy meg fogjuk oldani. De egyébként másik oldalról meg valószínű, hogy fura lesz, hogy így ennyi év után külön fogunk szerepelni, külön csapatba. De tudjátok, szokták mondani, hogy azért a kapcsolatoknak nagy előnye a távolság. Ja, úgyhogy megoldunk mindent, tényleg, ahogy említettem, már a mai világban semmi sem lehetetlen, hál' Isten.
3: Na hát, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és elfogadtad a megkeresésünket, úgyhogy nem tudom, mit mondtál, hogy már 2 hét múlva indulsz, vagy hamarosan.
5: Igen,
3: úgyhogy
5: jövő hét vasárnap.
3: Na hát, ez az új élményhez majd kívánunk neked sok sikert. köszönjük, hogy itt nagyon voltál velünk.
5: Köszönöm.
4: Köszönjük szépen.
5: Köszönöm a meghívást is.
4: Szia.
3: Adásunkat Benke Szilárddal folytatjuk. A Paks játékos ugyanis térdműtét miatt nem tudott a válogatottal tartani a júliusi két VB-selejtezőn, de a csapat kivívta a továbbjutást. Így augusztusban újabb ablakban lesz érdekelt a magyar válogatott, méghozzá majd augusztus 27-én Miskolcon Észtország, utána pedig augusztus 30-án Ljubljanában Szlovénia ellen. A keretbe meghívót kapott Benke Szilárd is, hogy pontosan mi a helyzet most a térdével, és hogyha ad a rehabilitáció, igazából ki mástól is kérdezhetnénk meg, mint magától az érintettől. Szia Szilárd, köszönjük, hogy elfogadtad a megkeresésünket. Igazából tényleg az a legfontosabb, hogy vagy most, milyen állapotban érzed magad?
6: Sziasztok, köszönöm szépen, jól vagyok. Egy rutin beavatkozásról volt szó, de halasztatlan volt már, úgyhogy sajnos a szezon végeztével egyből meg kellett operálni, de jól sikerült, úgyhogy úgy néz ki, hogy a következő válogatott ablakra, augusztusra már készen állok.
4: Mennyire volt ez egy hosszas folyamat, már mint arra gondolok, hogy itt szezon közben voltak már tért fájdalmait, szóval ez mennyire húzódott el, mennyire volt már tényleg időszerű ott a szezon végén ez a beavatkozás?
6: Hát gyakorlatilag kaptam már egy-két injekciót szezon közben, kupa után is azért nem tudtam a második ablakba részt venni, mivel akkor injekciózták a lábamat, hogy a klub szezon be tudjam fejezni, és ezért volt szükséges arra, hogy a szezon végeztében minél előbb meg legyen a beavatkozás, hogy akkor az idézőjeles másfél hónap, egy hónapos pihenő alatt rendbe tudjam tenni magam, ami egyelőre úgy néz ki, hogy sikerült is.
3: Úgyhogy
6: a szezon utolsó másfél hónapja az már igen fájdalmas volt.
3: Igen, mert a klubod még ugye korábban a kerethirdetés előtt azt írta, hogy majd ősztől tudsz a csapat rendelkezésére állni, de akkor ezek szerint így jól haladnak a dolgok.
6: Abszolút, igen. Egyelőre minden a tervek szerint, úgyhogy beszéltem a szövetségkapitánnyal is, úgyhogy remélhetőleg az augusztusi ablakban már teljes erőbedobással részt tudok menni, csatlakozni tudok a többiekhez.
4: Ugye ilyenkor azért egy műtét után nyilván a rehabilitáció az picit egy olyan dolog, ami mondjuk így szurkolók számára teljesen láthatatlan, de mondjuk enélkül meg nem tudnál visszajutni arra a szintre, ahol az előtt tartottál, sőt, hát ez talán mindig kérdés egy picit, hogy sikerül-e oda visszajutni. Mekkora melót kell ebbe beletenni, és hát picit fura a kérdés, de hogy mennyi rutinod van már ebben, ugye sajnos azért volt már egy-két hasonló eseted.
6: Hát abszolút igen, azért a sérültnek lenni sosem jó, hiszen kétszer annyi foglalkozás, edzés, torna, kezelés, tehát az idő, az rengeteg időt vesz igénybe, hogy az ember karban tartsa magát ilyenkor, de szerencsére megvolt a kellő staff és segítség ahhoz, hogy ez így gördülékenyen menjen, úgyhogy bízom benne, hogy nem maradt ki semmi lépcsőfok, minden szinten eltöltöttük a kellő időt ahhoz, hogy ez a rehabilitáció sikeres legyen, de ahogy mondtad, igen, ez ilyenkor sajnos láthatatlan, tehát ilyenkor ez egy minden nap kétszer, torna, stb. Úgyhogy ez egy kicsit kivesz az emberből, de mikor nem kell vele sietni, és van rá ideje, mint mondjuk most az off-seasonben, akkor azért könnyebb ezen túl lendülni.
4: Nekem egy felvetésem még mindenképp lenne ezzel kapcsolatban, ugye arra is utaltam itt az imént, hogy 2024 végén volt ugye egy válműtéted is, és így összességében nézve ezt az egész dolgot, nekem az lenne a kérdésem, hogy meddig hajlandó az ember feláldozni a testét, és most ezt azzal összekapcsolnám, hogy LeBron James-t idehozom, kedvenc kosarosom,
3: minden adásba behozom. Ide, hihetetlen vagy.
4: Hogy ő ugye most 41 évesen úgy hosszabbított szerződés, hogy pont ezt emelte ki, hogy ő még szeretne áldozatokat hozni, és egy kicsit ezzel kötném össze, hogy egy idő után azért ebben nyilván belefárad az ember. Te most ezzel így hogy tartasz, vagy hol tartasz?
6: Hát nézd, persze, a testünkből élünk, tehát hogy ez most furcsa hangzik, de hát ugye az ember a testéből él ebben a sportágban, és ez szerintem nagyon egyéni. Mindenkinek a tűrés határa, mindenkinek azt, hogy mennyire bírja a fájdalmat kezelni. És persze eljön az a szakasz majd, amikor a test azt mondja, hogy elég, egyelőre még nem érzem úgy, hogy ez probléma lenne. Persze az ember megérzi, tehát amit mondtál, a válműtétem után is kellett idő, annak ellenére, hogy viszonylag gyorsan sikerült regenerálódni abból a sérülésből is. Abból már például nem érzek semmit. De igen, azért az ember ezeket megérzi, én se leszek fiatalabb, de úgy gondolom, hogy még azért egy jó pár évet ki tudok sajtolni a testemből.
3: Ugye itt a Kristófa Kacsint.
6: Nem szeretnék olyan nagy áldozatokat, tehát hogy nem szeretnék idézőjére sem belerokkanni az élsportba, de úgy gondolom, hogy ez a veszély nem is fenyeget.
3: Igen, ezt mind a ketten Kristófa, mi is tudjuk, hogy egy hosszantartó jó gyógytorna az egyébként eltünteti a fájdalmakat, csak így egymásra kacsintva. Na de, ha már a válogatott meghívó kapcsán beszélgettünk, akkor egy picit térjünk már ki erre. Nyilván már most nem is feltétlenül az előző ablakkal foglalkoznék, mert megvan a továbbjutás, örüljünk ennek, tök szuper. De ugye most jön egy új ablak, illetve egy második forduló, ahol Észtország, Szlovénia, Svédország, majd a három ellenfél, mindenkivel oda-visszavágós alapon. Mindegyik lehet egyszerre nehéz, egyszerre könnyű ellenfél is, talán pont ez adja ennek a három csapatnak a nehézségét, hogy úgy igazából nagyon magasan van a padló, de nagyon alacsonyan, illetve nagyon alacsonyan van a padló, van, ahol meg magasan van a plafon, szóval te mit jósolsz ezekre a mérkőzésekre? Vagy hogy látod az esélyeket?
6: Nézd, nagyon nehéz bármit előre mondani. Még azt is nehéz megmondani szerintem, hogy milyen kerettel állnak ki az ellenfelek, hiszen náluk is volt egy nyár. Én nem tudom személyesen, hogy esetleg ott kik bajlottak kisebb-nagyobb sérülésekkel, ki lett elérhető, ki az, aki esetleg úgy vált klubot, tudott, hogy rendelkezésre tud állni a válogatottnak. Ez biztos vagyok benne, hogy mire odaérünk már a felkészülés kezdetéhez, ez már a válogatott stábja össze fogja rakni ezt a kis videót, stb., hogy lássuk azt, hogy ki lesz az aktuális ellenfél. Nézd, azt látom, hogy a társaság igen sikeréhes, egész jól sikerült ez a generációváltás, és a srácok nagyon lelkesek, és igen komoly munkát fektettek abba, hogy már idáig eljussunk. És pont ebből adódóan óriási motiváció is számunkra az, hogy ebben a körben még megmérettessük magunkat. Nem szeretek jósolni, tudod, nekem ez mindig akkor, mikor odaérünk, akkor válik el, hogy mit tudunk ebből kihozni. Most nehéz erre válaszolnom.
3: Világos.
4: Nekem két észrevételem lenne itt a VB-s lejtezőkkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy két meccsen tudtál ugye játszani, mind a kettőt megnyertük, a három győzelemből kétszer ott voltál, úgyhogy jó, hogy visszatértél ebből a szempontból, az biztos. A másik meg az lenne, hogy ugye Svédország, Észtország és Szlovénia, most a szlovén csapatot tegyük picit zárójelbe, egyébként Doncsics nem lesz, én úgy tudom, Amerikában van, kiadja a VB-s lejtezőt, az nekünk szerintem jó. Viszont ha a másik két... Igen, már mondjuk megnézném azért élőben, de mindegy. A másik két csapat viszont pont olyan válogatott, mint a magyar abból a szempontból, hogy nagyon extra lenne a VB részvétel, szóval mennyivel nehezebb az ilyen hasonló tudású csapatok ellen, akik szintén mindent beletesznek, mert ez az egyesélyük van kb.
6: Hát nézd, én úgy gondolom, hogy könnyű válogatott mérkőzés nincsen, mivel minden ország legjobbjai próbálja képviselni az adott pillanatban az országukat, és nem nagyon keres senki motivációt egy válogatott mérkőzésre, tehát ott mindenki belead mindent. És, de ahogy mondod, hasonló, talán a svédeknek vannak azért, ha jól tudom, nekik azt a NBA játékosuk is van.
4: Pelle Larsson, igen. Viszont igen, velük akkor játszatok, amikor ő nem lesz, szerencsére. Én úgy kalkuláltam, igen.
6: Ja, hát igen, úgyhogy a keretet nem tudom, azért az észtek is elég jók, mindig vannak bajnokok ligájás csapatai, és nem rossz bajnokság, úgyhogy hát amit mondtam korábban is, nagyon nehéz előre jósolni, viszont az ilyen mérkőzések lehet, hogy nem lesznek szép mérkőzések, látványos mérkőzések, mindkét csapat küzd, és nyerni szeretne, úgyhogy a színvonal szerintem az adott, az mindig magas, úgyhogy én úgy gondolom, hogy esélyünk hazai pályán mindenki ellen van, és idegenbe is ki kell hozni belőle azt, ami benne lehet, úgyhogy meglátjuk. Bizakodó vagyok, szerintem egyre jobban meg tudjuk tölteni az arénákat, rengeteg szurkoló látogat ki mérkőzésekre, hol jobb, hol kevésbé jobb a hangulat, de az arénák rendre tele vannak, úgyhogy motiváltak leszünk, hogy sikerüljön minél több mérkőzést behúzni.
3: És így hogy zárásnak még egy kérdés erejéig térjünk ki a Paksra is. Ugye azért már most is nagy jövésmenés volt, akár csak a játékos keretben, akár a kispadon. Hogy vágtok neki ennek az új szezonnak? Milyen célokat tűzött ki maga elé a csapat? Ugye a újonnan érkező másodedző például nemrég azt mondta, hogy számára nagyon vonzó volt a rövid és hosszú távú terv, amit a vezetőség megszabott. Mik a célok így?
6: Nézd, az igazság, hogy én a szezon végezte óta nem kommunikáltunk még a következő szezonra kitűzött célokról. Nyilván szeretnénk előrelépni, tehát most azt, hogy az utóbbi két év jobban sikerült, mint mondjuk az elmúlt hat év Pakson, az annak köszönhető, hogy elkezdődött egy építkezés. Sikerült megtartani magyar játékosokat. Ahogy mondtad, nagy a jövésmenés, mert a légiósok minden évben cserélődnek. Igen. Az edzők, vagy az edzői stáb is konkrétan minden évben cserélődik, tehát ezt a folytonosságot nem tudja még megtartani a klub, de bízom benne, hogy ebbe is előre tudunk lépni, hiszen sokkal könnyebb úgy csapatot építeni, hogyha az edző, a játékosok, esetleg légiósok is több évet eltöltenek együtt, akkor nem kell minden felkészülést úgymond idézőjelesen a nulláról kezdeni, és csapatot építeni, csapatkohéziót kialakítani, megismerni a másikat, de bizakodó vagyok a következő szezonban is, remélem elkerülnek minket a sérülések, és tudunk még egyel feljebb kerülni, és nem lesz könnyű, mert ahogy eddig néztem a nyári időszakot, azért mindegyik csapat igen sikeres igazolásokat hajtott végre itt az off-seasonbe, úgyhogy meglátjuk, de bizakodó vagyok, és már várom a szezon kezdetet egyébként.
3: No, hát akkor drukkolunk neked, nektek. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
4: Köszönjük szépen. Szia, Szili. Hello, hello.
3: Szia. Adásunk végén pedig búcsúzik a két szerkesztő műsorvezető, Korsós Kristóf és Hamzó Gottfried. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a hazafutással folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra!
4: Viszonthallásra!
1: Ez volt a három pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Olasz Gergő, a hangmérnök Antal Rihárd. Tegnap labdarúgó csapataink visszavágó mérkőzést játszottak az Európa Ligában, illetve a Konferencia Ligában, és volt, akinek sikerült, volt, akinek nem. Ezt beszéljük majd most át Priskin Tamással, korábbi válogatott labdarúgóval. Szia Tamás, köszöntelek!
7: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Hát kezdjük a legrangosabb kupával, mondjuk az Európa Ligával. Ugye a Ferencváros csapata 2-1-es előny birtokában kezdte meg a visszavágó mérkőzést, ami
8: nagyon sokáig úgy tűnt, hogy egy sima győzelem, sima továbbjutás lesz, azért másképp alakultak egy picit a dolgok, de ami lényeg, hogy sikerült a továbbjutás. Te hogy láttad ezt a tegnapi visszavágót?
7: Igen, én szerencsés vagyok, mert személyesen élőben láttam ezt a mérkőzést, és tényleg a végére nagyon izgalmassá ő kerekedett. Én úgy gondolom, hogy az első fél időben a kiállításig teljes mértékben ült a Ferencvárosnak a játéka és a mérkőzés terve. Nagyszerű teljesítményt nyújt, mert úgy gondolom, hogy helyzetekig sem jutott el a Twente. Nyilván ugye a kiállítás után azért ott volt egy-két veszélyes szituáció, de én úgy gondolom, hogy a Ferencváros nagyszerűen helytált, még 10 emberrel is egy nagyszerű Lenny Joseph góllal sikerült ugye növelni az eredményt 2-0-ra. A végén visszatudott jönni az ellenfél, az utolsó pár perc az nagyon izgalmassá alakult, de én úgy érzem, hogy nagyot küzdve, tényleg egy nagyszerű teljesítményt letéve a Ferencváros jutott tovább.
8: Egy kicsit nézzük ezt, ugye sokat beszéltünk itt arról, hogyha a Fradi szerzi az első gólt, akkor mennyivel könnyebb dolga lesz, bár így is tudtuk, hogy jönnie kell valamilyen szinten a hollandoknak, de miután még inkább a Twente hátrányát mutatta az eredményjelző, már biztosan jönniük kellett. Ez egy jó forgatókönyv volt, nem?
7: Igen, ez egy jó forgatókönyv volt. Még jobb lehetett volna, hogyha nem lett volna az a korai kiállítás, de én úgy gondolom, hogy tényleg egy jó forgatókönyv volt, korán vezetést tudott szerezni a Ferencváros, és tényleg ült a játék, és az ellenfél nem nagyon tudott helyzeteket kialakítani. Nyilván láthattuk azt, hogy a mérkőzés vége fele már a Twente is próbált úgy cserélni, hogy olyan játékosokat hozott be, akik igazából beadásokkal próbáltak operálni, és próbáltak ott a 16-oson belül zavart okozni. Ez kétszer sikerült is nekik, de ahogy említettem, a Ferencváros védekezésben nagyszerűen helytállt, és tényleg jó volt látni, hogy 10 emberrel is mekkora küzdés van ebben a csapatban, és végig is el tudták érni ezt a nagyszerű eredményt.
8: Ugye a 35. percben jött ez a kiállítás, hát én megnéztem többször a visszajátszást, elég egyértelmű volt, és hát egy picit, ha mondhatjuk ezt, talán buta felesleges szabálytalanság. De hogy láttad?
7: Igen, ugye ott élőben nem nagyon lehet látni, hogy mi történt igazán, amikor a visszajátszásokat megnéztem én, és akkor tényleg nagyon egyértelműnek tűnt, mert nem volt egy szép belépő. És igazából egyetértek én is ezekkel a szavakkal, hogy távol volt a kaputól, igazából ott az ellenfél egy kényszerítőt ő csinált, nem biztos, hogy jelenállal oda kell lépni. Biztos vagyok benne, hogy nem akart ő sérülést okozni, és nem akart ilyen durva belépőt, de hát ugye sajnos elkésett, és láthatjuk, hogy a kiállítás az sajnos az volt.
8: Ugye Rommensről tudni kell, Filip Rommensről, hogy többször volt már olyan, amikor kiszorult a csapatból, visszakerült, aztán újra kiszorult, most megint visszakerült. Hát ez ilyenkor általában a pályafutásodból te is gondolom tudod igazolni, nem egy jó belépő megint.
7: Igen, hát én mindig azt mondom, hogy a játékosoknak a pályafutás az lent is és fent is. Nyilván, ahogy említetted, neki is volt, kijutott ebből is, abból is. Ugye most visszakerült a csapatba, hát nem biztos, hogy jól jött ez a kiállítás neki, de én úgy gondolom, hogy azért egy nagyszerű játékosról beszélünk. Ahogy említettem, biztos vagyok benne, hogy ebben nem volt szándékosság, ez így sikerült, de úgy gondolom, hogy profi játékosként nyilván mindenből fel kell állni, és a pozitívumot kell kivenni, és nyilván úgy gondolom, a csapat megtette és megküzdött helyette is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a csapat vendége lesz majd esőre.
8: Valószínűleg. Lenny Josephről is beszéljünk még egy kicsit, aki nagyon úgy tűnik, hogy úgy jött vissza itt az új idényre, hogy borzasztóan jó formában van, nagyon élvezi a futballt, és nagyon eredményes is.
7: Igen, hát hogyha a második gólját nézzük, de én úgy gondolom, hogy az egész mérkőzésen nagyon veszélyesen játszott, és a kiállítás után is abban voltam, hogy nyilván egy játékossal kevesebben vagyunk, de hogyha lesz lehetőség átmenetre, akkor ugye a Lenny Josephnek a sebessége és a formája az tényleg most ő nagyszerű. Ebből is sikerült a második gól, én úgy gondolom, hogy egy nagyszerűen elfutott a szélen, és a befejezése az igazából zseniális volt, mert ugye behúzta jobb lábra, rögtön visszarántotta a védekező játékosnak a lábai között, amire a kapus nem tud reagálni, úgyhogy ez tényleg egy nagyszerű egyéni megmozdulás volt.
8: Róla azt mondják a szakújságírók, hogy ha kicsit eredményesebben használná ki a lehetőségeit, akkor valószínűleg egy magasabban jegyzett klubban is játszhatna.
7: Igen, én azt mondom, hogy addig, amíg a csatár helyzetekbe kerül, és tényleg ott van a kapu előtt, Én biztos vagyok benne, hogy az idővel még nagyobb százalékban ki fogja tudni ezeket használni. Ahogy láttuk most az elmúlt időszakban azért elég sok gólt lő. Sikerült ugye a világbajnokságon is egy nagyszerűt alkotnia, úgyhogy tényleg nagyon jó formában, és hát bízunk abban, hogy ez minél tovább kitart majd nála.
8: Szokták mondani, hogy ha nem jól sikerül a főpróba, akkor jó lesz az előadás. Hát a Fradinak a Paks ellen nagyon nem jól sikerült a főpróba. Persze ez egy másik csapat volt. Ez az igazi Ferencváros, amelyik most játszott, vagy ezért még van hova javulni?
7: Én úgy gondolom, hogy a Ferencvárosnak most is nagyszerű a keret, ezt láthattuk tegnap is. Nyilván az első mérkőzés a Paksen az úgy sikerült, ahogy sikerült, de én úgy gondolom, hogy a Ferencváros mindig a bajnokságnak az egyik esélyese és egyik legjobb kerettel rendelkező csapata. Én mindig azt mondom, hogy a csapatnak mindig van hová fejlődni, és mindig van jobban játszani. Tegnap egy nagyon jó csapattal játszottak, nagyon fontos eredményt értek el, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy pozitívum volt a csapatra nézve.
8: A folytatásról ugye már tudjuk, hogy a Ferencváros az EL harmadik selejtező körében a lengyel Górnik Zsabzsa együttesével mérkőzik majd meg, és ez a lengyel csapata Fenerbahcsével szemben vérzett el a Bajnokok Ligájában. Hát azért ez egy erős gárda lesz. Mit tudsz te róluk esetlegesen? Lesz olyan erős, vagy erősebb, mint a Twente?
7: Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó erőt képviselő csapat lesz. Tudjuk, hogy ugye az Európa Ligának ebben a részében van az olyan könnyű csapatokkal nem találkozunk. Biztos vagyok benne, hogy nehéz mérkőzés lesz. Ez a Twente egy nagyon-nagyon jó csapat volt, egy holland csapatról beszélünk. Nyilván a lengyel csapatok is erősek, de én úgy gondolom, hogy a Ferencváros már bizonyította azt, mint hogy ezen a mérkőzésen is, hogy bármilyen csapaton képes tovább lépni. Ahogy említettem, nem lesz könnyű, de én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon örülnék, hogyha tényleg ebből a körből is majd a Ferencváros jön neki győztesként.
8: Azért ez egy elég jó sorozat, hogy a Twentével játszott tegnap ugye a Fradi, jön a Real Madrid, aztán jön jövő szerdán 20 óra 15 perckor a lengyel Górnik Zsabzsa. Nem nagyon van idő pihenni. Bírja ezt a Fradi?
7: Igen, hát hogy említettem, hogy a Fradinak tényleg nagy kerete van, és tudják forgatni a játékosokat. Nyilván nagyon-nagyon feszített a tempo, és tényleg nagyon nagy mérkőzések jönnek most. Beszéljünk csak ugye a Real Madridról, a világ egyik legnagyobb, én úgy gondolom, a világ egyik legnépszerűbb csapatával ő játszanak, és utána nyilván ez nagyon-nagyon fontos mérkőzés az Európa Ligában. Úgy gondolom, hogy tényleg ez egy fontos hét lesz. Nyilván a hétvégén lesz egy gála mérkőzés, de utána én úgy gondolom, hogy az Európa Ligában újra az lesz a legfontosabb, hogy ez a csapat eredményes legyen.
8: Az, hogy hazai pályán van az első meccs, az előny vagy hátrány?
7: Ez egy jó kérdés. Én úgy gondolom, mind a kettőnek megvan a lélektani előnye. Nyilván annyiból nehezebb, hogyha hazai pályán kezd egy csapat, hogy azért a hazai pályán jó, hogyha mondjuk tud előnyt kicsikarni. De én úgy gondolom, hogy a mai futballban igazából nagy különbségek már nincsenek. Tényleg bármelyik csapat bárhol tud olyat alkotni, amivel mondjuk tovább tud jutni a következő körbe.
8: Persze nyilvánvalóan ez a cél, csak úgy, mint az Eto FC-nél, amely ugye az első mérkőzésen 6-2-re nyert a Bissen ellen Luxemburgban. Mindenki azt gondolta, hogy majd egy gála mérkőzést lát. Hát nem egészen ilyennél alakult, vagy ilyen lett ez a találkozó. 1-1 lett a vége, volt ugyan egy kiállítás az ellenfélnél, ennek ellenére kimaradt ugye egy büntető, és hát kinkeserves volt egy kicsit a játék. Így láttad te is?
7: Igen, mondhatjuk azt, hogyha az eredményt nézzük. Nyilván az első mérkőzést figyelembe véve azért 6-2-es előny, nyilván azért tetemes előny, és én úgy gondolom, hogy a tegnapi mérkőzésen a legfontosabb az volt, hogy a csapat tovább is van a következő körbe. Ezt a cél tényleg megvalósították, de ahhoz, hogy tényleg a következő csapaton is, vagy a következő ellenfélen is sikerüljön tovább jutni, ahhoz azért tényleg majd egy jobb teljesítménye lesz szükség.
8: Te hogy láttad, egy kicsit könnyelműen vette a csapat a visszavágót, nem tudott úgy fölpörögni, vagy mi okozta ezt a gyengébb játékot?
7: Hát, ahogy említettem, nyilván biztos vagyok benne, hogy a játékosok azért ilyenkor tudják azt, hogy tényleg egy nagyobb előnyben vannak. Nyilván én úgy gondolom, hogy minden játékos szeretett volna jó játékkal kiszolgálni a közönséget, de hogy említettem, a legfontosabb az volt, hogy az eredményesség meglegyen, és tényleg ez a csapat tovább jusson. Én úgy gondolom, ez nem volt veszélyben egyik mérkőzésen sem. Ahogy említettem, nyilván majd azért a következő körben már egy erősebb ellenféllel találkozik az Eto is. Ott azért nagyobb elára és nagyobb teljesítményre lesz szükség.
8: Mi az oka annak, hogy úgy tűnik, hogy a Győr 10 ember ellen nem tud játszani? Mert láttuk, hogy szenvedett a Vasas ellen is, és most a luxemburgi Bissen ellen is.
7: Igen, hát ugye ennek a kiállításos dolognak szintén, ahogy említettem, két éle van. Egyik csapatot fel tudja őt üzelni, a másik csapatot meg egy picit ugye el tudja könnyíteni, tehát tényleg úgy gondolja, hogy hát most már vezetünk, jött egy kiállítás, így azért így sokkal könnyebb lesz a mérkőzés, tehát ez kétféleképpen is el tud sülni, de ahogy említettem, nyilván a tegnapi mérkőzésen az Eto szempontjából az volt a legfontosabb, hogy egy jó játékot nyújtsanak, nyilván ez egy picit elmaradt, a gólok nem úgy jöttek, de én úgy gondolom, hogy ezt a két mérkőzést, hogyha megnézzük, akkor maga biztos volt ez a továbbítás.
8: Van most olyan erős kerete a Győrnek, mint Borbé Balázs idejében volt?
7: Ezt nehéz megmondani, hogyha a játékos keretet megnézzük, akkor igazából nagyon sok távozója nem volt a csapatnak. Én úgy gondolom, hogy a Bembolánynak a hiányát azért megérzi a csapat. Nagyszerű játékos, egy nagyszerű csatáról beszélünk. Az elmúlt szezonban bizonyította, hogy a bajnokság egyik legjobb csatára, hanem a legjobb csatáráról beszélünk. Tehát nyilván az ő hiánya azért látszódik, de úgy gondolom, hogy a keretből igazából senki nem távozott, tehát a keret megmaradt. Igazából ugye csak a vezetőedzői poszton és a sportigazgatói poszton volt változás.
8: Persze az is lényeges, de szerinted Bembouali visszajön egyáltalán Magyarországra? Ott a VB szereplés után azért sokakban kétségek merültek fel, hogy visszajön-e.
7: Hát igen, ez egy jó kérdés. Bízunk abban, hogy igen, hogy említettem, az Etónak nagy szüksége van rá, és tényleg ugye ő is bizonyította ezt az elmúlt szezonban, hogy tényleg erőssége ennek a csapatnak. Bízom benne, hogy tényleg minél előbb bevethető lesz, és a csapat tudja majd használni.
8: Ugye az is eldőlt, hogy a győri csapat a következő fordulóban a lett Riga FC-vel mérkőzik meg, amely 8-4-es összesítéssel jutott túl az Észak-Macedón Várdáron, és az eredmény az úgy alakult, hogy 180 perc után 4-4-re álltak a felek, és a lettek csak a hosszabbításban tudták megnyerni a visszavágót, és az első mérkőzés itt Lettországban lesz. Tehát azért nagyon úgy tűnik, ha csak nézzük az ellenfelét, a Rigának, a Várdárt, hogy azért ez egy jóval nívósabb csapat lesz, mint a luxemburgi volt.
7: Igen, ahogy említettem, ez egy sokkal nehezebb mérkőzés lesz, és hogyha nézzük ezeket az országokat, akkor ott azért elég fizikális futball van. Tehát én úgy gondolom, hogy biztos vagyok abban, hogy ez egy fizikális csapat lesz. Tényleg én úgy gondolom, hogy ők is nagyszerű eredményt elérve jutottak túl a Várdáron, tehát biztos vagyok benne, hogy ez nem lesz egy könnyű mérkőzés, de hát az Eto bizonyította az elmúlt időszakban, hogy egy nagyszerű csapatról van ő szó, úgyhogy bízom benne, hogy tényleg neki sikerül a következő kört is tovább lépni.
8: Említetted már a közönséget, hát ugye az ezerfejű Cézár gyorsan ítél, és hát azért ezen a mérkőzésen már szapora fügyszavakat lehetett hallani, mert nagyon nem volt elégedett a közönség a teljesítménnyel. Ahogy megszerzi valaki ugye a közönség bizalmát, azt legalább olyan gyorsan el is tudja játszani. Most szerinted hogy áll ezzel a Győr?
7: Igen, hát ugye az elmúlt időszakban a csapat tényleg nagyszerű teljesítmény nyújtott, és nem csak eredményességről beszélek, hanem a mutatott játék is tényleg élvezhető volt. Nyilván az elmúlt mérkőzések nem úgy alakultak, hogyha nézzük ugye a Bajnokok Ligájának a selejtezőit, akkor úgy sem sikerült olyan eredményt elérni ugye az izlandi csapat ellen, amit a szurkolók vártak volna. Utána a bajnokság kezdés sem úgy sikerült. Jött ugye a következő mérkőzés, a tegnapi hazai mérkőzés. Nyilván a szurkolók, én úgy gondolom, most itt a három mérkőzést vagy a négy mérkőzést megnézve ő csalódottak. Nyilván valamilyen szinten érthető is a kritikájuk, de én úgy gondolom, hogy a játékosok tisztában vannak a helyzettel, és biztos vagyok abban, hogy jönni fognak majd újra az eredményes mérkőzések.
8: Lépjünk tovább, a Debrecen harcolta ki ugye tegnap elsőként a továbbjutást, mégpedig egy idegenbeli 0-0-al, mert hogy hazai pályán 1-0-ra nyert a Pjunik Jereván gárdája ellen. Örményországban úgymond elég volt egy 0-0, de hát azért voltak meleg pillanatok egyébként még az első meccsen Debrecenben is, most is, de hát tovább jutott a Debrecen.
7: Igen, és én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb. Azt láthattuk egyébként a tavalyi szezonban is, mert ha jól emlékszem, akkor az Eto éppen a Jerevánnal kezdte a konferencia ligás menetelését, és az sem volt egy könnyű mérkőzés. De Tehát nyilván úgy gondolom, ezek a mérkőzések nem könnyűek. Én azt mondom, hogy a legfontosabb az az, hogy a Debrecen venni tudta az akadályt, és tovább került a következő körbe.
8: Ahol egy nehéz ellenfele lesz a Köbenhavn gárdája, a dán csapat az ukrán Zsitomírt búcsúztatta végül is 5-4-es összesítéssel. Idegenben 3-3 volt egy fordulatos mérkőzésen a vége, majd hazai pályán nyertek ugye 2-1-re, és a párharcot a debreceni csapat kezdi hazai pályán, tehát hasonlóképpen, mint a Ferencváros. Ez a Kopenhága, ez erősebb gondolom, mint az örmény csapat.
7: Igen, hát ugye a dán futballról tudjuk, és a dán futballnak a Kopenhága az egyik legnépszerűbb csapata, tehát biztos, hogy egy nagyon jó játékerőt képviselnek. Én úgy gondolom, hogy a tovább jutottak ugye a következő körbe, de nem volt meggyőző a két mérkőzésen nyújtott játékok. Nyilván, ahogy említettem, eddig az eredményesség az egyik legfontosabb. Nyilván nekik sikerült, ahogy említettük, ez nem lesz egy könnyű mérkőzés, tehát egy nagyon jó csapattal fog találkozni a Debrecen.
8: A Debrecen tehát tovább jutott, de a Paksnak nem sikerült, bár közel állt a meglepetés ez a Paks gárdája. Ugye hazai pályán 2-1-re kikapott, tegnap pedig kétszer is vezetett a Panathinaikos otthonában, Athénban, de 2-2 lett a vége, így búcsúzott Bognár György együttese. Ami nekem nagyon tetszett, hogy egy fiatalokkal teletűzdel csapattal egy nagyon bátor játékot nyújtott a Paks gárdája, és hát tényleg ott volt, egy kicsi kellett volna talán ahhoz, hogy legalább a hosszabbítást kiharcolja.
7: Igen, megmondom őszintén, hogy én is így gondolom, és tényleg nagyon jó volt látni, főleg azok után egyébként, ugye ott a hazai mérkőzés után már mindenki azt mondta, hogy igazából kimegy majd a Paks, és tényleg valószínűleg a Panathinaikos majd könnyen tovább fog menni. Én még a hazai mérkőzés után volt a Böde Daninak egy nyilatkozata, és ő is mondta, hogy igen, kikaptunk ide az a 2-1, de kimegyünk majd Görögországba, és megtesszük a tőlünk tehetőt, és megpróbálunk tovább jutni. Hát nagyon közel állt hozzá a Paks, és tényleg nagyon jó volt ezt látni, hogy ilyen fiatalokkal teli tűzdelt csapattal. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kiesés ellenére is ez egy nagyon pozitív játék volt a Paks részéről, és tényleg jó volt ezt látni egy olyan csapat ellen, aki azért az európai futballban évek óta meghatározó.
8: Kiemelném ezért Pető Milánt, egyrészt jól játszott, másrészt a Ferencváros ellen ugye szerzett 2 gólt, most is ő lőtt az első találatot Athénban. Az édesapja is tudjuk ugye, hogy válogatott labdarúgó volt, de milyen jövőt jósolsz neki? Mondjuk egy ilyen teljesítménnyel valaki eladja magát külföldön, akár Görögországban?
7: Igen, én úgy gondolom, hogy ha így folytatja, akkor minden esélye megvan ahhoz, hogy tényleg külföldön folytassa. Én láttam egyébként a hétvégi mérkőzését is a Ferencváros ellen, ott is nagyszerű teljesítmény nyújtott, és tényleg nagyszerű gólt szerzett. Úgyhogy tényleg nagyon jó látni ilyen fiatal játékosokat, és tényleg nagyon szurkolok annak, hogy tényleg továbbra is ilyen nagyszerű játékkal tudjon előrukkolni, és tényleg valóra tudja váltani majd az álmait, és akár majd a magyar válogatottban, vagy akár külföldön tudja majd bontogatni a szárnyait.
8: Neki kellett ez az út, hogy ugye volt Fehérváron, volt, amikor ott az MB3-ban játszott, aztán Paksra elkerült, onnan kölcsönadták Diósgyőrben, most visszatért, vannak ilyen kacskaringós utak?
7: Vannak ilyen kacskaringós utak, és én úgy gondolom, hogy azért ez legtöbb esetben jót tesz a fiatal játékosoknak, hogyha tud játszani felnőtt futballban, akár mondjuk alacsonyabb osztályban is. Tapasztalatot szereznek, megerősödnek, és én úgy gondolom, hogy utána sokkal nagyobb önbizalommal és sokkal nagyobb tapasztalattal tudnak majd mondjuk helytállni az NB1-ben. Ezt láthatjuk rajta is, egy fiatal játékosról beszélünk, akinek azért már a felnőtt futballban több évnyi tapasztalata van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az ilyen kacskaringós út a legtöbb esetben az ő malmukra hajthatja a vizet.
8: Említsünk meg még egy gárdát, ugye magyar kötődésű csapatként, és hát hozzád is közel áll a DAC gárdája, amely a konferencia ligában hazai pályán 1-0-ra nyert, majd idegenben 3-0-ra verte meg a bosnyák Velez Mostárt, és hát milyen érdekes az élet, pont a Twentével fog játszani. Milyen esélye van szerinted a Nusszaherde a helyi gárdának?
7: Hát az esély az mindig megvan, nyilván láthattuk, hogy azért nem lesz egy sétagalop, annyiból szerencsések, hogy most test közelből meg közelről láthatták, hogy milyen erőt képvisel a Twente. Nyilván egy jó csapatról beszélünk, de én úgy gondolom, hogy a DAS-nak is megvan minden esélye, ugyanúgy, mint hogy a Ferencvárosnak is megvolt ahhoz, hogy legyőzzék, vagy tovább jussanak a Twentén. Én úgy gondolom, hogy azért a Dunaszerdának nehezebb feladat lesz a Twente, mint mondjuk a Fradinak volt.
8: Te milyen tanácsot adnál a dunaszerdeieknek, hogy milyen taktikával játszanak, látva így a Twentét személyesen is tegnap?
7: Hú, hát ez nehéz így megmondani. Nyilván az a legfontosabb, hogy ezt láthattuk tegnap is, hogy a Ferencváros nagyon szervezetten játszott, és tényleg az átmenetekből nagyon veszélyes volt. Nyilván ez azért is volt, mert volt kiállítás. Hogyha az első mérkőzést nézzük, a Ferencvárosnak az első mérkőzését, akkor ott is láthattuk, hogy a Ferencvárosnak nem volt sok helyzete, de ami volt helyzete, azt úgy értékesítette is. Tehát én úgy gondolom, hogy a Dunaszerda is, hogyha helyzetbe kerül és jó százalékban tudja kihasználni a helyzeteit, akkor tényleg egy nagyon jó mérkőzést, és akkor tényleg minden esélye megvan ahhoz, hogy mondjuk tovább jusson a Trentén.
8: Ugye már sok helyen elkezdődött, nem csak az NB1, NB2, NB3 kezdődnek a megyei bajnokságok. Hát volt a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban egy csatár, aki ontotta a gólokat, jelesülte. Fogod még a következő szezonban is?
7: Igen, hát nagyon nehéz lerakni a lantot, és tényleg imádok futballozni, és szeretem ezt a játékot, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy amíg az egészségem engedi, és tényleg megvan az éjség, meg a szeretet a labdarúgás iránt, addig szeretnék játszani, úgyhogy a következő szezonban is ott leszek a pályán biztosan, és bízom benne, hogy ha ott leszek a pályán, akkor azért gólokat is sikerül majd szereznem.
8: Köszönöm szépen, Priskin Tamást, korábbi válogatott labdarúgót hallottuk, tehát elemeztük egy kicsit, hogy tegnap továbbjutott ugye a Ferencváros együttese, a Győr csapata, a Debrecen, és nem sikerült a továbbjutás a Paks gárdájának. Hamarosan folytatjuk majd a hazafutást, egy zenét követően jönnek a hírek, azután pedig majd a második félórában Dombi Tiborral, a Debrecen pályaedzőjével beszélgetünk.
1: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti

0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Nagy Ádám visszatér a Ferencvároshoz, ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, folytatódik a kánikula, enyhülés jövő héten várható, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: Ma folytatódik a labdarúgó NB1, a második forduló nyitó mérkőzésén este 20 órától a Puskás Akadémia Kisvárdát fogadja. A hétvége során két fővárosi rangadót is rendeznek. Szombaton a 200. bajnoki meccsét játssza egymás ellen a Kispest Honvéd és az MTK. A legutóbb ezüstérmes Ferencváros pedig vasárnap a Grupama Arénában a Vasast fogadja. A forduló mérkőzéseit élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton is. A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves 88-szoros válogatott játékos bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a Ferencváros első csapatában, ahol 41 mérkőzésen játszott. Egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség bejelentette, hogy Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A selejtezőre 2028 májusában kerül sor. Pétervári Molnár Bendegúz időeredménnyel a férfi egypár elődöntőjébe jutott az evezősök Varézében zajló Európa-bajnokságán, miután mai előfutamában a harmadik helyen zárt. A női egypárban Gadányi Zoltána viszont negyedik lett futamában, így nem sikerült elődöntőbe jutnia. Tamás Bence az EB harmadik magyar indulójának előfutamát pedig ezekben a percekben rendezik férfi könnyű súlyú egypárban.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitútfalú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Sajmár, Pilis-Pörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó, Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Holnaptól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű a ma esti próbaüzem után, jelentette be a miniszterelnök Szászhalombattán. Magyar Péter közölte, a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, ezzel helyreállhat a csaknem 400 megawattos termelő kapacitás. Úgy fogalmazott, az ország az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb energiahelyzetével néz szembe. A miniszterelnök közölte, a paksi atomerőmű blokkjait csak akkor lehet újraindítani, ha a vízszint a leállási küszöb fölé emelkedik, de erre, mint mondta, a következő hetekben nincs reális esély. Újabb településekre térhettek vissza az erdőtűz miatt kitelepített délnyugat Franciaországban. Összesen 220 ezer embernek kellett elhagyni otthonát, de korábban 84 ezer ember már hazatérhetett. Bordótól délre újra megindulhatott a vasúti közlekedés. A 42 ezer hektárt elpusztító óriás tűz egy erdős rész közepén még mindig aktív. Itthon a hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozót tüzek pusztítanak az ország több pontján. Csongrád-Csanád vármegyei Balásta és Forráskút között mintegy 6 hektárt érint a tűz. Jászberény külterületén cserjés és szemét égett, de sikerült eloltani a tüzet. Pilis-Szentlászló külterületén 15 hektáron égett az erdő, de ott is megfékezték a lángokat.
2: Közlekedés.
3: Erős a délutáni forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán. Az M1-es autópálya csomópontjától Martonvásárig szakaszosan torlódik a forgalom. Már a 7-es főúton is sokan haladnak, így aki teheti, válassza az M6-os autópályát Ráckeresztúrig. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb holnap az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Észak általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható. A Balaton

0: 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 40 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és labdarúgással folytatjuk. Priskin Tamással beszélgettünk az előző fél órában a magyar kupacsapatokról. Most pedig itt van velünk Dombi Tibor, a debreceni futball élő legendája, aki ugye a Debrecen csapatával dolgozik, és hát sikerült a továbbjutás a Debrecen gárdájának. Gratulálok, Tibi!
2: Szia Balázs! Köszönjük szépen! Hát a továbbjutáson kívül nem sok minden volt a mérkőzésben, de ez volt a lényeg, hogy tovább mentünk.
1: Igen, sokan féltették a csapatotokat attól, hogy egy 1-0-ás siker nagyon soványka lesz, és hát már azon a meccsen is azért voltak a Jerevánnak is lehetőségei. Most aztán igazán sok helyzetet a Debrecentől tényleg nem is tudtunk feljegyezni. Így láttad a padról is?
2: Valóban így volt, sőt, meg is szerezhették volna a vezetést a másik félidőben többször is, vagy ők hibáztak, vagy a kapusunk védett nagyon jól. Aztán utána nyilván ilyen koszkot lenne kontrából, meg nekünk volt még vagy 2-3 olyan helyzetünk, amivel lezárhattuk volna az egész sorozatot, de jó volt az így, mert még is kiúztuk 0-0-ra, és így tovább jutottunk. Valóban úgy volt, hogy az első mérkőzésen is voltak a Jerevánnak helyzetei, de akkor szerintem az 1-0-ás siker az reális volt. És így, hogy a végén voltak helyzeteink, szerintem a második mérkőzés eredménye is reális, tehát az döntetlen szerintem úgy rászolgáltunk a végén azzal a 2-3 litterünkkel.
1: Ez volt a meccs terv is, hogy ilyen 0-0 körüli eredmény, és ha tudtok, rúgtok egy gólt, de lehetőleg ne kapjatok?
2: Nem. Tehát az volt a meccs terv, amit ilyenkor minden edző szokott mondani meg mindenki, hogy ne úgy kezdjük a mérkőzést, hogy vezetünk 1-0-ra, támadnunk kell, és muszáj gólt rúgni, mert ha nem rúgunk gólt, akkor nem fogunk tovább jutni. Na most ebből nem lett semmi, mert nem rúgtunk gólt, de tovább jutottunk, és valóban a mérkőzésen inkább arra ügyeltünk mindig, hogy ne kapjunk gólt, és abból esetleg helyzeteket sikerüljön valahogy helyzetet vagy gólt sikerüljön szerezni, de ez nem sikerült, de amúgy így, tehát teljesen elégedettek voltunk. Tehát van egy mester, aztán a végeredmény is az a lényeg.
1: Kicsit azért is féltették a szurkolók, meg a szimpatizánsok a Debrecent, mert hogy a hétvégén a Puskás ellen hát nem nyújtottatok egy acélos teljesítményt.
2: Így van, nem csak, hogy nem játszottunk, hanem simán ki is kaptunk 2-0-ra, és valóban van mi dolgozni. Azt azért ne felejtsük el, hogy nagyon sokan eltávoztak nyáron, és hát nyilván a vezetőség próbálta pótolni ezeket a játékosokat, de azért két válogatott játékos nem olyan egyszerű pótolni, magyar válogatott játékos, akik ráadásul nálunk lettek válogatottak, úgyhogy plusz még elmentek, vagy öten azt hiszem, akik kezdő csapatban is nagyon sokszor voltak, úgyhogy ezeket a játékosokat nem egyszerű pótolni. Hát gondolom a vezetők is azon vannak még, vagy még lehet, hogy várható két játékos, meg hát a többi az edzőkön múlik, meg a játékosokon, hogy ebből a kezdőből mit tudunk kihozni. Hát reméljük, hogy azért lesznek olyan sikerek, mint a tavalyi évben, mert az előző évben meg átértük a minden rossz dolgát a futballnak. Nagyon szerencsétlenek voltunk, minden helyzetből rosszul jöttünk ki, aztán éppen a utolsó mérkőzésen jön a bennmaradás, de hát nyilván erre nem is akarunk gondolni, csak mikor így rossz kezd a csapat, akkor azért akik már rutinosabbak, hogy már régen a csapatnál vannak, azoknak megfordul a fejükből, hogy a névet még nem akarunk.
1: Ugye itt a kollégák közül is többen mondták az elmúlt idén során, hogy a Debrecen tulajdonképpen egy kicsit felül teljesített, talán nem volt várható tőle ez a jó szereplés a bajnokságban. Te is így gondolod?
2: Hát inkább az őszre gondolok. Az őszre volt, ami... Tehát most nagyon sokat beszéltünk az előző szezonról, amikor éppen az utolsó meccsen is körülben a bemaradást bebiztosítottunk, és akkor tényleg nem jött össze semmi. És a következő évben viszont abból nagyon sokat visszakaptunk. Nagyon sok olyan szituációból jöttünk ki, ami előző évben nem úgy sikerült, és hát ne felejtsük el, hogy volt egy Valgárdink, aki szinte a lehetetlen labdákat is megfogta, úgyhogy nagyon jó volt a kapuban ő, úgyhogy nagyon sok pontot hozott nekünk, és tényleg nagyon jó is játszottunk össze. Aztán az a tavaszi szezon már nem volt olyan sikeres, de valóban nyilván örültünk, meg boldog volt a csapat, de azért helyén kezeltük mi ezt a sikert, úgyhogy remélem, hogy azért nem csak a szerencse volt az a tavalyi év, hanem azért tényleg voltak nagyon jó mérkőzéseink is, és remélem, hogy az idén is összeszedjük magunkat.
1: Ha azt nézzük, hogy a Puskás ellen azért eléggé szétzilálták a védelmeteket, mert ott azért több gólt is szerezhetett volna az első fél időben a Puskás Akadémia, most viszont nagyon masszívak voltatok. Mitől ez a nagy változás?
2: Nyilván a játékosok sem ugyanazok voltak, hisz nekünk most valahol, meg szerintem minden magyar csapatnak, akik nem vagyunk hozzászokva ez a szerda-szombathoz, az egyik meccsre jobban kell valahogy koncentrálni, hát nyilván ez a nemzetközi mérkőzés, és akkor, hogyha lehetne úgy nevezni, hogy kezdő 11, az abból nagyon sokan hiányoztak a Puskás ellen, és nagyon nehéz ezt egyébként úgy összerakni, hogy jó legyen, mert vagy beragadt, hogyha nincs két egyforma csapatod, mondjuk, mint a Ferencvárosnak évek óta, hogy szinte mindegy volt, hogy két álltanak ki, két 11-et is ki tudott állítani egymás utáni napon, mert a Ferencvárosnak, és akkor is jók voltak. Úgyhogy nekünk nincs ilyen keretünk, meg szerintem más magyar csapatoknak sem, de hogyha tényleg a nemzetközi kupára akarunk koncentrálni, akkor viszont az van, hogy a hazai mérkőzéseken vagy nem vagyunk meg hozzászokva, és akkor mit tudom, két-három mérkőzés egy héten is játszani kell, vannak olyan játékosok, vagy olyanok fognak játszani, akik mit tudom én, előtte nem sokat játszottak, tehát ezt be kell vállalni, hogy valamelyiknek föl kell, ha nem is feláldozni, de valamelyiket fontosabbnak kell tartani, és szerintem azért minden magyar csapat azon van, hogy a nemzetközi kupában a legjobb összeállításra küldje fel a csapatát.
1: Én azért emlékszem rá, hogy amikor te is játszottál, azért voltak kalandos útjai a Debrecennek olyan országokban, olyan pályákon, olyan helyeken, ahol hát nem mindennapi körülmények várták Jerevánban. Volt ezzel probléma?
2: Ez szerintem most már egyre kevesebb hely mutatja el magáról, hogy ilyen nem európai körülmények vannak. Teljesen rendben volt. A Nemzeti Stadionban játszottunk, normál szállodában voltunk, nagyon jó volt a pálya is, úgyhogy szerintem kultúrát volt minden. Úgyhogy erre most már szerintem nemzetközi kupán nem nagyon lehet ráfogni, hogy mondjuk nem olyanok voltak a körülmények, teljesen rendben volt. Úgyhogy
1: akkor nem volt olyan, mint amikor még te is játszottál, hogy például Fehér Oroszországban az egér szaladgáltott a folyoson?
2: Ja, hát nagyon sok ilyen sztorit sokat előjön, nyilván a mostani játékosoknak ezekben nem mesélek, mert olyan, mint amikor a nagyapáink meséltek a régi időkről, aztán egyik fölünkön be, másikon ki. Nyilván gyerekfejjel, ezt nem úgy hallgatta az ember, de mikor összejön ez a korosztály, akkor nyilván előjönnek ezek a régi dolgok, hogy mik voltak a régi időkben, hogy azért tényleg minden szépségével és csúnyoságával azért még mi tudunk rajta most is nevetni, hogy milyen körülmények, nem csak egyébként akár még kelet-európai országban, még nálunk is.
1: Ugye említetted, hogy sok változás van nálatok a játékos keretben, de nem csak ott, hanem a kispadon is. Az állandóságot te jelented, úgyhogy van rálátásod. Nagyon mást kell játszani most a csapatnak, mint tavaly?
2: Igen, hát tavaly inkább a játékosokra bízták egyébként magát a játékot. Navarro nem akart nagyon különösebben beleszólni, hogy megszerkeszteni minden métert, hogy ki merre fusson. Ez egyébként nekem addig is új dolog volt, meg a játékosoknak is, de mint a példa mutattam, jó volt, hisz mindig az eredmény mondja meg, hogy milyenek azok az edzők, úgyhogy az eredmény az jó volt. Valóban az ilyen rövid passzos játék volt, meg teljesen más volt, mint amit most kér a Gert. Ő azt kér a magas passingben, hisz ami ennek a pont ellentétje, tehát nem azt a játékos futball, hanem azt, hogy letámadjuk az ellenfelet már a saját 16-osán belül, ehhez viszont nagyon sok erő kell, és hát még most itt is kijönnek egyébként olyan dolgok, hogy nagyon sok edzőmeccsen is, meg nagyon sok meccsen is mindig 5-6 ember is görcsön, mert azért tényleg az edzések is mások, sokkal intenzívebbek, sajnos a sérülések is lejöttek, és izomhúzódások mindig előjönnek, most például a Hoffman sérült meg mérkőzés előttként Örményországból, aki kezdő lett volna most, úgyhogy vannak ilyen hátrázható körülmények, de ez fölösleges is mondani, mert csak ilyen magyarázkodás, de valóban teljesen más, és itt látszik is egyébként a játékosok izomzatán is, hogy nem ehhez voltak hozzászokva, de hát ehhez kell alkalmazkodni, és mindenhez lehet egyébként alkalmazkodni.
1: Mondtad, hogy még várható, hogy lesz igazolás, a legfrissebb hír talán az, hogy Dénes Vilmos érkezik hozzátok, meg tudod ezt erősíteni?
2: Hát, hogyha még nem biztos, akkor inkább nem erősítenem meg, de én is hallottam, hogy jön hozzánk. Úgyhogy én örülök minden játékosnak, sőt minden jó játékos, inkább úgy mondanám. Úgyhogy ő meg az, úgyhogy én szeretettel minden jó játékos, úgyhogy bízom benne, hogy hozzánk fog érkezni.
1: Ugye, amikor még te is játszottál, rengeteg volt a debreceni játékos, vagy az ott nevelődött játékos, vagy a környékbeli. Hát most egyre többen, itt most már nem is Dzsudzsák Balázsról beszélnek, mint szintén élő legendáról, hanem Cibla Flóriánról, aki ugye gólt rúgott a Jereván ellen az első mérkőzésen. Te is látod benne a potenciált, hogy mondjuk a ti nyomdokkaitokba lépjen?
2: Hát abszolút, én minden fiatalban látom, tök jó egyébként, hogy itt behozták, most már én is azt mondom, hogy nagyon jó volt ez a magyar szabály, mert most már muszáj volt több türelmet adni a gyerekeknek, mert tényleg az volt, hogy 2-3 mérkőzés után, ahogy bekerültek, ha nem mutattak olyan teljesítményt, akkor kikerültek a csapatból, és most muszáj, hogy több türelmet adjon, nem csak a dévesz, mindenki, és ez tök jó volt a fiataloknak, és én ezt csak üdvözölni tudom, ezt a próbálkozást, hogy a helyi játékosok bekerüljenek így a mi csapatunkba is, úgyhogy szerintem a közönség is jobban örül annak, hogyha helyiek vannak, azokat egy picit jobban lehet mindig szeretni. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez jó úton leszünk ezen, és mi is ezt fogjuk csinálni, és az lenne az igazi egyszer, hogy a tényleg 11 debreceni játékos játszom a csapatot, én bízom benne, hisz ha nem is 11, de volt már olyan, hogy 9-10 szeretne ölés játékos volt a csapatunkban.
1: Vannak még ott a második vonalban, van, hogy akár a keretben ilyen fiatalok?
2: Még a Floritól fiatalabb is van, a Cibla Floritól fiatalabb is. A Patai is most játszott nemzetközi meccset, mert szerintem azt mondom, ez volt az első mérkőzés, vagy a második, sőt a Sajn Balázs is játszott, úgyhogy fiatalok vannak, jó fiatalok is, tényleg az van, hogy türelemmel kell lenni velük, mert tényleg van, mikor nagyon jól játszanak, és utána egy-két meccsen pedig egy kicsit hullámzó teljesítményük, és ilyenkor azért könnyű kikerülni, de szerencsére azért, ha más, nem a magyar szabály miatt ott maradnak, és akkor utána jön elő újra ezek a jó teljesítmények, és hát szerintem Bárány Dodónál, vagy mondjuk a Szűcs Tominál is ez volt, hogy voltak nekik is olyan mérkőzések, amikor nem voltak a legjobbak, de játszottak mindig, és ezután már oda jutottak, hogy nem csak a csapat legjobbé lettek, hanem válogatott játékosok is lettek, és hát azóta már elmentek jobb bajnokságba is, mint a magyar, úgyhogy ez lenne célja, szerintem ez minden csapatnak, meg nem csak a magyar csapatoknak is, minden olyan országnak, ahol nem a csúcsfutball van.
1: Ha már a csúcsot említetted, itt a kollégákkal arról beszélgettünk, hogy egyelőre még nincs meg az igazi csúcsemberetek, mint Bárány Donát volt, most nagyon fölértékelődött a mi szemünkben is az ő szerepköre, mert ott még talán vannak hiányosságaitok, nem tudom, te hogy látod?
2: Igen, hát a Bádoni jött hozzánk a Franciaországba, hát ő neki sokni kell lesz. Nem csak a magyar légköt, hanem az NB1-et is nagyon jó játékos, de akkor is csak harmadosztályból érkezett, úgyhogy az egy kicsit...
1: Volt már egy ilyen játékos Debrecenben?
2: Igen, így volt. Ő is francia volt, igen.
1: Koulibaly?
2: Igen, Koulibaly, akivel szerintem minden Debrecennek jó emléke van. Úgyhogy reméljük, hogy hasonló lesz az ő teljesítménye is. Úgyhogy majd látjuk, hogy mi lesz, Puskás Szentendrei Ákos is, ő is előre tolcsatárként érkezett ide, úgyhogy a potenciál megvan aztán, hogy milyen lesz Bárány Dodó spótolni, az azért nem egyszerű dolog, hiszen nem csak azzal tűnik, hogy gólogat rúgott, meg öltött, hanem tényleg a hozzáállásáról, azért ő mikor ugye elindult, akkor a csapat utána ment, mondjuk egy ilyen letámadásnál, vagy az ő a szép játék azért nem csak a szurkolókat, hanem a többi játékost is magával ragadta.
1: Azt is tudjuk már, hogy a következő körben, a harmadik selejtező körben a Kopenhága, a Köbenhavn gárdájával fogtok megmérkőzni, és hazai pályán kezdtek. Nehezebb falat lesz?
2: Hát sokkal, sokkal. Tehát tök mindegy lett volna, hogy az ukránokat kapjuk, vagy a dánokat, teljesen más szint, mint az örmény, és hát nem lesz igazam, de más szint egyébként, mint mi is vagyunk sajnos. Úgyhogy én bízom benne azért, hogy volt már csomószor, amikor meglepetést tudtunk okozni jobb csapat ellen, úgyhogy abba bízom, de ha a realitást nézzük, akkor egyértelműen dán csapat a favorit kettőnk közül.
1: Nem sok időtök marad a pihenésre, jön a bajnoki mérkőzés is, említetted ugye, hogy nem vagytok ehhez hozzászokva, akkor most egy kicsit föl kell áldozni egyenlőre a bajnokságot a nemzetközi szereplés oltárán?
2: Hát azért teljesen nem szabad, mert ha beragadt a csapat, azt sem jó, mert mondom, átéltük már egy pár éve, akkor beragadtunk, úgyhogy az sem szabad. Nagyon nehéz az egyensúlyt megtalálni, hogy tényleg ne csak azok játszanak, akik kevesebb lehetőséget kaptak előtte, mert akkor nem lesz vezér köztük. Tehát, hogy ha meg olyan játékos játszolok, aki folyamatosan játszik, és mit tudom, mert benne van 2x90, egy hét alatt 2x90 perc a lábában, és úgy várjuk tőle a csodát, akkor az megint el fog maradni, úgyhogy nagyon nehéz így sakkozni a játékosokkal, plusz azért vannak sérülések is ilyenkor, úgyhogy ez majd csak holnap fog kiderülni, hogy hogy fogunk elvenni egyetlen a keret, és hát most jöttünk haza hajnalba jöttünk haza, és holnap meg már megyünk Újpestre, úgyhogy idő nincs, de egyébként meg hozzá lehetne ehhez szokni, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy mire tényleg hozzászokik az ember, meg mondja, hogy milyen jó ez a szerda-szombat ritmus, nincs edzés, csak mindig meccseket játszunk, addig a másváros megint csak hétvégi bajnokig maradnak, de az lenne az igazi helyzet, ez már megszokás lenne.
1: Ugye említetted te is, hogy Újpesttel fogtok még pedig Újpesten játszani, hát az Újpest kikapott Nyíregyházán, ti kikaptatok a Puskástól, úgyhogy égetően szüksége van mind a két csapatnak a pontokra. Idegenben most itt tudtatok egy 0-0-t játszani, az Újpestet, ha összehasonlítjuk a Jerevánnal, mi a különbség?
2: Hát fogalmam nincs, egyébként nem tudom, mert tényleg az Újpest is nem tudom hova tenni, sőt még saját magunkat sem tudom magunkat hova tenni, pontosan, hogy hol járunk, úgyhogy nem lesz egyszerű. Hát igen, az Újpest, tehát Újpestnél már nem csak egy év, hanem már egy évek óta mindig többet várnak tőlük, úgyhogy nem lesz egyszerű, mert az biztos be lesznek tüzelve a mérkőzésre, hisz az első mérkőzésen kikaptak itt Nyíregyházán, úgyhogy az biztos, hogy föl lesznek tüzelve, és hát remélem, hogy azért bennünk is marad még annyi így a Jerevánnal egy túró után, hogy azért oda tudjuk magunkat tenni, mert nem lesz egyszerű, és ahogy mondtad, tényleg szükségem van mind a két csapatnak a három pontra, úgyhogy nagyon fontos lesz nekünk is, és sajnos mondjuk Újpesten nem mindig szoktunk nyerni, de azért voltak már olyanok, amikor jó eredményeket értek el, és én ebben bízom, hogy most ez lesz.
1: Tibi, van már olyan a csapatból, aki le tud téged futni?
2: Attól függ, milyen a tempó, vagy milyen az a távolság.
1: Rövid azért távol.
2: Rövid távol már sajnos van, de hosszú távol még jó vagyok.
1: Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk a csapatnak, tehát majd a Köbenhávon ellen a jövő héten, és most a hétvégén pedig az Újpest ellen lép pályára. Debrecen Dombi Tibort hallottuk, korábbi válogatott labdarúgót, a Debrecen jelenlegi pályaedzőjét. Köszönjük szépen, Tibi.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a műsort, mégpedig a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra van, köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Nemzeti Sportkör mai vendégei Deák Zsigmond, a Nemzeti Sport főszerkesztőhelyettese, Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és Virányi Zsolt, megbízott főszerkesztő a Sportrádió részéről. Hát mi mással kezdenénk, mint a tegnapi foci mérkőzésekkel. Sokaknak sikerült, van akinek nem, de hát kezdjük a Fradival, mert mégiscsak a legrangosabb kupában a Ferencváros szerepelt. 2-1-re győzött ugye a Twente otthonában, aztán mindenki elvárta a Fradit-tól, hogy tovább jusson. Hát a forgatókönyvet azt nem feltétlenül így képzeltük el. Virányi Zsolt ugye ott is volt a helyszínen közvetíteni. De hát az lényeg az, hogy sikerült a továbbjutás. Ti hogy láttátok ezt a meccset?
3: Te Zsolt érdekében vagy gondolom, hogy azért valami kis feszültséget akart, ugye, hogy a vége felé legalább.
4: Hosszabbítást
5: szeretett volna. Én bemondtam, nem tudom, hogy 2-0-nál, vagy hol mondtam, mert ugye közvetítette a Balázs a Paks Panathinaikos meccsről, ugye szintén. És akkor eszembe jutott a 2 évvel ezelőtti Ferencváros és a Puskás Akadémia meccse, és az párhuzamosan a 11-esekig eljutott a két meccs, és egymásnak Német Kornélnal adogatták az út, és akkor valahogy beugrott, hogy hát akár ez is megtörténhet, de a Fradinál nem gondoltam, főleg amikor 1-0 volt, és még nem volt emberhátrány, de az emberhátrány után egyre jobban, és amikor 2-2 lett, akkor meg a 86. percben mondom, atyaig, mit mondtam én, nem tudom én, másfél órával vagy egy órával ezelőtt a végén, sajnos akkor már 2-2 volt, mert akkor lett volna nagyon érdekes, ha marad ugye hosszabbításnál a Paks is, de akkor már 2-2 volt sajnos.
3: Igen.
5: 2-2-2, hát egyiktől egy ugye berezeltünk, a másiktól félt, illetve nem
3: örültünk. Az egyik 2-2 jó volt, a másik nem.
5: Nem.
3: Én váltogattam a tévé előtt, néztem, és sikerült gyakorlatilag az összes gólról lemaradni, nem tudom, hogy csináltam. Tehát mindig akkor kapcsoltam át, amikor utána 2 perc múlva lett, és mire visszakapcsoltam, addigra már mondták, hogy már nagyon jó, úgyhogy de így legalább a Nemzeti Sport leírását elolvastam, és aztán megkerestem az ismétlést, videót, stb. De, hogy mondjam, szerintem ez egy igazi kupamecs, hogy szokták mondani, tehát volt itt minden, mint a Bucsúban. Én nekem tetszett a Fradi, tehát főképpen 35 percig különösen tetszett, mondjuk Borbé Balázs edzőnek is, tehát meg mindenki másnak szerintem, aki nézte a meccset, és aztán is ugye azért egy órát ember hátrányba játszani egy holland élcsapat ellen azért nem erre vágyik az ember, amikor megkérdezik, hogy mi a mit szeretne.
5: Főleg, hogy hozzák be a Húri Horgas holland
3: csatárba,
5: és kapsz 2 fejes
3: gólt. Csinálnak valamit próbálnak, és hogyha vannak Húri Horgas emberek, akkor Húri Horgas embereket fognak hozni. Szóval nagyon kemény volt. Én nagyon reméltem, hogy kihúzza a Fradi, és azért voltak meccslabdái a Fradinak, még előtte is emlékezetek, viszont nagy helyzetek, Zakaria Szenén is, meg több is, Josephnak is volt még. Szóval majdnem azt mondtam, hogy lezárta volna, de ha nem is nem mondom, hogy lezárta volna, de az biztos, hogy nem kellett volna izgulnunk az utolsó pár percben, se Zsoltnak, se mindenki másnak, de talán így volt szép, tehát így volt igazán felemelő, katartikus, és ha néztétek utána a reakciókat akár a játékosoknak, akár az edzőnek, azért Borbély Balázs nem az a eszeveszett, indulatos vaddisznó, és ehhez képest, ahogy ő reagált a végén, meg az a mosoly, amit a nézőtér felé küldött, az azért mindent elmondott. Férfi munka volt, azt hiszem, mondhatjuk ezt. Én nagyon örülök, hogy a Fradi ezt így megcsinálta. Nekem utána is, amikor a véghoz, ott nem akart kezet fogni, meg ott vitatkozott meg. Szóval,
2: de tegnap beszéltünk róla ugye itt a Sportkörben, igen, hogy nem egy szimpatikus, mióta volt az a bizonyos válogatott 11-es gólja.
3: Hozta magát ebből a szempontból, pedig nem is messzivel kellett összeszólalkoznia, hanem csak a
4: idézőjelből. Na, de ez fájt neki egyébként. Én nem szeretnék beleállni így egyből kezdésnek a holland futballba, de nekem egy ilyen, tehát amennyire kedvelem...
5: Pedig jó lesz a hangulat
4: de,
5: akkor.
4: De nem, ja, mert te holland fan vagy?
5: Nem, de hát majd akkor hirtelen nem, az lesz.
4: Az ördög ügyvédje, jó, oké. Nem csak, hogy
5: a... Én sem szeretem őket, de nem lesz könnyű megjátszani.
2: Kicsit magasabb rendűnek érzik magukat.
4: Meg szörnyű rossz vesztők. Nem mondom, hogy mások nem azok, de...
3: És egy picit, nagyon igaz.
4: Ezt egy picit elfogultam mondom.
5: 10-es foci BB döntő, ugye? Például Spanyolország, hát, Hollandia. Mennyire unszimpatikus volt a holland.
4: Ha egy picit a saját szemszögemből, mondjuk úgy, vagy portugál szemszögből nézem, ahol viszonylag sok időt töltöttem el, az egy örök rivalizálás a holland és a portugál futball között, mert nagyjából egy szinten vannak, és akkor egymás ellen azért elképesztő durva, meg kemény meccseket vívnak, és én még olyan holland-portugál párharcot sose láttam, ahol a hollandok emelt fővel tudtak volna veszíteni, és ez az összes többire igaz, és halmozottan igaz akkor, hogyha az ő szemében egy teoretikusan sokkal gyengébb ellenféllel szemben sikerül elbukni. És azért itt akárhogy is nézzük a két meccs összképe alapján, a Twentének ebbe az utolsó bő 10 percben volt egy fikarsznyi esélye, hogy visszahozza a párharcot. Nem az, hogy megnyerje, hanem hogy ne essen ki. Azért ez tehát 180 percnyi párharcból 170 szenvedés után nem mondom, hogy óhatatlan az ilyen megnyilvánulás, de azt kell, hogy mondjam, és megint csak a saját perspektívámból beszélek, tehát nem szeretnék általánosítani, nem lep meg, hogy így reagálnak a holland játékosok, vagy igen, illetve egy némelyik.
3: Ugye kézilabdában szokták mondani, hogy el kell dönteni, hogy most akkor ütök vagy sírok, de egyszerre ne sírjak és üssek, hát igen, itt az üt helyet berakjuk a rúgot. Tehát itt nem volt durvább ez a holland csapat, mint bárki más, de sírni, nagyon sírtak minden egyes alkalommal, szinte személyes sértésnek vették, hogyha egyébként egy taktikai szabálytalanság, vagy bármi más történik, vagy a védők odaállnak egy kicsit ezzel, de ők minden lelki csipke nélkül
5: miközben
3: csinálták.
5: Miközben az ukrán játékvezető nagyon nem adott nekik sárga lapot, tehát nagyon-nagyon
3: most ebbe a szempontból
5: hálásak lehetnek, ha ez fordítva történik valószínűleg.
3: Elképzelhető, csak azt akarom mondani, hogy ez szerintem vagy nekem kevésbé szimpatikus mentalitás, hogy keményen odavágok minden egyes alkalom, amikor kell, amikor nem kell, akkor is, de amikor hozzám érnek kis ujjal, vagy kis lábújjal, akkor meg fetrenge.
2: Hát nem, szóval a legényekő adja, hanem a kiállja, szokták mondani.
3: Hát igen, de ez amit pedzegetett Balázs is, tehát ez a mentalitás, és más példákat is hozott, és ezeket ez nem tetszik, és itt is látszott, hogy a vége lett a meccsnek, ott az edző is, meg mindenki ott tehát ott játszották az eszüket, pedig a két meccs alapján valóban 10 perc kivételével gyakorlatilag az történt, függetlenül attól, hogy mondjuk a kiné volt többet labda, ilyesmi, de a mai fociban már, hogy kiné van a labda, az majd hogy nem mindegy. Tehát magyarul a Fradi megérdemelte a párharc képe alapján, hogy továbbjutott, és egy nagyon komoly ellenfelet vert meg, és szerintem ez egy nagy szakmai siker. Amit csak tetéz az, hogy egy nagyképű holland csapatot sikerült kipöckölni.
4: Két dolgot hozzáfűzhetek még? Az egyik, hogy a Twente, és megint csak arra, hogy reagálnak a játékosok, nagyon fájdalmas, nem mondom még, hogy szabad esésben, de egyfajta negatív spirálban van, mert a tavalyi holland idényben az utolsó pillanatig egy túlnyert idényben voltak, és az utolsó fordulóban bukták el a BL indulást. Na most onnantól...
5: Az Eindhoven-nel szemben
4: és talán. Akkor nem, a Nijmegen ellen. Tehát még csak az sem, hogy egy komoly ellenfél
5: de szemben. De talán az Eindhoven-nel csatáztak.
4: Nem, az Eindhoven az torony magasan nyerte a bajnokságot. De hogy az volt, hogy ott
5: kezünkben
4: egy ilyen...
5: volt a BL-selejtező.
4: Nem, csak az, hogy Hollandiában ugye a három nagyból, hogyha az egyik kihullik, akkor kap a többi bármilyen lehetőséget olyasmire, ami értékes számára. Na most az Ajax szörnyű idényt produkált. A Eindhoven utolérhetetlen volt, a Feyenoord azért még bőven hozta azt, amit hoznia kell, és akkor ott van a Nijmegen, meg a Twente, azért a harmadik BL-selejtezős helyér, amit egyébként megjegyzem, az utolsó volt nekik, mert ebben a mögöttünk hagyott idényben bukták el a koeficienst a portugálokkal szemben. Na most, ha kifut egy ilyen idény, de az utolsó pillanatban elbukják, majd tovább mennek, és nem sikerül a nyár után az első kapaszkodót megfogni, hát óhatatlan, hogy akkor megy a nyígás. Tehát ezt ennek a farvizére szerettem volna rátenni. A másik meg az, amit mondtál, Zsiga, és ezzel végtelenül egyet tudok érteni, és szerintem lelkiállapotot tekintve egy nagyon fontos helyzet, hogy a Fradi, amelyik viszont elbukta itthon a szinte kötelező bajnoki címét, és elindult egyfajta széthullás, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy széthullás Fradi szinten, most mégiscsak meg tudta azt mutatni, hogy jó, emberek, de azért ez a csapat még mindig bőven-bőven versenyképes tud lenni, mert akármilyen deklinációban lévő Twentével találkozik, bár itt pont a múlt héten talán még beszéltük, vagy két héttel ezelőtt, hogy 50-50-et mondtál a továbbítási érzre, én meg 55-45-öt adtam a Twentének, de hogy egy ilyen kiélezett komoly párharcból végül 170 percnyi jó Fradit, vagy erősebb Fradit látni, azért az egy önbizalom növelő tényező.
3: Én csak egy mondatot mondanék, ugye mondtad, széthullást mondtál, szerintem nem biztos, hogy annyira szerencsés. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy egy derékszín meghúzás, de nem úgy, hogy
4: nekapjunk levegőt,
3: hanem úgy, hogy volt a politikai változások, volt szakmai változás, jött egy új edző, nem a BL selejtezőben indulunk, nincs esélyünk értelemszerűen feljutni a BL alapszakaszba. Tehát magyarul ott meg kellett húzni a nadrágsziat. De ugye a nadrágsziat meghúzom, az mit jelent? Azt jelenti, hogy egy kicsit slankabb leszek. És most ez történik, nem az, hogy meghúztam úgy, hogy nem kapok levegőt, hanem az, hogy ezek között, a keretek között, legalábbis a nemzetközi porondon működőképes a Fradi.
4: Igen.
3: Működőképes, és egyelőre már két viszonylag komoly csapatot sikerült kipöckölnie az Európa Liga selejtezőjéből, szerintem ez ennél többet nem tudom. Ja, és veretlen a nemzetközi
5: porondon. Épp ezt akarom mondani, hogy 4 meccsből 3 győzelem, 1 vereség, az nem mutat rosszul, egy Vojvodina és egy Twente.
2: Egy döntetlen.
5: Tehát, hogy magyarán nem kapott ki, hogy a Zsiga mondja, és azért ezt meg kell becsülni, hogy nem luxemburgi, nem mintha a luxemburgit olyan könnyű lenne oda-vissza megverni, a Győrnél láttuk, de szóval nem lebecsülendő a szerb második és a holland negyedik bajnokság.
2: És az élet nagy forgatókönyvíró, nem biztos, hogy kell egy csapatba 35 játékos, mert az sem biztos, hogy könnyű megtartani, mindenkit a tűzbe tartani. Most azért nyilván szűkült a keret, de azt is láthatjuk, hogy például ez a csapat teljesen más felfogásban játszott, más tudással játszott, mint amelyik a Paks ellen volt pályán.
3: Ez nem ez a csapat volt, nem? Más
4: játékos.
3: Ez egy másik csapat volt. Kettő ember maradt a kezdőből. Most kíváncsi leszek, hogy a Vasas ellen hányan maradnak?
4: Igen, mert majd biztos rátérünk, hogy itt esetleg a magyar focira és vagy a Győrre, amelyik meg pont fordítva matekozott, hogy már a Nyíregyházával játszanak, ha jól emlékszem.
2: De most a Real Madridot kell megverni.
4: Már, na jó, csak köszönöm, jó, csak ki hogy matekozik.
3: Igen, az előforrásokat tekintve. Így van, de hogyha Fradira visszatérünk, szerintem az valamilyen szinten ez a kettőség megmarad. Hozzáteszem, hogy a Fradi figyeljük a legjobban, de egyébként mindenki így matekozik, tehát közben azért csak lehet, hogy nem volt akkora, vagy nincs akkora mozgástere, hogy olyan sok játékost mozgasson, de ugye hogy más csapat játszik, hiszen mind a fiatal, mind pedig a magyar szabálynak, nyilván nem ez a szabatos neve, de tudjuk, miről beszélek, meg akarnak felelni. Teljesen más csapat volt Pakson, amelyik egyébként az első félidőben vidáman megnyerhette volna az egész meccset, és aki látta, az igazat ad nekem, de nem nyerték meg, ki is kaptak. És Nagy Ádám se véletlenül jött, tehát nyilván átköthetünk, vagy pontosan folytathatjuk a gondolatmenetet, mert egy tapasztalt játékos jön, aki magyar, tehát
2: kejt a helyre is, aki állandóan sérült.
3: Hát egyrészt sérült, másrészt magyar. Tehát magyarul ott tud lenni egy viszonylag fontos poszton. Nyilván már nincsen, ahogy mondjam, a zenitjén a pályafutásának, de úgy gondolja a szakvezetés, és adja Isten, hogy így is legyen, hogy tud segíteni a Fradinak. És mondom még egyszer, fontos, hogy magyar, aki a magyar szabálynak megfelel, tehát a bajnokságban is tud játszani.
2: Lehet, hogy ilyen nagy butaságot nem követne el, mint Filip Rommens, aki, hát azért legyünk őszinték, egy teljesen fölösleges szituációban követett el egy olyan szabálytalanságot. Én csak visszanéztem ezt a szabálytalanságot, nem volt számomra kérdés, hogy ez piros lap.
3: Hát nagyon szerencsétlen, nem vitatkozom a piros lapon, de nem éreztem azt, hogy ő eszeveszett sérülést akart okozni, de hát attól még azt látja, hogy hova teszi a lábát. És ahogy az meghajlott, ahogy az tehát látszott, hála jó Istennek egyébként nem lett különösebb baj az ellenfél ha jól emlékszem, 6-os számú játékos.
5: Az Erukinek, az Algériának,
3: így van.
5: És igazából ott dőlt el, amikor visszahuppant a fenekére, mert addig azt hihette mindenki, hogy ez nem volt olyan komoly, csak maximum, aki ott látta az oldalvonal mellett, mert mi a túloldalról például nem láttuk meg, kamera vagy videó segítségé nélkül nem lehetett ezt megítélni, és akkor gyanús volt, és ezért utána kiment, vagy szóltak ennek a játékvezetőnek, hogy megnézze, és onnantól kezdve biztos voltam benne, hogy itt akkor, amit mi sem láttunk, természetesen szabad szemmel, hogy ebből nagy baj lesz, illetve ebből piros lesz.
3: Hát igen, ez egy nagy baj, de hál' Istennek annyival nem lett nagyobb baj, mert azért ez egy súlyos sérülés is lehetett volna, de ugye folytatta tovább a Zeruki, tehát
5: de a meccset azért befolyásoltam, mert ugye ezt már sose tudjuk meg, hogy mi lett volna akkor, ha.
3: Hát pontosan,
5: mert,
3: de hát...
5: Mert így nyögvenyelősen, ahogy a Balázs is mondta, hát ki szenvedtek egy kettő-kettő.
2: A Győr ellen kell csinálni egy kiállítást, mert majd erről úgy is beszélünk, a Győrnek 10 ember ellen egyszerűen nem megy.
3: okos. Vagy eleve 10 ember ellenállnak ki, azt
2: mondta, köszönöm szépen. Igen, ez is benne a dologban. De azt is tudjuk már, hogy a Fradinak sikerült tovább jutni, ugye, és a lengyel Górnik Zsabzsán lesz az ellenfél. Jól hangzó névén még a régi időkben emlékszem rá, hogy milyen jó csapatuk volt, nem tudom most ti mit tudtok róluk, hogy milyenek. Az azért mindenképpen egy fontos információ, hogy a Fenerbahçével szemben véreztek el a Bajnokok Ligája selejtezőben, ami azért nem bűn, mert a török csapatok jók. Szóval, hogy mi várható tovább jutás? Hazai pálya lesz a meccs szerdán 20 óra 15-kor.
3: Így van. Hát az első meccs lesz nálunk. Ez is azt jelenti, hogy ők vannak előrébb rangsorolva, ugye? Hát, ha
5: de, de nem nagyon verte őket a Fenerbahçe, tehát azt tegyük hozzá, hogy ez,
3: ne, ja, ne,
5: ez egy szoros párharc volt.
3: Abszolút így van.
5: Tehát, mint ahogy szerintem a Ferencváros Zsabzsa is az lesz, tehát majd Lengyelországban fog ez eldőlni.
3: Hát szerintem így van, és igazából a lengyel bajnokság, én azt mondom, hogy jobb, mint a magyar bajnokság, ott él csapatnak lenni, az azt jelenti, hogy legalább olyan a Górnik, mint a Fradi, úgyhogy én ugyanúgy, ahogy most Zsolt mondta, egy nyílt hasonló párharcokat várok, mint az előzőeket, és nagyon remélem, hogy hasonló lesz a kimenetelés, mert itt nagyon fontos a jó taktika és a tartás, a lelki tartás, és abba a Fradi mind a két párharcba igazán magas színvonalat hozott.
5: Nekem be is ugrott rögtön ott a kiállítás kapcsán a 2022-es, a Csivics kiállítás, a Trabzonspor elleni győzelem.
3: Nagyon jó, hogy mondott, 3-2.
4: Igen, de az a csúcspont voltam. Az időszak.
5: Azt jobban tudjátok, talán nem biztos, hogy Csercseszov, de mintha ő lett volna a vezetőedző.
4: Szerintem még ugye? Igen, mert utána volt. Jött a Klax Figará következő.
5: Így van, ja, 23 nyarán, de hogy 2-2-nél nem véletlenül mondtak a közvetítésben, hogy most akkor Fradi szív kell, mert itt már csak az segíthet. A szurkolók ott voltak, az adott volt, és hát biztos, hogy ez kellett. Mert azért a hollandok...
2: Bene Feri mondta tegnap a mérkőzés előtt, hogy beszélgettünk, hogy este már nagyon sok néző lesz, nem lesz olyan meleg, hát azt hiszem ezt mondtátok, hogy...
5: Izzadtunk ugye saját levünkben főttünk, de szerencsére a meccs az végülis így, hogy tovább jutott a Ferencváros, és nem is kapott ki, nem volt hosszabbítás, így nem bánja senki, hogy túl izgalmas volt a vége.
2: Egyébként még egy szót a Fradiról, ugye a Vasas ellen játszik a hétvégén mérkőzést, és láttuk, hogy a Paksán egy másik gárdával kikapott. Azért Borbé Balázs tudja azt a legjobban, hogyha a Ferencváros mondjuk a kupameccs miatt egy picit átalakítja a gárdát, és kicsit elhanyagolja talán a bajnokságot, akkor egy másik csapat tud bajnokságot nyerni, mert ő pont megtette a Fradi ellen a Győrrel. Ebből idézőjelben tanulhat? Tehát látta, hogy mi volt a Paks ellen, akkor a Vasas ellen most, hogy mondjam csúnya szóval, komolyabban veszi?
3: Hát
4: szerintem nem vette nem komolyan.
2: Értem én.
4: Tehát ez, amit az előbb mondtam, hogy máshogy matekoztak, tehát kevesebb erőforrást fordított annál a Paksra, mint ami egyébként rendelkezésére állt azért, hogy a Twentét abszolválja. És szerintem ez a matek itt a bajnokság első fordulójában teljesen helytálló. Tehát egy olyan szituációban, amikor még megy az átigazolási piac, még morfolódnak a keretek, én aláírom, hogy ez egy valid hozzáállás. Természetesen megvan a rizikója, és nagyon fájdalmas minden vereség, főleg mondjuk adott esetben egy közvetlen vetétásnak számító csapat ellen, de hát egyelőre, főleg a Twente visszavágójának a fényében ez maximálisan bejött, és most egy picit úgy érzem, hogy könnyebb, és csak magyar klubcsapatoknál ezt nagyon óvatosan, de akkor is azt mondom, hogy egy picit könnyebb feladatnak tűnik a Górnik, mint a Twente, tehát, és a Vasas is, bocsánat, megint csak tisztelettel a Vasassal szemben, egyszerűbb, vagy könnyebb feladatnak tűnik, mint a Paks, tehát itt, hogyha most egy ilyen skálán húzogatnánk, hogy akkor Borbély Balázs mekkora erőfeszítéseket tud hadrendbe állítani, akkor itt szerintem többet tud majd hadrendbe állítani, és nem is lesz olyan problémája a Vasas ellen, mint a Pakssal szemben.
3: Hogy mondja két dolgot, az egyik az az, hogy a Paks azt hiszem bizonyította, hogy nem véletlenül verte meg a Fradit, és ezt Görögországban is bizonyította a Panathinaikos ellen. A másik pedig az, hogy amit már említettem, a Paksi első fél időt. Tehát ott az első percben a Kovacsevics mondjuk azt a 1 millió százalékos zétszert berúgja, és utána a fél perc ma nem sérül meg, akkor kicsit más a leányzó fekvése. Nyilván nincsen ha, de láttátok, tehát akkor még erről nem is kéne beszélgetnünk, hanem dobálnánk a Borbét, hogy nézzétek meg, teljesen más csapattal, összecsomagolták ezt, összecsomagolták azt, le a kalapa. Hát most egyelőre ez nem jött össze, de hát az élet nem habos torta, úgyhogy időnként vannak ilyenek, főleg a fociban.
5: De többet ilyen összeállításban egy darabig nem biztos, hogy játszik a Ferencváros a hazai bajnokságban, bár amit a Balázs pedzeget, majd megint lehet, hogy mérlegelni kell egy playoff körig, ha eljut a Ferencváros, és akkor lehet, hogy egy bajnokit, ha nem halasztanak, akkor...
4: De igen, tehát akkor már halasztás kell, hogy legyen, igen, mert annyit már nem engedhet el a bajnokságból, mert most azt mondom, hogy a Paks ellen nyitófordulóban szerintem belefér, de többször már azért inkább ne.
5: Hát nyilván mondjuk az a szurkolóknak sem jó üzenet.
2: Hát a Pakstól amúgy is kiszokott kapni a Fradi.
3: Jó,
2: hát igen, hát nézzétek, jó, a Magyar Kupa döntőben
3: sorra... Két variáció van, általában vagy megveri, vagy kikap. Tehát a döntetlen nem nagyon szokott lenni. Inkább
2: volt abban már 6-0-ás Fradi győzelem is.
3: Azt mondom, hogy volt ilyen is, olyan is. Így van, tehát szerintem ez a kulcskérdés, hogy miközben helytáll a nemzetközi porondon, mert helytáll, és az...
4: És bocsánat, a Fradinál nagyon-nagyon fontos, tehát ott nincs kibúvó, ott a csoportkörbe. Vagy a főtáblára, vagy
3: úgy
4: nem
3: van,
4: tudom most, hogy
3: van.
4: Oda kell érni.
3: Így van. Tehát az egy kitűző cél. És közben úgy is kiderül, hogy esetleg jönnek ezek a balszerencsés bajnokik a nemzetközi. Tehát most nem arról beszélek, hogy bajnokik között nemzetközi meccsek vannak, hanem nemzetközi meccsek között bajnokik.
4: Értitek
3: a különbséget?
4: Igen, tehát mondom, hogy
3: ez a fókusz, és ha majd feljutnak az alapszakasz, vagy bejutnak az alapszakaszba, akkor majd szerintem mérlegelnek, hogy ismeretében az eredményeknek mit csináljanak a bajnokságban.
2: De így a 4 meccs alapján úgy látjátok, hogy a Fradinak ott a helye, tehát megvan a megfelelő állomány hozzá?
3: Tehát én azt mondom, hogy...
5: Butaság lenne vitatkozni.
3: Én azt mondom, hogy a Vojvodina az mondjuk a konferenciáliga alapszakaszba bejutna, vagy bejutott volna, vagy bejutna, az szerintem nem, a Twente az meg, azt láttuk most.
4: Tehát
3: az
4: igen, komoly csapat. Meg hát már olyan költségvetéssel üzemel a Ferencváros, hogy gyakorlatilag ezt a, már szerintem az fájdalmas a Fradinak egy ideje, hogy a BL főtáblára nem ér oda, mert akkor tudna talán még egy szintet lépni, de akkor is már olyan bértömeggel működik, hogy gyakorlatilag óhatatlan, hogy ott legyen, különben deficitben zárhat, és akkor tényleg az vagy, hát akkor muszáj eladni.
3: De szerintem hát minden csapat úgy működik, ahogy a nemzetközi focinál komolyabb piacot keveset láttunk, és hát így működnek. Hát azért volt ez a derék.
4: Nem, csak megint csak azt mondom, hogy tisztelettel az összes magyar klubbal szemben, de Pakson nem feltétlen hiányozna a költségvetésből, ha nem érnek oda a konferencialiga csoport körébe.
3: Ja, úgy igen. Hát
5: a Ferencvárosnál meg igen.
2: Sőt, a Paksnak ez a nagy kiadás, az utazások, minden, ez nagyon nem jön jó szerintem, mert nagyon... Hát 100 millió fölött van a Panathinaikos költségvetése euróban, megnéztük tegnap. A Paksé mennyi lehet? 3 milliárd forintban?
4: Csak az mennyi euró? Hát...
3: De nyilván szignifikáns különbség van a kettő között, persze, de azt mondom, hogy a Paksnak a teljesítmény ez meg nem látszott, tehát valahol ezek...
4: Kisebb különbség pedig a pályán.
3: Így van.
5: És megint magyar játékosok nevét kellett megtanulni, ha valaki nem ismerte a Paks csapatát, tehát ez fontos.
2: Ha már belementünk, akkor menjünk tovább a Pakssal. Szerintem zseniális.
5: Balázs, bocsánat, még egy gondolat csak itt a másik Balázshoz, egy adat meg a számmisztikához, hogy azért helyre tegyük, hogy a Twente, ugye Balázs beszélt a holland és a portugál foci kultúráról, hogy két holland csatár, és nem biztos, hogy a Weghorst az egyik, 12 millió euró ketten együtt, annyit érnek. Most azért az nagyon durva, olyan játékosok nem hemzsegnek a Ferencvárosban, és mégis kiejtette a Twentét.
4: Hát meg az összpiaci értéke hát az... a Twentének, majdnem most legutóbb, amikor megnéztem, közel a kétszeres a Fradinak. Az átlag játékos.
5: Hát ez nyilván a holland foci miatt azért néztem rá, hogy nyilván egy holland csatár már eleve többet ér, mint egy magyar csatár.
4: Igen, az jó. De hát
3: nyilván van egy szózója.
4: Nem tud annyival többet természetesen, de ahogy az arany cipőjér is ugye a szorzók, hogy néznek. Tehát a holland az más felett ér a bajnokság. Tehát nem véletlen.
2: Na jó, akkor mégsem a Paksra megyünk hozzá, amilyen beleszóltatok, hanem a Debrecen nem, mert ugye az órámra nézek, az még jobban belefér az időbe. Ugye a Debrecen gárdája úgy ment ki, hogy kapott ő is egy nagy pofont itthon a Puskás Akadémiától, itthon 1-0-ra nyert, de ezt beszéltük Zsigával is tegnap, hogy sok helyzete volt bizony a Pjuniknak itt Debrecenben is. Aztán a gyengén védekező Debrecen, mármint a Puskás ellen gyengén védekező, tegnap egy 0-0-ás meccset lehozott, tovább jutottak, nem mondom, hogy érdemtelenül.
3: Hogy mondjam, tehát ez egy más színvonal volt azért, mint a Fradi Twente, ezt gyorsan, gyorsan szögezzük le. De én azt mondom, hogy inkább a Debrecennek állt a zászló, sok helyzetet kihagyott, Gyugyák kapufa, Szécsi utána Ráfaeli volt, még egy kapufa, ami megpattant a védőn. A végén azért volt ott azért a, általában a vesztes, vagy nem vesztes, hátrányban lévő, most mondjuk nem volt hátrányban 0-0, de értitek, miről beszélek, tehát aki a továbbjutás szempontjából hátrányban van, az próbál nyomni, és így voltak örményhelyzetek, és ezt én nem tagadom, de igazából a Debrecen nyugodtan nyerhetett volna, még könnyebben nyerhetett volna kint, mint ahogy nyert egyébként Debrecenbe szerintem.
2: Dombi Tivorral beszélgettem az imént, és ő is azt mondta, hogy az utolsó 10-15 percben amennyi helyzetük volt, az őt is így biztosított, hogy megérdemelték, hogy tovább jutottak.
3: Én azt mondom, igen, abszolút. Abszolút.
4: Szerintem is, meg egyébként csak én mindig próbálom visszafogni magam, hogy és leszögezni előtte, hogy tisztelettel mondom ezeket a dolgokat, de ez a Pjunik, ez igazából harmatos, tehát itt a Debrecen legfeljebb magát tudta volna megverni, és azért valamilyen kohéziót mutatott, ami pont elég volt a továbbjutáshoz.
2: Tehát pedig hát volt egy sérülésem, mondta Tibi is, hogy pont a mérkőzés előtt ugye a belső védőjük megsérült, és nem tudott rendelkezésre állni, tehát nem is tudtak úgy felállni. A mestervet eleve felborította a dolog, meg hát nem akartak ők, azt mondta, ennyit védekezni.
3: Hát jó, most mit akarunk, vagy mit nem, az nem csak ugye...
5: Hát ők tovább akartak jutni, azt megtették.
3: Így van, szerintem kár is túl misztifikálni, amikor a Videoton bejutott az UEFA Kupa döntőjébe, akkor emlékeztek arra az eszeveszett nehéz továbbjutásra a Dukla Praha még
5: az első fordulóra szeptemberben.
2: Amikor Kosta Jani védte ki a szemét.
3: Így akartam mondani, és ott is egy kulcsember, Diszlu Péter ugye sérült volt, és Kosta állt be a kapuba, és aztán...
5: Ki is esetett volna.
2: Egy olyan soros mérkőzésen, hogy...
3: Így van, 1-0-0, és egészen elmentek a döntők. Most nem azt mondom, hogy a Debrecen el fog menni a konferenciáliga a döntőjéig, de azt mondom, hogy ezek nagyon nehezek ott az elején, még tényleg...
4: Igen, amikor semmi nem áll össze, igen.
3: Nyilvánvalóan nem jó az ellenfél, de ettől még valahogy át
2: ehhez
3: kell...
2: Ehhez mondott egy érdekes gondolatot a Tibi. Azt mondta, hogy ugye más edző van, teljesen más munka, és látszódik a játékosokon, sérülések vannak, kisebb-nagyobb sérülések, mert egészen mást követelt meg az előző mester, mint a mostani. Itt egy magas letámadást kér, ott pedig hagyta őket szabadon játszani, nem nagyon szólt bele a játékukba. Nehéz így átállni?
4: Nagyon, meg egyébként ez a mondjuk úgy a kevésbé erős ligáknak, amilyen a magyar is, azon csapatainál már szerintem egy kifejezetten hátráltató tényező az olyan csapatoknál, amelyek nincsenek konzisztensen az első vagy a második polcon. Tehát ott iszonyatos edző és játékos keringők vannak. Na most akkor a konzisztencia hiánya az gyakorlatilag megalapozza azt, hogy a nemzetközi porondon bárki ellen, de tényleg bárki ellen kiki mérkőzést játszon.
3: De én azt nem értettem, főleg a Fradinál is, de nyilván megint csak azért, mert ugye a Fradit van a kirakatban, hogy így mondjam, amikor jöttek, mentek, minden nemzetiségű edző volt. És akkor mindig ezzel jöttek, hogy akkor teljesen más stílus, teljesen. De mondom, mi értelme van? Ráadásul ugye kivásároltatták magukat, és akkor fél évente változott. Mondom, ezt nem hiszem el, hogy ezt nem látják kívülről mások, vagy belülről, mert hogyha én kívülről láttam, akkor azt belülről is kellett látni, hogy amit mondtál, hogy nincsen konzisztencia, nincsen valami vezérfonal, hogy akkor mi mégis mindig ezt játszunk. Szegény játékos, most érted, oda jött egy ember, tök mindegy honnan, Spanyolországból, azt mondta, játszatok, azt majd lesz. Nyilván nem ezt mondta, hanem valahogy más. Jött egy észtember, aki teljesen más
2: így van,
3: azt mondta, hogy na, hanem akkor így, és akkor támadtam.
2: De ráadásul, ha mindig az ő először vezetőedző.
3: De ez ebben a szempontból elékes, csak azt mondom, így van, valamikor el kell, 50 éves, tehát el kell, de hozzáteszem, hogy azért a volt random, tehát most nem akarom, tehát most mondhatnak, hogy észt, hát mondom, miről beszélgetünk, mit keresni egy észt a magyaroknál, ezt nem szeretném mondani, mert hogy jövök én ahhoz, de ettől még az, én inkább oda térnék vissza, hogy teljesen más elképzelésé vannak az évente változó edzőknek, vagy esetleg még sűrűbben változó edzőknek, és akkor ugye mikor játszuk azt, amire a keretünk alkalmas, mert gyakorlatilag soha. Mert jön egy ember, ezt talál ki, azt talál ki, teljesen más, ahogy azt mondtad.
4: De a keret is változik, tehát ez is problematikus.
3: Hogy,
4: na jó,
3: de nem úgy változik, hogy pont úgy változik, ahogy az edző változik.
4: Ja, nem, persze,
2: hanem olyan. Bár én azóta megadom az edzőknek maximálisan az esélyt Magyarországon, mióta tavaly Zalaegerszegen a portugál edző bizonyította, hogy a semmiből egy ilyen csapatot tudott összerakni.
4: De bocsánat, ő azért egy edzett edző, még Portugáliában is, nem azt mondom, hogy a top kategória, de hát azért itt
5: az észtet nem ismerjük, de minden esetre lehet, hogy ezeknek a srácoknak azt kell, vagy a dzsuzsákéknak, hogy mégis inkább egy kicsit megmondani, hogy mit kell csinálni, és a Kopenhága szerintem valószínűleg végállomás, de a Debrecen, ha úgy játszik, mint a Paksa Panathinaikosz ellen, akkor azért lehet meglepetés.
3: Jó, hát meglátjuk, de érted, de Debrecenben is ott ugye a spanyol edző volt, aki aztán most Bukarestbe ment tovább, ugye? Tehát magyarul amit mondasz, az igaz, Balázs, hogy abba a hibában essünk, hogy azt mondjuk, hogy másodvonalas külföldi edzők mit keresnek itt, meg mit tudom én, és akkor kiderül, hogy aki ért hozzá, nyilván kell hozzá szerencse, és a többi.
2: De még ez a Diós Győr edzőjére mit mondott itt néhány kolléga, hogy inkább kosárlabda edzőt hoztunk volna Litvániából, és utána most megint bajnok lett a csapatával.
3: Igen, de én sem voltam boldog, de mondjuk az meg ott volt, tehát most itt viszont nem volt, itt viszont tudomásom szerint nem volt bajnok a Diós Győrre, tehát magyarul...
2: De nem esett ki.
3: Tehát részben el lehet vonatkoztatni a nemzetiségtől, de részben meg úgyis az eredmény fog számítani, semmi egyéb.
2: Na hát akkor ígérem, hogy majd a hírek után jön a Paks együttese.
0: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: szólalt.
1: Nagyon jó megúszó voltam.
2: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
3: Mondom, hát ez nem lehet.
4: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
5: Imogoszú!
6: Uszogumi!
5: Pontos! Ó, magyarul!
7: Még a nyelvújítás előtt!
8: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
9: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Nagy Ádám visszatér a Ferencvároshoz, este ülésezik a védelmi munkacsoport. Folytatódik a kánikula, enyhülés jövő héten várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
9: Sporthírek.
10: Ma folytatódik a labdarúgó NB1. A második forduló nyitó mérkőzésén este 20 órától a Puskás Akadémia Kisvárdát fogadja. A hétvége során két fővárosi rangadót is rendeznek. Szombaton a 200. bajnoki meccsét játsza egymás ellen a Kispest Honvéd és az MTK. A legutóbb ezüstérmes Ferencváros pedig vasárnap a Grupama Arénában a Vasast fogadja. A forduló mérkőzéseit időben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves, 88-szoros válogatott játékos bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a Ferencváros első csapatában, ahol 41 mérkőzésen játszott, egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. Nagy Ádám az utóbbi 2,5 évben az olasz másodosztályú Speciában játszott és onnan tér haza. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség bejelentette, hogy Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A selejtezőre 2028 májusában kerül sor. Pétervári Molnár Bendegúz időeredménnyel a férfi egypár elődöntőjébe jutott az evezősök Varézében zajló Európa-bajnokságán, miután mai előfutamában a harmadik helyen zárt. A női egypárban Gadányi Zoltána viszont negyedik lett futamában, így nem sikerült elődöntőbe jutnia. Tamás Bence az EB harmadik magyar indulójának előfutamát pedig ezekben a percekben rendezik a férfi könnyű súlyú egypárban.
9: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Holnaptól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű a ma esti próbaüzem után, jelentette be a miniszterelnök Szász Halombattán. Magyar Péter közölte, a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, ezzel helyreállhat a csak nem 400 megawattos termelőkapacitás. A kormányfő kitért arra is, hogy az összes blokkot pedig csak akkor lehet újraindítani, ha a vízszint a leállási küszöb fölé emelkedik, de erre, mint mondta, a következő hetekben nincs reális esély. Kapkodással és felkészületlenséggel vádolja a kormányt a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János arról beszélt, hogy a kormánynak előre kellett volna látni a helyzetet, hiszen hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízellása hogyan alakul. A frakció vezető egyúttal felszólította a Tisza kormányt, hogy hagyjon fel a Facebook kormányzással, és hozza meg a szükséges intézkedéseket. Elhalasztják a jövő heti parlamenti üléseket az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt. A kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén. Az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést a Spanyolországgal közös határszakaszon.
9: Közlekedés.
10: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Érd környékén egy személyautó és egy lakókocsi ütközött. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy műszaki hibás autó állt meg a külső sávban, Biatorbágy közelében. A kialakult torlódás már meghaladta a 2 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.

0: Ja.
1: Időjárás.
2: Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb holnap az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Észak általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 16 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégeink pedig a stúdióban Deák Zsigmond, Gyenge Balázs és Virányi Zsolt. Hát túlestünk már két kupacsapatunkon, két továbbjutó kupacsapaton, és akkor azt ígértem, hogy a Paks következik, ugye szóba hoztuk már a Paksot. Én megmondom őszintén, én zseniális dolognak tartottam, és először nem is értettem, hogy Bognár György ilyen aprótermetű, fiatal, mozgékony játékosokat tett be a Panathinaikosz ellen, és nagyon bejött ezen a mérkőzésen, mert folyamatosan vegzálták ott a védelmét a Panathinaikosznak, nem is nagyon tetszett nekik ez a stílus, és kétszer is vezetett ugye a Paks, hogy a 2-2 most kevés volt a továbbjutáshoz.
5: Ezek a játékosok a Fradi ellen is ott voltak egyébként, vagy kezdőként, vagy csereként, ne felejtsük el, és legkésőbb akkor szembesülhetünk vele, hogy milyen teljesítményre képesek, úgyhogy én annak örülök, hogy a nemzetközi porondon is bizalmat szavazott nekik Bognár György, és szerintem abszolút éltek is vele. Az szerintem kiderült, hogy melyik a jobb csapat, tehát azért, de pont benne van a csapat, tehát most hogy egyénileg Hánchelt, meg kiné volt többet a labda, meg Hánchelt csináltak, stb. Gyorsabbak, de ettől még én pont tegnap, amikor beszéltünk erről, akkor azt mondtam, hogy nagyon remélem, hogy a Paks helyt fog állni, és hát ennél sokkal nagyobb helytállás, ami egyébként kiesést hoz maga után, nem lehetett volna, hiszen mondom, ahogy azt említetted is, kétszer vezettek, és aztán enyhén szóval is tisztességes 2-2-re jöttek haza, szóval le a kalappal a Paks előtt.
6: Én eredetileg a Paksnak gyakorlatilag úgy vélekedtem, hogy nincs esélye a párharcban, na most szépen rám cáfoltak mindezt úgy, hogy azzal azért viszont tisztában voltam, hogy a Panathinaikosznál intézményes gondok vannak, tehát az elmúlt 10 évben egy bajnoki cím 11. helyezések, szóval ilyen teljesen vállalhatatlan a klub múltjához és nagyságához, mert teljesen vállalhatatlan organizáció és szereplés jellemzi a klubot. És ilyen esetekben azért, hogyha jön egy jól összerakott kis csapat, akkor azért bőven benne van a pakliban a futballban, hogy elkaphassa. Én voltam hitetlen, tehát ezúttal szeretnék, ha úgy tetszik, elnézést kérni a Pakstól, mert alaposan rám cáfoltak. És tényleg az volt, hogy itt nem azt mondom, hogy nüanszokon, de majdhogy nem. Tehát tényleg nagyon kevesen múlott, és ehhez az is kellett, azért azt viszont érdemes leszögezni, hogy a Panathinaikosz továbbra is alul teljesít. Tehát ahhoz képest, hogy milyen eszközökkel építhetne csapatot, bőven-bőven erősebb garnitúrát, illetve egy ütőképesebb csapatot kellene felvonultatnia. Na most ez nem sikerült, tehát azt mondom, hogy a Panathinaikosz bőven lefelé ívelő tendenciában volt a párharcban, a Paks meg egy felfelébe, és ebből a két ellentétes mozgás jutott el egy olyan szintre, hogy majdnem holt pontra jutott a két meccs alapján az eredmény, de és ez tényleg pech, hogy az utolsó percekben csak begyötrik azt a továbbjutást érő gólt, amiből utána már nem tud fölállni a kis csapat.
7: Hát egy egykori megdöntős csapatról beszélünk, tudom, hogy most messzire mentünk akkor hát a 70-es évekre vissza, de ez a Panathinaikosz talán még a 80-as évek végén, amikor a Honvéddal játszott, ahhoz képest is gyengébb voltak, voltak nagy korszakai jó csapatai,
6: persze. De figyeldek, itt tehát a görögöknél majdhogy nem ugyanaz a felállás, mint Hollandiában, Portugáliában, Skóciában, tehát hogy van három, adott esetben itt talán még van egy negyedik is, de van eleve két olyan aténi csapat, amelyik bőven-bőven a többiek fölött áll, hogyha még a ha a PAOK-ot ide vesszük, akkor ott megvan a három erőcentrum, tehát egy ilyen rendszerben az, amit a Panathinaikos művel most itt már egy bő évtizede, másfél évtizede, az nonsense. Tehát az méltatlan, rossz gazdája van a klubnak. Nem, tehát
4: sok pénzből.
6: Na, rengetegből, és bocsánat, az erőforrás, mert Görögországban azért még mindig, hogyha most megnézzük a pilléreket, hogy miből áll össze a költségvetése egy klubnak, a televíziós jogdíjak, meg a meccsnapi bevételek, az mind-mind abból generálódik, hogy mekkora a szurkolótábora. Na most az, még az Olimpiákoszhoz mérten is, óriási. Tehát, hogy egy ekkora tömegbázisú klub ne tudjon huzamosabb ideig uralkodni csak a saját milliójében, az szerintem már nonsens.
5: Le a kalappal.
6: Az már nonsens, és az, hogy...
5: De le a kalappal, mert aki direkt akarná rontani, az tudná jobban
6: és
5: elrontani.
6: Igen, és akkor jön a kis paks, gyakorlatilag, hogyha úgy veszük, az egér és az oroszlán, majd, hogy nem ez a párharc, de hát azért természetesen nem.
7: És kétszer is vezet a témba.
6: És majd, hogy nem a témba. És azt is néztem, hogy mennyire devalválódott a Panathinaikos értéke, hogy a felső karét meg sem nyitják a stadionban, mert tudják, hogy éveleje van, rosszak, nem játszanak jól, az ellenfélnek nincs komoly neve Görögországban, tehát azért ez nagyon beszédes. Tehát ebből a szempontból egy nagyon jó nevelési célzattal bevitt pofon lett volna a Panathinaikosnak, hogyha a Paks most kiverte volna, és egy büdös szót nem szólhattak volna a görögök.
7: Hát a görög sajtó most már azért szedi szét ezt a csapatot, tehát ott visszarangot is
6: kongatott. Gondolj bele, hát másfél évtizede ütik, vágják. Csak elég vastag.
5: Mármint nem a sajtó, hanem az ellenfelek.
6: De a sajtó is.
5: De itt a sajtó az azok után, hogy üti, vágja. Hát
7: a tűzzel játszottak, ugye írja a nemzeti sport.hu is a görögre.
5: Ahogy ezt tökéletesen mondtad, hogyha valaki direkt akarná elrontani, akkor biztos, hogy valahogy így csinálná, mert az gyakorlatilag matematikailag is szinte lehetetlen, hogy nagy hasonló erőforrásból nem tudsz eredményt elérni.
7: Még a Paks is majdnem kiejti. Mert a Paks jól játszott, hogy a közvetítést is hallgattuk.
4: Igen, de tegyük hozzá, hogy azért a Paks itthon nagyon sok meglepetést okozott, magyar kupát nyert, a Fradit komoly versenyfutásra késztette. Miért nem sikerül soha a nemzetközi kupában legalább egy bravúrt végrehajtani? Mert ha végignézzük az éveket, ez eddig még nem sikerült. Túl korán kezdődik a paksiak számára ez a nemzetközi szezon?
5: Hát elképzelhető, igen, bár most pont Bognár György azt mondta, hogy most egész jól össze tudta rakni. A Fradi ellen ez tökéletesen látszott, tehát az gyorsan tegyük hozzá. Ha nem egy, tehát azért a Panathinaikos, még ez a rossz Panathinaikos is azért egy nagyon nagy ellenfél a konferencia ligának ebben a szakaszában. Tehát ennél erősebb ellenfelet, akármilyen rossz paszban is van, elég nehéz lett volna a Paksnak találnia. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt a sorsolás sem játszott a kezükre. De elképzelhető, hogy a Paks meg inkább bár nem úgy mennek el játékosok, de ő meg inkább a bajnokságra koncentrált talán.
6: Igen, meg tavaly emlékeztek, hogy milyen menetelést mutatott a Paks? Tehát ott már majdnem összejött a csoportkörös szereplés.
7: Úgy, mint egy évvel korábban a Puskás Akadémia Fiorentináig eljutott.
6: Igen, tehát ott azt éreztem, hogy mintha Ha más nem, Bognár György ráérzett volna, hogy az európai porondon hogyan lehet, vagy a porondra hogyan lehet a csapatot összerakni, és ezt azért most is éreztem, csak az ellenfél volt
5: hát
6: túl
5: ezt
6: erős.
5: Mondom, hogy ebben pontosan így van.
6: Tehát nem, a Paks már úgy súrolja azt a határvonalat, hogy saját erőből, önerőből, és ez nagyon fontos, hogy önerőből, mert ugye itt magyar játékosokkal, magyar edzővel, limitált költségvetéssel, szóval az ahogyan kellene csinálni mindenkinek alapvetően azok közül, az egyesületek közül, akik nem rendelkeznek komoly erőforrásokkal, illetve tömegbázissal. Tehát ez az üdvözítő út.
5: Már ez a modell, igen.
4: És a Cilinderből mindig elő tud húzni valakit, hát most nagyon meglepődtem például, hogy Lapu Andor kezdőjátékos volt, azért csak a legismertebb futballrajongók tudják, hogy ki egyáltalán Lapu Andor, nem sok NB1-es meccse van. Igaz, az első percekben rögtön kapott egy sárga lapot ott a bal oldalon, fölösleges szabálytalanságért, de hát azért nézzük Györfit, Petőt, ő sem Szalai MB2-ből
5: jött. József, igen.
4: Lapu horvát.
7: Kicsit olyan, mint a Videóton, ha már hoztuk a 85-ös UEFA kupa döntőt, amikor megsérült a kezdőcsapat, és akkor jöttek a Faddi, Genti, és a Gömöriék az addigi ismeretlen.
5: Vaszil Séró, igen. Hogy mondjam, tehát igazad van, de ilyeneket azért Bognár György mindig húzott
7: elő. De ettől függetlenül a Balázs, amit mond, az a lényeg, mert gyenge Balázs, hogy de azért, meg a másik Balázs is te is, amit itt pedzegettél, tehát hogy de nem tudunk eljutni ám a főtábláig, tehát most már ez egy következő kérdés lehet, hogy a Ferencváros eljut, szerintem igen, és én egy hete még azt mondtam, hogy két hete, hogy két magyar csapat, most már azt mondom, hogy csak egy magyar csapat lesz.
5: De azt mondom, hogy most ne a Pakson verjük le ezt, mert pont a... Pont,
7: nem, ők csak ha mennek, mi egy bravúrt csináltak volna, és akkor még mindig van. Messze vannak a
5: playoff-tól. Igen, mondjuk majdnem azt mondtam, hogy nem várjuk el a bravúrt, de hát a bravúrt azt általában azért bravúr, mert előzetesen nem
7: sok,
5: várjuk el
7: tőlük. Négy forduló, az nyolc meccs.
5: Ez a neve, de ettől még én nem zárnám ki azt, hogy esetleg most valamelyik ott oda tuszkolódik a tovább jutott konferencialigás csapatok közül is.
6: A Győrbe benne kéne, hogy legyen a potenciál.
5: Na jó, a potenciál benne van. Ha Balázs azt akarja mondani, hogy ha már Győr, akkor beszélünk.
4: Ha már arról
5: róla.
4: Beszéltünk, ugye, hogy a Zsolt a Fradi meccsen volt, én a Paks meccset közvetítettem, Csesztegi Balázs meg a Győr meccset, hát ha valaki hallgatta, akkor az ő hangja volt a legszenvedőbb ettől a meccstől, mert hiába nyertek 6-2-re idegenben, az a tegnapi produkció az elég értékelhetetlen
7: volt. Mondta is
4: volt.
7: A Balázs, hogy meghallották, ez hallotta mindenki, szóval kifütyült a közönség a csapatát.
5: Hát aki a közvetítést nézte, az is hallotta, hogy kifütyülte. És hát
7: és az mindent elmond arról, hogy akkor milyen volt az a meccs.
5: És igyezték a gyenge Balázsnak a vezeték nevét
6: mindig magamra veszem.
5: Amit nem nem csoda.
4: Igen,
5: nem
4: igen.
5: Csoda, de minden esetre neked különösen nem esik jól, igaz?
6: Azért mondom,
5: akárkinek mondja.
6: Igen.
5: De tehát első meccset meg... Tehát, nem védem őket, senki, ahogy mondjam, nem bízott meg ezzel, de most első meccset megnyertem 6-2-re kint, tehát most van elég bajom, össze kéne rakni a csapatot, ott is rengeteg a fiatal, új edző, minden későn, mert a Győr szerintem le volt maradva, mint a Borra való mindennel, ugye Borbély Balázs elment, erre nem számítottak, új sportigazgató, új koncepció, Mexikóból hoztak edzőt, nem tudom, köztünk szóval, hogy miért, de mindegy, hát jó lesz. Tehát gyakorlatilag minden most van a folyamatában, tehát semmi olyan nincs, olyan állandóság, most igazoltak, most egyetem, hogy ki tudja, hogy a legjobb embereiket meg tudják egyáltalán tartani.
4: Visszajönne Bambu elé egyáltalán Magyarországra valaha.
7: Egyszer a támadásban van komoly gond, egyszer a védelemben van zűrzavar.
5: Jó, tehát az Umatumot ugye elhozták, tehát próbálkoznak ezzel, azzal, amazzal, ugye hozták ugye ezeket a középpályára és a fiatal afrikai játékosokat, meg most igazolgatnak, de hát ezek, látod, kihagyja a 11-est az új center, szóval azért nem hogy mondjam, tehát igen finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy mind nincs összerakva ez a Győr, de én nagyon remélem, hogy innen már csak fölfelé vezet az út, és azért a konferencialigában az olyan eszeveszett csapatok nem fognak szembe jönni, tehát elképzelhető, hogy még ilyen állapotában is folyamatosan javuló tendenciát feltételezve és remélve odaérhet.
7: Egy pici szerencsével, és talán hát hétfőn sorsolás is lesz hétfőn, ha jól emlékszem, a playoff körre.
4: Már megvan a következő.
7: De a playoff-ra, tehát hogy a főtáblára.
4: Azért túl kell jutni.
5: Na, de azt mondom, hogy azért, tehát most köztünk szóval azért a Rigán azért túl lehet jutni.
6: Sőt, a Eto deficitben van a szurkolóival, én azt mondom, hogy ezek után, mert meg lehet bocsájtani adott esetben az első izlandi kicsúszást, mert majd mindjárt elmondom, hogy miért, ha van rá idő. Meg lehet még azt is bocsájtani, hogy egy C4 nyert első körös, vagy első fordulós meccs után nem hajtja szét magát a visszavágón, már gondolva a bajnoki fordulóra. Még akkor is, hogyha tényleg a szurkolóknak ez egy fokhúzással ért fel, de ugye ez mindegyfajta hitelességet
4: csak azt nem lehet mondani, hogy pont gyenge.
6: Jó, jó. De hogy azt jelenti, hogy akkor itt a szurkoló, hogyha azt mondja, hogy jó, még ezt megbocsájtom, de akkor ez egy hitel a csapat irányába, és ezt a hitelt nem szabadna már a következő körben elkótyavetyélni, mert a Riga azért távolról sem a verhetetlen ellenfelek táborába tartozik.
4: Elégedettek lehetünk most így akkor a tegnapi nappal összességében?
5: Szerintem egyébként igen. Tehát a négyből három maradt.
6: Az és, egyik, az a,
5: egy, pedig, és a kieső pedig az a pedig lehetőség szerint
6: így van.
5: Tehát, igen. Tehát kiesni ennél szorosabban, sokkal szorosabban esetleg mondjuk egy büntetőpárba, vagy mit tudom én, de azért ez is egy nagyszerű helytállás volt. Én azt mondom, igen.
6: Igen, sokkal igen. Jobban fájt volna, hogyha a Paks előbb X-el Athénben, és utána kikap
5: Pakson, tehát
6: az úgy...
7: Hát, vagy megint a 11-es
6: akkor húznánk a szemkötőt.
5: Igen, lehet, de mindesetre én azt mondom, hogy egy javuló tendenciával van rá esély, hogy még egy csapat a Fradi mellé, mert ugye a Fradinak ne felejtsük el, hogyha véletlenül valami banánéra lépnek, akkor még egy lehetősége van. Tehát most a Górnyékon túlmenek, akkor viszont már egészen tudti, hogy legalább a konferencia ligában megragadnak.
7: Akkor sorozatban 8. csoport.
5: És én nagyon remélem, hogy valaki felnő a másik két csapat közül, és oda jut, mert az egy szintlépés a magyar futballban.
4: Sok időnk nincs arra, hogy várakozunk, jövő héten folytatódik ez.
5: Sőt, a műsorból sincs sok idő.
4: Műsorból sincs, azért is vetem föl gyorsan azt a témát, amit tegnap már Zsiga itt volt, és beszélgettünk róla, hogy a FIFA milyen tervekkel állt elő, hogy az általa rendezett eseményeknek a közvetítés, illetve a kereskedelmi jogait átadná a JP Morgannek, és hát ebből jöttek különböző...
5: Sőt, tulajdonjog, csak azért vágok bele, elnézést Balázs, mert szerintem ez egy nagyon nagy különbség, nyilván most közben jöttek részletes hírek is, például az, hogy az a fő tanácsadó, aki 5 éven keresztül állt Gianni Infantino mögött, és az összes tárgyalásnak párt mögött, és azt mondta, ehhez nem adom a nevemet, a viszontlátás. Tehát ezek azért jelek. Tehát itt a tulajdonjogról beszélgetünk, és ugye ő mondta saját maga, hogy 35 évig a bankszektorban dolgozott, és azért a tulajdonjog azért tartogassuk meg. Ettől még mindig azt mondom, amit Dénes Feri mondott, egykori egyetemi tanárom mondott, ugyanitt a Nemzeti Sportrádióban, hogy azért vannak olyan konstrukciók, amikor érdemes, és Amerika, mert mit tudom, micsoda. Az a kérdés, hogy kell-e, tehát ugye, mert hogyha fújjuk a lufit, akkor természetesen nagyobb lesz, mint amilyen volt, de ki is durranhat. Tehát az a kérdés, hogy a FIFA-nak, meg egyáltalán a nemzetközi futballnak szüksége van-e erre? Hogy szüksége van a plusz még erre, arra, amarra, ahelyett, hogy azzal gazdálkodna, azzal az eszméletlen, így is eszméletlen gazdasági erővel gazdálkodna, mint amelyen most megvan.
4: Azt tegyük hozzá, hogy az UEFA, meg különböző dél-amerikai szövetség, stb.
6: A dél-amerikai még nem,
5: az nem de
6: az afrika igen. Na most azért azt tegyük hozzá, hogy tehát ha Európát kivonjuk az egyenletből, már nem éri meg. Már nem éri meg, hogyha az afrikai pláne nem. Tehát ez halott.
7: És az UEFA, hogy saját
6: ez halott ügy.
7: Magának rendez ez egy VB-t, tehát az is nevetséges, bár értem is támogatná.
6: De nem szabadna szakadnia. Tehát
7: így van, meg üzletileg sem.
6: Itt leginkább, és egyébként vettem a fáradtságot, megnéztem, sőt le is töltöttem a FIFA-nak az ajánlását, mert úgy csomagolják, hogy ők ajánlják, tehát nem ám, hogy hogy akkor most...
4: De most már az újságírókra fogták, hogy ez az egész történet az újságírók miatt.
5: Ez igaz, mert sok mindent tudunk elintézni. Nekem is rengeteg hatalma.
6: Hogy negatív a visszhang?
4: Igen. Meg hogy egyáltalán az így pattant ki.
5: De az a megoldási metódus, hogy jópot kívánok, ha aláírod, akkor most kapsz 40 milliót, de 20-at már holnap átutalunk, és a többi. Illetve augusztus 14-én dönt a 14-én, igen. Az 2 hét múlva.
7: Igen.
5: 14-én dönt a FIFA, már egy...
7: 64
5: általa bekért gazdasági elemző cégnek a gazdasági elemzésére hivatkozva, hogy 48 vagy 64. Az mikor írta ez a gazdaság? Ne haragudjatok. Vagy a 3 nap alatt összetákoltak, vagy miről beszélgettünk? Hát itt most lett vége a 48-asnak. Hát gondolkodjunk már rajta egy picikét többet. Esetleg kérdezzük meg azokat, akikről szó van. Nem? Hát, ezeket mind nem, hanem azt mondják, hogy hoppá, ez annyira jó volt gyerekek, ez olyan jó volt, hogy most megkapjátok a 20 milliót, és akkor van egy nagyon elemző havaron, Balázs, légy szíves, dobjál már össze holnapra egy ízet, jó? És
6: hát
5: akkor,
6: egy Excelbe bármikor összerakok
5: ilyeneket. Légy szíves, egy Excelbe rakjál össze, Zsoltán is valamit tegyél hozzá. Köszönöm szépen.
4: Még szerencséjük is volt, mert azok a csapatok, amelyek bejöttek, Zöldfoki szigetek, stb. Nem égtek be. Meglepetést okoztak, színfoltot adtak az elején legalábbis, tehát még szerencséje is volt a FIFA-nak.
5: Jó, de most milyen színfoltot ad még plusz hát már 16 csapat, olyan egyéb színfoltot nem, és mondom még egyszer, én szerintem az a legnagyobb veszély, hogy ezzel a tulajdonjog nem mondom, hogy elkótyavetyelés, de mondjuk bejönnek azok a parciális érdekek, amik már most bejöttek a Trumpon keresztül, hogy jó napot kívánok, ennek a jobb alagú embernek vissza kéne vonni már azt. Tehát ezek olyan személyes és teljesen a idegen a sporttól és a futballtól és mindentől, és én attól félek, hogyha bejönnek külső szereplők, akkor jóval nagyobb az esély arra, hogy a külső szereplőknek az érdekei fognak kanalizálódni, és nem a nagy egésznek az érdekei. Szerintem ez reális veszély.
6: Sőt, nem is az, hogy reális, hanem ez az egyetlen lehetséges kimenetele ennek. Tehát mondom, én még az amerikai kritikákat is elolvasgattam tegnap, tehát hogy ne az legyen, hogy csak az európai reflexiókkal találkozott.
5: Igazodom.
6: És annyit kiegészítésként, hogy a JP Morgan az itt ilyen tanácsadóként szerepel, mert egy Thrive Eternal nevű cég venné meg, ami, és ez a fő kritika az Egyesült Államokban, hogy ez a cég gyakorlatilag ismeretlen a befektetők előtt, és csak annyi látszik, hogy rokoni szálakon keresztül vezet a legfelsőbb amerikai körökig.
5: Tehát a Trump fejének a tesója, vagy mit tudom,
6: igen, és nincsen meg az az átláthatósági minimum, ami szavatolná azt, hogy mert itt kisebbségi tulajdonról van szó, de nincs szavatolva az, hogy az elkövetkező időszakban az esélyegyenlőség az nem a befektetők szája íze szerint történik, tehát a függetlenség, ha egy picit sérül, akkor teljesen sérült. És akkor innentől kezdve az egész téma érdektelenné válik, vagy értelmezhetetlenné válik, és még egy gondolat, hogy mondtad, hogy az újságírókra próbálják most fogni. Na most azért az viszont beszédes, hogy az Európai Klubszövetséget is vezető Nasser Al-Khelaifi, aki szintén megéri a pénzét, azért ezt tegyük hozzá, de akkor is ő még mondjuk úgy a régi iskolát képviselve próbálja a labdarúgást itt legalábbis Európában gardírozni, azt mondja, hogy ő erről az egészről a sajtóból értesült. Tehát még egy ilyen szintű játékos sem, aki egyébként óriási befolyással van, nem csak ő, hanem a szervezete arra, hogy hogyan alakul a globális futball, nem értesítettek.
5: Nem kötik az órára, nem, persze.
6: Igen.
7: Letolják konkrétan.
6: Mert kihagyják a játékból, ami, igen, bocsánat, csak és kizárólag a pénzre hajt, tehát nem a játék javát szolgálja.
4: Na jó, minden Infantino, hogy tud visszalépni arcvesztés, vagy fejvesztés nélkül.
6: Ő megy a levesbe, ezt most mondom, mert egyébként ez már az én személyes meglátásom, hogy a amerikaiak, és most nem mondom ki a nevét a legfelsőbb szintű vezetőségnek, az amerikaiak szerintem ott rontották el, és az Infantino szerintem tudja, csak ő meg átveri a kis üzlettársait, hogy a válogatott futballra tesznek, és közben nem az igazi mézesbödön, hanem a klubfutball. Csak ezt Amerikában valamiért még nem tudják, és megrészegültek a saját maguk által rendezett válogatott egyébként, tornájuktól.
5: Igen, ami egyébként ez sikeres volt, tehát ezt ne
6: anyagilag,
5: el.
6: Anyagilag.
5: Gazdaságilag.
6: Igen. Egyébként megjegyzem, az amerikai elnök már a torna alatt pedzegetett egy olyat, volt egy ilyen félmondat, hogy hát szerinte innentől az összes VB-t az Egyesült Államokban kellene rendezni.
5: Ja.
4: Na hát ez aztán tehát tényleg penetráns lenne, és valószínűleg nem is lesz.
5: De nekünk hangzott.
4: Nincs már időnk arra, hogy tovább beszélgessünk erről, majd biztos sokat fogunk még a következő napokban. Köszönöm szépen Deák Zsigmondnak, Gyenge Balázsnak és Virányi Zsoltnak, ezzel a Nemzeti Sportkör a mai napra véget ért.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A második fordulóval folytatódnak a hazai élvonal küzdelmei. Mindkét csapat fontos pontokért lép pályára, így igazi taktikai harcra van kilátás. Puskás Akadémia Kisvárda labdarúgó mérkőzés 20 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, labdarúgással folytatjuk. Németh András, a Puskás Akadémia válogatott játékosa jól kezdte az idényt, hiszen Debrecenben két gólt is rugott, és nyert is csapata némi meglepetésre a Civisvárosban. Zinger Kocka Henrietta beszélgetett Németh Andrással.
4: Első meccsen teljesen más Németh Andrást láthattunk, legalábbis kívülről ez úgy tűnt. Te ezt hogy érted meg belőle? Mennyire voltál magabiztos, felszabadult? Hogy élted meg azt a mérkőzést a pályán?
5: Igen, ahogy mondod, jól sikerült az első mérkőzés, elég magasra tettem a lécet az első mérkőzésen, de igen, jól éreztem magamat, felszabadultabb voltam, mint máskor, tudtam, hogy mit fogunk játszani, milyen taktikai elemek lesznek mérkőzésen a mi oldalunkon. Éreztem a bizalmat az edzői stábtól, az edzőtől. Úgyhogy ezek minden olyan dolgok, amik segítenek nekem abban, hogy jól tudjak játszani.
4: És mi kellett még ahhoz, hogy ilyen felszabadultan lép pályára? Esetleg beszéltél-e korábban az edzővel? Nyilván megbeszéltétek, hogy milyen szereped lesz, milyen lehetőség tárul eléd itt az új szezonban. Tehát ő mit vázolt eléd?
5: Az edző igazából annyit mondott, szerintem mindegyik játékosának, hogy bízik bennünk. Bízik bennünk, mindannyiunkban. És nyilván ez nem egy ember fogja eldönteni a mérkőzést, hanem nekem az is kell, hogy mindenki a csapatban jól játszom, hogy én is jól tudjak játszani. Meg nekik is ugyanúgy kellek én. És amikor mindenkiben megvan az a bizalom, magabiztosság, hogy már focizni és ki akar magába hozni a maximumot, akkor te is jobban fogsz játszani.
4: Hogy emlékszel vissza magára a meccsre? Tehát ahogy pályára léptél, már ott érezted, hogy ma kijöhet belőled valami jó, valami szép?
5: Annyi, hogy koncentrált voltam. Nem is tudom, nem volt egyébként semmi különös. Jó volt a pálya, Debrecenben stadionban nem rendben volt a pálya, voltak szurkolók, úgyhogy... De nem volt olyan semmiféle különleges dolog, amit éreztem volna, amit más meccsen nem éreztem volna.
4: Vissza szoktad nézni a góljaid?
5: Már 200-szor visszanéztem, szerintem mind a kettőt, két este alatt, úgyhogy 201-edik.
4: Mit elemzel ilyenkor, vagy mit nézel ilyenkor, amikor 200-szor visszanézed a gólod?
5: Mindent, ahogy a csapattársaim reagálnak, ahogy a csapattársaim látják a passzvonalakat, én mire reagálok, én, hogy a védő hogy reagál különböző mozdulatokra, cselekre, a kapus hogy reagál, amikor elrúgom a labdát, mit vár, mindenen átmegyek igazából ilyenkor.
4: És most ebből mit szűrtél le?
5: Ebből? Már láttam mindent 200-szor, úgyhogy...
4: De ebből, mármint hogy magából a két gólodból, hogy mit csináltál jól?
5: Minden jó volt. Amikor gól, akkor minden jó, nem?
4: Oké, de a helyezkedése,
5: igen,
4: Batikot egy-egyben megverted, szóval mit csináltál, csak ezt tőled szeretném hallani, hogy mit csináltál jól a te szemszögedben?
5: Hát, kapura törő voltam. Azt adott sok helyzetet a játék, szerencsére az első fél időben nekem. És ezeket meg sikerült úgy kihasználni, hogy szerettem volna. Jól cseleztem. Egy az egyben nyilván erősségem egyébként, csak nem kerültem előszezonban olyan sok abba a helyzetbe, hogy egy az egyben láttam volna. De igen, jól sikerült mind a két gól. Luki nyilván jól megtalált, szokásos, úgyhogy boldog voltam.
4: Babó Leventének milyen szerepe van abban, hogy mondjuk belőle ez most kijött?
5: Megint ezt fogom mondani, de önbizalom. Az a bizalom, amit nekem ad, az minden támadó szellemi játékosnak. Az a mindene szerintem magabiztosság nélkül.
4: Hogy képzeljük el? Tehát edzésen, vagy akár külön beszélget veled?
5: Igen, beszélgetünk egy az egybe, beszélgetünk taktikáról, beszélgetünk arról, hogy én hogy érzem magamat, én hogy látom a szituációkat, nem csak Babó Levente, az egész stáb. Szóval mindenkitől, meg a csapattársaimtól is kapom a bizalmat, és leülünk egy az egybe, elemzünk különböző dolgokat, kérdeznek engem, én mit látok, hogy látom, ők átadják, amit ők látnak, vagy várnak tőlem, és ezek nagyon fontos dolgok számomra.
4: És például most a Debrecen ellen mit mondott, vagy hát nyilván utána, a mérkőzés után neked?
5: A mérkőzés után mit mondott nekem? Ma beszéltünk kicsikét, a mérkőzés után nem is beszéltünk, mindenki olyan boldog volt, hogy nem beszéltünk nagyon sokat a meccsről, hanem csak boldog voltunk, hogy sikerült megszerezni a 3 pontot. Ma beszélgettünk röviden, hogy nagyon erőt nekem, hogy így tudtam kezdeni a szezont, hogy hát én is erőltem nagyon, úgyhogy ennyi igazából.
4: Mi változott, és ugye ezt kérdeztem a mérkőzés után is, milyen most a millió itt a Puskás Akadémiánál, az edzések, maga a változás, ami azért beköszöntött ide, nem csak az edzőváltással, azért távoztak játékosok, szóval milyen most Puskás Akadémia játékosnak lenni?
5: Igen. Nagy a csapategység jelenleg a csapatunkban. Ez annak is köszönhető, hogy az edzőstábnak, meg annak is köszönhető, hogy mi összeálltunk most nagyon. Erre az első mérkőzés mindannyian megértettük, hogy milyen fontos nekünk ez a kezdés. Mindenki felszabadultabb, de ez szerintem látszik is a játékonkon, hogy merünk focizni, meg nyilván tudunk focizni. És mindenki pozitív, szóval ronthat mindenki, nyilván lehet rossz passzod, lehet rossz elképzelésed, de pozitívan próbáljuk mindig felfogni ezeket a dolgokat, és bíztatjuk egymást a pályán és a pályán kívül is.
4: Ezt említetted, hogy tudtad, hogy mit játszotok, milyen elemek lesznek. Mit várt tőletek Babó Levente a mérkőzésen, és úgy unblock, mit vár most, mit vázolt elétek akár játékban, mi változott ahhoz képest, ami az előző szezonban volt?
5: Igen, az elképzelés egyébként az, hogy sok labdát birtokoljunk, és nyugodtan járassuk a labdát, és amikor úgy látjuk, hogy tudunk előre felé menni, akkor mindannyian megyünk. Meg a következő meccs, nem sikerült ezt egyébként annyira végrehajtani szerintem a Debrecen ellen, mert sokat volt náluk a labda igazából, és nagyon kevesebbet volt, de a kontrainkat egyszerűen jól játszottuk le. De a Várda ellen többet szeretnénk, kis Várda ellen többet szeretnénk majd birtokolni a labdát, nyugodtabban szeretnénk majd járatni a labdát, keresni a helyzeteket. De így elsőnek nyilván nem volt rossz, meg az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk ezen az első mérkőzésen.
4: És nyilván látva a Debrecen nemzetközi kupa mérkőzését, azért így éreztétek, hogy ez kijöhet belőletek? Akár nem játszott jól a Debrecen, de ti ezt mennyire tudtátok kihasználni, hogy hogy fordítottátok előnyötökre azt, hogy ők egyébként már előtte csütörtökön ugye játszottak?
5: Amikor két meccset játszol egy héten, akkor azért kicsit fáradtabb vagy csapatként, mi frissek voltunk, úgyhogy ez már egy nagy előny volt számunkra. Másrészt meg tudtuk, hogy nagyon focizni szeretnének, nagyon keresik a megoldásukat középen, és egyszerűen megpróbáltuk lezárni a közepét, a középpályát, hogy ne tudják tapasztolgatni közénk, és igazából ebben szereztünk két gólt, aminek nem örültünk, hogy mit sikerült a tervet végrehajtani.
4: A Kisvárda ellen is ez lesz a kulcs? Ez lehet, vagy ott teljesen mást kell majd kivinni a pályára?
5: Ez is lehet kulcs, de a labdatartáson szeretnénk javítani, mert az még lehet jobb, azon van még mit javítani. De a helyzet kihasználás az szerintem maradhat ugyanilyen. Azzal nem volt nagy probléma azon a mérkőzésen.
4: A Kisvárda ellen még nem rúgták volt, hogy hazai pályán sem, ezt hogy éled meg?
5: Ugyanígy próbálok majd belemenni a mérkőzésbe, mint az előző, mint a Debrecen ellen. Szóval meglátjuk a csapatot, megpróbálom segíteni, ahol tudok, és megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést, ez lesz a cél.
4: Milyen csapat szerinted a Kisvárda?
5: Kellemetlenek mindig. Megnézítik a dolgunkat, igazából sosem volt, az könnyű ellenfél, úgyhogy nem várunk könnyű mérkőzést egyébként.
4: Játékban milyenek, vagy mit vársz, vagy hogyan kell ellenük játszanod, hogy hasonlóan eredményes legyen?
5: Szerintem türelmesnek kell majd lenni ellenük. Szerintem abban lesz majd a kulcs, hogy türelmesen jár a labda, és a lyukakat majd meg kell találni előrefelé.
4: Milyen esélyei vannak szerinted ebben a szezonban a Puskás Akadémiának?
5: Én nyilván pozitívan mentem neki ennek a szezonnak. Nyilván voltak távozók, de nem voltak azért olyan sokan, a legtöbb játékos megmaradt nálunk. Nem mondom azt, hogy nagyon sokat gyengültünk volna. Szerintem mindenki meg fogja majd kihozni a maximumot, csapatként és individuálisan is, hogy egy sikeres szezont tudjunk menni. Nyilván lesznek még dolgok, amiben fejlődnünk kell, labdatartás, stb. De szerintem elég jó csapat egység nálunk, és az egy sikeres szezon lesz, reméljük.
4: A sikeres alatt mit értesz? Hogyha megvan a csapat egység, az mennyire repítheti magasra a Puskás Akadémiát?
5: Hát ez most fontos nálunk, mert a csapat egység pozíciót nem szeretnék rárakni igazából, nem akarok semmi felnyomást helyezni a csapatra, meg az edzőre sem, mert ő sem teszi ezt velünk felé, úgyhogy számot nem fogok rátenni. Szerintem mindannyian tudni fogjuk, hogyha egy pozitív szezont futottunk, vagy sem.
4: Viszont magad felé vannak kitűzött célok, hogy mit szeretnél elérni?
5: Nem, sincsenek kifejezetten konkrét számok a fejemben. Hétről hétre megpróbálok egy konszisztens játékot mutatni, a csapatot segíteni, és aztán meglátjuk, hogy ez hová vezet ebben a szezonban.
4: Ilyenkor nem motiválja egy labdarúgod, vagy bármilyen sportolót, hogyha vannak ilyen kis célok, hogy most nem tudom, a két gól már megvan, akkor legyen mondjuk 5-10 ebben.
5: Próbáltam már számokkal, az nálam nem működik annyira, úgyhogy ebben azt mondom, hogy megpróbálom számok nélkül. Aztán meglátjuk, hogy ez hova visz.
4: A válogatottnál is vannak számaid. Beszéltél az elmúlt években már koroszóval?
5: Igen, tartjuk ritkán a kapcsolatot. Karácsonykor meg új évkor nyilván felköszönjük egymást, de mostanában nem volt olyan sok kontakt, nem is kell. Nyilván a játékom nem volt válogatott szinten az előző szezonban, úgyhogy nem is kellett igazából a különösebb fél kapcsolat. Ennyi igazából.
4: Viszont motivál, hogy bizonyíts neki?
5: Inkább magamnak, inkább magam felé. Az nyilván hosszú távon motiváció, hogy visszakerüljük a válogatottba, de meg nagyon korán vagyunk ahhoz, hogy arra beszéljünk. Ahhoz kell egy hosszabb idő, át jó játék.
4: Következő mérkőzés, amit láthatunk majd tőle, te mit szeretnél magadtól viszont, hogyha péntek este vagyunk már, ugye 8-as a mérkőzés, 10 órakor látni, hogy a tabella, hogy a góllövőlista élén állsz, vagy nincsenek ilyenek se?
5: Nyilván vannak, nyilván szeretnék gólt szerezni, meg gólpasszokat adni, meg csapatot segíteni. Ezek a főbb dolgok. Ez az, hogy koncentrált legyek, kipihent legyek. A taktikai terv az nyilván meg lesz, az nyilván segíteni fog nekem. És hogy nyerjünk a mérkőzésen igazából, ez a legfontosabb számomra.
3: Német Andrással készült beszélgetésünket hallgathatták meg, a riporter Zinger Kocka Henrietta volt. Hamarosan kezdődik a Nemzeti Sport Krónika.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Nagy Ádám visszatér a Ferencvároshoz. 2028-ban ökölvívó világkvalifikációs tornát rendez Magyarország. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Labdarúgással kezdünk. 4-ből 3 magyar labdarúgó csapat tovább jutott tegnap a nemzetközi kupák selejtezőjében. A Ferencváros a holland Twente együttesét búcsúztatta, és bejutott az Európa Liga selejtezőjének 3. körébe, ahol a lengyel Gornyik Zsábze lesz az ellenfele. A konferencia liga selejtezőjében pedig 3 magyar csapat volt érdekelt. A Győr hazai pályán több mint 1 órát emberelőnyben futballozva 1-1-es döntetlent játszotta a luxemburgi Bissen ellen, de a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikerének köszönhetően így is magabiztosan jutott tovább. Az eddig következő ellenfele a lett Riga együttese lesz majd. És ott ezt a konferencia liga selejtezőjének 3. fordulójában a Debrecen is. A magyar csapat gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jereván otthonában, így 1-0-ás összesítéssel tovább jutott. Szintén a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének 2. fordulójában közel volt a bravúrhoz a Paks, amely 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikosz vendégeként. A tolnai együttes a 85. percig még hosszabbításra állt Athénban, a görögök azonban végül egyenlíteni tudtak, a Paks pedig így 4-3-as összesítéssel kiesett. Erről beszélgetett a mai Gurulj be lassítva című magazinunkban Berkesi Judit és Hajdúbi István.
2: Nyilván a teljesítményt és az eredményt külön kell választani. Tehát a 4 csapatból tegnap az egyik legjobb teljesítményt a Paks nyújtotta, amelyik kiesett. A Panathinaikosszal szemben könnyen lehet, hogy a másik 3 csapatból is legalább 2 kiesett volna a Panathinaikosszal szemben, ezt nem tudjuk meg. Ami a Győrt illeti, én azt gondolom a mindenkori magyar bajnoknak, és ez legyen ugye az elmúlt években a Ferencváros volt, most a Győr, szinte kötelessége legalább a konferencia liga főtáblájára oda kerülni. Elmondom, hogy miért. Megszámolva a dolgokat. A bajnokok ligája főtábláján élből ott van 11 bajnokcsapat, és 5-en a bajnoki ágról oda kerülnek. Tehát 16 európai bajnok minimum játszik a bajnokok ligájában. További 5 az Európa ligában, a kieséses és a leeséses rendszer alapján, és további 5 a konferencia ligában. Ez összesen 26 bajnokcsapat. A magyar bajnoknak ebben a 26-ban benne kell lennie. Ugye a Ferencváros, amikor 2023-ban kikapott a Klaksviktól, és kiesett a feröeri ellenfélel szemben, utána simán bejutott a konferencia liga főtáblájára, és ott remekül is szerepelt. A Győr esetében én azt gondolom, hogy ez ugyancsak megtörténhet. Nyilván, ha egy luxemburgi csapatot emberelőnyben itthon nem tudsz megverni, nem csoda, ha kifütyül a saját közönséget. Tehát ezért mondom, hogy a teljesítmény gyenge volt.
3: De ha vissza, az első mérkőzés simán hozta.
2: És ha visszagondolok, hogy itt hétről hétre játszanak meccseket. Visszagondolok 2002-re, amikor a Zalaegerszeg az NK Zágráb nevű csapat ellen idegenben az otthoni 1-0 után 2-0-as vesztésre állt, úgyhogy sansza nem volt, majd a 87. percben kapott egy 11-est, egy ilyen véleményes 11-est, amit Urbán Flórián belőtt, 2-1, idegenben lőtt több góllal tovább jutott a Zete, és egy héttel később megverte a Manchester Unitedet. Tehát ekkora formajavulást, illetve hogy milyen ellenfél ellen hogy játszol, erre minden csapat képes, tehát én hiszem azt, hogy a Győr a Rigánál jobb csapat, és tovább fog jutni, és az azt követő körből sem, hiszen ott már kiemeltként játszik majd a Győr, sem kaphat olyan nehéz ellenfelet, ami megoldhatatlan lenne. Például kaphatná újra a Viking úrt is adott esetben, ha a Viking úr is kiesik. A Ferencváros esete más, mert a Ferencváros a legkeményebb módon az Európa Ligából próbál az Európa Ligában maradni, és én azt gondolom, mind a Vojvodina, mind pedig a Twente azért egy nagyon rangos ellenfél volt. A Fradi egészen kiválóan játszott 11 a 11 ellen, sőt, én azt gondolom 75 percig, amikor egy picit már kezdett elfogyni a koncentráció és a fizikai erő, sansza nem volt a holland bajnokság 4. helyezettjének.
3: Úgyhogy kint is nyerni tudott.
2: Úgyhogy kint is a Ferencváros nyert,
3: azért ott alapozta meg.
2: Úgy nyert 2-1-re kint is, hogy legalább annyi gól helyzete volt, mint az ellenfélnek. Ugye a Fradinak most jön egy lengyel ellenfél, a Gornyik Zsabze, egy olyan csapat, ahol nincsenek világsztárok. Tehát az első számú kapus, a Gornyik Zsabzsének egy német kapus, akit a német harmadosztályból igazoltak. Igazából a legnevesebb játékosa az Európa bajnokságon játszó Janzsa, aki a szlovén válogatott balhátvédje, aki játszott a magyar-szlovén meccsen. Ennek ellenére egy lengyel csapat mindig rakkol, mindig nagy iramban játszik, fizikálisan jól játszik. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy a Ferencváros nyilvánvalóan hétvégi Vasas elleni bajnoki megint nagyon komoly rotáció lesz a csapatban. Mit tud kezdeni egy olyan csapattal, amelyik ellen előnyt kell szerezni, tehát nem idegenben kezd a Fradi, hanem otthon, és aztán jön a sorsdöntő visszavágó, amelyet ugye, ha sikerrel vesz meg a Ferencváros, akkor egészen biztos, hogy valamelyik kupában ott szerepel, és a kettő közé beesik egy Real Madrid elleni gála mérkőzés. Szólni kell ugye a kupacsapatok esetében a Debrecenről, amely két meccsen azért nem kapott gólt, kétségtelen.
3: Ismerős volt a stadion.
2: Igen.
3: Igen,
2: ott kétségtelen. Meg is nyerhette volna a visszavágót, a Debrecen el is veszthette volna jobb játékkel a Kopenhága ellen, de még egyszer mondom, javulni egyik hétről a másikra is nagyon.
3: És azért Cibla Flórián gólja döntött így ezt a párharcot nézve. Hogyha nézzük a Paksot, ott is fiatal gólszerzők voltak.
2: Igen, és ha már gólokat nézzük, ugye
3: Győfi Milán, bocsánat, 19, Pető Milán 21 évesen a Panathinaikos ellen, azért azt gondolom, hogy ilyen szemmel is érdemes nézni ezeket a nemzetközi meccseket.
1: Ma folytatódik a labdarúgó NB1, a második forduló nyitó mérkőzésén este 20 órától a Puskás Akadémia a Kisvártát fogadja. A hétvége során két fővárosi rangadót is rendeznek. Szombaton 200. bajnoki meccsét játsza egymás ellen a Kispest Honvéd és az MTK, a legutóbb ezüstérmes Ferencváros pedig vasárnap a Grupama Arénában a Vasast fogadja. A forduló mérkőzéseit élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves, 88-szoros válogatott játékos bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a Ferencváros első csapatában, ahol 41 mérkőzésen játszott, egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. Meghatározó tagja volt a magyar válogatottnak is, amellyel 3 Európa-bajnokságon vett részt. Nagy Ádám az utóbbi 2,5 évben az olasz másodosztályú Spéciában játszott, és onnan tért haza. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervek szerint augusztus 14-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse a világbajnokság mezőnyét. A tervek szerint a mostani 48 válogatott helyett már a következő 2030-as VB-n 64 csapat vehetne részt. A szövetség egy független ügynökséget bízott meg azzal, hogy tesztelje az erre vonatkozó piaci igényt. 4 év múlva a torna Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz. Számára is meglepetés volt, hogy ennyire eredményesen tudott vívni egyéniben és csapatban is a VB-n. Többek között erről beszélt mai hazaérkezése után Battai Sugár, aki a női karcsapat tagjaként arany, egyéniben pedig bronzérmet szerzett a tegnap befejeződött hongkongi vívó világbajnokságon. Battai Sugárral a budapesti repülőtéren Kohári Zsombor beszélgetett.
4: Természetesen tudtam, hogy képes vagyok egyéniben is, és csapatban is képesek vagyunk érmet szerezni. Az, hogy az milyen színű, az tulajdonképpen bármi lehet, mert nagyon nyuanszukon műlik már egy ilyen versenyen, de azért ez nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy ennyire eredményesen és ennyire stabilan tudtam vívni egyéniben és csapatban is, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre. Azért, hogyha azt mondták volna, hogy 2 éremmel jövök haza, azt egyértelműen aláírom.
5: Hogyan sikerült egyébként jól időzíteni a formát, hogy egyéniben és csapatban is kijöjjön a lépés?
4: Nagyon profin készültünk az előtte lévő edzőtáborokban, fel volt építve tudatosan, hogy mikor mennyi vívásra van szükségünk. Én is már elég jól ismerem, van elég nagy rutinom így a felnőtt versenyzésben is magamat, hogy mégis mennyi terhelésre van szükségem így közvetlen akár a versenyek előtt. Úgyhogy ez egyértelműen a fizikai felkészülésen, a kondi edzőmmel, a vívó edzőmmel, Dávid Lászlóval ezek ki voltak találva, és ők szakértelmükkel ezt így ki tudták időzíteni.
1: Pétervári Molnár Bendegúz bejutott a férfi egypár elődöntőjébe az evezősök Varezében zajló Európa-bajnokságán, miután pénteki előfutamában a 3. helyen végzett. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség bejelentette, hogy Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A selejtezőre 2028. májusában kerül sor. 66 éves korában elhunyt a világbajnok és háromszoros bekgyőztes Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója. Haláláról klubja számolt be, annak okát azonban nem közölte. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Nemzeti Sportkrónikát Keszi Dórától hallották.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: az utolér. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Tegnap nagy üzem volt a nemzetközi kupákban. Csapataink több-kevesebb sikerrel vették az akadályt. Kezdjük a sort a Ferencvárossal, amely az Európa Ligában az idegenben szerzett győzelmet követően 2-1-re nyert a Twente otthonában. Hazai pályán 2-0-ra vezetett, ám egy kiállítás miatt 10 emberrel játszott a mérkőzés jelentős részében, így 2-2-re végzett, de ami lényeg, hogy tovább jutott. Most nézzük, hogyan vélekedett a találkozó után a csapat kapusa, a csapatkapitány Dibusz Dénes.
2: Hát az egész párharcra ötöst, mert egy nagyon jó erőkből álló ellenfelet sikerült kiütni. Nem csak egyének, hanem csapatként, én is azt gondolom, hogy egy nagyszerű ellenfél, tényleg nagyon jó csapat. Első meccs után is mondtam, hogy nagyon nagy dolog őket legyőzni. Nem tudom, egy órát emberhátrányba játszva megőrizni az előnyünket. Az is egy óriási dolog, és tényleg mindenkitől a maximumra volt szükség, vagy még lehet egy kicsit annál is többre, mert tényleg nagyon nagy energiákat kellett mozgósítani ezen a találkozón, úgyhogy én nagyon büszke vagyok mindenkire. Ez egy hatalmas siker, azt gondolom a csapatnak, a klubnak, szerintem a magyar futballnak is, úgyhogy erre mindenki büszke lehet.
3: Abszolút taktikusak voltatok, és 11 emberrel, de még szerintem 10 emberrel is abszolút tudtátok valahogy uralni, vagy kontrollálni a pályát, és ezzel együtt a mérkőzést is. Mi az, ami ennyire ült ma?
2: Igen, nyilvánvalóan, hogy azért az első mérkőzés tapasztalatait igyekeztünk átültetni a mai játékunkba. Tényleg 11-11 ellen szerintem nagyszerűen kontrolláltuk a találkozót, és utána is azt gondolom, hogy azért ameddig úgy erővel bírtuk, és odaéregettünk, és meg tudtuk csinálni azokat a kompenzálásokat, azokat a besegítéseket, addig ez nagyon jól működött, és kevés helyzetet engedtünk a vendégeknek, még emberelőnyben is. Aztán ugye a mérkőzés vége felé rendszert váltottunk, ott ugye már a szélső rásegítések nem voltak meg, hiszen ugye 5 védővel voltunk, középpályáról már nem tudtunk kiérni, nagyon beszűkültünk oda a kapu elé, és ugye nagyon sok beadás jött. Onnantól kezdve pedig nyilván ők igyekeztek magassági fölényt kialakítani, mi erre nyilván reagáltunk ugye a cserével, de ettől függetlenül nagyon 50-50 helyzetek voltak, hiszen tényleg ők is fizikálisan nagyon erősek voltak ott a 16-oson belül, úgyhogy sajnos ugye volt 2 fejes gól, amivel egyenlíteni tudtak, és volt még egy óriási lehetőségük, úgyhogy hát majd esetleg ebből lehet, hogy tanulunk a jövőre nézve, vagy nem tudom, hogy kell-e, de nyilván nem is az én tisztem ezt megítélni. A lényeg az,

0: hogy azért ki tudtuk húzni ezt a hátra lévő néhány percet az egyenlítés után, és tényleg óriási eredményt értünk el, úgyhogy le a kalappal mind a stáb, mind a játékosok, mind a szurkolók előtt, mert azt gondolom, hogy nagyon is átérezték azt, hogy milyen nehéz helyzetben van a csapat, és hogy milyen nehéz feladat állt előttünk, és tényleg az elejétől kezdve, a kiáltás után pedig aztán még inkább nagyon nagy plusz energiákat tudtak nekünk adni, úgyhogy ez egy óriási közös siker.
1: Következzék a Ferencváros mesterének értékelése, azaz Borbé Balázs értékel.
2: Én úgy gondolom, hogy a kiállításig nagyon-nagyon jól játszottunk. Tényleg szervezetten, agresszíven, önbizalommal, kellő önbizalommal gólt is tudtunk rúgni, úgyhogy nagyon-nagyon jól működött az egész, amit elterveztünk. És még azt is merem mondani, hogy a kiállítás után az első kapott gólig is kontrollálni tudtuk a mérkőzést egy emberrel kevesebben a pályán. Nyilván a végére elfáradtunk, de nem is lehet csodálkozni. Meleg volt a vége, de hál' Istennek be tudtuk húzni, és tovább jutottunk, nagyon örülünk.
3: Az ivószünetig abszolút a labdabirtoklási fölény is megvolt, de utána is már labda nélkül is sikerült valahogy kontrollálni. Ennek mi volt az alapja? Beszéltünk arról is mérkőzés előtt, hogy ott a középpályás presszing nagyon fontos lesz, elég sok visszaszerzett labda volt jó helyeken, és mint hogyha most elég zártan is tudott volna maradni a Fradi.
2: Hát ez volt a tervünk, hát volt egy meccs tervünk, ami mondom a kiállítás is abszolút működött, de kiállítás után is tudtuk labda nélkül főleg kontrollálni a mérkőzést. Nyilván egy emberre kevesebben a labdabirtoklásban a hollandok voltak jobbak, de igazából a helyzetre nem emlékszek, hogy ki tudtak volna alakítani. Jól védekeztünk, agresszívek voltunk, kellően veszélyesek tudtunk maradni Lenivel elől, szóval veszélyeztetni is tudtunk, meg is tudtuk rúgni a másik gólt. Ugye mondom, a végére picit elfáradtunk, de annak ellenére Zakariasennél volt a meccslabda, ami sajnos nem tudott gólra váltani ezt a helyzetet, de ennek ellenére örülünk a továbbjutásnak. Nagyon nagy meló volt szerintem, gratulálok a csapatnak, játékosoknak, szurkolóknak, ezt együtt vittük véghez, úgyhogy innentől kezdve egy kicsit élvezzük egy-két-három órát, de holnaptól maximális koncentrációval se semmi mérkőzést.
3: A végén Zakariasse nem talált kaput, de egyébként ebben a párharcban a Fradi 5-ször talált kaput, abból 4 gólt szerzett. Ez lehet, hogy picit ilyen nehezen megragadható, de mit árul el erről a mostani Fradiról, a karakterről, az erényekről?
2: Hát örülök ennek, hogy ennyire hatékonyak voltunk, de nyilván, hogyha nem játszunk 60 percet, vagy 55 percet, vagy nem is tudom mennyi volt pontosan ember hátrányban, akkor valószínűleg a lövések száma, vagy a kaput eltaláló lövések száma is egészen más. Örülök, hogy megvan a megfelelő önbizalmunk, a tapasztalatunk, hogy ilyen mérkőzéseket játszani tudjunk, és sikeresen tudjuk lehozni. Bízom benne, hogy tovább is ilyen szinten tudunk majd teljesíteni.
3: Edzőként abból mekkora erőt tudsz meríteni, hogy a csapat ilyen gyorsan tudott adaptálódni az elképzeléseidhez, egy másfajta játékrendszerhez, picit másfajta felfogáshoz?
2: Örülök neki nagyon, tényleg az első perctől fogva nagyon nyitottak voltak, rengeteget dolgoztunk, tényleg majdnem még nem egész 2 hónapja vagyunk együtt, de egész jól működik. Na nyilván az európai mérkőzésekről van szó, mert ott volt egyelőre több meccs, de nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a teljesítményt, ezt a szintet át tudjuk vinni a magyar bajnokságban is.
1: Nagy előnnyel kezdte a visszavágót a Győr csapata, 6-2-re győzött idegenben luxemburgi ellenfele ellen. Hazai pályán azonban nem nagyon ment a játék, a vendégek 1-0-ra vezettek, majd 10 emberre fogyatkoztak, a Győr kihagyott egy büntetőt, utána egyenlített, és végül is 1-1-es döntetlennel zárult a párharc második mérkőzése, természetesen a Győr magabiztosan jutott túl luxemburgi ellenfelén. Most hallgassuk meg a találkozót követően, mit nyilatkozott Bíró Barnabás Cingerkocka Henriettának.
4: Kijelentem, hogy nem ilyen továbbításra számítottunk, hiszen emberelőnybe kerültünk az első félidőben, és úgy érzem, hogy ezt nagyon nem tudtuk kihasználni ezen a mérkőzésen. Nem tudom, hogy mi volt ma a csapattal, mindenkinek a teljesítményében. Tényleg nem ezt vártuk, hogy így játszunk, de semmi gond, szerencsére továbbítottunk. Holnap ugyanúgy felkelünk, megyünk tovább és csináljuk tovább az egészet.
5: Ennek ellenére azért kaptatok kritikát a szurkolóktól, jogosan?
4: Úgy érzem, hogy jogosan igen, hiszen tényleg ma nem azt az arcunkat mutattuk, amit esetleg a tavalyi szezonban. Kicsit másképp indult a szezon, ahogy mi ezt terveztük, de tényleg azon vagyunk minden egyes edzésen és minden egyes nap, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk, és tényleg megyünk tovább a következő fordulóra, hétvégén pedig a bajnokira.
5: most a mérkőzés után is nagy a hőség. Ez valamelyest befolyásolta a játékot itt vagy ott?
4: Igen, hát talán amikor kijöttünk 34 fokot mutatott a hőmérő, tehát annyira nem kellemes ilyen időben játszani, de úgy gondolom, hogy ez nem lett kifogás, hiszen meleg van, nekik is meleg volt, nekünk is meleg volt. Tényleg ez a mai nem úgy jött össze, hogy szerettük volna.
5: Ma is kaptatok gólt, a védelemben még mi nem állt össze, mint kell javítani?
4: Hát talán ez a kicsit egységesség, pedig azt sem mondhatnám, hogy nem vagyunk összeszokva, hiszen oké, az Umatum idén csatlakozott a csapathoz, de úgy gondolom, hogy jól beilleszkedett. Nem tudom, hogy mink kell még javítani, biztos vagy benne, hogy megnézzük ezt a meccset a holnapi nap videón, és tanulni fogunk a hibákból.
1: Most pedig következzék a csapat kapusa, Megyeri Balázs.
6: A továbbjutás sima volt az első meccsnek köszönhetően, de a játék az még nagyon döcögős. Úgy gondolom, hogy ez még nagyon a, mondhatjuk úgy, a szezon elejé forma. Kinn is igazából annyival voltunk jobbak az ellenfélnél, hogy nagyon sok helyzetet kihasználtunk és góllal fejeztünk be. Van még meló a csapatban, az biztos.
5: Mivel leginkább, és hát a kapott gól az mennyire dühítő, mi volt a hiba?
6: Dühítő, minden gól dühítő. Azt gondolom, hogy az is egy olyan szituáció volt, ami teljesen elkerülhető lett volna. Felesleges labdavesztések voltak, aztán nyilván a kapus nézett ki rosszul, de hát ez benne van a játékban. Azt gondolom, hogy főleg az első fél időben megbeszéltünk valamit, ami igazából nem jött vissza abszolút a pályán, amit elterveztünk, úgyhogy tényleg sok dolgunk van még.
5: A kapuból te hogy láttad, hogy ember előnyben miért csupán egy gólt tudott szerezni a Győr?
6: Igen, ezzel már meggyűlt a bajunk a hétvégén is a Vasas ellen, ugye ott is nagyon sokat voltunk ember előnyben, ott se tudtuk igazán ezt előnyünkre váltani, talán még azt is lehet mondani a hétvégén mindenképpen, meg talán most is egy kicsit jobban megzavarodtunk, amikor ember előnyben voltunk, sokkal jobban néztünk ki, amikor létszámazonosan voltunk a pályán. Talán az, nem tudom, még egyelőre keresjük az okokat, vissza fogjuk nézni, át fogjuk beszélni, ki fogjuk elemezni, és menni kell tovább. Hétvégén újra bajnoki van, ugye erőltetett menetben vagyunk, úgyhogy talán ez is egy kicsit így nehezebb, hogy ugye úgy építkezünk egy új edzővel, hogy azért tényleg nem sok időnk van, igazából meccsből meccsbe megyünk, regenerálunk, játszunk, úgyhogy így jó formán csak a meccseken tudunk úgymond automatizmusokat kiépíteni.
5: Viszont van tovább, hiszen a négyszeres lett bajnok Riga lesz a következő ellenfél. Hát miben kell javulni, bár ezt már azért eseteltet, hogy sikerrel vegyétek azt az akadályt is?
6: Sok mindenben, szinte mindenben kell javulni, meg mindenben is lehet javulni. Vannak olyan elemei a játéknak, amiben úgy gondolom, hogy már most javultunk, de folyamatosan előre kell nézni, dolgozni, és tényleg ezeket a apró hibákat, meg nagyobb hibákat is javítani kell minél hamarabb.
1: Hallgassuk meg, hogyan vélekedett a találkozóról Efrain Juárez, a csapatvezető edzője.
7: Of course, one of the first goals to go in these situations, in these competitions, European competitions, Conference League.
8: Alapvetően az volt a célunk, hogy nyilván a továbbjutás megnyerjen a Konferencia Ligában. A BL kiesés követően voltak olyan szituációk, ami nem voltunk elég élesek, nem voltak ezek elég jó dolgok a kapu előtt. Azt gondolom, azért voltak biztató dolgok is. Nyilván nem erre számítottunk saját részünkről, nem ilyen játékra számítottunk. Továbbjutottunk, nyomni kell tovább a dolgokat is csinálni.
7: About go to Europe.
5: A második büntetőből eredményes volt csapattal, de úgy összességében mi a véleménye az emberelőnyös játékról?
7: No, we know that it's going to be difficult to open them.
8: Igen, ember hátrányban nehéz volt feltörni a védekezésüket, volt egy nagyon alacsony blokk, amiből megint csak átmenetekkel próbált operálni az ellenfél. Ezeket próbáltuk megállítani. Azt gondolom azért az első fél után a második sokkal jobban nézett ki. Párharcerősek voltunk, illetve tempóban is többet tudtunk nyújtani. 11-es következtében megszereztük a döntetlent, tehát igazából azt tudom mondani, hogy erre még rárukhattuk volna a gólunkat, nyilván 2-11-es nem kell megmagyarázni. Ugyanakkor büszke vagyok a csapatra, büszke vagyok arra, amit most itt a pályára letettünk, hiszen a mérkőzés végén 8-20-as korú játékossal voltunk fenn a pályán. Őszintén nem emlékszem olyan momentumra, vagy olyan nemzetközi porondon lévő csapatra, akik ennyi fiatal játékossal a keretben, illetve a pályán tudtak eredményt elérni a következő körbe lépni. Ez a klub és a működésünk szempontjából is egy büszkeség és boldogság. menni kell tovább és tapasztalni.
7: Hopefully we can get continue.
5: Mégis a szurkolók kritikusak voltak, talán többet vártak játékban, vagy több gólt. Jogosnak érzi, vagy nem?
7: It's normal, of course, it's normal. But
8: ez abszolút normálisnak kell tekinteni, hogy ilyen véleményt formálnak a szurkolók, de ugyanakkor azt szeretnénk kérni, hogy azért értsék meg azokat a szituációkat, amiben most vagyunk, egy kicsit újjáépítés alatt is áll a klub, illetve büszkének is kell lenni arra, amire én büszke vagyok, arra a szurkolóknak is büszkének kell lenni, hogy 8 játékosunkkal, 8 fiatal játékossal fejeztük be ezt a mérkőzést, ahogy előbb említettem, azért ez ritka jelenség a nemzetközi fociban, hogy ennyi fiatal játékossal is megvan a továbbjutás. Nyilván ez az újjáépítési folyamat, ennek a része az is, hogy tisztelnünk kell a szurkolók véleményét, mégis azt gondolom, hogy a realitás is figyelembe kell venni. Ha azt veszük, hogy 5 meccsen csak egy vereséget szenvedtünk, ez jól néz ki. Nyilván sok a döntetlen, és azt is tudjuk, hogy van fejlődési potenciál a csapatba. Most éppen ezen az úton vagyunk, hogy ezt a fejlődési potenciált minél gyorsabban ki tudjuk magunkba hozni.
1: A Debrecen Soványka egy gólos előnnyel utazott Jerevánba, de 0-0-ra végzett, így tovább jutott. Cibla Flórián az első mérkőzésen győztes gólt lőtt, most ő értékel Fazekas Máténak.
9: Szóval elsősorban gratulálni szeretnék a továbbításhoz. Azért, mit mondjak, nem volt egy könnyű mérkőzésetek. Hogyan értékeled a csapat mai teljesítményét?
10: Én azt gondolom, hogy a mai mérkőzésen nagyot küzdöttünk. Meg volt a lehetőség a másik gól megszerzésére, de ugyan meg volt az ellenfélnek is az esélye, hogy megszerezze az egyenítő gólt, de jól láttuk a sarat, és sikerült tovább jutunk.
9: Mit gondolsz, mennyit jelentett momentálisan, hogy az első mérkőzésre megszerzett előnnyel érkezett a Körményországba?
10: Azt gondolom, hogy jó érzés volt, hiszen előnybe várhattuk a visszavágót, és úgy jöttünk Jerevánba, hogy talán szeretnénk mindenféleképpen jutni.
9: És hát ez össze is jött, viszont 0-0 lett a végeredmény, így a végsőgi koncentrálnotok kellett, hogy megőrizzétek az előnyt. A hajrában mennyire kellett fejben is higgadtnak maradnotok?
10: Azt gondolom, nagyon higgadtak maradtunk fejben is a hajrában, és ennek köszönhető is javában, hogy tovább jutottunk.
9: Mit gondolsz, mit üzen ez a továbbjutás a csapat erejéről ilyen korai szakaszában a szezonnak?
10: Azt gondolom, hogy még van hova fejlődnünk, meg még mondjuk játékban is, de azt gondolom, hogy sikerülni fog a kövessük a mesterutasítási, de még az elején járunk.
9: Pontosan mire gondoltál, mi az, amiben szerinted fejlődnie kell a csapatnak akár a következő mérkőzésén?
10: Azt gondolom, hogy nyugodtabbnak kell lenni labdába, és a döntéshozatalokba jobbakat választani, nem elkapkodni.
9: És hát ezután pedig irány Dánia, ugyanis a következő körben a Kőbenhavn várátok. Ez sem ígérkezik egy könnyű párharcnak, a dán együttes legutóbb Bajnokok Ligája főtábláig menetelt. Mit gondolsz erről a párharcról?
10: Azt gondolom, hogy jó ellenfél lesz, de mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy tovább jussunk akár.
1: Negyedik kupacsapatunk, a Paks hazai pályán 2-1-re kikapott a Panathinaikosztól. Nem sok esélye volt a továbbjutásra, ennek ellenére remekül helytált, kétszer is vezetett, de 2-2 lett a vége, így a görög gárda lépett tovább. Folytassuk most műsorunkat kardvívással, hiszen most ért haza a világbajnokságról Battai Sugár Katinka, aki egyéniben 3. helyen végzett, a csapattal viszont elhódította az aranyérmet. Kohári Zsombor beszélgetése.
11: Így tervezted ezt a világbajnokságot, hogy mind a két kategóriában dobogóra ez?
12: Nem terveztem tulajdonképpen ilyen érem megfogalmazásokat magamban. Természetesen tudtam, hogy képes vagyok egyéniben is, és csapatban is képesek vagyunk érmet szerezni. Az, hogy az milyen színű, az tulajdonképpen bármi lehet, mert nagyon nyuanszukon műlik már egy ilyen versenyen. De azért ez nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy ennyire eredményesen és ennyire stabilan tudtam vívni egyéniben és csapatban is, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre. Azért, hogyha azt mondták volna, hogy 2 éremmel jövök haza, azt egyértelműen aláírom.
11: Hogyan sikerült egyébként jól időzíteni a formát, hogy egyéniben és csapatban is kijöjjön a lépés?
12: Nagyon profin készültünk az előtte lévő edzőtáborokban, fel volt építve tudatosan, hogy mikor mennyi vívásra van szükségünk. Én is már elég jól ismerem, van elég nagy rutinom így a felnőtt versenyzésben is magamat, hogy mégis mennyi terhelésre van szükségem így közvetlen akár a versenyek előtt. Úgyhogy ez egyértelműen a fizikai felkészülésen a kondiedzőmmel, a vívóedzőmmel, Dávid Lászlóval ezek ki voltak találva, és ők szakértelmükkel ezt így ki tudták időzíteni.
11: Csapatban pedig már ez volt a 3. világbajnoki címed, és hát Kairó és Milánó után most Ázsiát is bevettétek, Hongkongot, azt hiszem így néz ki egy igazi bajnoknak az eredménylistája. ha belegondolsz, vagy ha volt már időd ezen gondolkozni, ez miben volt különleges a másik kettőhöz képest, vagy miben volt egyedi?
12: Nagyon érdekes, hogy tényleg már harmadjára tudtunk csapatban világbajnoki címet szerezni, tulajdonképpen mindig egy kicsit más csapatfelállással. Nagyon stabilak voltunk egész nap, és azt gondolom nagyon tudtunk dominálni, nem voltak különösebb kilengések, mindenkinek voltak kisebb-nagyobb megingásai, de ettől függetlenül nagyon húztuk egymást. Úgyhogy hát ez a többi csapatversenyre is jellemző volt, amiket nyertünk, de azt gondolom, hogy ez kiemelkedően egységes csapat volt most.
11: Te voltál a magyar válogatott befejező embere. Amikor az elődöntőben sétáltál ki az utolsó asszóra franciák ellen, ott még hátrányban voltunk. Ott milyen érzések voltak a fejedben, hogy hogyan lehetne ezt megfordítani?
12: Fejező asszónál azt vettem észre magamon, hogyha nagyon tudok arra fókuszálni, hogy én most a csapatért vívok, magyarokért vívok, magamért vívok, edzőmért vívok, és valahogy így ezt tartom leginkább így szem előtt, hogy ezt így meg tudom csinálni, és hogy egy ilyen csapat szellem van bennem, akkor az egyértelműen nagy erőt tud adni, úgyhogy szerintem így nagy részt ez volt így a fejemben, és próbáltam mindig csak a következő túlsra fókuszálni, és ledominálni az egyébként nagyon magabiztos francia vívót, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy ezt sikerült megcsinálnom.
11: Sikerült is, valóban. A döntőben némileg más helyzetben, ott ugye előnyből vártuk az utolsó asszót, viszont ott már a világbajnoki aranyérem sorsa volt az eldöntendő kérdés. Az az asszó, az hasonló volt, vagy bármiben más volt-e, amikor kisételte?
12: Más volt, egyértelműen más volt, teljesen más volt az egésznek a felépítettsége is. Az elején nagyon rosszul indítottunk, aztán a Luca nagyon jól szállt be, megfordította, és onnantól egy olyan magabiztosságot és dominanciát tettünk át a másik csapat fölött, ami szerintem az utolsó asszóba is jellemző volt rám. Egy pici izgalom azért volt bennem, hogy most az utolsó asszó van, és most én ezt be kell, hogy fejezzem, de ismét próbáltam leszűkíteni a fókuszomat arra, hogy nekem csak egy tust kell adnom, és sikerült jó ötleteket csinálnom és befejezni az asszút, úgyhogy nagyon, nagyon boldogok voltunk.
11: Az interjú elején már említetted, hogy gyerekkorod óta közös edződdel Dávid Lászlóval sikerült most világbajnoki címet nyerni. Ha vissza kell gondolni, hogy valóban karriered kezdete óta az ő felügyelete alatt nevelkedsz, és most együtt nyertetek egy világbajnoki címet, akkor hogyan tudnád jellemezni ezt az utat, hogy milyen utat jártatok ti be ketten?
12: Nagyon kemény utat jártunk mi be. Mikor erre így visszagondolok, azért meg is szoktam hatódni, vagy most is azért így el tudok érzékenyülni ezen, mert tényleg 9 éves korom óta ő az edzőm, és olyan nehézségeket és egyébként nagyon nagy sikereket is éltünk meg, ami nagyon felemelő és megható. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy most ő lehetett a keretedző itt a világbajnokságon, és ilyen eredményesen tudtuk képviselni, és ennyire profi hozzáállással és ennyire összetartó csapat volt így vele együtt az a csapat.
11: Luca, Szűcs Luca VB döntő után úgy fogalmazott, mint ahogy te is kitértél rá, hogy talán a csapategység volt ennek a győzelemnek az igazi kulcsa, és hogy valóban tényleg összeállt úgy igazán a csapat veletek négyen és ezzel az edzővel. A jövőre tekintve is ez a recept lehet a megoldás a következő 1-2 évben?
12: Azt gondolom, nagyon fontos a csapategység mindenképpen, főképp egy olyan sportágban, ami tulajdonképpen egyéni sportág, és szerintem emiatt a csapatversenyeken külön kell nagyon fókuszálni arra, hogy ez a csapategység ez működjön, és ott egymásért tudjunk küzdeni, úgyhogy persze szakemberekkel is fogunk ezen dolgozni, és persze ez a cél, hogy ez minél egységesebb legyen.
1: Kedves hallgatóink, ezzel a hazafutás végére értünk. A mai nap szerkesztője Olasz Gergő volt, a hangmérnök Antal Ricsi, búcsúzik a műsorvezető Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral. Műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
13: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Balogh Balázs, Bene Ferenc, Horváth Milán, Keszi Dóra, Kreisz Bálint és Regős László Pál. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban beszélünk arról, hogy a 41 éves LeBron James Philadelphiában folytatja a pályafutását. Felvezetjük a labdarúgó NB1 második fordulóját, illetve élőben közvetítjük a Puskás Akadémia Kisvárda NB1-es labdarúgó mérkőzést, és te pedig jelentkezik a Karfiol Fül, a Birkózó magazin. A stúdióban Dósa Dániel, kétszeres világbajnoki bronzérmes tőröző, köszöntelek és gratulálok, Hongkongban szerezted ezt a bronzérmet, ami immáron a második, és még egy jelentősége lehetett ennek, hogy a küldöttségnek ez volt az első érme. Ez mit szokott jelenteni a csapat többi tagja számára?
4: Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen. Az első érem, hát őszintén szólva az én tapasztalatom az, amikor látom, hogy egy csapattársam az első versenynapon, vagy pedig egy előttünk lévő versenynapon érmet nyer, az rám mindig motiváló hatással van, és így nagyon remélem azt, hogy a csapat, vagy a küldöttség többi tagjára igazából ez egy motiváló hatást tudott kiváltani.
3: Az, hogy mondjuk más nyeri az első érmet, most gondolok például Tbilisire, amikor Szemes Gergő nyert egy bronzérmet, pont előtted, hogy az rád doppingoló hatást vált ki mondjuk a csapatra való tekintettel?
4: Hát igen, ez egy más helyzet volt, hiszen a Szemi úgy nyert tavaly világbajnoki bronzérmet, hogy pont engem vert meg a négybe jutásért, az éremért, szóval hogy az egy teljesen más helyzet volt, mint az, hogy mondjuk a többi versenynapon a küldöttség többi tagjára milyen hatással van az, hogy mi érmet nyerünk. Tavaly az biztos, hogy amikor ugye kikaptam és a Szemi érmes lett, akkor az hát ott nagyon nagy hiányérzetem volt, és ott teljesen biztos voltam abban, hogy éremmel akarok hazamenni erről a világbajnokságról, ugye a tavalyról, és igen, ott végül sikerült is összehozni csapaton, szóval hogy az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy motivációt adott, hogy a Szemi érmet nyert, és nagyon meg akartuk csinálni csapaton is ezt az érmet, és az összejött.
3: Akkor ugye egy nagyon hosszú sorozat szakadt meg, egy intervallum, ugye Kamuti Jenő 1973-ban szerzett utoljára világbajnoki bronzérmet, és ezt adtátok át a múltnak, ennek a hosszú intervallumnak a bevégzettével. Mi lehet az oka annak, hogy 73 és 2025 között nem volt világbajnoki bronzérem?
4: Hát az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye én életben sem voltam még ennek az időintervallumnak egy nagyon nagy részénél. Én arról tudok nyilatkozni, arról az időszakról, amikor én ugye elkezdtem a felnőtt karrieremet, hogy onnantól kezdve mi változott, vagy az évek alatt hogyan változott az egész szakágunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben rengeteg tehetség tudott akár már kadett junior szinten eredményeket elérni, és utána ezeket a tehetségeket sikerült az egyesületeknek megtartania, illetve a szövetségnek megtartania. Ugye nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik tényleg ügyesek voltak, jó edzőpartnerek is lettek volna, és még nemzetközi szinten is volt bennük abszolút potenciál, csak túl korán abba hagyták, nem voltak motiváltak. Az elmúlt időszakban pedig pont ez változott, hogy sokan vagyunk, és sok erős tőrvívó van jelenleg Magyarországon. Keretedzésre is, hogyha lemegyek, úgyhogy tényleg ott vagyok a világranglista elején, és nem csak én, hanem személy is ott van a világranglista elején, úgy, hogyha nem figyelünk a egyedzésen, akkor nagyon sok olyan csapattársunk van, még akár junior szinten is, vagy junior korosztályból is, akik meg tudnak verni minket edzésen, és én azt gondolom, hogy ennek a színvonalnak a növekedése vezetett ahhoz, hogy igazából most az elmúlt két világbajnokságon három érmet is tudtunk nyerni, két egyénit, egy csapatot. Ez szerintem szinte példátlan férfi törben.
3: 2013-ban ugye Budapesten rendezték a kadett kontinens viadalt talán, ott volt az első pont, amikor feltűntél, és hogyha jól emlékszem, bronzérmet szereztél.
4: Így van.
3: Akkor Belisza és Andorral beszélgettem, és ő azt mondta nekem, hogy te leszel az, aki, ha más nem jön, akkor a hátán fogja vinni a magyar tőr szakágat.
4: Hát, igen, ez nagyon hízelgő. Jött más áll az égnek, szóval, hogy ki kellett várni, ugyanis volt tényleg egy olyan időszak volt a karrierem során, egy jó pár év, amikor nagyon egyedül éreztem magamat, mert a jelenlegi csapattársaim még ugye fiatalak voltak, és még nem tudtak odaérni a felnőtt mezőnyben, és a kortársaim azok meg nem feltétlenül vették annyira, nem vették annyira komolyan, vagy külföldre mentek egyetemre, vagy elkezdtek egy komolyabb egyetemet, és így igazából így kikoptak, vagy nem tudtak annyi időt belefektetni a vívásba, hogy nemzetközileg is eredményesek legyenek. Igen, azok nem voltak egyszerű évek. Ott tényleg arról volt szó, hogy csak is kizárólag az egyénire tudtam koncentrálni, és a csapat az meg arra volt jó, hogy a lehető legtöbb asszót vívjam, és így gyakorlatilag edzek az egyéni versenyekre, de már egy jó pár évvel ezelőtt, ugye, amikor a szemmi feltűnt, amikor megnyert az első világkupa érmét, ez nem is tudom, amikor volt, 2021-2 kettőben talán, nem emlékszem pontosan, akkor ott kezdődött egy teljesen új időszámítás, hiszen akkor éreztem először azt, hogy basszus, nem vagyok egyedül, és hogyha már két jó, erős vívó van a csapatban,
3: már pedig, az már majdnem csapat.
4: Az már majdnem csapat, és a harmadik meg tényleg tudhat hozni egy olyan szintet, ami elég ahhoz, hogy a másik kettő megnyerje igazából, és ott kezdtünk el tényleg azon morfondírozni, hogy fú, basszus, ebben nagyon sok potenciál van.
3: A te pályafutásod azért elég sok törözőt érintett, mert hogyha visszanézzük az Insperger Mészáros Balog csapatot például, hogyha vissza tudsz erre emlékezni.
4: Persze.
3: Aztán Mátyás Mészáros Német, aztán a Szabadosok, aztán szintén Némettel, aztán Insperger Samu Mészáros, szintén Német. Tehát Szabados Mátyás. Tehát, hogy gyakorlatilag te, akik számítanak a törben, mindegyikkel vívtál egy csapatban. Tehát tulajdonképpen te vagy most a magyar törvívás történelme.
4: Igen, talán a jelenkori történelme. Hát én is ugye legfiatalabbként kezdtem egyszer ebben a felnőtt válogatottban, még junior 3-osként vagy 2-esként kerültem be először a csapatba, és valóban olyan emberekkel vívtam, akik ma már edzők, vagy magas szintű klubvezetők, szakosztályvezetők, válogatott edzők, szóval igen, valóban elég sok mindenkivel találkoztam fiatal koromban a Páston, és valóban elég sok ideje benne vagyok már ebben a rendszerben. Igazából nagyon jó érzés látni azt a, vagy megélni, inkább azt mondanám, végigkövetni személyesen azt a folyamatot, ahogy eljutottunk odáig, hogy világbajnoki éremről, illetve bajnoki csapatéremről tudunk beszélni, onnan, hogy még tisztán emlékszem arra is, amikor felnőtt csapatba kerültem, és akkor még a 16-ba jutásért küzdöttünk állandóan, és ez számomra egy nagyon nagy büszkeség, hogy én akkor is ott voltam, amikor még küzdöttünk a 16-ért, és nagyon gyakran még be se tudtunk jutni a 16-ba, és most meg világbajnok, illetve európa-bajnoki dobogóra tudtunk már állni a csapattársaimmal. Ez egy elképesztően nagy elképesztően jó érzés számomra, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a fejlődést, ezt végig tudtuk csinálni.
3: Említhetjük mérföldkőként ezt a világbajnoki bronzérmet, ezt a hongkongi dobogót?
4: Említhetjük, hiszen ez az első egyéni Európa-bajnoki vagy világbajnoki érmem, szóval mindenképpen egy mérföldkő a pályafutásomban, aminek rettenetesen örülök, és nagyon sokat dolgoztam érte, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor jutottam el már egy EB vagy egy VB, egyéni EB-VB éremnek a kapujába, és rendre rosszul alakultak azok a helyzetek, nagyon kicsiken múlott az, hogy érmes lehessek, és igen, most büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és hogy most már egyéni világbajnok érmesnek is mondhatom magamat.
3: A Tőröző Dósa Dániellel beszélgetünk, és ha már szóba hoztuk Belicai Sándort, akkor mindenképpen hozzuk szóba Szirmai Benedeket, mert hogyha jól számolom, akkor nagyjából 10-11. Éve dolgoztok együtt. Hogyha jól emlékszem, akkor 16 környékén fejezted be a közös munkát Belicai Sándorral, és utána valamikor kezdtetek Benedekkel, nem?
4: Volt egy ilyen átfedés a kettő között, amikor hivatalosan lezárult amikor hivatalosan átkerültem a Sanyi bácsitól Benedekhez, de igazából valójában már korábban elkezdtünk a Benedekkel dolgozni, ugye Sanyi bácsi nem igazán tudott velem versenyekre utazni, korától fogva, és ezért Benedek volt az, aki már nagyon sok junior világkupára is elkísért, és így már hát igazából volt egy ilyen átfedése között a két időszak között, de nagyjából valójában igen, stimmelhetnek ezek a dátumok.
3: Milyen a kapcsolatotok? Mert beszéltem olyan versenyzővel, aki az edzőjével több időt tölt, mint a szerelmével, jegyesével. Te ezt hova tudod elhelyezni ezt az időmennyiséget, amit Szirmai Benedekkel töltesz?
4: Hát az időmennyiség az sok, de hát pláne most ez a júliusi hónap, amikor tényleg 6 napot voltunk itthon, és a maradék 25 napot ezt meg ugye külföldön töltöttük, ugye először Olaszországban edzőtáboron, utána meg a világbajnokságon, Hongkongban. Hát ebben a hónapra lehet azt mondani, hogy több időt töltök vele, mint a feleségemmel, de hála az égnek azért a szezonnak a többi részében ez azért nem így van. Benedekkel nagyon jó kapcsolatunk van. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a klasszikus értelembe vett edző tanítvány viszony az általában egy ilyen aláfölé rendeltséget foglal magába. Mi ebből ki tudtunk egy kicsit törni, és sokkal inkább partnerként tekintünk egymásra. Mind a ketten kölcsönösen tiszteljük egymást. Az utolsó szó mindig az övé, de eljutottunk tényleg arra szintre már több évvel ezelőtt, hogy nagyon érdekli a véleményem dolgokról, és hogyha valamiről például én azt állítom, hogy nekem ez így jobb lesz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül ért vele egyet, akkor is elfogadja azt, hogy én így látom, de mindenben vétójoga van, és tiszteletben tartom azt, hogy ő az edzőm, és ez a rendszer így nagyon-nagyon jól tud működni vele, aminek meg is van az eredménye.
3: Akkor tekintsük át a hongkongi világbajnokságot, ugye a 32 közé egy katari Ovajda nevű vívóval kezdtél. Azért ragadnék le egy picit ennél, mert az, hogy katari tőröző van a világbajnokságon, az mióta jellemző?
4: Katariak már nagyon régóta vannak. Hát igazából rengeteg nemzet van. A férfi tör, most a világbajnokságon a harmadik legnagyobb mezőny volt, hogyha megnézzük a nevezettek számát, átlagosan a világkupa versenyeken, illetve a Grand Prix versenyeken, akkor a férfi tör a második legnagyobb mezőny a férfi párbajtőr után. Rengeteg olyan nemzet van jelen, rendesen a világkupa szezonban is, szóval nem arról van szó, hogy a katariak azok most csak feltűntek, egy világbajnokságra utaztak és szerencsét próbáltak, hanem ők kőkeményen lenyomják az egész világkupa szezont, mind a 8 versenyt.
3: Mondjuk anyagi gondjaik nem nagyon vannak.
4: Anyagi gondjaik nincsenek, azért a sportban nagyon sokat fektetnek ott, hogyha jól tudom. Egy portugál edzőt igazoltattak, már nagyon rég oda dolgozik együtt a csapattal, és nekik is ez egy történelmi jelentőségű világbajnokság volt, hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy Katari vívó 64-be jutott felnőtt világbajnokságon. Csak hát sajnos utána velem kellett.
3: Hát igen, 32-ben már nem jutott, 15-4-re nyertél. A következő ellenfeled volt az a Borodacsov, aki ugye orosz, és volt egy időszak, amikor az oroszok nem indulhattak a nemzetközi versenyeken. Ők hogy tudtak úgy készülni, hogy meg tudják tartani azt a szintet, amire az ukrán háború előtt már képesek voltak?
4: Nem tudom, hogy ők erre hogyan tudtak készülni. Viszont nálunk egészen korán elkezdtek már visszajönni, szóval már 2023-ban a párizsi olimpiai kvalifikációs ciklusban is volt olyan verseny, például a Kairóra emlékszem, amikor már 4 orosz is elindult, szóval, hogy férfi törben nagyon korán visszajöttek igazából az oroszok. Igen, volt egy kihagyásuk, de ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen hazai versenyt rendeztek nekik, nagyon komoly pénzdíjakkal, hogy motiválják a sportolóikat arra, hogy ne hagyják ott a vívásra, hogy ne menjenek el valahova máshova. Szóval nem annyira volt érezhető az, hogy ők, nálunk nem volt érezhető annyira, hogy olyan nagyon sokat hagytak volna ki. Ugye idén a világbajnokságon egy másik orosz volt igazából a világranglista egyes is. Szóval, hogy nálunk már bőven visszajöttek a csapat világranglistán is, már azt hiszem ötösek. Szóval nálunk nagyon gyorsan vissza tudtak jönni igazából, és már évek óta úgy versenyzünk, hogy az oroszokat vannak az összes versenyen, és a FIA is igyekszik úgy rendezni a versenyeket, hogy ne olyan helyszínen legyenek, ahol az oroszokat nem engedik be. Most például az Európa-bajnokságot is azért kellett áthelyezni Franciaországba, azt hiszem Észtországba, nem tudom pontosan, hogy jöhessenek az oroszok, mert az észtek nem engedték volna be az orosz versenyzőket, és azért utolsó pillanatban vállalták el a franciák az Európa-bajnokságnak a megrendezését. Visszatérve az asszóra, hát ez egy nagyon kemény asszó volt, én tisztában voltam azzal, hogy nekem gyakorlatilag ez lesz a nap legkeményebb asszója. Ugye az oroszokkal csapaton már nagyon sokszor összekerültünk, és rendre sajnos nem jöttünk ki jól ezekből az asszókból, és én sem tudtam olyan szinten teljesíteni ellenük, amennyire azt elvártam volna magamtól, és volt bennem mindig egy ilyen érzés, hogy de egyszer egyéniben, egy 15-ösben akarok velük összekerülni, amikor van helyem vívni, amikor van helyem taktikázni, gondolkozni, ráérezni, és nem pedig egy 5-ösben, amikor pikpak vége van gyakorlatilag mindennek, és hát úgy is mentem bele az asszóba, hogy volt egy taktikám, tisztában voltam azon, amit szerettem volna csinálni, és ez működött egy darabig, de nagyon képzett versenyzőről van szó, szóval, hogy most az Európa-bajnokságon 3. lett például, ami egy nagyon jó eredmény, és ő is nagyon elő van a világranglistán, és tisztában voltam azzal, hogy ez nem fogja könnyen adni magát. Nagyon izgalmas az szó volt, az elején vezettem, aztán feljött 7-7-nél, utána megint vezettem 11-nél, utána megint feljött 11-11-re, és utána sikerült befejeznem 15-11-re, szóval 11-11 után adtam 4 tust zsinórban, ami szerintem arról adtam a bizonyságot, hogy mentálisan nagyon erős voltam ezen a versenyen, és 4 különböző akcióval gyakorlatilag meg tudtam ott oldani ezt az asszót. Elképesztően örültem ennek a sikernek, már nagyon régóta szerettem volna összekerülni egy orosz versenyzővel 15 túsban, és pont ezért volt nagyon jó érzés, hogy sikerült is megoldanom.
3: Csak zárójel, 15 tus egyéniben van, csapatban van 5 tus, mert ugye ott ötönként váltják egymást a sportolók. Azt mondtad utána, hogy nagyon jól ment ellene, dacára annak, hogy szorosra sikeredett, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy itt vetted föl azt a tempót, ami aztán végig is vitt ezen a versenyen.
4: Így van, az első asszomban amúgy egyáltalán nem éreztem jól magamat, szóval, ahogy említetted, a Katari ellenfél ellen, hát ott nem gondoltam volna, hogy az...
3: Az mindig nagyon nehéz az első, nem?
4: Hát inkább ilyen rozsdás érzés volt, amikor így szenvedtem a páston, és igazából utána Benedek meg is nyugtatott, mert mondta, hogy ne várjak el magamtól csodát, még nyilván nem tudtam azon a szinten vívni ellene, mint amilyen szinten egy világbajnokságon vívni szeretnék, hiszen nem adott rá okot, hogy olyan szinten vívjak, szóval hogy nyugodjak meg, kívülről azt látta, hogy minden legnagyobb rendben van, és csak foglalkozzak a következő asszommal, nem kell izgulni azon, hogy ez most nem volt olyan színvonalú, az ellenfél volt az oka, és hogyha az ellenfél akar velem vívni, már pedig a második ellenfél, ugye már az orosz volt, akkor biztos, hogy menni fog ez nekem jobban is, és ez hála azért neki így is lett.
3: Hát igen, ilyen az ember, amikor maximalista.
4: Igen.
3: Jött a következő ellenfél, úgy hívták, hogy Choi, ami kevésbé érdekes, ami sokkal érdekesebb, hogy hongkongi volt, és itt fel is vetődik mindjárt egy kérdés, hogy mennyi néző volt.
4: Rengeteg. Én a párizsi olimpiához tudnám hasonlítani azt a néző mennyiséget, amennyi kijött erre a versenynapra. Ugye Hongkongban a törvívás magasan a legnépszerűbb fegyver, nem? Ugye, hát ez egyértelmű is, hiszen van egy kétszeres egyéni olimpiai bajnokuk, ugye a Cheung, illetve a Choi, akivel én most vívtam a nyomozó jutásért, ő pedig tavaly nyert Ázsia bajnokságot is, és világbajnokságot is egyszerre. Szóval ő is egy végtelenül redvényes és nagyon erős vívó, és hát ugye nagyon népszerűek is ezek a sportolók, és elvileg sold out volt az a hatalmas expo terem, ahol ugye megrendezték a világbajnokságot, mint férfitör egyéni, mint pedig a férfitör csapatnapján.
3: Kb. Mennyien fértek be?
4: Hát ebben nem vagyok annyira jó. Ezt nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Hát az biztos, hogy több ezren, de nem...
3: Lehet, hogy nem neked drukkoltak?
4: Biztos, de nagyon érdekes volt, mert egy csomó magyar számolt be arról, hogy hongkongiak, helyiek nekem drukkoltak, amit nem is igazán értettem, de tényleg sztoriztak utána, hogy kézzed ideültek mellénk hongkongi gyerekek, és mondták, hogy go, Dani, go, és én nem is igazán értettem a helyzetet, hogy de hát ők ilyen nemzeti hősök gyakorlatilag, ezek a törvívók Hongkongban, és mi vette rá vajon ezeket a gyerekeket, illetve embereket, hogy nekem drukkoljanak. De hát a többség az természetesen a hazai ellenfelet bíztatta, és a hazai ellenfél tusainak örült. Ez engem annyira nem zavart.
3: Kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudod kizárni azt szó közben a körülményeket? Mondjuk azt, hogy több ezren az ellenfelednek drukkolnak, vagy fordított esetben mondjuk egy budapesti versenyen neked drukkolnak.
4: Engem jobban feszélyezne az, hogyha nekem drukkolnának, őszintén szólva. Én több olyan verseny szituációm is volt már, amikor nagyon sokan drukkoltak ellenem, és ezeket rendre meg tudtam oldani. Én tisztában vagyok azzal, hogy milyen súly az, hogyha hazai közönség előtt vívunk, vagy egy tényleg nagyon követett sporteseményen vívunk, ugye az olimpián is. Ez volt, rengeteg néző volt, ugyanott nem feltétlen nekem drukkoltak a helyszínen lévő emberek, vagy akár a 2019-es pesti világbajnokság, amikor viszont tényleg tömve volt a bokcsarnok, és mindenki nekem drukkolt.
3: Azt terhet rak rád?
4: Régebben igen, most már nem hiszem. Nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és azt gondolom, hogy most már igazából élvezem is azt, hogyha drukkolnak nekem, és élvezem azt, hogy egy kicsit tudok, hát most ez így csúnyán fog hangzni, de szerepelni a páston.
3: Csaj, tehát Pipa 15-13-ra megverted őt. Igen. Mennyire volt ez, a 15-13 az nem mutat nagyon sima a szót, de mennyire volt ez belülről egyszerű vagy bonyolult?
4: Hát igen, hát sokkal simább volt ez a szó, mint amennyire ez a 15-13-as eredmény mutatja. Ugye alapvetően én az elmúlt 3-4 évben többször összekerültem vele világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken, és rendre megvertem. Szóval, hogy az elmúlt 3 évben vívtunk 5-ször, és mind az 5-ször én nyertem. Azóta nem vívtunk, amit a világbajnok, meg Ázsia bajnok lett egyéniben, azóta nem vívtunk, és biztos voltam abban, hogy nagyon sokat fejlődött ő is az elmúlt időszakban, és hogy nem lesz ez annyira egyszerű, de igazából az első pár túsba vezetett még, ha jól tudom, 3-1-re, ha jól emlékszem, és utána feljöttem, átvettem a vezetést, és 14-7-re is vezettem. Szóval pontosan tudtam, hogy mit kell csinálnom, és éreztem az elejétől kezdve, hogy egy kicsit tartott is tőlem, és ennek fényében tudtam igazából alakítani a taktikámat.
3: Igen, de szerzett 6 tust zsinórban.
4: Hát az egy ilyen, az nagyon pekes volt, mert igazából 14 hét volt az állás, kaptam 2 tust, az benne van, kaptam 2 tust zsinórban. Utána hát én adtam egy tust, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció volt, ami igazából nem így konvencionálisan, vagy szakmai szemmel nem kellett volna, hogy furcsa legyen. Mindenki azt gondolta, hogy tustattam. Egy teljesen egyértelmű videón is visszanézve, és teljesen egyértelmű találat történt. De valamiért az amerikai zsűri az azt gondolta, hogy ezt most el nem fogja megadni. Ez azért is nagyon furcsa, mert amint ez szóval, amint vége volt az asszónak, ugye végül nyertem 15-13-ra, rohant oda a lengyel zsűri az edzőmhöz, hogy bocsi, nehogy azt lengyel volt a videó zsűri. És ugye amikor kikértem a videót, akkor ugye az amerikai és a lengyel zsűri, azok megbeszélték ezt az akciót. És a lengyel videó zsűri elmondása alapján az amerikai az azt hallotta, hogy két penge érintkezés volt. Visszanézték a videón, és a videón ez teljesen látszódott, hogy csak egy pengérintkezés van, ő támadott, én kivédtem, és megszúrtam.
3: Szóval ezzel egyébként visszavetted a támadás jogát is.
4: Így van, ugye a pengérintkezéssel én visszavettem a támadás jogát is, szóval gyakorlatilag kivédtem, és visszaszúrtam, és akkor nekem kell adni a túst a konvenció alapján. És a lengyel zsűri mondta az amerikainak, hogy de látod a videón, hogy itt egy pengérintkezés van, és az amerikai azt válaszolta, hogy igen, ő kettőt hallott. És
3: mi az erősebb, amit lát, vagy amit hall?
4: Hát én nem tudom, hogy szóval, hogy ez tényleg egy nagyon egyértelmű akció volt, de valószínűleg kicsit nyomta az amerikai zsűrinek a vállát az, hogy a közönség kedvencnek zsűrizik, és hogyha már egyszer megadott egy találatot valahogy, akkor azt már nagyon kellemetlen lenne visszavonni ott. Ezzel amúgy én tisztában voltam, hogy valószínűleg valami ilyesmi történni fog. Én azt gondoltam amúgy, hogy többet fognak neki zsűrizni, hozzá kell tenni, hogy az amerikai zsűri végig nagyon korrekt volt, ez volt az egyetlen hibája, és még a pikantériá sztorinak az az, hogy megkérdezte a lengyel zsűri az amerikait, amikor ugye ezt a videózást nézték, hogy jó, de hogyha most ezt megadod, és a csoj feljön, és nagy Isten nyerj, akkor mit fogsz csinálni? Mert akkor gyakorlatilag rajtad ment el az asszó. És mondta az amerikai, hogy nem fog megtörténni, nem fog feljönni. És akkor amikor 14-13 volt már az állás, akkor mondta a Benedek az edzőm, hogy teljesen elsápadt az amerikai zsűri, hogy Jézus, hogy Úristen, mit csináltam. De én végig higgadt tudtam maradni, még akkor is, amikor ugye 14-10 után még kaptam 3 tuzs zsinórba. Tudtam, hogy igazából egy jó kézről lábra vett tempóra kell várnom, és hogyha ott meg tudom csinálni az előre kigondolt akciómat, akkor jó lesz, és ez így történt igazából, meg tudtam oldani a helyzetet, és még akkor is, hogyha látszólag zsinórba kaptam ott 6 tust, se az volt, hogy ilyen teljesen fogalmatlan voltam, és lefagytam volna, hanem egyszerűen egy a világranglista 2-es aktuális világbajnokkal vívtam, aki igen, elképzelt, hogy tud adni zsinórban 6 tust, sőt, még többet is, de nem zökkentem ki, figyeltem és koncentráltam arra, hogy mi lesz a következő akció, és 14-13-nál sikerült beadnom a győztes tust.
3: Jött a negyed döntő és a brazil toldó. Itt is, hogyha csak az eredményt nézzük, 15-10, az egy bővebb győzelem, tehát egy magabiztosabbnak tűnő győzelem, de mindig más a pástan.
4: Igen, ott ugye az történt, hogy alapvetően egy nagyon erős ágam volt, szóval rajta volt egy csapatolimpiai bajnok, Japán, rajta volt a világranglista 5-ös kétszeres olimpiai bronzérmes Itkin Amerikából. Nagyon-nagyon sok rajta volt még a kvalifikációs ranglistát megnyerő egyiptomi Hamza, és akkor a Csoly, én, ez nagyon sokan voltunk azon az ágon, akik tényleg nagyon jó, nagyon erős vívók voltak, és ennek az ágnak a másik oldalán hát ilyen kikapott az összes jó. És így egy ilyen az első asszóban kikapott a Hamza is, az egyiptomi is, illetve az amerikai is kikapott, és hát mi ott ennek az ágnak a felső részén ugye végverekedtük a Borodacsevvel, a Csajjal ezt az egészet, és akkor ők lent meg ott kikaptak el az első asszóban, és így igazából a toldó, aki amúgy nem egy gyenge vívó, hiszen a 2016-os olimpián ő 8-ba volt, és amúgy meg Olaszországban élt több mint 10 éven keresztül, és a legerősebb törvívókkal edzett nap, mint nap, szóval, hogy egyáltalán nem szabad lebecsülni őt. Ő jutott be a 8-ba, és így mi találkoztunk egymással igazából a 4-be jutásért. Próbáltam kizárni azt, hogy itt most mi a helyzet, hogy ez nekem most egy világbajnok éremért megy, és és hogy ez mekkora szansz. Próbáltam ezeket a dolgokat kizárni, hogy, hogy most hú, nála sokkal jobb vagyok, meg szóval nem gondoltam semmi ilyesmire. Igyekeztem úgy hozzáállni ez a szóhoz, hogy gyakorlatilag ez lehetne a 64 között is ez az asszó, és úgy is vívok, mint hogyha ez a 64 között lenne, szóval egyszerűen, higgadtan, nem siettettem a dolgokat, mint hogyha még nem melegedtem volna be. De hát ez nem igazán jött össze. Szóval ez volt a taktika, ehhez képest meg túlbonyolítottam, siettem, rohantam össze-vissza, és nem voltam túlságosan fegyelmezett, és ekkor volt nagyon-nagyon szükségem a Benedekre, az edzőmre, aki viszont hát elég karakán módon minden egyes fegyelmezetlenségem után hát üvöltött velem, hogy, hogy ezt azért nem gondolom komolyan, szóval, hogy ez, nem ezt beszéltük meg. És hogy egy ilyennél lényegesen egyszerűbben, és lényegesen türelmesebben kéne csinálni a dolgokat. És hát addig-addig mondta, amíg hát nem jött, ugye 8-5-re vezetett a brazil ellenfelem, szóval az asszó első felét megnyerte, és onnan, hát ott jött át igazából Benedeknek már, szegénynek már a hangja elment a végére, annyit mondta nekem a magáé, de teljesen jogosan akkor jött át igazából az üzenete, és ott leültem a fenekemre, és egy jelentősen visszafogottabb és fegyelmezettebb stílusban folytattam az asszót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen utána már csak két tust kaptam összesen, szóval ott egy 10-2 sikerült összehozni, ugye 5-8-ról. És igazából kétszer mellé szúrtam, és úgy kaptam még két tust, szóval... De hogyha a Benedek ott nem áll bele ennyire határozottan abba, hogy nekem most itt már pedig átnyomja rajtam, hogy ezt most is sokkal egyszerűbben csináljam, akkor simán benne van a pakliban, hogy túl reagálom ezt a helyzetet, és nem tudok megküzdeni ez a helyzetet, és ott kikapok, és megint elvérzek a világbajnoki érem előtt. Szóval nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ott tényleg ennyire lelkét is kikiabálva átnyomta rajtam, hogy nyugodjak le egy picit.
3: De nem buktál el, 15-10-re verted a brazil toldót, jönnek az izgalmak, és jön majd az elődöntő, de előtte a hírek.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Ma folytatódik a labdarúgó NB1, előreláthatólag kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, folytatódik a kánikula. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.

0: 4 év múlva a torna Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz. Az angol labdarúgó szövetség 10 millió fontos bírságot szabott ki a Chelsea-re. A londoni klub fellebbezése után elkerülte a felfüggesztett 6 pontos levonást, helyette 2027. június 30-áig két átigazolási időszakra szóló felfüggesztett eltiltást kapott ügynöki szabályok megsértése miatt. Pétervári Molnár Bendegúz bejutotta a férfi egypár elődöntőjébe az evezősök Varézében zajló Európa-bajnokságán, miután mai előfutamában a 3. helyen zárt. Az elődöntőket szombaton 10 óra 17 perctől rendezik.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Az erőmű jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással üzemel. A kormányfő bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Duna menti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Közölte azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A hazai energiaellátás biztonsága érdekében 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergiafejlesztést tervez a kormány, jelentette be a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter azt mondta, összességében mintegy 4000 megawatt, vagyis a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját kitevő szélerőmű fejlesztésre készülnek, emellett 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kívánnak kiépíteni. Országszerte több helyen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád 54, Zala 29, valamint Hajdubihar megye több településén kellett intézkedni. Szentendre egyik város részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, a honvédség biztosítja a vizet. Készenléti állapotot hirdetett a román kormány az energiahiány és a Duna alacsony vízállása miatt. A román ügyvívő miniszterelnök bejelentette, a csernavodai atomerőmű 2-es blokkját vízszabályozási beavatkozással próbálják üzemben tartani. A teljes leállásról szóló korábbi tájékoztatás ellenére a romániai atomerőművet üzemeltető vállalat tegnap elhalasztotta az erőmű 2. blokkjának lekapcsolását. Jelenleg megpróbálják a Duna vizének egy részét a Duna Fekete Tenger csatorna bejáratánál található erőmű felé terelni. Itthon azonnal intézkedéseket vezet be a főváros, miután újabb tragikus baleset történt Budapest belvárosában. Karácsony Gergely főpolgármester egyeztetett a BKK és a Budapest közút vezetőivel. A főváros több pontból álló intézkedéscsomagot jelentett be. Felülvizsgálják a nagykörút felújítási terveit, kötelezővé tennék a nehéz gépjárművek holtér figyelőeszközeit, valamint a buszok és kamionok kanyarodási sebességét 10 km/h korlátoznák.
1: Közlekedés.
0: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Hort térségében a kiépített terelésben a 62-es és a 70-es kilométer között szakaszosan torlódnak a járművek. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Ócsa térségében torlódik a forgalom, a 32-es kilométer előtt lassulásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb holnap az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: A mikrofonnál Szegő Tibor, Dósa Dániel törőzővel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmesnek mondhatja magát, és a hírek előtt ott hagytuk abba, hogy elődöntőt vívtál a hongkongi világbajnokságon. Azzal a, nem tudom jól mondom a nevét, mert olyan furcsán rengeteg mással hangzóan egymás után

0: mint az Mrzlina nevű fajlatnál, szóval a cseh.
1: Csupenics.
0: Csupenics, oké. Okay. Őróla tudni kell, hogy hát ezért elég komolyan a világ élvonalába tartozik, ha jól tudom.
1: Nagyon.
0: És hát az, hogy kemény ellenfél, az egy nagyon enyhe kifejezés.
1: Igen, olimpiai bronzérmes, európa-bajnoki érmes, világbajnoki érmes, és már világbajnok is. Hát igen, az egész világkupa szezonja az szinte hihetetlen volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 8-ból 5 versenyen, vagy 8-ból 6 versenyen is akár érmes volt, szóval, hogy tényleg ilyen brutális teljesítmény nyújtott ebben a szezonban. Ismerjük, nagyon sokszor jön mostanában Magyarországra edzeni hozzánk, ami nekünk nagyon pozitív, hiszen egy nagyon erős edzőpartnerrel tudunk készülni, de ez ugye adja magát, hogy ezáltal ismerjük is az ő stílusát. És ugye tavaly Szemi megvert őt a világbajnokságon a 8-a jutásért, és én is abszolút úgy gondoltam, hogy én nagyon-nagyon pariba vagyok vele.
0: Zárójel, Szemi egyenlő Szemes Gergő.
1: Igen. Szemi az Szemes Gergő csapattársam, így van. És hát úgy is mentem oda, hogy ez meg lesz, hogy én ezt most meg akarom csinálni, és már nyilván úgy mentem oda. Az elején jól is alakult igazából az asszó, még vezettem is, ha jól tudom, 5-2-re is, illetve még talán 8-6-ra is, vagy még talán 8-6-ra is vezettem, bár nem emlékszem pontosan, viszont sajnos utána nagyon, szóval teljesen elvesztettem a ritmusomat, teljesen elvesztettem a távolságérzetemet, a pontosságomat, és ő meg pont akkor kapcsolt rá, és ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt be tudta fejezni az asszót, úgyhogy...
0: 9 tus szerzett zsinórba.
1: 9 tus szerzett zsinórba, és tényleg végtelenül pofátlanul, nagyon taktikusan, szóval nem igazán tudok mentségeket találni, hiszen nagyon-nagyon keményen megvert abban az utolsó részében az asszónak, és tényleg le a kalappal előtte, és ebből biztos, hogy nagyon sokat tanulhatok én is, mert ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit letett ugye az asztalra. Utána a döntőben is ugye vitte tovább ezt a formát, a világbajnoki döntőben ez a srác 13-0-ra vezetett az olimpiai ezüstérmes olasz Macchi ellen. Szóval, hogy az, amit ő aznap művelt, az tényleg elismerésre méltó.
0: Majd nyert 15-2-re.
1: Igen.
0: És ezzel bronzérmes lett Dósa Dániel, és Bocskó Gábor szövetségkapitány is olyasmit mondott, mint amit én a beszélgetésünk elején, hogy Dósa Dani évek óta cipeli a hátán a magyar férfi törvívást, megjárta a hadak útját, megérdemelte nagyon ezt az érmet. Személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet kapitányként.
1: Köszönöm szépen a Bocseknak. Igen.
0: A magyar férfi törcsapat a hongkongi világbajnokságon is szerepelt. Ezt csak azért mondom így, mert ugye az elején beszélgettünk arról, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt annyi törőző férfi, hogy egy csapatot össze lehessen állítani.
1: De mindig elindultunk a világbajnokságon.
0: Hát igen, de a sikerektől azért messze.
1: A sikerektől messze, de ott mindig ott voltunk. Igen.
0: És Algériát verte a csapat 45-16-ért. Mindenképpen mondjuk el, hogy rajtad kívül Mihály Andor, Szemes Gergő és Tóth Gergely szerepelt még ebben a csapatban.
1: Így van, a tavalyi bronzérmes kvartettel
0: így van, idén is. Mert ugye tavaly Szemes Gergő szerzett bronzérmet Tbilisziben a világbajnokságon, és a csapat is bronzérmet szerzett, és miután te idén szereztél bronzérmet, így tudsz kétszeres világbajnoki bronzérmes lenni.
1: Így van, így van.
0: Szóval, hogy a 16 közé 45-16 Algéria ellen, ami szintén a külső szemlélő számára egyszerű történet, mert jóval több tust szerzett a magyar csapat, mint az algériai együttes. Őnekik milyen a stílusuk? Mi az, amire nagyon figyelni kell náluk?
1: Hát igazából ők kontravívók, és arra várnak, hogy hibázzunk. Nagyon sok ilyen csapat van, akik igazából csak abból élnek, hogy hibázik az ellenfél, és nem próbálják kihasználni. Szóval, hogy ők nem olyan szintű vívók, hogy ebből a négyesből bárkit meg tudjanak verni. Nyilván, hogyha ötször mellé szúrunk, vagy ötször nem találjuk el, akkor meg fog tudni szúrni, de azért olyan szinten vagyunk már, hogy egyik asszó sem jelentett igazából kihívást egyik csapattársamnak, illetve nekem sem. Ez igazából tudtuk, hogy egy bemelegítő asszó lesz, amit lassan, de biztosan végig kell csinálni, nem kell rohangászni, le kell ülni a fenekünkre, és egyszerűen, nagyszerűen meg kell őket verni igazából. Ez így is lett. Az első két asszóban volt talán egy pici, ilyen még kora reggeli, nem is volt annyira korán amúgy, de ilyen kis reggeli lassúság, de ott is már igazából vezettünk több mint 5 tussal 2 asszó alatt, szóval utána meg aztán mindenki hozta az asszóit. Addig is mindenki hozta az asszóit, szóval ezt nem is igazán kell túl ragozni ezt az asszót.
0: De szükség is volt a bemelegítésre, mert a lengyelek következtek ezután, és ők pedig egészen más kategória.
1: A lengyel csapat az egészen más kategória, ugye ők jutottak ki az európai zónából a 2024-es olimpiára. Egy nagyon, nagyon profi csapat, rengeteget edzenek, nagyon jó körülmények között tudnak készülni. Ugye a lengyel sport az tényleg nagyon magas szinten van, és ez ugye meg is látszik rajtuk is, szóval támogatva vannak, jó életpályát tudnak befutni igazából válogatott sportolóként, és egy tényleg egy nagyon profi csapat, akik amúgy eredményesek is, szóval, hogy például a csapatban van a Andrej Zsatkovszki, aki most a legutolsó Grand Prix versenyen ezüstérmes lett Sánkhájban, illetve utána az Európai Bajnokságon is ezüstérmes lett. Szintén csapattagja Rajszki, aki 43 évesen is olyan fizikuma van, és olyan, olyan elképesztően fegyelmezetten tud vívni csapaton, hogy mindig borsot tör az orrunk alá, és ugye fiatalok is vannak nagyon erősek náluk. Szóval ez egy nagyon erős csapat, akikkel többször vívtunk már a szezon során. Rendre mi nyertünk, most az Európai Bajnokságon is megvertük őket, akkor ugyan más felállásban voltak, de tudtuk azt, hogy egy intelligens csapat, akik tudnak vívni, felkészültek ránk, ugye az Európai Bajnokság előtt, illetve a világbajnokság előtt is közös edzőtáborban voltunk velük, szóval, hogy nagyon könnyedén borsot tudnak törni az orrunk alá, és nem is volt egy egyszerű asszó, ugye 45-40 lett a vége, és voltak olyan pillanatok, amikor még vezettek is, illetve voltak olyan pillanatok, amikor nagyon közel voltunk az EGA-hoz. Egy nagyon-nagyon erős és kemény asszóba sikerült bejutnunk a 8-ba, és büszke vagyok a csapatra, hiszen volt egy cserénk a 7. asszó, amikor a Mihály Andor jött be, és pont ennek a nagyon rutinos Rajszkinak osztott ki egy 5-1-et, azt hiszem, de hogy ilyen 5 különböző tussal, ilyen csodálatos volt nézni, tényleg nagyon jó volt nézni, amit csinált, és egy nagyon kemény téthelyzetben, nagyon fegyelmezetten, nagyon kreatívan tudott helytállni, és én azt gondolom, hogy az a 7. asszó volt a sorsdöntő, ami után már igazából ugye már én jöttem, utána a 8. asszóban, illetve a Szemi a fejező asszóban, és azt, hogy az Andor ott azt az 5-1-et kiosztotta egy ilyen rutinos versenyzőnek, az volt a kulcs pillanat ennek a csapat asszónak.
0: Következett a negyed döntő, és megint a házigazdákról kell, hogy kicsit beszéljünk, mert a hongkongiakkal vívtatok a 4 közé jutásért, és beszéltünk már itt az előző részben a közönségről, hogy sold out, tehát hogy teljes telt ház volt, minden egy elkelt abban az Expo csarnokban, ahol rendezték a világbajnokságot. Na, itt milyen hangzavar volt?
1: Hát a hangzavart, szóval nagyon intelligens közönség a hongkongi közönség, és nagyon hozzáért a közönség, szóval ők nem úgy működnek, hogy amint világít a lámpa, egyből kiabálnak, hanem megvárják azt, hogy a zsűri megadja, akkor örülnek, amikor behúzták a találatot, nincsen fújolás, nincsen, és ez egy nagyon intelligens közönség, és tényleg élmény volt előttük vívni. Itt talán már nem volt telt ház, mert ugye ez hétköznap volt már, és ugye a munkamorál Kínában azért, illetve Hongkongban elég kemény, és erre már nem jöttek ki annyian, de erre is rengeteg, szóval tényleg nem vagyunk hozzászokva az, hogy ilyen közönség előtt vívunk, ilyen mennyiségű ember előtt vívunk. Nagyon drukkoltak a sajátjaiknak, és igen, de egy nagyon hozzáértő közönség volt, szóval semmi fújolás, vagy korán tapsolás, vagy semmi ilyesmi nem volt ez a szó során, szóval tudtunk végig az asztóra koncentrálni.
0: Viszont a hongkongiak jobbak voltak.
1: Igen, ezt sajnos ki kell jelenteni. A hongkongi ez tényleg egy nagyon erős csapat, szóval kétszeres egyéni olimpiai bajnok, Cheung, világbajnok és Ázsia bajnok Choi a második helyen, illetve a az idén amúgy 17 éves és kadett világbajnokságot nyerő, hirtelen nem jut eszébe a nevem a srácnak, valamilyen Harris, ők álltak fel ellenünk, és tényleg nagyon, nagyon felkészültek voltak, ugye rám, meg a személyre szerintem kifejezetten sokat készültek, meg velünk ugye sokat is vívtak egyéniben is, meg már a csapaton is, és egy nagyon, hát nem igazán találtuk az ellenszert ellenük, Andor vívott, megint csak őt tudnám kiemelni, hogy ő vívott egy nagyon jót, illetve ő tartott minket asszóban, amennyire asszóban voltunk tartva, ezzel ellen a rettenetesen erős csapat ellen, és igen, sajnos ezt most nem tudtuk megugrani. Sajnos valójában azt kell, hogy mondjam, annyi önkritikával azért kell itt ebben a helyzetben élnem, és önszintének kell lennem magamhoz, hogy valójában én azt gondolom, hogy itt nekem kellett volna jelentősen többet nyújtanom a csapat versenyen, nem csak ebben az egy asszóban, Hongkong ellenem, az egész nap folyamán nem tudtam azt a szintet hozni, amit elvártam volna magamtól, és sajnos nem vagyok benne biztos, hogyha jobban vívtam volna, akkor ez elég lett volna Hongkong ellen. Végül ezüstérmesek lettek, és egy túlsa kaptak ki az olaszoktól a döntőben, szóval rettenetesen jó formában voltak, és felkészültek voltak, és összeszedettek voltak. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban alakult volna, vagy nyertünk volna, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy egy sokkal szorosabb asszó lett volna, és egy teljesen más helyzeteket kellett volna megoldani a páson, hogyha én többet hozzá tudok tenni ez a csapat teljesítményhez.
0: Dósa Dániellel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmes, és a csapattal nem jutott be a legjobb négy közé. Az ilyen pillanatok mentális helyzetére lennék kíváncsi, hogy amikor az ember ott áll a kapujában az éremszerzésnek, az éremszerzés lehetőségének, nem jut a legjobb négy közé, és az derül ki, hogy az 5.-8. helyért kell vívni. Ilyenkor mi átszódik le a sportoló, illetve a csapat, illetve az edző fejében?
1: Hát azért teljesen őszintén szólva, a világbajnokságon 5-8 között vívni olyan történelemmel, vagy ilyen háttérrel, mint ami a férfi tör csapatnak van, az nem egy olyan tragikus helyzet. Szóval pont az Andorral beszéltük a nap végén, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, hogy csak hetedikek lettünk, és akkor így ránéztem, hogy Andor, én nekem ez volt a, nem is tudom, 8. vagy 9. világbajnokságom, és ez volt az első olyan alkalom, amikor így 8-ban voltunk, mert ugye tavaly jutottunk be először a 8-ba világbajnokságon, viszont akkor ugye egyből érmesek lettünk, és hogy én az elmúlt 7-8 világbajnokságomon én sose jutottam 8-ba csapattal. Szóval, hogy ez nem egy olyan rossz eredmény. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kvalifikációt, mindig a kvalifikáció körül forog, az olimpiai kvalifikáció körül forog minden, amikor a csapatvívásról van szó. És ott ugye a helyzet az, hogy az első négy az automatikusan kijut, és utána a kontinensenként van egy-egy hely. És igen, az a legjobb, hogyha a világbajnokságon érmesek vagyunk, és a világbajnokságon nagyon jól vagyunk, hiszen ez rengeteg pont a világranglistán. De, hogyha 5. vagyunk, és az első négy az ugye majd 4-ben van a világranglistán is, akkor egy 5., akár 6. helyen is, hogyha legjobb európaiak vagyunk, ki tudunk jutni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem az éremszerzés a cél, mert az mindig az, sportolók vagyunk, vívók vagyunk, ami egy rettenetesen erős sport, és itt tényleg minden az
0: érmek körül. Magyarország egyik legeredményesebb sportága.
1: Így van, szóval itt tényleg érmet kell nyerni, de hogy az sem tragikus, hogyha mi az 5-8 között vívunk, és az 5-8 között tudunk asszókat nyerni, vagy nyerünk asszókat.
0: Különös tekintettel arra, hogyha olyan csapattal vívtak az 5-8 között, aki ugyanúgy azért az európai kvótáért harcol, mint ti.
1: Így van.
0: Márpedig itt ugye az oroszokkal vívtatok.
1: Igen, hát kikaptunk, és nem is volt sajnos egy szoros asszó. Tegyük hozzá, az én személyes véleményem az, hogy az orosz csapatnak amúgy top 4-ben van a helye. Világranglista 2., illetve a testvére ugye a másik srác, akivel ugye vívtam egyéniben is, meg mellette a másik két ember is, aki csapatban van, bika erősek. Szóval az egy nagyon erős csapat, ezt le kell szögezni. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak, mint mi, hiszen ennél gyakorlatilag csak szorosabbakat vívtunk velük világkupákon, illetve európai-bajnokságokon, mindig szorosabbat vívtunk velük. Itt is sajnos nekem kellett volna szerintem többet hozzátennem ez a csapat teljesítmény, ez ugyanúgy a Hongkong ellen is, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Igen, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ennek a csapat, hogy ez a csapat amúgy előbb vagy utóbb, még hogyha lemegy egy szezon, akkor kvalifikáció lett, akkor ők valószínűleg be fognak jönni a negyedik helyre, Japán ki fog csúszni majd az ötödik helyre, és utána nekünk a franciákat meg kell előznünk, és gyakorlatilag hatodiknak kell lennünk, és úgy kell bemennünk a kvalifikációba, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag kvalifikáló helyről indíthatjuk majd a kvalifikációs szezont, ami egy nagyon, hát, nem kényelmes, de ideális pozíció, hiszen megtartani egy helyet az valószínűleg az egyszerűbb, mint előzgetni még a kvalifikációs időszak során, és így amúgy minden esélyünk megvan arra, hogy kvótát szerezzünk majd ugye a 2028-as olimpiára.
0: Hetedik lett tehát a csapat úgy, hogy a hetedik helyért a mérkőzést Egyiptommal nem kellett levívni, mert hogy az egyiptomi csapat nem állt ki.
1: Hát ezt már nagyon sokszor játszották ellenünk, nem szeretnek velünk vívni, meg tudom érteni őket, én sem szeretnék magunk ellen vívni, nekik teljesen máshol, más az a szint, amit meg kell ugrani, ugye az afrikai zónából kvalifikálni, ők már azzal is nagyon elégedettek voltak, hogy 8-ba sikerült jutni a csapatuknak, ha nem jutottak volna 8-ba, akkor is jó helyen lennének, akkor is kijutnának az olimpiára, szóval, hogy nekik nagyon máshol van az a szint, amit meg kell ugrani, és ők miután megugrották, illetve túl is teljesítették azt, amit ők szerettek volna elérni, akkor ők onnantól már nem veszik annyira komolyan, és ők inkább nem álltak ki egy, hát nem tudom, hogy mi lett volna a vége, valószínűleg nyertünk volna, így is, úgy is. Ennyire azért bőven bízok a csapatomban, illetve magamban is.
0: Ezután, a csapatverseny után azt mondtad, hogy elképesztő őszintesség van ebben a csapatban, itt semmi sincs a szőnyeg alá söpörve.
1: Igen, ezt a tavalyi világbajnoki bronzérmünk után mondtam, így van.
0: Uh-huh. Ami azt jelentheti, hogy a következő időszak, ugye, hát nem egész két év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig, hozhat ezzel a csapategységgel olyan eredményeket, amelyek kapcsán talán optimistán nézhetünk a jövőbe.
1: Én ennél jelentősen határozottabb lennék ebben a témában, és az a tapasztalatom, hogy merni kell kimondani a céljainkat, merni kell hangosan felvállalni azt, hogy mit szeretnénk elérni, és én kimerem mondani, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezzel a csapattal kijussunk a 2028-as olimpiára. Ez egy nagyon jó csapat, tényleg nagyon jól tudunk együtt működni, szeretjük egymást, jól dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy ha ezzel a csapattal nem, akkor nem lesz már olyan csapat, amivel meg fogjuk ezt tudni oldani, és szinte biztos vagyok abban, hogy ezt nekünk meg kell tudni csinálni ebben a ciklusban. Mindenki nagyon koncentrált, mindenki nagyon oda teszi magát, folyamatosan fejlődnek a srácok. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fiatal csapat, szóval 24 talán ilyen idősek a csapattársai, most bocsánat, nem tudom pontosan, de nem olyan
0: te
1: jó.
0: Te vagy a rangidős.
1: Én vagyok a rangidős, de hogy 23-24 évesek, és ők is évről évre rengeteget fejlődnek, ugye Szemi már ott van a világ, Szemes Gergő már ott van a világ elején, és az Andor is most az Európa-bajnokságon megverte az egyesként, vagy akkor azt hiszem a világlista a kettes vagy hármas helyen álló olasz Bianchit a nyolcadításra, ami egy hihetetlen eredmény. A Tóth Gergő világbajnok olasztól kapott ki szintén a nyolcadításért két tussal. Szóval, hogy nagyon ügyesek a srácok, Szemi világbajnoki érmes, és szóval, hogy és folyamatosan fejlődnek. Edzésről edzésre, hétről hétre oda tesszük magunkat, és tényleg egyre jobbak vagyunk, és ez a fejlődés kell ahhoz, hogy ezt a kvalifikációs időszakot sikeresen tudjuk venni, ezt az akadályt majd, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a csapat ez meg fogja tudni oldani ezt a feladatot.
0: A távirati irodának ma elemezte a szövetség, illetve annak vezetője a szerepléseteket, így szól, hetedikén zárt a Dósa Szemes Tóth Mihály férfi törnégyes, és ezzel ugye nem tudta megismételni tavaly bravúros teljesítményét, amely bronzérmet nyert, ugyanakkor az, hogy az első nyolcban fejezte be a versenyét, semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, sőt, azt jelzi, hogy a válogatott stabilizálta a helyét a bő élcsoportban.
1: Ezzel nem tudom, ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nem írhatott volna ennél objektívebben igazából a teljesítményünkről, teljesen egyetértek, és ez így van.
0: 11. helyen állsz a világranglistán, ezt ma reggel néztem meg, hogyha valaki ma délelőtt nem előzött meg, akkor még mindig ott állsz, ami mire lehet elég? Ugye beszéltünk arról, hogy miként lehet csapatként kvalifikálni az olimpiára, miként lehet egyéniben?
1: Én erről beszélni sem akarok. Tényleg, én erről beszélni sem szeretnék, én nekem nem az egyéni kvalifikáció a célom. Az biztos annyiban fontos az egyéni világranglista, hogyha kiítunk csapattal, akkor hát akkor jó, hogyha nem 32-es, 3-as, 4-es, vagy 20-valahányas helyen vagyunk rangsorolva a versenyen, az egyéni versenyen, hanem igenis elő vagyunk rangsorolva, illetve amiatt is nagyon fontos, mert ugye a világkupa versenyek azok ilyen háromnapos formátumban vannak megterendezve, péntek, szombat, vasárnap általában, és hogyha nem vagyunk 16-ban a világranglistán, akkor le kell vinni egy pénteki napot, le kell vinni egy szombati napot, és akkor utána vasárnap jön a csapatverseny, ami a kvalifikáció szempontjából a legrelevánsabb nap, és egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember egy napos verseny után áll ott vasárnap, vagy egy kétnapos verseny után áll ott vasárnap a csapatversenyen, ugye mondhatni a kvalifikációs időszakban a legfontosabb napon. Ilyen szempontból releváns az egyéni világranglista valóban, de én nem szeretném, hogy a kvalifikáció szempontjából az egyéni világranglista legyen releváns, mert akkor az azt jelenti, hogy csapattal nem állnak jól a dolgaink, és nekem a kvalifikációs időszakban teljes mértékben a csapat teljesítményen lesz a hangsúly, nem egyéniben szeretnék kijutni. Nyilván az olimpián szeretnék egyéniben is és csapatban is jól szerepelni, amihez fontos a világranglista helyezés, de a kvalifikáció szempontjából nem tartom az előbb elmondottak alapján annyira relevánsnak.
0: Dósa Dániellel beszélgetünk, és hogyha valaki megpróbál az interneten hosszabb Dósa Dániel interjúkat keresni, az szedje össze magát, mert nem nagyon van. Miért nem nyilatkozol? Ezek az ilyen flashek, hogy megtettünk mindent, sikerült, nem sikerült, ezek megvannak ilyen 1 perc, és, tehát 0-30 és 1-10 között, de nem nagyon szoktál hosszabb interjúkat adni, ez ilyen introvertált személyiségre utal, vagy nem keresnek az újságírók?
1: Hát egyáltalán nem vagyok introvertált. Régebben volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen bizonytalanságom, hogy tudok-e jól beszélni, vagy nem beszélek annyira jól interjúkban. Szerintem a külső visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy elég jól sikerül összeszedem a gondolataimat. Az az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, mint egy pár gondolattal ezelőtt elmondtam, hogy a magyar vívás az olyan egy hihetetlenül erős sportág, hogy ahhoz, hogy az ember releváns legyen benne, ahhoz nagyon komoly eredményeket kell elérni. Én teljesen megértem az újságírókat, hogy eljönnek egy sajtóedzésre, vagy egy sajtónyilvános eseményre, egy Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy olimpia előtt, akkor a Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, férfi párbajtőrözőkkel, vagy Muhari Eszterrel, háromszoros világbajnok női hadcsapattal szeretnének beszélni. Hát olyan eredmény dömping van ebben a sportban, hogy ez valami hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre a sportágra. Nem tudom hibáztatni őket, hogy nem a most már kétszeres világbajnoki bronzérmes Dósa Dániellel szeretnének interjút csinálni. Nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek mindig a szolgálat, hogy ott vagyok.
0: És miért nem hallgatod vissza a saját interjúidat?
1: Hát ez egy jó kérdés. Ezen majd változtatunk.
0: Mennyire vagy jelen a közösségi médiában?
1: Ez már megint egy jó kérdés. Jelen vagyok, igyekszem odafigyelni rá. Ugye tudom, hogy a mai világban a sportoló értékét, azt ugye elsősorban nyilván az eredményesség az, ami meghatározza, de nagyon sok olyan visszajelzést kaptam már, hogy ugyan rettenetesen szimpatikus ember vagyok nagyon sok szponzornak, de hogy igen, social médián egy kicsit jobban kéne bemutatnom magamat, hiszen nagyon jó sztorim van, nagyon tudnak azonosulni vele az emberek, hogyha valakinek négy szem közt elmesélem, akkor mindenki, Jézusom, nagyon menő, tök jó, nagyon ügyes vagy, nagyon büszke lesz magadra, de hogy ezt valahogy jobban át kéne tudnom adni az embereknek. Nem egy annyira egyszerűen, ugye nagyon, hát hogy mondjam, biztos mindenkinek megvan az a határa, mennyit szeret kirakni magáról a nyilvánosság elé. Nekem ez a határ eléggé szűk, de igyekszem a social media jelenlétet is építgetni.
0: Nincs valaki a környezetedben, az egészen szűk környezetedben, aki tudna segíteni ebben a témában?
1: De van, hát hogy ne lenne a feleségem is, amúgy ezzel foglalkozik részben, szóval, hogy persze ő nagyon profi benne, ő ezeket meg tudná csinálni, tudnánk egy kicsit jobban csinálni. Én azt gondolom, hogy ez jönni fog, ahogy egyre eredményesebb leszek, úgy egyre több jó, releváns anyag fog készülni, akár mint ez az interjú, amiket ki lehet rakni, amit az emberek meghallgatnak, és egyre több és több embert kezd majd érdekelni az én sportolói karrierem, és ez szépen majd így magától épülgetni fog. Természetesen nekem is van benne ebben munkám, igyekszem folyamatosan jelentést adni gyakorlatilag ezeken a felületeken a versenyekről, az eredményekről, arról, hogy mi a helyzet, hogy állunk, a sikerekről nyilván mindig beszámolok, igyekszem a kudarcokról is, hogy azért ne legyen annyira egyoldalú ez a kommunikáció, és őszinte legyek a helyzetekkel kapcsolatban, és igen, ez jó meglátás, és többször megkaptam már ezt a kritikát, még hogyha nem is kritikaként fogalmaztad meg, de erre valóban jobban oda kell figyelnem, és remélem, hogy tényleg így magától, ahogy az eredmények jönnek, úgy majd ez a jelenlét is komolyodni fog.
0: Hogy kapcsolsz ki? Mondjuk Punani Masszív koncert?
1: Igen, nagyon szeretem őket. Többek között, de a magyar zenét is ugye nagyon sok előadó van, akiket imádok, szóval, hogy akár úgy is. Egy nagy szerelmem a vitorlázás. Nagyon-nagyon szeretek vitorlázni.
0: A sport most lett vége a kék szalag.
1: Igen, tudom, de nem követtem, mert ugye kint voltunk, ugye Hongkongban is, és hát ugye a versennyel foglalkoztam. De inkább ez a hobbi vitorlázás, szóval nem a sportvitorlázás, hanem tényleg ez a menjünk ki a vízre, húzzuk fel a vitorlát, kicsit pörgessük meg a hajót, és utána meg hallgassunk zenét, ugráljunk, strandoljunk. Azt nagyon szeretek, illetve igazából otthon lenni, jelen lenni a feleségemmel, illetve a kiskutyánkkal, az is nekem nagy kikapcsolódás, illetve ami nem újdonság már, de ami nagyon sok nehéz helyzettel segített már megküzdeni, illetve nagyon ki tud kapcsolni, az a futás. A futás az egy ilyen, hát nem újabb, már több éve futok, de hogy az még ilyen furcsa lehet, hogy futásra pihenek, de ugye nekem a vívás ugye meg egy nagyon mentálisan nagyon megterelő sport, és ezért nekem inkább olyan pihenési formák tetszenek, amik ugyan fizikálisan lehet, hogy megerőltetőek, de olyan szinten elvonják a figyelmemet, hogy ne tudjak a víváson gondolkozni. És ugye a futás is ilyen, a vitorlázás is ilyen, ott folyamatosan figyelni kell, és akkor igazából így nekem az a pihenés, amikor nem tudok a víváson gondolkozni, és a víváson morfondírozni, hanem teljesen le tudom kötni a figyelmemet.
0: Dósa Dániel, köszönjük szépen!
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

jönnek ketten is segíteni, Priskilő! Csúsztat!

0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: LeBron James az NBA történetének legeredményesebb pontszerzője, klubot vált. A részleteket Balogh Bence foglalta össze nekünk.
3: Hosszú hetek bizonytalansága után eldőlt, hogy LeBron James, az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokság szupersztárja, a Philadelphia 76ers-ben folytatja a pályafutását. A 41 éves világklasszist 2003-ban elsőként választotta ki a drafton a Cleveland. Azóta a rekordnak számító 24. szezonjára készülő LeBron James négyszer nyert bajnokságot, kétszer a Miami Heat-tel, egyszer a Cleveland-del és egyszer a Los Angeles Lakers-el. A játékost Zsivera Gábor, kosárlabda szakértő is, az NBA történelem egyik legnagyobb egyéniségének tartja.
4: Mondjuk Michael Jordan érája óta, ugye mindig korszakonként, vagy ilyen generációnként így mondom, kijött egy-egy olyan fizikai csoda, ami szerintem ott valahol LeBron James-el kezdődött, Giannis Antetokounmpóval folytatódott, új tétet beemelt ebbe a dologba Viktor Wembanyama. És nyilván, amikor már látunk Wembanyamát kosarazni az NBA-ben, akkor már nem tűnik annyira freaknek LeBron James, de amikor ő ott bőven 2 méter feletti magassággal megérkezik a ligába, azzal az atletikával, azzal a dinamikával, azzal a labdakezeléssel, azzal a dobókészséggel, akkor ő még egy teljesen ebben egyedi figura volt. Nagyon-nagyon jól építkezett, nagyon jól adjusztált, vagy hát változtatgatott, folyamatosan alkalmazkodott ahhoz, hogy a ligában, az adott csapataiban, az adott ellenfelek ellen mi kell az érvényesüléshez, és szerintem nagyon szépen kiteljesedett a játéka. Ha meg kell néznünk az NBA történetének legnagyobb alakjait, játékosait, és azt nézzük, hogy ki magából hány százalékot hozott ki karrier szinten teljesítményből, akkor LeBron Jamesnél nem fogunk találni ebben hatékonyabb embert, egyet sem. Tehát aki akár a játékintelligencia, tényleg a dobókészség, és nem arról beszélünk, hogy ezekben ő volt a liga legjobbja, de mint kombináció, egy teljesen egyedi kombináció tudott lenni ebben, és amit Isten adott neki, úgymond, azt ő ki tudta aknázni, sikerekben is ki tudta aknázni, anyagiakban is ki tudta aknázni, és az ő szemszögéből nézve lehet, hogy ez egy ilyen kis kellemes hobbi, hogy akkor még most ebben a városban, meg ebben a franchise-ban is összerakunk egy Hall of Famer karriert, meg még egy másikban is, aztán kicsit visszajövünk Cleveland, tehát hogy összességében olyan mértékben a csapatai is a liga felett áll, meg állt LeBron James, ami eléri azt nálunk, hogy egy más aspektusból kell kezelni LeBron James, mint bármelyik kosárlabdázót valaha a világon. El tudok azon gondolkodni, hogy minden idők második legjobbja-e, szerintem benne van abban 4-5-6 játékosban, akiről egy minden idők második legjobbja beszélgetésben beszélni kell. Nyilván lehet akár a OTT-ban is beszélni róla, nem ezt mondom, hogy nem. Nem biztos, hogy LeBron James pályafutását most még, amikor benne vagyunk, vagy közel vagyunk hozzá, tudjuk igazán jól és megfelelően értékelni, hanem majd sok-sok év távlatából perspektívában ebből a szempontból is, mert annyira egyedi. Tehát annyira egyedi azzal, hogy 24. szezonja lesz, lehet akár ugye 25. is neki majd még, abból a szempontból is, hogy mennyi idős korában, milyen szinten tud teljesíteni, és hát nyilván az a faktor, hát LeBron James tartja-e sakban, hogy LeBron James és az ő, hogy mondjam, menedzsmentje, tehát hogy itt van egy olyan szintű polip ebben az egészben, ami itt a csapatok irányítása, edzők irányítása, üzleti oldal irányítása, menedzsment, mármint hogy játékos képviselet menedzsment, és minden egyébben egészen egyedi módon szövi át, meg szőtt át a ligát. Tehát ez egy teljesen új, egyedi jelenség, és egy abszolút lehetséges trendteremtő személyiség. Tehát LeBron James sokkal nagyobb annál, mint amit őt egyébként játékosként, vagy a kifejezetten a pályán meg kell ítélnünk. Tehát nem lehet elvenni a kontextusból azt, hogy neki milyen egyéb impactjei vannak szerintem.
3: LeBron James számos rekordot tart. Ő szerezte a liga történetében a legtöbb pontot, 43.400 pontnál tart, de ezen kívül 4-szer volt a bajnokság legértékesebb játékosa, és szintén 4-szer volt a nagy döntő legjobbja. Míg az amerikai válogatottal 3-szor nyert olimpiát. LeBron James 2020-ban igazolt a Lakershöz, az elmúlt 8 évben igazi klubikonná vált, Bobori Balázs, a Nemzeti Sport újságírója szerint.
4: Egészen elképesztő, amit Los Angelesben letett az asztalra, attól függetlenül, hogy csak egy bajnoki címet, idézőjelben csak egy bajnoki címet nyert a Lakers-szel. Sokkal inkább azt gondolom, hogy soha nem sikerült azt a megfelelő személyzetet köré rakni, amivel többször sikeres lehetett volna, és itt elsősorban tényleg a legnagyobb hiányosság az utóbbi években a Lakersnek az a védekezése volt, és nem volt megfelelően kemény védekező, és elég számú jó védő játékos a keretben. Ettől függetlenül természetesen, ahogy LeBron korábbi állomáshelyén, Miami-ban és Clevelandben egy klub legendává vált a Lakersnél, egyértelműen sikerült betölteni azt a szerepet, amit Kobe Bryant ott hagyott neki, hát sajnos aztán Kobe Bryant el is hunyt, de LeBron James egyértelműen a franchise arcaként tündökölt, ez üzletileg is természetesen nagyon megérte a Lakersnek, és hát ne felejtsük el azt, hogy az ez idáig utolsó, vagy a legutóbbi bajnoki címüket az pont LeBron vezetésével sikerült megnyerni az emlékezetes floridai zárt kapus bajnokságban, ha mondja, karanténban. Én azt gondolom, hogy nem kell majd sokat várni, hogy ez a mez, amit ő viselt, ez a 23-as mez, ez majd a plafonra kerüljön a Los Angeles Lakersnek a csarnokában. Soha nem tudjuk meg, hogy mi lett volna, ha nincsen karantén. Azt se tudjuk meg, hogy ez mondjuk a csapatok számára elképesztő nehézséget jelentett, hát hiszen folyamatosan tesztelték őket, elzárva éltek, összezárva éltek, nagyon kellett vigyázni magukra és az egészségükre, és a körülmények ez akkor a Los Angeles Lakers alkalmazkodott a legjobban, és hát ne felejtsük el, hogy az egy kiváló Los Angeles Lakers volt. Ugye ott volt Anthony Davis LeBron mellett, Rajon Rondo volt LeBron mellett, aki a Bostonnal már sok sikert ért, és nagyon rutinos volt. Vagy éppen Kyle Kuzmát említettem abból a csapatból, vagy Kentavious Caldwell-Pope-ot. Tehát egy nagyon-nagyon jó Lakers nyerte meg azt a bajnokságot. Én sajnáltam is egyébként, hogy ezt a csapatot nem tudták úgy igazából egyben tartani, és utána csak folyamatosan rohantak azért, hogy nyugaton odaérjenek a végére, csak hát az meg a másik szerencsétlenség, hogy most már hagyományosan a nyugati főcsoport, ez egy iszonyatosan nehéz massza, amiből nagyon nehéz kikeveredni és akár megnyerni. Nagyon-nagyon kíváncsi lettem volna mondjuk erre az idényre, vagy a legutóbbi idényre, hogyha ugye itt a playoff előtt nincsen Doncic és Austin Reeves sérülése. A Lakers a tavasszal a liga legjobb formájában lendülő csapata volt, sorozatban nyerte a mérkőzéseit, felszágúdott a nyugati főcsoport harmadik helyéig, és nagyon úgy tűnt, hogy mindenkire veszélyes, és nagyon összeállt a csapat, és összeállt a védekezés, és egy nagyon intenzív, sok mozgásra épülő, sok elváltásra épülő védekezést mutatott a Lakers ebben a periódusban. Aztán ugye egyszerre kiesett a két játékmester, akik mind a ketten egyébként közel 30 pontot átlagoltak, tehát ez az elképesztő vérveszteség egy csapat számára. Az idén során James tudatosan húzódott már hátrébb, hagyta, hogy Doncic és Reeves tündököljön inkább, és inkább ők nagyobb felelősséget vállaltak. Aztán LeBron James megmutatta 41 évesen, hogy mekkora zseni, és itt a bajban a Lakers élére állt. Egészen elképesztő teljesítményt nyújtott a playoffban, de hát ugye kevés volt a Lakers arra, hogy még nagyobb eredményt elért, így csak a második körig jutott. Ettől függetlenül LeBron James megmutatta, hogy kortalan, tehát hogy bármikor képes még egy csapat vezére lenni. Valamennyit ő is kopott, de hát például az adat, hogy a ligában a legtöbb leindításos kosarat szerezte, tehát leindítás után szerzett kosarat ő szerezte, az azt jelenti, hogy azért futott ő eleget meg elég gyorsan, meg hát ugye mindenki, hogyha csak ránéz, akkor továbbra is egy kősziklát lát, tehát nem egy 40-en túllévő lelakott játékost, úgyhogy nem véletlen, hogy azért itt nagyon sokan szerették volna, hogy a következő idényben hozzájuk igazoljon.
3: LeBron James tehát a Philadelphia 76ers játékosaként próbálja meg megnyerni az 5. bajnoki címét. Az ESPN úgy tudja, hogy James 2 évre 8 millió dolláros szerződést írt alá új csapatával, a megállapodás 2. éve pedig játékos opciós lesz. Az eddigi egyetlen magyar NBA kosárlabdázó, Dávid Kornél, jó döntésnek tartja, hogy James Philadelphiába költözött.
5: Meglepődtem az igazság, mint nagyon sokan. Annak ellenére, hogy a Philadelphia is képben volt az átigazolások kapcsán, már ő volt a legkevésbé képben. Mindenki a Miami, a Cleveland és a Golden State Warriors emlegette. Ugye mindegyikre megvan az oka, hogy miért, és a Philadelphia lett végül is a befutó, aztán utána a magyarázat is megjött, hogy miért. Őt egy komoly videóanyaggal várt a Philadelphia vezetősége, és az így mutatták be neki azt, hogy minden más csapatnál kisebb az esélye arra, hogy bajnokságot nyerjen, mint a 76ers-nél, és ez volt a meggyőző érv, 41 éves most van, és nem túl sok idő van hát, hogy mondjuk a karrierjéből, maximum ugye egy-két év. Ez a döntő, és azt láthatjuk az elmúlt jó pár évben most már, hogy amelyik csapat az egészségesebb, azt fog oda kerülni, és annak van legnagyobb esélye, hogy megnyerje a bajnokságot, függetlenül attól, hogy év elején papíron milyen összeállításban kezdik a szezon. És az is hozzátartozik ehhez, hogy a keleti konferencia sokkal erősebb lett, mint az elmúlt években volt. Több csapat is erősített, ugye a New York nyerte a bajnokságot, innentől kezdve nem kérdés, hogy meg is szeretnék ezt őrizni, és hát a Philadelphia pedig most már hosszú évek óta próbálkozik azzal, hogy olyan csapatot tegyen össze, ami alkalmas lehet arra, hogy bajnokságot nyerjen. Most ez úgy néz ki papíron, hogy alkalmas lesz erre.
3: Jameson kívül a philadelphiai keret tagja még a két olimpiai bajnok, Joel Embiid és Jaylen Brown. Zsivera Gábor kosárlabda szakértő szerint velük James akár ismét felülhet a trónra, de fontos lesz, hogy mennyire tudnak egészségesek maradni az idény során.
4: Teljesen hibásan hívjuk a Philadelphiát egy nyugdíjas válogatottnak, mert ez nem az. Itt van egyetlen egy, így hogy Paul George-ot elcserélték egy még azért 30 év alatt lévő, prime-jában lévő Jaylen Brownra, ezért azt lehet mondani, hogy itt igazából egyetlen faktor van, ami ebben változó, de nagyon nagy változó, a Joel Embiid, aki egyébként maga sem nyugdíjas korú játékos még az NBA-ben, csak borzasztó a sérülés története. Itt igazából róla tudunk beszélni ebben a vonatkozásban. Egyébként én ezt már mondom többször több fórumon is, hogy ma már főleg a play-in érában úgy kell nézni a csapatokat, meg az ő lehetséges eredményességeiket. Kell egy utazó csapat, amivel az alapszakaszban meg a rájátszás elején el tudsz érni egy padló szintet, és utána kell, vagy hát mellette, vagy azzal egy időben kell egy olyan erő, amivel magát a bajnoki címet meg tudod nyerni. És ebben a fiatalság, a fizikum, az atletika, az agresszivitás és a kitartás, az egészség nyilván az első tényezőnél is nagyon-nagyon fontos, és a másodiknál is teljes mértékben megvan a Philadelphiánál. És amiről nem beszélünk sokat, de eleget biztos, hogy nem, az, hogy talán a legjobb stratéga, talán a legjobb edző a kispadjukon Nick Nurse szemében, NBA bajnokedző, évedzője, és egy olyan keményebb kezű edző, akivel James még soha életében semmilyen körülmények között klubnál nem dolgozott. De amerikai válogatottakban nyilván azért volt már egy-kettő, de ez egy más szituáció, és szerintem ezt a faktort nem szabad alábecsülni a mai NBA-ben. Kimerem jelenteni azt, hogy persze lehet vizionálni egy inkább egészséges és inkább bevethető Joel Embiidet is, de erre ugye minimális az esély, és ezt pontosan tudják Philadelphiában is, a játékosok is, meg az edző is, és szerintem már az előző szezonra, tehát már a most befejeződött szezonra megtanultak igazán jól nélkül játszani a fiatalokkal, főleg a mezőnyben lévő fiatal játékosokkal, egészen más kvalitású magas emberek mellett. Én ebből indulok ki, nekem az a Philadelphia is, legyünk egy picit úgymond reálisabbak, mondjuk esélyes a keleti bajnoki címre, tehát egy döntőbe jutásra. Hát azt, hogy döntőbe mi történik, arra azt nem megtanultuk az ebben a szezonban is, hogy akkora a tülekedés nyugaton, és annyira erős csapatok vannak, hogy bizony sérülések, fáradtság, akár rutintalanság, bármi miatt nem automatikusan egy nyugati csapat nyeri meg akkor sem a bajnoki címet, és ez az előző szezonra is igaz, amikor csak 7 meccsen egy kidőlt Halliburton nélküli Indiánával szemben nyeri meg eredik meccsen a nagy döntőt az OKC, a nagyon kiemelkedő OKC, szóval összességében azért én Joel Embiid nélkül is egy ilyen bajnok esélyes per nagyon sötét ló szerepkörbe tenném ezt a Philadelphiát, és LeBron olyan szempontból a legacy-ét alapulva jól döntött szerintem, vagy jól dönthetett, hogy igenis, ahhoz, hogy ők bajnokok legyenek, ahhoz kelleni fog egy legalább a tavalyhoz hasonló LeBron James is. Kezdő játékos lesz, kezdő perceket fog kapni, nem hiszem, hogy túl fogják pihentetni, ha már Nick Nurse-ről beszéltünk, azért ő nem a túlbő rotációról híres, sose volt az. Szerintem hasonló lesz, mint a Lakersben, nyilván egy teljesen más szerkezeti meg arculatú csapatban. Az biztos, hogy rájátszásban, meg rájátszás szinten majd védekezésben kell tőle több, mint ami a Lakers az utolsó 3-4 évben úgymond elvárt volt. Körülbelül ezt látom, közel megtudhatja szerintem a tavalyi alapszakasz számait ismételni. Még egyszer mondom ezt azért is, mert azért kalkulálható a többi játékosnál is az, hogy lesznek kihagyások a csapatban, főleg Embiidnél, tehát kell lenni fog egy 15-20 pont környéki LeBron James szerintem ebbe a csapatba a jó kis all-around statisztikáival.
3: David Cornél nem akarja összehasonlítani LeBron James Michael Jordannel, de James pályafutását így is példátlannak gondolja, és ezen az sem változtat, ha nem sikerül megnyernie 5-5-ször is a bajnokságot.
5: Azt gondolom, ez nehéz. Akik azt mondják, hogy LeBron, azoknak is igazuk van, és azok azt mondják, hogy Michael Jordan, azoknak is igazuk van, hiszen két teljesen más kategóriájú vagy típusú játékosról beszélünk. Ilyen hosszú karrierje Jordannek nem volt, nem is lehetett, ugye ő neki ráadásul meg is szakadt a karrierje az, ahogy visszavonult, egy más típusú játékos volt, és LeBron James is egy teljesen más típusú játékos. Ilyen hosszú karrier, ilyen sikeresen szerepelni, ilyen nem volt még a történelemben, az NBA történelmében, és ahogy mondtam az előbb, nem is hiszem, hogy lesz. Én azt gondolom, hogy még mindig ott van az első jó pár játékos közé, nem tudok most hirtelen számot mondani, de meghatározó játékosok közé. Pontokban, ha nem is azt idézi, ami volt ugye a pályafutáson nagy részében, de 20 pont körül átlagol, 20 pont felé tart, ugye az ő kezében most már kevesebbet volt a labda a Lakersnél, hiszen azért két meghatározó játékos mellett kellett játszania. Itt nagy kérdés lesz, hogy mennyi lesz a kezében a labda, tehát hogy mennyi lesz az irányítója ennek a csapatnak, vagy mennyire fog ugye Maxi mellett második vagy harmadik opcióként a külső területen játszani, vagy akár erőcsatárként vagy centerként is bevethető lesz alkalmanként. Én azt gondolom, hogy ő fizikálisan és mentálisan is abszolút készen lesz arra, hogy ezt a szezont a lehető legjobban végrehajtsa, ugyanúgy, mint az elmúlt szezont is. Én azt gondolom, hogy a játéka kezd átalakulni, és meglepő módon ugye gyorsindításokban jeleskedett a tavalyi szezonban, az első háromban volt abban, akik befejezték ugye leggyorsabban a támadásokat, pont azért, mert ugye nem neki kellett leszedni a lepattanót sokszor, nem neki kell felhozni a labdát, hanem ő megizavolott és a széleken elfutva megkapta a labdát és zsákolásokkal fejezte be. Ez már egy másik szerep az ő részéről, kevesebb erőfeszítést is igényel. A robbanékonysága ilyen szempontból nincs állandóan tesztelve, viszont védekezésben mindenképpen többet kell, én azt gondolom, beletennie, és ez a nagy kérdés, az alapszakasz hosszú alapszakasz alatt mennyire fogja őt ezt megviselni, hiszen vagyunk egy győzelemben, ez a nagyon védekező csapatról, és egyénenként is, és csapatként is szükség nincs. Nem befolyásolja. Ő már letett annyit az asztalra, hogy ebből én azt gondolom csak jól jöhet ki, ha ő bejut a döntőbe, tehát és akár nyer is, akkor azt nem kell mondani, hogy milyen szintre jut, hiszen akkor már 5 bajnoki aranygyűrűje szakult, mint Kobe Bryantnek például, vagy Magic Johnsonnak. Úgyhogy ez mindenképpen óriási lehetőség, ha viszont nem nyer, akkor sincsen semmi, hiszen ő letett ma annyit az asztalra, és minden rekordot hiszen szinte magáénak tudhat. Úgyhogy innentől kezdve én azt gondolom, hogy az ő pályafutása csak győzelem lehet, és győzelem a szurkolóknak, ami követhetik Philadelphiában, és szerintem nekünk is, akik a tévén keresztül figyelik, minden egyes megbuzdulását a ilyen klasszikus játékosnak.
2: Balogh Bence összeállítását hallották.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik.
6: Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Labdarúgás.
6: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Ma folytatódik a labdarúgó NB1, előreláthatólag kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, folytatódik a kánikula. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
7: Ma folytatódik a labdarúgó NB1 a második forduló nyitó mérkőzésén. 20 órától a Puskás Akadémia Kisvártát fogadja. A hétvége során két fővárosi rangadót is rendeznek. Szombaton 200. bajnoki meccsét játssza egymás ellen a Kispest Honvéd és az MTK. A legutóbb ezüstérmes Ferencváros pedig vasárnap a Grupama Arénában a Vasast fogadja. A forduló mérkőzéseit időben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervek szerint augusztus 14-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse a világbajnokság mezőnyét. A mostani 48 válogatott helyett már a következő 2030-as VB-n 64 csapat vehetne részt. 4 év múlva a torna Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz. Az Angol Labdarúgó Szövetség 10 millió fontos bírságot szabott ki a Chelsea-re. A londoni klub fellebbezése után elkerülte a felfüggesztett 6 pontos levonást, helyette 2027. június 30-áig két átigazolási időszakra szóló felfüggesztett eltiltást kapott ügynöki szabályok megsértése miatt. Pétervári Molnár Bendegúz bejutott a férfi egypár elődöntőjébe az evezősök Varézében zajló Európa bajnokságán, miután mai előfutamában a 3. helyen zárt. Az elődöntőket szombaton 10 óra 17 perctől rendezik.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter elmondta, jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással működik az erőmű, és amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó, még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Duna menti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással.

0: Dávid közölte. A következő napokban például lekapcsolják az országos közúthálózat hídjain a hétvégi díszkivilágítást. Az elektromos kijelzők pedig csak akkor üzemelnek majd, ha például baleset ezt indokolja. A Budapest Airport is csökkenti energiafogyasztását a következő 10 napban, de a biztonságos és folyamatos működés változatlan marad. Készenléti állapotot hirdetett a román kormány az energiahiány és a Duna alacsony vízállása miatt. A romániai atomerőmű teljes leállításáról szóló korábbi hírekkel ellentétben tegnap elhalasztották a második blokk lekapcsolását. A román ügyvivő miniszterelnök bejelentette, a csernavodai atomerőmű kettes blokkját vízszabályozási beavatkozással próbálják üzemben tartani. Jelenleg megpróbálják a Duna vizének egy részét a Duna-Fekete-tenger csatorna bejáratánál található erőmű felé terelni. Közlekedés. Eloltották a tarlót az M1-es autópálya mellett a mosoni pihenőhely közelében. A 162-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy műszaki hibás autó állt meg a külső sávban, Biatorbágy közelében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, így a kialakult torlódás már meghaladta a 2 kilométert, és ez hatással van az M0-ás autóút felől érkezőkre is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb holnap az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 6 perc múlva, 3-4-1-8 a mikrofonnál, Szegő Tibor, jó estét kívánok! De 20 perc múlva megkezdődik a labdarúgó NB1, az OTP Bankliga második fordulója, a Puskás Akadémia Kisvárda találkozóval. Kollégáink már ott vannak a helyszínen, a Pancsó Arénában, úgyhogy kérdezem is Regős László Pált és Balogh Balázst, hogy milyen összeállításban kezdenek a csapatok.
2: Itt már teljes hőségriadóban készülnek a csapatok, 36 fok van, úgyhogy kellemes időben játszhatnak, de hát ezt már megszokhatjuk az utóbbi napokban, csak úgy, mint tegnap a Ferencváros mérkőzésén, de reméljük, hogy jó meccset láthatunk. A Puskás Akadémia ugye legutóbb nyerni tudott Debrecenben, magabiztos játékkal Németh András két góljával, míg a Kisvárda együttese hazai pályán a Honvéd ellen végül is mondhatjuk azt, hogy pontot vesztett, a végén lett ugye 1-1. És hát akkor nézzük, maradt tulajdonképpen az a csapat, amelyik legutóbb is pályára lépett a debreceni gárdában, Lehocki véd, Szolnoki gól a Haragyunyán, és ott a mendi lesz a négy védő, Szojszaló, Okeke, Kern és Mondovics, a négy középpályás és Lukács, valamint Németh tartózkodnak majd elől, és hát ugye nagyon sokat várnak Németh Andrástól, akinek lehet, hogy ez a bajnokság egy kiugróbb éve lesz, mint a tavalyi volt.
3: Nyilván figyelnek majd Németh Andrásra a Debrecen elleni mérkőzés után. A kapuban Popovics a várdaiaknál, egyébként három helyen változtatott Supka Attila a múlt heti csapathoz képest. Olá, Bíró és Jordanov került ki, Klumecki, Ésik és Mesanovics veszik át a helyüket a kezdőben. Popovics előtt a védelemben Osztrovka, Radmanovac, Klumecki és Soltész Dominik, előttük a középpályán Melnyik és Embok, valamint Herz irányít, a két szélen Mesanovics és Ésik, elő pedig Balagón a Kisvárda csapatában. Akit érdemes kiemelni, az Ésik Ákos, a 2006-os születésű szélső, mindössze második mérkőzését játsza a labdarúgó NB1-ben, még 2024 májusában éppen itt a Pancsó Arénában lépett pályára csereként a Kisvárda csapatában, akkor gólt is szerzett a 91. percben, 4-2-re nyert egyébként a Puskás. Nyilván most a várdaiak más szebb eredményt szeretnének elérni, hogy ez sikerül nekik, az a 8 órakor kezdődő mérkőzésen kiderül, stúdió.
1: Köszönjük szépen, a stúdióban pedig állandó szakértőnk Bene Ferenc. Ahogy hallhattuk, ugye a két csapat felemásan kezdte a bajnoki szezont, hiszen a Puskás Akadémia idegenben nyert 2 góllal, még a Kisvárda ugye hazai pályán az utolsó pillanatokban, vagy hát a vége felé egy Baki Ákos által szerzett szöglet utáni góllal 1 pontot, 1-1-re végzett, 1 pontot szerzett. Ez mit jelenthet a második fordulóra?
4: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Hát igen, ilyenkor a Kisvárda részéről egy elbukott 2 pont után nyilván kettőzött erővel fognak a játékosok erre a mérkőzésre felkészülni, és hát azért ne felejtsük el, hogy általában ilyenkor plusz motivációval lépnek pályára a csapatok. Ugyanakkor, hogyha másik irányból keressük a lélektani vezető elveket, akkor azért a Puskás Akadémiát elég sokan leírták a bajnokság előtt, és ez amennyiben ez Babó Levente kihasználja, ez egy nagyon-nagyon komoly motivációs bázis lett a játékosok számára. Tehát azzal igenis lehet egy csapatot és az egyéneket motiválni, hogy hát figyelj, titeket mindenki kieső jelöltnek vár, ti rólatok mindenki lemondott, hát ennyit értek csak, és egy picit az önérzetükön azért lehet piszkálni a játékosoknak, és ha már ugye itt a Puskás Akadémiáról beszélünk, azért vajon tényleg kieső jelölte ez a csapat, ahol azért Golla, Harutyunyan, Szolnoki, akár ugye Lukács vagy Németh András a kezdő 11-beli pályára, és akkor még nem beszéltünk ugye az eltiltott Kolliról. Szóval itt azért, ha nem is egy dobogó esélyes csapatról beszélünk, de véleményem szerint rendkívül jó ötvözete az idősebb, tapasztaltabb játékosoknak és a fiatal feltörekvő tehetségeknek.
1: Ha már Németh Andrást említetted, ő az a játékos, akit régóta figyelünk és várjuk tőle a jó teljesítményt, ugye Németországból szerződött haza a Puskás Akadémiába, és nem nagyon láttuk tőle azt, amit igazán elvárnánk egy ilyen korú, ilyen képességű, ennyire a pályán jól látó, előre gondolkodó játékostól. Most az első fordulóban úgy tűnik, reményeink szerint ez majd tartós is lesz, hogy egyrésztről megtalálta a góllövő cipőjét, másrésztről pedig kezdi felvenni azt a ritmust, ami szükséges itt az OTP Bankligához.
4: Igen, Németh Andrással kapcsolatban egy picit óvatos vagyok, hiszen már több esetben beszéltünk arról, hogy Németh András a magyar labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége, Németh András nagyon korán bemutatkozott az alválogatottban, a jövő nagy center tehetségét látjuk benne, és hát azért megmondom őszintén, 24. évében van, és nagyon-nagyon hullámzó a teljesítménye. Most is egy fordulón vagyunk túl, ahol egyértelműen a mezőny legjobbja volt, elképesztő csatárerényeket csillogtatott, és megvillantott a valós tudásából, a valós képességéből valamit. Viszont én akkor fogok visszatérni azokhoz a magasztos jelzőkhöz, amivel már sokszor illették Németh Andrást, amikor ezt a fajta teljesítményt hosszú távon és különleges kilengések nélkül tudja hozni. Tehát az igazán jó játékost az jellemzi, hogy mindig tud hozni egy nagyon-nagyon jó átlagot, és abban inkább hullámhegyek vannak, mint hullámvölgyek lennek.
1: Csak azért nem vezeti Németh András a góllövő listát, mert N betűvel kezdődik a neve, és a K betűvel kezdődik Keresi Zalán az első. De Pető Milán és Szalai József is két-két gólt szerzett, mind a ketten utóbbiak, paksiak. Menjünk egy kicsit tovább, hiszen holnap este a Kispest Honvéd az MTK Budapesttel csap össze. Itt megint egy más képet mutatott az első forduló a két csapatról. Ugye a Honvéd megszerzett egy pontot tulajdonképpen Kisvárdán. Az MTK Budapest viszont talán lehet mondani azt is, hogy váratlanul a tavalyi idény egyik legjobban szereplő csapatát, az Zalaegerszeget verte meg 3-0-ra. Most a két csapat Kispesten találkozik. Itt mi várható?
4: Igen, hát az egész fordulóra jellemző, és ezt nem tudom, hogy sokan tudják-e, hogy ha a magyar labdarúgás tradícióit nézzük, akkor a 6 legtöbb bajnoki címmel rendelkező csapat egymással fog játszani ebben a fordulóban, hiszen Kispest MTK, Újpest Debrecen és Ferencváros Vasas találkozók vannak. Na de visszatérve a tradíciókon túl a Kispest MTK találkozóhoz, hát a Honvéd véleményem szerint azért még az NB2-es második helyezett csapatként még ismerkedik az NB1-el, tehát Kisvárdán egy bravúr döntetlent ért el, ami alapjában nem volt érdemtelen a pontszerzés, de a Kisvárda több esetben lezárhatta volna a mérkőzést, tehát kezdhettek volna vereséggel. Igazából egy újoncnak nem rossz eredmény az idegenbeli döntetlen. Nyilván, hogy mennyit ér, az majd akkor derül ki, ha majd hazai pályán az MTK ellen milyen szereplést nyújtanak, de egy kicsit a Honvédot még abból a szempontból féltem, hogy egyrészt vagy össze kell állniuk, vagy mindig van egyfajta olyan időszaka az újonc csapatok számára, hogy felvegyék az NB1-es légkört, az NB1-es ritmust, és itt most nem a klubról beszélek, hiszen a Kispest Honvéd egy tradicionális, igazán NB1-be való klub, de a játékosok többsége azért az NB2-es ritmushoz szokott, és évek teltek el NB2-ben. Az MTK pedig nagyon jó futballt mutatva, igazi MTK stílusjegyeket csillogtatva, egy nagyon-nagyon langyos és nagyon-nagyon ritmustalan, a tavalyi év sikeres játékát nyomokban sem tartalmazó Zalaegerszeget győzött le, rendkívül meggyőzően. Nagyon kíváncsi leszek a találkozóra, hiszen a Honvéd hazai pályán erős, minden bizonnyal sok néző is lesz a találkozón, tehát jó hangulat várható, de az MTK-t egyelőre jobb csapatnak és sokkal egységesebb csapatnak látom, mint a Honvédot.
1: A vasárnapi menü az 15 óra 45 perckor nyit az Újpest-Debrecen mérkőzéssel. Itt ugye sajátos a helyzet, mert hogy az Újpest ugye a Nyíregyházától, a Debrecen pedig a Puskás Akadémiától kapott ki, és a Debrecennek még színesítve van az élete azzal, hogy kupamérkőzést is játszott. Nem mondom, hogy sok gól született ezen a második mérkőzésen, de nem is lényeges, mert tovább jutott.
4: Igen, a Debrecen önbizalommal teli várhatja a mérkőzést, de ugyanakkor két dolgot ne felejtsünk el. Egyrésztről a Debrecen eddigi tétmérkőzéseitől azért én személy szerint nem vagyok elájulva. Itt a legújabb hírek szerint Dénes Vilmos le is igazolták a volt zalaegerszegi támadót, és pont a támadó játékával nem vagyok megelégedve a Debrecennek, hiszen két viszonylag stabil és gyors szélsővel rendelkeznek, de akikben valójában azért kevés gól van. Gólpassz van bennük, de igazából nincs meg a teteje a csapatnak, ahogy tavaly Bárány Donát személyében megvolt, és keresik bizony Bárány Donát utódját, de egyelőre nem találják meg. Középpályán úgy vélem, hogy megvan a csapat, a védelemben a két belső védő pozíciót még nem igazán találta meg az új vezetőedző, de azt sem szabad elfelejteni második érvként, hogy egyrészt nem igazán működik még a Loki csapatjátéka, másrésztről pedig azért Én voltam Örményországban, azért az egy jó 4-4 és fél órás repülőút, időeltolódás, bár nyilván nem számottevő, de azért az is megvan, lejátszottak egy, hát nem túl nagy iromú mérkőzés, de ez az utazás bizony benne lesz a debreceni lábakban, és azt bebizonyította a Puskás elleni találkozó, hogy azért emmel vezetőedző olyan nagyon nagyot nem rotálhat a csapatba bele, hiszen nincs két azonos képességű 10 fős csapata, arról nem is beszélve, hogy a csapatjáték szempontjából pedig akkor tud összeállni Debrecen, ha húzamosabb ideig ugyanazok a játékosok összeszoknak.
1: Ha már a Debrecennél tartunk, ugye már tudjuk, hogy augusztus 6-án csütörtökön az FC Köbenhaven csapatát fogadja a hazai pályán, és hát azért a dánok nem ígérkeznek könnyű falatnak.
4: Igen, ez egy újabb érv amellett, hogy hát hogyha az Újpest gyenge rajtjáról, meg tényleg gyenge produkcióról beszélünk, akkor talán a lehető legjobb ütembe találkozik a Debrecennel, hiszen komoly tétmérkőzések után és komoly tétmérkőzések előtt van a Debrecen. Ilyenkor mindig felvetődik, hogy a játékosok egyrészt a fáradtság miatt mennyire tudnak regenerálódni, másrészt a fejekben mennyire van benne a következő Köbenhavn elleni mérkőzés. Szóval én alapjában jövő az Újpest részéről egy domináns hazai pályához méltó támadójátékra számítok, sokkal dinamikusabb Újpestre számítok, mint legutóbb. Lehet, hogy egy picit túl lett húzva a csapat, és fáradtak voltak a játékosok. Hát vagy ha most se lesz meg az a bizonyos intenzitás és dinamika, amit beharangoztak, akkor lehet, hogy mélyebb gondok vannak Újpesten.
1: Vasárnap 18 órakor a Győri Eto a Nyíregyháza csapatát fogadja. Itt ugye a Nyíregyházáról már beszéltünk. Boldog Tamás együttes a 2-1-re legyőzte az Újpestet hazai pályán. Még az Eto FC Győr 2-2-t játszott idegenben a Vasas otthonában, úgyhogy hát ebben voltak azért emberelőnyös időszakok is, nem is kevés.
4: Így van, hát egy jó 60 percen keresztül emberelőnyben volt az Eto, és a játék képén, a játék minőségén ez nem látszott. Kétszer is vezetett ugyan az Eto, de egyenlíteni tudott a Vasas, és nem önmagában az a probléma győri szempontból, hogy egyenlített a Vasas, hanem hogy abszolút megérdemelten egyenlített, és nem lehetett látni azt a fajta csapategységet a Győri Etónál, ami a tavaly évben jellemezte őket, és erre csak olaj volt a tűzre a nemzetközi kupa mérkőzés. Ugye hát én számomra a tegnapi döntetlen ez ellen a luxemburgi csapat ellen, amely ellen szintén emberelőnyben játszottak, ez közelebb van a szégyen kategóriához, mint a bravúros továbbításhoz.
1: Ki is fütyülte a közönség a csapatot?
4: Én azt kell, hogy mondjam, hogy joggal. Tehát nem szabad ennyire félváró venni egy mérkőzést. Ha pedig nem volt félváró véve a mérkőzés, és ez a csapat ennyire széteső, és ennyire nincs meg a kémia a játékosok vagy a jelenlegi edző között, akkor szintén azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy hosszú távú probléma várható Győrben. És ami még ezt mondatja velem, hogy a Vasas elleni mérkőzésen emberelőnyben 4 sárga lapot kapott a Győri Eto. Tehát, és ennek a többsége reklamálás volt, indolens magatartás, rossz ütemű szabálytalanságok, becsúszások, tehát valami koncentráció mentálisan nincs rendben egyelőre az Etónál. Persze nyilván lehet egy-egy győzelemmel kilábalni ebből, de most jelenleg a formáik nem azt mutatja.
1: Ha már a Győri edzőt említetted, ugye a rotációra nagy szüksége lesz, hiszen augusztus 6-án Lettországba, Rigába utazik a csapat.
4: Igen, megint csak nemzetközi kupa mérkőzés. Nyilván minden klubnak, minden csapatnak az álma nemzetközi kupa, de ahhoz nagyon-nagyon komolyan fel kell készülni, és nagyon komolyan bírni kell ezt a általában 8 nap alatt lezajló 3 mérkőzést. Hát kíváncsi vagyok, mert az legtöbb csapat ilyenkor a magyar bajnokságban szokott bizony botladozni.
1: 20:15, ugyancsak vasárnap, Ferencváros Vasas mérkőzés. Hát erre gondolom régebben egy kettős rangadó esetén mégis sor kerülhetett volna az akkori Népstadionban is. Hát ugye a Ferencvárosról tudjuk, hogy a nyitó fordulóban 4-2-es vereséget szenvedett Pakson, és ez imént beszéltünk ugye a Vasasról, döntetlent játszottak hazai pályán az Etevarci Győrrel, úgyhogy egy órát emberhátrányban voltak, és a Ferencvárosnak még nehezítő körülménye volt, hogy ki kellett verni a Twentét az Európa Ligából, és azt is tudjuk már, hogy a Górnyik Zsabzsét fogadják majd augusztus 5-én szerdán.
4: Így van, a Ferencvárosnál elsődlegesen arra leszek kíváncsi, hogy Borbély Balázs hogy oldja meg ezt a kettős terhelést, hiszen a Paks ellen 9-et cserélt, de az bebizonyosodott, hogy nem működik, és Robi Kín is ebbe bukta bele gyakorlatilag a bajnokságot. Nem lehet AB rendszerbe 8-9, akár 10 játékos cserélni a kupamérkőshez képest. Én úgy gondolom, hogy a legjobb Ferencvárost kell pályára küldeni, hogyha a bajnokságban is eredményes akar maradni, apró változtatásokkal, mondjuk 3-4 játékost forgatva, vagy esetleg korai cserékkel. A Vasassal kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy egy nagyon egységes csapatot láthattunk, és minőségben ugyan inkább a kontrajátékra hagyatkoztak, és különösen a gyors szélső támadóikra, illetve a szögletek eredményességére, de az mindvégig látszott, hogy óriási csapategység és óriási kémia van a csapattársakon belül, és a vezetőedzés a csapat között. Tehát ez a Vasas egyelőre nagyon-nagyon jól rajtolt. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy különösebben esélyesként lépnek a pályára Ferencváros ellen, de úgy gondolom, hogy ezt tovább tudják húzni, illetve fenntartani ezt a kémiát, akkor nem lesznek kiesési gondjai.
1: Lesz még egy mérkőzés hétfőn este, 6:30 az Zalaegerszeg Paks találkozó, erről még nem beszélünk, annyira távol van. Hallgassuk meg viszont a Puskás Akadémia vezetőedzőjét, Babu Leventét, a riporter Cinger Kocka Henrietta.
5: Az élvonalban a 7 debütáló vezetőedző közül egyedül ön tudott nyerni múlt héten. Milyen és miben visszaigolás az önnek?
6: Összességében ezen nem gondolkodtam, örülök a győztes bemutatkozásnak. Általában mindig csak a következő mérkőzéssel foglalkozunk. Az előzővel csak annyit foglalkoztunk, amit a csapatnak át szerettünk volna adni értékelésként, úgyhogy bevallom őszintén, ezzel a helyzettel annyira nem foglalkoztam. Várom a mai mérkőzést is, igyekszem megélni ezeket, úgyhogy csak ennyi leveg a szemem előtt.
5: A Kisvárda ellen másabb játék, vagy bármilyen plusz még kell a hasonlóan sikeres folytatáshoz?
6: Igen, azt beszéltük a csapattal, hogy nagyon sok mindenben jól teljesítettünk, és elégedett voltam velük, viszont vannak olyan mutatók, amiben szeretnénk előlépni, és azt adott esetben már a mai kisvárdáni mérkőzésen is szeretnénk a pályára vinni.
5: A kezdő változatlan, ahogyan az is, hogy a debreceni mérkőzés után a Kisvárda ellen sincs keretben Nagy Zsolt. Mit lehet tudni a visszatéréséről?
6: Így van, bízunk benne, hogy közel van a visszatérésen. Szerintem 1-2 héten belül közel lehet ahhoz, hogy a keretbe számításba vegyük. Ha minden jól alakul, a jövő héten könnyített módon el tud kezdeni edzeni. Úgyhogy ebből a szempontból ez pozitív, illetve az is, hogy Duarte most már a mai mérkőzés a padon van.
5: Bevethető?
6: Igen, játszani is fog, úgy tervezzük.
1: Cinger Kocka Henrietta a Babó Levente után megkérdezte a Kisvárda vezetőedzőjét is, Subka Attilát hallják.
5: Túl az első tét mérkőzésen mit jelent önnek, hogy ennyi idő csak nem 4 év után ismét NB1-es kispadon ül?
7: Hát én azt gondolom, hogy majdnem ugyanolyan, mint amikor az ember az egyik napról a másikra folytatná a munkát, végül is benne volt nap, mint nap. Nagyon sokat beszélgettünk a Révész Attilával, ugye ő volt a vezetőedző, én az akadémián voltam, átbeszéltük mindig a csapatnak a dolgait, úgyhogy én azt gondolom, hogy könnyű volt a váltás.
5: A Puskás Akadémia ellen lesz egyébként a 326. élvonalbeli bajnokia. Lehet önnek még újat mutatni?
7: Hát szerintem lehet. Azért a futballban sajnos vannak mindig új dolgok, nem sajnos. Azért változik nagyon sok minden a labdarúgásban, én azt gondolom. Bízunk abban, hogy azok a dolgok, amiket láttunk az elmúlt héten a Puskástól a Debrecen elleni mérkőzésen, azok hasznosak voltak a számunkra. Próbáltuk rendbe rakni a mi védekezésünket, hogy azokat a hibákat kiküszöböljük, amik a múlt héten voltak, és bízunk abban, hogy ezen a mai meccsen egy teljesen más arcát mutatja a csapat majd.
5: Mert hogyha jól tudom, akkor múlt vasárnap Debrecenben a helyszínen tekintette meg a Puskás Akadémiát. Igen. Van olyan személyes tapasztalat, ami miatt 3 helyen változtatott?
7: Igazán azt láttuk, hogy a Puskás Akadémiának a védelmében van 1-2 olyan pont, ahol esetlegesen meg lehet őket bontani, de ez függ azoktól a játékosoktól, akik pályára kerültek, igazán a sebességre appelláltunk ezen a mérkőzésen. Bízom benne, hogy ki tudjuk használni ezt, és jó teljesítmény nyújtanak ezek a játékosok, de én azt mondom, hogy elsősorban nekünk arra kell figyelni, hogy a Puskásban azért van nagyon sok nagyon jó futballista, válogatott játékosok, ha csak a Lukácsra gondolok, ha Gólára gondolok, vagy esetleg a Németre is, azért olyan játékosok, akik meghatározóak a magyar futballban.
1: Csupka Attilát hallották. Hamarosan kezdődik az OTP Bank Liga második fordulójának nyitó mérkőzése, a Puskás Akadémia Kisvárda találkozó. Kapcsoljuk a Pancsó Arénát, és ott Regős László Pált és Balogh Balást.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat, már a pályán a csapatok, de még egy ünnepség zajlik. Éppen Dárdai Palkot köszöntik, aki egy fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen Debrecenben, amikor pályára lépett, akkor a 100. NB1-es találkozóját játszott. Teletót Balázs sportigazgató adja át neki az emléklapot, illetve a meszt, amelynek 100-as szám szerepel. Természetesen, de Dárdai Palko vissza is megy a kispadra, mert nem kapott helyet a kezdő csapat. De hát ugye szokták mondani, hogy győztes csapaton nagyon ne változtass. Hát azt hiszem, hogy ez az elv mindenképpen érvényesült a Puskás Akadémiánál is, hiszen legutóbb, mint az elhangzott itt már a körkapcsolásban, egy remek első félidőnek köszönhetően elsősorban magabiztos győzelmet aratott az első fordulóban a Puskás Akadémia Debrecenben. A kapuban a fiatal Lehocki, a védelemben Szolnoki, Golla, Haratyunyán és Ottamendi, Szojszaló, Okeke, Kern és Mondovics a középpályán, és Lukács, valamint Német a támadó sorban. Ez tehát a Puskás kezdő csapata, és ugye a vezetőedző Babó Levente, Kisvárda összeállítását pedig Regős László Pál mondja el.
3: A kisvárdai csapat három helyen változott a múlt heti mérkőzéshez képest. Kikerült Olá, Bíró és Jordanov, bent van a helyükön Klumecki, Éség és Mesanovic a kezdőcsapatban. Maja Csupka Attila vezetőedző pályára küldött most itt a Pancho Arénában. Popovics a kapuban, Osztrovka, Radmanovac, Klumecki és Soltész Dominika védelemben. A középpályán ott van Melnyik és Embok, előttük Herc, aki góllal mutatkozott be a Kisvárda csapatában a múlt héten. Az egyik szélen Mesanovic, a másik szélen Ésik, elő pedig a középcsatár, az Balogun lesz a mai mérkőzésen. Csupa kékben, sötét kékben a Puskás Akadémia együttese, míg a kisvárdaiak tiszta fehér szerelésben. Ezen a mai mérkőzésen a labdarúgó OTP Bankliga második fordulójának nyitó meccsén. A labda már ott van középen, Antal Péter játékvezető elhelyezte, a két csapat viszont még egy-egy utolsó megbeszélést tartott összeborulva saját térfelének közepén. Most már szétszélettek a csatakiáltást követően, és akkor hamarosan kezdődhet a második forduló az NB1-ben. Herca a kezdőkörben, ő fogja elvégezni a kezdőrúgást, a Kisvárda csapata kezdi meg tehát a mérkőzést, és itt már Mesanovic, Melnyik és Balogun is felsorakoznak az oldalvonalnál, elképzelhető, hogy azonnal elindulnak, és jön majd az előreivel és Klumecki-től, mert hogy Klumecki megkapja a labdát, és már küldi is előre valóban Balogun felé. Balogun és Harutyunyán fejpárbaját utóbbi nyeri, a felcsútiak viszont nem tudják megtartani a labdát, amelyet Mesanovic most inkább kienged, jöhet bedobással a Kisvárda együttese a mérkőzés első percében, 20 másodperc által mindössze, amikor Osztrovka bedobja a labdát Mesanovic felé, Mesanovic tovább fejeli, ez viszont nagyon-nagyon hosszú, Balogun el sem indul már érte, mert hogy kimegy a labda az alapvonalon túlra, kirúgással folytatódik majd a mérkőzés, Lehocki kivégezheti el az első percben.
2: Balogun nevét említette Regős László többször is, ugye az ő nevét megismertük a világbajnokságról, az amerikai válogatott jó voltából, ugye egy piros lapot kapott, aztán a FIFA mégis elengedte a büntetését. Nos, tisztázzuk, azért nem róla van szó itt a kisvárdai csapatban, egy 2005-ös fiatalemberről, de nézzük most, a Kisvárda indulhat, éppen Balogun teszi ki balra a labdát, Soltész kapja, megpróbálja ott rávezetni gollára, jobb lába felé húzza, tol még egyet rajta, középen van egy érkező ember, és bizony nagyon jó helyen volt Haratyunyán, mert elakadt benne ez a lövés, de marad még a kisvárdaiaknál, balról most jön középre a labda, ezúttal Otamendi teszi ki, aztán érkezik Németőt, elsodorják, szabadrugás jöhet a Puskás kapujának az előteréből, mint egy 20 méter az alapvonaltól, és Német azért nehezen tápászkodik, fölkapott egyet ott, ahogy beállt a labdának, ahogy szokták mondani, hogy nehogy véletlenül az ellenfél lövéshez jusson, és akkor most már talpon, úgyhogy elvégezhetik a szabadrugást a hazaiak. Gollával, mint Haratyunyán az utóbbi időben ott nagyon komoly védőpárost alkot, ugye távozott itt a korábbi társ az Újpestbe, úgyhogy Gollának Haratyunyánnal kell összedolgoznia. Szolnoki pedig ott a jobb hátvéd posztján, mert hogy az ő posztjáról is távoztak, ott kap most állandó lehetőséget, többször játszott ugye hatosban. Kis ilyen eladják a labdát, aztán Okekének szólnak, hogy lépjen oda, mert Balogun nagyon komolyan megtámadja, sőt el is veszi most a labdát ott az oldalvonal mellett. Csinál egy jó cselt, a másodiknál már Szolnoki elsodorja, hogy a 16-os vonalával egy magasságból onnan az oldalvonal mellől, a bal oldalról a harmadik percben szabadrugással jöhet a Kisvárda együttese.
3: Méghozzá a bal oldalról érkeznek is föl a jól fejelő játékosok, hátulról Klumecki is, valamint Radmanovac is feljebb húzódik oda a 16-os vonalára, a 16-oson belül vannak egészen pontosan Balogunnal, Mesanovicsal egyetemben. Soltész fogja elvégezni a bal oldalról ezt a szabadrugást, minden felcsúti saját 16-osán belül, Soltész iveli a hosszúra, Lukács fejeli ki, nem volt pontos Soltész beadás, vagy inkább úgy mondom, hogy nem érkezett senki oda a hosszúra, pedig nem jött rosszul az ívelés. Melnyikhez kerül, aki hazaadja végül Popovicsnak. Popovics átveszi, aztán íveli föl oda a bal oldalra. Lesz-e csúsztatás? Lesz. Van csúvagy, illetve hát van csúsztatás, de már Balogun lesen volt, amikor Ésik tovább fejelte a labdát. Úgyhogy felcsúti szabadrúgás következik a mérkőzés negyedik percének elején. Saját térfelének közepéről végezheti el Golla ezt a szabad rugást. A baljára passzol Harutyunyánnak, Harutyunyán átveszi és adja vissza azonnal a gollának. Balogon próbált ott zavart okozni a belső védők között, ez most egyelőre nem sikerült. A labda már ott van Kernnél, aki forgolódik egy picit ott Embok mellett, ívelni előre, levágódik a kisvárdairól, és benne is marad, jöhet ezzel így a várdai csapat, Ésik elől azonban elrúgják, és így már Lukács indul. Lukács a jobb szélen, kizár oda Radmanovács, Lukács beteszi középre Mondovicsnak, Mondovics helyzetben el is lövide levágódik a lövése Osztrovkáról, aki végig kísérte őt a támadás során, úgyhogy könnyűszerrel felvette végül Popovics a labdát, aztán már ki is dobta, így jöhet majd a kisvárda a mérkőzés negyedik percében, 0-0 az állás.
2: Szojszáló érkezett még, hogy hát a Popovicsról kipattan a labda, de a kisvárdai kapus ezúttal be tudta gyűjteni, így már Szojszálónak nem volt lehetősége. Egyébként az látható, hogy a kisvárdai csapat támadólag lép föl a mérkőzés elején, tehát nem áll be védekezni. Most is éppen előre verik a labdát oda Balogun irányába, aztán viszont ez egy olyan labdaérintés, amitől Lehockihoz kerül a kezébe, hal el Herz labdája, és már is dobja ki ide a 16-oson kívülre Harutyunyánnak. Otamendi itt a szélen kérni a labdát, de nem ő kapja, hanem inkább Okeke, aki hátragurítja Lehockinak, aztán még mindig a 16-oson belül a Puskás Akadémia védelkezése, illetve védelme, most megint Harutyunyán kapja, most már azért visszahúzódnak a kisvárdaiak, egyedül Balogun marad fönt. Elindult Mondovics, de nem kapta ezúttal a labdát, most viszont megkapja másodszorra, messzire pattant tőle, így Mesanovics megszerzi, de Mondovics visszaszerzi a labdát, aztán pedig nem tudja megtartani Németh András, és ha jól látom, akkor igen, a kisvárdaiak jöhetnek bedobással, kivárt a játékvezető és kivártak a játékosok, végül is a partjelző, az asszisztens döntötte el, hogy a fehérmezesek dobhatnak onnan a kisvárdai térfél közepéről. Most rápattintotta a labdát ellenfelére a kisvárda játékosa, így aztán újra megismételheti szinte ugyanonnan a dobást a vendégcsapat, mint annan az előbb elkövette, mégpedig Osztrovka jó voltából. Közben Németh tovább fejleszt a labdát, amit bedobásként megkapott ajándékba, aztán már gólla teszi, Okeke, ráfordulhat, nincs senki ott a körív közelében mellette, aztán Szolnoki indít a jobb oldalra, Szojszáló nagy versenyfutásban, és Szojszáló gyors, lefutja ellenfelét, de kisodródik már az alapvonal felé, megpróbálja visszafele tenni, ez a visszapassz azonban nagyon rossz volt, és ezt megszerzik már a fehérmezesek, és indulhatnak előre, Mesanovics azonban beleérnek, így nem lesz jó az indítás, de mégis maradt egy pillanatra a kisvárdaiaknál, majd az oldalvonal mellett kigurult a labda, így a mérkőzés 6. percében Puskás Kisvárda továbbra is 0-0.
3: Szolnoki végezheti el a bedobást, a Puskás Akadémia csapatkapitánya a felezőtől dobja előre, hajtja előre, Németh Andrást keresi, Németh erről azonban Klumecki el tudja tenni, és végül Soltész íveli föl Balogunnak. Balogun tovább teszi, Ormond Ottvill azonban elpöcköli onnan Mesanovics elől, aztán ő esik el pont, mármint a Puskás Akadémia bal hátvédje, mégpedig a 24-es számú Herz mellett fel is segíti az angol bal hátvédet a kisvárda középpályása. Jöhet szabad rúgással így a Puskás Akadémia, tehát hát szokatlan helyen tűnt fel Brandon Ormond Ottvill, ott a majd tudom a jobb hátvéd pozícióban, odáig kellett elkísérnie Mesanovicsot, aki beljebb húzódott, golla haza passzolja a szabad rúgást Lehockinak, Lehocki pedig Harutyunyánhoz teszi ki, aki most a bal oldalon van, Mondovics lép vissza egészen a saját tér felére, meg is kapja a labdát Harutyunyántól, Mesanovics mellett elviszi és a felezőtől teszi keresztbe laposan, ez így könnyű préda Soltésznak, Soltész révén pedig indul az ellentámadással a kisvárda, szélre jön egy ívelés, Herznek hosszú, de Mesanovics még begyűjti az alapvonalnál. Mesanovics a jobb oldalról beadná, levágódik azonban a labda Mondovicsról. Jöhet a mérkőzés 8. percében az első szöglet, mégpedig egy kisvárdai szöglet. Soltész, akitől indult az egész támadás, és fel is ért az akcióval balhátvéd létére. Ő sétál át, hogy elvégezze majd a kisvárda és a mérkőzés első szögletét a jobb oldalról tehát, és hát megint fenn vannak a magas kisvárdai védők, volt idejük, hiszen Soltész még mindig nincsen ott a szöglet zászlónál, csak most helyezi le a labdát, és akkor a 8. percből már fél perc el is telt, mire Soltész bemutatja a figurát, és neki fog futni.
2: Ballal fogja majd középre csavarni, de még egyet állít a labdán, hát ez most már szinte tökéletes, nem tudom, hogy a beadás lesz-e ilyen tökéletes, most egy ijesztés, két ember indult kifele a védők közül, aztán még mindig nem rúgja be, most már azért hosszú oldalra átrúgja, de hát a sok hűhó sem ért, ahogy szokták mondani, mert a labda érintés nélkül kikanyarodik az alapvonalon túlra a túlsó oldalon.
3: 50 másodpercet.
2: Mérted, Laci?
3: Megnéztem, 6.55-nél ítélték meg a szögletet, és 7.45-nél
2: hát ahhoz képest, hogy a kapusok 8 másodperc alatt ki kell, hogy hozzák a labdát, hát igen, csak hosszú ideig tartott, és akkor egyezzünk meg még abban is, mert itt mind a ketten másképpen mondtuk a Puskás Akadémia balvédőjének nevét, hogy legyen Brandon, mert ez van a mezén is, használjuk ezt, több nevét használta már különben a magyar bajnokságban, és ugye sokáig sérült volt, most pedig már rendelkezésre áll, mert hogy az ő posztjáról is távozott egy ember Újpestre. Most éppen Brandon indul előre, jön is a labda, átveszi itt az ellenfél térfejének a közepén a vonal mellett, aztán befele nézelődik, de nem nagyon tud kinek passzolni, Mondovics mozog a labda felé, Mondovics sokat dolgozik, de nagy hiba százalékkal. Kert most viszont jól teszi neki a labdát, Mondovics nem tudja átvenni, így aztán odaér Mesanovics és kivágja előle, ott a 16-os vonalánál akár indulhat volna befele. Brandon gyorsan bedobja, Mondovics elől elpöckölik, és marad a kisvárdai lábakon, Mesanovics pedig nyújtja előre. Balogun elindul érte, de hát góllal sokkal kedvezőbb helyzetben, nem is hátrafele adja, hanem Haratyunyánnak. Aztán Kern kapja a felezővonalnál, ő góllát játssza meg Szolnoki, aki most bentebb húzódottan a jobb oldalról, hiszen áttevődött ide a bal oldalra az imént a támadás, és most Szolnoki nézi, hogy kit tudna indítani, hosszú indításra nincs lehetőség. Egyébként ez a szöglet abból alkult, ami 55-6 másodpercig tartott, hogy csúnyán eladta a labdát Mondovics, nagyon elszortott a félpályánál, majdnem baj lett belőle. Ha egy kicsit pontosabb a passz, akkor akár assziszt passz is lehetett volna kisvárdai oldalról. Mindezt volt idő elmondani, mert egyelőre, hogy szokták mondani, mezőnyjáték folyik, a Puskás játékosai a behúzódó kisvárdaiaknál keresik a rést Haratyunyán, de mindezt a saját térfelükön teszik, így azért nem lesz könnyű előre haladni. Brandon a jobb lába felé húzza, aztán jobban, jól teszi most oda föl, és Németh András megharcol érte, négy ember gyűrűjében Mondovicsnak gurítja, nem tudta megtartani, Brandon viszont visszaszerzi. Kern, megpróbálják ott elvenni tőle a labdát, de Kern egyelőre a lábak között jól evickél tovább, aztán megint Brandon, visszateszi gólának, én megátadom Regős László Pálnak.
3: Góla pedig Szolnokinak, Szolnoki ott a felezőnél bejátsza Okekéhez a kezdőkörbe, beszorul most a kisvárda, Okeke pedig kiteszi a bal oldalra, ahol Brandon érkezik a támadással, Brandon át is veszi a labdát, és most van ideje ott cselezgetni egy picit, Osztrovka azonban belelép a beadásába, így jöhet egy felcsúti szöglet is a mérkőzés 11. percében, ezt pedig Lukács Dániel fogja beívelni. Hát ő is szép lassan sétál ki oda a szögletzászlóhoz. Most nem néztem meg az órát, hogy mikor ítélte meg a játékvezető, de arra is várni kell, mire Haratyunyán és Golla fellép, felsétál a 16-oson belülre. Minden kisvárdai visszajött védekezni. A leghátsó felcsúti játékos is az ellenfél térfelének közepén, amikor Lukács lehelyezi a labdát a szögletzászlóhoz, és miközben a játékvezető árgus szemekkel nézi, hogy történik-e valami, középen beíveli a labdát, el kell boxolni a Popovicsnak, ki a túloldalra, onnan is jöhet majd egy szöglettel a Puskás Akadémia. Onnan viszont már nem Lukács, hanem Kern fogja majd beívelni a labdát.
2: 24 másodperc volt a szöglet, tehát azért ez még
3: fele annyi, igen. Fele annyi, mint a kisvárdaiaké, de most Kern Martinra is várni kell, mert ő sem sieti el ezt a sarokrugást. A 12. percben járunk, marad mindenki ott, ahol eddig volt, a kisvárda 16-osán belül, miközben Antal Péter továbbra is rendezkedik ott középen, és egyelőre nem engedi elvégezni a sarokrugást Kernnek. Popovics ott zavarja, ott középen Szojszáló, és őt kell figyelmeztetnie a játékvezetőnek. Felharsan most a síp, és akkor jöhet Kern szöglete, átjön a hosszú oldalra, Haratyunyán visszafejeli, középre kivágják a várdaiak, de ezt egyből előheti Okeke, de csúnyán előtte ki a lelátón is túlra, ott valahol a tetőszerkezetnél tűnik el a labda a szemünk elől, szerencsére van egy másik a labdaszedőnél, és ő már oda is adja Popovicsnak, hogy a 12. perc végén elvégezze a kirúgást a kisvárda kapusa. 0-0 az állás.
2: Amikor a Grundon játszottuk, akkor azt mondták, hogy hát nagyot rúgtál, jövőten is játszhatsz. Ez körülbelül az az eset volt, mert tényleg azért elég magas itt a Pancho Arena tetőszerkezete, de sikerült ott a nézők fölött, illetve a szektor fölött kirúgni. De közben megint a Puskás Akadémia próbál labdát szerezni, mégpedig Mondovics jó voltából, Mondovics keményen állja a sarat, aztán tovább tudja tenni Kernek, egy jó fizikumú fiatalember egyébként, aki nem túl magas termetű, és sokat látnak benne, ezért is kap lehetőséget ebben a szezonban egyelőre folyamatosan. Kern fogja majd elvégezni ezt a szabadrugást, mert Brandont buktatták, de nem íveli be, hanem inkább kicsiben megpróbálja megjátszani. Haratyunyán nem is nagyon értette, hogy mi történik. Brandon kapja most megint itt a vonal mellett, de még mindig csak az ellenfél térfejének a közepén. Aztán Lukácshoz kerül vagy a labda, Lukács meghúzza, két ember van mellette, Lukács ballal középre adná, de ez a labda az alapvonalon túlra érkezik. messze a kapu mögé, mert hogy a beadása ballal nem volt olyan tökéletes, mint mondjuk jobb lábbal szokta tenni. Eltelik most már a mérkőzésből 13 perc. Bene Ferenc, hogy láttad ezt az időszakot? Azért még eléggé ismerkednek egymással a csapatok.
4: Pontosan így van. Előzetesen meglepődtem, hogy a Kisvárda átment egyfajta magas letámadásba, és megpróbálta letámadni a saját tér felén a hazaiakat. Hát erre az hamar letettek, és elsősorban annyira biztosítottak mindkét csapat, szinte túl van biztosítva elsősorban az átmenetekre, tehát a labdaszerzés utáni gyors átmenetekre mindkét csapat felkészült védekezésben, úgyhogy ezért nagyon-nagyon kiegyenlített a mérkőzés. Amelyik csapat ezekből az átmenetekből jobban jön ki, vagy a középpályán sikerül dominanciát kivívnia, illetve hát a támadók közül húz-e valami, hát nem azt mondom, hogy váratlan, de valami bravúrosat valamelyik, és itt elsősorban a felcsútiak részéről várom, akkor kimozdulhat ebből az állóvízből a mérkőzés. Ellenkező esetben azért sokáig egyfajta ilyen párharcokra épülő, sok labda birtoklása járó mérkőzést fogunk látni.
3: 14. percben Brandoni veli előre Németh András felé, Németh elől azonban elfejeli Radmanovac, picit talán röviden Dembok azért még elcsípte Mondovics előtt a labdát, amelyet most már Melnyik tart meg szépen pont Mondovicssal szemben. Osztrovkai veli végül előre, golla korlátlan úr a légtérben, ott a saját tér felén, és már Kern révén indul a Puskás támadás, a Szojszáló kapja a jobb oldalon, jó a betett labda, Lukácstól azonban elpattan, így a visszazáró kisvárdai játékosok ki tudják vágni a labdát. Ezt viszont Balogun nem tudja megtartani, úgyhogy marad a hazaiaknál. Golla adja ki Szolnokinak, Szolnoki feljátsza Kernnek a középpályára, Kern pedig vissza a védelembe, biztonságba helyezi a labdát. Harutyunyán most már a bal hátvédet Brandont játssza meg, aki elindul befelé ott Osztrovka mellett, megpróbálkozik egy kényszerítővel, sikerül is Némettel összejátszani a Brandon, tovább adja Lukácsnak, ő pedig legalább három Puskás Akadémia játékos közé tette, úgyhogy végül Harutyunyán döntött úgy, hogy elcsípi a labdát, nem volt pontos Lukács átadása, Harutyunyán még megmentette az oldalvonalá, most pedig az ellenfél térfeléről visszateszi majdnem a 16-osig gollának, Golla pedig hazaadja Lehockinak. Maga biztosan tartja a labdát a Puskás Akadémia, közelebb viszont nem nagyon tudott kerülni a Kisvárda kapujához.
2: Balogun pedig próbál folyamatosan labdát szerezni, hát nem tudom, hogy meddig lesz majd erre ereje itt ebben a 35 fokos melegben, de egyelőre próbálja a két belső védőt megzavarni, egyelőre nem sok sikerrel, de azért mégiscsak dobhat a Kisvárda, hátrafele a Puskás tér feléről, inkább a saját térfélre, és Popovics is kijön a kapujából, és játékba avatkozik, tovább teszi csak természetesen a labdát, nem rúgja el, aztán ismét hozzá passzolják a labdát. Rakmanovics jó voltából megint Popovics, próbálják kicsalogatni egy kicsit a Puskást, hogy ne tömörüljön be annyira a hazai gárda. Mesanovicsnak nyújtják most előre, mellel vette maga elé, aztán Osztrovkánál. Ő hátrafele passzol, az előbb egy csúnyán néztek rá a védőtársak, mert nem passzolta vissza Popovicsnak, hanem előre rúgta, és bizony abból indulhatott egy gyors passzal Szolyszaló, úgyhogy ezekre az előre vágott labdákra mindkét oldalon jobban kell talán figyelni. Kern megpróbáltott Embokról lefordulni, azonnal oda piszkáltak neki egyet. Így aztán szabadrugással jöhet a sötét kékben játszó Puskás Akadémia, onnan a kisvárdai térfél közepéről, egy kicsit a baloldal irányából. Nem fogják beívelni megint, hanem legurítják, úgyhogy valószínűleg ez teljesen tudatos dolog, hogy nem ívelnek oda a magas védők közé, mert hát Németh Andráson kívül azért ott a támadó harmadban kevés magas termetű játékos van, talán ez az oka. A 17. percben Puskás Akadémia Kisvárda továbbra is 0-0.
3: A labda pedig most a vendégeknél, mégpedig Mesanovics az, aki íveli előre Balogun irányába, Balogun elé ráadásul, viszont érkezik Golla, és ki tudja rúgni a labdát a Kisvárda támadója elől, jöhet egy bedobással így a vendég együttes, Balogun hajtja oda a labdát Osztrovkának, Osztrovka pedig szép lassan kocog fel egészen a 16-os vonaláig, hogy elégezze majd a bedobást. Osztrovka aztán észleli, hogy Radmanovac teljesen üresen mögötte, oda is hajtja gyorsan a labdát, Radmanovac Klumecki és Soltész játszanak össze, visszakerül a labda a felezőhöz, annak ellenére, hogy a 16-ostól dobhatott a Kisvárda, nem nagyon igyekeztek támadással. Osztrovka pörgeti most tovább, borzasztóan pontatlanul, Okeke gyűjti be gond nélkül, és adja oda Harutyunyánnak, aki pedig hazaadja Lehockihoz a labdát. Lehocki most a jobb jára passzol, ahol Golla várta a labdát. Golla átíveli megint csak Harutyunyához, hát maga biztosan járatja továbbra is a labdát a Puskás Akadémia, de továbbra is azt tudom mondani, hogy egyelőre meddő ez a mezőny fölény, de talán most Brandon révén jönnek előre, borzasztó a passz Brandontól is, sok a pontatlanság mind a két oldalon, de jöhet egy kisvárdai ellentámadás, hát hogy itt most több sikerélménye lesz a csapatnak. Herc inkább visszafele teszi Emboknak, aki pedig Soltészt játsza meg, Soltész vissza Chlumeckinek. Nem siet a kisvára sem sehova. Nyilván a nagy meleg, az időjárás is rányomhatja a bélyegét a játékra, na meg a szezon elejé forma, amit ilyenkor hangoztatni szoktak, de egyelőre itt 19 perc alatt azért nemhogy csodát nem tett egyik csapat, de talán a kötelező minimumot sem feltétlenül hozza, hiszen nagy helyzet sem volt egyelőre. Kétszer került a labda 16-oson belül, amikor veszélyesnek tűnhetett a helyzet, de Lukástól is elpattant, illetve talán Mondovics volt az még az legelején, aki nem tudta igazán jó kapura lőni a labdát. Most a vendégek támadnak, hát úgy ugyanazonban tisztáz, visszapattan Osztrovkához, ő előre fejeli Brandonhoz, aki a másik csapatban játszik. Most Brandon gyűjti be a visszapaszt, amelyet Okekétől kapott, letámad a kisvárda, Brandon, Okeke, aztán Harutyugyan, nagyon szép háromszögben hozta ki a Puskás három játékosa most a labdát. Kérdés, hogy mire mennek ezzel, mert hogy Golla most már kiteszi Szolnokinak, és jöhet a hazaiak támadása.
2: Szolnoki azonban lelassít, mert hogy ketten is oda zártak Szoiszalóra, nem tudta indítani a jobb szélsőt. Egyébként elég gyengécske volt az a letámadás, azért is tudták kiúzni a Puskás Akadémia játékosai, és Subka Attila nehezményezte is, hogy két ember futott, a harmadik meg nem volt a megfelelő pozícióban. Szolnokinál ismét a labda, ő már az ellenfél térfejének a közepéről, a vonal mellől passzolja vissza. Kern, Okeke, Kern a labda útja, megint lelassul ez a támadás, és hát egyedül Balogun, aki itt az ellenfél tér felén, mondom, próbál zavart kelteni, a magas termetű játékos, Harutyunán teszi tovább, aztán Német nagyon hosszan vette át, és utána pedig ott egy ütközés, de mutatja a játékvezető Antal Péter, hogy nem volt szabálytalanság, pedig Embok megpróbálta eladni, aztán talpon már ő is, Balogun pedig megint csak húzódik visszafele, de azt látja, hogy Brandon kapja a bal oldalon, Brandon tesz is Mondovicsnak, Mondovics a védők mögé került, bal lábára húzza, megpróbálná beadni, azonban ott egy kicsit leütközték őt, viszont arra számítottak a kisvárdaiak, hogy majd kirúgás következik, Mesánovics szétteszi a kezét, hogy ez hogy lehet, de Puskásnak jön egy szöglete, amelyet Lukás fog elvégezni, megkezdődött már a 21. perc.
3: És akkor jönnek előre golláik a védelemből Harutyunyánnal és Szolnokival, miközben Antal Péter játékvezetőnek megint csak azzal kell foglalkozni, hogy mi történik ott az ötösön belül, ahonnan most épp kikocogott Kern, úgyhogy őt már nem fogja figyelmeztetni a játékvezető. Lukács íveli át a hosszú oldalra a szögletet, kifejelik a vendégek, és a túloldalon még Soltész benne is tudja tartani, sőt, előre is tudja tenni a labdát méghozzá Ésiknek, Ésik nem tudja megtartani, Okeke érte utól és vette el tőle a labdát, aztán hazadta a Puskás Akadémia középpályása a kapusnak, Lehockinak, Lehocki már Kert hozza játékba, szép lassan rendeződik mind a két csapat, Golla is nagyon kényelmesen sétál vissza oda a pozíciójába, miközben a labda Harutyunyánnál, és akkor most már ott van Golla is a középhátvéd poszton, és ő kapta meg a labdát. Aztán Okekének játszotta tovább, majd megint Golla a labdával, Okeke ismét, Harutyunyán, hát igen, a kisvárdai letámadás az nem a legintenzívebb, amelyet eddig talán a szezonban is, azt is mondhatom, hogy a szezonban is szinte csak intenzívebb letámadást láttunk, még hogyha nem is telt el sok mérkőzés ebből a 2026-27-es szezonból. Kern a labdával, visszaadja megint Gollának, a felezőnél a Puskás középhátvédje, megtámadja őt Balogun, de csak úgy Immelámmal, Golla kiteszi jobbra Szolnokinak, a kezdőkörben pedig ismét Okeke a labdával, aztán újra Harutyunyán, most már az ellenfél a Kisvárda tér felén a Puskás Akadémia játékosai. Kern kapja a középpályán, nem nagyon van üres ember elől, ez most egy szép összjáték, viszont Brandon kapja, ő pedig kiadja a jobb oldalra Szolyszálónak, ez is pontos, Szolyszáló az alapvonalatot teszi középre, érkezik is Német, de levágódik a labda, mégpedig úgy tűnik, hogy Németről ment ki a játékvezető ítélete szerint, úgyhogy kirúgás következik, de ez most talán már valami reményt adhat a semleges nézőknek, hallgatóknak, hogy lesz itt akár futball is, nem tudom, Bene Ferenc, hogy látod eddig?
4: Egyelőre nyilván hőségriadó ide, hőségriadó oda, én egy kicsit az intenzitást hiányolom ebbe a mérkőzésből, és nyilván ilyenkor joggal felmerül a kérdés, hogy azért a stúdióból könnyű beszélni erről, de valójában nem azt várja az ember, hogy szétfussák magukat a játékosok, de egy-egy ritmusbeli támadásra azért szükség lenne annak érdekében, hogy valamilyen módon gól szülessen, hiszen egyelőre inkább a másik hibájára várnak a csapatok, és tényleg hiányol meg egész egyszerűen sprintelő játékosokat. A sprintek között, ha több idő telik el, az teljesen érthető ilyen melegbe, de hogy egyetlen egy sprint nincsen a mérkőzésen, azt én úgy gondolom, az egy kritika. És talán az is egy picit kritika lehet, hogy egy eddig a leglátványosabb és taktikailag legérdekesebb jelenet a Puskás Akadéma szöglete volt. Egy csoportból indultak a játékosok, és egy elzárással próbálták kijátszani az emberfogásos védekezését a Kisvárdának, de mivel vegyes védekezést alkalmaztak, egy szabad ember a hosszú oldalon kifejelte, tehát Csupka Attila készült ebből.
2: Közben egy szabadrugás a kisvárdaiaknak, mert hogy volt egy szabálytalanság Herc ellen, Solté szíveli labdát, de hát úgy sikerült, hogy az első ember ott a 16-os vonalánál ki tudta rugni, igaz csak oldalra, úgyhogy bedobással jöhet a kisvárdai csapat, hát nem volt a legjobb megoldás ez a szabadrugás. Egyébként a Puskás Akadémia játékosai vitatták, mert Okeke szerezte meg a labdát, kicsit keményebben lépett oda, Herc azonban eljátszotta, hogy ez neki nagyon fáj, megkapta a szabadrugást, és ezért gyorsan meggyógyult. A 24. percben tehát jöhet egy bedobás onnan a bal oldalról, nagyjából az ötössel egy magasságból. Lesz ebből szöglet. Azt nézem, hogy mit mutat az asszisztens, fölemelje az ászlaját, megvárja, míg a játékvezető mutat, aztán ő is mutatja a szögletet, tehát szöglettel következik. Ezúttal a Kisvárda együttese a bal oldalról, és természetesen itt is jönnek a jól fejelő emberek. Kérdés, hogy jön-e majd be a szöglet, mert az imént innen a másik oldalról szavartalanul kiment az alapvonalon túlra.
3: Most is rendezkedik viszont még Antal Péter a 16-oson belül. Olyan szöglet sem volt még, ahol ezt nem tette meg a játékvezető. Valami gond mindig akadott középen a türekedő játékosok között. 25. perc, 0-0 az állás, és akkor most jöhet a baloldali szöglet a Kisvárda csapatától. Érkezik a labda a rövidre, golla fejeli el ki az oldalvonalon túlra, úgyhogy a szögletet felváltja egy bedobás. Antal Péter pedig jelzi, hogy jöhet az ivószünet, a hidratációszünet. Nemrég szólalt meg Bene Ferenc, de most megint kapcsolunk hozzá. Hát, ha az elmúlt 2 percben történt valami változás, bár ezt kétlem.
4: Nagyon nagy változás nem történt, de akkor egy picit elemezzük a csapatoknak a mérkőzés tervét. Hát alapjában véve hasonló játékrendszert alkalmaznak, annyi különbséggel, hogy a felcsútiaknál egyértelműen a két ékre helyezik a hangsúlyt a támadójáték szempontjából, elsősorban a befejezéseket tekintve. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a két szélén Szojszaló vagy Mondovics ne jelentene veszélyt, sőt, nagyon is jelent, hiszen a Kisvárda azért a középpályán jelentős létszámfölényt alakít ki, hiszen a 4-3-3-as játékrendszeréből adódóan védekezésben egyfajta 4-1-4-1-et védekeznek, és ezáltal kevesebb terület jut a hazaiaknak a támadások indítására. Viszont a széleken egyrésztről Mondovicsra hívnám fel a figyelmet, hiszen egy mozgékony szélső játékos, aki többnyire belül szokott játszani, tehát egyértelműen a játékos profiából adódóan a bal oldalról befelé fogja csinálni a cseleket, és ezáltal tud létszámfölényt kialakítani. Szojszálló pedig egy klasszikus szélső, tehát ott inkább az oldalvonal mentén jelenthet veszélyt. Viszont a beadásaira Lukács Német és olykor Kern is érkezik, tehát a középpályáról Kern is támadó feladattal van megáldva. Ugyanakkor a Kisvárda részéről szintén a szélsőket tudnám kiemelni, de inkább egyelőre a jobb oldalon volt Meszanovics révén aktív, a bal oldalon többnyire Soltész labdaszerzések utáni gyors átmenetei jelentettek veszélyt. Ő is egy középpályás típusú játékos, de jelenleg bal hátvéd pozícióban számít rá Subka Attila. Ez is azt mutatja, hogy adott esetben a védekezésből fellépve középpályára okozhat meglepetést.
2: Nagyon gyorsan véget ért ez az ivószünet. Feri egy bővített mondatot tudott tulajdonképpen mondani, mert abban a pillanatban, hogy ideért az utolsó játékos, Antal Péter már a sífjába is fújt, tehát már indulhattak is vissza, aki nem ért ide az elején. Lehet, hogy annak már víz sem, vagy valami üdítő sem jutott. Minden esetre most bedobással folytatódik, tehát a játék a 27. percben kisvárdai bedobással. Hát azért természetesen van annyi csibészség a vendégjátékosokban, hogy jó 20 méterrel előrébb vitték a labdát, Antal Péter pedig figyel és visszarendeli azt. Oda a térfél közepére, mármint a Puskás térfeljének a közepére. Egyelőre még nincs meg a bedobás, már számol Antal Péter. A szögletnél is lehet, hogy ki kellene ezt Laci találni. 52-ig biztos nem számolnának, hogy 56-ig el. Mindenesetre elvégezték a bedobást, átkerült a labda most a jobb oldalra. Meszanovics hátrafele tudja csak tenni ő is. Nem nagyon tudnak előre haladni valóban a vendégcsapat játékosai se. Osztrovkától aztán már átkerült most a másik oldalra Kumleckihez, aki nyújtaná előre a bal oldalra Szojszalót, most becsapják, de ez a labda, ez már Szolnokié keményen odalépett, aztán Szojszaló, és most indítaná Lukácsot, azonban jön Kumlecki, aki egy jó fejessel ki tudta azt fejelni az oldalvonalon túlra, így nem lett veszélyes támadás ebből az akcióból sem. És akkor indulhat megint a türelemjáték, hátulról indítja a támadást a Puskás Akadémia 28. percben.
3: A bal oldalon Brandonnál van, Mesanovicsal szemben a bal hátvéd, bejátsza középre Gollának, gól a teljesen üresen volt, és üresen van Szolnoki is. A jobb hátvéd pozícióban most már a felezőnél jár Szolnoki, fölteszi Kernnek, Kern visszaadja Szolnokinak, hiszen nem bok üldözte a felcsúti középpályást, Lukács passza pedig levágódik, és ezzel indulhatna akár az ellentámadás, sőt indul az ellentámadás, Balogun a szélen, lerántja őt Szolnoki, le is húja Antal Péter a szabálytalanságot, Szolnoki felsegíti ellenfelét, és akkor jöhet a kisvárdai szabadrúgás majd jó messziről, nagyjából 40 méterre van az alapvonaltól a labda, úgyhogy nem is mennek föl Radvanovacék előre, hogy ki fogja elvégezni, az még kérdés. Soltész Embokra mutogat, Embok mondja, hogy ő nem, és akkor mégis megy mindenki föl Csupka Attila utasítására. Érkeznek tehát Krumecki és Radvanovac, és Embok is oda 16-os vonalára, és akkor végül Soltészre jut a feladat, hogy elvégezze ezt a szabadrúgást a mérkőzés 29. percében. Ballal íveli középre, illetve át a hosszú oldalra, nagyon hosszú oldalra, Mesanovic átveszi, kint a szélen, visszateszi Hertznek, Hertz beadása levágódik, viszont marad a kisvárdánál, Osztrovkát támadja meg Kern, Osztrovka azonban be tudja tenni középre Melnyiknek, Melnyik a pálya közepén, a bal oldalra ível, ahol indul Soltész, rosszul pattant a labda, illetve túl magasra pattant föl a labda a gyepről, Soltész nem tudta átvenni, kiment a labda az oldalvonalon túlra, Szolnoki révén dobhat a Puskás Akadémia mérkőzés. 30. percében járunk, Puskás Akadémia Kisvárra, továbbra is 0-0.
2: Ezúttal Szolnoki dobja be a labdát, Szolnok sikerült megcsúsztatni, talán az egy picit meg is lepte Németh Andrást, aki nem tudott a labdához férni, mert hogy kipöccintették elől, nem, őről a pattant, akkor csak jól láttam elsőre, csak elől visszafele indult mindenki már, mint a kisvárdai kapus felé, az asszisztens is, a játékosok is, aztán mégis a fehérmezesek dobhatnak. Soltész a bedobás után előre vágja, ott Golla megelőzte emberét, Szolnok jött a labdáért, most átkeveredett ide, vagy tudatosan jön talán át a bal oldalra, nem tudom, igen, mert Mondovics meg ott van a jobb oldalon, Mondovics nagy sprintet vág, amit Bene Ferenc várt, de csak azért, hogy eljusson Popovicsig, aki utána, amikor már érkezne, akkor természetesen előre vágja a labdát. Most pedig indulhatna a kisvárda, Balogun, ott van mellette Szolnoki, az alapvonal közelében, ott a szögletzászlónál vannak nagy csatában, keményen megdolgozta Szolnoki Balogun, és a játékvezető azt mutatja, hogy azért a fehérmezes játékosnak érez egy bedobást, mert Szolnokiról pattant ki a labda. Nagy magasságkülönbség van a két játékos között, de hát földön lábbal tudta Szolnoki megakadályozni Balogunt abban, hogy befele induljon a kapu felé. Minden az ötössel egy magasságból már sokadik bedobását végezheti el a kisvárdai együttes. Ezúttal egy nagy bedobásra készülnek, be is dobják, Balogun jön a labda felé, Szolnoki tovább csúsztatja, aztán pedig kiemelik, de hát ott nincs senki a felezővonalnál, csak is vendégjátékos, így aztán megjátszhatják. A 31. percben továbbra is 0-0 az állás.
3: És megint a bal oldalra jön egy ívelés, ezt most Szolnoki elfejli, de röviden, visszapattani Soltészhoz, Soltész elviszi Okeke mellett, hagyja Herc, aztán végül Melnyiknek, ő viszont kibombázza a lelátóra a labdát, olyan erősen, hogy vissza is pattan a lelátóról a pályára, míg Lehocki kap egy másikat, Ormond Ottwill is hazaadja azt az iméntit, ami visszapattant, aztán végül Harocs ugyanaz, aki visszadobja a labdaszedőnek, Lehocki pedig végezheti el a kirúgást. A jobb oldalra passzolja Gollának, Golla 16-os sarkánál veszi át, és onnan indul el előre, feljátszaná Mondovicsnak, aki behúzódott most egészen középre, de el is veszíti a labdát, Embok az, aki megszerezte Hertz segítségével, aztán már Mesanovics felé jön a csúsztatás, Harutyunyán viszi el, Mesanovics mellől a felpassza, viszont rövid, Osztrovka, az ő átadása is rövid, Okekéhez kerül így, Okeke gondban van most a középpályás, és el is veszíti a labdát, Hertz szerzi meg, Hertz az alapvonalnál már a jobb oldalról tenné középre, levágódik Brandonról a labda, jöhet egy újabb kisvárdai szöglet, megint a jobb oldalról, és érkezik megint csak Soltész, 31 perc 40 másodpercen állt az óra, kíváncsi vagyok, hogy Soltész megdönti a saját rekordját, negatív rekordját, ami a leglassabban elvégzett sarokrúgást illeti. Most már kocog a kisvárdai balhátvéd, ezzel már túl teljesítette az előző szögletét, miközben mindenki vár rá, már elfoglalták a pozíciójukat a többiek a 16-oson belül, amikor Soltész odaér ki a sarokba, és a Puskás Akadémia cserejátékosai mellől, ők ott melegítenek, onnan fogja elvégezni a szögletrúgást. Soltész éveli középre, jön is a fejes, és bent van! A 33. percben megszerzi a vezetést a Kisvárda, érkezett ott középen több játékos is, nem tudom, hogy beleérte akárki, mert nagyon élesen jött Soltész fejese, de talán Ésik volt az, aki belecsúsztatott, őt ölelgetik minden esetre a társak, Soltész is kapja a gratulációkat, kíváncsi vagyok majd erről, Bene Ferenc mindjárt ítéletet hoz, hogy beleérte Ésik, mert hogyha beleérte, akkor második NB1-es meccsén az elsőt is a Pancsorinában játszotta 2 éve.

0: esélyt adott a Kisvárda visszatámadására. Szóval tényleg nagyobb felelősség kell a csapat irányába és a klub irányába. Egyébként a szöglettel kapcsolatban az edzők mindig úgy szervezik le a szögletek elleni védekezést, hogy a rövid oldalra egy jó fejelő játékost tesznek. Itt most a legnagyobb probléma az volt, hogy nem egy magasan belőtt szöglet volt, hiszen majd, hogy nem lehajolva derék magasságból fejelte ésik, de a rövid kifejelő lehúzta a fejét, gyakorlatilag nem oldotta meg a feladatát, és ezért került gyakorlatilag az ötösön belőre a labda derék magasságban. Nagy védekezés hiba volt.
1: Hát igen, itt úgy látszódott egyébként, megnéztük a visszajátszást, mintha meg is lepte volna ésiket teljesen ez a dolog, de becsúsztatta, az biztos.
2: 35. perc, most pedig már a védekezésre kell figyelniük a várdaiaknak, hiszen az alapvonalról, én szabadrugással a Puskás Akadémia a jobb oldalról, Kern fogja elvégezni, a 16-os vonaláról egyébként, csak hát onnan az alapvonalról. Kern élesen, laposan teszi középre, kivágják viszont a vendégek az oldalvonalon túlra. Osztrovka volt az, aki tisztázott, jöhet egy felcsúti bedobás, Szolnokinak hagyják ott a labdát, érkezik is a csapatkapitány, ő fogja elvégezni, amik Golla és Harutyunyán visszasétál. Szolnoki behajítja német Andrásnak a 16-oson belülről, visszaadja Szojszárónak, a jobb oldali beadás pedig Melnyik vágja ki, amerre lát, ki a lelátóra, úgyhogy Szolnoki megint csak onnan dobhat be, ahonnan nagyjából 25 másodperccel ezelőtt. Gollának hajítja most hátra saját térfélre a labdát, Golla türelmesen vár, amíg van szabadjátékos, Okeke lép visszasegíteni, Okeke hazaadja Lehockinak, Lehocki pedig megint a jobb oldalra teszi Gollának, saját tér felé még mindig a Puskás Akadémia a 36. percben, amikor 1-0-ra vezet a Kisvárda a Pancsó Arénában.
1: Hát Lukácsot és Németet nem nagyon tudták eddig játékba hozni a társak, nem jelentettek semmilyen veszélyt ott a kapu előtt, talán Szojszáló beadásánál érkezett Német ott a rövidnél, de az ő lábáról pattant ki Szolnoki, fölnéz, Lukács nagyon-nagyon kérte itt a bal oldalon, de nem kapta a labdát, hát gondolom, hogy majd Babó Levente már azon is gondolkodik itt a technikai zóna sarkában, hogy hogyan változtasson a csapaton, mert hogy vesztésre állnak a szöglet gól után, amelyet Ésik szerzett a mérkőzés 36. percében, úgyhogy nem úgy alakul ez a mérkőzés, ahogy szerették volna, ahogy tervezték. Ugye a Kisvárda hazai pályán 1-1-et játszott a Honvéddal, még a Puskás Akadémia nyert Debrecenben. Most Lukács felé jön a labda, nem volt pontos ez, így aztán odaérhetett a vendégek játékosa, nem volt nehéz dolga, Osztrovkának nem kellett nagyot futnia. Most Német kapja a bedobást a 16-oson belül, sarokkal tenné tovább, ebbe azonban nem Bok belelépett, és most már a kisvárdaiak rúghatják előre. Harutyunyan megszerzi a labdát, Német már viheti be a 16-oson belülre a bal oldalról, ballal lőni erőből középre, de belevetődik ott egy játékos, Német visszaszerzi, ezt is kivágják azonban Kumlecki óvoltából, így bedobás lesz belőle, de most azért mintha egy icipicit megélénkült volna ott a támadó harmada a Puskás Akadémiának, legalábbis a 16-oson belülre kétszer is bejutottak most, és a Puskás Akadémia elvégezte már a bedobást, Brandon bal lábáról a jobb lába fele inkább, aztán megkapja Kern hátrafele tud csak fordulni, ketten vannak körülötte, nagyon kis területen próbálkoznak, de nem is sikerül előrébb jutniuk egyáltalán. Talán most igen, Kern az alapvonalról a 16-os csücskétől beadja, azonban nem volt ott kékmezes játékos, ahova labda érkezett, úgyhogy felszabadítanak a kisvárdaiak. 37. perc, továbbra is 0-1 az állás.
2: Viszont azonnal visszaszerzi a labdát a Puskás Akadémia, visszakerül Gollához a kezdőkörbe. Golla úgy tűnik, hogy megpróbál belépni a támadásba, aztán mégis inkább kiteszi Szolnokinak. Szolnoki hazaadja Lehockinak, ő pedig Harutyunyánt játsza meg, úgyhogy visszakerül megint csak a Puskás Akadémia térfelének mélyére. A labda a 16-oson ismét Lehockinál, Golla, aztán Okeke a labdával. A 38. percben Okeke elindul fölfelé, de azonnal meggondolja magát, és visszafele passzolja végül Gollának. Golla most játssza ki a jobb oldalra, Lukács igyekszik ő visszalépni a támadósorból, hogy néha legalább labdához jusson. Most ez megtörtént, de ő csak visszafele tudta tenni Szolnokinak. Szolnoki a labdával Kernhez adja, Kern megint vissza Gollának, visszahúzódik a kisvárdai csapat. Nyilván a vezetésének is köszönhetően, amikor Szojszáló kapja a labdát, ő is csak hátrafele adja. Most talán indul a jobb oldalon Lukács, Golla észre is veszi és indítja. Lukács beteszi középre, van is lövés, mellé megy. Azért megy mellé, mert hogy Popovics nagy védést mutatott be a 39. percben. A rövidre érkezett Német András kapura is tudta tenni, viszont levágódik a labda, úgyhogy jöhet egy Puskás Akadémia szöglet. 1-0-ra vezet továbbra is a Kisvárda a 33. percben. Ésik volt eredményes pont egy jobb oldali szöglet után, most pedig a hazaiak végezhetnek el jobb oldalról szögletet.
1: Kern két keze a magasban,

0: ő üveli be a labdát, jön a labda felé, golla, és ott hátulról egy kicsit meglökték, ez épp elég volt ahhoz, hogy ne találja el a kaput, mert egyébként nagyon szabadon jött egy ideig, aztán viszont Csumlecki oda vágódott mellé, és egy kicsit megtaszította, ez éppen elég volt, mondom, ahhoz fájlalja és a derekát, golla, de már fut vissza a helyére. Ha jól számoltam, Laci, majd ellenőrizd le, 37-en vagy 38-an vannak a kisvárdai szurkolók, volt időm az előbb megszámolni, tehát tulajdonképpen egy busznyian jöttek, hát elég rezignáltan veszik tudomásul, hogy vezet a csapatuk, ennyit utaztak, nem szurkolnak túl hangosan, de hát nem is vagyunk olyan túl sokan itt a Pancsa arénában, inkább a strandon vannak még valószínűleg az emberek, vagy a Balatonban fürdenek. Harantyú nem vágja előre a labdát, aztán Embok teszi vissza, de ez pontatlan volt. Balogun pedig egy kicsit oda nyomott egyet a Puskás Akadémia védőjének, aztán elnézést kér, már talpon Harantyú nem, és a 40. percben Lehocki teszi a labdát most előre. Nem váltott tempót, az biztos a Puskás Akadémia, Kisvárda meg miért tette volna neki, most jó, hogy így zajlik ez a mérkőzés. Brandon mutatja, hogy inkább mégsem, most Kern kapja már az ellenfél tér felén, Kern indítaná Mondovicsot, rövid a labda, Német azonban leszedi a levegőből, aztán Némettel szemben szabálytalankodott Ostrovka, mindig lehet látni, ki a szabálytalan, mert a fejéhez kap, hogy én ugyan nem, tehát ha az ember nem látja, akkor is tudja, hogy mi történt, és Kern pedig elvégezheti majd a szabadrugást, de Szojszaló is jön, lehet, hogy elkéri tőle, Kern az előbb nem adta be, és komolyan mondom, Kern kinéz Babó Leventére, hogy most miért? Hát ezt a megdöbbenést az arcán, mert ő neki az volt leosztva, hogy onnan őrülje a szabadrugásokat. De hát Szojszaló innen meg olyan ívben tudja a kapu elé tenni, ami akár veszélyes is lehet. Értem én azt, hogy Szojszaló miért vállalta el. Kent viszont kevésbé értem, hogy miért kérdezte meg az edzőt, hogy hát már bocsánat, nem én rúghatom. Na hát ez így zajlott le. Szojszaló most rúgja a hosszú oldalra, van is ott érkező ember, azonban el tudják fejelni, még ott a labda a 16-oson belül. Golla visszagurítja, egy lövés, levágódik, aztán pedig, ha jól láttam, Németről kerül oda az alapvonal környékére, de teljesen mindegy, mert Popovics kirobban a kapujából, és az alapvonal előtt még elcsípi a labdát. 41. perc továbbra is, Puskás Akadémia Kisvárda 0-1.
1: Ostrovkának dobja ki Popovics, a jobb hátvéd pedig ballal ívelni előre, pontatlanul. Aztán úgyhogy nagyon rosszul teszi, melyikről levágódik, melyik pedig már kapja Balogunttól az indítást, de jön golla, és becsúszva keresztezni tudott. Aztán végül Szolnoki az, aki íveli előre Mondovics felé, onnan Radmanovac fejeli el, így megint Ostrovkánál köt ki a labda, aki fejjel játsza meg Embokot, aztán most már visszakapja a lábára Ostrovka, Mesanovic, ő nem tudja megjátszani a jobb hátvédet, mert hogy ott volt Lukács is, visszaszerzi a Puskás Akadémia, Német Andrásnál most már a labda a felezőnél, Német hosszan tolja meg, így Embok viszi el előle a labdát, és Embok már indítja a bal oldalon megiramodó Ésiket, Ésik benn is tudja tartani ott az oldalvonalnál, és elindul befelé, Ésik még már a 16-oson belül, még egyettől, aztán lő, levágódik Szolnokiról a lövésre, és odapattan Soltész elé. Soltész nem adja be középre, pedig hárman is érkeztek volna, inkább visszaadja Chlumeckinek, aki pedig Melnyiket játsza meg, Melnyik messziről el fogja lőni, el is lövi, és egy nagy védés Lehockitól, ki üti oda a kapu jobb oldalából a labdát, illetve hát nyilván nem a kapuból üti ki a labdát, mert hogy akkor az már a második kisvárdai gól eredményezte volna. Mindegy, a lényeg, hogy Lehocki védett, maradjunk ennyiben, és aztán tisztáztak a felcsúti védők. Egyébként ezzel, hogy most Ési góljával vezet a Kisvárda, már csak egy olyan csapat van az idei NB1-ben, amelyik még nem kapott gólt, ez pedig a listavezető, egyforduló után listavezető MTK. Mondovics révén jön előre közben a Puskás Akadémia, eddig tartott az ellentámadás, Mesanovics nagyon magabiztosan szerez labdát, aztán indítja Balogunt, Balogun éles szögből lő, Lehocki véd. A 43. percben egy újabb kaput eltaláló lövés, Lehocki azonban ezt is védi, úgyhogy 1-0-ra vezet továbbra is a Kisvárda a Puskás Akadémia otthonában.
0: Hát Mondovics legalább olyan felelőtlenül veszített labdát, mint Okeke, nem érzékelte, hogy mögül leérkezik egy ember, elszórta, és bizony Balogun lövése nem volt rossz, most itt a bal alsó sarok elől mentette Lehocki, kipattant egy picit róla a labda, aztán megszerezte, az előbb ugye a jobb alsóból kellett kitolnia a labdát, az egy jó lövés volt, ez egy életerős lövés volt Melnyiktől, talán egy kicsit meg is lepte Lehockit a fiatal kapuvédőt, de nem tudott túljárni az eszén. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a Kisvárdának a gólon kívül több helyzete volt jóval most, mint a Puskás Akadémiának, ott Németnek volt két lehetősége, azok nem jöttek be, aztán azon felül sok mindent nem tud fölmutatni egyenlőre Babó Levente együttese ezen a mérkőzésen. Persze, még nagyon sok van hátra, hiszen csak a 44. percben járunk. Okeke kapja a labdát, aztán Halatyunyán, de valahogy egy picit úgy tűnik ez, hogy ilyen mechanikusan a begyakorolt mozgások megvannak, de nincs váratlan egyáltalán egyelőre a Puskás Akadémia játékában. Hát kitől várná ezt az ember? Mondjuk Lukácstól, a válogatott játékostól, de hát nagyon nem találják meg a labdát. Most is kéri itt a másik oldalon, de nincs, aki elrúgja odáig. Persze nyilván Osztrovka figyel rá, behúzódik ugyan most belőle, és nagyon tisztán van Lukács, de a másik oldalon inkább Mondovicsot játszanák meg. Mondovics kis hián megszerzi, de aztán mégsem sikerül neki, ellenben sikerült Szojszalónak. Szojszaló hátrafele passzolja most a labdát Kern. Kern a 16-os előterében. Balla tovább teszi. Ott van Brandon. Brandon Németet játsza meg. Német sarokkal tovább, ezúttal is, de rövid volt a labdája Brandonnak, de Brandon is megint hova bekeveredett, oda szinte a center posztjára a baloldali védő. Lukács húzódott egy picit hátra a helyére, aztán Lukács labdáját lelesik, megint indulhat a Kisvárda. Balogunt pedig golla ott a felező vonal környékén lerántotta, és mutatja Antal Péter játékvezető, hogy szabadrugás következik a kisvárdaiaknak. A mérkőzés rendes játékidejének első félidejéből már csak 40 másodperc van hátra, a kisvárdaiak ezt most már nem fogják elsietni.
1: Radmanovac fogja elvégezni a szabadrúgást a kezdőkörből, de még saját térfélről. A belső védő már lehelyezte a labdát, Subka Attilára kinéző mutatja, hogy nem kell sietni, lehet ezt nyugodtan, szépen lassan intézni. Radmanovac nagyon lassan fut neki, és aztán hiába mutogat előre, végül Klumeckinek passzolja, akitől vissza is kapja a belső védő. Aztán Osztrovka jut labdához az oldalvonalnál, visszaadja Radmanovacnak, kikerül Popovicshoz, Popovics íveli előre, miközben letelik a rendes játékidő, és 2 percet mutat föl a negyedik játékvezető Újhelyi Tamás. Ennyi maradt hátra az első fél időből. Szabadrugáshoz jut a Puskás Akadémia, Lukács passzolja le Brandonnak, Brandon vissza Harutyunyánnak. Kérdés, mire elég ez a 2 perc, és hogy próbálkozik-e majd itt a hajrában még a Puskás Akadémia. Szojszaló kapja a jobb oldalon, ketten is vele szemben, úgyhogy inkább visszafordul és Szolnokinak adja oda. Szolnoki bejátsza középre a kezdőkörbe Gollának, aki ott a felezővel párhuzamosan passzolja Harutyunyánhoz. Harutyunyán felpasszát, elpöcköli Embok, tovább tenni Hert, de ő is pontatlanul teszi ezt, Ésik így nem jut labdához, ellenben a Puskás Akadémia szélsője Szojszaló. Igen, aztán Okekén keresztül Harutyunyánhoz kerül, ő pedig Brandonnak teszi. Brandon egyből indítja Lukácsot. Lukács a bal szélen egy nagyszerű keresztezés Radmanovactól, megszerzi a labdát a Kisvárda, és aztán Osztrovka estében tovább tenné, ez viszont nem volt szabálytalanság. Német labdát szerez, és lő mellé megy. Német nagyjából 23 méterről próbálkozott egy harcias labdaszerzés után, a jobb alsó mellé ment az életerős lövése. 1 perc van még nagyjából a hosszabbításból, 1-0 vezet a Kisvárda az első félidő végén a Páncsó Arénában.
0: Popovics végzi el a kirúgást, sürgeti egy kicsit a játékvezető, számol már, hogy rúgja előre. Nem tudom, Laci, te láttál már olyat, amikor a játékvezető lefújta, hogy a kapusok elvégezte el, mert én még nem. Nyilván azért ez hatással van a kapusokra is, hogy nem merik végtelenségig húzni az időt. Golla pedig megpróbálja beengedni a labdát, jön Lehocki, és Balogun majdnem odaért a hosszú lábaival, veszélyes volt, mert lelassult a labda. De most már Lehocki Harutyunyánt hozza játékba, talán az utolsó akciót indíthatja a Puskás Akadémia az első félidőben, a hosszabbítás lassan letelik. De Okeke jó voltából most már átlépik a felezővonalat, Okeke inkább visszafele teszi egy kicsit Szolnokinak, aztán már Szojszaló indulna tovább Okeke, a labda azonban nem arra megy, hanem lelassul megint Szolnokinál. Hát én már várom azt, hogy a játékvezető mikor fújja le, és ebben a pillanatban a szájába veszi a sípot, és véget is vett az első félidőnek. Német András pedig a fejét fogja, mert éppen jól lemozgott ott emberéről, de Harutyunyán már hiába rúgta arra a labdát, már ez a rendes játékidőn túl volt, lefújta a játékvezető, és egy fél időnyi játék után, nem tudom mennyire meglepetésre, a játékkép alapján nem nagyon, Ésik fejes góljával, ami szögletből született, 1-0 vezet a vendég Kisvárda együttese stúdió.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Nagy Ádám visszatér a Ferencvároshoz, előreláthatólag kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, folytatódik a kánikula. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: Ma folytatódik a labdarúgó NB1, a második forduló nyitó mérkőzésén a Puskás Akadémia Kisvárdát fogadja. A félidőben a Kisvárda vezet 1-0. A hétvége során két fővárosi rangadót is rendeznek. Szombaton 200. bajnoki meccsét játssza egymás ellen a Kispest Honvéd és az MTK. A legutóbb ezüstérmes Ferencváros pedig vasárnap a Grupa Arénában a Vasast fogadja. A forduló mérkőzéseit élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton is. A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves, 88-szoros válogatott játékos bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a Ferencváros első csapatában, ahol 41 mérkőzésen játszott. Egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. Az angol labdarúgó szövetség 10 millió fontos bírságot szabott ki a Chelsea-re. A londoni klub fellebbezése után elkerülte a felfüggesztett 6 pontos levonást, helyette 2027. június 30-áig két átigazolási időszakra szóló felfüggesztett eltiltást kapott ügynöki szabályok megsértése miatt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervek szerint augusztus 14-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse a világbajnokság mezőnyét. A mostani 48 válogatott helyett már a következő 2030-as VB-n 64 csapat vehetne részt. 4 év múlva a torna Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással működik az erőmű, és amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Duna menti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Közölte azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A Fidesz a paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a kormánytól. A rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt egyre több cég és önkormányzat vezet be takarékossági intézkedéseket. A Samsung Gödi gyára felére csökkentette a víz, 10%-kal az áramfogyasztását. A Magyar Telekomnál jövő hétfőtől két hétig távmunkában dolgozhatnak azok, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi. A JET-tel Magyarország egy hét kötelező otthoni munkavégzést rendelt el. Rendkívüli energiatakarékosság intézkedéseket vezet be a közmédia, a Magyar Közút, a Budapest Airport és a fővárosi West End bevásárlóközpont is. Több hazai nagyvárosban, így Budapesten, Győrben, Szegeden és Székesfehérváron pedig idéglenesen lekapcsolják a városi díszvilágítást. Azonnali intézkedéseket vezet be Budapest, miután újabb tragikus baleset történt a belvárosában. Szerdán a Nagykörúton egy kanyarodó teherautó halálra gázolt egy szabályosan haladó kerékpárost. Karácsony Gergely főpolgármester több pontból álló intézkedéscsomagot jelentett be. Felülvizsgálják a Nagykörút felújítási terveit, kötelezővé tennék a nehéz gépjárművek holtérfigyelő eszközeit, valamint a buszok és kamionok kanyarodossági sebességét 10 km per órára korlátoznák.
2: Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben továbbra is erős a forgalom. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Ócsa térségében a 32-es kilométernél korábban karamboloztak. Újra mindkét sáv járható, de az M0-ás autóútig visszaérő torlódás csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Tovább fokozódik a kánikula, legfeljebb holnap az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá! Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 7 perc múlva 9 óra. A mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok. A telefonnál viszont Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Tőle tudjuk meg, hogy miről olvashatunk a holnapi lapban.
6: A Nemzeti Sport szombati számában még visszatekintünk a csütörtök esti Európai Kupa mérkőzésekre, hiszen 4 csapatunk is pályára lépett, és közülük 3 továbbított. A Ferencváros, mint ismert, az Európa Ligában a Holland Twentét legyőzve jutott az Európa Liga selejtezőjének következő körébe. Porból a Bence kollégánk Lenny Josephet kérdezte, aki nagyon emlékezetes volt szerzett csütörtök este a Rupa Arénában a hollandoknak, de egyébként a 2 mérkőzésen összesen 3-szor talált be a Twente kapujába, úgyhogy indokolt volt a megkérdezése. Emellett a másik 3 magyar csapat részéről is vannak megszólalóink, például a paksiak részéről Pető Milán nyilatkozik, ugye a Panathinaikos együttesével szemben maradt arról a Paks nagyon jól helyt állt, és nem sok hiányzott ahhoz, hogy bravúrt szerezzem. Debreceniek részéről Kusnyír Erik nyilatkozik, ugye a Debrecen a Fülnyék ellen jutott tovább 1-0-ás összesítéssel, míg az Eto az első idegenbeli 6-2-re mennyiért mérkőzés után 1-1-es döntetlet játszott hazai pályán. Itt Efrain Juárez vezetőedző szavait is olvashatják a holnapi Nemzeti Sportban. Emellett egy szomorú hírrel is foglalkozunk, hiszen Franco Baresi, az olasz labdarúgás világbajnok klasszisa 66 éves korában elhunyt. Csillag Péter búcsúzik az elegancia bajnokától, hiszen Baresi a letisztult játéka és személyisége alapján egy egész nemzedék példaképe volt, szóval Baresiról olvashatnak egy szép és méltó megemlékezést. Formula 1-gel folytatnám, Zsoldos Barna kollégánk Antonelli kapcsán írt, hiszen szinte semmiből került az F1 csúcsára ebbe az idényben. Az olasztini 6 futam győzelemnek köszönhetően biztosan vezeti a világbajnokságot most a nyári szünetben. Antonelli nyilatkozott a nemzetközi sajtónak, felidézte maga mögött hagyott 2,5 évet, ezt foglalta össze Zsoldos Barna. Kovács Erika pedig a nemrégiben egyéniben világbajnoki bronzérmet, csapatban pedig világbajnoki címet szerző Battai Sugárral készített nagy interjút. A héten befejeződött vívó világbajnokságon szerepel nagyszerűen a fiatal vívó, aki többek között arról beszélt, hogy szinte alig hiszi el, hogy már 3-szoros csapatvilágbajnokat mondhatja magát, de azért a világbajnoki bronzéremnek is természetesen nagyon örül, amit egyéniben szerzett. És emellett még ajánlanám a szombaton rendszeresen megjelenő képesport mellékletünket, amelyben ezúttal Obori Balázs kollégánk az Eto magyar bajnok 11-szeres válogatott labdarúgójával Sőn Szabolcssal készített nagy interjút.
5: Szűcs Miklós, köszönjük szépen! Hamarosan folytatódik sajnos a Puskás Akadémia Kisvárda mérkőzés. Van olyan színvonul ez a találkozó, mint amilyen a világbajnoki döntő volt?
7: Nem lehet a kettőt összehasonlítani.
5: Pusztító meccset látunk szerintem. Tehát a Puskás Akadémia 47 perc alatt nem lőtt egyszer sem kapura.
7: Igen, erre én is akartam utalni, néztem a statisztikákat. Nyilván a labdarúgás nehéz számokkal, illetve nem is lehet számokkal kifejezni, de amikor hazai pályán játszott csapat, amelyik győzelemmel kezdte a bajnokságot, és a második fordulóban hazai pályán játszik, és lehoz úgy egy fél időt, hogy nem találja el a kaput, akkor nyilvánvalóan a szünetben Babó Leventének fel kell hívni a kritikusan erre a csapat a figyelmét. Na de hogy miért nem találta el a kaput a Puskás? Hát nem lehet azt mondani, hogy a kapujához szögezte volna a kisvárdaiakat, tehát egész egyszerűen a csapatjátékon kell változtatni. Hát itt elsősorban ugye, mivel nagyon stabilnak tűnik számomra a védekezés a Kisvárdának a középső tengelyben, tehát elsősorban a széleken kell feljavulniuk, Ennek ellenére, ahol problémát érzek, az a középpálya belső pozíciója, tehát nem lennék meglepve, hogyha Duarte érkezne a Kisvárda ellen, ugye a felcsutiakhoz, és nagyon-nagyon lényeges lesz, hogy hát a Okeke-Kern belső középpályás páros egyelőre nem találja a mérkős ritmusát, Okeke tevékeny része se volt a kapott gólnak is a fegyelmezetlenségével, tehát van mit rendbe rakni a hazaiak fejében. A Kisvárda alapjában nem játszik különösebben ütőképes vagy látványos futballt, nagyon szervezetten védekezik, és amit meg tud állítani, és ami miatt én úgy gondolom, hogy vezet, az az, a Lukás Németh páros teljesen veszélytelen a kapujukra, és elsősorban azért, mert a védekezés rendben van a Kisvárdánál, amikor a széleken mögé kerülnek, a 16-oson belül gyakorlatilag elszívják a területeket a két ék elől, a középpályán pedig nagyon stabilan, és azt a fajta a játékrendszerekből adódó 3-2 elleni létszámfölényét nagyon jó kihasználja a Kisvárda, tehát gyakorlatilag a Kisvárda mérkőzés terve, vagy a játéka abból áll, hogy elrontsa a felcsútiak támadás szövését, lelassítsa a felcsúti támadásokat, és gyakorlatilag abból az egy szem hibájából, ami egy szöglet után történt a hazaiaknak, megszerezték a vezetést. Nem látok különösebben extra csapatjátékot a Kisvárdánál, de az kétségtelen, hogy amennyiben az volt a céljuk, hogy lezárják a területeket, ne kapjanak kontrát a felcsúttól, és vagy pontrugásból, vagy egy felcsúti hibából szerezzenek gólt, akkor gyakorlatilag ez a mérkőzés tervedik maximálisan beválni látszik.
5: Ami még nem szimpatikus, az az időhúzás. Tehát most, hogy megszerezte a Kisvárda a vezetést, addig sem volt nagyon pörgős a mérkőzés, de egy nagyon kicsit az az érzésem, hogy ezt a maradék 45 percet megpróbálják kihúzni ezzel az 1-0.
7: Igen, önkéntelenül benne van, nem tudom, hogy milyen körülmények között, mikor érkezett a Kisvárda, azért tényleg nagyon messze van a hazai pályájuk, tehát nyilván itt is ilyenekre is lehet gondolni, fáradtság, meleg idő, vezetnek egy góllal. Általában azok a csapatok, amelyek túl korán kezdenek azzal foglalkozni tudatalatt, hogy húzzák az időt, hogy tördeljék a játékot, hogy ne azzal foglalkozzanak, amiről valójában a futball szól, hogy esetleg az 1-0-es vezetésre rárúgjanak még egy gólt, és kvázi eldöntsék a találkozót, hanem kizárólag már az első félidőben azzal foglalkoznak, hogy időt húzzanak, és gyakorlatilag kizárólag kizökkentésre játszanak az ellenféle kapcsolatban. Azok azért a tapasztalataim alapján nem szoktak jól járni, tehát most is meggyőződésem, hogy a Kisvárda csak védekezése nem fogja tudni megnyerni ezt a találkozót. Ahhoz nagyon-nagyon formán kívül kell játszani a több hazai játékosnak. Hát a Puskás Akadémiánál azért egyelőre kiugró teljesítményt nem látok, biztos vagyok benne, hogy lesz csere, de hát abban nem hiszek, hogy ezt a mérkőst 1-0-ra ki lehet bekkelni.
5: Kire gondolsz cserénél esetleg? Dárdai, Duarte szállhatna be, Nisszille szállhatna be, ki lenne az, aki eredményesen építgethetné a támadást, esetleg közreműködhetne gólban?
7: Elsősorban Larosz Duarte egyértelmű, hiszen kell egy mélységi szervezőjátékos a felcsúti részről. Utána, amennyiben a szélen nem működik valami, akkor Dárdai Palkó beállítására lehet számítani, Nisszillá beállítására, hogyha még szervezni kell, támadó középes pozícióba. Tehát van azért megoldás, van még lőszer a raktárban.
5: No, akkor kapcsoljunk a helyszínre. Regős László Pál és Balogh Balázs következik.
0: A játékvezetők is megérkeztek, mert hogy eddig rájuk vártunk igazándiból, a két csapat már kész volt a kezdésre, és érkezett két csere, hát most vagy láttátok a bemenőképet, vagy ennyire értetek a futballhoz, mert hogy Mondovics és Szojszáról lemegy a pályáról, és akkor kívánságra érkezik Duarte, valamint Dárdai Palko, hát egyelőre még Nisszille nem, de ő a múltkor sem játszott, és kicsit kevesebb lehetőséget kap az utóbbi időben, már Hornyák Zsoltán is így volt ez. Ebben a pillanatban pedig el is indult a második félidő, Subka Attila pedig egyelőre nem cserélt, úgyhogy nézzük, hogy ezzel a változtatással majd mire megy a Puskás Akadémia. Németet lökik egy picit most arrébb, úgyhogy nem tudta tovább csúsztatni, Szolnoki viszont visszafejeli, aztán már a légi párbajt, végül is megint Szolnoki nyeri, odaugrott a Balogun elé, most pedig már megszerzi Duarte, kapta a labdát, Okekétől, jobb oldalon pedig Dárdai már viheti, Dárdai a 16-oson belül jobban középre adja a labdát, de Németh mögé, aki talán befutott túlságosan közel a kapuhoz, a kapuba. Ha egy picit visszalép egy lépést, akkor Dárdai labdáját az üres kapuba passzolhatta volna, de ilyet nem láttunk az első félidőben, az biztos, mint most ebben az egyetlen eltelt percben, hogy egy formás puskás támadás futott végig a pályán.
1: Mégiscsak pályára lépett egy a világbajnokságot is megjárt játékos Laros Duarte személyében. Az Öltfoki Szigetek mind a négy mérkőzésén pályára lépett. Jön a bedobás Szolnokitól, ezt kifejeli ott Soltész, és akkor Szolnoki ismételhet. Most Dárdainak dobja be, visszakapja Szolnoki, aztán újra Dárdai a labdával lenne a sarokban. Soltészsal küzd meg, végül felborítja Dárdai ellenfelét, így jöhet szabadrúgással a Kisvárda csapata. Duarte-nek egyébként ez az első mérkőzése a szezonban, mert hogy ő sem, én nem is volt keretben a Debrecen elleni mérkőzésen, sőt, érthető módon a Puskás Akadémiának a felkészülési mérkőzésein sem. A Slovan Bratislava ellen épp aznap játszott a Puskás Akadémia, amikor az Öltfoki Szigetek Argentína ellen játszott a legjobb 16 közé jutásért. Azon a mérkőzésen kezdőként kapott lehetőséget Duarte. Jöhet a Kisvárda most, viszont Szolnoki elfejeli a labdát, hogy aztán megtegye Soltész is. Végül Némethez kerül, aki már ott a kisvárdai térfél közepén gyorsíthat rá, és kijátsza a bal oldalra Lukácsnak. Lukács a 16-os sarkához közelít, aztán elindul onnan befelé, nem lövi el, inkább Benyesi középre Duarte-nek. Duarte helyzetben mellé lövi az ötösről. Lukács nagyszerűen vette észre, hogy Duarte belép oda a mélységből, és remekül szolgálta ki a középpályást, viszont Duarte nagyon rosszul találta el ezt az ívelést, pedig az ötösön teljesen üresen érkezett, de jó méterrel legalább mellé ment Duarte próbálkozása. Minden esetre 2,5 perc alatt többet mutatott, azt hiszem, támadásban a Puskás Akadémia, mint az első fél időben összesen, viszont továbbra is 1-0 vezet a Kisvárda.
0: Igen, hát ráadásul Kertint fölborították az ellenfél térfejének közepén, nehogy nagy létszámfölénybe kerüljön a Puskás. Aztán Lukács egy kicsit elbizonytalanodott, de nézzük a másik oldalt, mert hogy meghúzza ott most Balogun, megtartja valahogy még a labdát, visszagurítja, Embok teszi tovább, ott a lehetőség a lövésre, és Szolnoki lábáról vágódik a labda. El is dőlt egy pillanatra Szolnoki, aztán már talpon, megint jön az ívelés Herztől, és ez pedig mellé megy a középpön érkező kisvárdai játékos, nem tudta már irányítani a labdát, úgyhogy alaposan mellé trafálta. Most a Kisvárdának is volt egy lehetőség, hát örülünk neki, hogyha így megélénkül a mérkőzés. Egyébként, ha jól láttam, akkor nem más volt ez, mint aki kapura fejelte, hanem Melnyik, igen, Melnyik érkezett ott, nem Balogun, talán ha ő van ott, akkor jobb lett volna ez a fejes. És közben elvégezték már a kirúgást a hazaiak, sőt, már Lehocki vissza is kapta, aztán Harutyunánt hozza játékba, és ez a letámadás azért ott az elején mindig működik, próbálják zavarni a hazaiakat abban, hogy ne tudják kihozni a labdát. Kern is visszafele gurítja, aztán Harutyunán kapja már a labdát, a vonal mellett kéri Brandon, de nem ő kapja, hanem Duarte. Duarte azonban egy kicsit körülményesen vette át, és ráadásul azt mutatják, hogy róla pattant ki a labda, már egész pontosan a játékvezető, és ez a meghatározó, én hiába mutattam volna. És így dobhat a fehérmezes gárda. A mérkőzésből már eltelt lassan 4 perc, 1-0 vezet a Kisvárda, a játékvezető pedig jó tanító bácsi módjára megint beszámolt.
1: Most kirúgja ezt a bedobást Hárutyunyán, úgyhogy ismételhet Osztrovka néhány méterrel előrébről. Felfelé dobta oda Balogun irányába a labdát, de előre tisztázotta az örmény védő. Aztán most Embok íveli előre. Osztrovka beldobása után Balogun a földre kerül Harutyunyán mellett, és kap is egy szabadrúgást a Kisvárda együttese. Onnan be lehet már ívelni. Érkezik is át Soltész oda az oldalvonal mellé, a jobb oldalra. Nagyjából hosszában nézzük, akkor a fél idő felétől, a térfél felétől fogja elrúgni a szabadrúgást Soltész, és jönnek is előre többen is a kisvárdaiaktól, ott vannak már 6-7-en is a 16-os vonalánál. Nyilván mindenkire figyelnek a Puskás játékosai, legalábbis igyekeznek figyelni. Egytagú sorfal Soltésszal szemben az 50. percben érkezik ballal a beadása a hosszú oldalra. Chlumeckit kereste, de nem ért bele senki, mert ez túl magas volt mindenkinek. Úgyhogy jöhet majd kirúgással a Puskás Akadémia. Lehocki fogja ezt is elvégezni, visszazárkóznak saját térfelükre a várdaiak, Lehocki pedig már kirúgja, kigurítja Hárutyunyához, ő feljátsz a Kernnek, Kernt támadja Melnyik, de kikerül a labda Brandonhoz a bal oldalra, aki bejátsza középre vissza Kernnek, ő pedig hazaadja Lehockihoz. Balogun van ott a 16-os környékén, hogy zavarja a Puskás játékosait, de ez most nem sikerült neki, Kern maga biztosan hozhatja most feljebb a labdát saját tér felén, megjátsza Okekét, Okeke visszaadja Harutyunyánnak, Harutyunyán gollához, most picit lelassult ott az első két és fél percet követően, mármint a második fél idő első két és fél percét követően a játék, Szolnoki rúgja rá Soltészra, a Soltészról kipattan, jöhet bedobással a Puskás Akadémia Lukács, jött most át a jobb szélre, Dárdai a bal oldalon van, a bedobás pedig Szolnoki végzi el.
0: Szolnoki nagy dobásra készül, be is dobja a 16-oson belülre, Dárdai elvitte német András elől egyébként, átérkezett erre a jobb oldalra, aztán pedig hiába szeretne szögletet reklamálni, az asszisztens határozottan mutatja, hogy kirúgás következik. Egyébként itt van a mérkőzésen Dárdai, Palkó édesapja és édesanyja, is pont akkor érkeztek ide a parkolóba, amikor én is megérkeztem. Nyilván megnézik a fiúkat is, illetve hát valószínűleg azért az Újpest leendő ellenfeleit is olyan szemmel vizsgálja Dárdai Pál, hogy tudnak majd nyerni. Persze az Újpestre most először nem ez a feladat vár. Popovicsra pedig az vár, hogy elvégezze a kirúgást. Tehát nem sieti el a dolgot, az biztos, mint hogy elhangzott ez Szegő Tibor szájából a stúdióban is. Szép lassan, komótosan a játékvezető persze számolgat, de hát azért a lehetőségeket maximálisan kihasználják a kisvárdaiak is. 52. perc, továbbra is 0-1.
1: A labda pedig Gollánál, Golla a jobbjára passzolja. Ő működik Kernek, aki elég sokat fut, főleg ilyenkor, amikor labda kihozatában kell segíteni. Most épp jobb hátvéd pozícióban van, de az előző ilyen helyzetben a bal hátvéd pozícióba zárt vissza. Ennek ellenére a labda kihozatalok nem mindig sikerülnek olyan gyorsan a hazaiaknak, mint ahogy azt talán szeretnék. Lukács böki vissza Harutyunyánnak a labdát, aztán Golla, majd megint Kern a labdával. A felezőnél jár Kern, vele szemben ott van Ésik, de Kern meg tudja játszani Szolnokit, aki már tovább is teszi, indítja Németet. Német elesik Lumecki mellett, szabálytalan volt a várdai védő. Jöhet egy veszélyes pozícióból a Puskás Akadémia szabadrúgása. Dárdai érkezik ki az oldalvonalhoz, a jobb oldalról bal lábbal ezt élesen a kapu felé lehet ívelni, és bízni abban, hogy esetleg a csapattársak majd jól jönnek Dárdai beadására. Nyilván figyelnek erre majd a várdaiak is. Egytagú a sorfal, Soltészt irányítja ott Popovics, miközben ott középen megint csak nagy a tülekedés, hogy az ilyenkor lenni szokott. Az 53. perc végén felhason a sípszó, és akkor jöhet Dárdai szabadrúgása, nem is jön be rosszul, de nem tudja elfajálni Német, aztán rövid a kifejett labda, Német próbálja megint kapura tenni, végül Nesanovics az, aki hatalmasat rúg a labdába, át egészen Lehockihoz, a Puskás kapujához, felszabadított a Kisvárda csapatkapitánya. Okeke kapja most már, aztán újra Dárdai a jobb szélen, a felezőtől indulhat Dárdai, bejátsza Okekének, Okeke vissza Kernhez, a túloldalon üres Lukács, Kern inkább egy csellel próbálkozik, és ha sikerül is, majd jön a lövés, fölé megy. Nem volt rossz elképzelés, a megvalósítás viszont már kevésbé volt tetszetős, Kem lövése messze elkerült a várdai kaput. Az 54. percben továbbra is 1-0-ra vezet a Puskás Akadémia otthonában a Kisvárda.
0: Kicsit Kern alá került a labda, Német pedig várta, hogy betegyék neki a 16-oson belül, erről Krösször bosszankodott, aztán megtapsolta Kernt, aki egyébként addig jól csinálta, amíg el nem lőtte, ebben is volt fantázia, viszont a kisvárdai letámadás most nagyon rosszul sikerült, ezért tudott a Puskás Akadémia viszonylag zavartalanul átjutni a Kisvárda kapujáig. Közben egy szabadrugás, jöhet a Puskás, Duarte sokat próbál vállalni, az előbb azt a nagy helyzetet kihagyta, hát úgy térhetett volna vissza a világbajnokságról, hogy na látjátok, hát nem véletlen voltam én ott, mert rögtön egyenlítek, de hát még lesz lehetősége, biztos Okekével játszott össze, aztán most már Golla kapja a labdát, Kern várja itt most a jobb oldalon az oldalvonal mellett, a felezővonalnál Kern visszaforgatja egy kicsit, most már megtámadják, és nem is tud pontosan passzolni. Aztán viszont az előrevágott labda fölött áthúzza a lábát, hagy guruljon az oldalvonalon túlra, majd elnézést kér Némettől és Dárdaitól, hogy nem tudta odapasszolni. Golla kijön onnan középről elvégezni a bedobást. Ritka dolog ez is, hogy ő végzi el onnan, nem Szolnoki mondjuk, hátradobja Lehockinak, aztán már Harutyunyán várja a másik oldalon. Brandon is ott van már a felezővonal környékén, de nem kapja egyelőre a labdát, Harutyunyán szépen, lassan, komótosan, mint a 3-0-ra vezetne a csapata, legalább olyan tempóban közlekedett. Dárdai lépett vissza a labdáért, elég sok ballábas van most itt ezen az oldalon, Kern is itt van, Dárdai is itt van, és indul, Szolnoki átlépi a labdát, Dárdai indulna, de Klomecki figyelt és előre tudja vágni, még jó lehet ez Balogunnak, jön Golla, aztán kivágja ide egészen a Páholyba a labdát, nem bízott semmit sem a véletlenre. Közben kiírják, hogy 1016 néző van a mérkőzésen az 56. percben, az eredményezőn viszont az áll, hogy Puskás Akadémia, Kisvárda 0-1.
1: A bedobással jöhet a Kisvárda csapata, Soltész kap egy labdát, számolt vissza megint csak Antal Péter. Hát nincs túl nagy hangulat itt a Páncsó Arénában, úgyhogy mindenki hallhatta, hogy nem csak a kezével mutatta a számokat a játékvezető, hanem tényleg hanggal is számolt vissza 5-től 0-ig, aztán végül 2-ig jutott, mert hogy addigra Soltész elvégezte a bedobást. Popovics íveli előre most a labdát, Balogun felé, de Szolnoki jobban helyezkedik és elfejeli a Puskás csapat kapitánya, aztán mégiscsak Balogunhoz kerül, mert hogy visszafejelte Radmanovac a labdát, ez pedig egy előre vágott Puskás indítás, ami Lukácsot találja meg, Lukács el is lövi, Popovics véd. A bal oldalon kapta meg Lukács, picit bizonytalan volt a Kisvárda védelme, így labdához jutott a válogatott támadó, elindult befelé, aztán kicsit éleszögből lőtt, de nem volt elég pontos a próbálkozása, marad az 1-0, én pedig Bena Ferencet szólaltatnám meg itt az 57. percben. Mennyiben változott a Puskás játéka a két cserejátékos beállásával, Feri?
7: Hát először is Mondovics és Szojszáró lecserélésével ugye két szélén játszó labdarúgó távozott a pályáról, és csak egy szélső jött be. Ennek az az oka, hogy átszervezte Babó Levent a csapatát, tehát most gyakorlatilag fölrakta a pályára a Kisvárda tükörképét, ugyanúgy 4-3-3-as játékrendszerben, és igyekszik a középpályán az egy-egy elleni párharcokból jól kijönni. Ebben kulcs szerepel ez Duarténak, és Lukácsot mozdította ki a bal szélre. Na de nézzük a Kisvárdát.
0: Meg egy 11-es, mert hogy átíveltek egy labdát, ami szállt vagy 50 méter hosszan, és Brandon rosszul számította ki a labda lívét, így a labda eljutott Messanovicshoz, Messanovics pedig megtolta a labdát a 16-oson belőle érve, Brandon pedig buktatta, úgyhogy sárga lapot kap a tettéért, és hiába volt a Puskásnak helyzete az 58. percben, büntetőhöz jut a Kisvárda együttesen. Nézzük, hogy majd ki fogja elvégezni, talán Christian Herz az, aki elkéri a labdát, ő szeretné ezt elvégezni, és nem is adja másnak, pedig odament Ésik is, úgy gondolta, hogy azért duplázni is lehet ezen a mérkőzésen, mint ahogy Németh tette ezt Debrecenben. És hát ahelyett, ugye, hogy a Puskás a helyzeteit kihasználta volna, most két gólos előny birtokába kerülhet a Kisvárda együttese. Brandon pedig ugye a sárga lapját megkapta, Lehockihoz pedig oda megy a játékvezető, elmondja neki azt, amit ő nagyon jól tud, hogy ott kell elhelyezkedni a vonalon. Ezzel is telik, múlik az idő, és Herz pedig ott várja, hogy elvégezhesse ezt a büntetőt. Itt a mérkőzés elején, a második félidő elején tényleg sokat változott a játékképe, és még a varvizsgálat zajlik, egyelőre azért nem is végezhették el, de szerintem ez már lezárult, legalábbis a jelekből arra merek következtetni, hogy Herz hamarosan megkapja a sípszót a 11-es elvégzésére. A játékvezető még vár, még mutatja, még mindig várjunk egy kicsit, nem tudom, hogy mit vizsgálnak, innen elég egyértelműnek tűnt, majd Bene Ferencék elmondják, hogy mit vizsgáltak egyébként igazán ezen a lehetőségen. Nem hiszem, hogy műesést követett el Messanovics, nagyon ügyesen betolta a labdát egyébként Brandon elé, és utána pedig, ahogy elesett, akkor már egyből harsant a játékvezető sípszava. Még mindig várunk, Laci, mire várunk?
1: A videóvizsgálatra.
0: Igen, arra várunk, a varvizsgálatra. Itt végignéztünk egy reklámfilmet a szünetben, ahol elmondták, sőt a meccs előtt, hogy miért is van a VAR, milyen jót tesz majd a játéknak, és azokat az ítéleteket is meg tudja hozni a játékvezető, amik esetleg kétesek. Hát nem tudom, ez most már elég hosszúra nyúlik ez a dolog. És megnézi a játékvezető. Na, hát akkor Feri, súgjál valamit, mit néznek?
7: Hát egészen jól látta, de addig, ameddig az átvétel megtörtént, és beállt Messanovics a védő elé. Maga a tény, hogy a Messz nem fogta meg, hát úgymond megérintette a támadónak a hátát, és lehet ezen most vitatkozni, hogy volt-e Messz húzás, vagy rájátszott-e Messanovics, tehát igen jelentősen, szerintem annyi történt, hogy érezte a támadó, hogy a hátával valami történik, és utána eldobta magát. Olyan klasszikus, erőteljes messzhúzás, ami miatt el kellett volna esnie, nem történt, illetve azt is meg lehet vizsgálni, hogy maga a faltnak a ténye 16-oson kívül kezdődötte. Úgyhogy most kizárólag Antal Péteren múlik ez, mert érintés volt a védő által, de az is kérdés, hogy kívül volt-e.
0: Most odahívja a játékvezető az érdekelt feleket, és a sárga lapját előveszi, ez szerintem azt jelenti, hogy Brandontól vissza fogja vonni a sárga lapot. Valószínűleg így történik, jön Brandon, nézi, Antal Péter oda megy hozzá, és mutatja neki, hogy nem sárga lap, hanem piros. Na hát erre Feri, te sem számítottál szerintem.
7: De számítottam, hiszen igen? Amennyiben azt ítéli meg a játékvezető, hogy a szabálytalanság a 16-oson kívül történt, abban az esetben viszont egyértelmű gólhelyzetté nyilváníthatja az esetet, és ebben az esetben kiállítás Brandon felé.
0: De akkor ha 16-oson kívül történt, akkor nem lenne 11-es, már pedig 11-es fog következni.
7: Igen, ebben az esetben pedig azért van 11-es és kiállítás, mert abban az esetben, hogyha szándékosan nyilvánítja a szabálytalanságot, még pedig egy lerántás gyakorlatilag csak szándékos lehet, akkor lehet 11-es és kiállítást egyszerre ítélni.
0: Na nézzük akkor, Herc idegeit mennyire viselte meg ez a húzavona. Herc most fut a labdának, jobban lő, és elküldi Lehockit a bal oldalra, ő pedig a kapu jobb oldalába gurítja magabiztosan a labdát. Hát így a Puskás duplán veszített most ezen az akción, mert hogy ugye a büntetőt berúgta a Kisvárda, ráadásul 10 emberrel játszik a Puskás Akadémia. Hát innen már azt hiszem, hogy elég nehéz lesz összejönni a hazai csapatnak, bár még csak a 62. percben járunk.
1: Bene Ferenc, neked mi a véleményed erről, és akkor az előző gondolatmenetet is fejezd be, kérlek, mert ugye épp ez a Mesanovic eset szakított félbe téged.
7: Igen, tehát Babu Levente teljesen logikusan próbálta támadóbbá kalibrálni a csapatát, tehát két szélső játékos helyett behozott egy támadót, egy középpást, és nyilván Duarte révén egy támadó típusú középpályást. Dárdai lett a jobboldali támadó, Lukács a bal, és ugye Német maradt centerbe. Ez egy teljesen logikus döntés lehetett. Az nem volt benne, hogy egy kontratámadás után egy keresztlabdát elnéz Brandon, és gyakorlatilag saját csapatát tönkrevágja ezzel, hiszen az a legrosszabb szabálytalanság, amikor lerántjuk az ellenfelet, hiszen egész egyszerűen nem lehet mást ítélni, csak ugye a felező vonalnál, vagy a pálya bármely részén sárgalap, amikor meg gólhelyzetbe kerül az ellenfél, ráadásul a 16-oson belül, akkor pedig, mivel szándékos az eset, egy lerántás nem is lehet csak szándékos, ezért kiállítás és 11-es, ezzel gyakorlatilag lerendezte a csapatát. Annak ellenére, hogy gyakorlatilag a Kisvárda támadó játéka azon kívül, hogy a kontratámadásokból próbál főként keresztlabdákkal érvényesülni, gyakorlatilag a felcsút hibáiból vezetnek 2-0-ra.
1: 63. percben pedig Szolnokin áll a labda, két gólos hátrányban próbálkozik tehát támadni a Puskás Akadémia. Okeke aztán visszaadja inkább megint a védelembe, ahol golla veszi át, majd passzolja vissza Okekének. Okeke pörgetése elakadt Hertzben, aki második NB1-es mérkőzésén második gólját szerzi a Kisvárda csapatában. Ugye az előző körben is ő volt eredményes a Kispest elleni döntetlen során. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy beválik Krisztián Herc, aki a Dunaszerdahely csapatától érkezett a Kisvárda együttesébe, és már most annyi gólja van, mint 3 szezon alatt összesen a Dunaszerdahely csapatában itt Kisvárdán. 64. perc, szabadrugást végez el golla, a saját térfelén passzoljod a Duarte-nek, jöhet ismét a Puskás Akadémia.
0: Subko Attila pedig egyelőre nem is gondolkodik cserén, ezzel szemben a Puskás Akadémia vezetőedzője Babó Levente, igen, és érkezik is majd egy újabb fiatal ember Varga Zsombor személyében. Hát ő is egy nagyon fiatal játékos, gondolom lendületet vár tőle majd Babó Levente, de hát lehet, hogy Kern fogja esetleg váltani, mert hogy a fiatal szabálynak Varga azt hiszem még megfelel, de már Regős Laci nézi is, meg én meg azt nézem, hogy Szolnoki fejeri középre a labdát, azonban nem tudta átvenni. Lukács kipattan róla az oldalvonalon túlra, onnan a 16-ostól, és akkor jön is a csere, és aki pedig lemegy, az Okeke lesz. Azt gondolom, hogy ez is egy kicsit indokolt. Hát az első gólban, amiből szöglettett, ugye nagyon benne volt, és sok volt a kicsit könnyelmű passz, fogalmazzunk úgy, és Duarte érkezésével pedig nyilván a szerepe is egy kicsit más lett. Na minden esetre próbálkozik Babó Levente, próbálkozik a Puskás Akadémia, most például lerántotta ott ellenfelét Ésik Szolnoki Rolandot, és egy szabadrugás következik majd a Puskás javára. Duarte maradt ott, hogy elvégezze, és hát gyakorlatilag Lehocki az utolsó ember, de nem azért, most már Kern is hátrahúzódik, nem is Kern, Varga az, aki itt a kezdő körnél van, aztán legurítják inkább a labdát, Kern rosszul vette át, és Kern becsúszott utána, ráadásul szabálytalanul, és nagyon-nagyon fáj ez Osztrovka Maximnak, és a játékvezető Kernnek pedig fölmutat egy sárga lapot. Hát a baj csőstöljön, ahogy szokták mondani, 65. perc, Puskás Kisvárda 0-2.
1: Első ránézésre nekem úgy tűnt, hogy Kern a labdát rúgja tovább, és játsza meg Lukácsot, de a játékvezető közelebbről látta az esetet, és nyilván az is lehet, hogy előbb találta el Osztrovkát, és csak utána vitt el a labdát a Puskás középpályása, aki kapott egy sárgalapot. Osztrovka nagyon reklamál, és azt hiszem súlyosabb büntetést szeretett volna, és nagyon sántikál, hát fájt a Kisvárda játékosának, azt látványosan a tudtára adta mindenkinek, aki itt a Pancho Arénában követi az eseményeket. Antal Péter feljegyzi, hogy a 65. percben sárgalapot kapott a Puskás Akadémia 74-es számú játékosa Kerr Martin, és akkor most fog engedélyt adni majd Klumeckinek, hogy elvégezze a szabadrúgást. A Kisvárda közép hátvédje pedig már oda is passzolja a sípszót követő Emboknak. Embok kijátsza a jobb oldalra, ahol Rádmanovac íveli előre üres területbe, ahova kihúzódik a második gólt szerző Herz. Herz birkózik meg ott a labdáért, és végül ki is tudják hozni onnan a sarokból a várdaiak. Tovább pattan a labda, és majd nem behullik a kapuba, de végül Puskás Akadémia szempontból szerencsésen pattan a labda hárutyunyáról, kiment az alapvonalon túlra. Szöglet következik a 67. percben, Kisvárda szöglet, amelyet a gólszerző Hert fog elvégezni.
0: Varga került ki oda a baloldali védő posztjára, és tőle vették el ott a labdát, ebből lett a helyzet és a szöglet. Nézzük, Hert sem végzi el túl gyorsan már, itt is figyelmezteti a játékvezető, és ebben a pillanatban jobban íveli középre, azonban ott el tudja fejelni most Golla. Aztán visszateszik a labdát, még mindig ott pattog a 16-oson belül, Balogun fordulna rá, és kifele lesz rugás. Most azt mutatja a játékvezető, mert Balogun, ahogy lövésre rendítette a lábát, eltalálta Kernt. 67. perc, novábbra is 0-2, de Balogun egy sárga lappal gazdagabb lett.
1: 16-oson belül szabálytalankodott, de a ellenfél 16-osán belül, úgyhogy onnan jöhet majd a szabadrúgás, a felcsúti szabadrúgás. Lehoz kivár arra, hogy megint csak felírja Antal Péter a sárgalap tényét magának, nehogy elfelejtse, ha esetleg jön egy második sárgalap is Balogunnak. Volt már erre példa a futball történelmében, hogy valaki két sárgalap után nem kapott pirosat, mert a játékvezető elfelejtette, vagy nem jegyezte fel. Lehocki minden esetre elvégzi most a szabadrúgást, visszakapja Kerntől, aztán éveli föl Németnek. Német mellő Klumecki piszkálja el, ráadásul nagyon okosan visszafele a szabadon helyezkedő Rádmanovácnak, a másik közép hátvédnek, akit senki nem zavart abban, hogy hazaadja Popovicshoz a labdát. Megint Popovicsnál van, most a bal oldalra éveli ki Soltész felé, Lukács azonban jól helyezkedik és fejeli el a labdát, ami pontatlan Duarte-nek. Lumecki nagyon kellemetlenül adja haza Popovicsnak, akinek nincs más választása, belerúg egyet oldalra. Hát ez joggal méltatlankodik a kisvárdai kapus, mert Lumecki nagyjából 3 méterről félmagasan tette rá, és nem is gyengén Popovicsra a labdát, megoldotta viszont a várdaiak kapusa. A labdát pedig vissza is szerzi a vendég együttes a hazai bedobás után. Most épp Hárutyunyán az, aki a bal hátvéd pozícióban visszaszerzi viszont a Puskás Akadémiának. Kern a labdával, Kern feljátsza Németnek, Német tovább pöcköli, Duarte nem lő, hanem inkább Lukácsot játsza meg a 16-os sarkánál. Lukács élesen középre teszi, levágódik Klumeckiről, még egy beadás, ezt pedig kivágják a várdaiak. Balogun veheti át a térfél közepén, tőle viszont elpattan, Varga adja vissza Gollának, jöhet ismét a Puskás Akadémia.
0: Szolnokihoz kerül a labda, ő pedig Lehockit hozza játékba. Egyébként ez a hazadás azért volt mókás, mert a védő nem nézett hátra, és szinte a 16-os vonaláig kijött Popovics, ezért majdnem kellemetlen perceket okozott a kisvárdaiaknak ez az akció, de túl vannak rajta, 2-0-ra vezetnek, ez a legfontosabb, és ráadásul Kern ember mögé teszi a labdát, Dárdai Palkó már indult előre, de a labda háta mögé érkezett, így dobhat a kisvárda együttese Mesánovics, aki a második gólból gyökeresen kivette a részét, hiszen őt rántották le, abból lett a 11-es meg a kiállítás, úgyhogy sokat tett hozzá a kisvárdai játékos. 69 perc telik már el a mérkőzésen, és hát nem tudom, Bene Ferenc szokta ilyenkor figyelni az emberek, a játékosok arcát, hogy mi az, ami leolvasható róla. Látsz a Puskásban még erőt felzárkózni, vagy fordítani, Feri?
7: Ehhez már, hogy itt a Puskás Akadémia fel tudjon zárkozni, a kisvárdi hibái is kellenek. Minden esetre Babó Levente megtett mindent, hiszen úgy hozott be kényszerbal hátvédet a kiállított Brandon helyett, hogy középpályás cserélt le, amivel azért a középpályás védekezését jócskán legyengítette a csapatának, viszont a támadó típusú játékosokat fennhagyta. Tehát amennyiben a Kisvárda teret enged a felcsútiaknak, és esetleg belehibázik, még mindig fönn vannak a Puskás Akadémia legveszélyesebb játékosai, de hangsúlyozom, ezt a kisvárda, hogyha már megfelelően menedzseli ezt a találkozót, akkor szerintem eldőlt egyértelműen.
1: A 70. percben hazai szöglet következik, Dárdai fogja elvégezni a sarokrúgást, 20 perc van tehát hátra a rendes játékidőből, amikor jöhet a Puskás Akadémia következő szöglete. Tárdai felemeli jobb karját, és most íveli középre a labdát, érkeznek is a hosszon ketten is, elesik ott több ember, több sötét és több fehérmezes is, nincsen 11-es, nincs kifelé szabadrugás, talán ez volt a salamoni döntés így elsőre Antal Pétertől, kimegy a labda a túloldalon, jöhet majd egy újabb szöglet a vendégek, a hazaiaktól, de gyanítom, hogy itt a videóbírók, vagy a videóbíró megint csak ellenőrzi, hogy mi történt a 16-oson belül, Erdős József és Belice Bence, valamint Linkemin operátor foglalnak helyet a videókocsiban. Most ők tekerhetik vissza maguknak Dárdai szögletét követő eseményeket, Antal Péter pedig addig nem fog engedélyt adni az újabb sarokrúgásra, amelyet a túloldalról majd Duarte fog elvégezni a 72. percben. Most már jön a sípszó Antaltól, úgyhogy jöhet Duarte szöglete a bal oldalról, tehát most a rövid oldalra jön, van fejes, de a hosszú oldalon nem érkezik senki a csúsztatásra, végül Ésik próbálja kivágni a labdát, hát kivágta, de csak az oldalvonalon túlra, úgyhogy jöhet bedobással a Puskás Akadémia majd a Várdai cserék után, mert hogy érkezik Szikszai Hennagyi, mégpedig Ésik helyett az első gólszerző Ésik Roland helyére, Ésik Ákos helyére, bocsánat, és érkezik Jordanov is a Kisvárda csapatába, ő pedig Balogun helyét veszi át középcsatár pozícióban, kettős csere tehát a Kisvárda csapatánál.
0: Hát nyilvánvaló, hogy a kisvárdai csapat is próbál egy kicsit frissíteni, egyébként érdekes volt az előtt jelenet ott a szöglet előtt, mert hogy két kisvárdai játékos eljött a felező vonalig, és csak két védő jött velük vissza, hogyha mondjuk Ésik azt a labdát előre tudja vágni, abból nagy versenyfutás lett volna, de hát ő az oldalvonalon kívülre messze-messze kirúgta. Szolnoki végül is úgy dönt, hogy nagy bedobás lesz ebből, neki fut. Ebben a pillanatban az ötös környékére dobja, lesz egy csúsztatás, Aratyunyán megcsúsztatja, hosszú oldalra Lukács elől azonban kifejelik, és most mehet a kontra, mégpedig egy friss ember, Szikszai Hennagyi indult a labdáért, de gyorsabb volt nála ezúttal Varga, aztán pedig már hozhatják előre a Puskás játékosai Lehocki közreműködésével. Aratyunyán a bal szélre tenné, de eladja a labdát, csúnyán eladja bele az első emberbe, Herc megtartja, Herc kiviszi oda az oldalvonal felé, aztán tovább passzolja a labdát, mégis Szikszainak, Szikszai harcban ott Harutyunyannal, és neki pont jó volt ez a bedobás, amit elért ezzel az akcióval, és úgy látom, hogy még mindig cserélni fog a Puskás Akadémia, Pető Zoltán technikai vezető már beírja a számot, hogy ki fog érkezni a hazai csapatba. Hát próbálkozik Babó Levente, de előtte még úgy látom jön egy ivószünet is, és ez nem a reklám, hanem Bene Ferenc ideje.
8: Igen, egy picit beszéljünk most a Kisvárdáról, kényelmes helyzetben vannak a vendégek, és most Subka Attila egyértelműen, ahogy ti is említettétek, a frissítés szándékával hozta be két támadóját. Érdekes lesz, mert ugye a felcsútiak azért láthatóan nem adták fel, tehát nyilván a játékosok testbeszéde azért egy picit csüggedést mutat, és próbálkoznak, nem véletlen jönnek a nagybedobások, mindenféle szögletvariációkat próbálnak, és minél többször próbálják a 16-oson belőle juttatni a labdát, hiszen egyes-egyedül az esélye a Puskás Akadémiának, hogy valami hiba folytán szépítenek, és esetleg a gól csodája úgymond egy mentális zavart okozhat a vendégeknél, és abban az esetben lehet egy picit ez a fajta egyensúly megbomlik a Kisvárdánál. De viszont Subka Attila nagyon-nagyon helyesen nem kizárólag a védekezésre összpontosít, hanem pontosan Jordanov és Szikszai beállításával két mozgékony támadót hozott be. Játékrendszeren nem változtatott, Szikszai a széléről, Jordanov center pozícióból, de egyértelműen induló támadóként jönnek be. Nagy területek maradnak, a középpálya lett egy kicsit már gyengítve a Puskás oldaláról, tehát teljesen nyílt a terep a kontratámadások eszközésére.
1: Kettős csere a Puskás Akadémiánál, Niszile, valamint Orján érkezik a hazaiakhoz, Kern és Németh András helyét vették át a Puskás csapatában, bő negyed órát kaptak a cserejátékosok Babó Leventétől, és akkor jobboldali Kisvárda bedobással folytatódik a találkozó, ott van a labda Osztrovka kezében, aki visszahajítja egészen Klumeckihez, Klumecki megjátsza Radmanovácot, beszorul most a hazai csapat, Radmanovác jól teszi Osztrovkának, jön is a beadásot át tudja venni középen, Herc azonban hosszan, úgyhogy kivágja Harutyunyán, egészen átrúgja Popovicsig a Kisvárda kapusáig. Ő felpasszolja Emboknak, Embokot Niszile támadja meg, Niszile igyekszik lelassítani ott a Várdai ellentámadást, ez egyelőre csak, tényleg csak a lassítás sikerül, mert hogy még mindig a vendégeknél a labda, Ostrovka, aztán megkapja ott a középpályán Melnyik, visszaadja Chlumeckinek, most pedig már Soltész a labdával, és tényleg beszorul most a Puskás Akadémia csapata. Talán most szabadulnak egy picit a szorításból, de ezzel meg át tudja játszani ott a középpályát a Várda, hogy aztán visszakerüljön megint a védelembe. Radmanovac saját tér felén passzolja keresztbe Chlumeckinek. Chlumecki pedig indítja a bal oldalon, teljesen üresen helyezkedő Szikszait. Szikszai orrján mellett viszi el befelé, aztán Szikszai ellövi, belefejel egy hazai játékos Szolnoki, így kipattan az alapvonalon túlra. Várdai szöglet következik, a mérkőzés 76. percében 2-0-ra vezet a Kisvárda a Puskás Akadémia otthonában.
0: Azt játssza a Kisvárda, amit kell, mert ha nincs a Puskásnál a labda, úgy nehezen tud támadást vezetni. Eldugták a labdát, jegelték, ahogy szokták mondani, aztán pedig egy váratlan indítást követően még lehetőség is adódott egy újabb gólszerzésre, Szolnoki azonban beletette a fejét, és nem a kapu felé ment a labda a fejéről. Nézzük akkor most a vendégek szögletét a 77. percben. Szögletből szereztek már gólt ezen a mérkőzésen még az első fél időben, most is jól jön a labda hosszú oldalra, van is ott egy ember, és ha jól láttam, Lehocki a kapus lábbal tudott védeni, föltette a bal lábát, és ezért nem lett ebből az akcióból gól. Hát ez egy nagyon veszélyes fejes volt, hárman érkeztek a hosszú oldalon, és talán Herc fejelt? Herc volt az, aki a büntetőt ugye értékesítette, igen, látszódik is most már, hogy ott borzolja a saját haját, hogy hát ez bizony be kellett volna fejelni, azzal biztos, hogy lezárt.

0: Előreívelni. Kicsit belebonyolódott most a Kisvárda labdakihozatalba, illetve a Puskás Akadémia, de aztán csak sikerül eljutatni a térfél tetejéig, ott viszont aztán érkezik Radvanovac, és kivágja Lukács Erül a labdát. Fejcsúti bedobás következik, a labda Harutyunyán kezében, ő hajítja most be gollán, a golla lép be oda a középpályára, aztán a felpasszát, azt lefüleli Soltész, Soltész megrángatja egy picit Nisszire, szabadrúgáshoz jut a Kisvárda együttes a kezdőkörből. Embok fogja elvégezni, ha minden igaz, ezt a szabadrúgást, aztán lehet, hogy végül ő is hagyja Krumeckijéknek, nem, inkább Sarokkal visszaadja Krumeckinek, ő pedig már kiadja bal oldalra, ahol Soltész várja. Soltész, Jordanov, aztán Melnyik, ez a labda útja. Melnyik révén már a saját tér felén a Kisvárda megint csak, és ott teszik keresztbe Krumecki, majd Radvanovac is kiadja a jobb oldalra. Hát türelmes nagyon a Kisvárda, két gólos előnyben és ember előnyben, ez teljesen érthető a Szabolcsi együttestől. Ők azt hiszem, hogy már számolnak vissza, hogy minél előbb teljen le ez a mérkőzés, és neki láthassanak a hosszú-hosszú hazaútjuknak, mert azért nem biztos, hogy ma fognak hazaérni, sőt, minden bizonyon nem ma fognak hazaérni a kisvárdaiak.
1: Hát ha csak nem helikopterrel mennek, nem.
0: Hanem éjfél után. Krumecki a labdával, a bal oldalra adja Soltésznak, de egy ilyen győzelem után azt hiszem jobb kedvben várják ezt a hosszú hazautat is, mint hogyha esetleg a Puskás Akadémia vezetne, és a Puskás Akadémia nyerne ezen a mai találkozón. Azért várjuk ki a végét, mert van még bő 10 perc a rendes játékidőből. Most nagyjából semmi érdemleges nem történik közben a pályán. Ide-oda passzolgatnak a játékosok, most egy ívelés után tisztázott Harutyunyán, úgyhogy kisvárdai bedobás következik. A 80. percben járunk, őrzi két gólos előnyét a Kisvárda Pancsó arénában.
1: A Kisvárda persze azt várja, hogy végeden a mérkőzésnek, de azért figyel, hogy hát ha van egy pici rés a pajzson és egy újabb gólt tud szerezni. 10 emberrel játszik ugye a Puskás Akadémia, Brandon kiállítása miatt abból ráadásul még büntető is lett, közben pedig Lukácsot rántják le itt a felezővonalnál, és újabb kettős csere a vendégeknél. Érkezik 29-es és 11-es számmal, 11-essel Matanovic, 29-essel Bíró Bence, és lemegy a pályáról 24-es, tehát ha jól láttam, akkor Herc, igen, ő a túloldalon fog lemenni, és 27-essel pedig Mesanovic is elhagyja a játékteret. Hát az egyik gólt szerzett, ugye Herc, Mesanovic megcsinálta azt a büntetőt, most kéz a kézben mehetnek le a pályáról, és hát látja a Sukko Attila is, hogy most erre az utolsó 10 percre nyugodtan cserélhet, legalábbis eddig úgy tűnik, mert hogy azért nehezen elképzelhető, hogy a Puskás ezt a mérkőzést meg tudja fordítani, vagy akár egyenlíteni tudjon, bár egy mozzanat is eldönthet sok mindent, vagy megváltoztathat sok mindent. Lehocki kapja közben, mert elvégezték ezt a kettős cserét, és szabadrugásra jött a Puskás Akadémia. Golla lépne be a támadásba, aztán inkább egy indítás előre Óriánnak, aki még tud futni, mert nem régen jött be, de a labdalevétele nem volt olyan, hogy maga elé tudta volna tenni, így aztán nem tudott zavart okozni. Niszile is megpróbál labdát szerezni. A kisvárdaiak pedig, ahogy kell, kivágják ide, eltalálják itt az M4 Sportnak a kitett mikrofonját. Nem tört el, úgy látom, csak elhajlott, de bizonyára nem örülnek ennek a kollégák. Farkas Bálintra nézek, biztos nem örülnének, a mi mikrofonunkat találta volna el, de nem így történt, úgyhogy 82. percben Szolnoki elvégezheti a bedobást.
0: Érdekes, hogy Csupka Attila csak előrefelé cserélt eddig a két szélsőjét, az irányítóját és a középcsatárát cserélte le, pedig két góllal vezet a Kisvárad, hát nyilván megvan erre az oka. A jobb oldalon próbálkoznak a hazaiak, egy betett labda, egy lövés Lukácstól, de mellé megy egy méterrel nagyjából. Lukács ballal próbálkozott, átvétel nélkül kellett lőnie, és nem találta jól, épp előtte pattant fel a labda, talán ennek is köszönhető, hogy nem tudta kellőképpen a kapu felé irányítani Lukács Dániel ezt a jobb oldalról középre tett labdát, de ez is mutatja, hogy próbálkozik a Puskás Akadémia, és nem adták fel itt az egyenlítés lehetőségét. Persze nehéz dolguk van, két gólos hátrányban, ember hátrányban, és védekezniük is kell most ráadásul, mert a Soltész kap egy keresztlabdát, Soltész át is veszi Orján mellett, Orján lerántja, teljesen jogos a szabadrugás, és teljesen jogos Babó Levente kérdése is Orján felé, miért? Értelmetlen volt valóban a megoldás, amit választott Orján Roland, veszélyes kisvárdai szabadrugás következhet, amelyet Jordanov fog majd beívelni a 16-oson belülre, a bal oldalról, nagyjából az alapvonaltól 25-28 méterre. végezheti el a szabadrúgást, tehát Jordanov. Jordanov élesen kapu felé, lehoz.

0: Leockinak kell védenie. Nem volt igazán pontos a lövés, Leocki maga biztosan ölelte magához a labdát, de Jordanov majdnem meglepte a Puskás Akadémia fiatal kapusát. Jönhet megint csak a Puskás Akadémia, Niszile kapja a labdát középen. Niszile indítja Lukácsot, Lukács át is veszi, de elpattant tőle a labda. Soltész tudja hazadni végül Popovicsnak. Popovicsot megtámadja Orján, de Popovics ki tudja ívelni Matanovicsnak, aki elő viszont Varga lopja le a labdát. Így megint csak a hazaiaknál a labda. 84. perc, 2-0 vezet a Kisvárda. Ez az indítás pedig borzasztóan hosszú góllától, kimegy az alapvonalon túlra. Jöhetnek a vendégek kirúgással.
1: Hát még ezt a rajzfilm figura gyalogkakuk sem érte volna el, olyan hosszú volt ez az indítás, de benne volt ebben minden dühe gollának nyilván. Egyébként, ha belegondolunk abba, Laci, ezt neked is mondom, hogy két olyan helyzete volt a Puskásnak, egyrészt a Duarte jó voltából, meg most Lukácséból, hogy kettő ilyet nem tudunk felmutatni a Kisvárdánál, mert ugye volt egy 11-es egy szöglet utáni gól, meg abból egy lehetőség, tehát én most az emlékeimben kutatok, akkor nem láttam ekkora helyzetet, de hát a Puskás kihagyta, a Kisvárda meg kihasználta a lehetőségeit. Most közben Harutyunyan fejeli ki a labdát az oldalvonalon túlra, nagyon lassan végzik el megint ezt a bedobást, amihez hozzászoktunk a világbajnokságról, hogy kevés volt az időhúzás meg a fetrengés, hát most visszatértünk egy kicsit a magyar valóságba ezen a mérkőzésen, mert azért ez úgy előfordult többször, hát a játékvezető még nem csodálnám, ha izomlázat kapott volna már, hogy számol mindig az ujjával. Na de nézzük most a kisvárdaiaknál megint lábról lábra vándor a labda, és nekik ez a legjobb, meghúzzák most ott a jobb oldalon Dárdai mellett, aztán inkább mégiscsak visszafele fordul vele Matanovics, aztán ballal középre teszi a labdát, és hát úgy, hogy nem ki tudja fejelni, majd Szojszáló, illetve nem Szojszáló, hanem a másik finn Niszile fejelt bele, Szojszáló már pihen, nem nyújtott ő sem a meggyőző teljesítményt. Mbok teszi tovább a labdát, egészen hátra, aztán Soltész kapja itt a bal oldalon, nagyon sokat és jól dolgozott egyébként a kisvárdai játékos, aztán pedig már Szikszai, vele szembe Orján, aki nem kapott egyébként sárgalapot azért a lerántásért szerencséjére, aztán Klumecki teszi tovább vissza a szélére megint ide, Soltésznak, Soltésztől többen is kérték, aztán most végül is Szikszai tette rá Orján lábára a labdát, itt tartja a Puskás védekező harmadában a labdát a Kisvárda, és ezzel mindent elér, mert hogy nem tud ellentámadást vezetni a Puskás Akadémia, és már nem sok ideje van, szóval rendes játékidőből mindössze 5 perc van már hátra.
0: A labda pedig Radmanovácnál, aki a jobb oldalra játsza Osztrovkának, jön előre megint csak a Kisvárdal, vagy legalábbis próbál előre jönni. Ez szép összjáték, Osztrovka rágyorsíthat, inkább egy kiugratással próbálkozik, ott van már a 16-oson belül, egy középelőtt labda, ó, mit hagyott ki Szikszai! Hát ez óriási helyzet volt, bíró tette neki középre, és remekül érkezett a hosszú oldalon Szikszai Ennagyi, de valamiért ballal akarta előni, miközben a jobb lábára jött a labda, így pedig 3-4 méterről legalább egy 6-7-8 méterre mellé lőtte a labdát a várdai szélső, jöhet kirúgással a Puskás Akadémia, ezt előre is ívelték már, de hát ez is Radmanovacé, a labda megint csak a vendégeknél. Mégpedig Popovics az, aki most Lumeckihez játssza. Lumecki visszaadja aztán Popovicsnak. Popovics a 16-oson belül a jobbjára játssza a labdát. Ott Radmanovac veszi át a 16-os sarkánál. A középpályára visszalép Jordanov, és ő pörgeti tovább, hogy aztán Bíró is megtegye ugyanezt. Nagyon szépen hozza ki a labdát megint csak a Kisvárda. Végül aztán Harutyunyan az, aki elcsípi a labdát a várdaiak elől, és hazadja Lehockinak. Így megint csak a hazaiaknál, a Puskás Akadémiánál a labda, de hát egyre fogy az ideje a felcsúti együttesnek, és még mindig 2 gól a hátránya a Puskás Akadémiának, hiszen a 87. percben továbbra is 2-0 Kisvárda előnye.
1: Egyébként Harutyunyan most már a baloldali védő, gólla mellett oda behúzódott Szolnoki Orján érkezésével, most pedig Lehockinak kellett ezt a hátra vágott labdát levennie, megtette. A 87. percben azonban tanástalanul néz, hogy kinek rúgja. Na most elrúgja ide Orján irányába, Orján meg tudja csúsztatni, de Lukács jobbra indult, a balra meg labda, a labda meg balra ment, így aztán nem volt találkozási pont ezen a mérkőzésen ebben a pillanatban. És Soltész kapja, Soltész az ellenfél tér felén néz középre, hogy kinek adhatná, aztán tol még egyet rajta, aztán egy kicsit tanástalanná válik, végül is odaadja Szikszainak, Orján pedig szabálytalankodik Szikszaival szemben, hát ez a legjobb a Kisvárdának. Még egyszer mondom, ezt a szabadrugást majd szép lassan fogják elvégezni, ezzel megint eltelik 1-2-10-20-30 értékes másodperc, 2-0-ra vezetnek, nekik jó ez így.
0: Soltész fogja elvégezni a szabadrúgást. Most ér be Chlumecki és Radvanovac középre. Őket azért mindenképp megvárja a Kisvárda tízese. És most laposan passzolja tovább Emboknak. Embokra kilép Nissile. Embok ellövi messziről. Nem tudom, most ez 10-15 méterrel ment mellé nagyjából. Nem
1: volt. Ezért védekezik inkább, szokták mondani.
0: Nem ez volt élete lövése Emboknak, ha nem is láttam az összes lövését életében karrierje során. 88. perc, a kis kirúgást már elvégezte a Puskás Akadémia, Duartét rántják le a középpályán. Sárgalapot is érez a játékvezetőnél, melyiknek mutatja föl a sárgalapot Antal Péter a 88. percben, a Kisvárda középpályása tehát megkapja a figyelmeztetést. 2 perc még a rendes játékidőből, szabadrugásai majd a Puskás Akadémia, amely minden jel szerint a második fordulóban elszenvedi első vereségét, a Kisvárda pedig megszerzi első győzelmét, hiszen még ugye egy döntetlennel kezdték a labdarúgó NB1-et ebben a szezonban, még a Puskás Akadémia a Debrecen otthonában győzött 2-0-ra. Golla kapja a labdát, Golla pedig ívelni előre, ez most lepattan Jordanovról, Golla fedezi ki, és aztán miután ez sikerült neki, már el is végzi a bedobást, amely Duartét találja meg. Duarte feljátsza Lukásnak, most már Szolnoki a labdával, Orjánhoz nem jó a passz, mert hogy ott volt Szikszai, aki lefülelte és hazadta Popovicsnak. Popovics pedig előre íveli, oda Jordanov irányába, aki elől Golla tisztázott most. A labda Harutyunyánnál ismét a hazaiak szerzik meg. Ezt talán már annyira nem is bánja a Kisvárda, hogy egy-egy ilyen lecsorgó a Puskáshoz kerül, mert úgy érzik, hogy a hosszabbítás hamarosan elkezdődik, és most már nincsen sok hátra, nem kell sokat kibírni, és hazavihetik a 3 pontot Kisvárdára. Továbbra is 2-0 a vendégek előnye.
1: És ha már a számokkal játszunk, ugye a Kisvárda veretlen lesz akkor a bajnokságban, egy döntetlen és egy győzelem, a Puskás Akadémia pedig a gólkülönbségét 2-2-re módosítja, ha csak nem szerez még gólt, vagy nem kap még gólt ezután ezen a mérkőzésen. Most közben Varga tolja tovább, aztán ő kapja a labdát, Varga a középre adná, levágódik a labd, ott a lehetőség, Lukács nem lövi el, elviszi már a kapus mellett, mindenki fekszik, Lukács ellövi és belevetődnek a labdába. Szerintem ez sokkal egyszerűbben is megoldhatta volna, döntő pillanatban nem vállalta, aztán már mondjuk tolni kellett egyet, kettőt, hármat rajta, de nem lett belőle gól. És közben arra figyelmezteti Popovics már ott a többieket, nehogy kis szögletet tudjon elvégezni a Puskás Akadémia, mert ketten is ott vannak a szöglet zászlónál, Lukács és Dárdai, de a játékvezető a sípjába fújt, és nem tudom, most majd felmutatják, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, nem tudom, Antal Péter most mire vár, hogy esetleg történt ott valami kezd, ez 5 perc lesz a hosszabbítás, hát mondjuk sok volt a csere, volt egy ivószünet, és akkor most már jöhet a szöglet. 5 perce marad még a Puskásnak, Lukács maradott különben a jobb oldali szögletnél, Dárdai befut oda a rövid ötösre, Lukács azonban hát pocsékos szögletet rúgott, ezt könnyedén rúgták ki, és ebből akár még mehet egy kisvárdai kontra, de Duarte megakadályozza, Lukács fordulna rá, Lukács megtolja ott Soltész mellett, most adja középre, érkező ember, és Popovics kezében a labda, nem tudta már kellőképpen gólla ezt a kapu irányába fejelni, kellő sebességgel itt Popovics odaért. És ebből most indul a kisvárdai kontra, 5-en is fölzárkoznak a támadáshoz, de visszaért a Puskás is, mégis azonban ebből gólhelyzet lehet, sőt, egy jó lövés a vége, de pont középre, laposan, erőtlenül, nagyon rosszul találta ezt a labdát Szikszai, pedig ő kínálta magát a lehetőség, mert jó labdát kapott a 16-oson belül, meg is nézhette. Nem jó döntést hozott, az biztos, már ami a kisvárdaiakat illeti. 2-0 továbbra is a Kisvárda együttesének, és már a hosszabbítás perceit éljük.
0: Egy perc telt el a ráadásból, Lukács kapja a labdát, és rá is itt fordulni a Kisvárda tér felén. Orján kapja most már a jobb szélen, íveli be középre, jön a kapujából Popovics, és lehúzza onnan Nissile feje elől. Aztán már dobja is ki Popovics, most nem szórakozott sokat az idővel a kisvárdai kapus. A jobb oldalon Matanovics kapja, Matanovics szembe Harutyunyánnal, bejátsza középre a kezdőkörben Emboknak. Embok környékén sehol egy sötétmezes játékos, úgyhogy bőven van ideje a középpályásnak, ki is játsza Lumeckinek. Itt egyébként Szőr Levente már percek óta készülődik a beálláshoz a Kisvárda részéről, de nem ment még ki a labda azóta, hogy itt van, úgyhogy még várnia kell arra, hogy bevesse őt is Subka Attila. A labda pedig a Kisvárdánál, ott van Szikszainál, Szikszai fedezi Orjánnal szemben, visszapöcköli most Soltésznak, Soltész visszateszi Lumeckinek, ő pedig hazadja egészen a kapusig, Popovicsig. Popovicsnak van egy kis ideje, mire Lukács odaér. Most teszi csak Radmanovácnak, aki pedig megjátsza Osztrovkát. Osztrovka aztán Melnyikhez passzol, jön előre a Kisvárda. Megpróbálkoznak azért még ők is egy-egy támadással, vagy legalább mímelik a támadást, hogy a labda náluk legyen, és ezzel is pörgessék az időt, amely tehát egyre telik a hosszabbítás, a jelzett ráadás 5 percéből. 2,5 már el is telt, amikor Klumecki középre tett labdája. Nem talál meg senkit, aki fehér mezben van, ellenben a felcsútiak közül Harutyunyánt igen. Jöhet megint a Puskás Akadémia ellentámadása. Dárdai gyorsít rá a bal szélen.
1: Dárdai átlépett már a felező vonalon, aztán lelassít, mert hogy visszaérnek a kisvárdaiak, visszazárnak. Hát Szőr Levente szeretné, hogy minél hosszabb legyen a hosszabbítás, hogy még be tudjon állni. Néha mozog, szólnak neki, egy kicsit mozogjál. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a labda már kimegy az oldalvonalon túlra ezen a mérkőzésen. Úgyhogy lehet. Szőr mutatja, hogy most mit csináljak, hát nem tudok beállni. Mutogatja itt a padra a többieknek, lehet, hogy néhányan cukkolják is egy kicsit. Ez is belefér, 2-0 vezet a kisvárda együttese. Orján teszi tovább, aztán Golla és Sukka, Attila pedig a letámadásra biztatja az övéit, mert akkor nem tud a Puskás támadást vezetni. Hátra is kell tenni Lehockinak a labdát, Lehocki Szolnokit hozza a csapatkapitányt játékba, aztán ő is már ott a 16-oson kívül bőven, mint egy 25 méterre a kapujától, most teszi fel a labdát ott előre Vargának, Szolnoki, na majd ő ível egyet. Igen, indul is Orján a jobb oldalon, de Soltész nem tudja elfejelni, mert Orján megelőzi, aztán megy tovább, Klumecki mellett is tovább tudja fejelni, de Niszile nem jó ütemben érkezett, nem került elé a labda, így aztán ebből nem lett veszélyes lehetőség, Popovics megragadta, magához ragadta, és Szőr pedig még mindig vár arra 70-es számmal, hogy beálljon legalább egy 7 másodpercre. De egyelőre kisvárdai támadást nézhetünk, Szolnoki mellett próbálják megtolni, Szolnoki azonban hátra tudja pöccinteni a labdát Lehockinak, és nincs kint a labda, még mindig nincs kint a labda, most már tényleg ezt figyeljük itt Regős László Pállal. Ritka alkalom, hogy egy játékos ennyi időt töltsön az oldalvonal mellett, és lehet, hogy úgy megy be. Közben ez egy előrevágott labda volt Lukács felé, Popovics elrúgta, szóval hogy úgy megy be az öltözőbe, hogy nem lépett pályára mégsem. Golla, ő is hátra teszi most Lehockinak. Lassan már közeledünk itt a hosszabbítás végéhez, ugye Laci?
0: Igen, 40 másodperc van még a jelzett 5 percből, a labda pedig a kisvárdánál, és ami Szőr szempontjából fontos, a labda a pályán, úgyhogy nincsen játék megszakítás. Melnyik lepasszolja oda jobbjára Radmanovácnak. Hát úgy Immelámmal próbál letámadni a Puskás Akadémia, nyilván ők is érzik már azt, hogy ezen a mérkőzésen nem fognak most már pontot szerezni, akkor amikor Popovics előre éveli, Szőr egyre közelebb sétál a kispadhoz, lehet, hogy ő is már azt érzi, hogy inkább leülne oda.
1: És én arra gondoltam, hogy lehet, hogy úgy osztják a prémiumot, hogyha pályára lép valaki.
0: Lepocsizott ott a stábtagokkal, és visszaül a kispadra Szőr Levente, hiszen másodperceken belül vége van a mérkőzésnek. És itt is a vége, Antal Péter lefújja. Vendéggyőzelemmel kezdődik az OTP Banknak a második fordulója, Puskás Akadémia Kisvárda 0-2. Eseménytelenül indult a meccs, és nem is túl nagy tempóban, talán a hőség is rányomta a bélyegét. Az első helyzet a 22. percben adódott, amikor Szojszáló éles beadását a Puskás Akadémia centere német András lőtte mellé. A 33. percben aztán a vendégek is veszélyeztettek, sőt a vezetést is megszerezték. Soltész jobboldali szögletét ég-ésig közelről a kapu jobb oldalába csúsztatta. Második NB1-es mérkőzésén második gólját szerezte a Kisvárda játékosa. Az első játékrész hosszabbításában megint csak kisvárdai helyzeteket jegyezhettünk föl. Melnyik távoli, majd Balogun közeli lövését is védte azonban Lehocki, majd a 45. perc után a túloldalon Németh András 23 méterről a jobb alsó mellé lőtt. A fordulás után cserékkel lendített a játékán a Puskás Akadémia, érkezett Dárdai és Duarte is, és a 48. percben éppen Duarte kapott remek labdát Lukástól, az 5-ösön érkezett a középpályás, viszont mellé lőtte nagy helyzetből a labdát. Az 57. percben pedig Lukács lőtt éles szögből, az lövését Popovics megfogta. Ami nem sikerült a Puskásnak, sikerült a Kisvárdának. Az 58. percben megszületett a második vendéggól is. Mesenovicsot lerántották. Brandon Ormond Ottville tette ezt, akinek a jutalma egy piros lap volt, és 11-es a Kisvárdának, amelyet Herz a jobb alsóba passzolt, ezzel 2 gólosra növelte a vendégek előnyét. Nekik innentől a hátralévő részben csak az idővel kellett játszaniuk és tartani az eredményt, és bár a 80. perc után még akadtak helyzetek, például Lukácsot megtalált egy középre lőtt labda, ő azonban ballal a kapu mellé lőtt, próbálkozott a Puskás Akadémia, a 90. percben megint helyzetbe került Lukács, akkor túlbonyolította és végül blokkolták a lövését, majd gólla fejesét Popovics védte, a túloldalon pedig még a hosszabbításban Szikszai lövését kellett védeni a Lehockinak, gól azonban több nem nem született, a Kisvárda elvitte a 3 pontot a Pancsó Arénából. Puskás Akadémia Kisvárda 0-2. A helyszínről Farkas Bálint és Balogh Balázs nevében is köszönöm a figyelmüket, a szó a stúdiói.
2: Bene Ferenccel folytatjuk. Hát nehéz mit mondani. 62%-ban birtokolta a labdát a Puskás Akadémia, és kikapott 2-0-ra úgy, hogy a mérkőzés előtt a bookmakerek 1-81-es szorzóval adták a Puskás győzelmét, a 60. percben pedig 60-szoros pénzt lehetett nyerni azzal, hogyha lehetett volna nyerni azzal, hogyha a Puskás nyer. Egészen más arcát mutatta ez a Puskás Akadémia, mint egy héttel ezelőtt a Debrecen ellen. A Kisvárda pedig kihasználta ezt a lehetőséget.
3: Igen, hát én maradnék a taktikai oldalnál és a mérkőzés terveknél. Alapjában jövök két ellentétes formában lévő csapat lépett pályára, bár azért hozzáteszem, a Kisvárda a hazai pályán ugye döntetlennel kezdett a Honvéd ellen, ami azért nem kifejezetten kudarc, viszont a Kisvárda játék stílusából adódóan elsősorban a védekezésre helyezték a hangsúlyt, egy nagyon fegyelmezetten visszazáró csapatról beszélünk, amely olykor elindította a magas letámadást az ellenfél 16-osánál, de alapjában éve az nem derült ki számomra, hogy igazából támadójáték szempontjából milyen stratégiával lépett pályára a Kisvárda, illetve pont, hogy kiderült, igazából az ellenfél hibázásaira készültek, illetve az ellenfél hibáit igyekeztek kihasználni, és ez valljuk meg őszintén, ez a mérkőzés tervez bevált, hiszen szögletből szerezték a gólt. A Puskás Akadémia az első fél időben gyakorlatilag kaput álló lövés nélkül teljesen passzívan futballozott, nagyon-nagyon hiányoztak a mélységi elindulások, nagyon hiányzott a dinamika a csapatjátékukból, és valljuk meg őszintén, a szélső bontások sem működtek, középpályán pedig elfojtotta, elvette a területet előlük a Kisvárda. A második fél időben Babó Levente játékrendszert váltott, kettős cserével próbálta frissíteni a csapatát, próbálta egy picit megzavarni a Kisvárdát, és valljuk meg őszintén, mennyire érdekes a futball, hiszen ugye abba gondoljunk bele, hogy Lukácsot kihúzta Babó Levente baloldali támadó pozícióba, és azzal a feladattal bízta meg, hogy lépegessen vissza a sorok közé, tehát az ellenfél védő és középpályásai közötti területre, és pont innen indította Duartét, aki minden bizonnyal azzal a feladattal lett megbízva, hogy a középpályát egy picit stabilizálja, és a támadójátékot erősítse. Na most ennek a Duarténak a mélység indulásából egy óriási gólhelyzetbe került a Puskás, és ugye Lukács adta az indítást Duarténak, és ez volt az a bizonyos fordulópont a mérkőzésen, hiszen amennyiben ez bemegy, akkor lehet, hogy most Babó Leventének a szenzációs meccseléséről beszélünk, a jó húzásokról és a jó kettős cseréről a szünetbe. Ennek ellenére ugye gyakorlatilag a másik fél idő első valamire való Kisvárda akciója, egy keresztlabda után Brandon elnézte az ívelést, rosszul számította a labda ívét, ráadásul nagyon nagy butaságot csinált azzal, hogy a gólhelyzetben kilépő Mesanovićot lerántotta, ezáltal 11-es és egyből kiállítás is történt, ugye nyilván varrozás után. Ebben azért Antal Péter játékvezet egy picit hibázott, hiszen egyértelmű gólhelyzet esetén a lerántásnál még a 16-oson belül is 11-es és kiállítás az ítélet. Végül a VAR igazságot szolgáltatott, és ezzel, mivel ugye értékesítette a 11-est Herz, így gyakorlatilag eldőlt a találkozó. 10 emberrel a Puskás Akadémia már olykor-olykor egy-egy beadásból vagy pontrugásokból okozott veszélyt a Kisvárda előtt, de a Kisvárda nagyon-nagyon jól menedzselt ezt a 2-0-ás állást, illetve ami viszont Subka Attila dicséretére mondani, tehát mondok dicséretet is Subka Attila részére, hiszen nem visszahúzódott a saját térfélre a csapata, hanem egyértelműen letámadta a Puskást az ellenfél térfelén, és gyakorlatilag úgy futballozott, hogy nem csak az emberelőny megtartása, illetve nem csak a gólelőny megtartására törekedett, hanem abszolút mértékben úgy futballozott, hogy a csapatnak emberelőnyben kell, elfojtotta a Puskás akcióit, tehát gyakorlatilag semmi esélye nem volt a Puskás Akadémiának a hátralévő 20-25 percben.
2: Két dologra hívnám fel a figyelmet, az egyik, hogy két mérkőzést játszott a Puskás Akadémia, és mind a két találkozón egy-egy játékosát kiállították. Ugye az első mérkőzésen Kollit, most Brandont. A másik, ami fontos lehet, hogy bár Németh András az első mérkőzésen jól játszott gólokat szerzett, Lukács Dániel ezen a találkozón valamilyen módon nem találta az igazi énjét, és néhány másodperccel ezelőtt a bejövő képeken lehetett látni, hogy a kispadon ül, magába roskadva, teljesen elkeseredve, valószínűleg maga sem érti, hogy azokat a lehetőségeket, amelyekhez hozzájutott a mérkőzésen, miért nem tudta kihasználni.
3: Igen, hát itt 2-0-as állásnál volt egy komoly gólhelyzete, de véleményem szerint annyira kevés volt már hátra a mérkőzésből, hogy kozmetikázni lehetett volna csak az eredményt, de egy csatárnak azért az önmaga megbecsülése, önbizalma szempontjából rendkívül fontosak a gólok. Lukács Dánielnek még mindig kérdőjeles az, hogy egyértelműen mi a posztja. Tehát belső ékként vagy center pozícióban tud a legeredményesebben futballozni, vagy szélsőként. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés. Igazából egy sokoldalú labdarúgóról beszélünk, de valójában talán inkább szemtől szembe tud a védővel szemben érvényesülni. Egy picit talán inkább szélső erényeket csillogtat, annak ellenőri szélső pozícióból is nagyon gólerős, de van olyan játék intelligenciája, hogy gólpasszokat is tud adni. Egy jó labdarúgóról van szó, de az nagyon kellemetlen, amikor egy csatár, aki ráadásul a tavalyi szezonban gólkirályi címet is szerzett megosztva, ugye Aljosa Matkóval, aki az első két fordulóban ugye nem szerez gólt, ráadásul biztos vagyok, hogy bántja a kihagyott helyzete, de abban is biztos vagyok, hogy előbb-utóbb meg lesz az első gólja, és akkor az önbizalma is helyre jön. Viszont csapatjáték szempontjából nagyon hullámzó Puskás Akadémia. A debreceni, hát úgymond meggyőző játék ellenére ma nem igazán volt, mondom, a Duarte-féle gólhelyzet fordulópontján kívül nem igazán volt esélye a pontszerzésre sem.
2: Kiállítások? És esetleg Babó Levente szerepe?
3: Igen, ez egy jó kérdés. Nagyon-nagyon lényeges. Megint azt mondom, hogy egy vagy két fordulóban nehéz ítéletet mondani, de azért azon el kell gondolkodni, hogy bizony 0-1-nél sem láttam olyan különösebben fegyelmezetnek a csapatot, meg ugye hát Brandon kiállítása is nagyon nagy butaság volt. Hát a Colliero meg nem is beszélve az előző fordulóban. Úgyhogy igazából a fejekben mindenféleképpen rendet kell tennie Babó Leventének. Ez egy nagyon-nagyon jó felvetésed, Tibi. Tehát ez bizony probléma, amiket csapatnál sok kiállítás van, az belső gondokra utal, de mondom, két forduló alapján azért nem kell ítéletet mondani, mert a debreceni mérkőzésen nagyon jól működött ez a csapat. Ma meg meggyőződésem, hogy jól cserélt a szünetbe Babó Levente, az más kérdésre fordulópontokból rosszul jöttek ki.
2: Bene Ferenc, köszönjük szépen, a labdarúgó NB1-ben, az OTP Bankligában, tehát a nyitó mérkőzésen Puskás Akadémia, Kisvárda 0-2. A bajnokság holnap folytatódik, a Kispest Honvéd az MTK Budapestet fogadja. Még két átigazolási hír, Nagy Ádám az FTC-be szerződött, még Dénes Vilmos a debreceni VSC együttesében folytatja, a Newcastle United pedig felbontotta a szerződését Eddie Howe-val néhány nappal a labdarúgó bajnokság kezdete előtt.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Most pedig hallgassák meg Birkózó magazinunkat.
4: Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 33. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke, Lőrinc Tamás, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban.
6: Szia, köszönjük a meghívást.
7: Köszönjük.
5: Másodszor vagy itt a Karfiol Fül magazinban, az első vendég is te voltál, és most a 33. is péntek óta, két hete péntek óta az idei Polyák Imre, Varga János, Kozma István emlékverseny második felét már a Magyar Birkózók Szövetsége elnökeként követted, és akkor javultak is a magyar csapat eredményei, ugye végül egy arany, egy ezüst és négy bronzéremmel zárt a magyar válogatott, ebben már benne van a te kezed is?
6: Mennyi minden változott az előző beszélgetésünk óta, igen, gyorsan változnak a dolgok. Hát erős lenne ezt kifejezni, ha bár én azért jeleztem a hozzám közel álló szövetségkapitányoknak, hogy innentől már nem csak azokért a dolgokért küzdötök, amik nagyon fontosak, hanem már innentől kezdve értem is, úgyhogy egy picit még tettem a vállukra. De hát hál' Istennek kikerekedett a végére, hiszen 6 éremmel zártuk ezt az irgalmatlanul erős ranking versenyt, ahol olimpiai bajnokok, olimpiai érmesek, világbajnokok vettek részt, és hát mondhatom, hogy nem igazán egyik szakák se ide hegyezte ki a csúcsformát, hanem tényleg kőkemény felkészülésből jöttek a kötött fogásúak, ugye Amerikában magaslaton edzőtáboroztak, szóval ez tényleg csak egy ilyen megálló volt itt az idei világbajnokság és az U23-as világbajnokság előtt. Hát ehhez képest láttunk azért nagyon szép dolgokat, nagyon pozitív eredményeket, nagyon stabil birkózásokat, úgyhogy nagyon-nagyon elégedett voltam a csapattal.
7: Egy kicsit modellezte is akkor ez a verseny végül is, mert ugye mondott, hogy több ember indulhat egy nemzettől, tehát most nyilván most arról beszélgetünk, hogy oroszok, irániak, mit tudom én, japánok, akárkik, tehát akik eszeveszett jók, azoknak valószínűleg eszeveszett jó két versenyzőjük is van. Sajnos. Van egy-két csúcsoport, ahol nekünk is, de nyilván van, ahol esetleg egy se, de az biztos, hogy mondjuk egy ilyen ranking, az egy ilyen gyakorlatilag kvalifikációs versenyt is, hát hogy mondjam, modellez, igen.
5: Beszélünk majd még a jövőről, de picit kanyarodjunk vissza az elnök választási folyamatra. Mennyire számítottál arra, hogy ennyire komoly támogatásod lesz elnök jelöltként, és aztán az elnök választáson is?
6: Hát nehéz kérdés. Igazából amióta ugye abbahagytam az élsportot, azóta az akadémia szakmai igazgatójaként dolgozok, így azért kapcsolatban vagyok nagyon sok egyesülettel. Ugye tavaly csináltunk egy nagy országjárást is, pont azért, hogy egy kicsit a szülőkhöz is közelebb vigyük azt a programot és azt a gondolkodásmódot, amit mi az akadémián képviselünk, úgyhogy azért volt egy képem az egyesületekről, de nyilván egy nagyon pozitív visszajelzés volt számomra, hogy tényleg egy emberként mögém álltak, és látták, vagy látják bennem azt, hogy alkalmas vagyok arra a feladatra, hogy képviseljem a magyar birkózást az egyik legmagasabb szinten. Ez egy nagyon pozitív visszacsatolás nekem, és emellett egy nagy felelősség is, tehát ezt a feladatot úgy kell ellátni, hogy nem igazán van arra lehetőség, hogy hibázzunk, vagy rossz döntéseket hozzunk, vagy nem megfelelő szinten képviseljük az érdekeinket, már csak azért sem, mert, mint ahogy az előbb mondtam, 2 évvel az olimpia előtt felgyorsulnak az események, és nagyon fontos az, hogy az egyesületeknek a stabilitása is meglegyen, továbbá a válogatottnak is minden lehetőséget meg tudjunk ahhoz adni, hogy a lehető legtöbb kvalifikációt és a legjobb csapattal tudjunk kimenni Los Angelesbe.
5: Az egyértelmű volt, hogy indulsz a posztert?
6: Elég gyorsan zajlottak ott is az események. Nyilván ezt, ahogy korábban nyilatkoztam is, azért az ambícióim között szerepelt ez majd egyszer. Aztán az élet úgy hozta, hogy az egyszer ez most jött el. Így természetesen voltak előtte egyeztetések, de úgy gondoltam, hogy ha az élet így hozta, akkor nekem ezt meg kell lépnem magamért is, és a magyar birkózásért is, hiszen azért ez az egység, ami mögöttem áll, ez azért nagyban annak is köszönhető, hogy az elmúlt években egy olyan rend volt a magyar birkózásban, ami egy olyan működés volt, ami az egyesületek felé is nagyon pozitív volt, a versenyzőknek is megvoltak azok a lehetőségek, hogy fejlődjenek, és hát az elmúlt 5 évben az akadémia mellett azért beleláttam a magyar birkózás munkájába több szakmai program elindításánál, ott voltam, részt vettem benne, szóval láttam belülről, hogy az a csapat, akikkel én is a továbbiakban kívánok dolgozni, hogy mennyi mindent tett a magyar birkózásért az elmúlt években, hogy ott tényleg szinte minden ott dolgozó embernek ez az élete, vagy évtizedek óta van ott, vagy a birkózásból jött, vagy egy olyan fiatal, aki tele ambícióval akarja jobbá tenni ezt a sportágat, úgyhogy ez nagyban az ő érdemük is, ez az egység, ami beállt mögém.
5: Mivel telnek most a napok? Átadás, átvétel?
6: Így van, abszolút megkezdtem felvenni a fonalat, ami azért nem nulláról indul, hál' Istennek, de azért vannak olyan területek, amik számomra is újak, úgyhogy szépen folyamatosan elkezdem átlátni azt a rendszert, amiben a magyar birkózás van, és amivel együtt dolgozik. Nyilván azért vannak kérdések a jövővel kapcsolatban, de én pozitívan látom. Nyilván nekünk tennünk kell, ami a mi feladatunk, a versenyzőknek tenni kell, ami az ő feladatuk, és mutatni azt, hogy nálunk egy erős rendszer van, egy egységes birkózó család, és tovább vinni azt az eredményességet, ami az előző éveket képviselte.
5: Említetted, hogy volt elnöki ambíciót korábban, de picit gyorsan történt itt az egész változás. Mennyire voltak konkrét vízióid már korábban az elnökségeddel kapcsolatban, és hogy állsz most ehhez, mi az, amit megtartanál a jelenlegi működésből, és folytatnál, és van esetleg olyan, amin változtatnál?
6: Hát, ahogy mondtam, korábban voltak olyan, vagy meg vannak is olyan szakmai programok, amikben én is részt vettem, itt ha egyet szeretnék kiemelni, vagy kiemelnék, akkor azok az edzői programok, amiket nagyon hasznosnak látok. Továbbá az a támogatási rendszer, hogy közel 50%-ot továbbadunk az egyesületeknek, amiknek 40%-a edzői programokon és béreken keresztül történik, és 60% a műhely támogatás. Nyilván ez a tervem a jövőben is, hiszen ennek van egy olyan komoly kritérium rendszere, ami azt hivatott megvalósítani, hogy a lehető legjobb legyen ezeknek az összegeknek a felhasználása. Ezt az egyesületek is már értik és tesznek is érte, hiszen nem csak a számok terén kell hozniuk az elvárásokat, hanem a minőségbe is kell előre lépnünk. Nyilván ezeket a kritériumrendszereket lehet még a közeljövőben finomítani, de szerintem egy nagyon jó rendszer alakult ki. Továbbá beszéltem itt korábban, vagy talán nyilatkoztam is róla, hogy gondolkoztunk regionális központok létrehozásán, ami még így az akadémiai éveim alatt fogalmazódott meg bennem, látva azokat a gyerekeket, akik becsatlakoznak 14 éves kortól az akadémiai programjába. Én úgy gondolom, és ez szerintem elvárás is tőlünk, hogy ezt a központosított rendszert ezt tovább vigyük, mind utánpótlás, mind felnőtt szinten, hiszen így tudjuk a legtöbbet kihozni a versenyzőinkből, így tudjuk a legtöbb szakmai támogatást megadni, meg talán így tudjuk a legjobban benne tartani őket a birkózásba, de talán ezzel a regionális központ megalakításával egy kicsit még mélyebbre le tudnánk nyúlni itt az U15-ös korosztály alá is, ahol egy kicsit talán arra ösztönöznénk az egyesületeket, hogy egy kicsit jobban összedolgozzanak, talán többször találkozzanak ezek a versenyzők éves szinten. Ez még abszolút egy nagyon nyers dolog a fejembe, de nagyon elszánt vagyok, hogy ezt kidolgozzuk, hiszen ebben látok sok potenciált, ez nagyon sok sportágban eredményesen működik. Nyilván ezeket is meg kell vizsgálnunk, szeretnék egyeztetni azokkal a szövetségekkel, ahol már kialakult rendszerek vannak, és hát ennek fényében szeretném, ha mi is be tudnánk indítani a sajátunkat.
5: Ha már szóba került a Kimba, mi lesz az akadémiával, amelynek eddig szakmai igazgatója voltál?
6: Igen, hát ugye most, hogy elnöknek választottak, így összeférhetetlenség miatt nem tudok az akadémián tovább maradni, viszont ameddig nem látjuk a jövő évet, vagy az esetleges változásokat, addig társadalmi munkába segíteném az ottani folyamatokat is, ahogy viszont kialakul az, hogy milyen formában fog tovább működni, mert én abban nagyon bízok, és nagyon remélem, hogy ez a rendszer tovább fog menni, hiszen ez az egyik fő bástyája a magyar birkózásnak, ez az utánpótlás központ, ami nem egy egyesületként, hanem egy képző központként működik, amire több helyről és dicséretet kaptunk, hogy így életbe tudjuk tartani a vidéki műhelyeket, hogy nem eligazoljuk a versenyzőket, hanem plusz lehetőségeket, plusz szakmai képzést nyújtva nekik, neveljük őket azért, hogy aztán az eredményeket, a dicsőséget a nevelőegyesületbe, a szülővárosába vigye, és mellette ugye a magyar birkózásnak. Én úgy gondolom, hogy egy olyan sportágban, ahol nem több 10 000 vagy akár 100 000 versenyzővel rendelkezünk, ezt nagyon nehéz máshogy menedzselni, és én úgy gondolom, hogy ez a legjobb módja ennek. De nyilván hozhat a jövő változásokat, ahogy ezt látni fogjuk, és látjuk a jövő év irányokat, úgy fogjuk a megfelelő embert kiválasztani erre a pozícióra, addig viszont ugyanazzal a lendülettel dolgozunk tovább. Ugye most közel 20 új versenyző fog szeptembertől csatlakozni az akadémiára, ott a legfontosabb lesz az ő mindennapjaik elindítása, beintegrálása, és hát a többieknek, akik ugye ott vannak, és most az utánpótlás világversenyekre készülnek a magyar válogatottakkal, azoknak pedig a továbbfejlesztése a fő cél.
5: Hogy tekintesz vissza egyébként a Kimben eltöltött évekre? Hiányozni fog az ottani munka?
6: Hát én nagyon szerettem minden egyes percét, úgyhogy a szemem mindenképpen rajtuk lesz a továbbiakban, és biztos, hogy sűrűn meg fogok ott fordulni, hiszen én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 év, amit ott felépítettünk közösen a szakmai stábbal, a vezetőséggel, az mindenképpen példaértékű. Ez azért eredményekben is megmutatkozik, de talán fontosabb az elhivatottság, amit minden ott dolgozó ember megértett, és ami szerint végzi ott a mindennapjait, az tényleg egy olyan környezet, ami abszolút inspirálja az embert. Én nagyon sokat tanultam abban az elmúlt 5 évben. Hál' Istennek nagyon jó mentoraim is voltak ezen a téren, de nagyon sokat tanultam saját magamról is. Ott váltam igazán sportvezetővé. Láttam az edzőknek a mindennapjait, a nehézségeit. Ugye a gyerekeknél viszont azt láttam, hogy ugyanazokon mennek keresztül, mint amin én annak idején 14-15 évesen felkerülni vidékről a nagyvárosba, ott beleilleszkedni egy olyan közösségbe, egy olyan munkába, ami hál' Istennek tényleg az bizonyított, hogy mindenki egy irányba húz. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok az ott eltöltött éveimre, büszke vagyok arra a csapatra, ami ott kialakult, és én bízom benne, hogy a folytatás is ugyanilyen lesz.
5: És bízunk abban, hogy ezek a gyerekek is úgy fogják folytatni, ahogy aztán te folytattad. Ezek a tapasztalatok, meg akár a Kimben eltöltött évek elnökként is gondolom hasznosak lesznek.
6: Én ezt mindig mondtam, hogy ahogy egy birkózó sincs sose kész, mindig lehet hozzátenni, mindig lehet finomítani, mindig lehet új dolgokat megtanulni. Én így élem a mindennapjaimat, és tehát sokszor azért nehéz volt annak idején 35 évesen beülni az iskolapadba újra, de ezeket meg kell lépni, hiszen ezekkel csak többek vagyunk. Én erre ösztönzöm a munkatársakat és az edzőket is. Az akadémián kivétel nélkül mindenki a testnevelési egyetemen végzett, vagy éppen most oda jár, szakedzőnek tanul. Tehát ez egy alapelvárás a részünkről. Igyekszem ezzel példát mutatni én is, hogy fejlesztem magam a mindennapokban, úgyhogy sosincs vége a tanulásnak, mindig lehet egy kicsit jobban csinálni a dolgokat.
5: Szó esett itt már dicséretről korábban a adás alatt, és hogyha minden igaz, akkor az új sportért felelős államtitkár is ezeket a szavakat mondta, hogy nálatok szerencsére rendben van minden. Valóban így van?
6: Hát az szerintem túlzás, hogy minden rendben van, de volt már kötetlen beszélgetésünk államtitkár úrral, ilyen véletlen találkozásokban, úgyhogy hivatalos egyeztetés még nem történt korábban sem, és hát a választás óta se, habár azóta nem túl sok nap telt el, de szeretnénk ezt minél hamarabb megejteni. Viszont nagyon jól látja a magyar sport helyzetét, főleg a birkózásé. Látja a szövetség munkáját, érti, hogy az akadémiánk miért így működik, és miért ragaszkodunk ehhez, hogy így tudjuk életbe tartani a magyar birkózást. Én ezeket a rövid beszélgetéseket pozitívnak értékeltem, nyilván kell majd nekünk is változtatni, hiszen jobban kell nyitnunk nekünk is a piac felé, jobban eladhatóvá kell tennünk a sportágunkat, ezen azért dolgozunk már az elmúlt elmúlt években is, hiszen azon nem tudunk változtatni, hogy több gyerek szülessen, ha bár én kivettem a részemet ebből a feladatból, úgy gondolom, két gyerkőccsel, de ezen szerintem mi nagyon többet nem tudunk tenni, viszont azon dolgozunk szinte minden nap, hogy a social media felületeken megjelenjünk, hogy emészthető tartalmakat gyártsunk olyan embereknek is, akik nem értik, nem találkoztak a birkózással. Az esetleges kialakult sztereotípiákat lebontsuk egy-egy vicces videóval, vagy egy-egy olyan jelenettel, ami megfogja az embereket. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen is nagyot léptünk előre. Van egy fantasztikus média csapatunk, akik birkózók is voltak, akik értik is a birkózást, akik értik azt, hogy milyen tartalmakat kell ahhoz gyártani, hogy eljussunk az emberekhez. Továbbá vannak olyan programjaink, amikkel kicsit közelebb hozzuk a birkózást a gyerekekhez, ilyen a Grundbirkózó program. Úgyhogy ezen a területen továbbra is nagyon kell erősíteni, hiszen nagyon, vagy hát egyre kevesebb az a gyerek, akiket elérhetnek a sportágak. A sportágak egyre többek, egyre nagyobb harcok vannak a gyerekekért már az óvodai időszakban is, ezt végig követtem én mind a két gyerekemen. Úgyhogy készen kell állnunk arra, hiszen nagyon kell az, hogy minél több gyerekkel megismertessük ezt a sportágat, és hova tovább, tehát az se egy hátrány, hogyha abból a gyerekből nem lesz birkózó, vagy éppen nem marad meg a birkózásba, de az első években megtanul úgy esni, megtanítjuk, vagy fejlesszük úgy a mozgás koordinációját, hogy egy egészséges életre való gyerek legyen, hiszen ha te sétálsz az utcán, már nem nagyon látsz gyerekeket kint focizni a pályán, vagy éppen fára mászni, kergetni egymást, vagy stb. Tehát ez látszik azokon a gyerekeken, akik bejönnek az edzőterembe. Szerintem ez más sportákban is így van, úgyhogy ezzel a dologgal is foglalkozni kell. Én úgy gondolom, ebbe is léptünk előre egy jó nagyot, hiszen nagyon sok fiatal edző jár a testnevelési egyetemre. Ha jól tudom, most 55-en végzik olyan birkózók, akik a birkózásból jöttek, és szakedzői végzettséget fognak szerezni, és hát ennek a jó együttműködésnek köszönhetően a testnevelési egyetemmel egyre több fiatal tudunk integrálni, motiválni, hogy tanuljon, és hát egy ilyen átképzéses rendszerrel, ugye testnevelő tanári diplomát is tudnak szerezni, és ez lesz majd a jövőben szerintem az egyik nagy erőnk, hogyha olyan testnevelő tanárok lesznek az iskolákban minél többen, akik a birkózásból jöttek, és ők esetlegesen tudják úgy terelni az arra érdemes gyerekeket, hogy megismerjék a birkózást, eljöjjenek, kipróbálják, úgyhogy minden területen igyekszünk ott lenni és fejlődni. Én nagyon bízom benne, hogy ez majd a számokból is mutatkozni fog a jövőben.
5: Az elnöki választásodkor bejelentetted, hogy jövőre 2027-ben itt lesz Budapesten az Európa-bajnokság. Ezzel most hogy állunk? Van-e időpont, helyszín, kormánygarancia?
6: Hát ezzel úgy állunk, hogy az elmúlt években ugye Bacsa Péter, aki a Nemzetközi Birkózó Bizottság bürójának a tagja, azért nagyon sokat dolgozott azért az elmúlt időszakban is, és a jövőben is fog, hogy ilyen események kerüljenek Magyarországra, mint mondjuk ez a ranking series verseny volt. Én azért voltam az elmúlt 5 évben, előtte meg hagyjuk, hogy hány világversenyen, de tényleg ilyen szervezést, ilyen minden, tehát minden olyan olajozottan történt, maga a csarnok, maga a hotelek, tehát minden nagyon-nagyon magas szintű, ezt azért a Nemzetközi Birkózó Szövetség is értékeli, és azért, ha pályázunk világversenyre, azért ezeket a dolgokat mérlegelni szokták, úgyhogy Péter sokat dolgozott azért, hogy ez az Európa-bajnokság ide kerüljön. Ez úgy gondolom, hogy ismét egy lépcsőfok azok felé, a dolgok felé, amiket korábban említettem, hiszen kell, hogy legyen itthon olyan esemény, amire ki tudnak jönni az emberek szurkolni, amit a médiába is el tudunk helyezni, kell egy olyan rendezés, amibe jó a Magyar Birkózó Szövetség, és hát kellenek olyan eredmények is, amit utána a zsigáék és a média csapat el tud juttatni minden egyes háztartásba, úgyhogy nekik nagyon sok munkájuk van ebbe. Egyelőre az UVV-től ugye megkaptam kaptuk a rendezésre a jogot, majd ezután lesz még úgy gondolom, hogy egyeztetés a sportvezetéssel, hogy ez megrendezésre is kerüljön.
7: Nagyon fontos, hogy hazai világverseny legyen, tehát amit mondtál, hogy nekünk népszerűvé tennünk, illetve a birkózást a média minden szegletébe, közösségi médiában is. Bacsa Petivel mindig mondta, hogy nekünk nehéz dolgunk van legalábbis vele szemben, mert ő mindig mondja, hogy még ennél is lehet jobban. Tehát most a Tomi megnyeri az aranyérmet, akkor oké, kösz, és akkor megnyerte, annál a feljebb már nincsen. Nálunk már mindig van feljebb. Sajnos ezt Péter mindig említi is, de ehhez nagyon fontos a hazai világverseny, tehát ezt akartam csak elmondani, hogy szignifikáns a különbség egy külföldi, akár világbajnokságról van szó, de mondjuk egy hazai EB, az biztos, hogy sokkal inkább megmozgatja a nem csak a birkózókat, hanem a birkózáson kívüli közvéleményt, sportszerető közvéleményt is, bármilyen hazai verseny.
5: Mit tenne elégedetté az elnöki munkád során? Vannak-e kitűzött célok? Nyilván az olimpia az, ami a fő minden sportágban, olimpiai sportágban, de vannak-e bármi konkrétumok megfogalmazva?
6: Hát én úgy gondolom, hogy ha ez az egység, ami mögöttem áll, meg lesz 5 év múlva is, akkor úgy gondolom, hogy jól végeztük a munkánkat, hiszen mindaz, amit az előző közel, nem is tudom, 30 percben itt említettem, felsoroltam, akkor minden működik, és afelé haladunk, azok felé, a célok felé, amit itt korábban megfogalmaztunk. Nyilván a sportág csúcsa az olimpia. Egy sportág minőségét és működését sok egyéb kritérium mellett, de talán legjobban az olimpiai szereplés határozza meg, az olimpiai érmek száma, úgyhogy az az egyik legfontosabb része a munkánknak, de ugyanennyire fontos az utánpótlás, hogy az utánpótlás száma, minősége, az utánpótlás eredmények, az az infrastruktúra, amik kellenek ahhoz, hogy oda 2026-ban egy szülőt el tudjunk vinni, az már nem működik egy olyan lepukkant épületben, vagy egy olyan tornacsarnokban, hanem meg kell, hogy legyenek azok a megfelelő infrastruktúrák, amikben nagyon sokat léptünk előre az elmúlt években. Én bízom benne, hogy ezek a fejlesztések a jövőben is meg fognak történni, főleg olyan helyeken, ahol évtizedek óta kimagasló utánpótlás munka folyik, és nagyon sok eredményes birkózót adott a magyar birkózásnak. Nagyjából szerintem mindent említettünk. Több birkózót szeretnénk, több érmet szeretnénk, nagy népszerűséget szeretnénk, úgyhogy ezen dolgozunk mi minden nap, hogy ezekbe tudjunk előrelépni.
5: Sok sikert és jó munkát kívánunk.
6: Köszönjük szépen.
5: És köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk. Lőrinc Tamás, az MBS elnöke volt a vendégünk, és itt volt velünk Deák Zsigmond is, a Média Bizottság elnöke. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, 2 hét múlva folytatjuk. Viszonthallásra.
4: Ez volt a Karfiol Füllő, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
2: Műsorunk véget ért, de újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a szerkesztő Erdei Márk és munkatársaim Balogh Balázs, Balogh Bence, Bene Ferenc, Horváth Milán, Kreisz Bálint és Regősz László Pál nevében, a műsorvezető Szegő Tibor. Hamarosan jön a Sportvilág Keszidórával. További szép estét kívánok!
4: Ez volt a Körkapcsolás
8: a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: Két góllal hikapott otthon a Puskás Akadémia, Nagy Ádám visszatér a Ferencvároshoz. 2028-ban ökölvívó világkvalifikációs tornát rendez Magyarország. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
0: Sportvilág.
1: A labdarúgó NB1 második fordulójának nyitó mérkőzésén a Kisvárta egy szöglet utáni és egy 11-es góllal 2-0-ra nyert a majdnem fél órát emberhátrányban játszó Puskás Akadémia otthonában. A mérkőzést Regős László Pál foglalja össze.
2: Vendéggyőzelemmel kezdődik az OTP Banknak a második fordulója, Puskás Akadémia Kisvárda 0-2. Eseménytelenül indult a meccs, és nem is túl nagy tempóban, talán a hőség is rányomta a bélyegét. Az első helyzet a 22. percben adódott, amikor Szojszáló éles beadását a Puskás Akadémia centere Németh András lőtte mellé. A 33. percben aztán a vendégek is veszélyeztettek, sőt a vezetést is megszerezték. Soltész jobboldali szögletét ég-ésig közelről a kapu jobb oldalába csúsztatta. Második NB1-es mérkőzésén második gólját szerezte a Kisvárda játékosa. Az első játékrész hosszabbításában megint csak kisvárdai helyzeteket jegyezhettünk föl. Melnyik távoli, majd Balogun közeli lövését is védte azonban le. Majd a 45. perc után a túloldalon Németh András 23 méterről a jobb alsó mellé lőtt. A fordulás után cserékkel lendített a játékán a Puskás Akadémia, érkezett Dárdai és Duarte is, és a 48. percben éppen Duarte kapott remek labdát Lukástól, az ötösön érkezett a középpályás, viszont mellé lőtte nagy helyzetből a labdát. Az 57. percben pedig Lukács lőtt éles szögből, az ő lövését Popovics megfogta. Ami nem sikerült a Puskásnak, sikerült a Kisvárdának. Az 58. percben megszületett a második vendéggól is. Mesenavicsot lerántották, Brandon Ormond Ottville tette ezt, akinek a jutalma egy piros lap volt, és 11-es a Kisvárdának, amelyet Herz a jobb alsóba passzolt, ezzel két gólosra növelte a vendégek előnyét. Nekik innentől a hátralévő részben csak az idővel kellett játszaniuk és tartani az eredményt, és bár a 80. perc után még akadtak helyzetek, például Lukácsot megtalált egy középelőtt labda, ő azonban ballal a kapu mellé lőtt, próbálkozott a Puskás Akadémia, a 90. percben megint helyzetbe került Lukács, akkor túlbonyolította, és végül blokkolták a lövését, majd góllal fejesét Popovics védte, a túloldalon pedig még a hosszabbításban Szikszai lövését kellett védeni a Lehockinak, gól azonban több nem született, a Kisvárda elvitte a 3 pontot a Pancsó Arénából. Puskás Akadémia Kisvárda 0-2.
1: Most pedig következzen a Kisvárda egyik góllövője, Ésik Ákos, aki cingerkocka herjátának értékelt.
3: Hát mindenképp jó volt betalálni ismét. Ezzel meg tudtam mutatni, hogy egy fiatal játékos is oda tud kerülni, gólokkal is akár. Mindenképp örülök ennek, mert egész héten erre készültem én is, és a csapat is.
4: Szöglet után született a gól, erre is készültetek?
3: Persze, volt különféle variációnk, voltak jelek hozzá, azt sikerült betartanunk, nekem ott kellett maradni a kapus előtt, és sikerült hál' Istennek onnan, igaz nem fejjel, hanem vállal sikerült érvényesíteni a gólt.
4: Ugye a Kisvárda kiesése miatt sem gyarapodott az NB1-es mérkőzéseid száma egészen máig, és először léptél pályára kezdőként. Mikor tudtad meg, és hogyan készültél rá?
3: Igazából talán 2 nappal a meccs előtt tudtam meg, hogy kezdő leszek. Már bevallom őszintén, volt bennem egy kis druk, egy kis izgulás, de helyén tudtam kezelni, próbáltam fókuszálni a meccsre, a mérkőzésre. Mindent megtettem, hogy győzzön a csapat, és úgy érzem, a taktikai fegyelmezettség ez fontos volt számunkra.
4: Igen, mert hogy Sukka Attila egyébként a honvéd elleni mérkőzés hibáinak kijavítását jelölte meg, mi sikerült változtatni?

0: Mindent megteszek érte.
1: A Puskás Akadémia játékosa Kert Martin csalódottan nyilatkozott.
2: Nyilván nehezebb itt állni egy vesztes meccs után. Múlt héten minden úgy sikerült, ahogy elterveztük. Sikerült idegenben győzelmet arattunk. Ez a mai napon fordítva sült el. Egy szögletgól és egy 11-es két pontrugásból kaptunk gólt. Úgy gondolom, nekünk is megvoltak a helyzeteink. Mi is nyerhettünk volna, lehetett volna döntetlen is. Csalódottak vagyunk.
3: Igen, mennyire bosszantó ez, hogy pontrugásból jött a gól, nem neked, Brandon, felesleges szabálytalansága?
2: Igen, nyilván a pontrugás, amikre készülünk, mindenkinek megvannak az emberei, sajnos nem emlékszem, hogy valaki beleért volna, vagy hogy kinek az embere volt, de nem is lényeges, hiszen csapatként kaptuk a gólt. 1-0 után is próbálkoztunk, ahogy a piros lap után is, úgy gondolom, hogy tényleg megvoltak a helyzeteink, mindent megtettünk azért, hogy szépítsünk, akár egyenlítsünk, most sajnos nem jött össze.
3: Hogyan alakul, formálódik, vagy hol tart ebben a csapat Babó Levente vezetésével?
2: Azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk, hiszen egy nagyon pozitív légkört teremtettek meg a stábbal együtt, aminek örülök, hogy a részese lehetek. Nyilván ez akkor lett volna még pozitív, ha ma megduplázhattuk volna a pontjaink számát, de jövő héten azon leszünk, hogy újra begyűjtsük a 3 pontot.
1: A forduló hétfőn az Alaegerszeg-Paks mérkőzéssel zárul. Hogy a Zete hogyan készül erre a találkozóra, arról Skribek Alen nyilatkozott Bobák Róbertnek.
4: Nyilván ugye új edző érkezett, nyilván már valamilyen szinten más gondolkodású. Nem feltétlen van meg még mindenkinek a fejében az, hogy pontosan mit is kell csinálni, de mind védekezésben és mind szerintem támadásban is vannak hibák, amiket ki kell javítani, de szerintem egész jól működött ez a munka a héten, úgyhogy szerintem nem lesz gond hétfőn.
5: Paks lesz a következő ellenfél. Láttuk őket tegnap a Panathinaikosz ellen, elég jól helytáltak. Milyen ellenfélre számítasz? Ismered a stílusukat? Sok gólos meccs, sok szöglet, meg minden, de most milyen Paksra számítasz?
4: Nyilván igen, néztem tegnap a mérkőzést, meg múlt héten is. Nyilván azért ott játszottam 2 évet, sok mindenkit ismerek. Tudjuk, hogy mit csinálnak, tudjuk, hogy mit játszanak. Nyilván most nagyon sok fiatal játékosuk van, és szerintem a Gyuri próbálja kicsit más irányba is elvinni a dolgot, mint ami volt előtte, de nyilván egy kemény és küzdős mérkőzés lesz, ahogy minden meccs a Paks ellen az, de reméljük, hogy a hibáikat ki tudjuk használni. Mi meg nem dobunk hibákat.
5: Említetted, hogy jól ismered őket, hiszen ott játszott, akkor neked számít-e bármit ez a de plusz lökést, hogy a volt csapatod ellen játszol, vagy nyilván nagyon pörögnek a dolgok, és ennyire nem figyelsz arra oda?
4: Nem, nagyon szoktam erre figyelni, ugye játszottam már pár csapatban itthon, és ellenük is, ugye, mint volt játékos, de úgy kifejezetten nincs bennem ez a druk, hogy most velük kell játszanom számomra ugyanolyan mérkőzés, mint mondjuk az MTK vagy a Fradi.
5: Néhányan elmentek a csapatból, néhány kulcsjátékos. Hogy érzed a te szereped? Mennyiben erősödik? Mennyire több felelősség és teher van a válladon?
4: Nyilván már tavaly is ugye sok felelősség volt rajtam is, meg rajtunk, de azt gondolom, hogy valamilyen szinten nő, mivel inkább fiatal játékosokat igazoltunk, és kicsit bután hangzik, de az egyik legidősebb vagyok, és nyilván segíteni kell őket, hogy minél előbb be tudjanak illeszkedni, és hogy minél előbb elérjék azt a ritmust, amit mondjuk játszani kell itt NB1-ben.
5: És az zárásként milyen az új edzővel együtt dolgozni, és nyilván sok idény kezdetet megéltél már, tehát sokszor kezdtetek úgy, hogy össze kellett csiszolódni az edzővel, az új csapattársakkal. Most milyen a helyzet?
4: Szerintem amúgy egész jól alakul ez az egész. Az edző is úgy érkezett ide, hogy minél előbb ők is beilleszkednek, meg megismernek minket, úgyhogy szerintem ez nagyon jó úton halad. Nyilván a játékosok zömerész fiatalok, akiket igazoltunk, 18-17 évesek. Nyilván lehet, hogy fura nekik még így az elején, de szerintem nem lesz ezzel probléma, mert azért mi se vagyunk egy olyan idős csapat, vagy mi se vagyunk idősek, akik régóta itt vannak, szóval amit ők képviselnek, mondjuk lehet, hogy egy kicsit át kell őket alakítani, de nem lesz ez szerintem probléma.
5: És akkor tényleg végezetül Skribek gólok az előző idényben elég látványosak voltak, akár olyanok, akár kisebbek, mikor érkeznek?
4: Hát remélem, hogy hétfőn, nagyon bízom benne. De majd meglátjuk, én azon vagyok, hogy hétfőn már érkezzen.
1: A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves 88-szoros válogatott játékos bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a Ferencváros első csapatában, ahol 41 mérkőzésen

0: Kérdésen játszott, egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. Meghatározó tagja volt a magyar válogatottnak is, amellyel 3 Európa-bajnokságon vett részt. Nagy Ádám az utóbbi 2,5 évben az olasz másodosztályú Speciában játszott és onnan tért haza. A labdarúgó NB1-ben szereplő Debrecen pénteken hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Dénes Vilmost. Az NB1-be az Alágerszeg csapatában robbant be, 37 első osztályú találkozón 6 gólt és 7 gólpasszt jegyzett. 2025-ben szerződtette a belga Kortrijk, amellyel az utóbbi idényben kivívta a feljutást az élvonalba. 4-ből 3 magyar labdarúgó csapat tovább jutott csütörtökön a nemzetközi kupák selejtezőjében. A Ferencváros a holland Twente együttesét búcsúztatta és bejutott az Európa a selejtezőjének 3. körébe, ahol a lengyel Gornyik Zsebre lesz az ellenfele. A konferencia liga selejtezőjében pedig 3 magyar csapat volt érdekelt. A Győr hazai pályán több mint 1 órát emberelőnyben futballozva 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi Bissen ellen, de a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikerének köszönhetően így is maga biztosra jutott tovább. Az ETO következő ellenfele a lett Riga együttese lesz majd. És ott lesz a konferencia liga selejtezőjének 3. fordulójában a Debrecen is. A magyar csapat gól nélküli döntetlent játszotta az örmény Pjunik Jereván otthonában, így 1-0-ás összesítéssel tovább jutott. Szintén a labdarúgó konferencialiga selejtezőjének 2. fordulójában közel volt a bravúrhoz a Paks, amely 2-2-es döntetlent játszotta a Panathinaikos vendégeként. A tolnai együttes a 85. percig még hosszabbításra állt a témban, a görögök azonban végül egyenlíteni tudtak, a Paks pedig így 4-3-as összesítéssel kiesett. Erről beszélgetett a mai Gurulj belassítva című magazinunkban Berkesi Judit és Hajdú B. István.
1: Nyilván a teljesítményt és az eredményt külön kell választani. Tehát a 4 csapatból tegnap az egyik legjobb teljesítményt a Paks nyújtotta, amelyik kiesett. A Panathinaikosszal szemben könnyen lehet, hogy a másik 3 csapatból is legalább 2 kiesett volna a Panathinaikosszal szemben, ezt nem tudjuk meg. Ami a Győrt illeti, én azt gondolom a mindenkori magyar bajnoknak, és ez legyen, ugye az elmúlt években a Ferencváros volt, most a Győr, szinte kötelessége legalább a konferencialiga főtáblájára oda kerülni. Elmondom, hogy miért, megszámolva a dolgokat. A bajnokok ligája főtábláján élből ott van 11 bajnokcsapat, és 5-en a bajnoki ágról oda kerülnek. Tehát 16 európai bajnok minimum játszik a bajnokok ligájában. További 5 az Európa ligában, a kieséses és a leeséses rendszer alapján, és további 5 a konferencia ligában. Ez összesen 26 bajnokcsapat. A magyar bajnoknak ebben a 26-ban benne kell lennie. Ugye a Ferencváros, amikor 2023-ban kikapott a Klaksviktól, és kiesett a feröeri ellenfélel szemben, utána simán bejutott a konferencialiga főtáblájára, és ott remekül is szerepelt. A Győr esetében én azt gondolom, hogy ez ugyancsak megtörténhet. Nyilván, ha egy luxemburgi csapatot emberelőnyben itthon nem tudsz megverni, nem csoda, ha kifütyül a saját közönséget. Tehát ezért mondom, hogy a teljesítmény gyenge volt.
2: De ha vissza... az első mérkőzés
1: simán hozta. És ha visszagondolok, hogy itt hétről hétre játszanak meccseket, visszagondolok 2002-re, amikor a Zalaegerszeg az NK Zágráb nevű csapat ellen idegenben az otthoni 1-0 után 2-0-es vesztésre állt, úgyhogy sansza nem volt, majd a 87. percben kapott egy 11-est, egy ilyen véleményes 11-est, amit Urbán Flórián belőtt, 2-1, idegenben lőtt több góllal tovább jutott a Zete, és egy héttel később megvert a Manchester Unitedet. Tehát ekkora formajavulást, illetve hogy milyen ellenfél ellen hogy játszol, erre minden csapat képes, tehát én hiszem azt, hogy a Győr a Rigánál jobb csapat, és tovább fog jutni, és az azt követő körből sem, hiszen ott már kiemeltként játszik majd a Győr, sem kaphat olyan nehéz ellenfelet, ami megoldhatatlan lenne. Például kaphatná újra a Vikingúrt is adott esetben, ha a Vikingúr is kiesik. A Ferencváros esete más, mert a Ferencváros a legkeményebb módon az Európa Ligából próbál az Európa Ligában maradni, és én azt gondolom, mind a Vojvodina, mind pedig a Twente azért egy nagyon rangos ellenfél volt. A Fradi egészen kiválóan játszott 11-11 ellen, sőt, én azt gondolom 75 percig, amikor egy picit már kezdett elfogyni a koncentráció és a fizikai erő, sansza nem volt a holland bajnokság 4. helyezettjének.
2: Úgyhogy kint is nyerni.
1: Úgyhogy kint is a Ferencváros nyert,
2: azért azt ott alapozta meg.
1: Úgy nyert 2-1-re kint is, hogy legalább annyi gól helyzete volt, mint az ellenfélnek. Ugye a Fradinak most jön egy lengyel ellenfél, a Gornyik Zsabzse, egy olyan csapat, ahol ahol nincsenek világsztárok. Tehát az első számú kapus, a Gornyik Zsabzsinek, egy német kapus, akit a német harmadosztályból igazoltak. Igazából a legnevesebb játékosa az Európa bajnokságon játszó Janzsa, aki a szlovén válogatott balhátvédje, aki játszott a magyar-szlovén meccsen. Ennek ellenére egy lengyel csapat mindig rakkol, mindig nagy iramban játszik, fizikálisan jól játszik. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy a Ferencváros nyilvánvalóan hétvégi Vasas elleni bajnoki megint nagyon komoly rotáció lesz a csapatban. Mit tud kezdeni egy olyan csapattal, amelyik ellen előnyt kell szerezni, tehát nem idegenben kezd a Fradi, hanem otthon. És aztán jön a sorsdöntő visszavágó, amelyet ugye, ha sikerrel vesz meg a Ferencváros, akkor egészen biztos, hogy valamelyik kupában ott szerepel, és a kettő közé beesik egy Real Madrid elleni gála mérkőzés. Szólni kell ugye a kupacsapatok esetében a Debrecenről, amely két meccsen azért nem kapott gólt, kétségtelen.
2: Ismerős volt a stadion.
1: Igen.
2: Jereván volna, Pjunyik otthona.
1: Igen, kétségtelen. Meg is nyerhette volna a visszavágót, a Debrecen el is veszthette volna jobb játékkel a Kopenhága ellen, de még egyszer mondom, javulni egyik hétről a másikra is nagyon.
2: És azért Cibla Flórián gólja döntött így ezt a párharcot nézve. Hogyha nézzük a Paksot, ott is fiatal gólszerzők voltak.
1: Igen, és ha már gólokat tehát, nézzük, ugye
2: amilyen... Győfi Milán, bocsánat, 19, Pető Milán 21 évesen a Panathinaikos ellen, azért azt gondolom, hogy ilyen szemmel is érdemes nézni ezeket a nemzetközi meccseket.
0: A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervek szerint augusztus 14-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse a világbajnokság mezőnyét. A tervek szerint a mostani 48 válogatott helyett már a következő 2030-as VB-n 64 csapat vehetne részt. A szövetség egy független ügynökséget bízott meg azzal, hogy tesztelje az erre vonatkozó piaci igényt. 4 év múlva a torna Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz. Az Angol Labdarúgó Szövetség 10 millió fontos pénzbírsággal sújtotta a Chelsea-t, ugyanakkor a londoni klub fellebbezése nyomán elkerülte a korábban kiszabott, felfüggesztett 6 pontos levonást. Helyette két egymást követő átigazolási időszakra szóló, 2027. június 30-áig tartó felfüggesztett tilalmat kapott, többek között ügynöki szabályok miatti jogsértéseknek köszönhetően. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Real Madrid hivatalos felületei jelentette be, hogy szerződtette a Levante támadóját, Carlos Espit. A játékos az előző idén egyik legnagyobb felfedezettje volt a La Ligában, a bajnokság második felében 11 gólt szerzett, és meghatározó szerepe volt abban, hogy a Levante kiharcolta a bennmaradást. Mint ismert, José Mourinho sztárgárdája jövő hét szombaton Budapesten a Ferencváros ellen játszik felkészülési mérkőzést, amelyen várhatóan Espi is pályára lép majd.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: Számára is meglepetés volt, hogy ennyire eredményesen tudott vívni egyéniben és csapatban is a VB-n. Többek között erről beszélt mai hazaérkezése után Battai Sugár, aki a női karcsapat tagjaként arany, egyéniben pedig bronzérmet szerzett a tegnap befejeződött hongkongi vívó világbajnokságon. Battai Sugárral a budapesti repülőtéren Kohári Zsombor beszélgetett.
4: Nagyon érdekes, hogy tényleg már harmadjára tudtunk csapatban világbajnoki címet szerezni, tulajdonképpen mindig egy kicsit más csapatfelállással. Nagyon stabilak voltunk egész nap, és azt gondolom nagyon tudtunk dominálni, nem voltak különösebb kilengések, mindenkinek voltak kisebb-nagyobb megingásai, de ettől függetlenül nagyon húztuk egymást. Úgyhogy hát ez a többi csapatversenyre is jellemző volt, amiket nyertünk, de azt gondolom, hogy ez kiemelkedően egységes csapat volt most.
5: Te voltál a magyar válogatott befejező embere. Amikor az elődöntőben sétáltál ki az utolsó asszóra franciák ellen, ott még hátrányban voltunk. Ott milyen érzések voltak a fejedben, hogy hogyan lehetne ezt megfordítani?
4: Fejező asszónál azt vettem észre magamon, hogyha nagyon tudok arra fókuszálni, hogy én most a csapatért vívok, magyarokért vívok, magamért vívok, edzőmért vívok, és valahogy így ezt tartom leginkább így szem előtt, hogy ezt így meg tudom csinálni, és hogy egy ilyen csapat szellem van bennem, akkor az egyértelműen nagy erőt tud adni, úgyhogy szerintem így nagy részt ez volt így a fejemben, és próbáltam mindig csak a következő túsra fókuszálni, és ledominálni az egyébként nagyon magabiztos francia vívót, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy ezt sikerült megcsinálnom.
5: Sikerült is valóban, a döntőben némileg más helyzetben, ott ugye előnyből vártuk az utolsó asszót, viszont ott már a világbajnoki aranyérem sorsa volt az eldöntendő kérdés. Az asszó, az hasonló volt, vagy bármiben más volt-e, amikor kisételtél?
4: más volt, egyértelműen más volt, teljesen más volt az egésznek a felépítettsége is. Az elején nagyon rosszul indítottunk, aztán a Luca nagyon jól szállt be, megfordította, és onnantól egy olyan magabiztosságot és dominanciát tettünk át a másik csapat fölött, ami szerintem az utolsó asszóban is jellemző volt rám. Egy pici izgalom azért volt bennem, hogy most az utolsó asszó van, és most én ezt be kell, hogy fejezzem, de ismét próbáltam leszűkíteni a fókuszomat arra, hogy nekem csak egy étust kell adnom, és sikerült jó ötleteket csinálnom és befejezni az asszút, úgyhogy nagyon, nagyon boldogok voltunk.
0: Női röplabda válogatottunk az augusztus 21-én kezdődő Európa-bajnokságra készül. A csapat centere Kumpali szerint a magyar együttes jobb játékra képes, mint 3 éve a legutóbbi EB-n.
4: Úgy gondolom, hogy beépültek a fiatalok is, a kicsikkel nagyon összhangba tudunk dolgozni. Ezt úgy, hogy az első etaphoz képest úgy gondolom, hogy mindent ki tudtunk küszöbölni, és szerintem ők is kamatoztatták azt, hogy kaptak játék lehetőségeket is a meccseken, úgyhogy most úgy gondolom, hogy így még van is tőlük így félni valónk, úgyhogy nagyon jól megy a közös munka.
6: Mi lehet a magyar csapat erőssége? Szokták mondani, hogy nem mi vagyunk a legmagasabbak, legerősebbek. Mi az, amit ki tudunk vinni a pályára, hogy látod?
4: Most centerként azt mondom, hogy több center tudnánk játszani, ezt kapjuk a szövetségi kapitánytól is, mint információt, mert gyors játékon alapul a taktikánk, meg most az edzéseken is sokkal jobban nyomjuk ezt, hogy a szélén is gyors labdákkal játszunk, és még amilyen helyzetekből hozzá tudjuk adni a center labdákat, az még segíthet, hogy valami újat tudjunk húzni, meg minden olyan kis plusz labdán van a hangsúly, ami vagy fedezés, vagy plusz egy kivédekezett labda, plusz egy okos megoldás, vagy mínusz egy olyan hiba, ami nem kellett volna, hogy előjöjjön, ilyesmik adódnak össze.
6: Ali, zárásként belegondoltál-e már, hogy milyen lesz majd Törökországban, ahol aztán tényleg tombola, röplabdaláz, pályára lépni, akár a házigazdák ellen, akár másik fantasztikus európai csapat ellen. Mennyire gondoltok ebbe bele, mennyire vagytok emiatt esetleg izgatottak?
4: Még úgy gondolom, hogy olyan nagyon nem másztak bele a fejünkbe ezek. Én még nem voltam Isztambulba. A lányok mondták csak, hogy milyen ott játszani, úgy, hogy ha kedvelnek, ha nem, ha a házigazdákkal játszol, ha nem. Úgyhogy biztos, hogy fantasztikus élmény lesz, mert játszottunk úgy, hogy kifütyültek minket Golden Liga meccsen, vagy voltak egyéb ilyen vicces kalandok, ezeket most így felhoztuk és átbeszéltük. De majd talán, hogyha közeledünk a meccsekhez, akkor fog így igazán megütni minket, hogy jó, hoppá, itt is vagyunk, addig meg csak ilyen izgatottság van bennünk.
0: Az RSM nyerte az éjszakában nyúló idei kék szalag vitorlás versenyt, és ezzel a Balaton kerülő viadalon megszakadt a 50-50 négy éves győzelmi sorozata. A Vándor Róbert kormányozta hajó, 13 óra 27 perces idővel győzött, ezzel 2020 és 2021 után harmadik alkalommal nyerte meg Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenyét. A kormányos Vándor Róbert Ridavics Pálnak nyilatkozott a célba érkezés után.
7: Hogyan éli meg az ember azt, hogy megnyeri a kék szalagot?
8: Nagyon jó érzés, már nagyon vártunk rá, utoljára 2021-ben sikerült kettőt nyernünk, utána volt egy nagy kihagyás, tulajdonképpen nem jött össze, igazából nem nekünk fújt a szél. Most végre sikerült megint, úgyhogy nagyon jó érzés.
7: A taktika, a technika, az ember, mi volt az, ami most mégiscsak győzelemre sikerült, hogy vigye a hajótokat?
8: Hát itt most minden számított, nagyon sokat dolgoztunk a hajóval 2021 óta. Sok technikai újítást csináltunk rajta, a csapat is nagyon sokat fejlődött, nagyon megtanultuk vinni ezt a hajót, úgyhogy igazából minden kellett. Most kellett az, hogy mindenki ott legyen fejben, ne adjuk föl, mert nagy hátrányba kerültünk a keszthelyi bója után. Végig bíztunk benne, hogy valahogy kikavarodunk, eddig is minden bójánál sikerült elsőnek beérkeznünk. Bíztunk egy kicsit abba, hogy megtaláljuk azokat a sávokat, ami majd jó lesz nekünk.
7: Ez volt most a legfontosabb? Keresni kellett most nagyon azokat az apró kis fuvallatokat, nem is víz közelben, hanem akár jóval a víz fölött?
8: Igen, igen. Sokszor nem a partnál, hanem beljebb fújt a szél egy kicsit. Nagyon fontos volt, hogy jó helyre pozícionáljuk magunkat.
0: A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség bejelentette, hogy Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A selejtezőre 2028 májusában kerül sor. 66 éves korában elhunyt a világbajnok és háromszoros beggyőztes Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója. Haláláról klubja számolt be, annak okát azonban nem közölte. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Sportvilágot Keszi Dórától hallották.
3: Ez volt a Sportvilág. Budapest Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál Szabó Szilvia. Labdarúgással foglalkozunk az első órában, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég ritka az, hogy aktív NB1-es labdarúgó vagy sportvezető, különösen a bajnokság ideje alatt el tud jönni ide a stúdióba, amit természetesen érthető is, de éppen ezért külön nagy szeretettel köszöntöm Fekete Tivadart, a Nyíregyháza Spartakus sportigazgatóját, és köszönjük szépen, hogy eljöttél Nyíregyházáról.
2: Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ugye, amikor ezt a beszélgetést tervezgettük, akkor még nem zajlott le az NB1-es nyitó forduló, azt lehetett tudni, hogy a Nyíregyháza az Újpestet fogadja, és hallottunk elsősorban újpesti részről nagyon fogadkozó, nagyon bizakodó hangokat, éppen ezért szerintem sokakat meglepett az, hogy 2-1-re nyert a Nyíregyháza, és egy kicsit tartottam attól, hogy olyan eredmény születik, hogy vajon milyen hangulatban tudunk beszélgetni, de azt gondolom, hogy így minden kerek jelenleg a Nyíregyháza klub házatáján, úgyhogy először arról beszélj, kérlek, hogy milyen volt a hétvége, ilyenkor szabad egy kicsit ünnepelni, tudom, hogy hosszú még a bajnokság, vagy úgy gondoljátok, hogy meccsről meccsre haladunk, oké, megállunk egy picit, az első győzelem megvan, szóval milyen volt például a te hétvégéd és a tegnapi első heti munkanap?
2: Hú, jó sok kérdés egy összegzésben. Hát a hétvége egyértelmű, hogy amikor győzelem van, akkor azért nagy titkot nem árulok el, hogy mindenkinek jó a hangulata, jó a kedély állapota, ez mi sem történt nálunk is, ugye, amikor lefújták a mérkőzést közel a helyszínen, ha jól tudom, 6-6,5 ezer néző előtt.
1: Mondjuk ugye, el, hogy a legmagasabb nézőszám volt a fordulóban egyébként.
2: Van. Csapat kellőképpen megünnepelte, ilyenkor egy szerint dolgokra kell gondolni, az öltözőben van egy kis örömújongás, készítettek csapatfotót, utána volt egy közös vacsoránk, és igazából mindenki ment haza, másnap már regeneráló, illetve kompenzáló edzés volt. Pufogtathatnám itt a különböző közhelyeket, meg nagy dolgokat. Tényleg nyertünk egy mérkőzést, az első fordulóban ráadásul, nem nyertünk még kvázi ezen kívül semmit. Ugye egy bajnokságról beszélünk, rengeteg mérkőzés van. Tudjuk azt, hogy pillanatok alatt tud ez itt változni. Tavaly is akár, hogy nagyon komoly hullámokba vettünk részt, akár mélységekben, akár magasságokban. Úgyhogy, de a hangulat az persze jó, szerintem jó, meg tudtuk alapozni ezt. Ahogy te is fogalmaztál, sokan szkeptikusak voltak, mert ugye az Újpest itt megfogalmazta elég markánsan azt, hogy nekik a céljuk mi erre a szezonra. Hát talán egy kicsit most mi így bele rondítottunk ebbe, és bízom benne, hogy a folytatás se lesz másképp majd.
1: Ismerve a te maximalizmusodat, akár Évész Bálint tulajdonos úr optimizmusát és Bódog Tamás stílusát is, azért az borítékolható, hogy ti messze nem úgy léptetek pályára, hogy hát mondjuk jó a döntetlen, vagy mindent megteszünk, ugye ez is közhely szokott lenni, hanem ti igenis úgy fogadtátok az Újpestet, hogy a 3 pontért.
2: Hát igen, meg szokták mondani, persze mindenki elvégezte nyáron a munkát, meg keményen dolgoztak, egytől egyig, ami biztos, hogy ez így is volt minden klubnál. Nekem ilyen alapmottom, hogy nem szeretem ezeket, lehet egy kicsit túlságosan is, ahogy fogalmaztál, olyan tére maximalista vagyok, hogy mi szép csembe, ilyen Idestóva 4. éve most már elmúlóban van, hogy Nyíregyházán vagyok, mint sportigazgató. Az eleje nem volt egyszerű, mert sokszor elmondtam már, hogy nagyon mélyen volt a klub minden tekintetben. Főleg tulajdonosunk Révész Bálinnak kellett elsősorban azt a hitet visszaadni, hogy érdemes ezt továbbra is neki csinálnia. Ugye épülőben volt az új stadion, mindenki nagy várakozásnak tekintett elébe, hogy akkor pont akkor a klub akkor fog netán kiesni még az MB2-ből is. Aztán persze sikerült ezt elég rövid időn belül egy olyan útra tenni, amit talán mondhatom azt is, hogy még hogyha vannak eredményekben ilyen nekünk is nehezebb időszakaink, de szépen fejlődik a klub időről időre. Úgyhogy igen, mi is szép csendben a srácok edzettek, edzőtáborban voltunk Ausztriában, a Tamás ugye köztudottan, hogy neki is van egy olyan fajta gondolkodás a futballban, ami talán egy kicsit Magyarországon még mindig életidegen. Gondolok arra, hogy hogy azért megköveteli azt, hogy igenis minden áldott nap tényleg kőkeményen kell edzeni, korttól függetlenül, ezt is mondhatom, tehát, hogy ezekbe hisz, ugye azért több mint 30 éve kint él Németországba, magába szippantotta azt a fajta munkamorált, vagy azt a fajta futballmorált, ami erre jellemző, és ez talán igen, egy olyan háromszöget alkotunk így, ha mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó az összhang közöttünk, tényleg a tulajdonosunk mindenbe támogat minket, legyen az igazolásokba, legyen az különböző stratégiákba, soha semmilyen olyan sportszakmai dolgokba ő nagyon nem folyik bele, hanem teljes szabad kezet adott akár nekem, ugye rajtam keresztül meg a Tamásnak, ami szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy szépen csendbe tesszük a dolgunkat, és bízunk benne, hogy még sok ilyen örömet tudunk majd szurkolóink számára majd okozni.
1: Ha egy kicsit a mindennapi munkáról és a ti együttműködésétekről beszélnél, kinek mi a feladata? Például a keret kialakítása hogyan történik? Boldog Tamásnak vannak-e kívánságai, és ti elmondjátok, vagy te elmondod, hogy mire van lehetőség, vagy te javasolsz játékost, ki miben dönt, tehát hogyan kell ezt elképzelni Nyíregyházán?
2: Különböző struktúrákról lehet beszélni szerintem, főleg itt a Magyarországon elég speciális közeg, amilyenk másolhatnánk mi különböző jóval előttünk járó futball kultúrában lévő bajnokságokat vagy országokat. Azért azt látni kell, hogy Magyarország az én véleményem szerint az továbbra is egy olyan futballországnak kell lenni, amely leginkább termelő ország, mire gondolok. Nekünk kutya kötelességünk minél több olyan magyar játékost hozzásegíteni ahhoz, hogy akár nemzetközileg is befusson minél szebb, minél eredményesebb karriert. Ez a mi szemszögünkből sincs másképpen. Lehetne itt megint nagy dolgokat mondani, hogy igen, a Sparinak a filozófiája az ez, meg az, meg amaz. Én amikor személy szerint tavaly az ősz közepe, vége fele, ugye a tulajdonos úrral le kellett ülnünk, és el lett döntve az, hogy edzőt kell váltanunk, mert az eredmények nem pozitív irányba indultak el.
1: Ugye akkor Szabó István
2: így
1: ült a kispadon.
2: És láttuk azt a fajta folyamatot, ami mi már úgy gondoltuk, hogy abból már nem fog tudni visszajönni a csapat. Akkor Boldog Tamásra esett a választás. Én jól ismerem a Tamást, tudom azt, hogy ő mit képvisel, és én inkább abba hiszek, hogy egy kicsit ez a közép arany út, hogy az ő stílusával úgymond ötvözni a klubnak az érdekeit. És ahogy kérdezted is, hogy akkor ez hogy néz ki akár itt az igazolások, a keretkialakítás, a Tamás egy nagyon intenzív, nagyon domináns futballt képvisel, amit már ő is többször szerintem lenyilatkozott különböző formában. Ehhez igazolunk mi játékosokat, azt is tudni kell, hogy azért ebbe a stílusba nem minden játékos, sőt, nagyon leszűkül, főleg itthon a játékosoknak a repertoárja, gondolok itt a magyar srácokra, hogy azért nem ehhez vannak hozzászokva se utánpótlásba, se felnőtt korba, hogy folyamatosan magas intenzitás, folyamatosan visszatámadni, nagyon magasan elkezdeni már a letámadást, agresszívan, rengeteg párharccal, tényleg sokat futván.
1: Ugye ez Tamás a német stílust hozta haza gyakorlatilag.
2: Így van. Hát ugye ő korán kikerült, mint labdarúgó, aztán az edzői pályát is már ott elkezdte szépen bontogatni, és érthető, hogy ő hozzá ez a fajta úgymond futballstílus áll a legközelebb. Ilyenkor egy felelős vezetőnek én azt gondolom, hogy tisztában kell lenni. Tehát, hogyha nem vagy tisztában, akkor borul az egész, mert hogyha most akkor is leigazoljuk a Tamást, de még kis ügyeske, piszipasszos, labdatartós, kis technikás srácokat akarunk a pályán, akkor előbb-utóbb ez nem fog működni. Tehát mi ennek alapján válasszuk ki közösen Tamással a játékosokat. Ennek
1: közösen kell ehhez a rendszerhez játékost szerződni.
2: Így van, azért, ha most százalékba kéne kicsit, akkor azt mondom egy picit, a felelősség nálam nagyobb, mivel egy edzőnek azért legtöbbször mindig a hétvégi eredmény, vagy akár a bajnokságban elért eredményhez kellenek leginkább a játékosok ezt kárt építeni. Tehát azért minden edző nyerni akar, minden edző sikeres akar lenni, minden edző titulusokat akar magának szerezni, amit teljesen normális, de azért egy vezetőnek, egy sportigazgatónak komplexen kell látni az egész klubnak a működését, tehát azért figyelni kell arra is, amit mi már elkezdtünk most az elmúlt egy-két évben, hogy akár a játékos értékesítésből befolyó összegeket, igenis a költségvetésünknek egy bizonyos részét tudja ezt fedezni, úgyhogy nekem azért figyelnem kell arra, hogy milyen életkorú az a játékos, figyelni kell arra, hogy abban a játékosban van esetleg egy olyan transfer, hogyha mi nálunk játszik akár egy-két szezont, akkor mi még abból tudunk belőle profitálni anyagilag is, de szerintem teljesen zökkenőmentesen megy, mindig leülünk, megbeszéljük, nekem is fontos az ő visszajelzése, hogy szakmailag hogy látja, nekem nem érdekem, hogy olyan játékost rákényszerítsek, akivel ő nem akar dolgozni, úgyhogy tényleg ez nagyon zökkenőmentesen működik köttünk között.
1: Mi a vonzó a Nyíregyházában egy hazai vagy külföldi játékos számára? A hírek szerint itt nem feltétlenül magasak, vagy olyan magasak, mint más kluboknál az alapfizetések, viszont egy olyan bónuszrendszer dolgoztatok ki, ami eredményességgel párosulva nyilván azt eredményezi, hogy jól jár egy labdarúgó. Ezek igazak-e ezek a hírek?
2: Igen, ezek valójában igazak. Amikor már MB2-ből oda kerültem, legfőképp a nyártól sikerült ezt mondhatom, bevezetnem, és a tulajdonos úrnál ezt sikerült elérni, átvinni, ami elsőre azért neki is úgy furcsa volt, mert nem ez volt szokva. Tehát azért Nyíregyházára lement egy játékos, akár a képviseletével, menedzserével, ügynökével, a klub szerette volna leigazolni, bemondott egy számot, Bálint az meg természetesen bízva abba, hogy ez a játékos ez jó, ő ezt elfogadta, csak igen, mindig általában ott borult a történet, amikor az a játékos nem úgy teljesített, nem úgy vállalta azokat az ígéreteket, és akkor előbb-utóbb ez úgy általában mindig konfliktushoz vezet, vagy válláshoz vezet.
1: Mert hiszen tehetetlen a klub, igaz? Van egy élő szerződés, hiába nem teljesít a játékos, semmilyen eszköz nincs a kezetekben.
2: Szoktam mondani, hogyha lelátón ül a játékos, és most lehet, hogy hallgatja pár fiú, akkor ezek után végképp nem fog majd Nyíregyházára jönni, de szoktam mondani, hogyha lelátón ül, és ugyanúgy megkapja azt a fizetését, vagy a kispadon, vagy a pályán, az nem ugyanaz. Nekünk legalábbis nem ugyanaz. Lehet, hogy a játékosoknak ugyanaz. Tisztelet a kivétel, vagy ahogy szokták mondani, akinek ingen nem veszi ugye magára, de teljes mértékben minden egyes játékosunknál ez úgy működik, hogy van egy alapfizetés, és akár a posztjára vonatkozóan, akár az ő játékstílusához hozzámérven egy olyan bónuszrendszer van kidolgozva, amivel hiszünk abba, hogy őt maximálisan tudjuk motiválni. Érdeke legyen az, hogy először is csapatba kerüljön, utána keretbot legyen, pályán legyen, játszom minél többet. Egy példa csak, amikor MB2-be, az MB2-es bajnokságot megnyertük, három fordulóval vége előtt már eldőlt az, hogy mi bajnokok vagyunk, és ugye a foci közegben már mindenhol azért mentek a különböző teóriák, mendemondák, Szpari az majd úgyis leadja azt a három meccset, ráadásul a háromból két olyan meccsünk volt, amelyeknek az ellenfeleinknek mind a kettőnek nagyon számított, a bennmaradás miatt a pont. És így jókat mosolyogtam én is, meg az ügyvezető kollégámmal együtt, mert tudtuk azt, hogy jó pár játékosnak viszont kelleni fognak a játékpercek, kelleni fognak még a bizonyos pontszámok, illetve ez belekényszerítette őket, hogy nekünk ez nagyon fontos ez a három pont is.
1: Pedig vagy mondom, esetleg bizonyítson, hogy rá számítsatok a következő idényben is, nem?
2: Az nem igazából, mert ugye a élő szerződése van, akkor van. Nem, amiket az előbb soroltam, hogy neki még kell teljesíteni olyan, mint egy akadálypályán, még olyan kritériumokat ahhoz, hogy célba érjen végérvényesen, illetve nem beszélve arról, hogy itt az évvégi bónuszok, és mind a három mérkőzést megnyertük. És lám, tehát, hogy működik. Az NB1-ben is, amikor elindultunk, akkor is ez volt. Tavaly is ezt képviseltük, illetve az idei szezontól se változott. Persze, azért ez az elején nem volt olyan egyszerű, be kell, hogy valljam, mert mert azért a játékosoknak, amikor leültem velük, és ezekről beszélgettem, akkor mindegyik először nézte, hogy hú, hát igen, ja, de hát ez csak akkor, ha. Uh-huh. Mert igen, ez a lényege neki, és mi ebbe hiszünk.
1: És akkor ez motiválja őket? Szemmel láthatóan tisztában vannak ezzel, hogy ha teljesítenek, akkor bizony anyagilag is jól fognak járni.
2: Én úgy gondolom, hogy maximálisan motiválja, mert ahogy említetted is, hogy mi nem tudunk adni olyan alapfizetéseket, mint jó pár klubnál, ezért valahol egy kényszerpályán van, hogyha ő igenis többet akar keresni, akkor ahhoz nem elég csak az, hogy edzünk egyet, nem elég csak az, hogy focizgatunk egyet, és nem beszélve arról, hogyha kicsit mélyebben belegondolunk, akkor, hogyha viszont jól teljesítenek, akkor jön az, hogy felhívják magukra a figyelmet, és az utóbbi egy-két évben nekünk ez szépen megindult, úgymond a játékos értékesítés is.
1: Azt jól tudom, hogy mielőtt Nyíregyházára érkeztél, a játékosok eladása az nem igazán volt jellemző. Tehát amióta te itt vagy, azóta lehet anyagi bevétellel is számolni, hiszen ezeket a fiúkat, ahogy mondod, akik magukra felhívják a figyelmet, tovább tudjátok értékesíteni, és ebben neked komoly szereped van, volt.
2: Igen, most már hál' Istennek, hogy jó pár ilyen játékos van, akit erre a lapra fel tudnánk írni. Ennek is azért idő kell, tehát azért nem megy egyik napról másikra, most én egy klubot akarok majd vezetni, és akkor majd hozok játékosokat, meg eladok, mert itt is azért nagyon fontos az, hogy azért legyen meg a tagság is, azért ebbe a kiélezett 12 csapatos NB1-be nagyon észnél kell lenni, figyelni kell arra, hogy azért az edzőnek is megmaradjanak azok a komfortérzései, a mindennapjai, hogy nem az van, hogy minden áldott szezonban óriási személyi változások vannak. Most jutottunk el oda, hogy ha nézzük a tavaszi sikeres csapatunkat, amely a tavaszi tabell alapján a harmadik helyen végzett, abból igazából egy olyan játékos távozott el, akit mondhatok, hogy azért ő egy nagyon komoly, markáns játékot produkált minden tekintetben, ugye ő a Tijani. Aki nálunk kölcsönbe volt télen, amikor szerződtettük, nem titok, hogy leginkább azért is tudtam ide édesgetni, mert ő mindenképpen játszani akart, pont egy olyan időszakban volt, amikor egy kicsit úgy periférián volt az adott klubjánál. A klubjának jól jöttünk mi, mint Nyíregyháza, kötöttünk közösen egy olyan megállapodást, hogy átvállaltunk a fizetésének egy bizonyos részét, idejött, felvázoltuk neki, hogy mik a célok, benne kell maradni, számítunk rá, egészségesen nyomni fogjuk, ő gólokat fog szerezni, gólpasszokat fog adni, ő jól fog játszani, akkor megint megnyílik neki az a lehetőség, ami így is lett, mert az Újpest ugye kivásárolt a szerződéséből, úgyhogy nekünk a tavaszi csapat az mondhatom, hogy 90%-ban megvan, igazából akik eltávoztak, azok vagy azért távoztak, mert már lejárt a szerződésük, vagy keveselték azt a játék lehetőséget, ami számukra nem elegendő, úgyhogy azoknak a helyére meg bízom benne, nagyon játékosokat igazoltunk, akikhez bármikor lehet nyúlni, és kellő konkurenciát tudnak jelenteni a csapatba.
1: Még ugye nyitott az átigazolási időszak, akkor azt mondod, hogy kész van, komplett a keret, már nem is terveztek játékosok igazolását? Vagy ezt így nem lehet kimondani?
2: Nem szeretem így kimondani. Én akkor szeretem kimondani, amikor éjfélt üt az óra az átigazolási utolsó napon. Onnantól a másnapján lehet azt mondani, hogy na, akkor kész a keret, mivel nincs is már nagyon lehetőség akkor igazolni. Addig bármi előfordulhat. Sérülés lehet, bejöhet egy olyan ajánlat esetleg adott játékosunkért, amit fontolóra veszünk netán, és támogatjuk akár azt, hogy amit ugye az előbb már említettem, hogy bevételhez tudjunk még inkább jutni. Nem tervezzük, tehát olyan téren nem tervezzük, hogy az értékeinket, akiket akartunk, azokat lásd, Keresztes Krisztián is, ugye, akit az előbb említettél, ő számára is kötöttünk egy olyan üzletet a fürttel, ami a klubunknak nagyon előnyös, de ameddig nem zárul az átigazolási időszak, addig ott vagyunk mi is résen a piacon, lőtávolban vagyunk. Igazából úgy fogalmaznék, hogy abban az esetben, hogyha valaki kimegy nekünk az ajtón, akkor fogunk majd befele is hozni játékost.
1: Uh-huh. Ha már említetted Keresztes Krisztiánt, ugye tegnap lett hivatalos, hogy a német másodosztályú Fürth leigazolta, egyelőre kölcsönben, de van egy olyan opció, hogy megfelelő játékperc esetén vételi joga van a német csapatnak. Hallgassuk meg őt, tegnap nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak.
3: Igazából szerettem volna elsősorban külföldön maradni, ezt beszéltük a Nyíregyházával is, a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből. Miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem, hogy a Fürth legyen az. Hosszabbítottunk a Nyíregyházával egy évet, és így kölcsön adtak. Hát így is anyagilag jól járt a klub, a Nyíregyháza is, meg a Fürthnek ugye vételi opciója van, ez egy bizonyos meccszám után ez automatikussá válik. Nyilván ez a fizikalitás, amit tudok adni a csapatnak, meg a stabilitást, úgy gondolom, meg nyilván az hogy ballábasként játékfelépítésbe is akár tudom segíteni a csapatot, úgyhogy ezek az erősségeim ezért igazoltak.
1: Ilyenkor mi van benned? Van egy szigorú sportszakmai, sportigazgatói szemlélet, hogy például anyagilag is jól járjon a klub, vagy emberileg is, például kötődsz a játékosokhoz, hogy azt nézed, hogy neki jobb lesz, esetleg a válogatottba könnyebben bekerül, külföldön jobban tud fejlődni, mint Nyíregyházán, szóval milyen érzések vannak ilyenkor benned?
2: Hát ahogy elsoroltad a sorrendet, tehát akármennyire húsvérember vagyok én is, és ugyanúgy van lelkületem, mint minden más embernek, de mindig azt szoktam mondani, hogy az érzelmeket azt való az ajtón kívül kell hagyni, bármennyire is nehéz, és bármennyire is nagyon jó kapcsolatot ápolok a játékosokkal, mert hiszek abba, hogy ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen akár a klub, akár az adott játékos. Nagyon fontos, hogy a lelkükre is tudjunk mindig hatni. Szerintem ez Nyíregyházán talán mondhatom, hogy nálunk ez egyedülálló. A Krisztián esetében se volt másképp, amikor szerződtettük őt. Én ismerem már az utánpótlásból őt is, mint nagyon sokukat a mostani keretünkben is. Közel egy évig nem játszott. Ugye Győr játékosa volt, Dachhoz kiadták a testvércsapatukhoz, ott se játszott, visszavitték, NB3-ban letették, ott se játszott. Tehát egy nagyon-nagyon mély mentális állapotba tudtam én már, vagy tudtuk elhozni Győrből. Nagyon örülök neki, hogy most ma arról lehet beszélni, hogy ő a Bundesliga 2 egyik csapatához tudott szerződni, úgyhogy a sorrend az igen, az első klub, tehát én erre szerződtem, engem Révész Bájent, amikor annak idején megkeresett és megállapodtunk, nekem elsődleges mindig is a klub volt és a klub lesz. Még hogyha néha fájó döntéseket kell meghozni, szoktam mondani, hogy a színfalak mögött csak mi tudjuk szereplők, hogy mi van, a kívülállók nem tudják. De hogyha kicsit beszélgetünk, mint most is, akkor azért szoktam elárulni olyan dolgokat, amiből arra lehet következtetni, hogy mint itt a Krisztián esetében is, hogy amikor a klubnak előnyös dolgok származtak, vagy származnak most ebből, mert rakjuk tisztába, ő érte, van egy kölcsönadási díj, amit a Fürth rendezett nekünk, rendez irányunkba, illetve van egy olyan kötelezettsége, ami egy bizonyos, nevezetjük játékpercnek, mérkőzés számnak összeadódva, ahogy ez megvan, akkor automatikusan ki kell fizetniük a cekket. Úgyhogy ez egy olyan sztori akkor már, hogyha ha itt tartunk, hogy a klub nagyon jól jár, illetve a Krisztián is jól fog járni, úgyhogy büszke vagyok ő rá is, de volt itt a múltban már mások is, akik ez ugyanez elmondható, és én már látom azokat a játékosainkat, akik nagyon szép jövő előtt állnak, és igenis közösen hozzá fogjuk őket segíteni, hogy nemzetközi szintére ki tudjanak lépni.
1: Beszélünk majd még a fiatalokról is. Rólad azért lehet azt tudni, hogy különösen Szentlőrincen, de előtte is utánpótlás korú csapatoknál dolgoztál, játékos megfigyelő is voltál, tehát gyakorlatilag szinte mindenkit ismersz. Ez a mai napig így van? Tehát te napra kész vagy? Most említetted például Krisztiánt, hogy sérült volt mentálisan, nem volt jó állapotban, tehát neked tudnod kell, hogy kik ezek a játékosok, akikre mondjuk le tudsz csapni, de említhetném Timár Krisztiánt is, akit annak idején rögtön azután megkerestél, hogy azt lehetett hallani, hogy a Győrtől menesztették. Szóval napra késznek kell lenni, hogy gyors legyél, és ezeket a döntéseket minél gyorsabban mások előtt meghozd?
2: Szerintem percre kész vagyok, tehát megint egy kicsit lehet, hogy ez ilyen túlzott önbizalomnak tűnik, de ez így van. Tehát én abban hiszek, hogy ez másképp nem működik. Tehát ez a futballvilága, ez csak úgy működik, hogyha az ember tényleg 100%-osan benne van a dolgokba. Én egy teljesen más utat jártam be, mint sok vezetőtársam, ugye ebbe is vannak csak úgy, mint a játékosoknál, vagy ahogy említettem, a kluboknak azok a különböző modellek. Az én életpályám is egy teljesen, talán mondhatom azt, hogy egy egyedi, vagy egyedülálló. Én nagyon-nagyon megtapostam azért, amiért én most tartok. Gondolok itt arra, hogy az én nevem mellett nem szerepel 50 se 100 válogatott mérkőzés. Nálam a legmagasabb szint játékosként annak idén az MB2 volt. Én nagyon hamar, mondhatom így a 30-as évek elején, közepén már felmértem azt, hogy lehet ebben még 50-100 meccs. Uh-huh. Én inkább azt választottam, hogy inkább a futballomat áldoztam be, és inkább mentem alacsonyabb osztályra futballozni, de tudatosan elkezdtem először utánpótlás korú srácokkal edzősködni, elkezdtem a különböző edzői szinteket végigjárni, végigtanulni, mellette elkezdtem a játékos megfigyelés, mindig vonzott az a fajta, olyan edző voltam utánpótlásban is, hogy nem azt vártam, hogy odaraknak elém egy A4-es lapot, hogy na, figyelj, csak ez a kis csapatod, ezzel kell akkor most egy vagy két évig dolgoznod, hanem én az a típus voltam, hogy...
1: Szeretett te összerakni?
2: Igen, mondhatni talán modern, szóval ez a menedzseri típus voltam, hogy mentem, kutattam, modern nevén megint scoutoltam, kiválasztottam, és minél erősebb kereteket szerettem így kialakítani. Büszke is vagyok arra, hogy nagyon sokan játékosnak lehettem edzője, kisebb, rövidebb, hosszabb ideig, akik akár válogatottságig eljutottak, akár nemzetközi porondra kikerülhettek, de mondhatnám azt is, hogy a játékos megfigyelésből is adódtak jó páran. És így van, az évek alatt azért nagyon nagy bázis gyűlt így össze. Nem titok, hogy erről van nekem egy összesített rendszerem, amit folyamatosan frissítek, ugye. Most már, amióta sportigazgató vagyok, főleg Nyíregyházán, azért már nem tudom azt megtenni, mint korábban, hogy azért, ha kellett, beültem az autóba, és elmentem az ország másik végébe is, akár egy utánpótlás meccsér, vagy egy alacsonyabb osztályú meccsér. Itt azért leredukálódik a szűkebb agglomerációra, de akár mikor, ha Nyíregyházáról hazamegyek, ugye pécsiként, akkor ott is már nézem az adatbázis adatbankot, hogy van-e utánpótlás meccs, milyen korosztály, hány órakor játszik, mert mindig azt valami résen kell lenni, és talán ennek is köszönhető, vagy ad számomra egy könnyebbséget, hogy kevés olyan játékos van, legfőképp magyar, aki számomra ismeretlen, amikor mondjuk ajánlást kapok.
1: És akkor mondjuk a menedzserek sem tudnak úgymond megvezetni, mert azért pontosan képben vagy, hogy kit ajánlanak, kit érdemes leszerződtetni.
2: Igen, sokukkal szerintem jó kapcsolatot ápolok, és amikor már csörön a telefon, akkor mindig azt szoktam mondani csak, hogy térjünk a lényegre, mert nagyon a bevezetőt azt nem kell, mert úgy általában körbírják a játékos, és akkor utána végén közlik, hogy ki. Tehát tudják, hogy nálam azért ebben más a történet, de ez így van helyén és rendjén, tehát én ebből csak kamatozhatok ilyen téren, úgyhogy én ezt büszkén vállalom, hogy ahogy említettem is, hogy nekem talán nehezebb volt, mert nem egyből az ölembe hullott az, hogy például akár Nyíregyházán legyek sportigazgató, de büszkén vallom azt is, hogy amikor Szentőrincre oda kerültem az MB3 végén kullogó csapatból egy MB2-es klubot sikerült megvalósítani. Úgyhogy ezek mind olyan címek és emlékek, amire biztos, hogy büszke leszek majd jó pár év múlva is.
1: Vendégünk továbbra is Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója, és elsősorban aktuális dolgokról beszélgettünk az első fél órában. Most egy kicsit viszont ugranék az időben vissza. Ugye 2022. decemberében neveztek ki téged sportigazgatónak, és azért egy olyan lokálpatrióta városban, mint Nyíregyházán. Én gondolom, hogy voltak olyan hangok, hogy miért nem valami helyi legenda tölti be ezt a tisztséget. Nálunk Somogyban úgy mondják, hogy gyütment jött erre a posztra. Nem tudom, hogy neked ezekkel a kritikákkal, vagy ezekkel a véleményekkel meg kellett-e küzdeni, illetve az elmúlt 4 év az hozott-e olyan változást, akár a szurkolók körében, akár a városban, hogy valóban jó úton halad a csapat, szépen fokozatosan lépésről lépésre haladtok, az eredmények is jönnek, és most, ahogy ugye a legelején fogalmaztunk, most minden jó Nyíregyházán.
2: Hát személyesen a mai napig, ugye most már azért közét 4 évről beszéltünk, engem olyan téren nem ért soha ilyen jellegű negatív kritika, de egyértelmű, hogy biztos, hogy voltak ilyen hangok akkor. Azért egy nagy klubhoz érkeztem, azért Sparinak mondhatom így, azért közel 100 éves fennállása óta voltak azért szép időszakai, komoly hagyománya van, nagy szurkolóbázissal rendelkezik. Talán azt tudom mondani, én is egy megyeszékelőjék, ezek ugye én pécsi vagyok, és azért minden egyes ilyen klubnál, klub körül általában ezek a hangok megvannak, hogyha egy, nevezzük úgy, külsős érkezik. Én, nekem erről a véleményem az, hogy én ezzel különösebben nem foglalkoztam. Persze. Ki nem örülne annak, hogyha mindig dicsérnék, meg elismernék. Talán a székfoglalomban is elmondtam, a csapat előtt is, meg az első interjú egyikébe, hogy engem az eredményeim igazoljanak majd, engem az eredményeim minősítsenek. Nem kell engem szeretni, nem kell mindenkinek velem szimpatizálni. Én mindig csak annyi tiszteletet várok el, amennyit én is adok mindenkinek. Tehát én mindenki felé nyitott vagyok Nyíregyházán, és hál' Istennek, igenis, amikor közlekedek akár a városba, itt-ott megfordulok, akkor egytől egyik pozitívak az emberek. Még akkor is, amikor voltak vereségek, akkor is volt egy-egy fel a feje, csinálják tovább, szurkolunk, stb. De egyértelmű, hogy a szurkolónak azért mindig is az eredmény lesz az első számú olyan faktor, ami megítéli akár a vezető, vezetőség munkáját, akár az edző munkáját, akár a játékosoknak a teljesítményét, de így döntött Révész Bálint. Ugye több mint 15-16 éve már a klubnak a tulajdonosa. Elmondása akkor, amikor úgy egyeztettünk, többször mondta azt, hogy figyelj, de öcsinek szólít egyébként, majd Szabolcsba itt is említetted, hogy Somogyban is vannak különböző hagyományok, meg mondások. Itt Szabolcsban azt tapasztalom, hogy az idős az mindig azt mondja a fiatalnak, hogy öcsi. Ő neki meg különösebben egy ilyen szavajárás, ez figyelj, öcsi, én már adtam itt annyi lehetőséget ilyen legendának, meg olyan legendának, meg ilyen ikonnak, meg olyan ikonnak. Ezt most én vállalom, úgyhogy én egyet kérek, hogy csinálja itt minél sikeresebb futballt, én NB1-et szeretnék. Tehát talán ezek voltak az utolsó szavai, mielőtt kezet fogtunk, és én aláírtam volna az első 3 éves szerződésemet.
1: Mennyire volt nehéz decemberben átvenni egy csapatot, egy keretet, ugye kész játékos állományt kapsz, kész stábot kapsz, velük kell eredményt elérni. Nem volt könnyű az a tavaszi idény, hiszen az osztályozó által maradt csak bent a Nyíregyháza az NB2-ben, viszont akkor jött egy olyan nyár, amikor már a te kezedben volt ugye a pálca, és hát elég drasztikus változások is jöttek, akár a keret kialakításában, akár az új stáb tekintetében. Tehát onnantól számíthatjuk azt, hogy ez már valóban a te kezed munkáját dicséri, hogy onnan elindult a csapat fölfelé? Mert hiszen NB1-be való feljutás jött.
2: Én erről azt gondolom, hogy igen. De megint csak említhetnénk a szurkolót, vagy a szimpatizást, vagy a otthon a fotelba ülőt, és esetleg írásban kifejező véleményét. Az onnan adaptálja, ahogy én beléptem a klubba, és ahogy belettem jelentve. Nem, hogy nem volt könnyű, nagyon nehéz volt. Valahol mindig is az ilyen nehéz feladatok engem különösebben motiváltak, akármennyi is furcsa, mert amikor még, ha visszamegyek az időbe, Szentőrincen ott 7 szép évet töltöttem el, És azért ez is mutatja, hogy, hogy a bizalom megvolt mindig irányomba, akár a klub tulajdonos által, akár csak Szentpörincen, vagy most is itt Nyíregyházán. Illetve nem vagyok egy vándormadár, mert ott 7 évet eltöltöttem, most már itt 4 éve itt vagyok. Ott is azért többször a bemaradásért kellett küzdeni, amikor az MB2-be feljutottunk. Persze az egy jóval kisebb klub, nagyon nagy klubok ellen, de mindig sikerült megoldani, és büszke voltam arra, hogy úgy tudtam eljönni onnan, hogy akkor is még MB2 volt. Aztán ugye csatlakoztam Nyíregyházára, tudtam én azt, mert azért már a szerződéskötést megelőzte egy jó, hát mondhatom majdnem 3 év, amikor mi már azért többször tárgyaltunk Révész Bálinttal, asztalhoz ültünk, beszélgettünk, ő mesélt, mi volt eddig, hogy látja, stb. Stb. Én elmondtam folyamatosan az én meglátásaimat. Az első perctől kezdve tudom, hogy én soha nem ígértem neki semmit. Mondtam, nézd Bálint, ha azt akarod hallani, hogy igen, itt hónap után NB1 lesz, akkor az ember nem én vagyok. A futball azért ez nem ilyen egyszerű. De természetesen minden idegszállammal azon leszek, hogy itt minél előbb NB1 legyen. És amikor elkezdtem a munkát, úgy említettem is, hogy tudtam, hogy már nagyon mélyen van. Tudtam azt, hogy hosszú évek óta tart a sikertelenség. Az emberek, a klubot körülvevő szurkolók, megint csak az ott dolgozók,
1: ahogy beléptem
2: a klubban, nagyon-nagyon már ilyen, nem is, hogy fásultak, de ilyen hitehagyatott volt. Mindig csak a remény, ja majd jövőre, na majd ez, na majd az. Egymást váltották az edzők, 4-5 havonta, a sportvezetők, és ennek én azt gondolom, hogy sikerült egy megállt húzni, mert az a fél év, igen, akkor minden érén voltam a rossz. Amivel, még egyszer mondom, nekem effektíven nincs problémám.
1: Hát igazából nem tört meg téged az időszak
2: sem? Nem tört meg, mert akkor most ugye nem ülnék itt egy Nyíregyháza vonatkozásba, de természetesen, hogy nekem is voltak, hozzám is jutottak annak, ami nem esett jól. Meg nekem is volt olyan, amikor hazamentem, és értetetlenül álltam a dolgokat, hogy de miért én? Hát amikor én csak most jöttem ide, hát én mit tettek arról, hogy... De akkor is azt mondtam, hogy én akkor is ezt megcsinálom, és talán ennek köszönhető, hogy egy másodperc is adtam fel. Én tudtam azt, hogy ha bennmarad a csapat MB2-be, és ugye osztályzón kivívtuk ezt, akkor itt csak egy dolgon fog múlni, Révész Bálinton. Ha Révész Bálint ugyanazt fogja tenni, mint korábban, hogy akkor én leszek a következő, aki a kilincset lenyomom,

0: ez oda lesz pakolva. Persze, így utólag könnyű azt mondani, hogy könnyen beszél az illető, de 10 ponttal megnyertük a bajnokságot. Szerintem nagyon nem kell magyarázkodni ezen semmit.
1: A szurkolók szemében az mindenképpen pozitívum, hogy ahogy a jelek mutatják, ti mindig magyar edzőkben gondolkodtok. Ugye Timár Krisztián után jött Szabó István, most Bódog Tamás. Ez a vonal, ez tudatos-e? Illetve a másik kérdésem, itt a beszélgetés előtt én felvetettem, hogy amikor tavaly tavasszal például az Újpest ellen 7-2-re kikapott a csapatot, sokan már, ugye a magyar szurkoló ilyen győzelem után a mennybe emeli a csapatot, vereség után a földbe tiporja szint. Szóval, hogy voltak olyan hangok, hogy Bódog Tamást el kell küldeni, de te azt mondtad, hogy nem, itt szó nem volt erről, megvan a türelem, megvan a bizalom, szóval magyar edzők és türelem valahogy így a Nyíregyházához köthető.
0: Kezdem a végével a türelem, tehát én nem az eredményekbe látom, nem az eredmények alapján szeretném megítélni első helyen az edzőnek a munkásságát. Persze felnőtt futballról beszélünk, és ahogy az interjú elején már elmondtam, hogy azért mindig az eredmény az, ami meghatározza, de mégis valahol nekem vezetőként én a folyamatokat nézem. Én igenis tisztában voltam azzal, hogy mi 7-2, ugye 7-2-re kaptunk ki, hogy ez miért lett 7-2. Én minden egyes másodpercét maximálisan tudom, és fel sem merült a fejünkbe az, hogy nekünk ezért edzőt kellene váltani. Persze nem esett jól, mert azért jó nagy pofonba beleszaladtunk ott.
1: És bocsáss meg, kiegészítésül 3 forduló volt vissza, és azért ott még a kiesés szele ott még érintette a Nyíregyházat. Ugye jól emlékszem, vagy ott volt egy másik eredmény, ami miatt eldőlt, hogy bent maradtok?
0: Úgy alakult már, hogy akkor már bennmaradtunk. Ebből fakadóan azért megint ilyenkor jó kis különböző teóriák azért szövődtek itt, meg mendemondák, leadtuk, meg az edző ellen focisztak, meg stb. Ez mind badalság. Tehát igazából kimentünk, ugyanúgy nyíltan futballozni, mint az előző meccseken. Az Újpest választott egy jó taktikát, kicsit dörzsölten, rafináltan visszaálltak, keresték azt, hogy mi ott fent esetleg az eladott labdákból megkontrázzanak minket, és ez bejött nekik. És egyébként, akik én voltam a meccsen, vagy nézte, az igazából lehetett volna ez, úgy kezdtük az első 20 percet, hogy 2-3 ordító lehetőségünk is volt. Mi belementünk ebbe a kamikáze játékba, ez lett a vége, de még egyszer a kérdésedre válasz, hogy fel sem merült bennünk, hogy mi ezek után edzőt váltsunk, mert globálba néztük az egész tavaszt, és nekünk egy nagyon sikeres tavaszunk volt, ettől függetlenül. Úgyhogy mi azon voltunk, akkor még a Tamásnak nem volt meg a szerződés hosszabbítása, és volt egy félreérthető kommunikációja is a kamerák előtt, ugye, mert folyamatosan zajlottak a tárgyalások, mi mindenképpen szerettük volna őt megtartani, ami utána rá napokon belül ez meg is történt, tehát nekünk nem is volt más a fejünkbe, csak az, hogy mi így menjünk tovább nyártól is együtt közösen.
1: Magyar edző kérdése?
0: A magyar edzőkkel igazából nincs, hogy magyar vagy külföldi, csak úgy, mint a játékosoknál. Arra büszkék vagyunk, hogy körülbelül most a keretünknek azért a talán 70-75%-a a magyar játékos teszi ki, de mi úgy nyitottak vagyunk a külföldi játékosokra, és először is mindig a sorrend. Megnézzük azt, hogy a piacon, magyar játékosban számunkra mit kínál, milyen lehetőséget ad a futball. Hogyha magyar játékosból nem tudjuk ezt, akkor kinyitjuk az ajtót, és akkor a világ bármely pontjáról, amely ide beleillik, ebbe a stílusba, amit képviselünk, ahogy említettem szintén, akár a fizetési metodikával, vagy ilyen koncepcióval ő egyet tud érteni, illetve hogyha tényleg van még benne az, hogy esetleg egy további játékos, akkor mi le fogjuk őt szerzőtetni, függetlenül attól, hogy külföldi játékos, vagy nem magyar játékos. Az edzőkkel pedig ugyanígy vagyunk, hogy elsősorban mindenképpen szeretnénk, azért csak magyar földön vagyunk, magyar csapatról beszélünk, nálunk az öltözőben a magyar nyelv az, ami a hivatalos nyelv, független attól, hogy vannak külföldi játékosaink. Szeretnénk továbbra is ezt, de nem zárkozunk el semmi elől, de hiszek benne, hogy a magyar edzők között is vannak nagyon felkészült edzők, nagyon alázatos edzők, akár úgy, mint a mostani mi edzőnk is.

0: Ezért is esett rá a választás.
1: Mondom, kívülről ez teljesen jól néz ki, és szerintem sokak szemében ez követendő példa lenne mondjuk más klubok részéről is, de mindenképpen szimpatikus. A magyar szabályt és a fiatal szabályt tekintve mit gondoltok erről? Ugye sokszor elmondtad, hogy nem vagytok kiemelt akadémia, tehát nektek sokkal nehezebb a fiatal játékosokat, a magyar játékosokat beépíteni, viszont nagyon bátor húzás volt Bodog Tamástól, hogy ugye a fél időben a fiatal szabály miatt Tóth Balázs helyére beküldte Molnár Mátyást, aki 19 éves, ugye, ha jól tudom. Szóval, hogy ez egy koncepció, ennek szeretnétek megfelelni, ugye?
0: Mindenképpen, ha már egyrészt előírás, és ugye nagy titkot nem árulok el, hogy az MLS az nagy részét ehhez köti a támogatásoknak, akkor ha már részt veszünk egy ilyen játékba, akkor igenis azon vagyunk, hogy betartsuk a játékszabályokat, független attól, hogy számunkra nagyon-nagyon nagy nehézségeket okoz ez. Én ezt szintén már nagyon sokszor elmondtam. Bízom benne, hogy a jövőben erre majd akár az MLS részéről is lesz valamiféle, nem is az, hogy kedvezmény vagy felmentés, mert nem akarunk mi felmentést, hanem valahogy kompenzálni azt, hogy Nyíregyházán ugye az utánpótlás az nem kiemelt akadémiai státuszban van. Ami annyit jelent, hogy ott 13-14 évesen, igen, már ilyen fiatal korban, aki egy kicsit is tehetségesebb, azon nyomban jönnek a kiemelt akadémiájú klubok, szülővel, gyerekkel leülnek, és elviszik, átigazolják, amivel még nem is lenne különösen probléma, mert az élet ma már ilyen, tehát, hogy akár a szimpla hétköznapi életben is ugye tanulni is, nem mindenki az adott szülővárosába tanul, vagy mondhatnánk a munkát, hogy nekem ezzel szerint nincs problémám. Az van problémám, hogy az MLS ugyanazokat elvárja tőlünk, mint amiket mondjuk a kiemelt akadémiájú kluboktól is. És így nekünk sokkal nehezebb, mert ezek a korosztályokból kikerülő legtehetségesebb játékosaink elkerülnek innen, utána az utánpótlás edzőink alázatos, odaadó munkájából jutunk, amire jutunk. Persze elvárja a nyíregyházi közeg is, meg az MLS is, hogy igen, ám Nyíregyháza, te rak be a fiatal szabályos magyar fiúcskát is, és mi beraknánk, de nekünk figyelnünk kell az eredményességre is. És ahogy a Tamás említette az interjúban, igen, valahol rizikós volt ez, de valahol ez is egy tudatos döntés volt. Mert beszéltük már az előző napokban is, hogy ugye nekünk jelen pillanatban a keretben van 4 fiatal szabályos játékosunk, különböző pozíciókban vannak. A mérkőzést nagyon ügyesen az edzőstáb, ahogy menedzselte, látták azt, hogy az Újpest fura lesz, amit mondok, de kapunkra nem voltak veszélyesek.
1: Fura, amit mondasz, mert a fél időben 1-0-ra vezetett az Újpest.
0: Így van. De aki megint látta a mérkőzést, szerintem nem volt olyan mutató, amiben nem múltuk volna őket felül. És érezhető volt az, hogy ez a mérkőzés bármennyire is az első fél idő számunkra nem pozitív erény volt, nem a kapuson fog múlni. Ezért nagyon ügyesen ugye meg lett lépve az, hogy akkor gyerünk kapus cseréni. Egyrészt akkor eleget tettünk a fiatal szabálynak, ami ugye azt mondja, hogy minimum 45 percet teljesíteni kell egy mérkőzésen egy ilyen fiatalnak. Bement a Matyi, de nagyon jó a Tamás hozzátette azt is az interjúba, hogy ez nem kimondottan csak a fiatal szabálynak szólt. Tehát azért
1: az ő teljesítményének.
0: Az ő teljesítmények,
1: is.
0: Tehát azért ő egy olyan fiatal ember, aki viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy a létesítmény vezetőnknek nem lesz nem sokára majd állása, mert a Matyi érkezik elsőnek, meg ő megy el utolsónak, tehát igazából neki adhatnánk egy kulcsot, bezárhatja állna a komplexumot, mert rendkívül alázatos, és tényleg nagyon példaértékű, ahogy ő hozzáll ez a dologhoz, és ő ezzel is kiérdemelte, úgyhogy a kellemest meg a hasznossal párosítottuk, úgyhogy megfeleltünk a fiatal szabálynak is, illetve a Matyinak tudtunk adni egy debütálásra egy lehetőséget, úgyhogy meg a három pont is.
1: Nem mellesleg, így van, a győzelem is megszületett. Sajnos elrepült az időnk, pedig még annyi mindent szerettem volna kérdezni, de egy kicsit akkor beszéljünk a második, illetve a harmadik fordulóról. Ugye augusztus 2-án vasárnap Győrbe utazik a Nyíregyháza, majd az úgynevezett keleti rangadón a Debrecen vár rátok. Debrecen Nyíregyháza párharc lesz augusztus 9-én. Erre a két mérkőzésre milyen esélyekkel utazik a Nyíregyháza? Mi van a fejetekben? Van-e ilyen, hogy kötelező elvárás, vagy minimális pontszerzés, illetve akkor kinyithatjuk majd az egész idényre is, hogy az idény végén mivel lennétek elégedettek? Van-e egyáltalán hivatalos célkitűzés?
0: Van persze, meg sportemberek révén, meg versenysportot űzvén, ugye, azért egy professzionális futballklubról beszélve kell, hogy legyen mindig cél. Tehát cél nélkül elindulni szerintem nem jó dolog reggel a házból. Úgyhogy ez nálunk sincs másképp. Hú, igen, Győrbe megyünk, ugye a tavalyi bajnokcsapat, erős csapat, jó-jó játékosokból áll a keretük. Utána Debrecenbe megyünk, az mindig egy olyan mérkőzés, ami a szurkolóink számára extrán fontos. Nincs ilyen, egyik meccsen sincs ilyen, hogy most egy pontba gondolkodunk, vagy háromba, meg majd számogatunk, meg mennyi kell a bemaradáshoz.
1: Nyerhető meccsek? Nem, nincs
0: úgy
1: ilyen.
0: Úgy megyünk ki, hogy az Újpest ellen is kimentünk. Tehát azt a védjegyet, amit mi képviselünk, amit nekem talán ebbe az interjúba ez esett a legjobban, hogy említetted, hogy nagyon jól néz ki, ahogy a Nyíregyháza kinéz, mondhatom így, akár ugye a szakmai stábbal, Tamással, tulajdonos úrral, stb., hogy mi azt képviseljük, hogy kimegyünk nyílt sisakkal, odaadóan, mindent elkövetve, és hogy ebből mi fog majd kikerekedni, bízunk benne, hogy minél szebb eredmény. Nem tehetünk mást. A mi szurkolóink, mondhatom, DNS-ében ez van. A szenvedély van, a mindenáron való győzni akarás. Tehát az, hogy mi elmenjünk Győrbe, és majd ott kivárunk Csordogán a meccs, aztán majd talán lesz egy szöglet, amit majd befejelünk, azok nem mi vagyunk. Úgyhogy ezért is volt, még egy picit visszakanyarodok az újpesti meccsre tavasszal, hogy ott ezt bevállaltuk, ott kicsit úgy ebből rosszul, de a többi meg mind jól jöttünk ki. Úgyhogy ez lesz Győrben is, Debrecenben is, az biztos, hogy kimegyünk, és kőkövön nem marad, mert ott nem kell megint csak motiválni a játékosokat, és az egész szezonban ezt akarjuk képviselni. A célokról meg annyit, hogy szeretnénk olyan téren szintet lépni, hogy ne arról beszéljünk, hogy független attól, hogy nagyon nehéz ez a 12 csapatos NB1, ne arról beszéljünk minden héten, hogy jaj, csak maradjunk benn, hanem mi szeretnénk egy olyan szezont, ahol igenis ne erről kelljen beszélni, hanem arról, hogy minél zökkenőmentesebben, minél nyugodtabb legyen a szezon, minél kiegyensúlyozottabb legyen a szezon, még hogyha lesznek nekünk is biztos olyan mélységek, ami nem pozitív.
1: Ehhez kívánunk az egész csapatnak, a vezetőedzőnek és a szakmai stábnak is sok sikert, neked pedig hasonlóan elhivatott és motivált munkanapokat. Fekete Tivadarnak nagyon szépen köszönjük, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója volt a vendégünk. Örülünk, hogy itt voltál.
0: Nagyon köszönöm én is a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

vettem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor. A stúdióban Dósa Dániel, kétszeres világbajnoki bronzérmes tőröző. Köszöntelek és gratulálok. Hongkongban szerezted ezt a bronzérmet, ami immáron a második, és még egy jelentősége lehetett ennek, hogy a küldöttségnek ez volt az első érme. Ez mit szokott jelenteni a csapat többi tagja számára?
3: Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen. Az első érem, hát őszintén szólva az én tapasztalatom az, amikor látom, hogy egy csapattársam az első versenynapon, vagy pedig egy előttünk lévő versenynapon érmet nyer, az rám mindig motiváló hatással van, és így nagyon remélem azt, hogy a csapat, vagy a küldöttség többi tagjára igazából ez egy motiváló hatást tudott kiváltani.
2: Az, hogy mondjuk más nyeri az első érmet, most gondolok például Tbilisire, amikor Szemes Gergő nyert egy bronzérmet, pont előtted, hogy az rád doppingoló hatást vált ki mondjuk a csapatra való tekintettel?
3: Hát igen, ez egy más helyzet volt, hiszen a Szemi úgy nyert tavaly világbajnoki bronzérmet, hogy pont engem vert meg a négybe jutásért, az éremért, szóval, hogy az egy teljesen más helyzet volt, mint az, hogy mondjuk a többi versenynapon a küldöttség többi tagjára milyen hatással van az, hogy mi érmet nyerünk. Tavaly az biztos, hogy amikor ugye kikaptam és a Szemi érmes lett, akkor az hát ott nagyon nagy hiányérzetem volt, és ott teljesen biztos voltam abban, hogy éremmel akarok hazamenni erről a világbajnokságról, ugye tavalyról, és igen, ott végül sikerült is összehozni csapaton, szóval hogy az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy motivációt adott, hogy a Szemi érmet nyert, és nagyon meg akart úgy csinálni csapaton is ezt az érmet, és az összejött.
2: Akkor ugye egy nagyon hosszú sorozat szakadt meg, egy intervallum, ugye Kamuti Jenő 1973-ban szerzett utoljára világbajnoki bronzérmet, és ezt a tátokát a múltnak, ennek a hosszú intervallumnak a bevégzetével. Mi lehet az oka annak, hogy 73 és 2025 között nem volt világbajnoki bronzérem?
3: Hát az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye én életben sem voltam még ennek az időintervallumnak egy nagyon nagy részénél. Én arról tudok nyilatkozni, arról az időszakról, amikor én ugye elkezdtem a felnőtt karrieremet, hogy onnantól kezdve mi változott, vagy az évek alatt hogyan változott az egész szakágunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben rengeteg tehetség tudott akár már kadett junior szinten eredményeket elérni, és utána ezeket a tehetségeket sikerült az egyesületeknek megtartania, illetve a szövetségnek megtartania. Ugye nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik tényleg ügyesek voltak, jó edzőpartnerek is lettek volna, és még nemzetközi szinten is volt bennük abszolút potenciál, csak túl korán abba hagyták, nem voltak motiváltak. Az elmúlt időszakban pedig pont ez változott, hogy sokan vagyunk, és sok erős tőrvívó van jelenleg Magyarországon. Keretedzésre is, hogyha lemegyek, úgyhogy tényleg ott vagyok a világranglista elején, és nem csak én, hanem személy is ott van a világranglista elején, úgy, hogyha nem figyelünk oda egy edzésen, akkor nagyon sok olyan csapattársunk van, még akár junior szinten is, vagy junior korosztályból is, akik meg tudnak verni minket edzésen, és én azt gondolom, hogy ennek a színvonalnak a növekedése vezetett ahhoz, hogy igazából most az elmúlt két világbajnokságon három érmet is tudtunk nyerni, két egyénit, egy csapatot. Ez szerintem szinte példátlan férfi tőrben.
2: 2013-ban ugye Budapesten rendezték a kadett kontinens viadalt talán, ott volt az első pont, amikor feltűntél, és hogyha jól emlékszem, bronzérmet szereztél.
3: Így van.
2: Akkor Belisai Sándorral beszélgettem, és ő azt mondta nekem, hogy te leszel az, aki, ha más nem jön, akkor a hátán fogja vinni a magyar tőr szakágat.
3: Hát igen, ez nagyon hízelgő. jött más áll az égnek, szóval, hogy ki kellett várni, ugyanis volt tényleg egy olyan időszak volt a karrierem során egy jó pár év, amikor nagyon egyedül éreztem magamat, mert a jelenlegi csapattársaim még ugye fiatalak voltak, és még nem tudtak odaérni a felnőtt mezőnyben, és a kortársaim azok meg nem feltétlenül vették annyira, nem vették annyira komolyan, vagy külföldre mentek egyetemre, vagy elkezdtek egy komolyabb egyetemet, és így igazából így kikoptak, vagy nem tudtak annyi időt belefektetni a vívásba, hogy nemzetközileg is eredményesek legyenek. Igen, azok nem voltak egyszerű évek. Ott tényleg arról volt szó, hogy csak és kizárólag az egyénire tudtam koncentrálni, és a csapat az meg arra volt jó, hogy lehetőleg több asszót vívjam, és így gyakorlatilag edzek az egyéni versenyekre, de már egy jó pár évvel ezelőtt, ugye, amikor a Sammy feltűnt, amikor megnyert az első világkupa érmét, ez nem is tudom, amikor volt, 2021-2022-ben talán, nem emlékszem pontosan, akkor ott kezdődött egy teljesen új időszámítás, hiszen akkor éreztem először azt, hogy basszus, nem vagyok egyedül, és hogyha már két jó, erős vívó van a csapatban, az már majdnem csapat, és a harmadik meg tényleg tudhat hozni egy olyan szintet, ami elég ahhoz, hogy a másik kettő megnyerje igazából, és ott kezdtünk el tényleg azon morfondírozni, hogy fú, basszus, ebben nagyon sok potenciál van.
2: A te pályafutásod azért elég sok törzőt érintett, mert hogyha visszanézzük az Innsperger Mészáros Balog csapatot például, hogyha vissza tudsz erre emlékezni.
3: Persze.
2: Aztán Mátyás Mészáros Német, aztán a Szabadosok, aztán szintén Némettel, aztán Innsperger Samu Mészáros, szintén Német. Tehát Szabados Mátyás. Tehát, hogy gyakorlatilag te, akik számítanak a törben, mindegyikkel vívtál egy csapatban. Tehát tulajdonképpen te vagy most a magyar törvívás történelme.
3: Igen, talán a jelenkori történelme. Hát én is ugye legfiatalabbként kezdtem egyszer ebben a felnőtt válogatottban, még junior 3-osként vagy 2-esként kerültem be először a csapatba, és valóban olyan emberekkel vívtam, akik ma már edzők, vagy magas szintű klubvezetők, szakosztályvezetők, válogatott edzők, szóval igen, valóban elég sok mindenkivel találkoztam fiatal koromban a Páston, és valóban elég sok ideje benne vagyok már ebben a rendszerben. Igazából nagyon jó érzés látni azt a, vagy megélni, inkább azt mondanám, végigkövetni személyesen azt a folyamatot, ahogy eljutottunk odáig, hogy világbajnoki éremről, illetve bajnoki csapat éremről tudunk beszélni, onnan, hogy még tisztán emlékszem arra is, amikor felnőtt csapatba kerültem, és akkor még a 16-ba jutásért küzdöttünk állandóan, és ez számomra egy nagyon nagy büszkeség, hogy én akkor is ott voltam, amikor még küzdöttünk a 16-ért, és nagyon gyakran még be se tudtunk jutni a 16-ba, és most meg világbajnoki, illetve európa-bajnoki dobogóra tudtunk már állni a csapattársaimmal. Ez egy elképesztően jó érzés számomra, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a fejlődést, ezt végig tudtuk csinálni.
2: Említhetjük mérföldkőként ezt a világbajnoki bronzérmet, ezt a hongkongi dobogót?
3: Említhetjük, hiszen ez az első egyéni európa-bajnoki vagy világbajnoki érmem, szóval mindenképpen egy mérföldkő a pályafutásomban, aminek rettenetesen örülök, és nagyon sokat dolgoztam érte, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor jutottam el már egy EB vagy egy VB, egyéni EB-VB éremnek a kapujába, és rendre rosszul alakultak azok a helyzetek, nagyon kicsiken múlott az, hogy érmes lehessek, és igen, most büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és hogy most már egyéni világbajnok érmesnek is mondhatom magamat.
2: A törőző Dósa Dániellel beszélgetünk, és ha már szóba hoztuk Belicai Sándort, akkor mindenképpen hozzuk szóba Szirmai Benedeket, mert hogyha jól számolom, akkor nagyjából 10-11. Éve dolgoztok együtt. Hogyha jól emlékszem, akkor 16 környékén fejezted be a közös munkát Belicai Sándorral, és utána valamikor kezdtetek Benedekkel, nem?
3: Volt egy ilyen átfedés a kettő között, amikor hivatalosan lezárult a, amikor hivatalosan átkerültem a Sanyi bácsitól Benedekhez, de igazából valójában már korábban elkezdtünk a Benedekkel dolgozni, ugye Sanyi bácsi nem igazán tudott velem versenyekre utazni, korától fogva, és azért Benedek volt az, aki már nagyon sok junior világkupára is elkísért, és így már hát igazából volt egy ilyen átfedése között a két időszak között, de nagyjából valójában igen, stimmelhetnek ezek a dátumok.
2: Milyen a kapcsolatotok? Mert beszéltem olyan versenyzővel, aki az edzőjével több időt tölt, mint a szerelmével, jegyesével. Te ezt hova tudod elhelyezni ezt az időmennyiséget, amit Szirmai Benedekkel töltesz?
3: Hát az időmennyiség az sok, de hát pláne most ez a júliusi hónap, amikor tényleg 6 napot voltunk itthon, és a maradék 25 napot azt meg ugye külföldön töltöttük, ugye először Olaszországban edzőtáboron, utána meg a világbajnokságon, Hongkongban. Hát ebben a hónapra lehet azt mondani, hogy több időt töltök vele, mint a feleségemmel, de hála az égnek azért a szezonnak a többi részében ez azért nem így van. Benedekkel nagyon jó kapcsolatunk van. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a klasszikus értelembe vett edző tanítvány viszony az általában egy ilyen aláfölé rendeltséget foglal magába. Mi ebből ki tudtunk egy kicsit törni, és sokkal inkább partnerként tekintünk egymásra. Mind a ketten kölcsönösen tiszteljük egymást. Az utolsó szó mindig az övé, de eljutottunk tényleg arra a szintre már több évvel ezelőtt, hogy nagyon érdekli a véleményem dolgokról, és hogyha valamiről például én azt állítom, hogy nekem ez így jobb lesz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül ért vele egyet, akkor is elfogadja azt, hogy én így látom, de mindenben vétójoga van, és tiszteletben tartom azt, hogy ő az edzőm, és ez a rendszer így nagyon-nagyon jól tud működni vele, aminek meg is van az eredménye.
2: Akkor tekintsük át a hongkongi világbajnokságot, ugye a 32 közé egy katari Ovajda nevű vívóval kezdtél. Azért ragadnék le egy picit ennél, mert az, hogy katari tőröző van a világbajnokságon, az mióta jellemző?
3: Katariak már nagyon régóta vannak. Hát igazából rengeteg nemzet van. A férfi tör, most a világbajnokságon a harmadik legnagyobb mezőny volt, hogyha megnézzük a nevezettek számát, átlagosan a világkupa versenyek, illetve a Grand Prix versenyeken, akkor a férfi tör a második legnagyobb mezőny a férfi párbajtőr után. Rengeteg olyan nemzet van jelen, rendesen a világkupa szezonban is, szóval nem arról van szó, hogy a katariak azok most csak feltűntek, egy világbajnokságra utaztak és szerencsét próbáltak, hanem ők kőkeményen lenyomják az egész világkupa szezont, mind a 8 versenyt.
2: Mondjuk anyagi gondjaik nem nagyon vannak.
3: Anyagi gondjaik nincsenek, azért a sportban nagyon sokat fektetnek ott, hogyha jól tudom. Egy portugál edzőt igazoltattak, már nagyon rég oda dolgozik együtt a csapattal, és nekik is ez egy történelmi jelentőségű világbajnokság volt, hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy katari vívó 64-be jutott felnőtt világbajnokságon. Csak hát sajnos utána velem kellett.
2: Hát igen, 32-ben már nem jutott, 15-4-re nyertél. A következő ellenfeled volt az a Borodacsov, aki ugye orosz, és volt egy időszak, amikor az oroszok nem indulhattak a nemzetközi versenyeken. Ők hogy tudtak úgy készülni, hogy meg tudják tartani azt a szintet, amire az ukrán háború előtt már képesek voltak?
3: Nem tudom, hogy ők erre hogyan tudtak készülni. Viszont nálunk egészen korán elkezdtek már visszajönni, szóval már 2023-ban a Párizsi olimpiai kvalifikációs ciklusban is volt olyan verseny, például a Kairóra emlékszem, amikor már 4 orosz is elindult, szóval, hogy férfi törben nagyon korán visszajöttek igazából az oroszok. Igen, volt egy kihagyásuk, de ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen hazai versenyt rendeztek nekik, nagyon komoly pénzdíjakkal, hogy motiválják a sportolóikat arra, hogy ne hagyják ott a vívásra, hogy ne menjenek el valahova máshova. Szóval nem annyira volt érezhető az, hogy ők, nálunk nem volt érezhető annyira, hogy olyan nagyon sokat hagytak volna ki. Ugye idén a világbajnokságon egy másik orosz volt, igazából a világranglista egyes is. Szóval, hogy nálunk már bőven visszajöttek a csapat világranglistán is, már azt hiszem ötösek, szóval nagyon gyorsan vissza tudtak jönni igazából, és már évek óta úgy versenyzünk, hogy az oroszokat vannak az összes versenyen, és a FIA is igyekszik úgy rendezni a versenyeket, hogy ne olyan helyszínen legyenek, ahol az oroszokat nem engedik be. Most például az Európa-bajnokságot is azért kellett áthelyezni Franciaországba, azt hiszem Észtországba, nem tudom pontosan, hogy jöhessenek az oroszok, mert az észtek nem engedték volna be az orosz versenyzőket, és ezért utolsó pillanatban válták el a franciák az Európai Bajnokságnak a megrendezését. Visszatérve az asszóra, hát ez egy nagyon kemény asszó volt, én tisztában voltam azzal, hogy nekem gyakorlatilag ez lesz a nap legkeményebb asszója. Ugye az oroszokkal csapaton már nagyon sokszor összekerültünk, és rendre sajnos nem jöttünk ki jól ezekből az asszókból, és én sem tudtam olyan szinten teljesíteni ellenük, amennyire azt elvártam volna magamtól, és volt bennem mindig egy ilyen érzés, hogy de egyszer egyéniben, egy 15-ösben akarok velük összekerülni, amikor van helyem vívni, amikor van helyem taktikázni, gondolkozni, ráérezni, és nem pedig egy 5-ösben, amikor pikpak vége van gyakorlatilag mindennek, és hát úgy is mentem bele az asszóba, hogy volt egy taktikám, tisztában voltam azon, amit szerettem volna csinálni, és ez működött egy darabig, de nagyon képzett versenyzőről van szó, szóval, hogy most az Európai Bajnokságon harmadik lett például, ami egy nagyon jó eredmény, és ő is nagyon elő van a világranglistán, és tisztában voltam azzal, hogy ez nem fogja könnyen adni magát. Nagyon izgalmas az szó volt, az elején vezettem, aztán feljött 7-7-nél, utána megint vezettem 11-nél, utána megint feljött 11-11-re, és utána sikerült befejeznem 15-11-re, szóval a 11-11 után adtam 4 tust Zsinórban, ami szerintem arról adtam a bizonyságot, hogy mentálisan nagyon erős voltam ezen a versenyen, és 4 különböző akcióval gyakorlatilag meg tudtam ott oldani ezt az asszót. Elképesztően örültem ennek a sikernek, már nagyon régóta szerettem volna összekerülni egy orosz versenyzővel 15 túsban, és pont ezért volt nagyon jó érzés, hogy sikerült is megoldanom.
2: Csak zárójel, 15 tus egyéniben van, csapatban van 5 tus, mert ugye ott ötönként váltják egymást a sportolók. Azt mondtad utána, hogy nagyon jól ment ellene, dacára annak, hogy szorosra sikeredett, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy itt vetted föl azt a tempót, ami aztán végig is vitt ezen a versenyen.
3: Így van, az első asszomban amúgy egyáltalán nem éreztem jól magamat, szóval, ahogy említetted a katari ellenfél ellen, hát ott nem gondoltam volna, hogy az...
2: Az mindig nagyon nehéz az első, nem?
3: Hát inkább ilyen rozsdás érzés volt, amikor így szenvedtem a páston, és igazából utána Benedek meg is nyugtatott, mert mondta, hogy ne várjak el magamtól csodát, még nyilván nem tudtam azon a szinten vívni ellene, mint amilyen szinten egy világbajnokságon vívni szeretnék, hiszen nem adott rá okot, hogy olyan szinten vívjak, szóval hogy nyugodjak meg, ő kívülről azt látta, hogy minden legnagyobb rendben van, és csak foglalkozzak a következő asszommal, nem kell izgulni azon, hogy ez most nem volt olyan színvonalú, az ellenfél volt az oka, és hogyha az ellenfél akar velem vívni, már pedig a második ellenfél, ugye, mert az orosz volt, akkor biztos, hogy menni fog ez nekem jobban is, és ez áll az ének így is lett.
2: Hát igen, ilyen az ember, amikor maximalista.
3: Igen.
2: Jött a következő ellenfélőt, úgy hívták, hogy Choi, ami kevésbé érdekes, ami sokkal érdekesebb, hogy hongkongi volt, és itt fel is vetődik mindjárt egy kérdés, hogy mennyi néző volt
3: abban a csapatban. Rengeteg. Én a párizsi olimpiához tudnám hasonlítani azt a néző mennyiséget, amennyi kijött erre a versenynapra. Ugye Hongkongban a törvívás magasan a legnépszerűbb fegyver, nem? Ugye, hát ez egyértelmű is, hiszen van egy kétszeres egyéni olimpiai bajnokuk, ugye a Cheung, illetve a Choi, akivel én most vívtam a nyomozó jutásért, ő pedig tavaly nyert Ázsia bajnokságot is, és világbajnokságot is egyszerre. Szóval ő is egy végtelenül eredményes és nagyon erős vívó, és hát ugye nagyon népszerűek is ezek a sportolók, és elvileg sold out volt az a hatalmas expo terem, ahol ugye megrendezték a világbajnokságot, mint férfitör egyéni, mint pedig a férfitör csapatnapján.
2: Kb. Mennyien fértek be?
3: Hát ebben nem vagyok annyira jó. Ezt nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Hát az biztos, az biztos, hogy több ezren, de nem...
2: Lehet, hogy nem neked drukkoltak?
3: Biztos, de nagyon érdekes volt, mert egy csomó magyar számolt be arról, hogy hongkongiak, helyiek nekem drukkaltak, amit nem is igazán értettem, de tényleg sztoriztak utána, hogy kézzed ideültek mellénk hongkongi gyerekek, és mondták, hogy go, Dani, go, és én nem is igazán értettem a helyzetet, hogy de hát ők ilyen nemzeti hősök gyakorlatilag ezek a törvívók Hongkongban, és mi vette rá vajon ezeket a gyerekeket, illetve embereket, hogy nekem drukkoljanak. De hát a többség az természetesen a hazai ellenfelet bíztatta, és a hazai ellenfél tusainak örült. Ez engem annyira nem zavart.
2: Szóval... Kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudod kizárni asszó közben a körülményeket? Mondjuk azt, hogy több ezren az ellenfelednek drukkolnak, vagy fordított esetben mondjuk egy budapesti versenyen neked drukkolnak.
3: Engem jobban feszélyezne az, hogyha nekem drukkolnának, őszintén szólva. Én több olyan verseny szituációm is volt már, amikor nagyon sokan drukkoltak ellenem, és ezeket rendre meg tudtam oldani. Én tisztában vagyok azzal, hogy milyen súly az, hogyha hazai közönség előtt vívunk, vagy egy tényleg nagyon követett sporteseményen vívunk, ugye az olimpián is ez volt, rengeteg néző volt, ugyanott nem feltétlen nekem drukkoltak a helyszínen lévő emberek, vagy akár a 2019-es pesti világbajnokság, amikor viszont tényleg tömve volt a bokcsarnok, és mindenki nekem drukkolt.
2: Azt terhet rak rád?
3: Régebben igen, most már nem hiszem. Nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és azt gondolom, hogy most már igazából élvezem is azt, hogyha drukkolnak nekem, és élvezem azt, hogy egy kicsit tudok, hát most ez így csúnyán fog hangzni, de szerepelni a páston.
2: Csaj, tehát Pipa 15-13-ra megverted őt. Igen. Mennyire volt ez, a 15-13 az nem mutat nagyon sima a szót, de mennyire volt ez belülről egyszerű vagy bonyolult?
3: Hát igen, hát sokkal simább volt ez a szó, mint amennyire ez a 15-13-as eredmény mutatja. Ugye alapvetően én az elmúlt 3-4 évben többször összekerültem vele világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken, és rendre megvertem. Szóval, hogy az elmúlt 3 évben vittünk 5-ször, és mind az 5-ször én nyertem. Azóta nem vívtunk, amit a világbajnok, meg Ázsia bajnok lett egyéniben, azóta nem vívtunk, és biztos voltam abban, hogy nagyon sokat fejlődött ő is az elmúlt időszakban, és hogy nem lesz ez annyira egyszerű, de igazából az első pár túsba vezetett még, ha jól tudom, 3-1-re, ha jól emlékszem, és utána feljöttem, átvettem a vezetést, és 14-7-re is vezettem. Szóval pontosan tudtam, hogy mit kell csinálnom, és éreztem az elejétől kezdve, hogy egy kicsit tartott is tőlem, és ennek fényébe tudtam igazából alakítani a taktikámat.
2: Igen, de szerzett 6 tust zsinórban.
3: Hát az egy ilyen, az nagyon pekes volt, mert igazából 14 hét volt az állás, kaptam 2 tust, az benne van, kaptam 2 tust zsinórban. Utána, hát én adtam egy tust, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció volt, ami igazából nem így konvencionálisan vagy szakmai szemmel nem kellett volna, hogy furcsa legyen. Mindenki azt gondolta, hogy tust adtam. Egy teljesen egyértelmű videón is visszanézve is teljesen egyértelmű találat történt. De valamiért az amerikai zsűri az azt gondolta, hogy ezt most ellenem fogja megadni. Ez azért is nagyon furcsa, mert amint vége volt az asszónak, ugye végül nyertem 15-13-ra, rohant oda a lengyel zsűri az edzőmhöz, hogy bocsi, nehogy azt a lengyel volt a videó zsűri. És ugye amikor kikértem a videót, akkor ugye az amerikai és a lengyel zsűri, azok megbeszélték ezt az akciót. És a lengyel videó zsűri elmondása alapján az amerikai az azt hallotta, hogy 2 pengérintkezés volt. Visszanézték a videón, és a videón ez teljesen látszódott, hogy csak 1 pengérintkezés van, ő támadott, én kivédtem és megszúrtam.
2: Szóval egyébként visszavetted a támadás jogát is.
3: Így van, ugye a pengérintkezéssel én visszavettem a támadás jogát is, szóval gyakorlatilag kivédtem és visszaszúrtam, és akkor nekem kell adni a túst a konvenció alapján. És a lengyel zsűri mondta az amerikainak, hogy de látod a videón, hogy itt 1 pengérintkezés van, és az amerikai azt válaszolta, hogy igen, ő 2 hallott. És
2: mi az erősebb, amit lát, vagy amit hall?
3: Hát én nem tudom, hogy szóval, hogy ez tényleg egy nagyon egyértelmű akció volt, de valószínűleg kicsit nyomta az amerikai zsűrinek a vállát az, hogy a hogy a közönség kedvencnek zsűrizik, és hogyha már egyszer megadott egy találatot valahogy, akkor azt már nagyon kellemetlen lenne visszavonni ott. Ezzel amúgy én tisztában voltam, hogy valószínűleg valami ilyesmi történni fog. Én azt gondoltam amúgy, hogy többet fognak neki zsűrizni. Hozzá kell tenni, hogy az amerikai zsűri végig nagyon korrekt volt, ez volt az egyetlen hibája, és még a pikantéria sztorinak az az, hogy megkérdezte a lengyel zsűri az amerikait, amikor ugye ezt a videózást nézték, hogy jó, de hogyha most ezt megadod, és a csaj feljön, és nagy Isten nyerj, akkor mit fogsz csinálni? Mert akkor gyakorlatilag rajtad ment el az asszó. És mondta az, amikor nem fog megtörténni, nem fog feljönni. És akkor amikor 14-13 volt már az állás, akkor mondta a Benedek az edzőm, hogy így teljesen elsápadt az amerikai zsűri, hogy Jézus, hogy úristen, mit csináltam. De én végig higgadt tudtam maradni, még akkor is, amikor ugye 14-10 után még kaptam 3 tuz zsinórba. Tudtam, hogy igazából egy jó kézről lábra vett tempóra kell várnom, és hogyha ott meg tudom csinálni az előre kigondolt akciómat, akkor jó lesz, és ez így történt. Igazából meg tudtam oldani a helyzetet, és még akkor is, hogyha látszólag zsinórba kaptam ott 6 tust, se az volt, hogy ilyen teljesen fogalmatlan voltam, és lefagytam volna, hanem egyszerűen egy a világranglista 2-es aktuális világbajnokkal vívtam, aki igen, elképzelt, hogy tud adni zsinórban 6 tust, sőt, még többet is, de nem zökkentem ki, figyeltem és koncentráltam arra, hogy mi lesz a következő akció, és 14-13-nál sikerült beadnom a győztes tust.
2: Jött a negyed döntő és a brazil toldó. Itt is, hogyha csak az eredményt nézzük, 15-10, az egy bővebb győzelem, tehát egy magabiztosabbnak tűnő győzelem, de mindig más a pástan.
3: Igen, ott ugye az történt, hogy alapvetően egy nagyon erős ágam volt, szóval rajta volt egy csapatolimpiai bajnok Japán, rajta volt a világranglista 5-ös kétszeres olimpiai bronzérmes Itkin Amerikából. Szóval nagyon-nagyon sok rajta volt még a kvalifikációs ranglistát megnyerő egyiptomi Hamza, és akkor a Csoly, én, szóval nagyon sokan voltunk azon az ágon, akik tényleg nagyon jó, nagyon erős vívók voltak, és ennek az ágnak a másik oldalán hát ilyen kikapott az összes jó. És így egy ilyen az első asszóban kikapott a Hamza is, az egyiptomi is, illetve az amerikai is kikapott, és hát mi ott ennek az ágnak a felső részén ugye végigverekedtük a Borodecsevvel, a Csajjal ezt az egészet, és akkor ők lent meg ott kikaptak el az első asszóban, és így igazából a toldó, aki amúgy nem egy gyenge vívó, hiszen a 2016-os olimpián ő 8-ba volt, és amúgy meg Olaszországban élt több mint 10 éven keresztül, és a legerősebb törvívókkal edzett nap, mint nap, szóval, hogy egyáltalán nem szabad lebecsülni őt. Ő jutott be a 8-ba, és így mi találkoztunk egymással igazából a 4-be jutásért. Próbáltam kizárni azt, hogy itt most mi a helyzet, hogy ez nekem most egy világbajnoki éremért megy, és ez mekkora szansz. Próbáltam ezeket a dolgokat kizárni, hogy most hú, nála sokkal jobb vagyok, meg szóval nem gondoltam semmi ilyesmire. Igyekeztem úgy hozzáállni ez a szóhoz, hogy gyakorlatilag ez lehetne a 64 között is ez az asszó, és úgy is vívok, mint hogyha ez a 64 között lenne, szóval egyszerűen, higgadtan, nem siettettem a dolgokat, mint hogyha még nem melegettem volna be. De hát ez nem igazán jött össze. Szóval ez volt a taktika, ehhez képest meg túlbonyolítottam, siettem, rohantam össze-vissza, és nem voltam túlságosan fegyelmezett, és ekkor volt nagyon-nagyon szükségem a Benedekre, az edzőmre, aki viszont hát elég karakám módon minden egyes fegyelmezetlenségem után hát üvöltött velem, hogy ezt azért nem gondolom komolyan, szóval, hogy ez nem ezt beszéltük meg. És hogy egy ilyen lényegesen egyszerűbben, és lényegesen türelmesebben kéne csinálni a dolgokat. És hát addig-addig mondta, amíg hát nem jött, hogy 8-5-re vezetett a brazil ellenfelem, szóval az asszó első felét megnyerte, és onnan, hát ott jött át igazából Benedeknek már, szegénynek már a hangja elment a végére, annyit mondta nekem a magáé, de teljesen jogosan akkor jött át igazából az üzenete, és ott leültem a fenekemre, és egy jelentősen visszafogottabb és fegyelmezettebb stílusban folytattam az asszót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen utána már csak 2 tust kaptam összesen, szóval ott egy 10-2-t sikerült összehozni, ugye 5-8-ról. És igazából 2-szer mellé szúrtam, és úgy kaptam még 2 tust, szóval... De hogyha a Benedek ott nem áll bele ennyire határozottan abba, hogy nekem most itt már pedig átnyomja rajtam, hogy ezt most is sokkal egyszerűbben csináljam, akkor simán benne van a pakliban, hogy túl reagálom ezt a helyzetet, és nem tudok megküzdeni ez a helyzetet, és ott kikapok, és megint elvérzek a világbajnoki érem előtt. Szóval nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ott tényleg ennyire lelkét is kikiabálva átnyomta rajtam, hogy nyugodjak le egy picit.
2: De nem buktál el. Elődöntőt vívtál a hongkongi világbajnokságon. Azzal a, nem tudom jól mondom a nevét, mert olyan furcsán rengeteg mással hangzó van egymás után,
3: segítség,
2: mint az Mrzlina nevű fagylatnál. Szóval a cseh.
3: Csupenics,
2: oké. Okay. Őről tudni kell, hogy hát ezért elég komolyan a világ élvonalába tartozik, ha jól tudom.
3: Nagyon.
2: És hát az, hogy kemény ellenfél, az egy nagyon enyhe kifejezés.
3: Igen, olimpiai bronzérmes, európa-bajnoki érmes, világbajnoki érmes, és már világbajnok is. Hát igen, az egész világkupa szezonja az szinte hihetetlen volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 8-ból 5 versenyem, vagy 8-ból 6 versenyen is akár érmes volt, szóval, hogy tényleg ilyen brutális teljesítmény nyújtott ebben a szezonban. Ismerjük, nagyon sokszor jön mostanában Magyarországra edzeni hozzánk, ami nekünk nagyon pozitív, hiszen egy nagyon erős edzőpartnerrel tudunk készülni, de ez ugye adja magát, hogy ezáltal ismerjük is az ő stílusát. És ugye tavaly Szemi megvert őt a világbajnokságon a 8-ütásért, és én is abszolút úgy gondoltam, hogy én nagyon-nagyon pariba vagyok vele.
2: Zárójel, Szemi egyenlő Szemes Gergő.
3: Igen. Szemi az Szemes Gergő csapattársam, így van. És hát úgy is mentem oda, hogy ez meg lesz, hogy én ezt most meg akarom csinálni, és már nyilván úgy mentem oda. Az elején jól is alakult igazából az asszó, még vezettem is, ha jól tudom, 5-2-re is, illetve még talán 8-6-ra is, vagy még talán 8-6-ra is vezettem, bár nem emlékszem pontosan, viszont sajnos utána nagyon, szóval teljesen elvesztettem a ritmusomat, teljesen elvesztettem a távolságérzetemet, a pontosságomat, és ő meg pont akkor kapcsolt rá, és ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt be tudta fejezni az asszót, úgyhogy...
2: 9 tust szerzett zsinórba,
3: és tényleg végtelenül pofátlanul, nagyon taktikusan, szóval nem igazán tudok mentségeket találni, hiszen nagyon-nagyon keményen megvert abban az utolsó részében az asszónak, és tényleg le a kalappal előtte, és ebből biztos, hogy nagyon sokat tanulhatok én is, mert ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit lehetett ugye az asztalra. Utána a döntőben is ugye vitte tovább ezt a formát, a világbajnoki döntőben ez a srác 13-0-ra vezetett az olimpiai ezüstérmes olasz Macchi ellen. Szóval, hogy az, amit ő aznap művelt, az tényleg elismerésre méltó.
2: Majd nyert 15-2-re.
3: Igen.
2: És ezzel bronzérmes lett Dósa Dániel, és Bockó Gábor szövetségkapitány is olyasmit mondott, mint amit én a beszélgetésünk elején, hogy Dósa Dani évek óta cipeli a hátán a magyar férfi törvívást, megjárta a hadak útját, megérdemelte nagyon ezt az érmet. Személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet kapitányként.
3: Köszönöm szépen a Bocáknak. Igen.
2: A magyar férfi tör csapat a

0: világbajnoki bronzérmes
1: lenni. Így van,
0: Szóval, hogy a 16 közé 45-16 Algéria ellen, ami szintén a külső szemlélő számára egyszerű történet, mert jóval több tust szerzett a magyar csapat, mint az algériai együttes. Ő nekik milyen a stílusuk? Mi az, amire nagyon figyelni kell náluk?
1: Hát igazából ők kontravívók, és arra várnak, hogy hibázzunk. Nagyon sok ilyen csapat van, akik igazából csak abból élnek, hogy hibázik az ellenfél, és nem próbálják kihasználni. Szóval, hogy ők nem olyan szintű vívók, hogy ebből a négyesből bárkit meg tudjanak verni. Nyilván, hogyha ötször mellé szúrunk, vagy ötször nem találjuk el, akkor meg fog tudni szúrni, de azért olyan szinten vagyunk már, hogy egyik asszó sem jelentett igazából kihívást egyik csapattársamnak, illetve nekem sem. Ez igazából tudtuk, hogy egy bemelegítő asszó lesz, amit lassan, de biztosan végig kell csinálni, nem kell rohangászni, le kell ülni a fenekünkre, és nagyszerűen meg kell őket verni igazából. Ez így is lett. Az első két asszóban volt talán egy pici, ilyen még kora reggeli, nem is volt annyira korán amúgy, ilyen kis reggeli lassúság, de ott is már igazából vezettünk több mint 5 tussal két asszó alatt, szóval utána meg aztán mindenki hozta az asszóit. Addig is mindenki hozta az asszóit, szóval ezt nem is igazán kell túl ragozni ezt az asszót.
0: De szükség is volt a bemelegítésre, mert a lengyelek következtek ezután, és ők pedig egészen más kategória.
1: A lengyel csapat az egészen más kategória, ugye ők jutottak ki az európai zónából a 2024-es olimpiára. Egy nagyon, nagyon profi csapat, rengeteget edzenek, nagyon jó körülmények között tudnak készülni. Ugye a lengyel sport az tényleg nagyon magas szinten van, és ez ugye meg is látszik rajtuk is, szóval támogatva vannak, jó életpályát tudnak befutni igazából válogatott sportolóként, és tényleg egy nagyon profi csapat, akik amúgy eredményesek is, szóval, hogy például a csapatban van a Andrej Zsatkovszki, aki most a legutolsó Grand Prix versenyen ezüstérmes lett Sánkhájban, illetve utána az Európai Bajnokságon is ezüstérmes lett. Szintén csapattagja Rajszki, aki 43 évesen is olyan fizikuma van, és olyan elképesztően fegyelmezetten tud vívni csapaton, hogy mindig borsot tör az orrunk alá, és ugye fiatalok is vannak nagyon erősek náluk. Szóval ez egy nagyon erős csapat, akikkel többször vívtunk már a szezon során. Rendre mi nyertünk, most az Európa Bajnokságon is megvertük őket, akkor ugye más felállásban voltak, de tudtuk azt, hogy egy intelligens csapat, akik tudnak vívni, felkészültek ránk, ugye az Európa Bajnokság előtt, illetve a világbajnokság előtt is közös edzőtáborban voltunk velük, szóval, hogy nagyon könnyedén borsot tudnak törni az orrunk alá, és nem is volt egy egyszerű asszó, ugye 45-40 lett a vége, és voltak olyan pillanatok, amikor még vezettek is, illetve voltak olyan pillanatok, amikor nagyon közel voltunk az EGA-hoz. Egy nagyon-nagyon erős és kemény asszóba sikerült bejutnunk a 8-ba, és büszke vagyok a csapatra, hiszen volt egy cserénk a 7. asszó, amikor a Mihály Andor jött be, és pont ennek a nagyon rutinos Rajszkinak osztott ki egy 5-1-et, azt hiszem, de hogy ilyen 5 különböző tussal, ilyen csodálatos volt nézni, tényleg nagyon jó volt nézni, amit csinált, és egy nagyon kemény tét helyzetben, nagyon fegyelmezetten, nagyon kreatívan tudott helytállni, és én azt gondolom, hogy az a 7. asszó volt a sorsdöntő, ami után már igazából ugye már én jöttem, utána a 8. asszóban, illetve a Szemi a fejező asszóban, és azt, hogy az Andor ott azt az 5-1-et kiosztotta egy ilyen rutinos versenyzőnek, az volt a kulcs pillanat ennek a csapat asszónak.
0: Következett a negyed döntő, és megint a házigazdákról kell, hogy kicsit beszéljünk, mert a hongkongiakkal vívtatok a négy közé jutásért, és beszéltünk már itt az előző részben a közönségről, hogy sold out, tehát hogy teljes telt ház volt, minden egy elkelt abban az Expo csarnokban, ahol rendezték a világbajnokságot. Na, itt milyen hangzavar volt?
1: Hát a hangzavar, szóval nagyon intelligens közönség a hongkongi közönség, és nagyon hozzáért a közönség, szóval ők nem úgy működnek, hogy amint világít a lámpa, egyből kiabálnak, hanem megvárják azt, hogy a zsűri megadja, akkor örülnek, amikor behúzták a találatot, nincsen fújolás, nincsen

0: Ez egy nagyon intelligens közönség, és tényleg élmény volt előttük vívni. Itt talán már nem volt telt ház, mert ugye ez hétköznap volt már, és ugye a munkamorál Kínában azért, illetve Hongkongban elég kemény, és erre már nem jöttek ki annyian, de erre is rengeteg, tényleg nem vagyunk hozzászokva az, hogy ilyen közönség előtt vívunk, ilyen mennyiségű ember előtt vívunk. Nagyon drukkoltak a sajátjaiknak, és igen, de egy nagyon hozzáértő közönség volt, szóval semmi fújolás, vagy korán tapsolás, vagy semmi ilyesmi nem volt ez a szó során, szóval tudtunk végig az asztalra koncentrálni.
1: Viszont a hongkongiak jobbak voltak.
0: Igen, ezt sajnos ki kell jelenteni. A hongkongi ez tényleg egy nagyon erős csapat, szóval kétszeres egyéni olimpiai bajnok, Cheung, világbajnok és Ázsia bajnok Choi a második helyen, illetve az idén amúgy 17 éves és kadett világbajnokságot nyerő, hirtelen nem jut eszébe a nevem a srácnak, valamilyen Harris, ők álltak fel ellenünk, és tényleg nagyon, nagyon felkészültek voltak, ugye rám, meg a személyre szerintem kifejezetten sokat készültek, meg velünk ugye sokat is vívtak egyéniben is, meg már a csapaton is, és egy nagyon, hát nem igazán találtuk az ellenszert ellenük, Andor vívott, megint csak őt tudnám kiemelni, hogy ő vívott egy nagyon jót, illetve ő tartott minket asszóban, amennyire asszóban voltunk tartva, ez ellen a rettenetesen erős csapat ellen, és igen, sajnos ezt most nem tudtuk megugrani. Sajnos valójában azt kell, hogy mondjam, annyi önkritikával azért kell itt ebben a helyzetben élnem, és önszintének kell lennem magamhoz, hogy valójában én azt gondolom, hogy itt nekem kellett volna jelentősen többet nyújtanom a csapat versenyen, nem csak ebben az egy asszóban, Hongkong ellen, hanem az egész nap folyamán nem tudtam azt a szintet hozni, amit elvártam volna magamtól, és sajnos nem vagyok benne biztos, hogyha jobban vívtam volna, akkor ez elég lett volna Hongkong ellen. Végül ezüstérmesek lettek, és egy tussal kaptak ki az olaszoktól a döntőben, szóval rettenetesen jó formában voltak, és felkészültek voltak, és összeszedettek voltak. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban alakult volna, vagy nyertünk volna, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy egy sokkal szorosabb asszó lett volna, és egy teljesen más helyzeteket kellett volna megoldani a páson, hogyha én többet hozzá tudok tenni ez a csapat teljesítményhez.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmes, és a csapattal nem jutott be a legjobb négy közé. Az ilyen pillanatok mentális helyzetére lennék kíváncsi, hogy amikor az ember ott áll a kapujában az éremszerzésnek, az éremszerzés lehetőségének, nem jut a legjobb négy közé, és az derül ki, hogy az 5.-8. helyért kell vívni. Ilyenkor mi átszódik le a sportoló, illetve a csapat, illetve az edző fejében?
0: Hát azért teljesen őszintén szólva, a világbajnokságon 5-8 között vívni olyan történelemmel, vagy ilyen háttérrel, mint ami a férfi tör csapatnak van, az nem egy olyan tragikus helyzet. Szóval pont az Andorral beszéltük a nap végén, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, hogy csak hetedikek lettünk, és akkor így ránéztem, hogy Andor, én nekem ez volt a, nem is tudom, 8. vagy 9. világbajnokságom, és ez volt az első olyan alkalom, amikor így 8-ban voltunk, mert ugye tavaly jutottunk be először a 8-ba világbajnokságon, viszont akkor úgy egyből érmesek lettünk, és hogy én az elmúlt 7-8 világbajnokságomon én sose jutottam 8-ba csapattal. Szóval, hogy ez nem egy olyan rossz eredmény. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kvalifikációt, mindig a kvalifikáció körül forog, az olimpiai kvalifikáció körül forog minden, amikor a csapatvívásról van szó. És ott ugye a helyzet az, hogy az első négy az automatikusan kijut, és utána a kontinensenként van egy-egy hely. És igen, az a legjobb, hogyha a világbajnokságon érmesek vagyunk, és a világbajnokságon nagyon jól vagyunk, hiszen ez rengeteg pont a világranglistán, de hogyha 5. vagyunk, és az első négy az ugye majd 4-ben van a világranglistán is, akkor egy 5., akár 6. helyel is, hogyha legjobb európaiak vagyunk, ki tudunk jutni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem az éremszerzés a cél, mert az mindig az, sportolók vagyunk, vívók vagyunk, ami egy rettenetesen erős sport, és itt tényleg minden az
1: érmek körül. Magyarország egyik legeredményesebb sportága.
0: Így van, szóval itt tényleg érmet kell nyerni, de hogy az sem tragikus, hogyha mi az 5-8 között vívunk, és az 5-8 között tudunk asszókat nyerni, vagy nyerünk asszókat.
1: Különös tekintettel arra, hogyha olyan csapattal vívtak az 5-8 között, aki ugyanúgy azért az európai kvótáért harcol, mint ti.
0: Így van.
1: Márpedig itt ugye az oroszokkal vívtatok.
0: Igen, hát kikaptunk, és nem is volt sajnos egy szoros asszó. Tegyük hozzá, az én személyes véleményem az az, hogy az orosz csapatnak amúgy top 4-ben van a helye. Világranglista kettes, illetve a testvére ugye a másik srác, akivel ugye vívtam egyéniben is, meg mellette a másik két ember is, aki csapatban van, bika erősek, szóval az egy nagyon erős csapat, ezt le kell szögezni. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak, mint mi, hiszen ennél gyakorlatilag csak szorosabbakat vívtunk velük világkupákon, illetve Európa-bajnokságokon, mindig szorosabbat vívtunk velük. Itt is sajnos nekem kellett volna szerintem többet hozzátennem ez a csapat teljesítmény, ez ugyanúgy a Hongkong ellen is, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Igen, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ennek a csapat, hogy ez a csapat amúgy elő vagy utóbb, még hogyha lemegy egy szezon, akkor kvalifikációt, akkor ők valószínűleg be fognak jönni a negyedik helyre, Japán ki fog csúszni majd az ötödik helyre, és utána nekünk a franciákat meg kell előznünk, és gyakorlatilag hatodiknak kell lennünk, és úgy kell bemennünk a kvalifikációba, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag kvalifikáló helyről indíthatjuk majd a kvalifikációs szezont, ami egy nagyon, hát, nem kényelmes, de ideális pozíció, hiszen megtartani egy helyet az valószínűleg az egyszerűbb, mint előzgetni még a kvalifikációs időszak során, és így amúgy minden esélyünk megvan arra, hogy kvótát szerezzünk majd ugye a 2028-as olimpiára.
1: Hetedik lett tehát a csapat úgy, hogy a hetedik helyért a mérkőzést Egyiptommal nem kellett levívni, mert hogy az egyiptomi csapat nem állt ki.
0: Hát ezt már nagyon sokszor játszották ellenünk. Nem szeretnek velünk vívni, meg tudom érteni őket, én sem szeretnék magunk ellen vívni. Nekik teljesen más az a szint, amit meg kell ugrani, ugye az afrikai zónából kvalifikálni, ők már azzal is nagyon elégedettek voltak, hogy 8-ba sikerült jutni a csapatuknak. Ha nem jutottak volna 8-ba, akkor is jó helyen lennének, akkor is kijutnának az olimpiára, szóval nekik nagyon máshol van az a szint, amit meg kell ugrani, és ők miután megugrották, illetve túl is teljesítették azt, amit ők szerettek volna elérni, akkor ők onnantól már nem veszik annyira komolyan, és ők inkább nem álltak ki egy, hát nem tudom, hogy mi lett volna a vége, valószínűleg nyertünk volna, így is, úgy is. Ennyire azért bőven bízok a csapatomban, illetve magamban is.
1: Ezután, a csapatverseny után azt mondtad, hogy elképesztő őszintesség van ebben a csapatban, itt semmi sincs a szőnyeg alá söpörve.
0: Igen, ezt a tavalyi világbajnoki bronzérunktán mondtam, így van.
1: Uh-huh. Ami azt jelentheti, hogy a következő időszak, ugye, hát nem egész két év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig, hozhat ezzel a csapategységgel olyan eredményeket, amelyek kapcsán talán optimistán nézhetünk a jövőbe.
0: Én ennél jelentősen határozottabb lennék ebben a témában, és az a tapasztalatom, hogy merni kell kimondani a céljainkat, merni kell hangosan felvállalni azt, hogy mit szeretnénk elérni, és én kimerem mondani, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezzel a csapattal kijussunk a 2028-as olimpiára. Ez egy nagyon jó csapat, tényleg nagyon jól tudunk együtt működni, szeretjük egymást, jól dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy ha ezzel a csapattal nem, akkor nem lesz már olyan csapat, amivel meg fogjuk ezt tudni oldani, és szinte biztos vagyok abban, hogy ezt nekünk meg kell tudni csinálni ebben a ciklusban. Mindenki nagyon koncentrált, mindenki nagyon oda teszi magát, folyamatosan fejlődnek a srácok. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fiatal csapat, szóval 24 talán ilyen idősek a csapattársai, most bocsánat, nem tudom pontosan, de nem olyan jó.
1: Te vagy a rangidős.
0: Én vagyok a rangidős, de hogy 23-24 évesek, és ők is évről évre rengeteget fejlődnek, ugye Szemes Gergő már ott van a világ elején, és az Andor is most az Európa-bajnokságon megverte az egyesként, vagy akkor azt hiszem a világranglista a kettes vagy hármas helyen álló olasz Bianchit a nyolcadításra, ami egy hihetetlen eredmény. A Tóth Gergő világbajnok olasztól kapott ki szintén a nyolcadításért két tussal. Szóval, hogy nagyon ügyesek a srácok, Szemi világbajnoki érmes, és szóval, hogy és folyamatosan fejlődnek. Edzésre edzésre, hétről hétre oda tesszük magunkat, És tényleg egyre jobbak vagyunk, és ez a fejlődés kell ahhoz, hogy ezt a kvalifikációs időszakot sikeresen tudjuk venni, ezt az akadályt majd, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a csapat ez meg fogja tudni oldani ezt a feladatot.
1: A távirati irodának ma elemezte a szövetség, illetve annak vezetője a szerepléseteket, így szól, 7-én zárt a Dósa Szemes Tóth Mihály férfi tör4-es, és ezzel ugyan nem tudta megismételni tavaly bravúros teljesítményét, amely bronzérmet nyert, ugyanakkor az, hogy az első 8-ban fejezte be a versenyét, semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, sőt, azt jelzi, hogy a válogatott stabilizálta a helyét a bő élcsoportban.
0: Ezzel nem tudom, ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nem írhatott volna ennél objektívebben igazából a teljesítményünkről, teljesen egyetértek, és ez így van.
1: 11. helyen állsz a világranglistán, ezt ma reggel néztem meg, hogyha valaki ma délelőtt nem előzött meg, akkor még mindig ott állsz, ami mire lehet elég? Ugye beszéltünk arról, hogy miként lehet csapatként kvalifikálni az olimpiára, miként lehet egyéniben?
0: Én erről beszélni sem akarok. Tényleg, én erről beszélni sem szeretnék, én nekem nem az egyéni kvalifikáció a célom. Az biztos, annyiban fontos az egyéni világranglista, hogyha kijutunk csapattal, akkor, hát akkor jó, hogyha nem 32-es, 3-as, 4-es, vagy 20-valahányas helyen vagyunk rangsorolva a versenyen, az egyéni versenyen, hanem igenis elő vagyunk rangsorolva, illetve amiatt is nagyon fontos, mert ugye a világkupa versenyek azok ilyen háromnapos formátumban vannak megterendezve, péntek, szombat, vasárnap általában, és hogyha nem vagyunk 16-ban a világranglistán, akkor le kell vinni egy pénteki napot, le kell vinni egy szombati napot, és akkor utána vasárnap jön a csapatverseny, ami a kvalifikáció szempontjából a legrelevánsabb nap, és egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember egy napos verseny után áll ott vasárnap, vagy egy kétnapos verseny után áll ott vasárnap a csapatversenyen, ugye mondhatni a kvalifikációs időszakban a legfontosabb napon. Ilyen szempontból releváns az egyéni világranglista valóban, de én nem szeretném, hogy a kvalifikáció szempontjából az egyéni világranglista legyen releváns, mert akkor az azt jelenti, hogy csapattal nem állnak jól a dolgaink, és nekem a kvalifikációs időszakban teljes mértékben a csapat teljesítményen lesz a hangsúly, nem egyéniben szeretnék kijutni. Nyilván az olimpián szeretnék egyéniben is és csapatban is jól szerepelni, amihez fontos a világranglista helyezés, de a kvalifikáció szempontjából nem tartom az előbb elmondottak alapján annyira relevánsnak.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, és hogyha valaki megpróbál az interneten hosszabb Dósa Dániel interjúkat keresni, az szedje össze magát, mert nem nagyon van. Miért nem nyilatkozol? Ezek az ilyen flash-ek, hogy megtettünk mindent, sikerült, nem sikerült, ezek megvannak ilyen 1 perc, és, tehát 0-30 és 1-10 között, de nem nagyon szoktál hosszabb interjúkat adni, ez ilyen introvertált személyiségre utal, vagy nem keresnek az újságírók?
0: Hát egyáltalán nem vagyok introvertált. Régebben volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen bizonytalanságom, hogy tudok-e jól beszélni, vagy nem beszélek annyira jól interjúkban. Szerintem a külső visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy elég jól sikerül összeszedem a gondolataimat. Az az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, amit egy pár gondolattal ezelőtt elmondtam, hogy a magyar vívás az olyan egy hihetetlenül erős sportág, hogy ahhoz, hogy az ember releváns legyen benne, ahhoz nagyon komoly eredményeket kell elérni. Én teljesen megértem az újságírókat, hogy eljönnek egy sajtóedzésre, vagy egy sajtónyilvános eseményre, egy Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy olimpia előtt, akkor a Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, férfi párbajtőrözőkkel, vagy Muhari Eszterrel, háromszoros világbajnok női hadcsapattal szeretnének beszélni. Hát olyan eredmény dömping van ebben a sportban, hogy ez valami hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre a sportágra. Nem tudom hibáztatni őket, hogy nem a most már kétszeres világbajnoki bronzérmes Dósa Dániellel szeretnének interjút csinálni. Nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek, mindig a szolgálat, hogy ott vagyok.
1: És miért nem hallgatod vissza a saját interjúidat?
0: Hát ez egy jó kérdés. Ezen majd változtatunk.
1: Mennyire vagy jelen a közösségi médiában?
0: Ez már megint egy jó kérdés. Jelen vagyok. Igyekszem odafigyelni rá. Ugye tudom, hogy a mai világban a sportoló értékét, azt ugye elsősorban nyilván az eredményesség az, ami meghatározza, de nagyon sok olyan visszajelzést kaptam már, hogy ugyan rettenetesen szimpatikus ember vagyok nagyon sok szponzornak, de hogy igen, social médián egy kicsit jobban kéne bemutatnom magamat, hiszen nagyon jó sztorim van, nagyon tudnak azonosulni vele az emberek, hogyha valakinek négy szem közt elmesélem, akkor mindenki, Jézusom, nagyon menő, tök jó, nagyon ügyes vagy, nagyon büszke lesz magadra, de hogy ezt valahogy jobban ki kéne, át kéne tudnom adni az embereknek. Nem egy ennyire egyszerűen, ugye nagyon, hát hogy mondjam, biztos mindenkinek megvan az a határa, mennyit szeret kirakni magáról a nyilvánosság elé. Nekem ez a határ eléggé szűk, de igyekszem a social media jelenlétet is építgetni.
1: Nincs valaki a környezetedben, az egészen szűk környezetedben, aki tudna segíteni ebben a témában?
0: De van, hát hogy ne lenne a feleségem is, amúgy ezzel foglalkozik részben, szóval, hogy persze ő nagyon profi benne, ő ezeket meg tudná csinálni, tudnánk egy kicsit jobban csinálni. Én azt gondolom, hogy ez jönni fog, ahogy egyre eredményesebb leszek, úgy egyre több jó, releváns anyag fog készülni, akár mint ez az interjú, amiket ki lehet rakni, amiket az emberek meghallgatnak, és egyre több és több embert kezd majd érdekelni az én sportolói karrierem, és ez szépen majd így magától épülgetni fog. Természetesen nekem is van benne ebben munkám, igyekszem folyamatosan jelentést adni gyakorlatilag ezeken a felületeken a versenyekről, az eredményekről, arról, hogy mi a helyzet, hogy állunk, a sikerekről nyilván mindig beszámolok, igyekszem a kudarcokról is, hogy azért ne legyen annyira egyoldalú ez a kommunikáció, és őszinte legyek a helyzetekkel kapcsolatban, és igen, ez jó meglátás, és többször megkaptam már ezt a kritikát, még hogyha nem is kritikaként fogalmaztad meg, de erre valóban jobb oda kell figyelnem, és remélem, hogy tényleg így magától, ahogy az eredmények jönnek, úgy majd ez a jelenlét is komolyodni fog.
1: Hogy kapcsolsz ki? Mondjuk Punani Masszív koncert?
0: Igen, nagyon szeretem őket. Többek között, de a magyar zenét is ugye nagyon sok előadó van, akiket imádok, szóval, hogy akár úgy is. Egy nagy szerelmem a vitorlázás. Nagyon-nagyon szeretek vitorlázni.
1: A sport most lett vége a kék szalag.
0: Igen, tudom, de nem követtem, mert ugye kint voltunk, ugye Hongkongban is, és hát ugye a versennyel foglalkoztam. De inkább ez a hobbi vitorlázás, szóval nem a sportvitorlázás, hanem tényleg ez a menjünk ki a vízre, húzzuk fel a vitorlát, kicsit pörgessük meg a hajót, és utána meg hallgassunk zenét, ugráljunk, strandoljunk. Azt nagyon szeretek, illetve igazából otthon lenni, jelen lenni a feleségemmel, illetve a kiskutyánkkal, az is nekem nagy kikapcsolódás, illetve ami nem újdonság már, de ami nagyon sok nehéz helyzettel segített már megküzdeni, illetve nagyon ki tud kapcsolni, az a futás. A futás az egy ilyen, hát nem újabb, már több éve futok, de hogy az még ilyen furcsa lehet, hogy futásra pihenek, de ugye nekem a vívás ugye meg egy nagyon mentálisan nagyon megterelő sport, és ezért nekem inkább olyan pihenési formák tetszenek, amik ugyan fizikálisan lehet, hogy megerőltetőek, de olyan szinten elvonják a figyelmemet, hogy ne tudjak a víváson gondolkozni. És ugye a futás is ilyen, a vitorlázás is ilyen, ott folyamatosan figyelni kell, és akkor igazából így nekem az a pihenés, amikor nem tudok a víváson gondolkozni, és a víváson morfondírozni, hanem teljesen le tudom kötni a figyelmemet.
1: Dósa Dániel, köszönjük szépen!
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

Közös élmények. A magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Az első órában a téma kézilabda, hiszen most már itt vannak Magyarországon, no meg a stúdióban is, az Európa-bajnok U20-as kézilabda válogatott tagjai, ketten egészen pontosan, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Szervusztok, sziasztok! Milyen itthon ismét, és milyen volt csak röviden, tömören számotokra az a kontinenstóra, amit meg tudtatok nyerni?
3: Akkor kezdem én. Üdvözlök mindenkit. Hát nyilvánvalóan azért felüdöle is most már itthon lenni, feltöltődni, és kezdeni a lassan a szezont. Igazából egy hihetetlen élmény volt, még mindig azért dolgozó fele történteket, és hát fenomenális volt.
4: Nyilván nekem is fantasztikus élmény volt ez az egész Európa-bajnokság. Jó újra itthon lenni, feltölteni a családdal lenni kicsit. Próbálunk kipihenni magunkat a NB1-es szezonra, és várjuk a folytatásokat.
2: Július 8-tól 19-ig rendezték ezt az Európa-bajnokságot Romániában. Kolozsvárot sikerült az Európa-bajnoki aranyérmet megnyerni. Itt volt egy félmondat, hogy elkezdeni az idényt. Merném azt hinni, hogy azért inkább az előzőbe belecsúszott. Lehet azt mondani, hogy a 25-26-os, a 26-27-essel egy ilyen hidat képezve volt ez a kontinens torna?
3: Igen, pontosan így történt. Nem sok időnk maradt pihenni, ami maradt, azt kihasználtuk azért rendesen, hogy felkészüljünk erre az eseményre azért.
2: Mikor kezdtétek el egyáltalán a felkészülést?
4: 3 hetes felkészülésünk volt, nem is tudom, mikor kezdtük.
3: Én sem tudom, így hirtelenjében.
2: Akkor júniusban volt.
3: Június 10-én, azt hiszem.
2: Talán a bajnokság meg véget ért májusban? Tehát tényleg mennyi idő maradt egyáltalán regenerálódni? Vagy ilyenkorban ezt nem is muszáj 20 meg 18 évesen?
4: Maradt egy 2 hét pihenünk. Ott csináltuk az otthoni programot, de az is felfoghatjuk pihenésnek.
2: És ez elegendő?
3: Hát nyilvánvalóan szinten tartottunk, és hogy emellett azért úgy van kialakítva a program, hogy tudjunk pihenni, és hogy egy megfelelő állapotba kezdjük meg a felkészülést.
2: Hogy mentetek neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogyha a szíveteket a kezetekre, nem, a kezeteket a szívetekre teszitek, akkor mi volt az elvárás?
4: Hát az első cél, úgymond megfogalmazva köztünk a top 8 volt, hogy odáig érjünk el, és utána onnan már bármi lehet. És szerencsére jól alakult, mivel ott egy hatalmasat hajráztunk, lehet így mondani, és amit terveztünk, mind mentálisan, mind taktikailag, az mindent létre tudtunk hozni.
3: Azért nyilván a csapat nagyra vágyó, és hogy egy kötelező dolognak tartottuk azt, hogy a top 8-ba bekerüljünk, és így nyilván nem titok, hogy közösen így összeültünk, és megfogalmaztuk a közös célokat, és azért mindenkinek a vágyai között volt az, hogy egy éremmel jöjjünk haza.
2: Mert én vasárnap rákérdeztem az egyik játékosnál, hogy mégis mi volt a cél, és elhitte volna bárki is a csapatból, hogy Európa-bajnok lesz bárki, mármint a magyar válogatott. Fazekas Mátét hallják, hogy ő mégis mit mondott rögtön a lefolyás után az EB aranyat követően.
5: Én abszolút maximalista vagyok, és én úgy vagyok, hogy minden mérkőzésen úgy szeretnék kimenni a pályára, hogy nyerni szeretnék, de hogyha azt mondják, hogy elsők leszünk, akkor az biztos, hogy nem hiszem. Még úgy is, hogy maximalista vagyok. De tényleg ez látszódott is mindenkinek, ez a gondolkodása a stábtól kezdve a játékosokon át. Olyan közösség alakult ki, ami pályán kívül is nagyon jó heteket töltöttünk el együtt, a stábbal együtt, és a pályán is úgy gondolom, hogy egymásért küzdöttünk.
2: Ennyire lehetett ezt érzékelni tényleg belül, hogy megvan az egység?
3: Nagyon-nagyon. A csapatra tudni kell, hogyha baj van, akkor nagyon-nagyon össze tudunk állni, és hogy azért a mag azért nagyon régóta együtt van, és nagyon szeretjük egymást, tényleg nincs egymás előtt a butéba, nagyon őszinték vagyunk egymással, és bárki fordulhat bárkihez, hogyha ha problémája van.
4: Igen, szerintem a csapatnak a legnagyobb erőssége az, hogy a pályán kívül is nagyon jó barátok vagyunk, és egy nagyon összetartó közösség alakult ki így az évek során. És tényleg, hogy a Fazék is mondta, hogy nagyon tudunk egymásért küzdeni, és ha bármilyen baj van, tudunk egymásra számítani, és meg tudjuk oldani együtt a problémákat, szóval igen.
2: Azért itt, hogy mennyire egységes a csapat, van, aki Veszprém, Szeged, Neka, Tatabánya, Ferencváros, nem egy csapatból jöttök?
3: Hát igen, nem egy csapatból jövünk, de nagyon-nagyon szeretjük egymást, és hogy nyilván, hogyha szembe kerülünk egymással, megvan ez a baráti viszony, de a pályán játszunk. Szóval, hogy
4: az egy órára elfelejtjük a barátságot.
6: Igen.
2: Itt a korosztály tekintve ugye van 18 éves, 19-20 esztendős, ez mekkora korkülönbség, így érződik-e mondjuk a pályán vagy sem, akár az ellenfeleket illetően vagy közöttetek is?
4: Szerintem egyáltalán nem érződik. Ez a 18-19-20 év, ez már nem akkora korkülönbség, ami érződik se fizikálisan, se játéktudásban, szóval szerintem nem.
3: Vicces, mert pont az Eklemó is említettem meg ezt, mentünk valahová, még az Európa-bajnokság közepett, hogy hogy 18 éves, én meg 20 éves vagyok, és hogy mennyire fura, mert abszolút nem érződik, abszolút nem, nincs így a fejünkben, és hogy nem realizáltuk ezt.
2: Ugye itt a csoportkörben azért nagyon magabiztosan mutattátok azt, hogy azt az F jelű négyest meg lehet nyerni, a szlovéneket, a lengyeleket, valamint a cseheket is legyőztétek. Igazából itt nem is volt kérdés. Minden klappolt a csoportmérkőzések során?
3: Ahogy lehetett látni, nyertünk, szóval nyilván ennek szellemében klappolt, de úgy érzem, hogy lehetett volna azért simább, hogyha ha azokat a megbeszélt dolgokat, amiket megbeszéltünk, betartjuk, mert nyilván csúsznak be hibák, azokat betartjuk, akkor azért sokkal simább meccsek lehettek volna.
4: Igen, szerintem is bele kell melegedni úgymond ebbe az Európa-bajnokságba is, mert az első meccs mindig a legnehezebb, de azon már úgy túl van az ember, megérzi a közeket, átérzi, hogy hol is vagyunk valójában, utána már sokkal könnyebb betartani azokat a taktikai utasításokat, és jobb eredményt elérni. Valószínűleg, ha a lengyelekkel a döntőt játszik, vagy az utolsó mérkőzést, sokkal jobb eredmény születik.
2: A csehek ellen egy 34-29-es győzelem, a szlovének ellen 2 gólos siker, ez azért majd még visszatérő téma lehet, 28-26, illetve 4-jel vertétek 37-33-ra a lengyel válogatottat. Ilyenkor figyelgetitek a többi csoportot, az ellenfeleket, és ez az Európa-bajnokság, ez mennyire adott erre lehetőséget?
4: Én személy szerint nem figyeltem, nyilván mondták ott belül, hogy kikkel kerülhetünk együtt a középdöntők után, de számunkra úgymond tök mindegy volt, hogy kivel kerülünk össze, az volt a céljuk, hogy megverjük őket, és hogy győzelemmel zárjuk.
3: Abszolút, én is ezt tudok csatlakozni. Nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy más csoportokban mi zajlik. Nyilván, ha úgy van, szóvá tesszük, hogyha esetleg egy meglepetés történik, de hogy erre külön figyelmet nem fordítunk.
2: A középdöntőt elkezdtétek a svédek ellen, és egy tényleg demoralizáló vereség az, ami a nevetek mellé kerül, mert 40-24-re nyernek a svédek, igaz, címvédők voltak, tehát bár nem lehet összehasonlítani ugye itt utánpótlás szinten a 2 évvel ezelőtti csapatot a mostanihoz képest, de azt milyen megélni, hogy 16 góllal kikaptok?
3: Borzasztó volt, nagyon nagy tüskét hagyott bennünk a meccs után, ahogy lehet látni, tényleg nincs annyi a két csapat között. Azért a svéd csapat egy mumus volt számunkra, ezt azért tudni kell. A 3 világverseny alatt az ifjúsági Európa-bajnokságon, az ifjúsági világbajnokságon, és most a junior Európa-bajnokságon mindháromszor megkaptuk őket, és az ifjúsági Európa-bajnokságon ott 2-szer kerültünk velük össze, és az első 2 világversenyen sajnos sikertelenek voltunk velük szemben, és talán így kicsit mentálisan is frusztrált minket ez az egész történet.
4: Őszintén szerintem nem hittük el, hogy megverhetjük őket, és ez változott meg a Európa döntőre, és próbáltunk változtatni a dolgokon, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, jobbak vagyunk náluk, és úgymond vissza akartunk nekik vágni, mert azért elég nagy mély nyomot hagyott bennünk, hogy ennyivel megvertek minket.
2: A kapitány úr Sótonyi László ilyenkor mit mondott nektek így a mérkőzést követően?
3: Hát nyilvánvalóan nem mentünk bele annyira ebbe a meccsbe, mert hát ez egy nagyon fájósabb volt akkor is. El kell felejteni, van még egy meccs, van még esélyünk tovább jutni, arra kell koncentrálni, és utána pedig, hogyha ha tovább jutottunk, és netán összekerülnénk velünk még egyszer a svédekkel, akkor leszűrni a tanulságokat.
2: Szavak milyenek voltak, amiket kaptatok? Ilyenkor ő hát mutatja azt, hogy itt ez nem tetszett számára annyira?
4: Annyira végül is nem mutatja, elmondja, hogy mik voltak a hibák, min kell változtatni, de így mond inkább szakmai szemben mondja, nem mentálisan, hanem hogy mik voltak a hibák, miket nem tartottunk be, és hogy min kellett volna változtatni, hogy megnyerjük a meccset.
2: Tehát akkor nem ordibált veletek?
4: Nem, sose.
2: Ő azért egy jó gazda, ilyen szellemű kapitány, tehát hogy nagyon odafigyel a többiekre is, mindenkire is.
4: Igen, és szerintem ez nagyon sokat jelent nekünk, hogy úgymond érzük a bizalmat, nyugodtan beszél velünk, nincs az a plusz stressz, hogy még úgymond neki is meg kell felelni, hanem csak tudunk magunkra koncentrálni, tudunk egymásra, a csapatra, és ez is szerintem a, úgymond a kulcsa a sikerünknek.
2: A junior korosztállyal neki van egy VB-ezüse 2023-ról, és hát nagyon vissza kell menni az időben az Európa-bajnokságokat tekintve, mert van egy EB-bronz 1998-ból, de hát összességében azért sok minden nem nagyon termett eddig a magyaroknak. 2006-ban, vagy 2004-ben, bocsánat, egy negyedik hely, illetve 2022-ben ötödik a válogatott, de például a két évvel ezelőtti kontinens tornán 12. lett a magyar csapat. Azért ez egy nagy ugrás, persze kicserélődött a keret, hogy a 12-ből utána az első helyre ugorjon egy nemzeti csapat. Mi az, amiben ti ennyire különlegesek vagytok szerintetek?
3: Szerintem nem lehet azért párhuzamot vonni korosztályok között. Talán az összeállása, hogy mi, most nyilván a mi nevünkben tudunk beszélni a mi csapatunkról, nem voltunk benne az előző korosztályoknak a csapatában, nem voltunk benne ebben az egységben. Milyen nagyon összeszokott brigád vagyok, nagyon szeretjük egymást, talán ez az egyik kulcsfegyverünk.
2: Csak azért, mert mondjuk lehet a 98-as csapatnak a tagja volt egy Nagy László, ebből lehet következtetni, hogy akkor mi vár rátok a jövőt illetően?
4: Hát reméljük, hogy minél többen eljutunk a felnőtt válogatottságig, és hogy a kapitány minden többen kell behívni majd később.
2: Ez lehet a cél leginkább, gondolom, mindenki számára.
3: Így van, mindenki szeretne fejlődni, és hát minél szebb sikereket elérni.
2: Majd egy kicsit később arról, hogy lehet megadatik nektek a lehetőség a Ferencvárosban, úgy Isten igazából, hogy megmutassátok magatokat, de vissza erre az Európa-bajnokságra. Egy 16 gólos vereség után egy kiki mérkőzés, ugye, azért a románok ellen, bár azért számítani lehetett, hogy ott a házigazdákat könnyedén vagy leginkább megveritek, de milyen volt a hangulat leginkább ezen a Európa-bajnokságon, főleg a házigazda ellen?
4: Hát szerintem egy román-magyar meccs mindig több egymásnél, és ez úgymond plusz motivációt adott nekünk, hogy megverjük őket. A hangulat jó volt, azt hittük, hogy több emberünk ki őszintén, hogy több román ki fog jönni a meccsre, de így is jó hangulatot csináltak a magyar szurkolók.
2: Az mit jelent, hogy mennyien voltak körülbelül egy ilyen mérkőzésen?
3: Hát nem tudom, azért a lelátónak az egyik fele megtelt, azért elég rendesen, de azért ki szeretném emelni, hogy nagyon szépen köszönjük a román embereknek, akik jöttek hozzánk szurkolni utána a román meccs után, mert több helyi lakos is kijött szurkolni hozzánk a svéd meccsen is.
2: Atrocitás nem ért benneteket?
3: Nem, abszolút nem. Semmiféle ilyen ellentét nem volt a román vagy a magyar csapat között, úgyhogy semmi.
4: Jó volt is találkozni az ottani magyar emberekkel, beszélgetni velük. Bármikor kimentünk az utcára, mindig megtaláltak minket. Jókat beszélgettek velünk, kérdezősködtek, és ahogy beszélgettünk, egyre többen jöttek ki a meccseinkre.
2: Majd aztán folytathattátok a negyed döntőben, mégpedig a németek ellen. A német válogatott se feltétlenül botlott ezen az Európa-bajnokságon. Két gólos győzelem, 27-25. Ez számotokra mennyire volt meglepetés? Én annyit mernék mondani, hogy idehaza az a svédek elleni nagy kudarc, az a 16 gólos vereség, utoljára fogom ezt már így mondani, ott azért már lehet, hogy egy kicsit lehet elengedte a gyeplőt mindenki Magyarországon, de ti bennetek mennyire volt az, hogy na most jön egy német válogatott?
3: Hát számunkra azért a német válogatott egy különleges csapás volt, vagy különleges mérkőzés volt, mivel legutóbb a világbajnokságon ugyanebben a helyzetben találtuk magunkat, hogy a top 4-ért küzdünk meg velük. Sajnos ott az utolsó másodpercben kaptunk ki egy góllal, és hát revansot szerettünk volna venni ezen.
4: Meg októberben játszottunk mi velük edzőmeccset, ott minket az első meccsen nagyon megvertek, és a második meccsen már nagyon közel álltunk egymáshoz, végeredmény döntetlen lett, és tudtuk, hogy hasonló csapatunk van, de mégis valahogy pluszt akartunk belerakni ebbe az egészbe, és úgymond összejött minden dolog, amit terveztünk.
2: Egy kicsit tegyük tisztába azért, mert itt a svédek, a németek, Szlovénia ellen, majd aztán még korábban Lengyelország és Csehország is volt ellenfél, a románok is. Az itt lévő juniorkorú játékosok mennyire erőteljesen tagjai a csapatuk felnőtt csapatának? Tehát, hogy mennyire meghatározó tagjai, avagy még azért beépülő státuszban vagy stádiumban vannak a játékosok?
3: Mármint a németeknél, meg a svédeknél.
2: És mindenhol az egész Európa-bajnoki mezőny tekintve.
4: Nyilván vannak nagy nevek, akikről tudjuk, hogy meghatározó játékosok a felnőtt csapatban, de hogy a nem annyira meghatározó játékosok mennyire a tagja a felnőtt csapatnak, azt én személy szerint nem tudom.
3: És nyilván itt a szlovénoknál itt pár beszélgetés után azért nyilván a Zanzic azért azt mindenki ismeri, meg a beállójukkal is utána kiderült, hogy a Magdeburg kötelékében játszik. nyilván a Kielnél van az irányítója a németeknek. A svédekről annyira nem tudjuk ezeket, de hogy ott is tudjuk, hogy azért magas szinten játszanak.
2: Na mert itt a feltérképezés leginkább az, hogy történik. Ti mit kaptok készhez? Mi az, amit videózás formájában, ha van ilyen, akkor az miről szól?
4: Hát mi nem a személy szerint videózzuk ki a játékosokat, hanem az egész csapatjátékukat, hogy mit játszanak, mit kellene csinálni, megtervezzük a mentális taktikát, meg a rendes taktikát is, és ezáltal megkapunk egy képet, hogy mit kell csinálnunk ellenünk, mik a feladataink személy szerint a játékosoknak, és ezt próbáljuk úgymond betartani, és ha ez sikerül mindenkinek betartani, amit a kapitányunk mond, akkor ez az eredmény látszik, amit elértünk.
3: Az egy kapuskos poszton ez kicsit más. Nyilván vannak itt egyénekre lebontva dolgok, hogy a kulcsjátékosokra hogyan készüljünk, mik az a kedvenc lövés, amit szeret, miből mit szeret lőni, de olyan, hogy ki milyen ligában játszik, ez egyáltalán nem fontos.
2: Aztán ugye az elődöntőben visszatérő vendégként a szlovének ellen egy 34-24-es siker, így sikerült aztán a fináléba kerülni, de hogy ez a 7 gólos győzelem az azért erőteljesebb, mint mondjuk a svédeknek a 3 gólos győzelme a dánok ellen 38-35, és mikor éreztétek azt, hogy már jutalomjáték az Európa bajnokság, ami éppen zajlik? Vagy nőtt már a teher azzal, hogy éppen ez már az elődöntő, és még ez is megvan?
3: Tulajdonképpen nem éltünk meg szerintem teherként egyáltalán. Nem is mondanám azt, hogy örömjáték, mert nyilván mindenki győzni szeretett volna, de nem éreztem abszolút a csapaton, hogy bármiféle, nem is tudom, izgulás lenne bennünk, vagy teher.
4: Az lett elmondva, hogy ez is csak egy meccs, ugyanúgy kell felfogni, mint az összes többi mérkőzést. Játszunk, csináljuk a dolgunkat, és élvezzük az egészet. Minden meccset ezt hangzott el az öltözőben, hogy élvezzük, hogy itt vagyunk az Európa-bajnokságon, ez nem minden nap adatik meg nekünk, és hogy élvezzük ezt az egész két hetet, és ne úgy éljük meg ezt a világversenyt, mint egy teher.
2: A fáradtság az mikor jelent meg leginkább ezen az EB-n? Ha egyáltalán volt erre példa?
3: Nyilván azért 11 nap alatt 8 meccs azért az nagyon megterhelő. Talán így a csoportkörök után lehetett érezni először azt, hogy oké, most egy kis pihenés kell, de a stáb abszolút jól menedzselte, jól fel volt építve, és ezt nagyon ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy tényleg nagyon odafigyeltek ránk.
4: Meg voltak a pihenőnapok, nem edzettünk, csak kondiedzéseink voltak, és ez is szerintem fontos volt, hogy nem voltunk túlterhelve pihenőnapunkon, és hanem tényleg az a pihenőnap azért volt, hogy pihenjünk, regenerálódjunk, gyurassunk, normatekezzünk mindent, amit lehetett, és medencézések voltak, és úgymond élveztük azt a pihenőnapot, és fel tudtunk töltődni mentálisan, meg fizikálisan is.
2: A körülmények milyenek voltak?
4: Perfekt.
3: Tényleg, itt szó nem lehet rá.
2: Tehát a csarnok is, az öltözők is, ellátás, minden rendben volt.
4: Ott is kiváló volt a kaja, a szobák, a wellness, minden adott volt, hogy jó teljesítményt tudjunk adni.
2: Azért itt közel van ugye Magyarországhoz Románia, volt lelki és

0: Ilyenkor Sótonyi László, illetve a menedzsment azért engedékeny, tehát oda engedtiteket a szülőkhöz, hozzátartozókhoz, ti igénylitek-e egyáltalán?
1: Szerintem azért fontos, és igen, abszolút engedték, nagyon rugalmasak voltak ezzel. Szerintem azért egy feltöltődést tud adni, illetve egy biztonságot, amikor ott vannak a családtagok, és azért ez egy jó bizalompont.
2: Meg volt engedve nyilván, hogy oda menjünk hozzájuk, beszélgettünk, bármikor tudtunk velük találkozni, amikor szerettünk volna, szóval nem volt semmilyen megtiltva így a család terén, hogy ne találkozzunk velük.
0: És aztán jött a döntő a svédek ellen, de nem tudom, hogy ebbe belemenjünk-e, hanem majd csak a hírek után akarom, hogy erről igazán beszélgessünk. Úgyhogy maradva még a tudatnál, hogy majd döntőt játszhattok, mégis mentálisan hogy lehet ilyenkor erre felkészülni? Van-e valami bevett praktika a ti esetetekben, hogy mondjuk életetek egyik, hanem a legfontosabb mérkőzése következik?
2: Ugye pont a meccs előtt volt egy pihenőnapunk, ott úgymond ment a hülyéskedés, medencéztünk, ott volt egy ilyen vízitorna, azt így nagyon sokszor megcsináltuk a meccsek előtt, ez a hagyomány lett úgymond a csapaton belül. Megvolt, utána elmentünk egyet vacsorázni, az egész csapattal átbeszéltük a dolgokat, úgymond nyugodt körülmények között készültünk a mérkőzésre.
1: Abszolút. Hát ilyenkor próbálok nem rá gondolni, mert egyszerűen így nem is tudom, extázisba kerülök, és ott szeretnék már lenni, és ha ez este eszembe jut, akkor biztos, hogy nem fog tudni aludni. Úgyhogy próbáltam ezt a gondolatot minél hamarabb elhesegetni, és a megfelelő időben előhúzni a meccs előtt.
0: Filmnézés, egyéb sportolási lehetőség, mi az, amivel elültitek az időt?
1: Hát az apró botondal a szobatársammal, hát szinte azért az egész Európa bajnokságon filmeket néztünk, háborús filmeket, Jurassic World, Park, aztán így igazából ezzel töltöttük az időt, hogy kicsit így kikapcsolódjunk.
2: Hát én levittem a konzolt, az el lehetett lenni azért sok ideig. Azért egy híres szoba voltunk, nagyon sokan jöttünk játszani, hülyéskedtünk, szóval nagyon gyorsan telt ez a két hét.
0: Kézilabdás játékkal játszottatok?
2: Nem.
0: Az nem olyan jó, ezt én is tudom.
2: Nem csináltak nagyon... valami jót.
0: De amikor megvolt az a tudat, hogy tényleg a döntőbe kerültök, akkor a magyarok mennyivel, vagy mekkora létszámmal voltak ott a fináléban Kolozsvárott?
2: Nagyon sokan jöttek le, láttuk már a kommentekből, hogy írogatják, hogy jönni fognak le, és örültünk is neki, hogy ennyien ki fognak jönni a meccsre, és nagyon jó hangulatot csináltak.
1: Egyszerűen, amit oda tettek nekünk a pálya mellé, mint hogyha mögöttünk lettek volna mindig a pályán, és egy plusz egy fővel kint lettünk volna, olyan atmoszférát teremtettek, hogy szinte otthon éreztük magunkat. Abszolút nem volt teher, sőt, igazából ő motiváló volt szerintem az, hogy ennyien kijöttek a meccsekre.
0: De miután ugyanaz az ellenfél, mi az a plusz, amit hozzá lehet tenni még taktikailag, vagy hát mentálisan most már arról volt szó, ugyanazt meg kell nézni, vagy még plusz két mérkőzés be lehet tenni, vagy hármat elődöntő, illetve az ő esetükben is a negyed döntő?
2: Szerintem ami sokat segített az, hogy a saját meccsünket videóztuk ki, hogy mennyi hibát követtünk el, és úgymond nem ők vertek meg minket, hanem inkább mi vertük meg nagyon durván magunkat, és azt a rengeteg hibát, eladott labdákat, technikai hibákat, azokat mind tudtuk kivitelezni, hogy ne legyen annyi, és szerintem ez volt az a plusz dolog, amit mivel meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
0: Ádám, egy picit itt konkretizáljuk, tehát mondjuk mire kellett neked speciál figyelned?
2: Az egy-egyekre, hogy például a balátlövőjük mindig átemel nagyon sokszor, illetve, és ezekre jobban tudtunk odafigyelni a védekezésben is, meg megnyitottuk a védekezést a második meccsen, ami nagyon sokat segített, mert a skandináv kézilabda nem szereti nagyon a nyitott védekezést.
1: Abszolút tudok elcsatlakozni. Nyilván a kapusposzton is kicsit, hogy mondjam, fegyelmezetlenek voltunk, meg nem azok történtek elsősorban, amiket néztünk. Nyilván voltak olyanok is, amiket néztünk, és sajnálatos módon gól lett. És a második meccsre meg ezekre különösebben odafigyeltünk, volt már utána a svédekből plusz anyagunk is, és tulajdonképp szerintem ez volt az. Meg egy döntőnek igazából bármi lett a végkimenetel, és úgy mentünk oda, hogy ez a mi esténk, ez a mi napunk.
0: A döntőről egy kicsit később majd, nem lövöm le a poén, de nyert a magyar válogatott, hiszen Európa bajnok, az U20-as vagy junior férfi kézilabda válogatott két tagja itt a stúdióban, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Még korábban arról beszéltünk, hogy hogyan sikerült eljutni a döntőig ennek a magyar csapatnak. Egy vereség volt már a svédek ellen, de aztán jött a finálé, ahol a svédek ellen kellett ismét pályára lépni. Erről már beszéltünk, hogy mégis milyen módon sikerült őket feltérképezni, majd jött a találkozó, maga minden. Nem volt félelem bennetek?

0: Abszolút nem. Azt az ilyen mentális nyomást, amit elmondtam, hogy mumusnak tartottuk őket, vagy hogy nem hittük el, hogy meg tudjuk őket verni, abszolút nem vallott a csapatra, szóval hogy beszélgettünk már a mérkőzés előtt is, és mindenki azt mondta, hogy megverjük őket, biztos, hogy győzni fogunk, mindenki érezte ezt, úgyhogy abszolút elhittük.
1: Abszolút semmi izgalom nem volt bennünk, vagy félsz, hogy mit ki fogunk kapni, nagyon magabiztosan álltunk ki a pályára, és szerintem ez is volt a gyümölcs kulcsa, hogy a siker kulcsa, hogy mi meg tudtuk őket verni.
2: 28-28 a rendes játékidőben, ha jól mondom, és akkor aztán a hosszabbítás után 34-32. Mi dönt a hosszabbítás után már egy ilyen Európa-bajnoki döntőben?
0: Hát azért a csapatnak van ebbe tapasztalata, hogy rájátszás játszik, úgymond, vagy hogy plusz időtartalmat. A ifjúsági Európa-bajnokságon a harmadik helyért Izlanddal hát verekedtünk meg az éremért, és itt is úgymond magabiztosak voltunk ebben, hogy ezt meg tudjuk nyerni mentálisan is, illetve fizikálisan is. Meg egész meccs alatt úgymond próbáltuk őket mentálisan is összeroppantani, meg fizikálisan is.
1: Szerintem a hosszabbításban nagyon hamar úgymond el tud dőlni a siker, mert egy-két gól nagyon sokat számít itt, mert nagyon rövid az időtartam a hosszabbításban, és szerencsére nagyon jól bekezdtünk, egyből két góllal átvettük a vezetést, és onnan tudtuk irányítani az egész 2x5 percet.
2: Az összeroppantani az ellenfelet az azt jelenti, hogy neked akkor a kiállításokat kell összehoznod?
1: Hát nekem nem a kiállításokat elkerülni kell inkább, de adni kell nekik rendesen, igen.
2: Kellett itt? Ez egy fizikális mérkőzés? Vagy nem szabad így fogalmazni, mondjuk azt, hogy a test domináns találkozó volt? Na megint egy idegen kifejezés, a domináns.
1: Igen, nagyon nagy küzdés volt belül a falba, és nagyon sokat harcoltunk a beállóval, mivel nagy testűek, gyorsak, ügyesek, magasak, erősek, és azért ez, fizikálisan azért ez egy nagy terhelés.
0: Abszolút, abszolút. Én nyilván annyira nem találkozok ezzel, de hátul is lehetett azért látni, hogy nagyon fizikális a mérkőzés, illetve fel is voltunk erre készülve, hogy ne hagyjuk őket élni, minden egyes gólért szenvedjenek meg.
2: Mans Fredriksson 9-szer talált be, úgyhogy ő azért egy párszor átjárta a te eszeden.
0: Sajnos át. Az irányító, ez tényleg egy ügyes irányító. Azért azt nem lehetett hagyni, hogy nem lehet azt, hogy ne érvényesüljenek, viszont próbáltuk azt, hogy minél kevesebbet tudjanak.
2: Gazsó Péter meg 14 gólt lőtt magyar oldalon, úgyhogy volt kiemelkedő játékosa a magyar csapatnak, meg aztán, ami a álomcsapatot illeti, Eklamovics Márkó is bekerült, mint legjobb irányító, illetve a legjobb védőnek Mészáros Mátét választották meg. Na, de hát itt a fradisok összekerülnek, Máté mint legjobb védő, de mit szól mindehhez, az egészhez Horváth Garaba Ádám?
1: Én nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy így bekerültek az All-Star teambe, mint a Mészáros Mátének a védőtársamnak, azért mi ott kemény melót leműveltünk, a Márkónak is nagyon jól irányította az egész támadást, az egész világversenyen, szóval büszkék vagyunk rá, a Gazsó Peti előtt meg le a kalappal, hogy egy döntőbe 14 gólt lőni, azért ez nem kis teljesítmény.
0: Abszolút, abszolút. A Máté régebben is egy nagyon jó védőnek számított, azért nagyon sok időt játszottunk együtt, nagyon sok éveket. És itt így az évek folyamán nagyon, nagyon nagy erőssége lett, hogy a védelemben egy kulcs szerepet tud hozni minden egyes alkalommal, és egy nagyon stabil teljesítményt tud hozni. A Márkó nagyon tényleg le a kalappal előtte, az egész Európa-bajnokságon nagyon domináns volt. Nyilván nem lehet azért mindig 100%-osnak lenni, de kifejezetten jól játszott. A Gazsó, hát egyszerűen meg fenomenális volt tényleg. Kicsit úgy éreztem, azért tartogat a végére, azért tartogat, de viccet félretéve nagyon ügyes volt, és hát igazából ez az ő napja volt.
2: Érdekes, mert hogy Márkó a torna legjobb csapatába bekerült 18 évesen, és azért itt Ádám, te is 18 esztendősen, lesz még akkor lehetőségetek még egy EB-n, vagy hogy van itt most a korosztály?
1: Igen, lesz, jövőre lesz még egy világbajnokságunk.
2: Az
1: lesz,
2: de EB már nem.
1: EB nem, ez volt az utolsó Európa-bajnokságunk. Jövőre úgymond még egyszer összejön a csapat, összeállunk egy utolsó világversenyre, és azzal véget érnek a utánpótlás éveink a válogatottba.
2: De Ádám a kapuban már nem lehet ott, vagy még mindig?
0: De, én még mindig ott lehetek.
2: Jó, tehát akkor egy kicsi spéttel, meg egy kicsi ráhagyással még lehet. Akkor már 21 leszel, vagy?
0: Igen.
2: Akkor itt
1: ez a 2006-2007, ez egy korosztály, ez mi egész utánpótlás válogatottjánk során mi együtt mentünk végig.
2: Akkor ebben még lesz egy világbajnokság. De azért vissza ehhez az EB döntőhöz, nagy siker, és talán a korosztályotoknak ez a megkoronázása? Vagy van még feljebb, mert jövőre?
0: Hát nyilván van még feljebb. Szeretnénk azért a földön maradni, szóval, hogy mind ez volt az első dolog, amit igazából egymás között is beszéltünk, hogy nem elszállni magunktól, dolgozni tovább, hogy minél nagyobb és szebb sikereket érjünk el, és hogy ne az legyen, hogy a nagyképű magyarok már megnyertek egy Európa-bajnokságot.
2: Ott az Európa-bajnoki aranyérem a előttetek, róla, ha tudtok egy kicsit mondani bármit is, hogy a hallgatóknak írjátok, fessétek le azt, hogy mi van azon az aranyérmem.
1: Szerintem csodálatos ránézni, és szerintem egy nagyon szép helyet fog elfoglalni a szobámban, mert erre az éremre ránézek, eszembe jut az összes emlék, amit így közösen átéltünk, és szerintem fantasztikus volt ez a két hét, és ezzel az aranyéremmel ez meg még megkoronázta az egészet.
2: Kiábrándító viszont a tálca, amit kaptatok, de hát persze szép és minden, de nem egy világbajnoki trófea, amit a futballisták kaptak szintén ugyanazon a napon.
0: Hát most azért nyilván ezt nem szeretnénk itt bírálni. Amikor örültünk, és édesapám megfogta a tányért, akkor kicsit aranyszínű lett a keze, de hát most nyilván nem várjuk el, hogy valódi arany legyen.
2: Még annyit, hogy azért ez a válogatott, illetve persze jövőre még együtt maradhattok. Itt az EB döntőt követően mekkora volt az öröm, és itt gondolok arra, hogy azt inkább még Romániában, vagy már idehaza tettétek meg az örömködés, vagy még tart?
0: Hát abszolút, nagyon nagy öröm volt, nagyon boldogak voltunk, de így a meccs végén ezt szerintem lehetett látni. Egyből rohantunk ki a szurkolókhoz, a szülőkhöz, fenomenális érzés volt, főleg azzal, amit oda teremtettek. Hát az öröm, igazából próbáltuk szolidan megünnepelni ezt, nyilvánvalóan azért a magyar címeres ezt viseljük Magyarországot, úgyhogy ennek a tudatában viselkedtünk.
1: Vasárnap estét még ott töltöttük Kolozsváron, ott összeült a csapat újra, nyilván ünnepeltünk, átbeszéltük a dolgokat, jól éreztük magunkat, de ezt hétfő reggelre már lezártuk, és indultunk haza mindenki, ahol lakik.
2: Aznap volt egy labdarúgó VB döntő. Láttátok, néztétek?
1: Én személy szerint nem néztem, nem volt időnk rá, úgymond későn értünk a hotelba vissza, még ugye a ünnepség miatt, és vacsoráztunk, és ezáltal nem tudtuk nézni, nem volt időnk rá, későn értünk vissza a hotelba.
2: Ez arra érdekes, mert Garaba Imre mégiscsak rokoni szállal fűződik hozzád, a labdarúgók, vagy a labdarúgásért odalévők ismerhetik, hogy mégiscsak 82-szeres válogatott labdarúgó, de akkor rád nem hatott annyira a futball.
1: Nem hatott rám annyira a futball, igen, annyira nem vagyok tehetséges benne. Amikor nyilván néztük a mérkőzéseket esténként, ott együtt összeültünk, néztük, szurkoltunk, de ennyi, sajnos a világbajnoki döntőt nem tudtuk nézni.
0: Tényleg azért bántott minket, hogy lemaradtunk róla, de nyilván így azért elfogadható, hogy nem láttuk. Ezért örültünk, hogy azért az emiatt nem láttuk a világbajnokságot. Picit talán a végébe épp, hogy bele tudtunk csípni. Azért nem nagyon kötött le minket, láttuk az eredményt, úgyhogy így igazából ez az a lényeg.
2: Az utolsó ilyen focis analógia itt, hogy de azért a VB meccseket néztétek együtt, ez össze tudta hozni a csapatot?
1: Együtt szurkoltunk, igen. Mindig megnéztük, melyik szobába megy a meccs, magyar közvetítéssel néztük, átraktuk laptopról, és akkor úgy néztük együtt többen, ott voltunk a szobában, és szurkoltunk.
0: Abszolút, ugye én vittem laptopot, és ugye kint nem nagyon volt magyar kommentátor, ezért az én laptopomról néztük, rácsatlakoztattuk a tévére, és a szobába ment, úgyhogy szurkoltunk azért a Portugáliának nagyon-nagyon erősen, mert azért sokan közülünk azért...
1: Cristiano fanok vagyunk.
0: Igen, igen. Úgyhogy addig nagyon erősen követtük, utána meg már így egyre kevésbé.
2: Tökéletes volt az a vasárnap számotokra, mert Messi is elvesztette Argentinával a VB döntőt, hát jó, Ronaldónak egy kicsit korábban véget ért. Nektek pedig egy új kezdet kezdődik, tehát egy új fejezet kezdődik az életetekben, hogy a Ferencváros játékosai vagytok, és a Fradinál hír volt az, hogy azért egy kicsit megnyírbálják mind a pénzügyi keretet, meg úgy alapjába éve a játékos keretet. Szóval akkor nektek a 26-27-es idényben megadatik a lehetőség, hogy igazán megmutassátok magatokat?
0: Igen, azért nagyon nagy lehetőség számunkra, azért nyilván itt így több feladat fog ránk hárulni, nagyobb teher, de nyilván ezt nem így kell megélni, a feladatokat el kell végezni, és hogyha ez mind jól fog sikerülni, akkor szerintem egy szép eredmény fogunk elérni.
1: Igen, próbáljuk kihozni belőlünk a magunkból a maximumot, és azért küzdeni, hogy egy jó eredményt érjünk el NB1-es mezőnybe.
2: Ugye itt azért a ti esetetekben mennyire lehet arról beszélni, hogy bedobnak titeket a hideg vízbe, tehát hogy egy a mély vízbe valójában?
0: Hát nyilván azért szerintem most így a kapus poszton így azért erre van esély, van reláció szerintem. Nem tudom. Remélhetően minél több szerepet fog kapni.
1: Én is remélem, hogy minél több szerepet tudok kapni, meg tudom mutatni, hogy mit tudok. És azért sok játékos elment, jöttek új játékosok, fiatalok. Kicsit őszintén gyengült a csapatunk, de megpróbáljunk minél jobban oda tenni magunkat, és egy jó összeszokott csapattal kiállni a NB1-es kezdetére.
2: Szegeden már elkezdődtek azt hiszem az edzések. Nektek épp, hogy véget ért ez az Európa-bajnokság. Jelentkezni kell már a Népligetben?
0: Nem, még csak jövő héten fogjuk elkezdeni a úgymond az alapozást. Addig van egy hét pihenünk, próbálunk regenerálódni.
1: Egy hetet kihasználjuk, találkozunk egymással, pihenünk, és próbálunk 100%-osan visszatérni Fradira.
2: Talán az is egy plusz hír, hogy Lékai Máté marad a Fradi kötelékében. Ő már mennyire tud nektek tényleg egy ilyen apai szerepet mutatni a kézilabda pálya környékén, mert rangidős, és azért még lehet azért ebben az idényben, a következő idényben ő még úgy fog pályára lépni, hogy ontja a gólokat vagy a gólpasszokat adja.
1: Nagyon sokat tud személy szerint adni nekünk, egy hatalmas játékos Magyarországon, hanem a legnagyobb, és nagyon sokat tudunk tőle tanulni, beszélgetünk, segít mindenbe, nagyon normális velünk, és próbál maximális támogatást adni nekünk, hogy minél jobb játékosok legyünk.
0: Abszolút, abszolút, Mátét nagyon szeretjük azért a csapatban, meg azért tényleg egy vezéregyéniség, sokat lehet tőle tanulni, még a kapusposzton is. Amikor először felkerültem, akkor volt pár olyan lövés, ami meglepett, hogy tényleg lehet ilyet, úgyhogy abszolút, illetve sok azért rutinos játékos maradt a csapatunkban, úgyhogy szerintem ezt a fiatalos kézilabdát a rutinnal jól fogjuk tudni ötvözni.
2: Lehet nem kellemes a téma, de amikor volt az a összeült kis csoport, amikor elmondták nektek, hogy mi várható a jövőt illetően, akkor min volt a fő hangsúly leginkább, ha szabad erről beszélni?
0: Hát őszintén azért ez egy nehéz téma. Próbáltunk igazából leszűrni a tanulságokat, hogy mik várnak minket a jövőre, és igazából ebből építkezni, de ez nem kifejezetten rajtunk, ott itt a hangsúly.
1: Elmondták, hogy mi várható a jövőben, ezt annyira nem szeretném kifejteni, hogy mi volt, az mégis egy belsős beszélgetés volt, de elmondták, hogy mik várhatók a jövő évi szezonban, mint anyagilag, mint csapat szempontjából, játékosok szempontjából, és ezt mindenki leszűrte magában, és így tudták meghozni a végső döntést a játékosok.
2: Még akkor nem volt meg úgymond az első edzés, de ti mit gondoltok, hogy milyen lehetőségetek lesz a bajnokságban? Az alsó harmadban maradni, a középmezőnyben, talán a bronzéremért menni?
1: Szerintem egy erős középmezőnyt megcélozhatunk magunknak.
0: Szerintem meg ez meg tőlünk függ, hogy áll össze a, úgymond a két brigád, itt így nagyon erősen fogalmazva, hogy a fiatalok, illetve a rutinosabb játékosok hogy fognak összeállni egy csapatként, és hogy egy milyen kézilabdát tudunk játszani majd a jövőben.
2: Picit azért a csapattársakról is, mármint a válogatott csapattársakról is, hogy számukra is megnyílnak a lehetőségek azzal, hogy egy kicsit átalakul a kézilabda, mondjuk azt, hogy financiális lehetőségei, azáltal, hogy lehet, hogy bizonyos külföldi játékosoknak megköszönik a munkáját, ezáltal a fiataloknak megadatik a lehetőség, hogy a felnőtt csapatban is játszanak, mert azért az elmúlt 10-15 évben nem ti, de a fiatalok itták meg ennek a levét.
1: Szerintem nagyon sok fiatal játékosnak most ez egy hatalmas lehetőség, hogy úgymond több játék lehetőséget fognak kapni az NB1-es mezőnybe, és tudnak fejlődni, tudnak fontos szituációkban a pályán lenni, és ez egy hatalmas lehetőség számunkra, hogy ezt mi itt lehetünk, és hogy ha ezt jól meglépjük, ügyesek vagyunk, akkor még magasabb szintekre el tudunk jutni.
0: Abszolút. Szerintem kinyílnak a kapuk most nagyon sok játékos előtt, nem úgymond feltétlenül a válogatott játékosok előtt, nyilván előttük is, de hogy más játékosok előtt, esetleg más kluboknál az utánpótlás korosztályokból feltölteni úgymond a felnőtt keretet, és hogy ezekkel meg szerintem minden játékos szeretne majd élni.
2: És ha már Fradi és utánpótlás, ti is tagjai vagytok, voltatok, Imre Bence azért az egyik legfényesebb része az elmúlt években, tehát azt a karrierutat szeretnétek bejárni, mert persze szép és jó a Fradiban örökké kézilabdázni, de hogy vannak azért merészebb álmaitok?
0: Nyilvánvaló azért a Bence egy nagyon szép karrier futott be, kijárta a ranglétrát, de szerintem mindenkinek a saját útját kell követni, és a saját útját kitaposnia.
1: Igen, szerintem is mindenkinek úgymond az a vágy, hogy a legmagasabb szinten kézilabdázon, és ezért dolgozunk minden nap, hogy egyszer mi is játszhassunk egy BL mérkőzést.
2: Mondjuk Bence elment a Veszprémbe, tehát egy kicsit, hát majd furcsa szemmel kell nézni egy-két ferencvárosi szurkolónak, ha megjelenik éppen a Népligeti csarnokban. Zárásként mit tudnátok mondani mondjuk akár az elkövetkező időszakra? Mi az, ami vár rátok? Mi az, amiben hisztek? Esetleg felnőtt válogatottság?
0: Hát nyilván szerintem azért a felnőtt válogatottság azért az még messze van nekünk. Azért úgymond fiatalok vagyunk. De nyilván az a cél, hogy minél hamarabb oda tudjunk kerülni. Nyilván szerintem mindannyian nevében elmondhatom azt, hogy nagyon sokat szeretnénk fejlődni, rutint szerezni, illetve minél magasabb korosztályban folytatni a kézilabdát.
1: Igen, minden igazat, amit a Ádi elmondott, minél jobbak szeretnénk lenni. Én is oda szeretnék kerülni a felnőtt válogatotthoz, de szerintem ezt mindenki elmondhatja magáról egyszer, ott kézilabdázhasson, hiszen ez a legnagyobb elismerés az adott sportágban, hogy a válogatottban játszhatsz. És a klub szinten meg fejlődjünk, és minél többet tegyünk meg, úgymond saját magunkért is.
2: Tartsátok meg jó szokásotokat, hogyha esetleg felnőtt válogatott tagok lesztek, akkor is jöttök a Nemzeti Sportrádióba. Horváth Garaba Ádám és Balog Ádám volt itt a vendég a körkapcsolásban, az U20-as kézilabda válogatott Európa-bajnok két tagja. Ezt a beszélgetést a kedves hallgatók nyugodt szívvel majd meghallgathatják a Spotify oldalunkon. Uraim, még egyszer köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.